0: amikor közeledtek a próféta házához, akkor azt mondta a szíriai főembertől jött kísérőknek, hogy ne jöjjetek tovább velem, itt van egy kis kunyhó, itt tegyük le mindent. Nem tudni, hogy ezek az emberek mit gondoltak magukban, de észreveszitek, ez már hányadik hazugság volt? Ez már második volt, hogy ne gyertek odáig, csak itt tegyünk le mindent, mert meg el akarta rejteni, nem olyan direkt hazugság volt, csak el akarta rejteni azt, hogy nehogy oda menjenek a próféta házához. Azért kiügyeskedte. Aztán, amikor hazaballagott egyedül, mert ugye ott el volt rejtve minden, akkor a próféta megkérdezte, hogy honnét jössz, Géházi, így hívták, honnét jössz, Géházi. Ő pedig azt válaszolta, nem ment uram a te szolgád sehova. Hát ez hányadik hazugság volt?
1: Harmadik,
0: pontosan. De ebből láthatjátok azt, hogy aki egyet hazudik, az nagyon könnyen fog kettőt, és könnyen jön belőle a harmadik is. Ezért nem szabad szeretni a hazugságot, hanem gyűlölni kell a hazugságot, és ha egyet se hazudsz soha, akkor nem fogsz kísértésbe jönni, hogy hazudjál másodikat, harmadikat. És tudjátok, hogy akkor mit mondott a próféta Géházinak? Azt mondja, de az én nekem az Isten megmutatta, hogy hogy mentél oda ahhoz a szíriai főemberhez, hogy szállt le az ováról, hogy kértél tőle. És azt mondta, most azért, mivel te ezt tetted, mivel te vétkeztél, és leromboltad abban az emberben az élő Istenről szóló bizonyságot, azért most szálljon az ő szörnyű leprás betegsége te rád. És azonnal leprás lett a Géházinak a teste. Ezzel mutatta meg a jó Isten, hogy ő úgy gyűlöli a hazugságot, mint a leprát. Gyerekek, ugye, aki a jó Isten tiszteli, szereti, az nem fog olyat tenni, amit a jó Isten gyűlöl. És belátjuk, hogy nem csak az Isten elég gyűlöletes, hanem embereknek is ártunk. A ti szemetekben is csúnya, ha más hazudik, nagyon rosszul esik. Ezért kérlek titeket, hogy legyetek mindig igazmondók. Még egy igét mondunk utoljára. A ti beszédetek legyen igen, igen, és nem, nem, és ami azon felül van, az a gonosztól van. Ezt ugye Jézus mondta. Tiszta igen, tiszta nem, és soha se próbáljuk összekeverni a kettőt. Mindig csak abszolút igazat mondjunk. Mondjátok csak velem együtt. A ti beszédetek legyen igen, igen, és nem, nem, és ami azon felül van, a gonosztól van. És még egyszer a másik igét. Senki sem megy be az Isten országába, aki szereti és szólja a hazugságot. Mehettek a helyetekre. Kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat, és János evangélium a 10. fejezetéből olvassuk az igét, a 34. verstől a 38-ig. Tehát János evangélium a 10. fejezetéből a 34. verstől a 38-ig. Felelt Jézus, nincsen megírva a ti törvényetekben, én mondám, istenek vagytok. Ha azokat isteneknek mondta, akikhez az Isten beszéd előn, és az írás fel nem bontható, arról mondjátok-e ti, akit az Atya megszentelt és elküldötte világra, káromlás szólsz, mivel hogy azt mondtam, Isten fia vagyok? Ha az én atyám dolgait nem cselekszem, ne higgyetek nékem. Ha pedig azokat cselekszem, ha nékem nem hisztek is, higgyetek a cselekedeteknek, hogy megtudjátok és elhiggyétek, hogy az Atya én bennem van, és én ő benne vagyok. Kedves gyülekezet, én egyetlen gondolatot szeretnék kiemelni ebből az ige szakaszból, csak a szövegösszefüggés miatt olvastam egy kicsit nagyobb részt. Ugye, még ha még elé néznénk ennek a résznek, amit felolvastunk, arról olvasunk, hogy Jézus a templom szentelés ünnepén a jeruzsálemi templomban van, és egy párbeszéd bontakozik ki közte, és az ott összegyülekezett vezetők, vallási vezetők és az ünneplő sokaság között, és amikor Jézus ennek során azt a kijelentést teszi, hogy én és az Atya egy vagyunk, akkor mindjárt meg akarják őt kövezni, mondván, hogy ember létére Istenné teszi magát, és egy ilyen Isten káromlónak megkövezés jár. És ekkor mondja nekik Jézus azt, hogy hát nincs megírva a ti törvényetekben. Ugye itt a törvény szó tágabb értelemben szerepel az egész írott ószövetségi írott igére, a prófétai iratgyűjteményre vonatkozik, mert valójában egy Zsoltár igére hivatkozik Jézus. És azt mondja, hogy nincs megírva, ott istenek vagytok ti. És ha azokat is isteneknek mondja, akikhez az Isten beszédelőn, és Jézus hozzáteszi, az írás fel nem mondható, vedd komolyan úgy, ahogy olvasod, akkor most ti engem kárhoztattok, hogy azt mondom, hogy Isten fia vagyok. És hát ha nekem nem hisztek is, hát itt vannak a cselekedetek, higgyetek a cselekedeteknek. Most az az ige, amit én ebből szeretnék kiemelni, ebből az ige szakaszból, ez a 35. vers. Így olvassuk. Ha azokat isteneknek mondta, akikhez az Isten beszédelőn. Kicsit nekünk is magyarázata szól ez az ige, mert hát tudjuk, hogy mind a zsidóság egy Isten hívő volt, mint a kereszténység, hát olyan furcsának hat, hogy itt istenekről van szó. Ugye említettem, hogy Jézus egy Zsoltár igét idéz, és keressük is meg ezt a Zsoltár igét, a 82. Zsoltárban találjuk. A 82. Zsoltárból olvasom. A 82. Zsoltár 6. verse az, amire Jézus hivatkozott. Ugye így idézte Jézus, én mondtam, Istenek vagytok ti. És a 82. Zsoltár 6. versében így olvassuk. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Itt a héber szövegben az Elohim szó szerepel. Több Isten név is van, de az Elohim az, amely nem csak szó szerint magára Istenre vonatkozhat, hanem egy többes számú formájú szó, hanem az Istennel rokon lényekre is. Van példa arra a Bibliában, hogy angyalokat is Elohimnak nevezi, és embert is nevezi Elohimnak. Ugye a Bibliában sokszor megfigyelhetjük, úgy hívják ezt, hogy ilyen párhuzamos gondolatizmus, hogy két rövid mondat mond együtt valamit, és itt is figyeljük meg, így mondja, Istenek vagytok ti, és jön a magyarázó, kiegészítő mondat, a felségesnek fiai ti mindnyájan. Tehát itt abban az értelemben szerepel az Elohim szó, hogy embereket így szólít meg, hogy Istennel rokon lények a felséges fiai. És Jézus beidézi ezt az igét, és hozzáteszi azt a kiegészítést, hogy azért nevezi Isteneknek, Istennel rokon lényeknek az Úr az embert, és azért mondja, hogy a felségesnek fiai vagytok ti mindnyájan, mert hozzájuk az Isten beszéde hangzik. És ez az ige rá akarja terelni a figyelmünket arra, hogy milyen óriási kiváltság az, hogy az Isten beszél, szól hozzánk. Egyáltalán a beszéd egy óriási ajándék. Olyan természetesnek tartjuk azt, hogy tudunk beszélni. De ha bárki belegondol, hogy micsoda fantasztikus tevékenység a beszéd, hogy mögötte tudunk gondolkodni, hogy képesek vagyunk a gondolatainkat kifejezni. Most sok-sok árnyalatban és hihetetlen fokozatai vannak még a beszédnek. És hogy tudunk egymással beszélni és a másik gondolatait megérteni. És ami még e fölött van, hogy az Isten beszél hozzánk, az Isten szól hozzánk, és az Isten beszédét is meg tudjuk érteni. Azt mondhatjuk, hogy sehol nincs jobban megalapozva, egyetlen vallásban vagy világnézetben sincs jobban megalapozva az ember méltósága, mint éppen az írásban, éppen a Szentírás igéiben, mert nem csak azt olvassuk az írásban, amit ugye a 8. Zsoltár olyan nagyon, nagyon emelkedett nyelven fogalmaz meg, hogy Isten kevéssel tette az embert kisebbé önmagánál, mindent lábai alá vetett, dicsőséggel és tisztességgel koronázta, meg úrrá tette kezei munkáin, hanem Jézus azt mondja, hogy az ember méltósága, hogy Isten Elohimnak is nevezi az embert is, Istennel rokon lénynek az abban áll, hogy az Isten beszéde hangzik az emberhez. Ez egy kimondhatatlan kiváltság, és az egész Szentíráson végig vonul, hogy mint tényszerű valóságról beszél Isten szaváról, Isten beszédéről, amely az emberhez is hangzik, amit az Isten a bűneset után sem vont meg az embertől. Látni nem láthatjuk az Istent a bűneset óta. A bűneset előtt nem így volt. Ugye a Biblia első lapjain is olvassuk, hogy közvetlen érintkezett Isten és az ember. És olvassuk a Biblia végén, hogy az újjáteremtett földön majd megint látják az ő arcát. És közvetlen kapcsolat lesz Isten és ember között. De egyet Isten a bűneset után se vont meg az embertől, azt, hogy beszéljen velünk, szóljon hozzánk. Mert nem adta föl az embernek a rendeltetését. Ugye az a hasonló, ez a tény ahhoz, mint mikor Jézus azt mondta a hegyi beszédben, legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Ezzel azt az evangéliumot hirdette meg, hogy Isten nem adta föl ezt a tervét, nem adta föl ezt a szándékát, és beszél az emberhez. A bűneset óta alkalmatlan az ember arra, hogy színről színre az Isten dicsőséges lényével érintkezzék, de Isten megtartotta azt, hogy beszél az emberhez, küzd az emberért, hogy végül az ember újra visszataláljon a maga rendeltetéséhez, és végül az Isten eredeti jó tervei mégis beteljesüljenek. Ugye ilyen kifejezéseket olvasunk már az Ószövetségben is sokszor, idéz valamit, amit az Isten mond, és azt mondja, mert az Úr szája szólt. Jézus pedig azt mondta, hogy olyan beszédek vannak az írásokban, amelyek az Isten szájából származnak. És ez óriási dolog, hogy ez a beszéd hangzik hozzánk, és mi ezt mi felfoghatjuk, és ezt mi megérthetjük. Van egy nagyon szép és fontos ige Mózes 5. könyvében is, ezt szeretném is felolvasni a 30. fejezetből. Ugye mi emberek sokszor sopánkodunk, hogy hát Isten miért olyan elrejtőzködő Isten, hát miért van olyan messze tőlünk. Sok Isten kereső ember azt mondja, hogy hát Isten olyan messze van tőlünk, Isten olyan nehéz megtalálni meg. Hát az ember hogyan igazodjon el a tarka vallási kínálatban, hát hogy lehet az Istent megtalálni? Ugye ez a legáltalánosabb emberi vélekedés, hogy Isten elérhetetlen, Isten nehéz megismerni. Isten messze van tőlünk. Én azonban így olvasnám most Mózes 5. könyve 30. fejezetéből az ígét. Ugyanaz érvényes ránk is, ahogy Mózes is szólt a népéhez. Így olvasom a 30. fejezetben a 11-től a 14. verset. Mert a parancsolat, amelyet én a mai napon parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted, sem távol nincs tőled. Nem a mennyben van, hogy azt mondanád, kicsoda hág fel érettünk a mennybe, hogy elhozza azt nekünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. Sem a tengeren túl nincsen, hogy azt mondanád, kicsoda megy át érettünk a tengeren, hogy elhozza azt nekünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. Sőt, felette közel van hozzád ez ige, a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt. Mintha azt mondaná ez az ige, hát nem kell panaszkodnotok, hogy én hogy menjek föl a mennybe, vagy ki fog fölmenni a mennybe, hogy idehozza a hiteles Isten ismeretet, vagy a földet kéne megkerülni, vagy tengeren túlra kéne menni érte. Azt mondja, itt van az Isten beszéde, látni nem láthatjuk, de az Isten beszéde felettébb közel van hozzánk, a szánkon lehet, a szánkban lehet, az ajkunkra vehetjük, és a szívünkbe fogadhatjuk az Isten beszédét. Tehát nem mondjuk azt, hogy az Isten megfoghatatlan, az Isten messze van, az Isten kikutathatatlan, mert a szánkban lehet, és a szívünkbe fogadhatjuk az Isten beszédét, és a beszéde által mégis létezik hiteles ismeret, Isten ismeret, és közeli kapcsolat az Istennel. Mert az nagyon egyértelmű, hogy ha nem így volna, akkor ki kell mondanunk azt, hogy akkor nem létezhetne hiteles Isten ismeret és hiteles vallásosság. Ugye gondolom, ez egy nagyon egyszerű és logikus tény, mert nekünk nincs fizikailag lehetőségünk arra, hogy bejárjuk a világ mindenséget, és megállapítsuk, hogy Isten létezik-e és kicsoda ő, de szellemileg sem tudjuk elérni az Istent. Mert ha létezik tényleg egy világteremtő és világfenntartó Isten, akkor úgy kell lennie, ahogy Ézsaiás könyvében ő maga meg is szólal, és azt mondja, hogy az én gondolataimmal annyival magasabbak a ti gondolataitoknál, mint az ég a földnél. És akkor mi nem tudunk, hogy így mondja mai nyelven kifejezve kommunikációs hidat építeni Istenhez, ez lehetetlenség, ha az ő gondolataival annyival magasabbak a mieinknél, mint az ég a földnél. Tehát az egyetlen lehetőség az, hogy Isten beszél hozzánk, szól hozzánk, ő épít kommunikációs hidat hozzánk. És ezért mondta ki azt Jézus, és ez egy nagyon-nagyon fontos ige, Lukács evangélium a 8. fejezetének a 21. versét idézem. Akik az Isten beszédét hallgatják és megtartják, azok nekem fitestvérem, nőtestvérem, apám és anyám, Vagyis azt mondta Jézus, azok az én földi családom, vagy nyugodtan fogalmazhatok így is, az a hiteles egyház, akik Isten beszédét hallgatják és megtartják. Ugye itt két gondolat nagyon fontos, hogy Isten beszédére épül a hitük. Hiteles egyház csak ott van, ami Isten beszédére épül. A másik pedig nem csak hallgatják, de meg is tartják. Tehát ez a legegyszerűbb meghatározása és a legalapvetőbb meghatározása a Bibliában annak, hogy mi a hiteles vallásosság, vagy mi a hiteles Isten ismeret alapja, akik az Isten beszédét hallgatják és megtartják. Tehát azt mondhatjuk, hogy ha nincs ez a fogalom szilárdan, hogy Isten beszéde, akkor azt mondhatjuk, hogy nem is lehet hiteles vallásosság egy pillanatra sem. És emellé állíthatjuk Jézusnak azt a földi életében tett kijelentését, amit Máté evangélium a 15. fejezetének a 9. versében találunk, amikor Jézus azt mondta, hiába tisztelnek engem, ha új tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Tehát itt Jézus egymás mellé állít kétféle vallásosságot. Az egyik vallásosság, ami azért hiteles, mert az Isten beszédére épül, Isten beszédét hallgatják és megtartják. A másik, ami hiába való haszontalan Isten tiszteletnek mondja, mert oly tudományokra épül, amely embereknek parancsolatai. És én azért szólok ma erről, és hangsúlyozom azt, hogy milyen óriási kiváltság, hogy az Isten beszéde közel lehet hozzánk a szánkban és a szívünkben, és hogy egyáltalán Isten beszéde létezik, és ez a kapcsolat Isten között és köztünk ma is megvan, mert előttünk áll egy óriási küzdelem, hatalmas küzdelem fog kibontakozni a kérdés körül. Van a Bibliában egy nagyon ünnepélyes ige, mondhatnám egy hatalmas ígéretet, és egy félelmetes ténybejelentést is tartalmaz egyszerre, ez Jelenések könyve 3. fejezetének a 10. verse, ahol Isten így szól, mivel te megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön és megpróbálja a föld lakosait. A nagy ígéret ez, hogy megtartalak téged, egészen személyesen az egyesekhez intézve. De a félelmetes bejelentés ez, hogy a megpróbáltatás ideje, amely az egész világra eljön és megpróbálja a föld lakosait. És ez kettős értelmű ez a megpróbáltatás. Egyrészt egy fizikai megpróbáltatás, mert az emberi civilizáció összeomlása bekövetkezik az emberi történelem végén, annak a törvényszerűségnek a beteljesedéseként, hogy a bűn, az önzés, az én középpontuság teljességre jutva halált nemz. És hogy ez milyen fenyegetően közel van hozzánk, arról mindenki maga meggyőződhet. A közelmúltban jelent meg az egyik magyar napilapban egy cikk, nem tudom ki olvasta, Köpönyeg tornádó előtt. A cím arra utalt, hogy mint a tornádó közeledik egy rendkívül kritikus összeomlás, és arról volt szó, hogy elsőben már az Egyesült Államokban, ENSZ keretében micsoda konferenciák zajlanak, és hogy próbálnak forgatókönyveket készíteni erre a válságra. És hát ugye arra utalt, hogy Köpönyeg tornádó előtt, hogy hát tulajdonképpen az összes, amivel próbálkoznak ezt kivédeni, az semmi ehhez képest. És idézte a cikk azt is, hogy egy nagyon magasrangú szakértő, aki egy ilyen konferencián nyilatkozott, végül széttárta a karját, és azt mondta, hogy hát csináljuk a forgatókönyveket, de valóságban fogalmunk sincs róla, hogy mindezek a dolgok hogy zajlanak le, hogy fognak erre emberek reagálni, és egyáltalán mit lehet itt előre védekezésül elkészíteni. Tehát egyrészt ez egy fizikai megpróbáltatás, de másrészt lelki-szellemi értelemben a megpróbáltatás ideje. Ugyanis a Szentírás arról beszél, hogy ahogy ez a válság mind jobban kiteljesedik, valósággal felízzik a vita és a küzdelem a körül, hogy tulajdonképpen hogy kell ezt értelmezni, és mi lesz ebből a kibontakozás. A Biblia beszél egy globális vallási szövetségről, amely uralni fogja a világot, és amely azt fogja mondani, hogy ebből a válságból a kibontakozás egy vallásos alapokra épített teljesen új társadalmi rend, egy teljesen újfajta civilizáció. Ez lesz az egyik oldalon a beszéd. A másik oldalon pedig ennek egy pontosan ezzel ellentétben, és ez az Isten beszédére való hivatkozással hangzik, és pedig az, hogy nem, olyan mélyen gyökerezik a bűn, az önzés, hogy, hogy ezzel fertőzött emberekkel új társadalmat építeni, meg kivédeni a problémákat nem lehet, ez annak a törvényszerűségnek a beteljesedése, amit az előbb mondtunk, és ugye így fogalmazza meg a Biblia, röviden, tömören, az Isten beszéde alapján így fog hangzani az üzenet, hogy most féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, egyedül nála lehet menedéket keresni, mert eljött az ő ítéletének órája. És ez a két ellentétes nézet között óriási eszmei küzdelem fog kibontakozni. Nem tudom, ki figyelt fel igazán a 16. Benedek pápa legújabb enciklikájára, a Caritas in Veritate, a szeretet az igazságban. Ez egy konkrét programot hirdet a világnak, és azt a biztatást adja, hogy egy, ha a vallási tényező felértékelésével lehet teljesen egy szeretetben és igazságban gyökerező új civilizációt felépíteni, hatékony világhatóságról, világkormányról beszél, konkrét modellt ad arra, hogy hogyan lehetséges ebből a válságból kilábalni. És szeretném, hogyha nagyon világosan látnánk, hogy ez a küzdelem miért lesz olyan nehéz. Mert a kérdés nem csak azon fog múlni, hogy hát az egyik oldalon van egy vélemény, hogy így fogunk kilábolni a válságból, és ezt mindenkinek támogatni kell, és ebben mindenkinek hinni kell. De a másik oldalon nem egyszerűen az lesz, hogy az Isten beszéde meg ezt mondja, hanem ott van az a kritikus kérdés, hogy egyáltalán van-e ilyen, hogy Isten beszéde. Mert ma, és ezt az a tapasztalatom, hogy sok Bibliát tisztelő, Istenben hívő kereszténynek fogalma sincs arról, hogy milyen mértékben ment végbe, nem egyszerűen a világban, hanem a kereszténységben is, a Biblia hitelének a teljes, szinte teljes lerombolása. Egy mondat döbbenetes, hogy mennyire beteljesedett, amit még 1888-ban, tehát több mint 100 évvel ezelőtt írt le Ellen White a Nagy Küzdelem című könyvében, és szeretném ezt a mondatot idézni. Sátán már nem tarthatja a Szentírás elrejtésével uralma alatt a világot, ezért más eszközökhöz nyúl, hogy célját elérje. A Bibliába vetett hit, romba döntése épp úgy Sátán célját szolgálja, mint magának a Bibliának a megsemmisítése. Mi azt mindannyian tudjuk, hogy a Biblia sok-sok évszázadon át hallgatott. Jelképesen így mondja a Biblia, hogy gyászruhában profétálhatott csak, mert egyrészt nemzeti nyelveken hozzáférhetetlen volt, a tanulmányozása tilos volt, sok-sok évszázadon át Isten beszédét széles tömegek nélkülözték. Csak az előreformációs, reformációs mozgalmak óriási küzdelmekkel, áldozatuk árán, életük kockáztatásával kezdték újra megszólaltatni az Isten beszédét. De ez ma már nem megy. Ugye a Jóisten gondviselése igazgatta bizonyára, hogy egybeesett a könyvnyomtatás feltalálása is a 16. századi nagy reformáció, amikor elképesztő gyorsasággal ugye, történt a Bibliák lefordítása, nemzeti nyelvekre a nyomtatása. Mi magyarok is azok között vagyunk, akik már a 16. század végén Bibliát kaptunk, de ezt végig Európában megfigyelhetjük. Aztán jött a 19. század, az utóreformációs nagy ébredési mozgalmak, amelyek pedig beindították a Biblia társulatok működését. Ahogy még sokaknak a Bibliájában még ott olvas, hogy brit és külföldi Biblia társulat, ezeket a Biblia társulatokat laikus ébredési mozgalmakból származó hívők hozták létre. Ennek meg az volt a célja, hogy olcsón kiadni Bibliákat nagyon nagy számban, tovább fordítani minden lehetséges nyelvre, fordítatni és terjeszteni. Ezek a Biblia társulatok könyvterjesztőket is alkalmaztak, és ami ma jellemző, hogy alig találsz helyet, ahol nincs Biblia, tehát Biblia nagyon könnyen hozzáférhető, a családokban szinte mindenütt akad egy-egy Biblia, ez nagyrészt a Biblia társulatok erőfeszítéseinek az eredménye. És tehát ma már így nem lehet az Isten beszédét visszatartani az emberektől, ezért így olvastuk, itt egy más taktikához nyúl az ellenfél,
2: Mert a Bibliába vetett hit rombadé döntése épp úgy Sátán célját szolgálja, mint magának a Bibliának a megsemmisítése. És szeretnék nagyon röviden rámutatni arra, hogy mi az a két irány, amilyen két irányból ma az ellenfél dolgozik, ez a bizonyos természet feletti ellenfél dolgozik azon, hogy a kereszténységen belül is, de a kereszténységen kívül is a Bibliának, mint Isten beszédének a hitele, vagy a valóság, az teljesen romba dőljön. Hát az egyik irány az, ami ma a közmeggyőződés, és ezt nagyon kevesen látják világosan, hogy így van, hogy a Biblia az a keresztény hagyomány egy része, és nem több annál. Egyébként is megfigyelhetjük, hogy ma a hagyomány szó mennyire felértékelődik az emberek között. Mindenütt hagyomány, hagyomány, ami még önmagában is azt sugallja, hogy hát nincsen másunk, csak a emberi, szellemi, vallási hagyományunk. Mi csak ezekre támaszkodhatunk. És ez gyakorlatilag abban a formában történik, hogy ugyan senki nem tagadja formálisan a Biblia ihletettségét, de az ihletettséget csak egy olyan teljesen általános értelemben veszik, hogy emelkedett gondolatok, szellemi megvilágosodás, és hogy valahol sok áttéten át ebben az Isten benne lehet, valahonnét messziről, a távolból, de teljesen figyelmen hívül hagyják a Biblia nagyon konkrét és részletes kinyilatkoztatástanát, hogy Isten kiválasztott embereket, ha csak is Isten szent emberei lehettek, akik a prófétai fegyelemmel hozzá nem tettek, el nem vettek az Isten beszédéből, hogy az Isten nem közönséges körülmények között, hanem külön profétikus látomásban és különleges körülmények között szólt hozzájuk, hogy sértettem, látvegyék az üzenetét, hogy utána az Isten abban is segítette őket, így mondja a Biblia, szentélektől vitetve, hordozva, Istentől tanítva tették át emberi nyelvre, fogalmakra az Isten üzenetét, hogy utána az Isten még tanítókat is támaszt, akinek külön lelki ajándékot ad, hogy a már adott írást feltárják az értelmét, és hogy még az egyes embereknek a Szentlélek által segít, hogy az írott vagy hallott ige által megértsék az Isten magas gondolatait. Tehát ez a hosszú kinyilatkoztatás lánc, aminek minden egyes lépcsőfokánál ott van az isteni biztosíték és a gondviselés, hogy az ő gondolata hiánytalanul és sértetlenül eljusson hozzánk emberekhez, ezt figyelmen kívül adják. Erről nem esik szó. Hanem csak az, hogy van egy nagy, óriási hagyomány, és annak egy része a Biblia, talán a legemelkedettebb és a legértékesebb része, de alapvetően ez is csak hagyomány. Mindig megy a hangsúlyozás annak, hogy ez is szájhagyománnyal kezdődött. És ez sem több emberi hagyománynál. Nagyon jellemző ma, hogy mivel természetesen keletkezett más vallásos irodalom is az ószövetségi és az újszövetségi iratokkal egy időben, ugye ezeket így hívjuk, hogy apokrif vagy pseudepigráf iratok, tehát nem kanonikus, nem mértékül szolgál, nem Istentől ihletett iratok, ezeket ma egybe mossák a Biblia iratokkal. Ilyen könyvek jelennek meg, hogy a Bibliából kimaradt könyvek, elveszett könyvek. Mi azt érzékelteti, hogy hát egyáltalán ne legyünk olyan biztosak abban, hogy az a 66 irat, ami ma a Bibliában benne foglalkozik, azok az Istentől ihletett iratok. Itt vannak kimaradt könyvek, itt vannak elveszett könyvek. Én most ezt az erős kifejezést kell használnom, hogy úgy fel vagyok háborodva ezen, mert ha én nem lennék Biblia ismerő, meg a Bibliában meggyőződéssel hívő ember, akkor is azt mondanám, hogy ha csak irodalom történetileg nézném is, ez olyan, mint a nagyon értékes irodalom, meg a semmit élő polyva, az apokrif iratok, és a pseudepigráf iratok, meg a bibliai iratok. És ma ezeknek divatos az egybemosása. Ugye ezek azért maradt fönn, főleg az apokrif iratok, mert ugye a Vulgata, a latin fordítása a Bibliának, ami az egész középkorban létezett, az a Septuagint, tehát az ókori görög fordítást követte, azt pedig egy egyiptomi hellén uralkodó készítette, akinek nem hitbeli szempontból voltak fontosak az ihletett írások, hanem irodalmi szempontból, és abba belekerültek a bibliai iratokon kívül, hiszen már az a zsidóságnak is nem egy hiteles időszaka volt, az úgynevezett intertestamentális kor, belekerültek ilyen úgynevezett apokrif iratok is. És ezek így fönnmaradtak. És ma ezekkel mossák egybe többnyire a Bibliát, és nincs éles különbség, hogy mi az, ami Istentől ihletett. És még a reformáció korában is, amikor a Bibliákat fordították, nem tették ki mindjárt ezeket az iratokat, hiszen ez volt a középkor Bibliája, de azért nagyon élesen megkülönböztették. Csak két rövid mondatot olvasok Luther Mártontól. Ugye van egy könyve az Előszők a Szentírás könyveihez, és ugye hát ő ezen végigmegy, ugye még ezek az apokrif iratok is benne vannak, de például ilyen megjegyzést fűz a Jézus sírák könyvéhez. Azt mondja, ezt az egyház olvasmány, ének és prédikáció formájában gyakran, valóban gyakran előveszi, ám nem sok értelemmel és haszonnal. Attól eltekintve, hogy a papi rendet és az egyház fényűzését hivatott dicsérni. Ez volt Luther véleménye például róla. Egy másikról az előszó Báruk könyveihez ezt írja. Igen, hitvány könyveske ez, akárki légyen is a jó Báruk. Balgaság volna azt hinnünk, hogy Szent Jeremiás szolgálója, akit szintén Báruknak neveznek. Így végig lehet olvasni, hogy noha még nem tették ki azonnal a Bibliából, de élesen megkülönböztette már Luther is, és a többi reformátorok is, hogy mi az, ami valóban Istentől ihletett könyv, ugye, amit a zsidóság is kizárólagosan ismert el Istentől ihletettnek az Ószövetségből, és ebben a kereszténység is megegyezik vele, melyek azok a könyvek, amelyek önmagukat bizonyítják és egymást hitelesítik, és melyek azok, amelyek ég és föld különbséget jelentenek ehhez képest. Noha, kicsit későbbi, de mégis még a Biblia iratok keletkezéséhez közeli időből való elég egyéb vallásos irodalom. Tehát ez az egyik irány, ahol még a támadása történik annak, hogy Isten beszéde, egy másik irány pedig az értelmezés felől. Az az állítás hangzik, hogy úgysem lehet a Bibliát azonosan érteni. Annak a Biblia szövegnek az a természet, hogy minden kor és minden ember azt ért bele, amit jónak lát, és ez így is van rendjén. Én ezzel most egy kicsit szembeállítanám azzal, amit Jézus az alapigényben mond, és az írás fel nem bontható. Ugye ebből mindenki érti azt, hogy annak van egy fel nem bontható, egy szilárd, azonos, világos értelme. Az írás fel nem bontható. Egy másik igét is idézek, a Timóteushoz írt második levél, második fejezet, 15. versét, hogy Pál apostol azt írja a munkatársának, Timóteusnak, hogy vigyázz, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédeit. Ezzel kimondja azt, hogy lehet az a hasogatja, ugye kicsit olyan ismeretlen, már régies kifejezés nekünk, az azt jelenti, hogy helyesen elemzi, helyesen magyarázza, helyesen tárja fel az értelmét. Tehát a Bibliában azt olvassuk, hogy az írásnak van egy fel nem bontható, szilárd, világos egyértelme, mondta maga Jézus. A másik igében pedig azt olvassuk, hogy lehet az igazság beszédét helyesen, hozzátétel és elvétel nélkül elemezni, feltárni a tartalmát, magyarázni, úgy, hogy az hű marad annak az igazi értelméhez. És ez a küzdelem valóban félelmetessé válik a közeljövőben. Én csak úgy nagyon röviden sorolom fel már a befejezés keretében, hogy mindenkit úgy szeretnék megerősíteni és biztatni is arra, hogy az a néhány tétel, amit felsorolok, annak tényleg nézzünk utána és jussunk ezekben személyes meggyőződésre. Hogy mi az, ami nyugszik az, hogy a Biblia valóban Isten beszéd. Ahogy Pál mondja egy helyen a Tesszalonikai első levélben, hogy írja a gyülekezetnek, hogy ti úgy fogadtátok a hallott igét, mint nem emberek beszédét, hanem mint Istennek beszédét hozzáteszi, mint ahogy valósággal az is. Tehát, hogy melyek azok a tételek, amelyeket személyesen meg kell vizsgálnunk, és ezek alapján meggyőződésre jutnunk, hogy a Biblia valóságosan Isten beszéde. És csak ezért lehetséges hiteles Istenismeret és hiteles vallásosság ezen a világon. Az első az a Bibliának a kinyilatkoztatást. Annak itt mindenkinek nagyon gondosan végig kell tanulmányozni, hogy tényleg a Biblia leírja, hogy jött el az Isten gondolata hozzánk emberekhez. És ez egy racionálisan követhető út, akkor is, ha természetesen benne vannak az isteni bölcsességnek és a gondviselésnek a titkai. A második a Biblia történelmi proféciái. A mai napig nem ismerünk olyan emberi képességet, hogy évszázadokkal előre megmondani adott esetben nevet, dátumokat, eseményeket, de főképpen olyan mélységes történelem filozófiát, olyan összefüggéseket rámutatni, amire ember nem jönne rá. Hogy mondhatnám, az egész világ történelem összezsugorodik egy ilyen könnyen átlátható kis összképbe, amiben új világosak az összefüggések és a dolgok tengere. A következő a magas eszmék a Bibliában. Ha a Biblia valóban Isten beszéde, akkor el kell várnunk tőle, hogy emberit meghaladó magas isteni eszméket találjunk benne. Nos, amit a Biblia Isten személyéről, erkölcsi lényéről mond, az Isten erkölcsi törvényéről, az isteni megváltásról, ezek valóban messze magasan az emberit meghaladó isteni gondolatok. Ember agyából ki nem pattanhattak. Ki kellene oltani az embernek az értelmét, hogy ezt elhiggye, vagy ezt el tudja fogadni. És egy következő a Bibliának, a Biblia igéinek a cselekvő ereje, a teremtő ereje. Hiszen erre folyamatosan láthat az ember példákat, hogy bibliai igék képesek én középpontú, önző gondolkodású embereket tökéletesen átformálni, mintha csak újra született volna. Olyan új gondolkozásmód, új cselekvés, és ezt egy bizonyos fokozatossággal teszi az Isten igéje, de bámulatos az eredménye. Ilyen szert, vagy ilyen módszert, vagy ilyen pedagógiai bravúrt nem tudott produkálni az ember soha, hogy ezeknek az igéknek teremtő hatalmuk van az ember lelki világában, az ember jellemformálásában. Ennek nagyon egyértelmű bizonyságai vannak. Még ide tehetném a Biblia nyelvezetét is. Nemrégiben jelent meg egy könyv, Dér Katalin, a Biblia olvasása. Hát elég igénybevevő olvasmány, de mindenkinek ajánlom, mert csodálatos dolgokat ír. Filológusként elemzi a Biblia nyelvezetét, és azt mondja, igenis az isteni ihletettség félreérthetetlen bizonyságai ott vannak. Hogy az emberi nyelv lehetőségeit a végsőkig használják ki a bibliai megfogalmazások, és oly gazdagon alkalmaznak minden létező nyelvi eszközt, és annyira pontosan igen, igen, nem, nem beszéd, annyira fel nem bontható, és annyira szilárd tartalmú beszéd, amihez hasonló másot nem találhatunk. Ezeket kell mindannyiunknak nagyon végig gondolnunk. És én azzal fejezném be az ige hirdetést, hogy térjünk még egy pillanatra vissza az alapigénhez, és gondoljunk arra, hogy a Biblia az ember méltóságát ezzel alapozza meg. Maga Jézus mondta, hogy azért is neveztetünk Elohimnak, Istennel rokon lényeknek mi emberek, mert hozzánk az Isten beszéde hangzik. És ebben rejlik az ember magas rendeltetése, ez az embernek a hatalmas kiváltsága. És én szeretném megkérdezni, hogy ehhez méltóan becsüljük meg az Isten beszédét. Igazán megbecsülni az Isten beszédét az azt jelenti, hogy nem érjük be azzal, hogy hallgatunk egy héten egyszer egy prédikációt, és közvetve hallunk valamit róla. Nem érjük be azzal sem, hogy könyveket olvasunk róla, hanem ezt az acélos búzát, a Bibliának ezeket a fantasztikus igéit saját magunk akarjuk megismerni, és saját magunk kutatjuk élethosszígan. Olyan lelkülettel és olyan hozzáállással, mint amit Jobb könyvében olvasunk, ugye Jobb könyve a Biblia egyik legősibb, legrégibb könyve, és azt olvassuk itt, hogy ezt mondja Jobb, a te beszédeidet többre becsültem, mint életem táplálékát. Csak egy pillanatra megjegyzem, hogy el tudnánk ezt magunkról mondani, hogy te beszédeidet többre becsültem, mint életem táplálékát. Hát csak olyan nagyon prózaian, hadd mondjam, hogy ennyi nem felejtünk el, de azért az Isten igéjét, ez nagyon sokszor kimarad. Kimaradhat hetekre, kimaradhat akár hónapokra, vagy hosszabban is. De így mondta, te beszédeidet többre becsültem, mint életem táplálékát. Pedig mindenki tapasztalni fogja azt az élményt, amit Jeremiás így mond, ha szavaidat hallottad, én élveztem azokat, és azok szívemnek örömére és vigasságára szolgáltak. Ha ilyen közvetlen tapasztalatunk megkopott, hogy a szavaidat hallottad, én élveztem azokat, és szívemnek örömére és vigasságára szolgáltak, akkor sürgősen fogjunk hozzá újra Bibliát kutatni, még akkor is, ha először a szürkének érezzük, először nem fog meg, először nincs nagy kedvünk hozzáfogni, de csak egy kis kitartás. Egyszerre csak kezd kinyílni, és egyszerre mi is ugyanazt érezzük, amit Jeremiás, hogy szívemnek örömére és vigasságára szolgáltak, és én élveztem azokat. És mint egy házi feladatnak ajánlom a minden kedves jelenlévőnek, hogy olvassuk el otthon a 110. Zsoltárt. Olvassuk el a 119-et. 119. Zsoltárt azért olvassuk el, hogy Dávid, a leghosszabb Zsoltár az egész Bibliában, nem fogy ki az Isten beszélő dicséretéből. Mindenki azt nézze meg, hogy mint ugyanarról a témáról szól egy ilyen végtelenül hosszú Zsoltár, és hogy egyetlen Biblia verse unalmas-e. Hogy mit mutat ez a Zsoltár, hogy milyen nagyra becsülte Dávid az Isten beszélét, az Isten szavát, mennyire megtanulta azt értékelni. És erre nekünk is igen-igen nagy szükségünk van. Mert még egyszer mondom, a megpróbáltatás ideje itt van a küszöbön, amikor a kérdés nem csak az lesz, hogy most mi a magyarázata a válságnak, és mi lesz a kimenetele, hanem hogy létezik-e Isten beszéde valóságosan, és hogy ez a beszéd mit mond. De nem lesz elég azt mondani, hogy ez a beszéd mit mond, hanem azt is megalapozni kell tudni, hogy ez a beszéd valóban Isten beszéde. És ez az egyetlen szilárd és megbízható alap és tájékozódási pont a válság.

Szeretettel köszöntelek benneteket. Azt a címet adtuk a délelőttnek, vagy az első iskola. És ha megkérdezném tőletek, hogy Izrael számára, Izrael mint nép számára, melyik volt a legelső iskola? A legelső tantárgy, a legelső tankönyv, a legelső tanmenet. Akkor mit mondanátok? És ez most egy komoly kérdés. Izrael mint nép. Tehát nem Izrael, mint Jákob, stb., hanem amikor már népről beszélünk. Akkor nyilván melyik könyvnél nyitjuk ki a Bibliát? Mózes második könyvénél, igen. És mi volt ez az első iskola? Jó, akkor nyissuk ki együtt az igét, jó? Mózes visszaérkezik egy 40 éves kőkemény képzésről. Nem a fáraó udvarában lévő 40 éves kőkemény képzésről beszélek, hanem amikor 40 éven keresztül a még keményebb képzést kapta, tudnék megtanul türelmesnek lenni a pusztában. Ahogy Zoli bácsi mondta egyszer a Birka Egyetemen. Visszaérkezik a pusztából, visszaérkezik Midian földjéről, és meghirdeti, hogy az Úr most fog kiszabadítani titeket. És Izrael örömmel fogadja, első körben örömmel fogadják. Aztán jön a 9 csapás, Izrael között is már bizonytalanság van, de mielőtt eljön a 10. csapás, elkezdődik az iskola. Az Úr tanítani szeretne valamit az ő népének. És most felolvasom nektek az alapigét a 12. fejezetből, ki is lesz vetítve majd a 3. verstől olvasok. Egészen a 13. versig egy picikét lehet, hogy kivonatosan meglátjuk. Így szól Isten igéje. Szóljatok Izrael egész gyülekezetének mondván, e hónapnak 10-én mindenki vegyen magának egy bárányt, atyának háza szerint, házanként egy bárányt. Hogyha a háznép kevés a bárányhoz, akkor a házhoz közel való szomszédjával együtt vegyen, kiki, annak száma szerint kiki ételéhez képest számítsatok bárányt. A bárány épp, hím, esztendős legyen. A juhok vagy a kecskék közül vegyétek. Legyen nálatok őrizetig a hónap 14. napjáig, és ölje meg Izrael községének egész gyülekezete, szó szerint nem este, hanem a két este között, valamikor a nap folyamán, még az este előtt. És vegyetek a vérből, és azokban a házakban, ahol megeszik, hincsenek az ajtó félre és a szemöldök fára. A húst pedig egyék meg azon az éjjel, tűzön sütve, kovásztalan kenyérrel, keserű füvekkel egyék meg azt. Ne egyetek abból nyersen, vagy vízben főtten, hanem tűzön sütve, fejét lábszáraival, belsejével együtt, és ne hagyjatok belőle reggelig. Vagy ami megmarad belőle reggel, azt tűzzel égessétek meg. És ilyen módon egyétek meg derekaitok, felövezve saruitok, lábaitokon, pálcáitok, kezetekben, és nagy sietséggel egyétek, mert az Úr páskája ez, az Úr elkerülő áldozata ez. Mert által megyek Egyiptom földjén ezen az éjszakán, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, az embertől kezdve a baromig, az Egyiptom és Egyiptom minden istene felett ítéletet tartok, én, az Úr. És a vér jelül lesz nektek a házakon, amelyekben ti lesztek, és meglátom a vért, és elmegyek mellettetek, és nem lesz rajtatok csapás veszedelmetekre, amikor megverem Egyiptom földjét. Testvéreim, a következő években, sőt mondhatjuk, hogy 4 évtizedben az Úr folyamatosan, hasonló módon oktatást adott Izraelnek. Egészen részletekbe menően elmondta, hogy ilyen áldozatot hozzatok, úgy vigyétek, így ez történjen a leprással, a meggyógyul, ez történjen, hogyha a házban penészt láttok, ez történjen a vörös tehénnek, a hamvával, a megtisztulás, stb. Mózes törvénye tele van különböző ceremóniákkal, különböző áldozatokkal, amelyekről az új szövetség alapján tudjuk, hogy mind-mind szimbólumok, mind előre mutatnak valamire. Mire mutatnak előre? Mire mutat előre minden áldozat? Krisztusra. Persze, ez egy nagyon egyszerű kérdés, ugye? De ez volt a legelső. Ez volt a legelső, mint nép számára. Izrael népe itt kap először egy részletesen kifejtett áldozatot. Most gondolhattok arra, hogy igen, már Ábel is tudta, hogy bárányt kell vinni, és már Ábrahám is tudta, hogy a Mória hegyén hogy kell áldozni. De itt jönnek a részletek, itt jön az iskola. Nézzétek, mint egy tankönyv. Látjátok, minden részletbe belemegy, és tele van szimbólumokkal. Mit jelent mindez?
Mit jelent az, hogy esztendős hím bárány? Zárójelben, hogy mondjam nektek, nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek köztetek. Néhányan tudjátok, hogy volt az elmúlt egy hónapban le kellett mondanom egy-két szolgálatot, és hangom sem volt, tehát most örülök, hogy egyáltalán meg tudok szólalni. De ha már megszólalok, akkor szeretnék Krisztusról beszélni. Nézzétek végig velem együtt ezeket a szimbólumokat, és gondoljatok Krisztusra. Mit mond nekünk a páska bárány leülése? Ezek a részletek mit mondanak Krisztusról? Esztendős hím bárány. Mit jelent? Ki a bárány? Krisztus. Miért bárány? Mert szelíd. Miért esztendős? Mert egészséges ereje teljében lévő. Mit jelent, hogy 4 napig őrizet alatt legyen a házban? Miért kellett odavinni 4 napig a házba? A gyermekeinknek, amikor ezt meséltem, a kislányom azt mondta, hogy hú, úgy kipróbálná ezt a páska bárányt. Mondom, tudod, hogy mit jelent a páska bárány? Ugye a húsvétról beszélgettünk a héten nyilván elég sokat. Nem egyszerűen kimész és a birkák közül behozol egy kis bárányt, hanem 4 napra a családdal együtt lakik bent. És elmondtam Klárának, hogy figyelj, ez egy esztendős kis bárány, egy kedves bárány. Ugye szelíd bárány, és ott lakik bent velünk a házba. Képzeld el, hogy itt alszik az ágyad mellett 3 éjszakát. És a negyedik napon megöljük. Én ölöm meg. Én vagyok a családfő. És aztán mindannyian megesszük. Egy kicsit hátrébb lépett, és azt mondta, hogy nem biztos, hogy így kipróbálná. Mit jelent az, hogy 4 napig őrizet alatt a házban? Azt mondja, az övéi közé jött. Krisztus az övéi közé jött, együtt lakott velünk. Meg kellett ölni a 2 este között. Nem este, hanem a 2 este közt, mert Jézus, mire eljött az este, már meghalt. És a sírban pihent. Húsvétkor meghalt. A sírba helyezték. Tűzben kellett megsütni. Miért tűzben? Miért nem jó főzve? Szértjük, hogy miért nem jó nyersen, de miért nem jó főzve? Miért tűzben? Nagyon erős a meleg ide bent, ugye? Vagy messze vagytok tőlem, nem hallatszik annyira. Miért tűzben? Mi a tűz a Bibliában? Jézus átment a tűzön. Ne rémüljetek meg a tűztől, mondja Péter apostol, amely megpróbáltatás véget támadt. Testvéreim, Jézus tüzes próbákon ment át. Úgy közeledett hozzád, úgy jött hozzád, hogy átélt minden tüzet, mindent, ami fájdalom. Erről beszélgettünk most a szombatiskolában. Keményen megpróbáltatott azért, hogy segíthessen rajtad. Csontja nem törhetett meg. Hogyha értjük, mit jelent ez a jelkép, azt mondja Dávid, miután vétkezett, hogy örvendezzenek csontjaim, amelyeket összetörtél. Jézus soha nem vétkezett. A meg nem tört csont, azt jelenti nem vétkezett. Mindenki részesült belőle, keserű füvekkel ették, mert az ő halála és a bűn keserűsége ezt fejezi ki, vagyis ezzel fejezi ki ezt. Kovásztalan kenyérre ették, tökéletes, bűntelen áldozat volt, és a vért, és ez a lényeg, a vért hova kellett tenni? Az ajtófélfára. Ez volt az első iskola. A vért az ajtófélfára kellett kenni. A családfőnek kellett oda kenni, és van egy nagyon érdekes cikke Ellen White-nak, a Revient Herában megtaláljátok, sajnos csak angol nyelven van meg, remélem hamarosan sikerül lefordítanom, és közé teszem a gyülekezet levelező listáján. 1895. május 21-én ír erről. 1895. május 21-i cikkében ezt írja, hogy Egy történetet idéz fel. Igazából azt mondja, hogy ez egy legenda, de nagyon jó illusztráció. Volt egy beteg kislány, aki a család első szülöttje volt. Mind első szülött kislány egy lányos házban. És nem tudott aludni azon az éjszakán. És másra sem tudott gondolni csak arra, hogy ha eljön az éjfél, akkor a pusztító végigmegy Egyiptom földjén. És újra és újra azt kérdezte édesapjától, hogy megettük a páska bárány, de a vér ott van. És az apja mindannyiszor megnyitotta, igen. A vér izsóppal oda lett kenve az ajtófélre. És a kislány csak nem tudott megnyugodni. Biztos, hogy ott van a vér? Igen, biztos. Végül azt mondta, már éjfél közeledett, és nem tudott elaludni, azt mondja, apám, megnézhetem? Kérlek, vegyél az öletbe, és vigyél ki, és hagyd nézzem meg az ajtót. És az apa mondta, hogy jó, mindjárt hozlak. És előbb az apa lépett ki, és kinézett a ház ajtaján. És nem volt ott a vér. Miért? Mert az apa azzal nyugtatta a kislányát, hogy szóltam ennek és ennek, hogy majd oda keni.
megbízható emberek, megbízható, ugye a háztartásban még voltak szolgák, még voltak mások rajta kívül. Szóltam, hogy kenjék oda, nyugodj meg. És amikor kilépett az ajtón, azt látta, hogy nincs ott a vér. Azt írja, hogy az apa sokkot kap, visszarohan a házba, veszi az izsópot, veszi a vért, közeledik az éjfél, gyorsan oda keni. Tehát ölbeveszi a kislányát, és kiviszi, és azt mondja, látod, itt a vér. És tudjátok, hogy folytatódik ez a cikk? Nem csak a történet miatt idézi fel ezt a lemvájt. Az apa megbízható szolgákra bízta a vér felkenését. Az apa megbízható barátaira, szolgáira, bárkire, családtagokra bízta a vér felkenését. Testvéreim, akik szülők vagytok, vagy vagyunk, vannak ilyen megbízható szolgáink? Vannak ilyen megbízható emberek? Így folytatódik ez a cikk, és hagyj idézzek belőle. Ráhelyezik-e a szülők Isten jelét családjukra a próbaidő és kiváltsága napjaiban? Vajon sok apa és anya nem teszi-e felelősségét mások kezébe? Nem gondolják-e sokan közülünk, hogy a lelkész viselje a terhet, és nézzen utána, hogy gyermekeik megtértek-e? Rajtuk van-e Isten pecsétje? Ők maguk nem korlátozzák gyermekeik vágyait rámutatva, hogy így szól az Úr. Sokan azt feltételezik, hogy a szombatiskola hatása mindenre elengedő lesz, hogy a szombatiskolai tanító majd nevelésével Krisztushoz vezeti gyermekeit. Apák és anyák mások kezébe helyezik a felelősséget. Így veszélyesen elhanyagolják saját otthonukat. Tudjátok, úgy éreztem magam, mint az az apuka, amikor ezt olvastam, mint ez az apuka, aki meglátja, hogy nincs ott a vér. Nagyon szeretek a gyermekeimmel Bibliát olvasni, de megmondom őszintén, hogy sokkal többre van szükség. Szeretném a gyermekeimet tényleg oda vezetni Krisztushoz, és tudjátok, a Páskának ez a legnagyobb tanítása. A húsvétnak nem a nyuszi, meg a tojás a legnagyobb tanítása, meg a locsolás, meg a pálinka. A húsvétnak az a tanítása, hogy Krisztus meghalt érted, az ártatlan bárány meghalt érted, és ezt neked el kell mondanod, és tovább kell adnod a felnövő generációnak. Mózes már akkor elmondja, már a következő fejezetben elmondja, a 13. fejezetben, nézzétek meg a 12. és 14. verset. Csak a következő fejezet, még elhangzott a Páska bárányról szóló oktatás, és még nem történt meg a 14. fejezetben a kivonulás, a kettő között. Figyeljétek meg, mit mond az oktatásról Mózes. 13. fejezet 12-14. Az Úrnak ajált fel mindazt, ami az ő anyjának méhét megnyitja, még az állataidnak első szülöttjeit is. Az embereknek is minden első szülöttjét megvásd a te fiaid közül. 14. vers. És ha egyszer a te fiad megkérdez, és azt mondja, micsoda ez? Ha egyszer jön a fiad, és azt mondja, micsoda a húsvét, micsoda a páska bárány? Mit jelent az, hogy Krisztus meghalt? Mi ez az egész? Akkor mond neki, hatalmas kézzel hozott ki minket az Úr Egyiptomból, a szolgaság, a rabszolgaság házából. És tudjátok, a továbbiakban nagyon sokszor olvasom ezt a Bibliában. Ha a te fiad megkérdez, micsoda ez? Mózes 5. könyvében azt olvasom, ha a te fiad megkérdez ezután, mire valók-e bizonyságtételek, rendelések, amelyeket az Úr, a mi Istenünk parancsolt? Vagy Józsué könyvében, ha majd ezt kérdezik a te fiaitok, mire valók ezek az emlékkövek? Testvéreim, szülőket kérdezem, kaptatok már ilyen kérdést? Kaptatok már ilyen kérdést, hogy végül is miért járunk gyülekezetbe, miért imádkozunk, miért térdelünk le az imádkozáshoz, különben is miért éneklünk, miért van a kórus, miért van ez az egész? Miért végzünk vallásos tevékenységeket? Ezek voltak a fiatalok kérdései 3500 évvel ezelőtt is. Erre készíti fel Mózes. Azt mondja, a fiad azt fogja majd kérdezni. Mik ezek az emlékkövek? Mi ez a páska bárány? Mik ezek a törvények? Jön a kedvencem. Ez nagyon adventista. És mondta Izsák, apám, imhol van a fa, imhol a tűz. Mi a kérdés? De hol van az égő áldozatra való bárány? Atyám, minden megvan, a tűz, a fa, a Mória hegye, az oltár, a gyülekezet, a szombatiskola, az adománygyűjtés, az ima ének. De hol van a bárány? Hol van Krisztus? Testvéreim, hogyha nincsenek kielégítő válaszaink, hogyha a vallásos tevékenységünk nem
egy személyes Istenismeretből fakad. Ha Jézus nem személyes megváltunk, ő és én, mi ketten, majd ez lesz a záróige is, egy picit az még odébb van, akkor minden vallási tevékenységünk a gyermekeink számára botránkozás lesznek. Ezt most megismétlem. Ha Krisztus nem személyes megváltód, minden vallási tevékenységed botránkozás. Így folytatódik a cikk. Izrael fiai azért hagyták el Jahvét, az Urat, mert a felnövekvő nemzedék nem részesült oktatásban. Miről? Miről? Nézzétek. Arról, hogy elődeik hogyan szabadultak meg Egyiptomból Jézus Krisztus keze által. Testvéreim, előbb a szabadulás, és utána jött a törvényadás. Nem fordítva. Ha megfordítod, elveszted a következő generációt. Elődeik hogyan szabadultak meg Egyiptomból Jézus Krisztus keze által. Hányszor idézi a Biblia azt, hogy az Úr hatalmas kézzel, kinyújtott karral megmentette az ő népét. Fel tudjátok idő? Keressetek rá a Bibliában. Hányszor írja, hogy hatalmas kézzel. Zsoltárokban megtaláljátok. Nehémiás könyvében megtaláljátok. Mindig, amikor Izrael történetében valamilyen reformáció volt, mindig erre emlékeztek vissza. Emlékeztek, hogy hogyan szabadított meg minket? Izrael fiai azért hagyták el Jahvét, mert a felnövekvő nemzedék nem részesült oktatásban arról, hogy elődeik hogyan szabadultak meg Egyiptomból Jézus Krisztus hatalmas keze által. Atyáik nem ismételték el nekik Izrael pusztai vándorlása során a mindvégig tapasztalt isteni gondviselés történetét. El tudod mondani a szabadulásod történetét. El tudod mondani az életed tapasztalatait. Testvérem, a gyermekeimről meg tudom mondani, hogy a legnagyobb hatással az van rájuk, amikor személyessé tudok tenni valamit. Felolvasunk egy ige szakaszt, és utána elmondjuk, hogy hogyan tapasztaltuk meg. Vagy felolvasunk egy ige szakaszt, és azt mondjuk, hogy ezt így és így szeretnék, hogyha ez még csak jövő idő, akkor is olvasd nekik, és mondd, ezt és ezt szeretném megtapasztalni. Így és így szeretnék Krisztussal kézen fogva járni, így és így szeretném megtapasztalni azt, hogy ő hatalmas kézzel, kinyújtott karral megszabadít engem. A feleségemmel az utóbbi időben nagyon sokat beszélgettünk az adventista oktatásról, ugye szakdolgozatát írja, és mindig, amikor talál valamit, akkor hozza, és azt mondja, nézd, mit találtam, ugye rengeteg szakirodalmat olvas. Szóval sokat beszélgettünk adventista oktatásról, én meg az utóbbi időben nagyon sokat tanulok tőle. És elém tett egy tankönyvet éppen tegnap előtt, valahogy így a napokban, tegnap előtt. Sőt, nem is ezt a tankönyvet mondom, egy másik tankönyvet, hogy mondjak. Egy néhány héttel ezelőtt a kezembe akadt egy 9-es magyar nyelvkönyv. Be is fotóztam. Én csak újságírként olvastam azt, hogy Magyarországon most már akreditált katolikus szemléletű tankönyvek vannak, amit egy iskola választhat, hogy abból tanít, vagy nem, és van a rokonságomban valaki, aki pont 9-es, egy nagyon erős gimnáziumban jár, nem katolikus gimnáziumban, de egy nagyon erős gimnázium, és nézem a Magyar Nyelv és Kommunikáció tankönyv, de van írva a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tankönyve. Mondom, tessék, kinyitom, és nagyon jó, mert kommunikációban mindig bibliai példák vannak. Hát majd, hogy nem megörültem, nézd már, minden egyes lecke végén bibliai illusztráció, csak hát ugye katolikus szemléletű illusztráció. Tehát úgy kezdődik, hogy a Biblia erről azt mondja, és ezt a bibliai szakaszt a Szent Misén ekkor és ekkor szoktuk felolvasni. És tudjátok, hogy megfordult bennem, hogy nincs világnézet nélküli oktatás. Aztán jött egy néhány nappal ezelőtt a feleségem, talált egy tankönyvet, képzeljétek, egy amerikai tankönyv, olvasókönyv harmadikosoknak. Hát nyilván angol nyelvű az olvasmányok, a Bibliából vannak, illetve bibliai parafrázisok, hogy a gyermekek nyelvéhez legyen igazítva, valamint olvasmányos részletek az advent történetből. Ez meg egy adventista tankönyv, csak ugye ez angolul van. Ez nincs magyarul. Magyarországon elfogadott tankönyvek, a püspöki konferencia által kiadott tankönyvek, és nekünk vannak tankönyveink. Testvérem, egy néhány éve most már tevékenykedek itt ebben a kis iskolánkban. És nem tudok úgy tanítani történelmet, hogy ne legyen ott benne a Biblia. Elválaszthatatlan. Kinyitjuk az 5. töri tankönyvet, és ott van benne, hogy és jöttek a babiloniak, és téglát csináltak. Á, nyissuk csak ki a, mit mond, Bábel tornyánál, gyertek, vessünk téglát, égessük ki. Jól, ott van, és megmutatom a gyerekeknek. Vagy ott van a 7. tankönyvben,
hogy elkezdődött az első világháborúval, elkezdődött a gépi háborúkora. Tudjátok, hogy Ellen White 11 néhány évvel korábban ezt leírja? A tankönyvből felolvasom nekik, hogy az első világháborúval elkezdődött a gépi háborúkora. Ellen White-nál meg azt olvasjuk, az 1890-es években írja le, hogy hamarosan feltalálók a találékonyságukat, a zsenialitásukat olyan gépek feltalálására fogják alkalmazni, amelyek a lehető legnagyobb pusztítást végzik. Olvassuk a Bibliában azt, hogy béke, biztonság. Aztán olvassuk azt is, hogy ha azt mondják béke, biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön. 10 millió ember meghal az első világháborúban, megalapítják a Népszövetséget. Miért? Hogy garantálják a béke, biztonságot, és aztán jött egy 50 milliós második világháború. És aztán ki tudja, mi követte még. Találtam egy harmadik tankönyvet is. 1975. Világnézetünk alapjai. Ki az, aki már hallott róla? Jó beleolvasni, marxista, ugye? A marxizmus győzelmét fejezi ki. Testvéreim, nincs világnézet nélküli oktatás. Nincs olyan, hogy elküldöm a gyermekemet egy iskolába, és én adom a világnézetet. Az oktatás világnézetet ad. Bebizonyítsam. A kedvenc költőm gyermekkoromban Petőfi volt. Hát igazából tőle tanultam annó szókincset, tehát hogy tőle tanul az ember beszélni, mert annyira jó szókincse van, és olyan ritmusa van, és olyan dalloma van. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, ismerős? Még zöldel a nyárfa az ablak előtt, de látod amottan a téli világot, ugye szinte énekel. Van benne világnézet? Ismeritek a verset? Válaszoljatok, van benne világnézeti tanítás? Olvasom tovább. Ugrok egyet. Petőfi a halálára készül. Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt, fejfámra sötét lobogó lakaszt. Vagy folytatódik. Én feljövök érte a síri világból, az éj közepén s oda leviszem azt. Van ebben világnézet? Van benne világnézet. Van. Búzsdi ledékeiden húsznak romvára megállék. Van benne világnézet? Van, persze, hasalkos gyarapíts. Ki mondja? Egy rémalak. Egy rémalak mondja. Ugyanaz a rémalak, aki Jób könyvében megjelenik, és azt mondja, ó, hogy lehetne az ember igaz az Isten előtt. Testvéreim, szellemekkel beszélget. Nincs világnézet nélküli oktatás. Óriási szükség van az adventista oktatásra. Tudjátok, az oktatás jó, a matek jó, mert mérnök lehetsz, de megmérheted-e az Isten kegyelmét. Sokat olvastam Petőfit, kaptam szókincset. De vajon a kincsünk nem a mennyben van? Az oktatás az életre készít. Az adventista oktatás, a Krisztus váró oktatás az örök életre. Van különbség a kettő közt? Igen, van. Számokban is kifejezhető a 70-80 esztendő, annak is nagy része nyomorúság, ugye ez az élet. Itt. És van az az oktatás, ami arra készít, hogy itt ugye a 70-80 esztendő, nagyobb része nyomorúság, na de ami ott vár. Na de ami ott vár. Sőt, hagyd mondjak még jobbat. Jézus azt mondja, azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Nem csak ott. Már itt. Azt mondja, egyétek a húsvéti bárányt. Keserű füvekkel egyétek. Zárójel a keserű fű salátát jelent. Nem ehetetlen mérgező füveket jelentett, csak az Isten éreztetni akarta, tanítani akarta az ő népét, megmutatni nekik, hogy mit jelent számára ez az áldozat. Megenni azt jelenti, hogy a részeddé lesz. Végtelen szeretetében és kegyelmében az Isten kigondolta a megváltás tervét. Tudjátok, hol írja ezt Ellen White? Az oktatás, vagyis a Nevelés című könyv kezdetén, a legelején. Kigondolta a megváltás tervét, és próbaidőt adott az embernek, nézzétek a Nevelés célját, hogy helyreállítsa benne az ő képmását, hogy eljusson arra a tökéletességre, amelyre teremtette, hogy előmozdítsa, és itt jön az adventista oktatás három oszlopa, hogy előmozdítsa testi, szellemi, azaz mentális, értelmi, és lelki fejlődését. Mi ez a három pont? Test, értelem, lélek. És felemelje, és felismerje teremtésének eredeti célját. Ez volt a megváltás műve, ez a nevelés és az élet igazi célja. Izrael számára minden a páskával kezdődött. Az Úr meg akarta nekik mutatni a megváltás tervét, és azon az éjszakán, figyeljetek, azon az éjszakán minden elsőszülött a bőrén érezhette. Mit jelent az, hogy a pusztító nem bejön, hanem elkerüli a házat, elkerül
Ugye angolul úgy mondjuk, hogy pass, meg pass over, így hívják a páskát. És ez a héber Pesach szóból van. Elpasszol, ugye? Ma már azt mondjuk, hogy elpasszolni egy kicsit más jelent, azt jelenti elkerülni. Nem megy be a házba, nem pusztít, nem öli meg az elsőszülött fiamat, meg engem is, mert ugye én is elsőszülött vagyok a családban, mint fiú. Amikor reggel ezek az elsőszülöttek felkeltek, ha ugyan, nem keltek fel reggel, szerintem nem aludtak éjjel egyrészt, másrészt ugye készülniük kellett. De amikor elindultak hajnalban, éjfél után valamikor, amikor egész Egyiptom területén üvöltés volt, és ők elindultak reggel, mi volt ezeknek az elsőszülötteknek az első gondolata, hogy elkezdtek menetelni a Vörös-tenger felé? Az, hogy élek. Az, hogy túléltem. Az, hogy nem vesztem oda. Persze jó sokáig tartott a tapasztalat. Ugye odaérek a Vörös-tenger, ez megint azon pánikolnak, hogy jaj, elveszünk. Milyen szerencsétlen az ember. Nem baj, az Úr tovább tanítja őket, és még tovább tanítja őket, és még tovább. Testvéreim, van egy hírem. Ez a történet a Bibliában megismétlődik. Ez a történet a Bibliában megismétlődik. Megint jön a pusztító angyal. Tudjátok, hogy hol? Csak ezúttal nem egy, hanem öt. És nem Egyiptomban, hanem Jeruzsálemben. Tudjátok-e, melyik ez az ige szakasz? Ez az ige szakasz nekünk szól, akik itt vagyunk. Itt vagyunk a történelem végén. Ezékiel könyve 9. fejezetében olvassátok. Lapozzátok fel, kérlek, és vegyük nagyon-nagyon komolyan, amit itt olvasunk. Ezékiel könyve 9. fejezetében megismétlődik az egyiptomi történet, csak nem Egyiptomban, hanem Jeruzsálemben. Ezékiel könyve 9. fejezet első versétől kezdve így olvasom. Ezékiel könyve 9. fejezet. És kiáltott füleimben nagy szóval mondván, hozzátok el a városra meglátogatásatokat. A meglátogatás a bosszúállásnak a szinonimája, igazából a héberben ugyanaz az Istennél. Vagyis a büntetésnek, inkább így mondom. Büntetni, meglátogatni ugyanazt. Az Isten nem úgy büntet, hogy na most már elszakadt a célra, megbüntetlek, hanem meglátogat, visszatér, és megnézi, hogy mi van nálad. Megnézi, hogy éltél a kegyelemmel, amit adott neked. Megnézi, hogy éltél a páska bárannyal, ami érted halt meg. Kinek kezében legyen az ő vesztőeszköze, és 6 férfi jött fel a felső kapu útjáról, amely éjszakra néz. Mindegyiknek kezében zúzóeszköze, és egy férfi köztük gyolcsba volt öltözve. Íróeszköz volt derekán. És bementek, és megálltak az érc oltár mellett. Mi az érc oltár? A kereszt. Az érc oltár a keresztet jelképezi. Megálltak az ércoltár mellett, és az Isten dicsősége elvonult a kérubokról, és szólt a gyolcsban öltözött férfiúnak, és azt mondta, menj át a város közepén, Jeruzsálem közepén. Miért mondja, hogy város közepe, Jeruzsálem közepe? Hogy véletlenül se tévezd el, Jeruzsálemről van szó, az Isten egyházáról van szó, rólunk van szó. Jegyezz egy jegyet a férfi a komlokára, akik sóhajtanak, nyögnek mindazokért, az utálatosságokért, amelyeket abban cselekedtek. És utána jönnek a pusztítók, és mindenkit elpusztítanak, aki nincs ott a jel. Testvéreim, azt mondja, vénet fiatalt, asszonyt, embert, ne kíméljetek senkit. Nézzétek csak, nem arról van szó, hogy csak a férfiak menekülnek meg. Ez itt egy jelképes, szimbolikus beszéd. Mondjátok meg nekem, az Efézusi levél 4. fejezete alapján mit jelent az, hogy a férfiak menekülnek meg? Nem nemekről van szó. Egy szimbólumról van szó. Mit mond Pál apostol az Efézusi levél 4. fejezetében? Még mindnyájan felnövünk a érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Testvéreim, tudjátok, hogy kik nyerik el Isten pecsétjét? Akik teljesen felöltözték Krisztust, akik elfogadták a kegyelmet, és hagyták, hogy a kegyelem az átalakító munkát elvégezze a szívükön. Krisztus nem fog téged átalakítani az akaratod ellenére, mert ő a szabadság istene. Ez a profécia rólunk szól, nekünk szól. Figyeljétek meg, hogy kik maradnak meg, akiknek fáj a bűn. Akikben az a lelkület van, mint amit Jóbról mond a Biblia, istenfélő bűngyűlő, mint akiben az a lelkület van, mint Józsefben. Hogyan is követhetném el ezt az aljasságot, mondja József, felkiált és elmenekül a helyszínről.
Vagy ott van Jézus, a legtökéletesebb példa. Azt mondja a farizeusoknak. Minden farizeizmus nélkül mondja a farizeusoknak. Kicsoda vádol engem közületek bűnnel. Ugye? Jézus ezt elmondhatta. És azt mondja nekünk, öltözzétek fel Krisztust. Testvéreim, visszatérve az oktatásra, és a húsvétra, és a páska bárányra, nem bízhatjuk a gyermekeinket, sőt önmagunkat sem megbízható szolgákra. És most így állok előttetek, mint aki az igét hirdetem, mint aki ebben a gyülekezetben felelősséget töltök be. Mint aki gyülekezeti vén vagyok, mint aki az igét hirdetem nektek, és tanítom a szombatiskolát, és elmondhatom, hogy mi mindent teszünk együtt, és hogyan szeretném köztetek az igét felemelni, nem bízhatjátok magatokat rám. Ezt mondja. Tanuljuk együtt az igét, ott vagyok, hogy segítsek, ott vagytok nekem, hogy segítsetek nekem. De végső soron ketten maradtok. Te és Krisztus. Krisztus és te. Nevelni csak személyes példával lehet, a meggyőződést átadni csak személyes meggyőződéssel lehet. A személyes Isten ismeretet tényleg nem pótolja semmi. A személyes igeolvasást, ahogyan Krisztust keresed és megtalálod az igében, azt nem lehet kiváltani semmivel. Krisztus csak személyes megváltó lehet. Nézzétek meg ezt az igét, és ez a záró ige. És itt fejezzük be, és utána szeretnék időt adni nektek, hogy ezen gondolkodjatok. Számoljatok meg, ebben az igében hány személy van. A Galata levél 2. fejezet 20. versével fejezem be. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Amen. Szerető atyánk, mennyei Istenünk, úgy hajtottunk térdet most előtted, mint akiknek óriási szükségük van a te kegyelmedre. Óriási szükségünk van a páska bárányra, arra a bárányra, akiről a világnak most meg kellene emlékezni, de akit pont ezen a napon annyira elfelejt. Atyán, kérünk téged, ne engedd, hogy ez a világ és ennek az életnek a gondjai annyira leterheljenek minket, hogy szem elől tévesszük mindazt, amit te tartogatsz nekünk az örök életben. Aminek a cseppjeit már most élvezhetjük, hiszen az örök életnek már most birtokosai vagyunk. A te országod polgárai vagyunk. Szeretnénk örülni és élni a polgárjogunk adta kiváltságokkal. Köszönjük, atyánk, a próbaidőt, a kiváltság idejét, a kegyelem időt. Köszönjük neked azt, hogy Krisztus vére minden bűnünket képes lemosni, és szeretnénk most feltekinteni őrá, mint tökéletes áldozatra, mint hibátlan és szeplőtlen bárányra. Szeretnénk beiratkozni a te iskoládba, és megtanulni mindazt, amit te be akarsz nekünk mutatni a megváltásról, hogy az eljusson egészen a szívünkig. Hogy a szívünkig hatoljon a te szereteted üzenete. Atyánk, áld meg a mi gyermekeinket, áld meg a felnövekvő generációt. Kérünk, tedd személyessé számunkra a vallást, hogy ne egy vallás, mint köntös legyen az, hanem egy igazi élet, életfelfogás, életszemlélet. Hogy ne pusztán szokások legyenek a vallásunk, hanem bármi, amit teszünk, mindenben a te tanításod tükröződjön vissza, és az, hogy Krisztus személyes megváltó számunkra. Áld meg a gyermekeinket, és szeretnénk a te bocsánatodat kérni, hogy annyi botránkozást okoztunk nekik. Fordítsd meg ezt a történetet, hogy az üdvösségüket munkálhassuk, hogy ne hátráltassuk őket, amikor hozzád akarnak jönni, hanem engedjük hozzád a mi gyermekeinket. Fiad, az Úr Jézus nevében. Amen.

Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök ezen a rövidített jelenések könyve sorozatunkon, aminek ez a cím, hogy amiről a jelenések könyve beszél. Az első előadás azzal foglalkozott, hogy mi igazán annak a jelentősége, hogy jelenések könyve első mondata Jézus Krisztus kijelentésének mondja ezt a könyvet. Az elmúlt előadás felvétele különben itt van a kezemben, ilyen színű a sorozatunknak a felvétele, tehát ezt meg lehet vásárolni. Jézus szerzőségének a jelentősége így rövidít az első kazettánk. Most a második alkalommal ez a címünk, hogy ami az emberiségre vár, mint törvényszerű következmény, és ahogy említettem, lényegileg olyan szempontból szeretnék foglalkozni jelenések könyvével, hogy a mindenkit megdöbbentő, sőt sokkoló szeptember 11-i eseményekkel kapcsolatban jelenések könyvétől mit is várhatunk, mit is szól erről jelenések könyve. Azt előjáróban el kell, hogy mondjam, hogy a Bibliában jóslások nincsenek, ami csak egy egyszerű kifejezés, mert a Biblia jövendőléseket tartalmaz. Mi a különbség a jóslás és a jövendőlés között? A jóslás, ami most nagyon elterjedt, főleg a horoszkópokkal és különböző jósok, régi jósoknak is, mint Nostradamusnak a felszínre hozásával, az azt akarja az emberekbe sújkolni, hogy voltak a történelem során bizonyos emberek, akik rendelkeztek jós tehetséggel, és előre bizonyos eseményeket ki tudtak jelenteni, meg tudtak mondani. A Biblia szerint ilyeneket Isten nem adott. Tehát Isten nem jóslásokat adott, Isten jövendőléseket adott. A jövendőlés annyiban más, mint a jóslás, hogy a jövendőlésben mindig van egy ok-okozati viszony, mert az Isten azt is elmondta, hogy bizonyos dolgok miért következnek be. Nem csak az, hogy mi fog bekövetkezni, de ott az is benne, hogy miért következik be. Tehát ezért mondom, hogy ilyen szempontból az a Bibliából senki ne keressen első világháborúra, második világháborúra, Szovjetunióra, vagy 2001. szeptember 11-ére vonatkozó kijelentéseket, még Csernobilra vonatkozó kijelentéseket sem, mert mindig, amikor megtörténik valami világkatasztrófa, hát ugye próbálták kiolvasni jelenések könyve 18. fejezetéből Csernobilt is mondván, hogy ott üröm esik a földre, és hát az ukránul üröm. Na hát ilyen felszínes, vagy ilyen nagyon közvetlen kapcsolódásoknak ne higgyünk, mert a Biblia mindig folyamatokat mutat be, mindig feltárja, hogy mi az oka annak, hogy valami esemény be fog következni a jövőben. Úgyhogy amikor emberek felteszik a kérdést, hogy most 2001. szeptember 11-én, amikor ez a terrortámadás hát megtörtént az Amerikai Egyesült Államok két nagyvárosában, hogy erre a Biblia mit válaszol, akkor ehhez úgy kell, hogy hozzáfogjunk ennek a kérdésnek a megoldásához, hogy megnézzük, hogy a Bibliában vannak-e például jövendőlések a két illető államról, tehát az arab iszlám államokról, ezek történelmi szerepéről, illetve vannak-e a Bibliában az Amerikai Egyesült Államokra vonatkozó kijelentések, proféciák. Azt kell, hogy mondjuk, hogy erre a kérdésre a reformáció korában, tehát 400-450 évvel ezelőtt, ha akkor értünk volna, a protestáns prédikátorok igennel feleltek volna, sőt, könyvek, versek is fennmaradtak arról, ahogy azonosították például a török hódítást és a töröknek az invázióját, a 16. századi magyarországi invázióját is. És még a rendszerváltás előtt jelentettünk meg ilyen kőnyomatos könyvet, hogy jelenések könyve, első és második rész, ezt éppen én írtam, hát akkor ez még számizdát volt, nem is maradt fenn ezekből sok, nekem is csak egy-egy példány. Én ezekben a kis könyvecskékben, például jelenések könyve vonatkozó részénél fel is soroltam azokat a 16. századi emlékeinket, amelyek hát azonosították például az arab-török iszlám hódítást. Ilyen volt például a Károlyi Gáspár két könyve, a Biblia fordítónknak a két könyv című műve. Ilyen volt Batízi András, másik református prédikátornak a meglött és meglendő dolgoknak
teremtéstől fogva mind az ítéletig való históriája, hogy az előbbi 1563-ból, ez 1544-ből, vagy például a Bornemissza Péter, hogy már egy jobban ismert szerzőt is említsek, a Végítélet közelsége című verse, amit Vörös Sándor fedezett fel az újabbkori magyar költészet számára, amelyek szó szerint beszéltek arról, így mondta Batizi András, hogy a pogány törököknek idejeket illik tudnunk, és az Antikrisztust idik megesmérnünk. Tehát ezek a prédikátorok a Dániel és a Jelenések könyvéből kiindulva azonosították a maguk történelmében például a török hódítást, és ez már egy kis bizalmat szerezhet bennünk, hogy ne úgy gondoljuk, hogy ezt most valaki kitalálja, vagy az események nyomán, hát hogy az emberek kíváncsiságát jobban felkeltse, most hát erről beszélünk. Ugye aki tényleg komolyan végig tekinti a Jelenések könyvét, az láthatja, hogy a Jelenések könyve 8. és 9. fejezetében nagyon különös, félelmetes csapásokról jövendül a Szentírás. A 8. fejezetben 4 csapás jön egymás után, mégpedig úgy, hogy megszólalnak trombitaszók, és egy-egy trombita után kerekedik ki egy-egy látomásban ez a csapás. Rendkívül gyorsan peregnek le ezek egymás után. A 9. fejezetben pedig éppen ellenkezőleg rendkívül elvontatottan, elnyújtottan 2 trombitaszó hangzik fel, és 2 csapás képei kerekednek ki előttünk. Régi profécia magyarázók, tehát mondom már 16. századtól fogva nagyon komolyan olvasták ezeket a fejezeteket, ugye addig azért nem, mert nem került egyszerűen az emberek kezébe a Biblia nemzeti nyelveken. Tehát régi profécia magyarázók több mint 400 éve foglalkoznak ezekkel a jövendőlésekkel, és a 8. fejezetnek a 4 csapását pontosan meg lehet feleltetni a kora keresztény korban, az 5. században Európára zúduló névvándorláskori hordáknak a megjelenésével, de ezzel most nem akarok foglalkozni, csak úgy jelzem, hogy a Jelenések könyve 8. fejezetét, aki többször elolvassa, az látni fogja, hogy nagyon hirtelenszerű, gyors csapások jönnek Európa testére. Az első csapás a nyugati gót invázióval, a második csapást a vandálok feltűnésével, a harmadik csapást a hunok feltűnésével, és a 4. csapást pedig a germánokkal azonosították, és a nyugat-római birodalomnak vége is van, a 8. fejezet 12. verse ezt az időszakot lezárja, és a 8. fejezet 13. verse a következőket mondja. És láttam és hallottam az égnek közepette egy angyalt repülni, aki ezt mondta nagy szóval, jaj, jaj, jaj a föld lakosainak, a 3 angyal trombitájának többi szavai miatt, akik még trombitálni fognak. Tehát még egyszer mondanám, hogy a trombita szó a Bibliában mindig az ítéletnek a jelképe. Trombita, harsona szó, tehát ezek a fúvós hangszerek mindig az ítéletet, vagy a történelmi csapásokat jövendőlik meg, és miután lezajlik ez a 4 trombita szó és a 4 csapás, utána külön is érdemesnek tartja bejelenteni a Biblia, hogy most még hátra van 3 trombita szó, hátra van 3 csapás sorozat, és azt mondja erre, hogy jaj, jaj, jaj a föld lakosainak, a 3 angyal trombitájának többi szavai miatt, akik még trombitálni fognak. És aztán, ahogy tovább olvassuk, láthatjuk, hogy a 9. fejezetben jelentkezik az 5. trombita szó, ez egyenlő az első jajjal. Jelentkezik a 6. trombita szó, ez egyenlő a 2. jajjal, és jelentkezik a 7. trombita szó, ez egyenlő a 3. jajjal. A kora középkorban beteljesedett csapások után tovább megy a Szentírás, és azt mondja, hogy a történelemben elhúzódó hosszú csapássorozatok jönnek, és ez 3 jajjal lesz egyenlő. Fel fogom majd olvasni legalább az 5. trombita szót, hogy lássuk majd, hogy milyen jajokra lehet elkészülve az emberiség, de ezt is történetileg pontosan be lehet határolni, hogy előbb az első 4 trombita szó az 5. századot érinti. Európa kiformálódásának időszakát, tehát amikor az ázsiai népek bejönnek, és jön az első és a 2. népvándorlás,
A 9. fejezettől az 5. és 6. angyal trombitálása az rendkívül hosszú részletes látomást von maga után, ezt pedig lehet azonosítani, és ezért mondom, hogy most erről kell, hogy beszéljek itt a kedves hallgatóknak, ezt lehet azonosítani egyáltalán az iszlám feltűnésével, hogy az iszlám a történelemben milyen szerepet játszik, ezt a Biblia jelenések könyve 9. fejezetében rögzíti. Tehát aki közvetlen jövendőlésekre kíváncsi a Bibliában az iszlámra vonatkozólag, ugye most is ebben a konfliktusban nagyon sok iszlám ország érdekelt, az jelenések könyve 9. fejezetét kell, annak 21 versét részletes megfigyelés alá vonnia. Olvasnám rögtön a látomást, amelyben rendkívül egyszerű és szemléletes bibliai jelképek foglalnak helyet. Felolvasom az 5. angyal trombitálásakor, tehát az első jajnak a proféciáját. Az 5. angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag esett le az égről a földre, és adatott annak a mélység kútjának kulcsa. Megnyitotta azért a mélységnek kútját, és füst jött fel a kútból, mint egy nagy kemencének füstje, és meghomályosodott a nap és a levegő ég a kút füstje miatt. A füstből pedig sáskák jöttek ki a földre, és adatott azoknak hatalom, mint hatalmuk van a föld skorpióinak. És megmondatott nékik, hogy a földnek füvét ne bántsák, és semmi zöldelőt, se semmi élő fát, hanem csak azokat az embereket, akiknek homlokukon nincsen az Istennek pecsétje. Tehát szeretném felhívni itt a figyelmet arra, hogy rendkívül egyszerű a látomás. János apostol azt látta, hogy amikor az 5. angyal trombitálása elkezdődött, egy hatalmas csillag hullott le a földre, és a mélység kutyának a kulcsát feloldotta, megnyitotta a mélység kutyát, és a kútból egy óriási füst kerekedett ki, olyannyira hatalmas füst, hogy meghomályosodott a nap, a levegőjég, stb., de a füstből sáskák jöttek ki a földre, tehát mint egy sáskajárás, úgy azt látta János apostol, de tudjuk jól, hogy a sáskák a növényzetet pusztítják, de ezek nem a növényzetet pusztították. Sőt, nem is értek a növényzethez, hanem az embereket kezdik el pusztítani, azokat az embereket, akiken nincs az Istennek pecsétje. Rendkívül egyszerű a látomás, csak értenünk kell a bibliai jelképeknek a nyelvén. Először is az a kérdés, hogy mit jelent a hullócsillag, másodszor is az a kérdés, hogy mit jelent a mélység, ahonnan feljön ez a hatalmas nagy füst, harmadszor is az a kérdés, hogy mit jelent az, hogy a sáska járás megkíméri a növényvilágot, de nem kíméri meg az embervilágot. Hát kezdjük az első jelképnél. A hulló csillag a Bibliának egy széltében, hosszában használt jelképe. Első előfordulási helye Ézsaiás könyve 14. fejezete, 12. verse. Egy másik híres előfordulási helye, tehát Ézsaiás 14-12, egy másik híres előfordulási helye, ha itt van nyitva a Bibliánk, éppen a jelenések könyve 8. fejezete, ahol a 10. versben azt olvassuk, hogy amikor a 3. angyal trombitált, leesett az égről egy nagy csillag égve, mint egy fáklya, és esett a folyóvizeknek harmad részére és a vizek forrásaira. Tehát itt már a jelenések 8-10-ben is van nekünk egy hullócsillagunk, csak hogy az a folyóvizekre esik. Itt pedig a 9. fejezetnek a hullócsillaga, az a mélységbe esik, és a mélység kutyának a kulcsát nyitja meg, és jön ki a mélységből, ugye ez a hatalmas füst a sáskákkal. A hullócsillag a Bibliában nagyon szemléletes és nagyon markáns jelképe Ézsaiás 14. fejezetében magának Sátánnak. És a többi részeken pedig a sátáni, vagy így szoktuk mi mondani, hogy a démoni személyiségeknek. Ugye a Biblia szerint Sátán angyalfejedelem volt, és Isten tökéletesnek teremtette, csak amikor Istennel szembefordult, és amikor Krisztus szavára sem hallgatott jelenések könyve 12. fejezete szerint, azután lett a földünkön Sátán úr, miután befogadta az ember az emberiség, és tulajdonképpen a Jézus Krisztus halálakor, Jézus Krisztus golgotai áldozatakor történt az meg, hogy Sátánnak attól fogva nincs bejárása a mennybe, tehát a hatalma korlátozódik
az egész világmindenségben csak a mi földünkre. Ez a Bibliában egy nagyon hosszú és részletes tanítás, ebben most annyira nem szeretnék belemenni. A lényeg az, hogy azért Sátánnak a jelképe ez a hulló csillag, egészen pontosan esthajnal csillag, mert az esthajnal csillag az, ami először feljön a mi féltekénken, legalábbis az égre, tehát esti időben, a Vénusz csillag, vagy esthajnal csillag, mutatta a régi pásztortársadalmakban az irányt azoknak a pásztoroknak, akik a nyájat kint tartották a mezőn. Az esthajnal csillag, vagy egyáltalán az égre először feljövő Vénusz csillag viszont kettős jelkép. Jelenések könyve 22. fejezete azt mondja, hogy én vagyok Dávidnak ama gyökere, ényes és hajnali csillag,

számára mérték legyen. Egyáltalán a szeretet törvénye nem alkalmas arra, hogy az életet boldogan lehessen élni. Sátán azt hirdette, hogy ő az igazi csillag, ő hozzá kell tartani, ő a mérték, ő a viszonyítási pont. Tehát ilyen módon ez a kettős jelkép, az esthajnal csillag Krisztus jelképe is, Sátán jelképe is, azzal a hozzáadással, hogy mint hulló csillag most már csak Sátán jelképe. Tehát a Biblia világosan tanítja, hogy Krisztus a mérték, ő a mi világmindenségünknek az esthajnal csillaga is, aki mindig a helyén van, és akihez mindent lehet viszonyítani, és akitől segítséget lehet kérnünk, de az, aki elleneszegült Istennek és Jézus Krisztusnak, és aki vereséget szenvedett ebben a küzdelemben, a Sátán, és akinek a hatalma Krisztus golgotai áldozata, hiszen Krisztus az áldozatával mért csapás, döntő csapás Sátánra, tehát a földünk a démonoknak a lakhelye, a hulló csillag, hogy említettem, Sátánnak, és a különös démoni személyiségeknek, sőt magának a démoni jelenlétének is a színhelye. Az előző 8. fejezet 10. versében ez a bizonyos égről lehulló csillag, ami a folyóvizekre esett, ezt a régi profécia magyarázók egyértelműen azonosították Attillával, a hunok vezérével, aki szintén egy démoni személyiség, mert egy olyan nép alakulatot sikerült összefogni, és szinte az egész Európát végighódítani egy irtózatos háborúk sorozatán keresztül, ami nagyon ritkán történt meg az emberiség történelmében. Nyilván az emberiség történelmében vannak különösen démoni személyiségek. A Biblia például kiemeli itt Attillát, akit hát a néphit is Isten ostorának tartott. A Biblia nem ezt mondja, hogy Isten ostora, a Biblia azt mondja, hogy ez egy hulló csillag. De vajon ki lehet ez a hulló csillag a 9. fejezet első versében, az 5. angyal trombitálása szavaiban? Ki lehet az a démoni személyiség, akinek a fellépése a világ egy bizonyos pontján hirtelen megváltoztatja a történelmet, felszabadítja a démoni erőket? Mert a mélység is a démoni erőknek a jelképe. Tehát itt a hulló csillag a Sátánnak és egy démoni személyiségnek, a mélység pedig a démoni erőknek a jelképe. Például aki olvassa az evangéliumokat, az emlékezhet rá, hogy Jézus is a mélységbe üzte a démonokat, ugye a gadarai megszállottból. Természetes dolog, ahogy Isten lakhelye a menny, ugye tőlünk hát fölfelé, a mélység pedig a démonoknak a lakhelye. Tehát ki lehet ez a történelmi személyiség, akinek a fellépése egyszer csak démoni erőket szabadít fel, és a démoni erőknek ez a jellegzetességük, hogy hódító erő lesz, és nem annyira földet, természeti világot megsemmisítő erő, hanem az embereket, az sáska mód az embereket ölő hódító erő. Na hát, megint csak mondom, hogy nem én találom ki, és nem a 20. században találták ki, hanem profécia magyarázatok irodalmában már régen azonosították ezt a démoni személyiséget azzal a valakivel, akiről a következőt olvassuk egy magyar tudósnak a könyvében, aki tudjuk, hogy az egész életét a Kelet kutatása szánta, ez Germánusz Gyula. Germánusz Gyula következőképpen írja le ezt a démoni személyiséget. 40 éves korában váratlanul kilép az események színpadára, és attól a perctől kezdve állandó izgalomban tartja a megriadt várost. Évek hosszú érlelődését, töprengését, akaratát és csüggedését hirtelenül cselekvésbe robbantja ki egy látomás. Mekka sziklás hegyoldalán gondolataiban elmerülve úgy érezte, hogy valaki hozzálépett és így szólt, olvas. Ilyetten válaszolta, nem tudok. Tudnék, tényleg írástudatlan volt. Arra a megjelent alak földhöz szorította és háromszor ismételte meg parancsát. Olvas urad nevében, aki alkotta, az embert vércsomóból formálta. Olvas urad kiválasztott, az, aki a tollal tanította az embert arra, amit nem tudott. Mohameden irtózatos félelem vett erőt. Gyenge idegzete a sok töprengés alatt összeroppant. Gondolatainak sötét árnyai most rátelepültek, és mázsányi súllyal nehezedtek a szívére. Felesége Kadica vigasztalta, és ez a vigasz egy ideig megnyugtatta, de a látomás ismétlődött. Önkívületben összeesett, harangzúgást és idegenek lépteit hallotta, félelmében kiverte a hideg veríték,
le kellett takarni köpenyével.

és az égi hang ismét megszólalt. Ó, te betakart, kelj fel és hirdesd az igét, uradat buzgón dicsérd, ruháidat a szennytől kimérd, és a mocskot kerüld. Ne haszon fejében tégy jót, légy türelmes uradért, és ha megfújják a trombitát, bizony aznap látsz majd csodát. És leírja tovább Germánus Gyula, úgy, hogy az arab hagyományok ezt mind a mai napig közvetítették Mohamednek a kiválasztását. Mohamed, aki írástudatlan, több feleségű vándorkereskedő volt, és aki a 7. században élt, ő hivatkozott arra, hogy neki Isten megjelent, és őt világtörténelmi feladattal látta el, és a világtörténelmi feladat az volt, amit különben aztán a környező népek vezetőinek ő levél formájában a tudomásukra is hozott, hogy ő egy új vallást alkotott, és egy új vallás nevében szólítja egységbe az emberiséget. Az új vallást egyrészt a környező zsidóságból nyerte, a judaizmusból, másrészt az akkor már elterjedő félben levő kereszténységből, ugye 7. században vagyunk időszámításunk szerint, és az arab törzsi vallásokból, a judaizmusból és a kereszténységből egy új vallást formált. A Biblia az iszlámnak a megszületését egyértelműen egy ilyen démoni jelenségnek mutatja be. Persze ez nem új dolog, hiszen a Biblia nagyon sok vallást, sőt a vallások többségét teljes egészében démoni fogantatásúnak tartja. Például, ha valaki elolvassa az 1. Korintusi levél 10. fejezetét, ott azt mondja Pál apostol, hogy nem akarom, hogy ne ismerjétek ezeket a vallásokat, ezeket a kultuszokat. Aki a bálványoknak áldozik, az ördögöknek áldozik. 1 Korintus 10:20. Aki a bálványoknak áldozik, az ördögöknek áldozik. Tehát különböző népeknek a hiedelem és vallási világában a Biblia rámutat arra, hogy ezek tulajdonképpen démoni erők következtében jöttek létre. Ilyen például a 96. Zsoltár is az Ószövetségben, amely kimondja így szó szerint, hogy a népeknek minden istene bálvány. Tehát ami nem az Istentől jön, ami nem az Isten kinyilatkoztatásából következik, amit emberek találnak ki különböző tapasztalatokra hivatkozva, és aztán annak a vallásnak megalkotják a rendszerét, a liturgiáját, a szokásait, a hagyományait, és sokszor hadba is vezetnek vallásokat, ezt a Biblia egyértelműleg a démoni világ találmányának tartja, és ezért esik le az égről a földre, illetve a mélységet, ezért nyitja meg ez a hullócsillag. Démoni erőket szabadít fel a történelemben, olyan démoni erőket, amelyeket a fennállása során végig nyomon kísérnek a démoni jelenségek. Maga a látomás is egyébként a 9. fejezet 11. versében így fejeződik be, hogy királyukul pedig a mélység angyala volt felettük, annak neve zsidóul Abbadon, görögül pedig Apollion, azaz vesztő a neve. Tehát a démoni vallásokat, és köztük mondom, hogy a démoni vallások között az iszlámról itt beszél a Biblia részletesen, az iszlámot is egy ilyen félelmetes, mit jelent az, hogy vesztő? Az, hogy embergyilkos vallások. Tehát az egész tanrendszerükben, a fellépésükben, a fanatizmusukban, az emberekre gyakorolt hatásukban vesztő, ugye ennyit jelent Abbadon és Apollion, és itt a vesztőnél eszünkbe juthat Jézus Krisztus híres kijelentése a démonról, amit a leghíresebb, ez a János 8.44. Jézus azt mondta, hogy az ördög a hazugság atya, aki embergyilkos kezdettől fogva. Tehát ugye Sátán maga hazugságaival az embereket, az emberiség bizonyos csoportjait bele akarja vinni bizonyos dolgokba, és utána pedig hát a célja az, hogy tulajdonképpen embereket öljön, lelkileg és testileg is embereket semmisítsen meg. Az pedig, hogy a mélységből ez a hatalmas füst jön ki, és jönnek a sáskák, és ezek nem az élővilágot hát tarolják le, hanem embereket. Méghozzá azt mondja a 4. vers, hogy olyan embereket, akiknek a homlokukon nincsen az Istennek pecsétje, ez jelzi azt, hogy itt a Biblia kijelenti, hogy az iszlám és az egyáltalán ez az egész iszlám hódító vallás, ez akkor fog jönni majd Európára, nem 1000 évvel előbb, nem 1000 évvel később, pontosan abban a történelmi időszakban, amikor maga a kereszténység is súlyos eltorzuláson megy át a középkorban.
és a súlyos eltorzulásnak a fenyítő ítéletét testesíti meg az iszlám, valahogy úgy, mint az Ószövetségben is Isten felhasznált pogány hatalmakat, Asszíriát, Babilóniát, hogy a választott népre, a zsidó népre, mint fenyítő ítéleteket, ezeket a nemzeteket elhozza. Ugye a profécia magyarázat irodalmából is egyértelmű, de aki ismeri a történelmet, annak is egyértelmű, hogy a 7. századtól számíthatjuk ezt az időszakot, és most a proféciánk az időszámításunk szerinti 7. századtól bevilágítja a történelmünket, hát nagyon sokáig, az időszámításunk szerinti 19. század elejéig. Ez összesen csaknem 1200 év. Lehet, hogy most itt történelemből pótolnunk kell ezt az ismeretet, de hát jobb pótolni, mint szó nélkül hagyni, hogy az iszlám tulajdonképpen a nyugati civilizációt 1200 évig fenyegette. A megszületésétől, a 7. századtól kezdve egészen addig, míg a 19. század 40-es éveinek elején az akkori legnagyobb iszlám birodalmat, az úgynevezett ottomán birodalmat, ugye a török ottomán birodalmat, a nyugati hatalmak gyámság alá nem vették, 1200 év alatt szüntelen fenyegetés és rettegés volt az iszlám megléte a nyugati civilizációra. Először az iszlám, mint tudjuk, délnyugat felől támadta meg Európát. Tehát az Afrika északi részén mentek végig ezek a Mohamed vallásától fanatizált arab törzsek, gyűltek egységbe, és átkeltek Spanyolországnál Európába, egészen Franciaországig jöttek fel, ugye a híres Poitiers-i csatát, amelyet Martel Károly vívott ellenük Európa nevében, ezt ugye Európa megnyerte, és 732-ben megállították az arab-iszlám hódítást, de akkor ők létrehozták a morkultúrát, ugye Spanyolországban, Észak-Afrikában, azóta is, hogy ezek az észak-afrikai nemzetek azóta is iszlám hitet gyakorolnak. Majd aztán óriási előrelépés volt az iszlám történetében, amikor egy addig talán nem annyira ismert néptörzs fölvette az iszlám hitet, ezek voltak a szeldzsukok és a türkök. A türköknek a leszármazottai a törökök. Tehát tulajdonképpen amikor az arabok, a szeldzsukok és a törökök egymással egyesültek, ez már a középkor későbbi évszázadaiban volt, akkor elérkezett az iszlám második inváziója, ami most már nem délnyugat felől jött, hanem délkelet felől jött. Ugye a kalifátusok idején az egész közel-keletet fennhatóságuk alá vonták, és délkelet felől betörtek a mai Törökország területére, Bizánc felé, és Bizáncon keresztül pedig a Balkánon át utat találtak Európába, és itt jön már be a magyar történelem is, hiszen Magyarországon is több mint 150 évig volt a hódoltság időszaka. Figyeljük meg, hogy ezt hogyan adja elő a Szentírás. És adatot azoknak, hogy meg ne öljék őket, hanem hogy kínosztassanak 5 hónapig. És azoknak kínzása olyan, mint a skorpió kínzás, amikor megmarja az embert. Annak okáért azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják meg azt. És kívánnának meghalni, de a halál elmegy előlük. A sáskáknak formája pedig hasonló volt a viadalhoz felkészített lovakhoz, és a fejükön, mint egy aranyhoz hasonló koronák voltak, és az orcáik olyanok voltak, mint az emberek orcái, és olyan hajuk volt, mint az asszonyok haja, és fogaik olyanok voltak, mint az oroszlánoknak, és olyan mellvértjeik voltak, mint a vas mellvértek, és az ő szárnyaik zúgása olyan volt, mint a viadalra száguldó sok lovas szekerek zúgása, és skorpiókhoz hasonló farkuk volt és fullánkjuk, és a farkukban volt a hatalmuk, hogy ártsanak az embereknek 5 hónapig. Királyukul pedig a mélység angyala volt felettük, annak neve zsidóul Abbadon, görögül pedig Apólion, azaz vesztő a neve. Az első jaj elmúlt, íme ezután még 2 jaj következik. Most ebből a leírásból, aminek mondom a részleteiben nem kívánok most belemélyedni, és teljesen világos, hogy ez az egész vallás egy harci vonulatot vesz. Tehát ez egy erőszakos vallás lesz. Ez egy támadó, ez egy hódító, expanzív vallás lesz,
lovakat lát maga előtt János apostol, nagyon érdekes, amiket elkap így, hát Isten ezeket, ne felejtsük el, egy nap alatt mutatja be neki az egész világ történelmet, Jelenések könyvét, egy nap leforgása alatt, pár óra leforgása alatt látjuk ezt a 22 fejezetet. Arra lesz például figyelmes, hogy a férfiak ülnek a lovakon, és akkor a férfiaknál pedig összefont hajat lát, tehát mint nők hajához hasonlót, ugye jellegzetes keleti hajviselet a férfiaknál. Vértek vannak, és hogy ahogy nyomulnak előre, valami óriási, tényleg sáskajárást végeznek, de hangsúlyozom, az emberek leülésében. De sokat hallunk most erről a dzsihádról, erről a szent háborúról, amire hát fölesküdnek hol itt, hol ott muzulmán országokban. Na hát ez is az iszlámnak az 5-6 alapvető pontja közé tartozik, hogy az iszlám vallás egyébként nagyon pozitív dolgokat vonultat fel, nem tudom én, a természet megóvásában, a gyógyvizek használatában. Magyarországon is ők hozták be a gyógyvízkultúrát Törökoppánytól ugye Budáig, de viszont az embereknek, a más vallású embereknek, a gyauroknak, az Allah tekintélyét el nem fogadó embereknek a legkíméletlenebb lemészárolásában is ugyanilyen hírük volt és maradt ugye az iszlám hadseregeknek. Tehát ahogy ezt így bemutatja, és azt mondja, hogy közben kínozzák az embereket, és amikor kimondja, hogy kínozzák, kétszer említi az 5. versben, és említi még ugye a 10. versben az 5 hónapos idői kijelentés. Ez rendkívül fontos itt a proféciában, mert aki a bibliai jövendőléseket ismeri, az tudja, hogy 5 hónap az 5x30, 150 nappal azonos. A Bibliában viszont a vázlat proféciákban a napok mindig évekkel azonosak, tehát 5x3, 150 nap az 150 évvel azonos. Azt mondja, hogy eközben, miközben megtámadják Európát, elérkezik egy 150 éves időszak, amikor különösen sokat kínoznak, mint a macska az egérrel játszadoznak ezekkel a meggyengült délkeleti európai országokkal, és ezt is pontosan tudjuk azonosítani az arab iszlám hódítás következtében. Az első döntő csata, amit az iszlám folytat Európával szemben, ez 1299. július 27, még a napját is tudjuk, 1299. július 27, az úgynevezett báfeumi vagy nikomédiai csatának az időpontja ez. Ha lenne térképünk, mutatnánk, a mostani Törökország területén, nyugati részén van ez a Nikomédia, ami közvetlenül Bizánc előtt van, tehát itt van a Boszporusz, és itt van Bizánc, és egy 100 kilométerrel előtte van ez a Nikomédia, és idáig elérkeznek már, ebben a csatában az iszlám haderő átütő győzelmet arat az akkor még létező kelet-római császárság haderejével szemben, de 150 évig kínozzák a vidéket, míg 1299-hez számítsunk most hozzá 150 évet, tehát egyszerű matematika, 1299-hez 150 évet, 1449, amikor lényegileg megfosztják a kelet-római császárt, illetve ők kezdik kinevezni már a kelet-római császárt, 1453 ez már Bizánc eleste, 1456 már a Nándorfehérvári csata. Tehát tulajdonképpen most már a magyar történelemből is a látókörünkbe érkezik az iszlám hódítás, hiszen Európa bevétele előtt egy kis macska-egér játékot rendeznek, iszonyatos hódító taktikájuknak megfelelően, és aztán, amikor ennek vége van, és a kezükre kerül a kelet-római császárság, megnyílik az út Európába. Ugye az egész látomás jelzi, hogy az iszlám egy hatalmas történelmi évszázadokat átívelő veszély lesz, már szinte az egészet be is világítja, de a 6. trombita szó, vagyis a 2. jaj, ehhez még hozzáteszi az iszlám hódításoknak a 2. ütemét, és ezt részletezi. Úgyhogy olvasom a 13. verstől. A 6. angyal is trombitált, és hallottam egy szózatot az aranyoltárnak 4 szarvától, amely az Isten előtt van. Mondván a 6. angyalnak, akinél a trombita volt, oldd el ezt a 4 angyalt, aki a nagy folyóvíznél, az Eufrátesznél van megkötve.
és eloldatott azért a négy angyal, aki el volt készítve az órára, a napra és hónapra és esztendőre, hogy megölje az emberek harmad részét. És a lovas seregek száma 2000-szer 10 000 volt. Hallottam a számukat. És így láttam a lovakat látásban és a rajtuk ülőket, akiknek tűzből és jácintból és kénkőből való melvértjeik voltak, és a lovak feje olyan volt, mint az oroszlánok feje, és a szájukból tűz és füst és kénkő jött ki. E háromtól öletett meg az emberek harmad része, a tűztől és a füstől és a kénkőtől, mely azoknak szájából jött ki. Mert az ő hatalmuk az ő szájukban van és az ő farkukban, mert az ő farkaik a kígyókhoz hasonlók, melyeknek fejeik vannak és azoknak ártanak. A többi emberek pedig, akik meg nem ölettek e csapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, az arany, ezüst, érc és kő és fabálványokat, melyek nem láthatnak, sem nem hallhatnak, sem nem járhatnak. De nem tértek meg az ő gyilkosságaikból, sem az ő ördöngőségeikből, sem paráználkodásaikból, sem lopásaikból. Az utolsó két verssel azért kezdeném most az áttekintést, mert nyilvánvaló, hogy Isten miért engedte meg az egész iszlám csapást Európára. Ez az, amit mondom, a protestáns prédikátorok a 16. században már megértettek, hogy az Isten azért engedte meg ezeket a félelmetes keleti hordáknak, és nem olyan gyors beözönlését, mint a népvándorlásaim volt, hogy egy-egy évtizedig raboltak itt a vandálok, vagy a hunok, vagy mások, hanem az iszlámnak évszázados, nyugtalanító előtörését. Miért engedte ezt meg Isten? A 20. és 21. vers közdi azért, mert a Európában lényegileg egy bálványimádó vallásosság volt kereszténység címén. Szóval ez a félelmetes, hogy a középkorra vonatkozó bibliai proféciák, amelyek Jelenések könyve 6. fejezetétől tartanak, itt a 9. fejezet 20. 21. verseiben mondják ki ezek a proféciák, hogy Isten azért engedte meg a török vészt, meg az egész 15., 16., 17. századi borzalmas európai történelmet, mert az emberek nem tértek meg a kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, az arany, ezüst, érc, kő és fabálványokat, melyek nem láthatnak, sem nem hallhatnak, sem nem járhatnak, és nem tértek meg. Szóval Európa felrázására és megtérésére engedte meg is Isten ezeket a csapásokat. Itt a következő fázis tehát már nem annyira az araboknak a bemutatása, hanem ez már a törököknek a bemutatása. Tulajdonképpen az 1299-es báfeumi csatát is már a törökök viszik diadalra, és első Ottmántól szokták számítani az ottomán birodalmat, ez is a 13. század második feléből kezdődik. És ugye látjuk a törököknek a jellegzetes harci színeit, ezeket a tűz, jácin, kénkő, tehát ezek a vörös, kék és egyéb más színek, és ahogy vonulnak előre, és itt is van egy idői profécia a 15. versben, de még előtte ott van a 14. versben, hogy ez a négy kalifátus az Eufrátesznél, ugye ez az Ikónium, Bagdad, Damaszkusz és a többieknek az egyesítése. Lényegileg ez a vallás mind a mai napig annak köszönheti bámulatos nagy történelmi erét, hogy nagyon gyorsan egyesíti, egyesíteni tud törzseket és önmagán belüli csoportosulásokat is. Valami félelmetes, tényleg démoni erő van az iszlámban, ahogy az egységet és a célirányosságot végre tudja hajtani a történelemben. De elmondja itt a 15. vers, hogy az iszlám hatalma is le fog áldozni, mert a 150 év utánra mondja ezt az idői proféciát, hogy ez a hatalom el van készítve az órára, a napra, a hónapra és az esztendőre. Ez milyen idővel azonos? Ugye az esztendő a Bibliában az 360 nap, tehát ez 360 év, a hónap az 30, az 360 meg 30, az 390, a nap az 1, az 391, ugye az óra a napnak a 24. része, 360 nap van egy
évben, annak a 24. része az 15 nap, tehát itt a Bibliában egy rendkívüli proféciával állunk szemben, egy 391 év és 15 napos profécia. Ilyen nincs a Bibliában. Ennek megvan az oka, hogy a Biblia itt miért használ ilyen idői kijelentést, tehát még egyszer mondom, aki utána akar számolni, hogy így adja meg a kombináció, hogy annyi életidőt mond az iszlám teljhatalmára, hogy egy esztendő, ez 360, egy hónap ez 30, tehát 390, egy nap az 391, egy óra, az egy óra ugye 24 része a napnak, átszámítva ugye a profétai napével szerint a 360 osztva 24-jel az 15 nap, tehát 391 év és 15 nap. Mivel a Báfeumi csatának az időpontját pontosan tudjuk, ez 1299. július 27, ez hozzáadjuk a 150 évet, amit először kétszer mondott el, mint proféciát, megkaptuk ugye az 1449-et, és ahhoz hozzáadjuk az 1449-hez a 391 évet, tehát még egyszer, egyszerű összeadás, nem olyan ördöngösség, tehát 1449 meg 391 év és 15 nap, július 27-hez képest megkapjuk 1840. augusztus 11-ét. Mi történt 1840. augusztus 11-én? Ekkor már ugye lapok is voltak, hírlapok is voltak, tehát ezt könnyen lehet ellenőrizni. Az iszlám történetében egy végzetes esemény, amikor a török szultánnal a kairói pasa összeveszett, az egyiptomi pasa összeveszett, és a török szultán a nyugati hatalmakhoz fordult segítségért, hogy az iszlámon belüli torzsalkodást a nyugati hatalmak segítségével meg tudja oldani. A nyugati hatalmak is jó politikusok voltak, csak úgy, mint ma. Ők elérkezettnek látták az időt, hogy az oszmán-török birodalomnak véget vessenek, és segítségnyújtás címén tulajdonképp úgy avatkoztak bele ebbe az egész dologba, Poroszország, Franciaország, Anglia, tehát az európai nagyhatalmak, hogy megszüntették az iszlámon belüli feszültséget, de azzal együtt, hogy a török szultán kezéből minden hatalmat kivettek. Európai lapok már ekkor így jelezték, 1840. augusztus 11-én érkezett a nyugati delegáció keletre, és így jelezték ezt az eseményt, hogy ettől a pillanattól fogva az oszmán birodalom, a török szultánátus keletbeteg embere. Mind a mai napig rajta is maradt ez az elnevezés, hogy keletbeteg embere. A Biblia nagyon egyszerű kijelentéseket szokott alkalmazni, általában megad bizonyos időpontokat, egy hatalom kezdő időpontját, és megadja egy hatalom végső időpontját. Itt is a Biblia ebben a fejezetben így jár el. Lényegileg itt a Biblia közli velünk azt, hogy az iszlámon alapuló keleti birodalmak világtörténelmet formáló ideje lejárt. Tehát ezt nagyon komolyan kell vennünk. Még egyszer mondom, az iszlámon alapuló arab, török birodalmak világtörténelmet formáló szerepe lejárt. A világtörténelemben ezután meghatározó szerepük nincsen. Ezt csak azért mondom, mert közeledve a napjaink konfliktusához világosan kell látnunk azt, hogy az iszlám most bármennyire is erős, és bármennyire is van 1 milliárd muzulmán a világon, és óriási természeti, gazdasági értékek vannak az arab országok kezén, legfőképp ugye a kőolaj, de ezeknek az országoknak a Biblia szerint nincsen tovább világhatalmat formáló szerepük. Lehet atomfegyverük, lehet vegyi fegyverük, lehet biológiai fegyverük, sok minden lehet. Egyébként a világon minden nagyhatalom ezekkel el van látva, Kínától Brazíliáig, de ezeknek a hatalmaknak nincs világtörténelmet formáló szerepük. Talán már elmondtam a kedves hallgatóknak, hogy 1991-ben, amikor kitört az iraki-amerikai háború, nagyon sokan kérdezték tőlünk, hiszen tudták, hogy Jelenések könyvéről mi már erről sorozatot tartottunk, hogy mi lesz ennek a háborúnak a vége. Nagyon egyszerűen csak ennyit válaszoltunk, itt csak Amerika nyerhet, itt Irak semmiképp, akkor sem nyer, ha Kína mögé áll, akkor sem nyer, ha atomfegyvert akar bevetni. Egyszerűen a Biblia kimond valamit, és az teljesedik. Tehát a Bibliából én ezt tudom itt mindenkinek mondani,
hogy az arab államoknak bármennyire is erős, bármennyire is démoni, állandóan jelz, hogy démoni a jellegzetesség ennek a vallásnak, világtörténelmet formáló szerepük nincsen. Helyesebb lett volna nem így hírül adni a dolgot, hogy támadás Amerika ellen, hanem ez a pontosabb megszövegezés, amit hát néhány lap közölt is, hogy terrortámadás Amerika ellen. Ez nem kelet támadása Amerika ellen, ez nem a keleti hatalma. A keleti hatalmak agyaglábakon állnak, lényegileg a nőknek szinte 100%-a írástudatlan a körükben, a férfi lakosság nagy része az éhínség szélén tántorog, egy-két ember kezében van itt nagy hatalom, nagy pénz és sok fegyver. Ugye tudjuk jól, hogy a kábítószert cserélik be tulajdonképpen nyugati fegyverre. Tehát ez a terroristáknak a gazdagság, hogy pár tonna heroinért veszik ők ezeket a nagyon modern amerikai, angol és német fegyvereket. Ugye az iraki háború során is kiderült, hogy lényegileg német és angol fegyverekkel vívták a harcukat nyugattal szemben. Nyugatnak is nagy pénz ugye fegyvereket eladni, keletnek is nagy erőt jelent, hogy ilyen arzenáljuk van. De a Biblia ezt kimondja, hogy a történelmi idejük ellenőrizhetően lejár, hogy miért napra adja ezt meg, ennek is nagy jelentősége van, hiszen az Egyesült Államokban a 19. század 20-as éveitől kifejlődő Miller mozgalom, ennek a baptista farmernek a mozgalma, a Miller mozgalom, kezdte kutatni a proféciákat, és először ez a mozgalom vette komolyan, mint mozgalom a történelmi és idői proféciákat. És ennek a mozgalomnak hatalmas megerősödésére szolgált, hogy a szemük előtt teljesedett be ez a profécia. Egyébként William Miller volt az első, tehát ennek a mozgalomnak az alapítója, aki a 150 éves és a 390 éves proféciát így egybe rakta, és rámutatott arra, hogy ez a két profécia egymásba ér. És egy bizonyos John Leach nevű profécia magyarázó a 30-as évek végétől már közleményeket írt amerikai újságokba, hogy 1840 nyarán az iszlámon belül valami döntő katasztrófa fog történni. Ő azt nem tudta, hogy micsoda, de ő azt mondta, hogy Jelenések könyve 9. fejezete be fog teljesedni. Érdemes tehát a nevét megjegyezni, John Leach, John Leach volt ez a profécia magyarázó, aki rámutatott erre, és valóban a szemük láttára zajlódott ez, de egy olyan mozgalom számára, amely a Bibliának több idői proféciáját is szemügyre vette, sőt, ugye a leghosszabb idői proféciát, a 2300 éves proféciát is alkalmazta a jelenkorra, amely Dániel könyve 8. fejezetében foglal helyet. Kedves hallgatók, tehát erről kellett egy 40 percet beszélnem, sajnos ez elvitt egy sor időt, de valahogy röviden, de igazolnom kellett azt, hogy a Biblia szerint az iszlámnak ma világtörténelmet formáló szerepe nincsen. Minden, ami az iszlámmal történik, és ami úgy tűnik, mintha az iszlám itt valami nagy történelemformáló erő lenne, ez nem más, mint figyelemelterelés. A világ nagy eseményeiről, nagy folyamatairól ez egy figyelemelterelés. A világnak a sorsa nem szeptember 11-én fordult meg, a világ sorsát már többen próbálták kikövezni egy bizonyos irányba, amelyet a szeptember 11-e nagyon felgyorsít, és látni fogjuk, hogy fel fog gyorsítani, és itt következik be a másik hatalomnak a szerepe, és itt kell, hogy felvessük a kérdést, hogyha felvetettük az iszlámra vonatkoztatva a kérdést, hogy szól-e valamit a Biblia viszont az Amerikai Egyesült Államokról. Azt a megjegyzést kell, hogy tegyük itt, és itt már a bizonyítással gyorsabban végezhetünk, hogy igen. A Biblia nem minden nagy hatalomról beszél. Nem beszél mondjuk a kínaiakról, nem beszél pedig hát Kínának ezredévekre menőleg Ázsiában nagyon nagy szerepe volt, vagy nem beszél a tatárokról, a mongolokról, sok minden nagy hatalomról nem beszél. De a Biblia érzékelteti már Dániel könyvében, hogy a világ sorsának az alakulása Ázsiából átjön Európába, és Európából pedig Amerikába. Ugye ezek a nagy proféciák Dániel könyve 2. és 7. fejezetében találhatók, tehát először beszél Babilóniáról, aztán beszél Médó-Perzsiáról, aztán Görögországgal átjön már Európába, római hatalommal már teljesen Európában vagyunk.
A középkor proféciákra egy fél mondattal utaltam, hogy a középkorról Jelenések könyve 6. fejezetét, második fejezetében, 6. fejezetében, 9. fejezetében olvashatunk. De a Bibliában szó van arról, hogy a középkor, a rettenetes középkori üldözések nyomán Európából invázió indul ki egy olyan földrészre, amelyet éppen ebben a korban fedeznek fel. Miért fedezték fel 1492-ben Amerikát? Hogyan fedezte fel ezt Kolumbusz? Egyáltalán miért ment arra felé? Tudjuk, hogy Indiába akart menni, meg hogyan is történt ez, hogy egy új földrészre Európa kezd lassanként kitelepülni? Egy olyan földrészre, amely csak a 19. századtól mind a mai napig több mint 150 millió európait fogadott be. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy az Egyesült Államok az tulajdonképp Európa nyúlványa. Jön a történelmünk súlypontja Ázsiából Európába, és Európából valahogy valamilyen okfolytán a történelm súlypontja át fog helyeződni, mint vezető politikai erőnek a tengeren túli országnak a szívébe, és ezt mutatja be előttünk nagyon szemléletes formában a Jelenések könyve 12. és 13. fejezete. Itt vannak az Amerika proféciák. Jelenések könyve 12. fejezete, hogy az egész fejezetet ismerni kell, azért csak nagyon vázatosan jelzem, egy óriási küzdelmet ír le. A küzdelemnek két főszereplője van. Egyrészt sárkány, ugye ez egy jelkép a Bibliában, sátánnak egy másik jelképe a sárkány vagy óriás kígyó. Ez a görög dragon kifejezés. Ezt így fordítja a magyar Bibliánk, hogy sárkány, lényegileg óriás kígyó. Ez az óriás kígyó, ez üldözi az asszonyt, egy tiszta asszony, egy napba öltözött asszony, a másik főszereplő, ami viszont mindig a tiszta egyháznak, a tiszta kereszténységnek a jelképe. Olvasnám csak most már a bennünket lényegileg érintő 12. fejezet 15. versétől a proféciát. És bocsátott a kígyó az ő szájából az asszony után vizet, mint egy folyóvizet, hogy azt a folyóvízzel elragadtassa. De segítségül lőn a föld az asszonynak, és megnyitotta a föld az ő száját, és elnyelte a folyóvizet, melyet a sárkány az ő szájából bocsátott. Megharagudott azért a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél volt a Jézus Krisztus bizonságtétele, és állt, mármint ez a sárkány vagy óriás kígyó, a tengernek fövenyére. Melyik az a föld, amely segítségül lett az asszonynak? Melyik az a föld, amely megnyitotta a száját, és befogadja az Európában üldözött keresztényeket? Ezt is már rendkívül régen profécia magyarázók azonosították, hogy itt kezd a Biblia ráutalni arra, hogy Amerika az a föld, amely megnyitja a száját, segítségül lesz az asszonynak. Ne felejtsük el, hogy az Amerikai Egyesült Államokat európai protestánsok alapították. Itt a keleti partvidékről elindulva lényegileg a 17.-18. században az úgynevezett zarándok atyák hozták létre. Az Egyesült Államokban mind a mai napig ezért a legnagyobb ünnep a zarándok atyák ünnepe. November végén tartják, többnapos ünnep, amikor ugye az államfő is, nem tudom én, elmegy a szülőföldjére, és ott a ünnepélyesen, most ennyi maradt ebből az ünnepből, hogy a sült pulykát fölvágja. De hát a zarándok atyák ünnepe, ez egy nagyon nagy ünnep volt, hiszen Európa után Amerikába jut át az üldözött protestantizmus Angliából, Hollandiából, Franciaországból, és Amerikában olyan államot szeretnének létrehozni, amely két dologban elüt az európai államokból, és ez sikerült is. A Amerika történelme, ez egy történelmi siker, ha úgy tetszik. Ez a két dolog sikerült. Az egyik dolog, hogy olyan államot akartak létrehozni, ahol az emberi munkáért megadják a tisztességes munkabért. Ez Európában még mind a mai napig nem sikerült, hazánkban még mindig nem sikerült, Nyugat-Európában már inkább sikerült, az is Amerika hatására. Amerika valóban mind a mai napig körülbelül 10-szeresen fizet többet ugyanazért a munkáért, amiért itt Magyarországon kereshetünk, csak a mi részünkről egy ennyi összehasonlítás. Valami elképzelhetetlen civilizáció szintet ért el az Egyesült Államok, hogy 200-300 év alatt
Európa 2000 événél többet teljesített. Mert ebbe az egyszerű elvből, hogy aki dolgozik, az méltó arra, hogy megkapja érte a pénzt. Hát ugye ez szemléltető, hogy az emberi történelemben milyen nehéz, egyszerű és jó dolgokat keresztül vinni. Amerikában ezt keresztül vitték, hogy a jó munkának megvolt az ára. A másik dolog, amit keresztül vittek, hogy ezen a földrészen senkit ne üldözzenek a hite a meggyőződése miatt. Tehát a szabadság hazája így lett Amerika. Ez a 17.-18. század, a zarándokatyák és az amerikai függetlenségi háború következtében kialakult helyzet. Ennek hatására lényegileg az Egyesült Államok két évszázad alatt túltett Európán és az egész európai civilizáción. Viszont ne felejtsük el, hogy a 18. vers ezzel fejezi be ezt a látomást, hogy sárkány megharagszik azokra, akik megőrzik Isten parancsolatait, akik Amerika földjére eltávoztak Európából, tehát az üldözött protestánsokra, és áll a tenger fövenyére, nézi azt, hogy mikor avatkozhat úgy közbe, hogy ennek az országnak a történelmét is el tudja torzítani. Ez mondjuk egy félelmetes, egy hangtalan kép, hogy a föld segítségű lett az asszonynak, sárkány megy utána, és mint egy így mondanám, így keresztbe teszi a kezét, és nézi, hogy most ebből az államból, ami a szabadság és a munkáért való tisztességes bérezés megadásának az állama, mikor tud olyan államot formálni, ami szinte rosszabb lesz, mint az európai nemzetek. Innen Európából mentek ki, oda akartak menekülni, és szinte rosszabb lesz, mint az európai nemzetek. Ezt mondja el a következő fejezet, a 13. fejezet 11. versétől a 18. tartó szakasz, Amerika eltorzulása. Csak az első verset olvasom fel, mert tudom, hogy az időnk halad előre. A 13. fejezet 11. verse ezt mondja, azután láttam más fenevadat feljönni a földből, így is lehetne fordítani, hogy abból a földből, tudnék az a föld, ami befogadta az asszonyt, ami segítségül lett az asszonynak, fenevadat lát feljönni abból a földből, akinek két szarva volt a bárányéhoz hasonló, de úgy szólt, mint a sárkány. Félelmetes kép Amerika eltorzulásának a bemutatása itt a Szentírásban, hogy látszólag a mai Amerika is olyan, mint a bárány. Hogy azt mondja, hogy ő tulajdonképpen csak a szabadságot védelmezi, a civilizált világot védelmezi. A nyugati civilizált világ védelmében teszi, amit tesz. Mindig ezt halljuk. Bárányhoz hasonló. Azokat a kultúrértékeket, a szabadságot, a munkát, a tőke, a szabadpia, stb. Stb. Minden nap halljuk, nem akarom elismételni. Bárányhoz hasonló, de úgy szól, mint a sárkány. Viszont Amerika megváltozik. A szabadság hazájából a szabadosság hazája lesz, a munka szeretet hazájából a gátlástalan pénzszerzés és a vagyongyűjtés hazája lesz, és amit leír később a Biblia, majd tessenek elolvasni, és a szerző amerikai volt, aki 1888-ban ezt a könyvet írta, Ellen Gould White, leírja ebben a könyvében, hiszen már az ő korában is mutatkoztak ennek jelei a 100 évvel ezelőtt, hogy Amerika a vallási összevisszaságoknak és a vallási téveigéseknek is a hazája lesz, és marad mind a mai napig. De a két alapvető dologra figyeljünk. A szabadságból nagyon gyorsan lesz szabadosság, ha azt nem védik érzékenyen. A munkaszeretetből nagyon gyorsan lesz pénzharácsolás, ha ott megint csak a mérték nem érvényesül. És a vallások egyenlőségének a tanából nagyon gyorsan lesz tulajdonképpen a vallások diszkriminálásának a hazája, hogyha a nemzet olyan mély erkölcsi süllyedésbe süllyed, amilyent Amerika ma ismer. Nem tudom, hogy említettem-e már önöknek, engemet a szeptember 11-i tragédia után az a hír rázott meg a leginkább, hogy amerikai TV prédikátorok miről prédikálnak. Ugye Amerikában lényegileg a tévé irányítja a nemzetet. Ott elmennek ugyan templomokba, gyülekezetekbe is az emberek, hiszen amerikai nagyvárosokban külön utcája van a gyülekezeteknek, jelezve a teljes törvény előtti egyenlőséget, hogy egy utcában ott van 30 meg 50 templom meg gyülekezet. De Amerikának a népe lényegileg a tévénézéshez szokott nép, és a két nagy fő evangelizátor, aki most megszólalt a terrortámadás után, az egyik Jerry Falwell, aki egy baptista prédikátor,
15 éve áll az élén az erkölcsi többség mozgalomnak, a másik pedig Pat Robertson, aki egy neoprotestáns úgynevezett evangéliumi gyülekezeti teológus és újságíró és prédikátor, és ezek ketten azt kezdték el Amerika tévénézőinek a fejébe csempészni már a szeptember 11-dik után pár nappal, hogy ők megmondják, hogy Isten miért engedett meg egy ilyen rettenetes terrortámadást. Tehát ugye erre mindenki odafigyel, két köztiszteletben álló prédikátor beszél, és ők keresetlenül arra utaltak, hogy Isten azért engedte meg Amerika ellen ezt a borzalmas támadást, mert Amerika egy óriási hibát elkövetett az elmúlt években, illetve évszázadokban, hogy külön választották az államot és az egyházat. Az amerikai alkotmánynak tényleg egy sarkalatos tétele, hogy az amerikai alkotmány kimondja, hogy Isten előtt minden ember egyenlő, senkit a vallás felekezetért ne üldözzenek, és az állam végezze a maga dolgát, és az egyházak is végezzék a maguk dolgokat, de az egyik a másikba ne szóljon bele. Ők úgy magyarázták ezt, hogy Amerika azért torzult el, mert elválasztva az államot és az egyházat, lényegileg az egyházak kevés teret kaptak, és az amerikai lakosság elvallástalanodott, vagyis elerkölcstelenedett. Akkor fog Isten ránk kegyelmesen nézni, mondják ők, talán most is ezt hirdetik, hogyha egyesíteni fogjuk az államot és az egyházat. A fő célkitűzéseik ilyenek, hogy vezessék be a kötelező iskolai imát, fogadják el a 10 parancsolatot, és annak is azt a törvényét, amelyből kiderül, hogy valaki a tetteivel is a 10 parancsolat mellett áll, tehát hogy a 4. parancsolatban a vasárnap megünneplését, mert ez fejezi ki azt, hogy valaki elfogadja Isten törvényét és Istennek a rendelkezéseit, valamint bizonyos az állami életben alapvető és egyszerű vallási törvényeket. Tehát be akarják vinni az egyházi jogot az államjogba, a vallást a politikába. Természetesen azok az emberek, akik nem gondolkoznak, vagy nem akarnak utána járni kérdéseknek, el tudom képzelni, hogy üdvrivalogva fogadják az ilyen bejelentéseket és ilyen magyarázatokat. De azok az emberek, akik gondolkoznak, akiknek van némi történelmi tudatuk, hát még azok az emberek, akik mondjuk a Bibliát is olvassák, azok előtt teljesen világos kell, hogy legyen, hogy a történelemben volt már egy időszak, amikor az államot és az egyházat összeolvasztották, és ez több mint 12 évszázados nyomorúságot zúdított az emberiségre, ez volt a középkor. A középkornak azonban már régen vége, több évszázaddal a középkor után élünk, az embereknek vagy nincs történelmi tudatuk, vagy nem tudnak gondolkozni, de mondom, ezt mindenki beláthatná, hogy lényegileg a politikát és a vallást nem lehet egyesíteni, illetve hogyha egyesítik, akkor minden eddiginél sötétebb időszak következik be. A Biblia szerint olyan hosszan nem már, mint a középkorban, hiszen ennek az emberiségnek nem, hogy 12 évszázada nincsen, de, és itt valamivel lehetne folytatni tovább, hogy még mennyie sincsen. Én nem bocsátkozom azonban ilyen idői kijelentésekbe, maga a Biblia sem mond idői kijelentéseket a mikorunkra, de Jézus világosan mondta, hogy a fügefáról vegyük a példát. Amikor az ága zsendül, tudjuk már, hogy közel a nyár. És ezt, hogy amikor bekövetkezik vallásnak és politikának az egybeolvasztása, ezt a Jelenések könyve 17. és 18. fejezete mondja ki, és ez a mi befejező gondolatunk, hogyha tisztáztuk a két hatalomnak a helyzetét, hogy ha úgy mondjam, mint terroristáktól sokat lehet tartani még a keleti országoktól és az arab országoktól, de világot meghatározó történelmi jelentőségük nincsen. Olyan jelentőségük lehet, hogy Amerika erre vonatkoztatva még inkább felgyorsítja a világegységnek, de a világegységet nem csak politikailag értem, hanem a világegységnek, mint politikának és vallásnak az összeszövődését. Ilyen értelemben lehet egy katalizátor szerepe a keleti országoknak, de a világ sorsának formálásában
döntő politikai szerepe most egy országnak van. Egy országtól, ha úgy tetszik, lehet félni a mi korunkban, ez az Egyesült Államok, amely olyan, mint a bárány, de úgy szól, mint a sárkány. Nem mehettem bele tovább a további részeket is, hogyha otthon eltetszenek olvasni itt Jelenések 13. fejezet 12-től a 18-ig tartó verseiből, akkor láthatjuk azt, hogy már itt beszél arról az eltorzulás között, hogy össze akarják szőni a politikai és egyházi erőket, a 17. fejezet pedig bemutatja az összeszövetkezést, magát az összeszövetkezést. Amikor politikai erők és vallási erők már egymásra találtak. Ez a 17. fejezet, amely újra felveti az európai államok felelősségét, még mindig Amerika vezetésével természetesen, és ez a 18. fejezet, amely a világ végső nagy káoszba forduló drámai összeomlását állítja elénk. A Biblia szerint ez az összefonódás ugyanis nemhogy nem old meg semmit az égvilágon, de felgyorsítja a földünk erkölcseinek a megromlását, és valami olyan félelmetes ez a Jelenések 18. fejezet, ami már a végső összeomlás, tehát ahogy itt a gazdaság, a társadalom, a kultúra, a vallásoknak az iszonyatos anarchiáját vetíti elénk, hogy talán a Bibliának legmegrázó fejezetei közé tartozik, majd ezzel foglalkozunk külön is. De hadd olvassam fel a 17. fejezetben magát az összefonódást. És jött egy a hét angyal közül, akinél a hét pohár volt, és szólt velem, mondván nékem, jöjj, és megmutatom néked a nagy paráznának kárhoztatását, aki a sok vízen ül. Mielőtt tovább folytatnám, hadd hívjam fel a figyelmet, hogy ez a egy angyal, aki odamegy János apostolhoz, akinél a hét pohár volt, ugye a hét pohárból tölti ki az angyalok a földi történelem legvégső csapásait. Ez egy jelképes bemutatás, hogy a földi történelmünk a hét utolsó csapással fog befejeződni, és ezt a hét utolsó csapás így jelképesre így mondja, hogy vannak fehér ruhába öltözött angyalok, aranyövvel körülövezve, hét serleg van a kezükben, és amikor kitöltik az első serleget, jön az első csapásra vonatkozó látomás, második, stb. Olyan, mint a trombita szónál volt. Első trombita szó, első ítélet csapás, ugyanez, csak ez már az emberi történelem legvégén játszódik le. És egy angyal oda megy János apostolhoz, és azt mondja, megmutatom a nagy paráznának kárhoztatását, aki a sok vízen ül, akivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegettek a föld lakosai. És lélekben elvitt engem egy pusztába, és láttam egy asszonyt ülni egy vörös fenevadon, mely teljes volt káromlásnak neveivel, melynek hét feje és 10 szarva volt. Öltözött pedig az asszony bíborba és karlátba, és megékesítetett arannyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár volt, tele utálatosságokkal, és az ő paráznaságának tisztátalanságával. És az ő homlokára egy név volt írva, titok, a nagy Babilon a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja. És láttam, hogy az asszony részeg volt a szentek vérétől, és a Jézus bizonságtevőinek vérétől, és nagy csodálkozással csodálkoztam, mikor láttam őt. Nem is csodálom különben, hogy János apostol csodálkozott. Félelmetes kép. Ugye a sok víz mit jelent? Sok víz, itt van különben a 17. fejezet 15. verse azonosítja, a vizek, melyeket láttál, ahol a parázna ül, népek, sokasságok, nemzetek és nyelvek. Az egész világ egységben van. Az egész világon egységet hoztak létre. A sok vízen ül egy fenevad, és a fenevad hátán egy parázna asszony. A világ nemzetei egységesült állapotban. Ezt látja János apostol. Ahol egységes lett a világ gazdaságilag, társadalmilag, politikailag és vallásilag, de ezt a világot egy fenevadon ülő parázna asszony vezeti, aki paráználkodik a föld paráznáival és a föld királyaival. Ugye a magyar fordítás nem tudja ezt jól kihozni, mert amikor azt említi, hogy az 5. versben, hogy ez a nagy Babilon a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja, akkor ez a paráznáknak fordított kifejezés, ugye hát a legtöbb nyelvben van himnem és nő nem legalább, van ott semleges nem is, magyarban ugye nincs, ezt nem így kellene lefordítani, hogy paráznáknak, hanem talán így kellene lefordítani, hogy parázna lányoknak.
Tehát van itt egy fő parázna, egy fő, hát így adják vissza fordításuk, egy fő prostituált, akinek vannak, hogy úgy mondjam, mint a prostitúcióban is van, hát elnézést, csak hát ezt a Biblia használja, ezek undorító képek, tudom, de hát undorító a prostitúció is. Tehát van ugye egy hogy is hívják, aki a tulajdonos, tehát a bordélyház tulajdonosa, és aki aztán szerződtet oda lányokat, akikkel űzi a mesterséget, és a pénz ugye a tulajdonosnak a zsebébe vándorol. Na most azt mondja, hogy van itt a vallások között egy fő parázna vallás, de a többi vallás is paráznává vált, tudnik azáltal, hogy nem Istenhez, nem Jézus Krisztushoz ragaszkodnak, hanem a föld királyaival paráználkodnak. Tehát nagyon egyszerű kép, hogy vallások és politikának az összeszövődése. Ugye a Biblia szerint az az igazi vallás, ami a politikától semmit nem remél és semmit nem vár, de az az igazi vallás, ami az Istentől vár, az Isten szavától és az Isten parancsolataitól és annak közvetítésétől vár mindent. Tehát itt egy olyan vallási összeszövődés van, amelyben van egy főparázna, vannak alparáznák, és van a földi hatalmak, tehát politikai hatalmak. Ezeknek az összeszövődése. Ez vezeti a világot, és hát ezen János apostol megrendül, mert ne felejtsük el, hogy ő ismeri a bibliai jelképeket. Tehát ő tudja, hogy a sok víz az az egész világ, tudja, hogy a fenevad, ugye az mindig Róma jelképe, ugye Dániel könyve 7. fejezetétől kiindulva, ő is a római birodalom idején élt, és Domitianus császár üzte Pátmos szigetéről kapta ezeket a jövendőléseket. Tudta azt, hogy a parázna asszony az mindig a hitehagyó egyház és egyházaknak a jelképe. Tehát úgy is mondhatnám, hogy ezt a nagy vallási szövetséget keresztény vallások vezetik. Ez nem az iszlám, vagy nem a buddhizmus, vagy nem törzsi vallások vezetik. Ezt a nagy vallási szövetséget keresztény vallások vezetik. Persze, aki odafigyel a vallás történetbe, semmi kivetni valót, vagy semmi újat nem talál, mert nagyon jól tudjuk azt, hogy a világ vallások egyesítését nem az iszlámon belül találták ki, meg nem a keleti vallásokon belül találták ki, hanem 1947-ben, amikor létrejött az Egyházak Világtanácsa, kiadták az ökumenikus jelszavakat, amikor a II. Vatikáni Zsinat is ökumenikus direktóriumot fogalmazott meg, akkor már világos volt az, ami sajnos ma sok embernek nem világos, hogy mit jelent ez, hogy ökumenizmus. Ma ezt a görög eredetű szót, hogy ökumenizmus, általában az emberek a keresztény felekezetek egység törekvéseire értik. Hogy keresztény felekezetek ne marakodjanak, hanem egyezzenek meg, és békében éljenek egymás mellett. Ez különben nagyon szép célkitűzés, ez mindig is igaz keresztény emberek között, bármilyen vallásban, felekezetben voltak, meg volt, hogy egy katolikus ne gyűlölje a reformátust, református a katolikust, vagy evangélikus a metodistát, vagy a baptista, a nazarénus, szóval ez megvolt mindig is igaz keresztények között, hogy hát miért kellene gyűlölni egy másik keresztény felekezethez tartozót. De az ökumenikus mozgalom nem azt tűzi ki célul, hogy keresztény felekezeteket egyesít, hanem a világ összes vallását egyesíteni akarja. Tehát ez nagy különbség. Az ökumenikus mozgalom kitűzi természetesen a keresztények egységét is, de kitűzi a buddhizmusnak, az iszlámnak, a vudu vallásnak, a minden vallásnak az egységét, tehát egy olyan közös nevezőt akar találni, amiben minden vallás belefér. Tehát ezt nagyon jól tudnunk, mert az Isten ezt mutatta be János apostolnak, hogy a föld egységes állapotában, ahol van egy vezető erő, egy vezető, és hát itt kikerülhetetlen az azonosítás, egy keresztény erő itt a vezető, magát kereszténynek való erő, ami sok más magát kereszténynek való erővel az összes vallást és az összes politikai rendszert egyesíteni kívánja, és ez torkolik bele abba az utolsó hét csapásba, ami tulajdonképpen az emberi történelem lezárulásának eredményezi. Kedves hallgatók, hogyha ezt a három részt csak a mai estén, tudom, hogy egy kicsit fárasztó volt ez a mai okfejtés és levezetés, főleg azoknak, akik most hallanak először, de vigasztalásképp hadd mondjam, hogy a Jézus Krisztus apokalipszise első kötetében és a Jézus Krisztus apokalipszise második kötetében, itt van a hét levél, itt van a hét pecsét, el lehet jutni már a Jelenések könyve feléig, tehát már egy kicsit lehet megismerni Jelenések könyve felépítését és jelképeit.
ha ezt előtetszenek venni és eltetszenek olvasni, azért nem olyan nehéz dolgok ezek, csak a nehézségüket inkább az okozza, hogy erről az égvilágon sehol nem lehet hallani. Ezt belátom, szóval amikor először én is hallottam, még a 70-es évek végén olyan sok hatásba kerültem, és hát főleg a 70-es évek végén azért még nem volt egypólusú a világ, tehát akkor még azért ott volt a Szovjetunió is, és egy kicsit hitetlenkedtünk, mert akkor ugye ez a szójárás járt, hogy hát az oroszokat senki nem fogja megdönteni, hát a nagy szovjet birodalom, és maga Brezsnyev elvtárs is soha nem fog meghalni, mert az örök életű, ugye mindannyian így gondoltuk, hogy az oroszokat, tehát éppen akkor vonultak be Afganisztánba, ugye 1978-79-ben, hát egy állam csak úgy bevonul az egyik helyre, akkor Nikaraguába mentek, akkor Angolába mentek, akkor beszéltek arról, hogy orosz fegyverek, illetve rakéták vannak Nyugat-Európára állítva, egy újabb hidegháborús korszak fenyegetett, éppen az afganisztáni bevonulás idején megint a két nagyhatalom között. Szóval egy olyan sok hatás volt elfogadni a Bibliából, hogy a Szovjetunió sehol nincs, mert akkor mindenütt ott volt, most már sehol nincs. Most már legfeljebb csak egy olyan parádés kocsis, hogy ott áll a Bush mellett az orosz elnök is Kínában, hogy mégis mi is a világon vagyunk, de hát lényegileg a Szovjetuniónak most már mint államalakulat sem létezik, és ezeknek az orosz tagköztársaságoknak egyáltalán talán a terrorizmushoz hasonló szerepük van, hogy mennyi uránt lopkodtak ki, vagy atomot lopkodtak ki onnan, és terjesztettek el az egész világon, de világtörténelemben csak egy állam.

tudták előre, jelzett a hírközlés, nem akarta a politika közbeavatkozni, mit tudott, ez a titkos szolgált, az a ezt ugye mi bizonyára tetszenek érezni, hogy ezt nem fogják a tudomásunkra hozni. De szeptember 11-ének az volt a szerepe, hogy felgyors, még tovább felgyorsítson olyan folyamatokat, amelyekre talán évtizedekig kellett volna várni, így viszont a tartós szabadság fedőnév alatt, pár hónap vagy pár év alatt létre lehet hozni, hogy az egy kézbe kerülő világ úgy működjék, ahogy az az egy kéz kívánja, egy másik hatalom közreműködésével, hiszen ne tessenek elfelejteni, politikai hatalmak itt a történelemben soha nem játszhattak legeslegfőbb szerepet, egyházi hatalmak nélkül. A politika az olyan, amilyen politikából az emberek kiábrándulnak, vagy félig veszik csak komolyan, de az egyházi erőknek a felvonulása minden eddiginél erőteljesebb, és a Biblia erre ráirányítja a figyelmet, hogy amikor a politikai és vallás egyesülése bekövetkezik, amikor ennek a jogi fékei kihullanak a társadalmakból, amikor valóban feloldják az állam és egyház különválasztását, és újra egyesülés megy végbe, akkor a középkorhoz hasonló igen-igen sötét időszak veszi a kezdetét, akkor is, ha az emberiség történelmében ma óriási a technikai fejlődés, a műszaki fejlődés, hogy úgy mondjam, ez még inkább riasztóvá és félelmetessé teszi a helyzetet. Ahol az alapelvek tisztázatlanok, ahol emberek nem látják azt, hogy ezek az erők nem egyesülhetnek, ezeknek külön állva kell működniük, ahol ez a két erő egyesül, ott nagyon sok megtévesztő látszat el akarja hitetni az emberiséggel, hogy most valami újabb aranykor köszöntött be, ahogy vallások már előre is jelezték, hogy ez a harmadik évezred, ez más lesz, mint az elmúlt évezred, vagy az elmúlt két évezred. Igen, egy félelmetes, szédítő csalás, ami az emberiséget kézbe akarja keríteni, és emögött a démoni erőknek hol közvetlen, hol meg közvetett munkája áll, vagyis én azt szeretném önöknek mondani, hogy ha valaki ezeket elolvassa és végig gondolja ezeket a bibliai proféciákat, akkor nem nyilatkozhat úgy, hogy van egy világos fél, ez Amerika, van egy sötét fél, ez a kelet vagy az iszlám országok. Itt egyelőre sötét felek felvonulása zajlik. Hol van a világos fél? Hol van Isten újja itt a történelemben? Hol van az, hogy Isten mit készít elő, meg egyáltalán Isten miért engedi ezt az egész, hogy embereket becsapjanak, szédítsenek, tönkretegyenek közvetetten vagy közvetlenül? Hát két hét múlva ezzel fogunk foglalkozni, vagyis Jelenések könyvével kapcsolatban azt a kérdést vesszük fel, hogy kiket vallott egyházainak Jézus Krisztus a kereszténység történelmében, és ezekkel az egyházakkal mit akart, és ma is mit akar véghez vinni. Mert ahogy említettem önöknek, tehát szeptember 11-én egy gongütés zajlott le, amelyben a sötétség erőinek a felvonulása gyorsult fel, amelynek következtében Amerika teljes jogot formál majd a világ minden döntő folyamatának irányítására, és amely akkor lesz majd a legfélelmetesebb, ha nem csak a politikát fogja érinteni, hanem a vallást is. Most elkezdődött valami, most jó odafigyelni, hogy ez hogyan folytatódik, de a kérdés továbbra is fennmaradt, hogy ez a sötét erők felvonulása, az egyik 19, másik 1 hiánhusz. Ennek lejárt a világtörténelmi szerepe, de kétségtelenül ott van egy félelmet keltő terrorista szerepe. Ennek meg most vált nyilvánvalóvá, hogy az ő kezébe került a világ, ez még csak a sötétség erőinek a felvonulása. Hol van Isten? Miért várakozik Isten? Mit akar Isten tenni? Hol van az Isten útja? Hol lehet erre rátalálni? És egyáltalán itt a nagy elvi és történeti kérdések, meg a mi magunk egyszerű hétköznapi világa, hogy kapcsolódik össze, mert hát önök is nézték a televízióban a közvetítéseket, ez olyan, mintha a fejünk felett történnének a dolgok. Ugye, hát ebben mi a kisujjunkkal nem tudunk belemenni. Hát itten jönnek, mennek, mondják, hogy nem tudom, hány ezer vagy százezer dolláros harci gépek, hát ezekben mi az égvilágon semmit nem szólhatunk bele. Legfeljebb az ember kimer tüntetni, vagy ezt csinál, vagy örök mécses zsúlyt, vagy nem tudom én mi. Ugye erre azt mondják az emberek, hogy úgyis fölöttünk úgy zajlik a világ, ahogy a nagyok és a hatalmasok akarják. De ne tessenek elfelejteni.

0: a múlt előadáson mit hangsúlyoztam, hogy kezdődik a jelenések könyve? Ez Jézus Krisztus apokalipszise, melyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar, mondom rövidítve, boldog, aki olvassa, hallgatja és megtartja. Olvasni, hallgatni, megtart. Mit jelent az a mi részünk, hogy megtartani? Én azt hiszem, hogy azért már ez is egy bizonyos fajta kitisztázódás, hogy látjuk, hogy itt nem kell se jobbra állni, se balra állni. Jelen pillanatban a világ politikában, meg a világ folyamataiban a nagyon látványos jobb és bal nincsen. Most egyértelmű bal van. Most minden bal. De hol a jobb? Meg hova kell állni? Meg hol, tényleg hol fog az Isten ütközőpontot képezni? És hol fog az Isten majd úgy a történelembe avatkozni, hogy világossá akarja tenni, hogy ki az, aki hozzáragaszkodik, és ki az, akinek a politika, a vallás és az egyházi tantételek képezik a mértékét. Tehát Isten fog döntésre hívni, és mindenkit döntésre fog hívni, mert Jézus Krisztus második eljövetel előtt tényleg mindenkiről ki kell, hogy derüljön, hogy most tényleg Istent akarja követni az az ember, vagy pedig nem Istent akarja követni. Ez mindenki számára is látványosan ki fog derülni. Úgyhogy most az előadás sorozatot tehát ezzel fogjuk folytatni, hogy miután ezt tisztáztuk, a következő lépésünk az, hogy hol van itt az Isten útja. Egyáltalán jelenések könyve hogyan mutatja be az Isten útját, és mit jelent ez a mi gyakorlati életünkben is megtartani az Isten útját. Szóval valóban boldog, aki olvassa, hallgatja és megtartja a prófétálás beszédeit. Ha bármi nem volt érthető, vagy gyorsan át kellett szaladnom egy-egy összefüggésen, vagy másmi, amit nem ejtettem szóba, természetesen az előadás után bárki visszakérdezhet. Köszönöm szépen a figyelmet, tartunk egy 10 perc szünetet, és utána, akinek kérdése van, nyugodtan kérdezzen vissza.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

A mai témánk ugye az otthonunkról szól, az otthonunk helyéről, és én a családgondozó táborban olyan címmel szóltam már erről a témáról, hogy az otthonunk, ami egy megkülönböztetett és kiváltságos hely. Mind a két fogalmat szükségesnek tartom megjegyezni, és ezt is fogom körülírni, körüljárni, hogy megkülönböztetett hely és kiváltságos hely. Igen kevéssé szoktunk így gondolkodni a családi életünkről, az otthonunkról. Ugye héten volt erről szó bőségesen, hogy milyen is sajnos a mai világunkban az otthonnak a szerepe az emberek tudatában, a gondolataiban. A házasság és a család a héten újra megerősítettük, hogy az egy isteni intézmény, édeni intézmény. És ezt az intézményt az Isten jóságából fakadóan fenntartotta a bűneset után is. Nem mondta azt, hogy mivel ennyire megromlott a helyzet, most már valahogy próbáljátok a föld két sarkára külön költözni, és ne is keressétek egymást, hanem milyen csodálatos, nem, hogy azt mondta, hogy továbbra is ketten együtt lesztek, sok gond és teher és fájdalom szakad rátok, és a kettőtök viszonyában is sok megküzdeni való lesz, de megmarad ez az intézmény. És én óvom és vigyázom és megáldom, hiszen az ember ebben a két egyesülésben találhatja meg a szíve örömét, boldogságát, hogy az isteni egységnek és az isteni egységben rejlő szépségnek, a szeretetük, gazdagságának, mélységeinek a tapasztalatát ismerhesse meg az ember egy másik emberrel való közösségben, közösség által. Hát éppen ezt vonta volna meg tőlünk az Isten. Ebben az rideg, kiszolgáltatott, durva világban éppen ezt vonta volna meg, az Istenből ez nem következhet. Ilyen csodálatos, hogy ő úgy gondolkodott, hogy fenntartja ezt. És amikor az otthonnak és a társas kapcsolatoknak a szerepe nagy mértékben leértéktelenedik ugye a világunkban, akkor ne feledkezzünk meg arról, hogy a Föld és az ember teremtője ez gondoskodott róla, hogy még tovább is álljon ez az intézmény, hogy az embernek legyen meg a képessége arra, hogy társat találjon, megfelelő társat. Bár isteni segítség ígérete fűződik hozzá, de találja meg a társát, válasszon magának, adott hozzá az Isten az igében elveket, útmutatásokat, erre is gondja volt külön. Mert hát látjátok, ige nélkül hova jutunk, nem? Ezen a téren is hova jutunk, mire hagyatkozunk általában, és hogy eltévedünk, mellé nyúlunk. Szóval adott nekünk útmutatást, hogy hogyan válasszunk társat, és hogyan alapítsunk családot, hogyan tartsuk közösségben azt a családot. És hát évezredek óta így élünk, és nem gondolnám, hogy egyszer olyan következtetésre jutna az emberiség, hogy ez egy olyan rossz intézmény, hogy ezt fel kellene számolni. Valószínű, ha még 6000 évig élne az emberiség, továbbra is ez az intézmény megmaradna, hogyha családi, házastársi közösség és családi élet. De hát mikor tudjuk jól érezni magunkat egy családi közösségben, úgy gondolom, ha ezt a két fogalmat meg tudjuk ragadni, hogy megkülönböztetett hely számunkra az otthonunk, a társunkkal együtt, és kiváltságos hely is számunkra a társunkkal együtt, ami otthonunk. Hogy mi teheti azzá, ehhez nyilván meg kell ismerjünk, meg kell értsünk dolgokat. A japánoknál szokás az, úgy hallottam, hogy a japán férfi ember, mikor hazamegy, a családfő hazamegy, akkor leveti a ruháját, amiben hazament, és ünneplősebb ruhába öltözik. Szebb ruhába öltözik, nem legatyásítja magát, nem fölveszi az otthoni munkásruhát, és aztán szaglik az olajtól, vagy a trágyaszaktól, vagy ki tudja, ugye mi az izzadságtól, hanem szép ruhába öltözik, és úgy tölti otthon a napját, hogy a családját megörvendeztesse azzal, hogy otthon van, figyel rájuk, hogy kifejezze a tiszteletét irántuk azzal, hogy ünneplő van. Mi meg ugye levetkőzünk, meg piszkos ruhát húzunk, meg mindenfélét. Szóval mit akar ezzel a gyakorlattal is a férfi ember kifejezni, hogy otthon lenni ünnep? Nem? Mert mi általában az ünneplő a tiszta ruhánk, nem? Az ünneplő ruhánk a tiszta ruhánk, a szép ruhánk. Ők felveszik ekkor, és mintegy sugallják ezt a környezetüknek, hogy nekem itthon lenni ünnep, ünnepélyes dolog. Számomra is öröm, kiváltság, hogy itthon lehetek.
Ahogy mondtam, természetesen annak, hogy ezt a hatást átérezze mindenki, hogy ezt megragadja, hogy megkülönböztetett hely nekünk az otthonunk, ezt feltételekhez kell kössük, ennek feltételei vannak. Hát először a férj, az apa, vagy a férj és aztán a feleség szerepéről szólnék, most a gyermekekéről nem. Egy férj hogyan fejezheti ki azt, hogy megkülönböztetett hely számára az otthona? A feleségével, az otthona és a gyermekeivel. Nyilván úgy, hogy mivel olyan helynek tartja, ami számára értékkel bír, folyamatosan azon gondolkodik, hogy mit tehet annak az otthonnak a légköréért és az állapotáért. Hogyan lehetne azt jobbá, szebbé tenni, anyagi értelemben is, hogyan lehet azt óvni, biztonságban tartani, biztonságban helyezni. Egy olyan férj, aki szereti a feleségét, akinek a társa és a gyermekei az otthona tényleg megkülönböztetett személyek és hely, az az ember biztos, hogy nem lesz munkakerülő. Ugye, hogy ilyen egyszerűen is megfogalmazni, nem lesz egy lusta, here, pasa, ahogy itt láttuk, akit hogy el kell tartson a többi, hanem onnét kezdve, hogy tudja, elsősorban az ő hivatása törődni a család anyagi létével, onnét kezdve egészen addig, hogy a lelki szellemi téren is útmutatást tud közvetíteni, példát tud adni. Ő az, aki a feleségét is, a gyermekeit is tereli, igazgatja, ahogy láttuk itt a képen, pásztorolja, vezeti előttük menve. Az ilyen férj nem fog menekülni az otthonból, nem megy máshova, nem a haverok érdeklik, a hobbik érdeklik, a szenvedélyek érdeklik, hanem az otthona állapota köti le legjobban a figyelmét, hogy otthon mi van. Ha gondok, problémákkal küzdenek is, ha érzi a saját alkalmatlanságát is, akkor ez nem visszahúzódásra kell, hogy késztesse az ilyen embert, hanem arra, hogy felnőjön a hivatásához, felnőjön a vállalásához. De nem az a nagy lépés, hogy mi leakasztottunk magunknak egy társat a nagy társadalomból, vagy a nagy világból magunk mellé, hanem az, hogy utána ővele együtt mit építünk fel közösen. Nem? Amiben én vagyok a kezdeményező, én vagyok az első, az élenjáró, én vagyok úgymond az ég, amely hasítja az utat a többiek előtt, ugye, számunkra. Egy ilyen férnek mindig vannak értelmes céljai a családjára nézve. Mindig meg tudja fogalmazni, hogy a jövő héten, a következő évben mik várnak ránk, mint feladatok, milyen lehetőségekkel élhetünk. Erről tud, számot tud adni. Ha megkérdezi a felesége, nem visszavág sértődötten, mit idegesítesz ilyenekkel, hanem el tudja mondani, hogy tudod, anyukám, így vagy, drága feleségemnek. Hogy tudod, én így gondoltam, így terveztem. Akkor, és a feleség gondolkodhat bele, emlékeztek a hipotasszóra, hogy beleilleszkedik a számára nyilvánvalóvá tett gondolatokba értelmes meggondolás útján. És így lesznek egymás mellé rendelve. A magatartásával is ki kell fejezze, ahogyan bánik a társaival, a társával és a gyermekeivel. Ki kell fejezze, hogy ő megbecsüli azt a helyet, mert megkülönböztetett hely számára. Nem bánik durván, vadul, lekezelően, közönösen, ridegen a családtagjaival. Hogy a gyerekek úgy érzik, hogy innen minél előbb menni kellene, szabadulni kellene. Hanem olyan vonzással bír, hogy inkább a leválás lesz nehéz. Nem? Hogy szóval erre is gondoljunk, milyen lelkülettel nyilvánul meg a férfi odahaza. Mert sokan vannak, akik esetleg értelmesen terveznek. Még otthon se vetik le az öltönyt, a nyakkendőt, de csak hallgassuk meg, milyen stílusban bánik a hozzátartozóival, és már is elkeseredik az ember. Szóval így is fejezze ki azt, hogy a világon legértékesebb hely számára az otthon, és a legértékesebbek számára a családjának a tagjai. Hát a feleség következik ezután. A feleség hogyan tud úgy gondolkodni és cselekedni, hogy érezhető legyen a többiek számára és a társa számára, hogy megkülönböztetett módon gondolkodik róluk. A feleségnek nyilvánvalóan, ahogy a héten megértettük, van egy
mellérendelési, de hozzáilleszkedési szerepe a férjhez valahol mellette jön, tehát nyilvánvalóan törekednie kell arra, hogy méltó társa legyen a férjének. Ha egy olyan férje van, akiben, különösen akkor, ha olyan férje van, akiben van bőséggel mit tisztelni, akiben láthatja, hogy tényleg az élete kiegészítő társa, párja, hogy ha a feleség ezt láthatja, hogy a társa megáll a maga helyén, akkor törekedjen arra, ez indítsa őt arra, hogy méltó kiegészítője legyen a férjének a hétköznapi életében. És igyekezzen arra, hogy mint gondoskodó anya is megállja a helyét a családi otthonban. Ugye az ő hivatása, az asszonyi, a feleségi és az anyai hivatás, és hadd egészítsem ki ezzel is, az anyai hivatás is, mi férfiak is tudjuk, és el is ismerjük, és becsülünk is benneteket ezért, rendkívül sok türelmet, találékonyságot, bátorságot, alkalmazkodó képességet, kitartást igényel tőletek, nem? Rendkívül sokat. Én sokszor nézem, meg elnézek a más asszonyokat, és nézem Adrit is, és úgy belegondolok, hogy ne, ez nem a férfi léleknek vala. Ezt mi férfiak nem csinálnánk végig. Úgy elfutnánk, hogy senki nem látná a nyomunkat se. Szóval ezt mi nem tudnánk végigcsinálni, amit a feleségek, anyák végig bírnak, végig élnek a családi otthonukban. És nem azért, mert mondjuk egy rendetlen férj, egy engedetlen gyereksereg, egyszerűen az alaphelyzetből, ha a férj is a rendes, ha a gyermekek is rendkívül nagy türelmet, kitartást és ötletességet, alkalmazkodó képességet kíván a családi otthon. Egyszerűen a helyzetéből fakad ez. Abból, amit ez a közeg magában hordoz. Ez fakad, és ez rendkívüli adomány a nők részére, az Istentől, hogy a alkatukban hordozzák az ehhez való készséget, az ehhez való igazodni tudást, hogy igen, betöltik a maguk helyét. És egy feleség biztos, hogy nehéz és türelmet próbáló mindez, amit az otthonban átél, de lássa meg, fedezze fel, hogy ehhez Istentől képességeket kapott. És erősödjön meg ebben, hogy neki erre hivatása van, felülről Istentől való hivatása van. Ne a menekülés, a lázadás útját, a lázadás hangját, útját keresse, a lázadás hangját szólaltassa meg, hogy meddig még, meg ezekért, meg ez mellett. Ezeknek a gondolatoknak ne is engedjen, hanem figyeljen arra, hogy az Istentől van ez a hivatása, és akkor az Isten erőt is fog hozzáadni neki, hogyha kéri. Így fejezheti ki a család, a feleség azt, hogy a család iránt komolyan elkötelezett, hogy nem, hogy ellenkezne a helyzetével, hanem inkább erősödik benne, erősödnek benne ezek az erényes tulajdonságok. Türelem, alkalmazkodó képesség és kitartani tudás, állhatatosság. Ezekben gyarapodik, növekszik. A feleség ezzel hozza tudomására a férjének, hogy ő is kész erőfeszítéseket tenni az otthonok. Az otthonuk érdekében, a közös otthonuk érdekében. Hadd idézzek Ellen White-tól egy mondatot, ami különösen talán az asszonyoknak, az anyáknak szól. Azt írja, ugye mivel, hogy ti mosogattok többet, meg apró cseprő dolgok naponta, nem is egy, hanem ugye mennyi éveken át ismétlődik. Azt írja Ellen White, hogy csak kevesen értik meg, hogy valódi boldogságuk a naponkénti apró kötelességek hűséges teljesítésétől függ. Hatalmas mondat, nem? Hatalmas mondat. Nekünk is igaz, de fantasztikus mondat. Csak kevesen értik meg, hogy valódi boldogságuk a naponkénti apró kötelességek hűséges teljesítésétől függ. Arról, hogy hogyan is fejezhetjük ki azt, hogy kiváltságos hely is számunkra az otthon. Hogy a megkülönböztetett hely voltával együtt kiváltságos hely is. Erről, ezen mit kell értsünk? Erről hogyan tehetünk bizonyságot? Hogyan erősödhetünk meg mi magunk is ebben? Még erről szeretnék szólni.
Az, hogy kiváltságos hely, azt én nem úgy közelíteném meg, hogy mert én ott nekem engem szolgál, minden rólam szól, mint a diktátornál, meg a ugye anyakirálynőnél, hanem egészében, a család egészét érintve valóban egy olyan helye, hogy az ott levőknek áldására, gazdagodására szolgál. Akik ott élnek abban az otthonban, amit a férj feleség alapított, azok mind épülni tudnak. Egymásra hatva, egymásért fáradozva, valóban épülni tudnak. Először is ezért kiváltságos hely. Mert azok, akik ott élnek, jól érzik magukat azon a helyen, és abban a közösségben. Nem? Olyan könnyen elfelejtjük ezt. Egy alapvető kívánalom a családra nézve, nem? Alapvető kívánalom. Éppen ettől szenvedünk, és szenvednek a gyermekeink is, nem egyszer, hogy nem érzik ezt, nem élhetik meg ezt. Nincs az ebből fakadó öröm, megelégedés a szívükben, hogy jó otthon lenni. Hát hallottunk a héten egy pár családi helyzetről, ahol bizony nagyon nehéz volt ott lenni gyermekként. Nagyon-nagyon nehéz volt felnőni. Mi teszi az ott lévők számára áldásossá, kiváltságos helye az otthont? Az eddigiekből is, a héten tanultakból is sok mindent kikövetkeztethető. Talán csak annyit hadd hangsúlyozzak, hogy egy ilyen otthonra az a jellemző, hogy megtanultak kölcsönösen gondoskodni egymásról, nem? Talán csak ennyit tennék hozzá a héten elhangzottakhoz, hogy megtanulnak kölcsönösen gondoskodni egymásról. A férj a feleség szükségleteire figyelve, a feleség a férjére, a gyermekekére, és a férj a gyermekekre is, hogy mindenki mindenkiről tud, mindenki mindenkinek az életében jelen van azzal a pozitív befolyással, hogy az ő épülését, gazdagodását, az ő élete kibontakozását szolgálja. Nem úgy, hogy arrogánsan, hol csíphető fülön a csibész gyerek, a feleséget mire kell még unszolni, vagy mivel lehet fölidegesíteni, vagy a feleség részéről, hogy a férjem mit lehet számon kérni, nem így. Hanem azzal az építő befolyással, hogy úgy érzik mellettünk, hogy amit kapnak tőlünk, az számukra segítség az ő életküzdelmükben, az ő reményeikre nézve, az ő vágyaikra nézve, az ő önmagukról alkotott képükre nézve, hogy ugye, mert gondoljunk erre, a társunk is szeretne fejlődni. Van önmagáról egy látása, hogy milyennek tartja magát, és milyennek szeretné látni önmagát. És mi ezt a képet vajon megragadtuk-e benne, és tudjuk-e e felé segíteni a társunkat, vagy a gyermekeinket, vagy lenyomjuk, elfojtjuk, leszorítjuk, és károkat okozunk. A következő dolog, hogy miért kiváltságos hely az otthon, azért, mert ott mások is megfordulhatnak. Egy igazi otthonban másoknak is van helye a családtagokon kívül. Így is kiváltságos hely lehet, hogy emberek, akiknek oda bejárásuk és belelátásuk van, azok onnét elvinni tudnak, meríteni tudnak. Erre sem szoktak gondolni az emberek. Egyre zártabb életközösségekben élnek a családok. Egyre jobban, pedig egymás mellől nyílik a két ajtó a lépcsőházi folyosón, nem? Egymás mellől mégis, azon kívül, hogy ki mikor megy el reggel, meg jön meg délután, meg miért hagyja a biciklit a folyosón, útban van, azon kívül nagyon nem teremtenek kapcsolatot egymással. Hogy meghívni egy közös vacsorára, egy évben mondjuk egyszer. Komolyan, elmennénk panelbe, egy ilyen kérdővel szívesen elmennék, hogy mikor látta a szomszéd, mikor volt önnél a szomszédja utoljára. És milyen alkalom volt az? Miről beszéltek? Arról, hogy ne kopogjon már annyit a gyerek, meg ne horkoljon, ha már horkol, ne az én falam mellett aludjon, vagy szeretett vendégség volt, nem? Hogy egymás mellett, egymáshoz leültek egy asztalhoz, és meséltek egymásnak, beszélgettek egymással. Az otthon kiváltságához hozzátartozik, hogy ott mások is felüdülhetnek. Ne feledkezzünk el. Biblia bátorít is erre, hogy a vendégszeretetet gyakoroljátok. Ez csodálatosan kibontakoztatja azt a hatást a környezetünkbe, amit mi is hordozunk magunkban, amit kaptunk a Teremtőnktől. Ilyen természetes, egyszerű módon kell gondolkodni az Isten szeretetének a továbbadására.
nagy evangelizátorokban gondolkodunk. Gondoljunk erre, hogy milyen sokat jelenthet a szeretet vendégség. Hogy a törődés nem csak mondjuk azon az alapon vendégül látni, hogy szomszédok vagyunk, barátok lettünk, ismerősök lettünk, olyan kíváncsiak vagyunk egymásra, ők hogy élnek, miért élnek, hogy miért olyan boldogok, vagy nekik mi a titka ennek, vagy hát látom, terhet húznak, megpróbált a házasságuk, le kellene ültetni őket, beszélgetni, nem is kell esetleg a kényes témát érinteni, de mégis valahogy lendíteni őket egy kicsit, hát billenek a holdpontot. De ezen túl még a Biblia azt is mondja, hogy a törődésedet fizikai értelemben is fejezd ki azzal, hogy vendégszeretetet gyakorolsz. De azt mondja Jézus, hogy amikor lakomát készítesz, akkor ne azokat hívd, akik vissza tudnak hívni. Azt mondja, hívd azokat, akik nem tudják visszafizetni. Ültesd le a szegényt, az elesettet, a gyengét, és törődj be, nekik kiváltságos alkalom lenne? Rendkívüli lenne, nem? Rendkívüli lenne, hogy ilyen van, hogy egy ajtó elől nem elküldik, hogy egy munkahelyen észreveszed a munkatársad küszködését, és meghívod hozzátok, vagy tudod, hogy szegény, és viszel neki egy szatyor ruhát, és elhívod hozzád, hogy gyere nézd, ezeket félretettem, gyere nézd át, és vigyél belőle, és egy vacsorát is adsz neki. Hát milyen, hogy érezné magát ez az ember, akit ezzel meglepnénk? Nem? Hogy érezné magát? Rendkívül ilyen. Annak nem lenne nehéz arról beszélni, hogy miért van a széjjeli szekrényünkön a Biblia, ha meglátná. Milyen sokat lehet tenni az emberek javára azzal, hogy vendégszeretetet gyakorolunk. Ézsaiás könyve 58. fejezetében, ez egyébként a Lukás 14-ben van a lakoma készítés, Ézsaiás 58-ban azt mondja a Biblia, hogy ha megelégíted a szegényt, felruházod a mezítelent, ha törődsz a rászorulóval, azt mondja, akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod. Hány keresztény azért ostromolja az eget, hogy ő nagyon példaadó, nagyon jó keresztény akar lenni. És pedánsan jár gyülekezetbe, megadja az Istennek járó dolgokat, csak a szívét nem nyitja meg az embertársai felé. Nem nyitja meg. Szóval, ha pedig megteszed, felhasad, mint hajnal a te világosságod, és a te gyógyulásod gyorsan kivirágzik. Majd akkor nem fogsz meglepődni, hogy meg tudsz változni. Hogy végre az leszel, akivé szerettél is volna lenni. Ami ennek Krisztust megismerted, az ő végtelen jóságában. Akkor már nem csak vágy lesz, hanem tapasztalat. A gyógyulásod gyorsan kivirágzik. Törődj az emberekkel. Tedd számukra kiváltságos helye az otthonodat. És a harmadik dolog, hogy miért kiváltságos hely, ez már egyszerűen következik ezek után, azért, mert a Teremtő Isten is jelen tud lenni az otthonunkban. Vagy jelen akar, vagy jelen szeretne lenni az otthonunkban. Így is kiváltságos hely. Ugye a Prédikátor könyvét a 4. fejezetből többször emlegettük, hogy a hármas kötél nem hamar szakad el, utalva arra, hogy a jó társválasztás, és aztán a helyes együttélés az Isten jelenlétét is hordozza magában, és az fenn is tartja a közös életünkben. Isten jelen lehet két ember kapcsolata, szerető kapcsolata által az otthonukban. Jelen lehet, és jelen is akar lenni. Ahol az isteni erveket megértik, gyakorolják, ott az Isten maga van jelen. Maga lesz jelen. Az ő lelke kell ahhoz. Ez a héten kiderült. Nagyon egyszerű dolog. Az ő lelke kell ahhoz, hogy az értelmünkbe fogadott igazság gyakorlattá váljon. És az, aki gyakorlattá akarja tenni, az a Szentlélek Isten támogatását fogja kapni. Így az Isten jelen van az otthonukban. Jelen lehet akkor, amikor keresik, amikor hívják, szólítják az Istent a családi áhítatokban. A kettőnknek is, vagy a gyermekeinkkel együtt a közös imáink által. Jelen lehet az Isten, meghívhatjuk az otthonunkba az Istent. Ugye ez aztán nagyon kevesek gyakorlata. Nagyon-nagyon kevés otthon kiváltsága, hogy az Isten is jelen van. Hogy ott együtt imádkoznak, együtt fohászkodnak, együtt osztják meg az örömöt, a bánatot, az izgalmat, a nyugalmat, mindent. Sajnos kevés otthon kiváltsága, de milyen kiváltság az,
hogy a harmadik személy, az isteni személy jelen lehet egy otthonban. Milyen áldást és pluszt jelent? Hát az egyéni életünkben is tapasztaljuk. Milyen, mikor az Isten beköltözik az életünkbe, beköltözik a szívünkbe. Hát mennyire megújítóan hat ránk. Mennyire átformál, átalakít bennünket, testestől lelkestől szinte azt lehetne mondani. Átalakít. Hát ugyanez történhet az otthonunkkal is, az otthonunkban is. Az ember keresztény, szóval, hogy ugye már egy ideje keresztény embernek vallom magam, egy ideje prédikálok, lelkészként van a hivatásom, és megvannak mégis a háttérben a sötét foltjai az életemnek, a házasságom terén is. És a társam előtt is küszködök a megoldás kereséssel, az Isten előtt is, még inkább szégyeli magát az ember, és olyan felszabadító, hogy épp az Isten elől nem kell takargatni. Hogy ez valami csodálatos dolog, hogy az Isten felvállalja a közös életünket és a kudarcaink hátterén. Nem kell elzárni előle. Ő jelen akar lenni, és ő fog tudni segíteni, kivinni ebből bennünket. Ez egy rendkívüli dolog volt, hogy az Isten ne zárjuk el. Tudja, tényleg van mit szégyelnünk, tényleg szomorú és küzdelmes dolog a lelkünkben az, hogy nem sikerültek úgy dolgok, ahogy szerettük volna. De éppen azt, aki tényleg valóságosan tud segíteni, azt zárjuk el. Valahogy ez a rossz gondolkodás megcsal bennünket, hogy itt, ezen a téren is, hogyha majd minden zűrmentes lesz és rendezett lesz, akkor illendő az Istennek ott megjelenni. Nem igaz. Az Istennek ide is be kell jönnie a kettőnk kapcsolatába, életébe, és akkor meggyógyul az a kapcsolat. A János Evangélium 7. fejezetében mondja Jézus a testvéreinek, hogy a ti időtök mindig készen van. Mikor a testvérei mondják neki, hogy na hát, ha te ekkora proféta vagy, akkor menjél el, ugye otthon él még a családjával, otthon van, és mondják neki, hogy hát ha te ekkora proféta vagy, akkor menjél el, mutasd meg magad Jeruzsálembe. És most az egész történet lényegtelen, csak ez a fél mondat Jézus válaszából, hogy az én időm még nincsen kész, de a ti időtök mindig készen van. Számotokra mindig rendelkezésre állok. Nektek itt vagyok. Itt élek most veletek közelségben. Mindig készen van a ti időtök. A lehetőségetek megadatik arra, hogy éljetek azzal az áldással, amit én tudok nyújtani nektek. Olyan szép Jézusnak ez a gesztusa a testvérei felé, nem? És nekünk is csengjen a fülünkbe vissza Jézusnak ez a szava, félmondata, hogy a mi időnk mindig készen van. Az Isten nem zárja el magát tőlünk, sem az egyéni küzdelmeink terén, sem a közös életünk küzdelmei hátterén. Nem zárja el. Isten jelen akar lenni az ő személyes lényével, az ő lelke által. De most hazamegyünk mindannyian, és hát egyszer-egyszer kijött azért belőlünk az a megnyilatkozás, hogy az igazán izgalmas rész most ezután következik, ugye, hogy amit itt megfogtunk, megragadott bennünket, hogy tartsuk meg? Szorítanánk két kézzel, de hogyan? Zárt ujjal, vagy nyitott ujjal, kifolyik, vagy kiesik, mert túl nehéz, hogy tartsuk meg? Hogy tartsuk meg? Gondoljunk erre a harmadik dologra, a kiváltsággal kapcsolatosan. Isten jelen tud lenni. Ha Isten jelen marad, úgy, ahogy a héten jelen volt, jelen marad az életetekben, akkor semmi nehézséget nem jelent. Lényegtelen, hogy hány kézzel fogjuk, milyen tartásban fogjuk, lényegtelen, ajándékba kapjuk azt a támogatást, hogy meg tudjuk őrizni, ami itt a héten a miénk lett. Nem kell szorongnunk, nem kell félnünk. Nehogy úgy menjen haza bárki is, hogy most arra koncentrál, hogy ezt én nekem meg kell őriznem, és ehhez összeszorított fogakkal, merev izmokkal neki kell feszüljek, vagy ennek. Nem. Az Isten felé kell nézni. Az Istenre kell nézni. És aki megnyitotta az áldást számunkra, az majd a továbbiakban is betölti a szükségleteinket. Az ő jelenlétével, az ő támogatásával. A körülmények legtöbbünknél még mindig ugyanazok otthon, mint amiből eljöttünk, igaz?
És remélhetőleg persze azért néhány dolgot megértettünk, hogy a körülményeinkben mit kell változtatni. Hogy mi is átrendeztük Adriennel az életünket tavaly is egy kicsit, az idei családgondozó tábor után is 3 héttel ezelőtt egy kicsit, és most is át fogjuk egy kicsit rendezni a körülményeiben. De alapvetően a körülmények maradnak. A gyerekeink még olyanok, amilyenek, a anyósaink olyanok, amilyenek, a munkatársa, munkahely, minden ugyanaz marad, de azért ne felejtsük el, hogy a szükséges változtatásokat tegyük meg. Az nem, alapvetően nem fogja megváltoztatni a dolgokat, de vannak, amit nekünk mégis meg kell változtatni. Aztán a természetünk sem változott semmit. A múlt héthez képest, és nem is fog változni egészen addig, amíg élünk. Ugye ezt nem szabad elfelejteni egy keresztény, egy hívő embernek, hogy a természetében egy jottányit nem tud helyrehozni. A természetünk is maradt ugyanaz. Van miért, lenne miért szorongjunk és aggódjunk. Környezetünk is maradt, természetünk is maradt. Környezetünkön változtathatunk, természetünkön semmit nem változtathatunk, de mégis biztosak lehetünk abban, hogy az Isten, a Teremtő Isten szeret bennünket, amit megértettünk a héten. Biztosak lehetünk abban, hogy a szeretetével, jóságával fordult hozzánk, és ezt a jóságát nem vonja meg ma estétől kezdve sem tőlünk. Ez a jóság, ami ezzel a jóságával való kapcsolódás az, ami vagy a jóságához való kötődés az, ami megóv bennünket, ami megtart majd bennünket, ami kellő időben figyelmeztet, bátorít, meggyőz, megnyer, erőt ad, hogy megtartsuk azt, amit megértettünk a héten. Az Isten szeretetével kapcsolatosan emlékeztek, mikor Jézus búcsúzott a tanítványaitól, mit mondott nekik? Később egy pár sorra. Maga az Atya szeret benneteket. Nem a Szabó Attila, a Frend Laci, az Adrián és a Zsuzsa. Még csak nem is azt mondta, nem is én Jézus csupán, hanem maga az Atya szeret benneteket. Ez rendkívüli mondat, nem? Ezt próbáljátok nagyon mélyen magatokba szívni. Maga az Atya szeret titeket. Enélkül nem kell, nem menjen haza senki. Hogy az Atya szeretetét hordozhatja, bírhatja. Az Atya szeretetét mondhatja magáinak. Azzal együtt is, hogy kik vagyunk, mik vagyunk. Annak ellenére, amilyenek vagyunk. Annak ellenére, hogy mi nem tudunk megfelelni az Isten törvényei mértékének. Annak ellenére, hogy sok hibánk van, sok gyengeségünk van. Hogy annak ellenére, hogy nem nincs mit a teljesítményeinkre alapozni. Az Isten önmagából fakadóan szeret bennünket, és nem az érdemeink alapján, nem az ígérgetéseink alapján, mert tudja, hogy kik vagyunk. Az Isten olyan szeretettel szeret, ami nem érzelmi kötődés, hanem ami gyakorlati tetteket jelent. Törődik velünk, törődően szeret bennünket, küzdve szeret bennünket, küzdve értünk szeret bennünket, állandóan éberen vigyázva az életünket. Szeret bennünket. Ő jobban tudja, melyik pillanatban sokszor mi történik velünk, mint mi magunk. Soha egy pillanatra nem feledkezik meg rólunk. Maga az Atya szeret benneteket, mondja Jézus. Ugye van okunk arra, hogy féljünk? Van, ha ezt elfelejtjük. De nincs, semmi okunk nincs. És jöhet sok minden, és rosszabbak is jöhetnek, mint eddig voltak. De maga az Atya szeret benneteket. Mondja Jézus. Nem lehet erről elfeledkezni, nem szabad elfeledkezni. Márk evangélium a 4. fejezetéből olvastam végül ezt a történetet, ahogy az evangélista leírja egy hatalmas élményüket Krisztussal. Márk 4:35. Azután mondta nekik azon a napon, amikor este lett, menjünk át a túlsó partra. Elbocsátva azért a sokaságot, elvitték őt úgy, mint a hajóban volt, de más hajók is voltak vele. Akkor nagy szélvihar támadt, a hullámok pedig becsaptak a hajóba, annyira, hogy már-már megtelt. Ő pedig a hajó hátulsó részében a fejaljon aludt. És fölkeltették őt, és mondták neki, Mester,
nem törődsz vele, hogy elveszünk? És felkelve megdorgálta a szelet, és mondta a tengernek, hallgass, némulj el. És elállt a szél, és lett nagy csendesség. És mondta nekik, miért vagytok így félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek? És megfélemlettek nagy félelemmel, és ezt mondták egymásnak, kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engedtek néki. Jó történet, igaz? Csodálatos történet. Gondolom, sokszor hallottatok róla, olvastátok, és az ember mindig egy kicsit beleborzong, hogy mi történt ott a Márk evangelistával, a többi apostollal, hogy mit éltek ők át. Hogy próbáltatok biztos ti is beleélni magatokat, ha ott lettetek volna a hajóban, és mentek a szeretet Jézussal együtt, és tele boldogsággal, reménységgel, hiszen az egész nap úgy telt el, hogy Jézus tömegek éljenezték, hallgatták, szeretetüket kifejezték. Jézusban valami rendkívüli jóságot láttak aznap is megnyilatkozni, és lenyűgözte őket az a figyelmesség, az a törődés, ami Krisztusban volt, az a fáradhatatlan szeretet, ami benne lakozott, és hát meg lehetett telve a szívük boldogsággal, hogy mit kaptak aznap is Jézustól, hogy milyen kiváltság számukra, hogy vele vannak. Mennek a hajóval a túlsó partra, semmit nem sejtve, mennek át a Genezáret taván, ugye a Galilei tón, és egyszer csak hatalmas vihar támad. Jézus elájult a fáradtságtól, alszik, a viharra se ébredt fel, és hát nem bírják tovább, feszegetik a vitorlákat, mindent megpróbálnak, hogy a hajót a vize felett tartsák, de hát ha látjátok, becsap a víz, már süllyedés határán vannak, és akkor felrázzák Jézust. Tehát mester, nem törődsz velünk? Ugye ijedtük ben, hogy itt a vég, és hát kitől várhatnánk a segítségét, és hát segítséget, hogy Jézust így ismerték, hogy minden problémát megold, minden probléma neki is, minden emberi probléma számára is probléma, és ahol csak lehet, ment, gyógyít, segít, bátorít, tanácsol. Tehát most meg alszik. Ugye? Hogy hát ekkora viharra se ébredt fel, és felrázzák Jézust, és ezt a felháborodásukat is kifejezik. A mester, nem törődsz velünk? Ugye mi így vagyunk emberek, mikor csak az emberi oldalról nézzük a problémákat. Pillanatok alatt felháborodunk, és sértjük a társunkat, és sértjük Istent. Hát miért velem történik ez a baj? Hát miért lett rosszabb? Pont most, mikor már olyan közel vagyunk Istenhez, olyan jó vele, és olyan, mi magunk is olyan nagy lépéseket tettünk, hát megnyitottuk a szívünket az Isten felé. Most jönnek a bajok? Hát miért ne jönnének? Isten nem azt mondta, hogy nem lesznek bajok. Azt mondta, velünk lesz. Nem? Azt mondta, velünk lesz. És milyen nagyszerű, hogy Jézus válaszol, ahogy a helyzet ura lesz, fel kell a hajóban, és azt mondja, hallgass, némuljál. És a tenger, a szél eláll, és a tenger lecsendesedik. Hallgass, némuljál. Csak ennyit mond Jézus. Ő mindennek az ura. Minden felett úr. Minden. Az elemek felett, a szívek felett, a történelem felett, minden felett úr Jézus. És utána megszólítja a tanítványát, azt mondja, miért vagytok ilyen félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek? Hogy máshol egy másik evangélist így írja, ó, ti kicsiny hitűek. Miért vagytok ilyen félénkek? Szóval, ugye, nekünk erre kell vigyázni. Megértettük, ugye? Hogy azt a hitet, amit kaptunk az Istentől, azt a megnyílást, amivel megajándékozott bennünket, azt a reménységet, amit a szívünkbe plantált, azt tartsuk meg. Benne nem fogunk csalódni. Nem vagyunk erre ítélve. Minket nem egy hamis proféta csalogatott, hitetett el dolgokkal, nem egy újdonsült tudományt visztek magatokkal, hanem az örökkévaló Isten örök szavából értettétek meg, hogy kicsoda ő, és őt vihetitek magatokkal, őt személyesen. És ő elkísér benneteket, mi 8 felé indulunk haza. Ugye, külön, mi egymást el sem tudjuk kísérni, haza se visszük, de ő végig kísér benneteket, és otthon is veletek lesz. Ne felejtsétek, hogy Jézus szavai, amikor így szól, feddően, finoman feddően, miért vagytok így félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek? Ezek a feddő szavak
ezek ne illessenek majd benneteket, hanem tartsátok meg azt a hitet az Istenben, ami adatott nekünk, amit kaptunk ajándékképpen. Tartsuk meg ezt a hitet. És amikor vihar jön, amikor gond van, akkor a naponkénti áhítatok segítségével, az isteni elvek gyakorlása segítségével mindig hittel válaszoljunk a problémákra. Mindig úgy, hogy nem vagyok egyedül a bajban. Nem, akárhogy viharzik is a tenger, felül fogok maradni. Felül fogok maradni. És az Istennel együtt át fogok jutni a túlpartra. És lehet, hogy végig viharos lesz a tenger, de fönt maradok a hullámokon. Vagy lehet, hogy egy pillanatban majd, amikor az Isten jónak látja, elcsendesíti a vihart. De én nem háborgok. Alattunk a víz, igen, de én nem. Mert nem egyedül vagyok az életem hajójában. De olyan csodálatos ez, és ezt nagyon, nagyon jegyezzük meg, hogy Istennel közösen egész más az élet. Hogy eddig sok mindent próbáltunk magunk a saját erőnkből, jó szándékunk alapján is megoldani. Sok mindenben próbáltunk küzdeni azért, hogy jobbá váljanak a dolgok, és kudarcot vallottunk. Mert talán nem ismertük, nem értettük azt, hogy hogyan kell az Isten segítségül hívni. Viszont, hogyha az Istennel vagyunk, az Isten velünk, és az Isten velünk tud lenni, akkor egész másképp megyünk a küzdelmek elé, és egész másképp várható az eredmény is. Olvasnék még ebből az írásból, a Felettébb tisztelte beszédet című reggeli elhatatos könyvnek az október 5-i részlete ez. Azt mondja Jézus János Evangélium a 14. fejezetében, kérem az atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt. De ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. És az idézet a Jézus élete könyvből, a ne nyugtalankodjék a ti szívetekből, című fejezetből így szól, csak az Istenség harmadik személyének hatalmas ereje által állhatunk ellene a bűnnek, és győzhetjük le. Nem korlátolt mértékben, hanem az isteni erő teljességében árad ránk, ugye a Szentlélek. Hatályossá teszi azt, amit Jézus a megváltás által munkált. A lélek tisztítja meg a szívet. Befogadása által az ember isteni természet részesévé válik. Krisztus úgy adta a szent lelket, mint isteni erőt, hogy segítségével minden örökölt és szerzett rossz hajlamunkat legyőzzük, hogy jellemének pecsétjét nyomhassa mindannyiunkra.

A leginkább azon szorongunk, hogy mi milyen reakcióval válaszolunk. Hogyan tudunk majd válaszolni? Hogy ott gyakorolni tudjuk-e már azt, hogy amit itt megértettünk? Gyakorolni tudjuk-e az Isten segítségével magunkat a jóban, és győzelmeink lesznek? Azt írja itt a szerző, hogy a Szentlélek Isten hatályossá teszi azt, amit Jézus a megváltás által munkált. Elhozza életünkbe Krisztus dicsőségét, írja a másik tanulmányt. A lélek Jézus dicsőségét hozza el az emberi életbe. Ez egy fantasztikus mondat. Nem kell félni önmagunktól. Nem kell félni önmagunktól. Az Istenhez kell mennünk. A rossz félelmet, a magunktól, meg a sátántól való rettegést, meg az emberektől való félelmet felejtsük el, dobjuk magunk mögé, és gyakoroljuk helyette a jó félelmet, az Isten félelmet, hogy ő jelen lehessen az életünkben. És azt mondja, Krisztus úgy adta a Szent Lelket, mint egyfajta erőt, mint isteni erőt, hogy segítségével minden örökölt és szerzett rossz hajlamunkat legyőzzük, hogy jellemének pecsétjét nyomhassa ránk. Ne felejtsük el. És a legbensőbb, a szorongásunk legbensőbb okára nézve, hogy de vajon én tudok-e más lenni? Arra nézve jegyezzük meg ezeket a biztató szavakat, hogy igen, tudunk. Nem magunknak köszönhetően, hanem az Isten által tudunk mások lenni. Ebben őrizzen meg bennünket a Teremtőnk. Amen.

Lasset im Höchsten ein Danklied erschallen.

Oldalagi Pál, emlékezz vissza. Minden egyébre gondolnak, de rá nem. Szamárháton, kezében pálmaággal a városba ment. Nagy vagy Jeruzsálem. Virágukkal behintett úttal várták, és látta az emberek sokaságát, örömkiáltásokat hallott, gyászos, kérő szavakat, miket meghatároz a gyógyíthatatlan és nagy betegség, megérintették ruháját, a testét, ez volt a diadalmenet, az ünnep, a teljesség. Ezek mind tova tűntek, és nem sokára keresztre feszítve kiszenvedett, a sebeit tekints te, emlékezz vissza szavaira, aztán legyen szívedben csak tiszta maradvány. Toldalagi Pál a 20. század egyik legérzékenyebb, leglírikusabb alkatú magyar költője, sajnos elfeledett költője pedig Vörös Sándor, Pilinszky János, Rónai György. Egyaránt megnevezték őt, mint a 20. század második fele magyar költészetének egyik jelentékeny, kimagasló alakját. Sokat küszködött természetével, vágyaival, és sokat küzdött magával, a Bibliával, az evangéliummal is. Nagyon sok megrendítő, hívő verse maradt fenn, és ezek közé tartozik a Jézus jeruzsálemi Szamárháton való bevonulását megörökítő verse, melynek az Emlékezz vissza címet adta. A vers a toldalagi költészet, vagy a toldalagi költészet jellegzetes versépítkezéséhez úgy hasonlít, úgy tesz erről példát, hogy szinte egy mondat az egész, szinte áradó, szinte egy folyékonyan ömlő láva, hogy a mondatok kígyóznak, az enjambemanok, az átlábolások viszik át a gondolatot egyik sorból a másikba. Egy ilyen lüktető, valóban az érzéseket, a legbelsőbb indulatokat lávaként kiöntő versbeszéd ez. És az első rész, ahogy Jézus bevonul Jeruzsálembe, és jön a tömeg, és mindenki őt akarja látni, őt akarja érinteni, meg akar gyógyulni, óriási lelkesedés, Hozsanna a Dávid fiának. De ennek az első résznek a legelején a vers első mondata már olyan baljóstatú. Minden egyébre gondolnak, de rá nem. Mert akik gyógyulni akarnak, akik találkozni akarnak vele, esetleg csak szenzációból, feltűnősködésből, ki tudja, milyen alsóbrendű hitvány emberi érdekből teszik ezt, miért nem gondolkozik az ember, miért csak a külsőt nézi, miért nem akar legbelül találkozni a megváltóval. Mert ha kívül ünnep volt is, ha kívülről teljességnek látszott is ez a bevonulás, jön a vers második része, a koppanósan rövid kifejezések, ezek mind tova tűntek, és nem sokára keresztre feszítve kiszenvedett. Hogy lehet az, hogy annyian követték, annyian ünnepelték, virágeső hult elébe, és Hozsanna a Dávid fiának ezt kiabálták, és utána pedig ugyanezek az ajkak feszítsmeget kiabáltak? Hogy lehet ez? Milyen is ez az emberi világ? És ezért az emberi világért meghozta azt az áldozatot, hogy nem sokára keresztre feszítve kiszenvedett. S jön a vers rövid koppanós második része után a hasonlóan koppanós rövid harmadik rész. A sebeit tekints te. Micsoda kifejezés ez? Ne az ünnepet, ne a virágesőt, ne a hozsannázást, a sebeit tekints te. Hogy Péter apostol is tanácsolja az első levele második fejezetében, hogy tekints arra, aki szidalmazván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetődzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre, aki a mi bűneinket a maga testében vitte föl a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk.
akinek sebeivel gyógyultatok meg. A sebeit tekints te. Gondolkozz azon, hogy miért halt meg. Gondolkozz azon, hogy mi volt ezzel a célja. Gondolkozz azon, hogy összes bűnödért meghalt, mindenért ő az ártatlan, és te így szabadulhatsz fel a bűntehere alól, nem neked kell egyszer s mindenkorra majd egy végleges második halállal meghalnod. Az első halál vár rád, az első halál egy felfüggesztett ítélet, lehet abból még felébredés. A második halált eltörli az életedben, hogyha te hiszel ebben, hogy ő minden bűnért, és a te egész életed minden összes vétkért meghalt. De azért is vállalt ezt Krisztus, hogy a bűnnek meghalván az igazságnak éljünk. Az ő sebeivel gyógyulunk meg. A sebeit tekints te. Undorodsz a bűntől? Gyűlölöd a bűnt, ami őt a keresztfára szögezte? Csak akkor leszel felszabadult, megszabadult ember. A sebeit tekints te. Emlékezz vissza szavaira. Hatalmas felszólító erejű mondatok. Emlékezz vissza szavaira. A vers szímének is ezt tette a költő. Emlékezz vissza. Az emberi életnek és a gondolkodásnak, ami a legfontosabb részünk. A gondolkodáson belül is a legfontosabb rész az emlékezés. Nem mi találjuk ki az igazságot. Még a nyelv, a magyar nyelv is milyen pontos. Rájövünk az igazságra. Eszembe jutott az igazság. Nem mi találjuk ki, eszünkbe jut, rájövünk, valaki segít. De mikor tud segíteni, ha visszaemlékezünk? Ha halljuk a szavait, ha fontolgatjuk, ha ízlelgetjük, ha idézzük, ha beszélünk róla, hogy aki bűnt nem ismert, bűnné lett érettünk. Emlékezz vissza szavaira. Aztán legyen szívedben csak tiszta maradvány. Azért kell skandálva elmondanom az utolsó sor végét, mert csodálatos ez a hármas, koppanós, rövid befejezés, a sebeit tekints te, emlékezz vissza szavaira, aztán legyen szívedben csak tiszta maradvány. A maradvány, ami megmarad, ami már a tiéd, az ad erőt, amit asszimiláltál, amit magadba építettél, az már a tiéd is, ő adta, de a tiéd is. Csak tiszta maradvány. Egy tökéletes, tiszta koriambus. Az Arany János által szeretett koriambus. Tá, ti, ti, tá. Egy tróheus és jambus összeillesztése. A görög költészetnek egyik érdekes hatmorás verslába. Egy ünnepélyes, zökkenéstől mentes, emelkedett hangnemet kölcsönző ritmusforma. A sebeit tekints te. Emlékezz vissza szavaira. Aztán legyen szívedben csak tiszta maradvány. Így akarja a költő és a magas költészet is szinte a lelkünkbe vésni, a lelkünkbe égetni, hogy mire és kire van szükségünk. Nem külső lelkesedésre, nem ovációra, nem hozsannákra, hanem nézzük és gondolkozzunk el azon, hogy valaki miért jött erre a világra, miért adta a tiszta, tökéletes életét. A sebeit tekints te, emlékezz vissza szavaira, aztán legyen szívedben csak tiszta maradvány.

Most pedig akkor nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk közösen János evangélium a 6. fejezetének a 27. versét, ami igehirdetésünk alapigéjét. János evangéliuma 6. fejezetéből olvasom a 27. verset. Így hangzik. Munkálkodjatok, ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az emberfi ad majd néktek, mert őt az Atya pecsételte el az Isten. A heti Biblia tanulmányunkban találkoztunk ezzel az ígével, ez volt a heti tanulmány címe is. Munkálkodjatok, ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre. Jézusnak nagyon fontos felhívása ez. Biztosan nem értjük félre, nem azt akarja mondani, hogy ne dolgozzunk azért az eledelért, ami elvész, mert éppen a Biblia a legvilágosabban teszi kötelességünk a becsületes kenyérkereső munkát, nagy tiszteletet ad a fizikai munkának, és azt mondja, ezt is szívvel, lélekkel tegyük művészetként, Isten szolgálataként, embertársaink szolgálataként. Nyilván helyesen értjük, hogy Jézus az arányra mutatott rá. Lényegében ugyanazt a tanítást adta, mint amikor Mártával és Máriával beszélgetett, és ugye, hogy megdicsérte Mártát, és azt mondta, Márta, Márta, szorgalmas vagy, és sokra igyekezel. Ma is a Jóisten előtt nagyon értékes és szép erény az, hogyha valaki a fizikai munkájában, a kenyérkereső munkájában is szorgalmas és sokra igyekezik. De utána hozzátette, de egy a szükséges dolog. Egy a mindennél szükségesebb dolog, a legszükségesebb dolog, és pedig az, hogy munkálkodjunk azért az eledelért, amely megmarad az örök életre. Szeretném feltenni azt a kérdést, hogy mindig helyese az arány az életünkben. Nem fordul-e elő nagyon sokszor, hogy a munkálkodásunk azért az eledelért, amely elvész, teljesen háttérbe szorítja, vagy esetleg ki is szorítja egészen a munkálkodást azért az eledelért, amely megmarad az örök életre. Pedig ma igazán minden okunk megvan arra, hogy úgy érezzük, hogy most már arccal az örökké valóság felé. Mielőtt erről az ígéről egy kicsit többet beszélgetnénk, egy rövid kitérőként szeretnék utalni az úgynevezett idők jeleire, ahogyan a Szentírás nevezi, amelyek mind arra figyelmeztetnek bennünket, hogy egyetlen reményünk az, hogy Jézus visszatér, és az ő megígért szabadítása. Mert annyira közel került hozzánk az az ige, amit a Biblia így mond, hogy ez a világ elmúlik, és annak ábrázata is. Egy néhány tényre szeretnék csak egészen röviden rámutatni, én remélem, hogy mások is figyelték, észrevették, de mégis, hogy véletlenül se forduljon elő, hogy ezeket az idők jeleit nem kísérjük olyan figyelemmel, mint ahogy Jézus mondta, hogy figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok, mert ezek a mi lelki éberségünket serkentik, és sürgetnek minket, hogy komolyan vegyük az ilyen felhívásokat, mint amit itt is találunk, hogy munkálkodjatok, ne csupán és ne kizárólag, és ne az időtök döntő részével azért az eledelért, amely elvész, hanem megmarad az örök életre. Mindnyájan tudunk az időjárásnak a kilengéseiről, természeti katasztrófákról, és már sokszor bele is fáradunk, meg annyiféle értelmezése, meg találgatása van ezeknek. Én most olvastam az újságcikkben egy abszolút szakértőtől, Czernai Rudolf, a Meteorológiai Világszervezet korábbi főigazgatója, és ebből csak egy-két mondatot hadd olvassak. Ezt írja, a globális átlagos tengerszint az utóbbi években több mint 10 cm-t emelkedett, ami, most figyeljünk, hozzávetőleg 10-szeresen haladja meg az elmúlt 3000 év átlagos emelkedését. Néhány év alatt emelkedett 10 centit, és azt mondja, hogy ez hozzávetőleg 10-szeresen haladja meg az elmúlt 3000 év emelkedését. Utána ezt írja, a földkerekség egészén az árvizekkel és aszályokkal kapcsolatos katasztrófák száma az elmúlt 10 évben megduplázódott. Figyeljük az időrövidségét, az elmúlt 10 évben megduplázódott, állapítja meg.
A legérdekesebb pedig talán a végén, amikor azt mondja, hogy a Kormányközi Klímaváltozási Bizottság 1996-ban kiadott jelentésében először tette ezt a megállapítást, a tapasztalt globális felmelegedés valószínűleg az emberi tevékenység következménye. Ugye nagyon sokan itt tartanak még, és nagyon sokan azt mondják, hogy hát ennek semmi köze az önző alapú emberi civilizációhoz, annak a természetbe való beavatkozásaihoz. De tudjuk azt, hogy 1996-ban történt először, igaz, hogy még ezzel a szóval, hogy valószínűleg, de már így mondták, bizonyíték van arra, ilyen óvatos megfogalmazást, teljes idézet így hangzik, bizonyíték van arra, hogy a tapasztalt globális melegedés valószínűleg az emberi tevékenység következménye. Tehát részletezés, hogy ezt milyen vizsgálati eszközzel állapították meg. És a végén arról szól, hogy ugye volt az a biztos, mi is hallottunk újságban, ez a bizonyos kiotói egyezmény, hogy a fejlett országok mérsékeljék a veszélyes gáz kibocsátásokat, tehát olyan átalakulásokat hajtsanak végre a technikában, a gazdasági életben. És itt arról ír, hogy ugye nem csak, hogy a legfontosabb az Amerikai Egyesült Államok bele se lépett, nem is vállalta ezt az egyezmény, most még Oroszország is kihátrált belőle, és ebből ezzel kapcsolatban ezt írja. Azt mondja, azzal az érvel léptek vissza, hogy még nem bizonyított, hogy az emberi tevékenység következménye ezek a veszedelmes változások, és akkor hozzáfűzi, azt mondja, tényleg igaz, hogy a klímaváltozással kapcsolatos tudományos bizonytalanság még mindig létezik. A bökkenő ott van, hogy a kiotói folyamat az úgynevezett felkészültségi elven alapszik. Ez az elv a tudományos bizonytalanságot a lehetséges következmények súlyosságával állítja szembe, és azt mondja ki, hogy a súlyos következmények veszélye miatt a bizonytalanság ellenére sem szabad a klímavédelmi változtatásokkal várni. Tehát ugye látjuk, hogy nem halad előre, és azt mondja viszont rendkívül súlyos következményei vannak az időtávok rövidségéből és a felgyorsulásból erre lehet következtetni. Egy másik dolog, amire szeretném a figyelmet fölhívni, ugye mi régóta idézzük ezt az ígét, amit a Tesszalonikai levélben találunk, az első levél 5. fejezetében, hogy amikor azt mondják békesség, biztonság, akkor hirtelen jön a veszedelem, és semmiképpen meg nem menekednek. A második világháború után kaptuk föl először a fejünket, mert azelőtt ilyen jelmondatok, hogy világbéke, meg ilyen, hogy biztonsági tanács, szóval ilyen fogalmakkal nem találkoztunk, és azt mondtuk, milyen különös, hogy a Bibliában 2000 éve ott van, és most ezek a fogalmak megjelennek, és közismerté válnak, hogy béke és biztonság. De azt hiszem, még távolról se ez volt ennek a proféciának a beteljesedése, hanem most vagyunk annak a küszöbén, hogy igazán kiteljesedik ennek a jövendőlésnek a beteljesedése. Én nem tudom, kik figyeltek föl egy nagyon fontos fejleményre. Az Amerikai Egyesült Államoknak a 2001-es nemzetbiztonsági jelentésében, ami egy nagyon fontos stratégiai dokumentum, már ott szerepelt egy igen fontos meghatározás, és ezt szó szerint idézem. A stratégiai elemzés első mondata kimondja, hogy az Egyesült Államok példanélküli és mások által meg nem közelített erőre és befolyásra tett szert a világban. Ez biztos, hogy így van. Voltak nagy birodalmak, de globális hatalmuk nem volt. Ezért állapítják meg, hogy példanélküli, mások által meg nem közelített erőre és befolyásra tett szert a világban. És azután az a foglalkozás, ezt nem a maga hasznára akarja felhasználni, hogy ez szép szavak, és ezután jön egy fontos mondat, nem csupán biztonságosabb, hanem jobb világot szeretne teremteni. Ugye sokszor halljuk ezt, hogy terrorizmus elleni küzdelem, de legyünk tisztában azzal, hogy ennek az amerikai irányvonalnak, amit a jelenlegi elnök is képvisel, és amögött az úgynevezett vallásos jobboldal áll legfőbb támaszként az Amerikai Egyesült Államokban, sokkal több a terve annál, mintsem, hogy egy erőszakmentes, biztonságos világot teremteni, azt mondja, jobb világot teremteni. És ez egy hatalmas vállalkozás és hatalmas célkitűzés a mi korunkban.
És az ezévi, újévi üzenete, nem tudom, ki figyelt föl, ugye, amit az amerikai külügyminiszter fogalmazott meg, és ebből is szeretnék csak néhány sort olvasni. Ezt írja: Bush elnöknek határozott elképzelése van egy jobb világról, és arról, hogy hogyan válhat ez valósággá. Ez először 2002. szeptemberében az Egyesült Államok nemzetbiztonsági stratégiájában fogalmazódott meg. Tehát megint hivatkozik erre a következetes állítás, hogy nem csak biztonságos, de jobb világot akar teremteni, és határozott elképzelése van egy jobb világról, és arról, hogy hogy lehet ez valósággá. És ezzel tökéletesen egybecseng második János Pál pápa kijelentése, még javában dúlt az iraki háború, amikor a Szentpétertéri általános kihallgatáson 2003. április 2-én, a másodikán a következőt mondta. A pápa szerint, idézett szó szerint, a hívőknek bizonyosnak kell lenniük abban, hogy a történelem nem a végzet, a káosz vagy az elnyomó erők hatalmában áll. Az utolsó szó az igazságos és erős Isten illeti meg. Hát itt most mi ugye biztos arra gondolunk, hogy Jézus visszajövetele vagy végső isteni közbeavatkozás, de el ne tévedjünk, folytatódik az idézet. Aki egy új világot, a szabadság és a megmenekülés korszakát teremti meg. Tudnélik itt ezen a földön. Tehát ugye óvatosan békepártinak is mutatkoztak a pápai szózatok, de soha határozottan az Egyesült Államokra nem szólt rá, és közben pedig elmondta ugyanazt, hogy itt egy új világ, ne aggódjon senki az átmeneti háborús veszteségek vagy káosz miatt, nem ez a végső, mert ebből a szabadság és a megmenekülés korszaka fog bekövetkezni. Tehát most, hogy így mondjam, indult be az a propaganda és stratégia és célkitűzés igazán, hogy megteremteni a világon a béke és a biztonság korszakát. Az újévi üzenetben szerepel ez is, hogy az amerikai program szerint a béke megőrizhető, megvédhető és kiterjeszthető. Egy abszolút optimizmus az emberre vonatkozóan. És itt mondja még a végén, az a cél ugye, hogy a megőrizni a szabadságot, az emberi méltóságot és a békét. Tudjuk, hogy az emberi lélek valójában melyik oldalon áll, és ebből ösztönzést merítünk kibontakozó stratégiánkhoz. Végül is ez a legfontosabb. Tehát mi az alapja ennek az egész nézetnek? Egy optimizmus az emberi természetről, a bűnnek a komolyan nem vétele és a bűn tragédiájának a komolyan nem vétele. Az emberi lélek valójában a jó oldalán áll, és csak a vallásos erőknek megfelelően előtérbe kell kerülniük, hogy ezt érvényesítsék is, és a béke megvédhető, megtartható és kiterjeszthető, hogyha az emberi léleknek ezeket az alapvetően jó adottságait engedjük érvényesülni, és a kártevő erőket pedig visszaszorítjuk. És egy harmadik dolog, amire pedig szeretném a figyelmet fölhívni, hogy ugye azt olvastuk, hogy határozott elképzelése van, hogy hogyan, és ez a határozott elképzelésnek a lényege az, hogy teljesen új társadalmi formát kell felállítani, és ebben megint egybecsengnek a Vatikánnak az elképzeléseivel ezek a kijelentések. Tudnélik olyat, ahol állam és egyház immár összefonódik, és vallás erkölcsi alapra épülnek az új társadalmak. Megrázó volt valósággal számomra, héten olvastam az Amerikában megjelenő Adventist Review-ban a lelkismeret és vallásszabadsági osztály vezetőjének a cikkét, amelyben írja azt, hogy a közelmúltban egy befolyásos amerikai kongresszusban tevékenykedő politikus azt mondta neki, már nem sokáig engedhetjük meg ezt a luxust, hogy biztosítsuk a lelkismeret és vallásszabadságot. Ezután idéz megint egy másik személyt, a legfelsőbb bíróság elnökét, aki azt mondta, hogy ez egy divatja múlt metafora, hogy állam és egyház szétválasztása. Aztán utána egy harmadik személyt, aki ezúttal éppen egy híres keresztény evangelizátor, aki pedig azt mondja, hogy gonosz dolog az állam és egyház szétválasztása. Ez vezetett a mi tönkremenésünkhöz és a pusztulásunkhoz.
És végül azzal fejezte be, hogy a lelkismeret és vallásszabadság harcosai pillanatilag egy letargia és apátia jellemzi az Amerikai Egyesült Államokban, mert úgy érzik, hogy ezzel az agresszív rohammal szemben tehetetlenek. Tehát gondoljuk csak meg, hogy milyen háttere van annak, amit hallunk, keresztény Magyarország, keresztény Európa, keresztény Amerika. Mindenütt ez a terekvés, hogy ezt érjük el, és mi a bibliai jövendőlések alapján nagyon jól tudjuk azt, hogy ez egyáltalán nem fogja meghozni a békét és a biztonságot, mert az emberek csak, ahogy szó szerint a Biblia mondja, a kegyesség látszatát veszik magukra, de annak ereje egyáltalán nem fog működni és hatni, viszont elvész egy hatalmas érték a lelkismeret és vallásszabadság. És bár úgy tűnik egy ideig talán, hogy sikeresek ezek a törekvések, de nem azért, mert ezek oldják meg, hanem azért, mert a kegyelmes Isten még visszafogja a szeleket, a viszálynak az elemeit, hogy az evangélium hirdetés munkája bevégződjék, hogy a végső válságra felkészítsen mindenkit, és megmentsen, akit csak lehetséges. De amikor az ő angyalai elengedik a szeleket, akkor, ahogy mondta, hirtelen jön a veszedelem, drámai változás egy pillanat alatt, és kiderül, hogy csak mennyei erők fékezték ezeket, emberek nem tudják azt visszatartani, és nem tudják megváltoztatni ezeket a folyamatokat. Tehát azt hiszem, ezen a háttéren igencsak időszerűnek érezhetjük Jézus felhívását, mintha csak azt mondaná, még most sem látjátok, még most is vakok vagytok, hogy mennyire rossz irány minden energiátokat, figyelmeteket azért az eledelért való munkálkodásba vetni, ami elvész. Még most sem fogjuk fel, hogy arccal az örökké valóság felé, hogy munkálkodjatok azért az eledelért, amely megmarad az örök életre. És van ebben a felhívásban még egy nagyon érdekes dolog, mert ami sok talán el is kerülni a figyelmünket, mert így mondja, hogy munkálkodjatok. Vagyis azt mondja, hogy ezért az eledelért is munkálkodni kell. És mi ezt nem igen szoktuk komolyan venni. Mi úgy fogjuk fel, hogy hát ugye a kenyérkereső munkáját azért munkálkodni kell, az természetes. De azért az eledelért, amely megmarad az örök életre, a lelki dolgokért, hát arra csak szomjuhozni kell, arra csak vágyakozni kell. Csak el kell jönni, és meg kell hallgatni, és jó fogyasztóként magunkhoz venni. De Jézus milyen komoly dolgot mond, munkálkodjatok azért az eledelért, amely megmarad az örök életre. Vagyis azt mondja, ezért is munkálkodni kell. Hadd olvassak néhány sort a heti Biblia tanulmányunkból, nem tudom, ki figyelt fel rá, ezt írja itt Ellen White. Ezért az eredelért is munkálkodni kell, mint a földi kenyérért, de ez a munka lelki természetű. Nem fáradtságos erőfeszítéseket jelent, hanem az élő hit gyakorlását. Bocsánat, nem Ellen White idézett, de akkor is helyén való, azt mondja, tehát ezért az eredelért is munkálkodni kell, mint a földi kenyérért, de ez a munka lelki természetű. Nem fáradtságos erőfeszítéseket jelent, hanem az élő hit gyakorlását. És feltenném azt a kérdést, hogy konkrétizáljuk, nevezzük néven, hogy mi az az eledel, ami megmarad az örök életre, és amiért Jézus felszólít, hogy munkálkodjunk. A Szentírás olyan eledelnek nevez, amely megmarad az örök életre. Az első biztos, hogy rögtön az eszünkbe jut. Ugye Jézus mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, amely az ő szájából származik. Olyan nagyon elszomorított, mikor egy-két helyen azt hallottam, hogy miért írjuk ki mi a szombatiskolában az igéket. Hát ez nem jó dolog, mert a testvérek

iskolába kiírva találjuk az igéket, hogy egyszerre átlássuk az összefüggésünket, hogy többször is meg tudjuk nézni, nem csak egyszer kikeressük, becsukjuk a Bibliánkat, és elfelejtjük az igét, és újra ki kell keresni, és ez szétszórja a gondolatainkat, hanem mindig a szemünk előtt legyen, újra és újra átolvassuk, gondolkozzunk, az összetartozó igéket együtt lássuk. De testvéreim, ezen kívül és ezen felül nagyon sokat kell olvasnunk a Bibliánkat. És hadd tegyem hozzá, minőségi olvasásra van szükség. Olyan olvasásra, amely táplálkozás az ígével, hogy együk és ígyük, ahogy Jézus mondta, hogy beépítjük a gondolkodásunkba, beépítjük az életünkbe. Addig kellene mindig a Bibliát kézbe tartanunk, míg el nem érjük azt a tapasztalatot, amit az Emmauszi tanítványok mondtak, nem gerjedezette a szívünk, amikor nekünk az írásokat magyarázta. És úgy kellene olvasnunk az ígét, ahogy a Zsoltáros mondja, szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Egyszer azt mondta Jézus a farizeusoknak, és az ő ígéje sincs maradandóan bennetek. Nem üthet szívem minket is ez az ige, nem mondhatja nekünk is Jézus, az én igém nincs maradandóan bennetek. Mert ahhoz azt enni és inni kell, annak át kell mennie a Biblia lapjairól, ami meggyőződésünkbe, ami tapasztalatunk kell, hogy fűződjék hozzá, meg kell, hogy szólítson, meg kell, hogy érintsen, mélyen meg kell, hogy értsük, hogy örökre elraktározódjék az emlékezetünkbe, és megszólaljon, amikor csak szükségünk van rá. Ezt mondja Pál apostol a Kolossé beliekhez írt levélben, Istennek beszéde lakozzék bennetek gazdagon. Figyeljük meg mind a két szót, lakozzék, tehát állandóan velünk van, és gazdagon. Az Isten minden ígéje. Kisúj szállásra járok két éve egy bibliakörbe. Néhányan vannak ott, de számomra ez az alkalom mindig a menny kapuja. Mert csodálatosan érezni, hogy a szél fúj az ott jelenlévők között, és most, amikor a legutóbbi alkalommal ott voltam, egy darabig csak hallgattam, meg se kellett szólalnom, csak figyeltem, hogy egyik bibliaköri tag hogy bátorítja a többit. És mondja a többieknek, azt mondja, higgyétek el nekem, hogy a Biblia olvasást, azt mondja, lehet, hogy profánan hasonlat, de én így mondom, úgy kell tekinteni, mint a fogmosást. Egy rendes ember nem megy ki fogmosás nélkül az utcára. És ha mi megértjük, hogy ennek milyen jelentősége van, akkor egyszerűen nem megyünk bele a napba anélkül. Nem megyünk bele a napba anélkül, hogy mi az Isten igéjét ne ennénk és innénk, nem munkálkodnánk ezért az eledelért. Testvérem, ne várjuk azt, hogy az Isten igéjét nekünk készen tálalva adják a prédikációba, ott mi egy kicsit megérint, felfedezünk valamit, de saját magunk nem munkálkodunk érte, hogy egészen felfogjuk, megértsük, beépítsük. Az Isten igével sokkal-sokkal többet kell foglalkoznunk. És lehet, hogy tényleg profán ez a fogmosás hasonlat, de oda kellene eljutni, hogy az Isten igével való napi foglalkozás abszolút elmaradhatatlan, abszolút elmaradhatatlan a munkálkodás ezért az eledelért. Pár nappal ezelőtt pedig jártam Dél-Somogyban, ott él egy testvérünk, aki egy igencsak dolgozó ember, egy vállalkozó, akinek nagyon sok munkája és feladata van, és példamutatóan dolgozik az Isten művéért is. És ahogy ott a család meglátogatásnál beszélgettünk, mondta, hogy ő az egész családjával bevezette az időbefekvést, és végül az egész család egyetértést gyakorolja, de ő reggel 4:30 a Bibliája mellett ül. És nem akartam neki mondani, de magamban gondoltam, meg is látszik rajtad az egész életviteleden a másokért való munkádnak az eredményességén. Testvéreim, szívleljük meg Jézus szavát, munkálkodjatok az eledelért, amely megmarad az örök életre. És mit nevez még a Biblia eledelre, örök eledelnek, örök életre megmaradó eledelnek? Jézus egy alkalommal mondott egy hasonlatot, azt mondta, hogy melyik az az apa közületek, aki ha a fia kenyeret kér, talán valami mást ad nekik, követ vagy skorpiót. Azt mondja, lehetetlen, hogy egy szülő, ha kenyeret kér, a gyermeke ne adjon néki. És azt mondta, mennyivel inkább adati mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérnek tőle. Tehát Jézus mihez hasonlította a szent lelket? Kenyérhez. És azt mondta, hogy az Isten épp úgy nem tagadja meg tőlünk, mint a földi szülő gyermekeitől az élet szükségletre való kenyeret. Testvérem, egy kicsit gondolkozzunk el, mikor kértünk mi szent lelket a Jóistentől. Mennyi

mert rendszeresen kérünk szent lelket. De tudjátok, mi kell ahhoz, hogy mi szent lelket kérjünk? Elsősorban reggel, ez a legfontosabb, a nap kezdetén, mikor még nem rondottunk el mindent. Hát ahhoz annyira el kell csendesedni, hogy átérezzük a rászorultságunkat, és teljes őszinteséggel is komolyan kérjük. Nagyon kedvelek egy mondatot Ellen White Apostolok története című könyvéből, és ez a mondat így hangzik. Bárcsak minden ember felfedezni a maga gyengességét és tehetetlenségét, hogy képten arra, hogy élete kicsiny hajóját biztosan és egyenesen a kikötőbe vezesse. Szép mondat is, igaz mondat is. Bárcsak minden ember felfedezni a maga gyengeségét és tehetetlenségét, hogy képtelen arra, hogy élete kicsiny hajóját biztosan és egyenesen a kikötőbe vezesse. Egy nap se tudjuk ezt megcsinálni. Tehát ahhoz, hogy mi a Jóistentől olyan komolyan kérjük a szent lelket, mint a kenyeret, ahhoz nekünk reggel annyi elcsendesedésre, mélyebb elgondolkodásra van szükség, hogy átérezzük. Istenem, én nem tudom ezen a napon a lelki egyensúlyomat megtartani. Én nem bízhatok magamban, hogy én helyesen fogok szólni, helyesen fogok viselkedni, fel fogom ismerni a szolgálat alkalmait. A te szent lelked nélkül félek neki vágni ennek a napnak. Kérlek, hát ha ilyen ajándékot kaphatok, hogy a te szent lelked belülről tanácsol, a te szent lelked igazi szeretetet ad, igazi világos látást ad, hát akkor én hogy mondanék le eljön az ajándékról? Testvérem, gondoljuk meg, az Isten mit kínál nekünk, és mégis mi kevesen veszik igénybe. Azt mondja János apostol, hogy a maga lelkéből adott nékünk. Adhatott volna jó Istennél nagyobb ajándékot, mint hogy a maga lelkéből kész nekünk adni, mint a kenyeret. Mert nekünk életszükségre való. Mert nem tudjuk egyedül, egyetlen napot sem helyesen is igazán megoldani. És bárcsak mi munkálkodnánk ezért az elederért. Mert ezért is munkálkodni van, kell. Ez nem úgy van, hogy megállunk és kiáltozunk ugye a nagy szent lelket. Ez nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy át kell éreznünk az igazi szükségünket, és hogy mekkora kiváltság, és rendezni kell a bűneinket, mert szent lelket csak kitől lehet kapni a Biblia szerint? Közvetlenül soha. A Biblia sehol nem bátorít, hogy közvetlenül szólítsuk meg a szent lelket. Hanem mindig azt mondja, hogy Krisztus adja a szent lelket. Krisztustól kell kérnünk, és Krisztustól pedig csak hogy kérhetjük, ha megigazultunk, ha a bűneinket rendeztük. Tehát ezért az eledelért munkálkodni kell. Kell, hogy a megigazulásban részesüljünk Krisztus által. Kell, hogy a gyengeségünket átérezve komolyan kérjük, és csak úgy kaphatjuk meg. És mi a harmadik dolog, amit a Szentírás még eledelnek nevez, ami megmarad az örök életre? Emlékeztek rá, hogy a samáriai asszony történetének a végén mit olvasunk? Hogy az asszony befutott a városba, hogy hívjon másokat is Jézushoz. Azalatt a tanítványok megjöttek, és hoztak ételt, vásároltak ennivalót a környéken, és Jézusnak mondták, Mester, egyél, hiszen mindannyian éhesek, fáradtak voltak. És Jézus mit válaszolt? Csendes nyugalommal mondta, van nékem eledelem, amit ti nem tudtok, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem. Ezzel Jézus azt mondta, hogy neki az, hogy ő emberi lelkek megmentéséért fáradozzék, azért, hogy az Isten munkáját végezze, ez neki eledele. Hogy ő annak az akaratát cselekedje, ez neki olyan létszükséglet, mint a fizikai kenyér. És azt mondta, ez őt úgy megelégíti nagy fáradtságok hátterén is, hogy észre se veszi a fizikai fáradtságot és a nehézségeket. Kedves testvérem, megkérdezem, munkálkodunk ezért az eledelért? Mert ez munkálkodás. Mert emberekkel együtt érezni, embereknek utána menni, emberekre igazán szívből odafigyelni. És ezért munkálkodunk. És ez nekünk eledelünk. És létszükségletünk. És mindenképpen megkeressük és megtaláljuk magunknak, mert ez eledel, ami megmarad az örök életre, és mi emlékül létezni nem tudunk. Jézus erre figyelmeztet, és azt mondja, mind a három eledelért munkálkodni kell. Azért is, hogy az Isten ígéje igazán bennünk lakozzék gazdagon, hogy maradandó legyen bennünk. Azért is, hogy az Isten szent lelkét elnyerjük, hogy tanácsoljon, mennyei szeretetet közvetítsen nekünk, és isteni erőt, fizikai erőt is. És harmadszor munkálkodnunk kell azért, hogy Krisztussal együtt részt vegyünk, a lélekmentés, az embermentés munkájában, ami rengeteg figyelmet, fáradtságot, odaadást, önfeláldozást igényel,
De aki ezt megérti, annak ez eledele. Az ennélkül élni és létezni sem tud. És ez az ige tehát minket arra figyelmeztet, hogy gondoljuk át a dolgainkat. Nézzük meg az arányokat. Mennyit munkálkodunk azért az eledelért, amit elvész, és mennyit munkálkodunk azért az eledelért, amely megmarad az örök életre. Tudjuk-e, hogy mi a legszükségesebb dolog, mi az első helyre való dolog, és az Isten segítségével ki tudjuk-e alakítani a helyes arányt. És csak várjuk, hogy a Jóisten pátyolgasson minket, és a mi hanyagságunk és lelki restségünk ellenére a mi lelki életünket építse, vagy pedig megértettük, hogy ezt ő ugyanúgy munkálkodáshoz kötötte, hogy megadja ezeket a lelki javakat nekünk, mint ahogyan az anyagi javaknak a megszerzése is munkálkodással jár. És befejezésül egy elgondolkoztató idézetet szeretnék olvasni. Ezt megtalálhatja bárki a bizonyságtételek második kötetében a fiának, Edzon nevű idősebbik fiának, hogy a két fiúk maradt élőben, Edzon nevű fiának írta Ellen White születésnapodra, az a cím ennek a bizonyságtételnek, és ebből egy pár sort szeretnék idézni. Ha így olvasom, bocsánat, 261, igen, így olvasom. Miért van az, hogy a vallás csak kevésbé bilincseli le figyelmünket, a világ viszont leköti a szellemünk és testünk erejét? Azért, mert lényünk teljes erejét ebben az irányban összpontosítottuk. Mert arra szoktattuk magunkat, hogy komolyan és erőteljesen végezzük világi dolgainkat, míg csak gondolataink önkéntelenül is ebbe az irányba fordulnak. Ezért tartják egyesek a keresztény életet nehéznek, a lelki életet nehéznek, a világit pedig könnyűnek. Testüket, lelküket arra szoktatták, hogy abban az irányban fejtsék ki erejüket. Vallásos életükben egyetértenek ugyan Isten szavának az igazságaival, de életükben való gyakorlati megvalósulását elmulasztják. Azután így olvasom, rá kell nevelnünk a gondolatainkat, hogy lelki dolgokra összpontosuljanak. A gyakorlat, az edzés azután magával hozza az erőt. Ezrek panaszkodnak, nem tudom, mi van velem, nincs bennem lelki erő, nem örülök az Isten lelkének. Addig művelték a világi érdekeltségeiket, míg csak képességeik ebben az irányban nem erősödtek meg. A lelki dolgokban viszont erőtelenek akár a csecsemők. És utána azt írja, kedvező körülmények között ugyan neki-neki rugaszkodnak, mégsem ez a gondolkodásuk uralkodó elve, hogy természetesen és készségesen foglalkozzanak az Isten gondolataival. Észrevesztük, hogy milyen pszichikai törvényszerűség van ebben. Van egy mondás, ki nem tudom, ki hallotta, hogy melyik a diák kedvenc tantárgya. A válasz az, amelyiket a legjobban tudja. Mert amiben az embernek már jártassága van, aminek a szépségét, a belsejét felfedezte, azt szereti is. És ha a lelki dolgok csak felszínesen érintenek meg, csak az értelmünk, érzelmeink szimpátiáját keltik föl, de nem szerzünk ebben jártasságot, készséget és gyakorlottságot, akkor nem fedezzük fel igazán, hogy itt milyen kincs rejlik, és nem tudják ezek megragadni bennünket, hogy ezt mi könnyűnek, gyönyörűségesnek és élvezetesnek találjuk. Ezért tehát vegyük szívünkre Jézusnak a felhívását, munkálkodjunk ezért az eledelért, és a munkálkodás meghozza az erőt, meghozza a lelki dolgoknak a mély szeretetét, amely megmarad az örök életre, és soha el nem vétetik tőlünk. Amen. Szerető, jó mennyei édesatyánk, nagyon szépen köszönjük a te intésedet, és belátjuk, hogy egy versenyfutásban vagyunk, és a mi emberi bölcsességünk kevés ahhoz, hogy ebből kitörjünk. De segíts, hogy olyan mélyen meggyőződjünk a te tanácsod időszerű és halaszthatatlanul fontos voltáról, hogy buzgó imádsággal hozzád folyamodjunk mindenki a maga egyéni élethelyzetében, és adunk, hogy eltökéltség legyen bennünk, hogy nekünk a legszükségesebb dologért való munkálkodásnak időt, helyet kell biztosítanunk az életünkben rendszeres alapon és elveszíthetetlenül, mert milyen kimondhatatlan balgaság lenne ilyen idők jeleinek a hátterén haboznunk, késlekednünk, hanyagolnunk ezeket,
Urunk, köszönjük a Te ígéretedet, hogy ha mi megtartjuk a Te beszédedet, Te is megtartasz minket a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön és megpróbálja a föld lakosait. Segíts, Urunk, hogy ezért mi szívvel, lélekkel munkálkodjunk ezért az eledelért, minden értelmében és vonatkozásában, és legyen életerős lelki életünk, és segíteni tudjunk a sok-sok tönkrement, kétségbe esett embereknek, embernek körülöttünk. Add meg, Urunk, hogy olyanná válhasson az életünk, mint a mesteré, akihez vágyakoztak közeledni az emberek, mert erő származott belőle, lelki erő és gyógyító isteni erő. Add, Urunk, hogy ez valósulhasson meg a mi életünkben is, mert folyvást veszünk tőled és továbbadjuk, újból és újból veszünk és továbbadjuk. Add, hogy ilyenni alakuljon át az életünk. Jézus nevében kérünk, hallgass meg minket, és áldj meg minden jelenlévőt, a kisgyermekeket is közöttünk, a te kegyelmedből. Amen.

Hát kedves hallgatók, az idei első előadásunknak ez a címe az evangélium és a proféciák, vagyis a mai alkalommal megkezdjük Jelenések könyvének nagyon részletes tanulmányozását. Elmondanám a sorozat kezdetén, hogy ez a nagyon részletes Jelenések könyve tanulmányozás mit is rejt. Ezen a helyen körülbelül 4-5 évvel ezelőtt már volt egy sorozatunk Jelenések könyvéről, de az egyéves volt. Hogy tetszenek látni a meghívónkon, az idei sorozatunk 2 évre szabja a terjedelmét, és olyan módon épül fel, hogy nem csak a proféciákat, a jövendőléseket fogjuk átvenni, és a bibliai jelképeket, hanem megállunk Jelenések könyvének szinte minden egyes szavánál és mondatánál, és a Jelenések könyvében levő evangéliumi tartalmat is szeretnénk a felszínre hozni. Nagyon sokaknak éppen ez volt a kérésük, hogy egy olyan sorozat legyen az idei, illetve hát ezzel együtt már a jövő évi is, hogy a hétköznapi élettel kapcsolatos alapvető kérdések is szóba kerüljenek eközben. Milyen kérdésekről lesz szó? Tetszenek látni a meghívónkon, de ezt hadd erősítsen meg. Például ilyen alapvető kérdések, hogy mit tanít a Szentírás a küzdésről és a küzdelemről? Vagy következő nagy kérdés, hogy az emberi szenvedés értelme, elviselése, és egyáltalán a Biblia mérlegén a szenvedés kérdése. Vagy ilyen problémák, hogy mit jelent az igazi vigasztalás és együttérzés. Vagy más kérdések, amelyek szerepelnek a meghívónkon, de olyanok is, amelyek csak a jövő évtől kerülnek sorra, mit jelent az igazi szeretet, öröm. De az egyéni kérdéseken túlmenően társadalmi kérdések is. Mit jelent a hatalom problémája? És miért torzul bármely egyház el szükségszerűen, hogyha a hatalomhoz nyúl? Az egyház kérdése egyáltalán, a kiválasztás, a valahova tartozás kérdése, egyáltalán mi az, hogy egyház, miért van rá szükség, és mit mond erről a Biblia, mennyire teszi Isten nyilvánvalóvá azt, hogy hol van igaz egyház, és hol kereshető az evangéliumnak igazi képviselete. Tehát szeretném elmondani önöknek, hogy nem megismétlem a 4-5 évvel ezelőtti sorozatot, hanem Jelenések könyvének egy nagyon részletes tanulmányozásába fogunk. Egyetlen egy könyv, 22 fejezet lesz 2 évig a tárgyunk, de úgy, hogy az egész Bibliát szeretnénk ebbe begyűjteni, ennek a könyvnek a prizmájába. És az első 2 előadás bevezető jellegű, a mai alkalommal még Jelenések könyvére nem is térek rá, a következő alkalommal 2 hét múlva Jelenések könyve első fejezete lesz a téma, ezzel a címmel, hogy mit jelent Jézus Krisztus személye az igazi keresztények számára. A mai alkalommal, mint tetszenek látni a táblán is, ez az előadás címe evangélium és proféciák. Miért is kell erről beszélni Jelenések könyve előtt? És miért megkerülhetetlen a téma? És miért kellett ezt föltétlenül egy sorozat élére állítani? Azért, mert az emberek nagy tömegeiben az evangélium szó ugyan ismerősen cseng, és talán bizalomra gerjesztően is, majd azért a szóról magáról is szeretnék beszélni az előadás legkezdetibb részében, de a másik fogalom ez, hogy profécia. Ez egy alaposan lejáratott és gyanút keltő fogalom. Mi az, hogy profécia? Annyi proféciával, jóslással, jövendőléssel találkozunk, főleg Magyarországon az utóbbi 1-2 évben, itt minden kiömlött az asztalra a könyvekkel, a kiadványokkal, és hát az úgynevezett szabadabb élettel, a Nostradamus proféciáitól kezdve ma élő különböző jóslatokig, és ennek óriási irodalma van, ugyanakkor viszont az emberek szemében gyanút keltő dolog, hogy hát itt mindenki proféta? Hát itt mindenki pontosan tudja, hogy most hol állunk, és hogy mit hoz a jövő? És hogy ennyiféleképpen horoszkópból is lehet profétálni, lehet sejtelmekből, magánkinyilatkoztatásokból, másból is. Szóval ez a fogalom már, hogy profécia bizony egy kis magyarázatra szorul. Nem az én feladatom a Bibliát megvédeni, mert tulajdonképpen a bibliai proféciák megvédése, ez egyenlő azzal, hogy az egész Bibliát meg kell védeni, hiszen a Biblia azt mondja önmagáról, Péter apostol 2. levele 1. fejezetében, hogy profétai beszéd, profétai szó. Szerepel ez ugye a táblánkon is, majd az igehelyekre fogok hivatkozni állandóan, mint hogy eddig is tettük. Tehát a Biblia profétai beszéd, profétai szó, az egész Biblia.
Ne úgy gondoljuk el, hogy a Bibliának csak bizonyos részei proféciák, amelyeket csak a beavatottak ismernek, amelyek általában nem hangoznak el a hétköznapi életben, még egyházakban is alig. És akkor ezekből a proféciákból bizonyos felekezetek, vagy bizonyos emberek olyan nagy szelet kavarnak, mert hát állandóan ezt tűzik napirendre. Ezt nem így kell elképzelni, az egész Biblia prófétai beszéd. Na de ne vágjunk a dolgoknak az elébe, tartsunk sorrendet, és megpróbálom ebben a két pontban, amit jeleztem is a táblán, összefoglalni mindazt, amit a Biblia mond az evangéliumról és a proféciákról. Közben pedig kettejük kapcsolatára is érdekes fény fog derülni. Először is arról szeretnék szólni, ami az első szó, hogy mi is ez, hogy evangélium. Ez egy a magától értetődő görög kifejezés, amit használunk, a fordítását is sokan ismerik, hogy ez jó hírt jelent, vagy örömhírt jelent, de ezzel el is van intézve az egész, a legtöbb ember gondolataiban talán Krisztus személyével társul ez az evangélium, ez az örömhír, vagy általában az új szövetséggel, már kevesebb ember társítja ezt a fogalmat például az Ószövetséggel. Ha megkérdeznénk embereket, hogy hát az Ószövetség nem evangélium? Akkor nagyon gyakran ezt a választ kapnánk, hogy hát az evangélium, az a négy evangélium, az új szövetség, ahol Krisztus megjelenik, ahol a megváltást, az ő áldozatát bemutatja, tehát az Ószövetség evangélium lenne, hát ez egy kicsit bizarr gondolat. Na azonban arra szeretnék itt ráutalni, hogy az egész Ószövetség is evangélium, és az egész Biblia evangélium, tudnék jó lefordítani ezt a görög szót magyarra, tehát jó hír. Mit jelent ez, hogy jó hír? Ez annyit jelent, hogy Isten az ő üzenetét és az ő megváltási tervét egy hírre bízta. Isten nekünk hírt akar átadni, üzenetet akar átadni, emberi beszéd formájában, mert a világunkban az emberi beszédnek van a legerőteljesebb hatalma és megragadó képessége. Az emberi világban semmi sem olyan erős, mint a beszéd. Még a cselekedetek sem. Az emberi világban az értelem, a gondolkodás, a beszéd és a cselekedetek, ezek összefüggő egészet alkotnak, de ezek között egy kivált kép, való láncszem a beszéd. Felírtam egy nagyon érdekes igehelyet, Példabeszédek könyve 16. fejezet 24. versét, amelyben ez áll a Szentírásban, hogy édesek a gyönyörűséges beszédek. Figyeljék meg, hogy nyugodtan így lehetne mondani, hogy édes, nagyon, nagyon kedvünkre való és nagyon jó dolog az evangélium, gyönyörűséges beszédnek nevezi, édesek a gyönyörűséges beszédek, és ezután így folytatja Salamon, hogy édesek a léleknek, és feltámasztói a tetemeknek. Tehát az emberi beszédben két dolog rejlik. A beszédben, az igazi beszédben két fontos dolog rejlik. Egyrészt a vigasztalás, másrészt a bátorítás és az életre keltés. Isten, amikor az embert, az emberiséget jó hírrel, evangéliummal közelítette meg, akkor Isten vigasztalni akar bennünket, hiszen a bűn világában élünk, és nap-nap után szembesülünk a bűn borzalmas dolgaival. Másrészt viszont Isten bátorítani akar bennünket, így mondja a Példabeszédek könyvében, hogy a tetemeinkből fel tud Isten támasztani bennünket. Így mondja ez Péter apostol az egyik levelében, hogy az Isten beszéde az hasonlít a romolhatatlan maghoz, amely újonnan tud szülni bennünket. Így mondja Péter apostol, mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból, Istennek igéje által, mely él és megmarad örökké. Tehát Isten azért bízta beszédekre az ő evangéliumát, mert a beszédnek megvan ez a hatalmas ereje, hogy egyszerre tud vigasztalni a keserűségben, a fájdalmakban, a szenvedésekben, egyszerre tud hát együttérzésről és hatékony segítségről biztosítani, de ugyanakkor az evangéliumban, a jó hírben ott van az erő a buzdításra, a bátorításra, a tetemek feltámasztására. Ha valaki erről igazán meg akar győződni, a 119. Zsoltárt ajánlom elolvasásra, amelyből csak egyetlen egy verset hadd idézzek, most a 82. verset. Ugye ez a Zsoltár a Biblia leghosszabb Zsoltára, és az isteni beszédnek, az Isten parancsolatainak, mondhatnám így is az evangéliumnak az erejéről szól. A 119. Zsoltár 82. verse ezt mondja.
a te beszédet kívánása miatt elfogyatkoznak az én szemeim, mondván, mikor vigasztalsz meg engem? Egy gyönyörű kifejezés. Azt mondja a Zsoltáros, hogy a te beszédet kívánása miatt elfogyatkoznak az én szemeim. Szeretném olvasni a te beszédeidet, Istenem. Szeretném hallani, szeretnék ezekkel feltöltekezni, mert ezek vigasztalnak meg. A bűn világában, ahol annyi nyomorúság vesz bennünket körül, az Isten beszéde, jó híre, örömhíre, evangéliuma az egyetlen dolog, ami fénysugarat bocsáthat az életünkre. Szóval az evangélium nélkül, a jó hír nélkül, az Isten vigasztaló, bátorító beszédei nélkül sötét reménytelenségben élnénk. És hogy oly sok ember él ezen a földön csüggetten, örömtelenül, szerencsétlenül, erre az okra vezethető vissza. De abban a pillanatban, ahogy kapcsolatba jut az Isten beszédeivel, az Isten beszédei a tetemeket meg tudják gyógyítani. Most a következő kérdésünk az, és ez az első pontunk már, hogy az Isten evangéliuma hol hangzik először fel a Bibliában? Így is föltetném a kérdést, hogy mennyiben evangélium az Ószövetség? A Bibliánknak a nagyobb részét az Ószövetség teszi ki, 39 könyv. Ez nem kevés. Mennyiségileg a döntő hányada a Szentírásnak, mert az Ószövetség csak 27, és sokkal rövidebb iratokból áll. Tehát hol hangzik fel először az evangélium a Bibliában, és mennyiben evangélium az Ószövetség? Felírtam egy sorban a táblára, hogy a Bibliánk legkezdetibb részétől Isten meghirdette az evangéliumot. Sőt, az első kijelentés, a Mózes első könyve 3. fejezet 15. verse, ez népszerű nevén ilyen elnevezésre hallgat, hogy az ős evangélium. Tehát akkor, amikor az ember elfordult Istentől, amikor az ember kipróbálta a rosszat, és az ember szívében lázadás ütötte fel a fejét Istennel szemben, és az ember a bűneset után teljesen hátat fordít az Istennek, akkor az Isten nem fordít hátat neki, hanem rögtön meghirdeti az evangéliumot. Tehát ismert nevén az ős evangélium, hát akiknek megvan a jó hír, azok tudhatják, hogy az idei első és második szám ezzel foglalkozik, korán sem meríti ki ennek a gazdagságát, az ős evangéliumnak a gazdagságát. Egy kétrészes tanulmány szól az ős evangéliumról és ennek a tartalmáról. Én csak itt megjegyzem most azt, hogy a Bibliánk legelején megszólal már az evangélium. Már az Ószövetség legkezdetibb könyvében, a Bibliánk 3. fejezetében. Aztán amikor Mózes 5. könyvénél már ezt olvassuk a 18. fejezet 18. versében, hogy Isten majd prófétát fog támasztani. Olyat, mint amilyen Mózes. Olyan valakit, aki emberként jön erre a földre, emberként is jön erre a földre. És azt mondja az Isten, őt hallgassátok. Olyan nyilvánvaló utalás ez Jézus Krisztusra. Jézusról szól a Mózes 5 könyvétől, a Tórától fogva az egész Szentírás, tulajdonképpen a Jézusról szóló üzenet az Ószövetség, tehát úgy tudnám ezt megfogalmazni, hogy az evangélium először a proféciákban jelenik meg. Az egész Biblia profétikus beszéd, de az Ószövetség különösképpen profétikus beszéd. Mert Jézus eljövetele előtt több ezer évvel a proféciák hirdették meg a megváltás üzenetét, és nem csak úgy, hogy egy bizonyos asszony magvára utalva, aki eljön és a kígyó fejére tapos, vagy nem csak, hogy őt hallgassátok, mert olyan lesz, mint én, ahogy Mózes mondta, hanem az Ószövetségben ott van a Mózes 3. könyve, az egész 3. könyv az áldozati rendszerrel foglalkozik, hogy Isten nem csak igéket és jövendőléseket adott Jézusról, hanem a proféciákat Isten cselekményekben is adta. Egy nagyon rendkívüli része ez a Szentírásnak, hogy Isten nem csak profétikus jövendőléseket adott, hanem profétikus szertartásokat adott. Mózes 3. könyve kulcsfontosságú ebből a szempontból, itt van az áldozati rendszer és az ünnepkör. Mind a kettőnek minden egyes mozzanat a Krisztusra mutat. Nem csak azt mondhatjuk el, hogy Krisztus áll a középpontjában, vagy hasonló ilyen nem egészen pontos kifejezés, az egész áldozati rendszer a bárányáldozattól, a papi szolgálattól, a szentély tárgyaitól, a kárpitonát, a szentek szentjéig, a főpapi szolgálatig, minden mozzanat Krisztusra mutat. Nem is tudok belemenni, mert ez egy külön előadást foglalna le magának,
Akit érdekel, nyilvánvalóan a kazetta katalógusunkban megtalálja ezekről a külön előadásokat, hogy Jézus Krisztusról a szertartások hogyan tettek bizonyságot, mintegy 1500 éven át teljes kifejlésükben. 1500 évig gyakorolhatta a zsidó nép azokat a szertartásokat, amiket Isten adott, és amelyeknek minden mozzanata Krisztusra utalt. No, de hogyha valakinek ez kevés, az elolvashatja a zsidókhoz írt levél 11. fejezetét, és ott a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében van Pál apostolnak egy különös mondata, ami úgy megrendíti mindig az embert, amikor Mózesről szól, akiről azt mondja az apostol, hogy ő inkább vállalta az Isten népével való együtt nyomorgást, és itt Mózes mellett felsorakoztathatnánk az összes ószövetségi prófétát, hogy ezred éveken át nyomorogtak együtt a zsidó néppel, részint a külső támadások miatt, de részint a népnek a belső iszonyatos állapota miatt, de mégis inkább választotta az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét, mert nagyobb értéknek tartotta a Krisztus gyalázatát. Engem mindig megdöbbent ez, hogy Pál apostol ilyen határozott szavakkal kimondja Mózesről, és aztán az összes más prófétáról, hogy nekik fogalmuk volt a Krisztus gyalázatáról. Hát Krisztus nem jött el még, Mózes 1500 évvel élt Krisztus előtt. Honnan tudták ők a Krisztus gyalázatát? Honnan tudták az egész megváltás evangéliumát? Honnan tudták olyan biztosan, hogy a második sorunkban van itt Péter apostol első levelének első fejezetében a 10. és 11. vers, amelyben azt mondja a Péter apostol is, tehát nem csak Pál jelenti ki a zsidókhoz írt levélben, hanem Péter apostol is azt mondja, hogy a Krisztus titka felől nyomozódtak a proféták. Hogy mely és milyen időre jelentette ki azt nékik a Krisztusnak ő bennük lakozó lelke. Hát itt is álljunk meg, ez is egy megdöbbentő kifejezés. Pál azt mondja, hogy a Krisztus gyalázatát ismerték Krisztus előtt ezred évekkel. Péter meg azt mondja, hogy a Krisztusnak ő bennük lakozó lelke által szóltak a proféták. Ezt mondja még az első levele, 4. fejezet, 18. és 20. verse között, hogy például Noé is, Noé, aki 2300 évvel élt Krisztus előtt. Noéban is a Krisztus lelke volt, amikor figyelmeztette az emberiséget, hogy eljön az özönvíz, hogyha nem térnek meg, ha nem változnak meg. Szóval, hogyha így végig tekintjük ezeket a bibliai igéket, akkor valóban igazat adhatunk Péter második levele első fejezetének, onnan előbb már idéztem az igét, amely azt mondja, hogy igen biztos nálunk a prófétai szó. Szóval igen biztos nálunk a prófétai szó, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem az Isten lelkétől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Tehát most már Péter apostol az egész Ószövetségre azt mondja, hogy ez a prófétai beszéd, ez a prófétai szó, ez az Isten embereinek ajkán az evangéliumot hirdette meg, vagyis mit tudunk levonni a röpke áttekintésünk nyomán? Hogy az Ószövetségben megszólal az evangélium teljes terjedelmével és mélységével a proféciákban. Tehát ne úgy gondoljuk el, hogy van evangélium és vannak proféciák, a címe csak azért az az előadásunknak, mert az emberek általában így gondolkoznak, hogy a Bibliának a szívelelke az evangélium, aztán rajta kívül vannak még proféciák. Ez nem így van. A Bibliának a szívelelke az evangélium, amely profétikus előrejelzésekben ölt testet, a proféciák hordozzák az evangéliumot, és addig, míg Jézus Krisztus el nem jön, addig ezek a proféciák tanúskodnak az ő eljöveteléről és az egész szolgálatáról. És itt még ennél az első pontnál még egy kérdés fel kell, hogy vessünk, hogy ilyen biztosak voltak ezek a proféciák, ezeket lehet ellenőrizni, és mi már itt ugye ezen a helyen körülbelül 8-9 éve tartunk bibliai előadásokat, tehát ezt már régen elmondtuk, hogy mennyire lehet ellenőrizni ezeket a proféciákat, ezek az ószövetségi proféciák Jézus első eljövetelére nézve hiánytalanul beteljesedtek. Körülbelül 2-300 profécia, ez nem kevés. Ezt lehet ellenőrizni. Tehát az Ószövetségben van körülbelül 2-300 kijelentés Jézus első eljövetelére nézve, ezek hiánytalanul beteljesedtek immár 2000 éve, ezeket lehet ellenőrizni, ezért hitelre méltó a Biblia, és ezért a könyvek könyve, és ezért nem lehet más vallások alkotásait a Biblia mellé helyezni semmiképp sem,
mert más vallások ilyet nem mondhatnak el magukról. Egyszerűen az a kérdés forog fenn, hogy más vallásokat nem lehet ellenőrizni. Szívesen lennék muzulmán, de nem tudom ellenőrizni, hogy Mohamed tényleg kitől kapta azokat a kijelentéseket, amelyeket csak ő kapott, és amit leírt, azért csak ő vállal felelősséget, más már nem. Viszont azt mondják a muzulmánok, hogy nekem azt mind el kell fogadnom ellenőrzés nélkül, akkor vagyok jó muzulmán. Mindenkit szeretnék kérlelni arra, hogy csak azt a vallást fogadja el, amit kívül belül lehet ellenőrizni. Vagy itt van a buddhizmus, vagy bármi keleti beavatás, vagy vallás. Ott is azt mondják, hogy higgyek a mesternek. Higgyek annak, akihez iskolába járok. Amit ő mond, az úgy van, és kövessem az ő iskoláját. Nem lehet ellenőrizni. Utána kiderül 5-10 év után, hogy talán az az iskola nem egészen helyes, és tönkre megyek idegileg vagy lelkileg. A Bibliát lehet ellenőrizni, mert a Bibliában beteljesedett jövendőlésekben szólalt meg az evangélium. A Biblia olyan evangéliumot hirdet, amit keresztül kasul lehet ellenőrizni, ami ha csak egy hajszálnyira hamis lenne, rögtön lelepeződne. Mert Isten nem csinált ebből titkot, már a paradicsomban meghirdette az evangéliumot, és már az egész Ószövetség kitárja az evangéliumot, hogy mi is ez, hogy evangélium, a proféciák hallatlan pontos nyelvezetén. Na de most vessük fel ezt a következő kérdést, hogy Isten hogyan is tehette ezt meg? Hát ha Jézus Krisztus eljövetele ennyit váratott magára, évezredeket, ugye a bibliai időszámítás szerint körülbelül 4000 évet a teremtés után, akkor hogy lehetett ezt előre annyira pontosan meghirdetni? Ugye nem írtam tele a táblát 200 jövendőléssel. De tetszenek talán ismerni, micsoda aprólékos jövendőlések vannak. Attól fogva, hogy Jézus Betlehemben fog megszületni, hogy Názáretinek fogják nevezni ennek ellenére. Hogy milyen aprólékosan megvan jövendőlve még az is, hogy Jézus elmegy ide a Szíró-Fönícia tájékára, és itt hirdeti Naftali és Zebulon nemzetségének az evangéliumot, ez is benne van Ézsaiás könyvében. Vagy hogy lehet az, hogy benne van Zakariás könyvében az is, hogy Szamárháton fog bevonulni Jeruzsálembe? Benne van ugyanebben a könyvben, hogy sokra fogják becsülni, 30 ezüstért fogja valaki majd elárulni. A 22. Zsoltárban az is benne van, hogy átjukasztják a kezeit. Szóval a nagyívű ős evangéliumtól kezdve, ami hatalmas eszmei világosságot bocsát az evangéliumra, az apró részletekig a teljes evangélium benne van az Ószövetségben. Hát ezt Isten hogyan tudta előre jövendőlésekben a valóságot megjövendőlni? Hogyan lehetett 4000 évre előre megmondani mindazt, amiért Jézus küzdött az életében? Mert Jézus élete küzdelem volt. Jézus életében fönnállt a bukás veszélye. Jézus életében fönnállt a meghátrálásnak a veszélye. Lásd Gecsemánéket. Hogy lehetett ezt előre megjövendőlni? János evangélium a 10. fejezetének 17. és 18. verse ad erre választ, amelyben Jézus maga adja meg ennek a kulcsát. Mert Jézus azt mondja, hogy azért szeret engem az én atyám, mert nekem van hatalmam letenni a hatalmamat, van hatalmam felvenni, de én leteszem az isteni hatalmamat, eljöttem erre a földre, mert én ezt a parancsolatot kaptam az atyától. Isten azért hirdethette meg az egész evangéliumot profétikusan, apró részletekig menően, mert Isten teljesen bizonyos volt abban, hogy Jézus Krisztus annyira szereti a tőle elfordult embert, az Istentől elfordult teremtményeket, hogy ő bármilyen árat meghoz azért, csak hogy az ember megváltozzék és megjobbuljon. Az Isten, az Atya Krisztus szeretetében volt bizonyos, és ezen a szereteten függött az egész megváltási terv. Az egész Biblia prófétai beszéd és evangélium, és a proféciáknak és az evangéliumoknak és az egész Bibliának a középpontjában egyetlen egy személy, sőt mondhatnám egyetlen egy személynek a szeretete áll. Amire nekünk leginkább szükségünk van, az a szeretet megtanulása, a szeretet elsajátítása, amire visszavezethető minden egyes emberi probléma. Isten meghirdette az egész évezredes tervét, mert

és a proféciákban szereplő evangéliumban, szóval a Biblia bármely lapján valami megérinti az embert. Ha a Bibliának a legcsekélyebb része is valahogy az embert megragadja és megfogja. Ezért ez egy hallatlan csoda, már Jézus személyével kerül kapcsolatba. Már Jézus szeretetével kerül kapcsolatba. Ez a Biblia hatásának páratlan titka, hogy valaki mondjuk még nem érti az evangéliumokat. Talán még nem is olvasta. Mondjuk beleolvas más bibliai könyvbe, és hogy megragadja valami. Akkor nem úgy kell néznünk a dolgot, hogy ő mondjuk Eszter könyvét ismeri, és hát most biztos, hogy még hol van az evangéliumtól, mert hát Eszter könyvében hol van az evangélium. Egyszer Szegeden kérdezték meg tőlem középiskolások, amikor az Eszter könyve végén azt mondta nekik, hogy gyerekek, hát az Eszter könyve is Krisztusról szól. Szóval, tessék megmondani, hol van Eszter könyvében szó Krisztusról. Hát nekik, látjátok gyerekek, ez a Biblia csodája. Eszter könyve ki se ejti azt a szót, még azt a szót, hogy Isten. Ezért is támadták sokáig, mert Eszter könyvében ez a szó nem szerepel, hogy Isten. De mondom, ha most végig tekintettétek az elemzést, hát miről volt szó ebben a könyvben? A gondviselésről, akivel kapcsolatba lehet kerülni? Böjtről és imáról, Eszter részéről, amivel kapcsolatba került Istennel? Az Isten szabadításáról, az Isten megváltásáról? Krisztusról van szó ebben is. A Biblia szerint Krisztus az emberiség gyámja és gondviselője, aki örökös társ az élet kegyelmében, aki örökséget fog osztani az embernek. Krisztus a megváltó, a szabadító. Ha valaki megérti csak Eszter könyvét, vagy bármilyen kis részét a Bibliának, már Krisztussal és Krisztus szeretetével került kapcsolatba, és ezért mondhatta Jézus, hogy az Atya, illetve ebben a versben azt mondja, hogy ő mindeneket magához vonz. Tehát aki csak egy kicsit is kapcsolatba kerül a beszédekkel, a Biblia beszédeivel, azt már Krisztus vonza magához, és a 6. fejezet 44. versében pedig Jézus arról beszélt, hogy senki sem jöhet ő hozzá, csak akkor, hogyha az Atya vonja őt. Tehát az Isten, az Atya azért adott egy ilyen hatalmas Bibliát, mert az embert minden oldalról megközelíti az Isten, csak hogy egy személyhez elvezethesse. Csak hogy a szeretet igazi, tiszta változatához, Jézus Krisztushoz elvezethesse. Kedves hallgatók, ennél a pontnál hadd hivatkozzam még egy különös könyvre, és ez Példabeszédek könyve. Itt van a kezemben egy kis füzet, amelynek a, nem azt mondom, hogy elolvasását mindenkinek ajánlom, ez a füzet Példabeszédek könyvét negyed évre osztja fel, és hétről hétre vezet bennünket Példabeszédek könyve gondolatvilágán belül. Miért ajánlom mindannyiuknak, hogy a Bibliát körülbelül így kezdjék el olvasni, hogy inkább csak először egy könyvet, oly sokszor mondtam, hogy Példabeszédek könyve az a könyv, amit ajánlok, csak akkor még nem mutathattam meg ezt a vezérfonalat. Azért, mert hogyha a Bibliából valaki elkezdi Példabeszédek könyvét tanulmányozni, ezt úgy nevezhetném, hogy a Bibliának a tüdeje Példabeszédek könyve. Az a tiszta ózon mennyiség az Példabeszédek könyvében kering, mert ebből egy mondat megváltoztathatja az ember életét. Ebből egy mondat kapcsolatba hozhat Krisztussal és az igazi szeretettel. Nincs ilyen rövid, és az ember számára, és a mai rohanó ember számára alkalmasabb könyv, mint Példabeszédek könyve, mert ha csak egy mondatot olvasok el belőle, abból már Krisztussal és a Krisztus szeretetével jutok kapcsolatba. Tehát az Isten erről is gondoskodott. Nem csak történetekben, nem csak az evangéliumokban, nem csak Pál apostol leveleiben, amelyekhez idő kell, és amelyekhez figyelem kell, és elmélyültség kell, mondjuk egy római levélhez. De aki azt mondja, hogy nincs ideje, aki azt mondja, hogy rohan, nem tudok a Bibliával foglalkozni, ajánlom, hogy egy héten olvasson el 10 verset Példabeszédek könyvéből, körülbelül annyi van egy heti anyagban. És hogyha ez naponként egy-két verset elolvas negyed év után, érezni fogja, hogy a lelki tüdeje az megtelik ózonnal, megtelik a Krisztus iránti szeretettel, tisztelettel, és megtelik az igazi szeretettel is észrevétlenül. Tehát az egész Biblia, lám-lám, itt is egy ószövetségi könyv. Az egész Biblia profécia, és a proféciákban hiánytalanul megszólal az evangélium azért, hogy Krisztushoz vezesse az embert, aki a tökéletes szeretet, aki mindeneket magához tud vonzani, és akihez az Atya mindenkit vonzani is akar. Kedves hallgatók, azzal kezdtem az áttekintésünket, hogy a Biblia tulajdonképpen olyan tökéletes beszéd, ami vigasztal és erőt ad. Hát hallgassuk meg ezt, hogy egy zeneszerző hogyan dolgozta fel, mert ha csak ennyit tudunk a Bibliáról, hogy a Biblia úgy vigasztal és erőt ad, akkor én azt hiszem, hogy ez már is nagyon aktuális könyv, és már

jó baráttá teszi az evangéliumot és a Bibliát a számunkra, és a zene, ami felhangzik, hadd olvassam fel, hogy milyen bibliai szöveget szólaltat meg. Ézsaiás könyve 40. fejezetével kezdi Hendel a messiását. Nagyon jól tudta Hendel a 18. században, hogy milyen biblia verssel kell közelíteni Krisztushoz. Olyan bibliai szakasszal, amely Krisztus egész személyiségére, a Krisztus szeretetére, az Isten szeretetére rögtön kaput nyit, hogy Isten a vigasztalás és a bátorítás, Isten a gyengétség és a határozottság, Isten a részvét és a buzdítás Istene. Tudnék, ezzel kezdődik Hendel messiása, ezekkel a szavakkal németül fog felhangozni, noha az eredeti ugye angol nyelven íródott, de hát a Hendel származása okán talán mégiscsak hat hangozzék fel majd a zene németül, és ezt halljuk majd németül. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek. Ezzel kezdődik Ézsaiás könyve 40. fejezete. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek néki, hogy vége van nyomorúságának, hogy bűne megbocsátatott, hiszen kétszeresen sújtotta őt az Úr keze minden bűneiért. Egy szó kiállt, a pusztában készítsétek az Úrnak útját, ösvényt egyengessetek a kietlenben, ami Istenünknek. Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé, és a bércek rónává. És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt, mert az Úr szája szólt. Kedves hallgatók, ez egy gyönyörű profécia. Vigasztalásról beszél, és arról, hogy tegyetek, fölemelkedjék, alászálljon, legyen az egyenetlen egyenessé a bércek rónává. És amikor ahhoz ér, hogy majd megjelenik az Isten dicsősége, és minden test látni fogja azt, azután hozzáteszi, mert az Úr szája szólt. Ez olyan ezen a proféciám, mint a pecsét. Amit az Isten szólott, amit az Isten mondott, az úgy van, az úgy lesz, az beteljesedik, az hiánytalan. A proféciákban hiánytalan az evangélium, és ez a zene is egy kis bepillantást adhat nekünk abba, hogy pár évszázaddal ezelőtt milyen mélyen megértették ezt művészek. Milyen hatalmas dolog Krisztushoz a proféciákban megszólaló evangéliumon keresztül közelíteni. Akkor biztos, hogy majd megértjük Krisztust. Hát mielőtt tovább mennénk a gondolatmenetben, Hendel messiásának első és második tétele hangzik fel Ézsaiás próféta könyve 40. fejezetének szövegére.

0: Jól elkülönült ugye a két részt, tehát az első a vigasztalás, a másik pedig a bátorítás, a zenének a ritmusa is egészen más volt. Hát most térjünk rá a második és befejező pontunkra, hogyha azt kérdeztük, hogy hogyan van meg a proféciákban az evangélium, most akkor az új szövetséghez érve fordítsuk meg a kérdést. Amikor megszólal az evangélium Jézus életéről, amikor látjuk magunk előtt Jézusnak a szolgálatát, és aztán utána az apostoloknak a misszióját, hát hogyan van benne az evangéliumban a profécia? És az evangélium hogyan tartalmazza a proféciákat? Néhány alapvető dologra szeretnék hivatkozni. Először is arra, hogyha olvassuk az evangéliumot, tehát a négy evangéliumot, most ami szorosabban ugye erre a névre hallgat, hogy Máté, Márk, Lukács és János evangéliuma, ott egy nagyon feltűnő jellegzetesség, hogy mennek előre az evangélisták Jézus életének a bemutatásában, állandóan megállnak, és szinte mind a négy erre szokott hivatkozni, hogy beteljesüljön az, amit X és X próféta mondott. Sokakat ez zavar is, mondván, hogy hát most miért kell ezt mindig beidézni. Hát ezt azért kell mindig idézni, mert az evangélium tudatában van annak, hogy profétikus evangélium. Amit Jézus Krisztus tett, azt előre kijelentették a proféták. De amit Jézus Krisztus tett, az a mi számunkra is profécia. Jézus nekünk követnünk kell, és amit Jézus tett, azt azért tette, hogy mi nekünk tökéletes példát adjon a követésére. Tehát az evangéliumban is benne van a profécia. Nem véletlen az, hogy Jelenések könyve maga is ezzel kezdődik. A Jelenések könyve első három verse így hangzik, hogy ez Jézus Krisztus apokalipszise, tehát rejtett dolgok feltárását jelenti ez az apokalipszis. Önképp mondhatnánk azt is, hogy proféciája, mert a proféták mindig a többi ember számára rejtett dolgokat tárták fel. Ezért nevezték az Ószövetségben először a profétákat nézőnek vagy látónak is, aztán utána profétának. Ugye például hát Sámuel könyvében olvashatjuk, hogy Sámuelnek is néző volt a neve. No de amit a proféták feltártak, az megvalósult. Amit az evangélisták leírnak és a tudomásunkra hoznak, az nem csak Jézus életének volt az igazsága, az a mi életünkbe is meg kell, hogy valósuljon. Az evangéliumban benne van a profécia. Azért van leírva az, ami le van írva a négy evangéliumban, mert az a mi számunkra egy olyan evangélium, ami profécia is, hogy a te életedben is megtestesülhet a Krisztus szeretete. Az ember életében is megszülethet a döntés az önzés helyett a szeretet életrendje mellett. A Bibliában minden ebből a szempontból van, hogy úgy mondjam, kiválogatva, mert a Bibliában csak az került bele, ami egy ilyen profétikus hivatásnak megfelel. Aztán a másik dolog, amire nagyon érzékenyek lehetünk, hogy Jézus olyan sokszor intette a tanítványait arra, hogy higgyenek a proféciáknak. Mondhatnám azt, hogy Jézus szinte a tanítványainak a hitét ettől tette függővé, hogy hisznek-e a proféciáknak, vagy nem hisznek. És ennek a legkülönösebb és egyben legszebb bibliai története Lukács evangélium a 24. fejezetében található, az úgynevezett Emmauszi tanítványoknak az esete. Hát ez a kis történet a Bibliának a mai tárgyunk szempontjából egy valóságos gyöngyszeme, és az előadásunkba végre most egy történet is belekerül. És ezt a történetet kérem, hogy majd csodálják meg az egészet elolvasva, én csak három verset fogok szó szerint idézni belőle szinte a történet végéről. De olyan megdöbbentő Jézus magatartása, hiszen azok a tanítványok, akikhez ő hozzászegődött az Emmauszi úton, nagyon csüggettek és levertek voltak. Vigasztalásra lett volna szükségük. Milyen érdekes, hogy Jézus nem vigasztalja őket. A tanítványok azt mondják Jézusnak, amikor hát nem ismerik fel, és kérdezik, hogy hát csak te nem tudod, hogy mi történt ebben a városban? Három nappal ezelőtt, hogy a názáreti Jézust megölték, felfeszítették, és hát most mi itt állunk csüggetten és reményt veszve, csak te nem tudsz ezekről az eseményekről? És Jézus hagyja, hogy ezek a tanítványok még keserűbbé váljanak, és még inkább gondolkozzanak a dolgokon, és csak a végén Emmauszban leplezi le magát, hát vajon a szeretetteljes Jézus miért hagyta vigasztalanságban a tanítványokat? Mert Jézus megmutatta azt, hogy a tanítványságnak próbaköve, a követésének a próbaköve a proféciákon való gondolkozás. Jézus ezután ezt mondta a tanítványoknak, ti balgatagok és rezszívűek mindazok elhívésére, amelyet én felőlem a proféták szóltak. Kedves hallgatók, Jézus nem önmagára mutatott, hogy én vagyok, aki feltámadtam. Nem így intézte a kérdést. Hanem Jézus megint a proféciákra hivatkozott, és mindazokra a proféciákra, amelyek ő felőle a proféták szájából elhangoztak. Milyen érdekes Jézusnak minden szava a Bibliában. Balgatagok és rezszívűek mindazok elhívésére, amelyeket én felőlem a proféták szóltak, és így folytatódik a következő vers, és elkezdvén Mózestől megmagyarázta nékik valamennyi profétán át, hogy ezeknek így kellett beteljesedniük. Jézus, ahogy megmagyarázta nekik az egész Ószövetségben ott rejlő evangéliumot. Jézus, ahogy feltárta a tanítványok előtt, hogy hát erről Isten bőségesen adott híradást mindazokban a jövendőlésekben, amelyek én felőlem írattak. És kedves hallgatók, azért nem lehet ezt úgy olvasni Jézusnak ezt a kijelentését, hogy ne szégyeljük el magunkat. Mert Jézus két jelzőt is mondott a tanítványokra. Balgatagok és rezszívek. Bolondság és lustaság. A proféciákkal nem foglalkozni. Ez érvényes volt a zsidó népre, amely mind a mai napig azért nem fogadja el Jézus Krisztust, mert nem foglalkozik a saját Ószövetségében ott levő proféciákkal. A zsidó népnek nem az a felelőssége, hogy nem foglalkozik az Új Szövetséggel. Ha ő azt nem akarja evangéliumnak tekinteni, ám ne foglalkozzék vele. Na de az Ószövetséggel miért nem foglalkozik? A zsidó nép az Ószövetséggel nem foglalkozván nem hiszi el, hogy Jézus a megváltó. Hiszen az Ószövetségben 2-300, nem 1-2, 2-300 jövendőlés szólt Jézusról. Mikiás könyve 5. fejezet 2. verse azt is elmondta, hogy Efrátának Betlehemében fog megszületni a megváltó, akinek származása öröktől fogva, elejétől fogva lesz. Micsoda kijelentés volt. Ez nem csak rámutatott Betlehemre, hanem azt is mondta Mikiás, hogy a származása öröktől fogva, tehát Isten, de születni fog, tehát ember, tehát hivatkozott a kettős természetére is. Amikor Jézust a zsidók meg akarták kövezni, hogy ő Istenné teszi magát, hát nem Pál apostolnak kellett hinni, vagy nem Máténak, vagy Lukácsnak, vagy Jánosnak, a saját maguk Ószövetségének. De mondanék ezzel még többet is. Keresztények is azért maradnak olyan távol Krisztustól, és azért olyan borzalmas szegénységi bizonyítvány a keresztény egyházakra nézve, hogy Krisztus lényét nem tudják felmutatni az embereknek. Hogy a krisztusi szeretet és igazság nem szólal meg általuk, mert ők is balgatagok és rezszívek a proféciák elhívésére. Mert Jézusban az fog hinni igazán, aki az egész Bibliában Krisztust kutatja és ismeri föl. Jézust az fogja igazán szeretni, nem az, aki állandóan a 4 evangéliumot olvassa, különben tessenek megpróbálni csak a 4 evangéliumot olvasni. A világ legnehezebb 4 könyve lesz a Biblia többi része nélkül. Én megpróbáltam ezt régen, mert ezt tanácsolták, hogy csak a 4 evangéliumot olvassuk, mert az az eszenciája a Bibliának. Hát annyi bajom lett a 4 evangéliummal, hogy ki se tudom mondani, mert egyik sort a másik után nem értettem meg. Hát az egész evangélium az Ószövetségre épülő evangélium. Proféciákra épülő evangélium. Azért olyan erőtelen a kereszténység is, mert Jézusnak ez a feddése nem csak az Emmauszi tanítványokra vonatkozik, nem csak a zsidó népre vonatkozik ez sajnos a kereszténység történelmére is, és a mai kereszténységre is, amelyről, hogy a Jelenések könyvében maga Jézus milyen elmarasztaló üzenetet mond a laodíceai levélben, azt majd meg fogjuk látni. Balgatagok és rezszívűek mindazok elhívésére. Azért ez egy döbbenetes megállapítás. De ha megnézzük, hogy milyen igehelyek vannak ezután, azt láthatjuk, hogy tulajdonképpen Jézus egy olyan kifejezést idézett vissza, ami már az Ószövetségben is megvan. Tudnék, Ézsajás könyve 53. fejezet, ami Jézusról az egyik legszebb profécia a Bibliában. Az egész 53. fejezet egy messiási jövendőlés a szenvedő szolgáról. Hogyan kezdődik ez a jövendőlés mindjárt az első versben? Ezt mondja a proféta, ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Ki az, aki hisz a Szentírásnak? Ki az, aki hisz a proféciáknak? Ki az, aki hitt a mi tanításunknak, és az Isten karja, vagyis az Isten ereje, jelképes kifejezés, kinek az életében jelentetett meg? és azután tér rá Jézusról a jövendőlésére a próféta. Hát persze, hogyha nem hiszünk a Bibliának, ha a Bibliában válogat az ember, hogy most ez kell, az nem kell, ez így van, az nem úgy van, soha Krisztus nem fogja megismerni. Soha a krisztusi szeretet nem fog a szívébe költözni. Mert nincs egy biztos támpont az életben. Nincs egy biztos forrás az életben. Nincs egy olyan dolog az életben, amelyre Jézus maga így hivatkozott János evangélium a 4. fejezetében, hogy nincs egy örök életre buzgó víz az életében. Csörgedező patak, néha-néha vizet ontó forrás, ami aztán bedugul, ez a kereszténységünknek az élete. Ezért erőtelen a kereszténység. Nem buzog az a Krisztustól származó erő és tanítás, hogy Jézus mondta a sadduceusoknak, hogy azért tévelyektek, mert nem ismeritek sem az Isten hatalmát, sem az írásokat. Hát ha valaki nem ismeri a Szentírást, abban a Krisztus iránti szeretet csak pislákol. És ha hosszú ideig megmarad ebben az állapotban, hogy ő azt mondja, hogy ő keresztény és Krisztus szereti, de a Szentírásban nem mélyül el, és újabb mélységek nem tárulnak fel előtte, kihal belőle a Krisztus iránti vonzódás és szeretet. És ugyanezt mondja Jeremiás könyve 23. fejezet 18. verse is, ami ugyanezt a kérdést veti fel, de ki állott az Úr tanácsában, és ki figyelt az ő igéjére? Örök kérdés. Balgatagok és resszívűek. Ki hitt a mi tanításunknak? Ki állott az Úr tanácsában, és kicsoda figyelt az ő igéjére? Kedves hallgatók, azt hiszem mindannyian várják tőlem, hogy megmagyarázzam, hogy mit mond a Biblia arról, hogy mi emberek miért nem vagyunk kíváncsiak a Bibliára. Ha az egész Biblia evangélium, ha az egész Biblia minden egyes részében Krisztus személyével juthatunk kapcsolatba, az egyéni életünkben miért megy olyan nehezen a Bibliával való barátkozás és foglalkozás? Két döntő okot hadd jelöljek meg. Ami mindig így volt a történelemben, és ma is így van, a Bibliával való foglalkozás miért ilyen erőtelen, miért hanyagoljuk el az evangéliumnak igazi kutatását, a profétikus evangélium kutatását, ennek két döntő oka van. Az egyik ok magában az emberi természetben rejlik, mely balgatag és resszívű, ahogy Jézus mondja. Mi emberek sajnos itt a Földön annyira megtanultunk a rosszal kiegyezni, annyira megtanultunk a rosszal együtt élni, hogy az emberben van egy alapvető tompaság és fásultság, hogy nem hisz és nem is akar szabadulni teljesen a rosszból. És ez visszafogja a Bibliával való foglalkozásunkat. Ez visszafogja a Krisztus iránti odaadásunkat. Az emberi életben van egy különös elvarázsoltság, és van egy különös tompaság, testileg, lelkileg, szellemileg egyaránt. Az ember hajlamos azt mondani, hogy minden mindegy. Babits Mihály mondja az egyik versében, hogy énekeltük a mindig minden mindegy éneket. Ezt el lehetne mondani sok ember, hogy énekli a mindig minden mindegy éneket. Mindegy, majd csak lesz valahogy, majd csak történik valami velem. Szóval az ember a saját sorsa, a saját boldogsága és megjobbulása nem foglalkoztatja igazán. A másik ok viszont egy társadalmi, egy politikai ok, hogy az egyes ember eltompítására és félrevezetésére ott van mindig, sajnos így kell, hogy mondjam, egy elnyomó gépezet, amelyet társadalomnak vagy államnak szokás nevezni. Az embereket manipulálják. A mindenkori hatalom az emberekkel kénye kedve szerint akar játszani. Tömegpszichózis, manipuláció, demagógia a 20. században mindennapos fogalmak. De nehogy azt tessenek hinni, hogy csak a 20. században, Jézus idejében is így volt. Mert rögtön érthetővé akarom tenni ezt a két okot magával, Jézus életével. Miért nem fogadták el Jézust? Miért nem fogadták el Jézust egy nép, de még a környezete, a családja, sőt, még a saját tanítványa is? Miért voltak olyan restek, balgatagok, resszívűek, hogy Jézus küldetése ilyen nehézségekbe ütközött? Kedves hallgatók, hogyha elolvassuk az evangéliumokat, azt látjuk, hogy Jézus, amikor a földre jött, ugyanolyan politikai indulatoktól fűtött világba született bele, és kezdte el a szolgálatát, amit ma mindannyian mi ismerünk. A politikai indulatok visszataszító voltára csak annyi legyen elég, ez se kell a mai embernek magyarázni, hogy Palesztina ugye gyarmat volt, a rómaiak fennhatóság alatt létezett már 90 éve, hát 90 éve már a rómaiak egyik provinciája volt, de hogyan szokott lenni a meghódolás, vagy az alávetettség időszakában, hogy egy nép kitermeli a maga vezető rétegét, ami szövetséget köt a megszálló hatalommal. Így volt ez Jézus korában. Az életnek a nehéz oldalait mindig a kis emberek szenvedik el, ahogy szoktuk mondani, vagyis mi szenvedjük el. Aki a hatalmon van, az lehet függetlenül a hatalmon, vagy lehet egy elnyomó gépezet alatt a hatalmon, az mindig jól jár. Mert aki a hatalmon van, az semmit nem sajnál azért, hogy a befolyását, a pénzét, a hatalmát biztosítsa, és így volt ez Jézus korában is. Micsoda sötét világ volt, ez ugyanolyan, mint a mai. Jézus korában a vezető arisztokrácia egyházi és politikai volt egyúttal, gyűlölte a rómaiakat, ugye a főtanács, de a rómaiaktól szerezték meg a tisztségüket pénzen. A maguk pénzét úgy gyarapították, például a jeruzsálemi templomról, hogy ismerjük az evangéliumokból, Jézusnak miért kellett megtisztítani, ugye kiadták a helyeket ugye az árusoknak, a pénzváltóknak, az is az ő zsebükre hajtotta ugye be az óriási tőkét, és korlátlanul basáskodtak az egész ország fölött. Az ország népe miből élt? Az ország népe élt halászatból, itt van egy földközi tenger, egy genezáretító, egy Jordán, élt némi nemű kereskedésből, élt viszonylag csekély földművelésből, mert nagyon kevés a legelő terület, élt állattartásból itt a fensíkokon, élt olyan szegényen, hogy Jézus, amikor erre a földre jött, akkor árpa kenyeret adott az embereknek, és halat. Ez volt a fejedelmi étrend, amikor ott Galileában Jézus megszaporította a kenyeret. Így éltek az emberek. A hatalom azonban mindent kihasznált arra, hogy a maga hatalmát biztosítsa bármi áron. A rómaiaknak mutattak ilyen képet, a népnek mutattak ilyen képet, a rómaiaknak mutattak jó képet, de a népnek megmagyarázták, hogy ők tulajdonképp gyűlölik a rómaiakat, és a népnek pedig bemagyarázták azt, hogy ők az ország igazi érdekeinek a képviselői, és tetejébe még a Bibliát is ők magyarázták, és elhitették az emberekkel, hogy mindaz a profécia, ami benne van a Bibliában, abból csak egy dolgot vegyenek észre. A dicsőséges megváltásra és megváltóra vonatkozó kijelentéseket, mert a szenvedő megváltóra szóló kijelentések azok nem lényegesek. A Bibliából kihasítottak egy részt, és ezzel el tudtak hitetni embereket, tehát a legsötétebb demagógiával és manipulációval, hogy majd az lesz a messiás, aki felszabadítja az országunkat a római uralom alól. Amikor Jézus eljött, és nem beszélt se politikáról, se a hatalomról, nem szólt se a rómaiak elleni gyűlöletről, se a főtanács iránti ragaszkodásáról, akkor rögtön a kezdet-kezdetén eljött, még meg se született. Már hagyták azt, hogy a napkeleti bölcsek elmenjenek Betlehembe, ők nem voltak kíváncsiak a zsidó királyára. Esetleg annyiban, hogy Heródes kiirtatta a Betlehem környéki kisdedeket. Micsoda sötét és aljas helyzet ez. Micsoda borzalmas manipuláció idejében kezdte meg Jézus a szolgálatát. Milyen hatalmas gátakat kellett Jézusnak áttörni, az egyéni tunyaságot, az egyéni beletörődést épp úgy, mint a társadalmi félrevezetettséget. Miért hivatkozott Jézus olyan sokat a proféciákra? Mert az emberben, ami világosságot teremt, az az Isten szava, a prófétai beszéd. Jól tudják azt az egyházi és politikai hatalmak, hogy a Bibliát miért nem adják az emberek kezébe, vagy miért nem hagyják, hogy a Bibliából az emberek közvetlenül merítsenek. Ami világosságot bocsát az egyén életre, de a történelem életére is, az a Biblia, mint prófétai beszéd. És Jézus Krisztusnak mi volt a határozott magatartása? Jézus nem küldte az embereket se a főtanácshoz, se a rabbik iskolájába, se bármilyen vallási zsinagógába. Jézus mindenkit a Szentíráshoz küldött. És amikor a tanítványoknál azt látta, hogy nem tudakozzák az írásokat, akkor kemény elmarasztalásba részesítette őket a saját érdekükben, balgatagok és resszívek. Kedves hallgatók, ebből levonhatjuk azt a tanulságot is, ha a Biblia kimondja azt, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökre ugyanaz, akkor Jézusnak ma is ez a válasza a mai fönnálló helyzetre. Jézus ma is megítéli, és a Biblia kijelentései megítélik a mi restségünket, hogy mi nem tudakozzuk az igazságot, és nem vágyakozunk egy jobb életre. Ezt a Biblia nagyon határozottan megítéli. Mert karnyújtásnyira van tőlünk a jobb élet, és az átformálódott, a szeretetben való élet.
1: De azt is megítéli a Szentírás, amikor valaki úszik az árral, ahogy szokták mondani. Amikor valaki társadalmi folyamatok, demagóg, manipulatív szólamok taréján úszik, nem törődve azzal, hogy van az Istennek kinyilatkoztatása, amivel mindenre fény bocsát. Szóval Jelenések könyve azért nagyon aktuális tanulmány most a számunkra, mert Jézus így kezdi ezt a könyvet. Ez Jézus Krisztus apokalipszise, melyet adott az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenni hamar. És aztán mondja, hogy és azt elküldvén az ő angyala által megjelentette Jánosnak, és ő továbbadja. De a János Jelenések első fejezet harmadik verse a fontos most a számunkra, amiben azt mondja a bevezetés. Boldog, aki olvassa, aki hallgatja, és aki megtartja e prófétálás beszédeit, mert az idő közel van. Kedves hallgatók, ne gondoljuk azt, hogy amikor Jézus először eljött, és akkor nagy sötétség volt lelkileg. Akkor egy keresztelő Jánosnak kellett fellépni, hogy Jézus útját egyengesse. Hallottuk ugye a kiáltó szavát a pusztában. Ne gondoljuk azt, hogy a végső időkben, amikor Jézus második eljövetele közeledik, kisebb lesz a sötétség. Sőt, a Szentírás azt mondja, hogy amikor Jézus először eljött, és az emberek tökéletes sötétségben voltak. Elég volt egy próféta, hogy fellépjen, és a sötétség oszolni kezdett. De amikor Jézus másodszor jön majd a földre, hogy hatalommal és dicsőséggel átvegye az uralmat a föld felett, és az erőszakosak kezéből kivegye a föld irányítását, akkor Jézus Krisztus második eljövetele előtt egy egész prófétai népre lesz szükség. Nem egy prófétára, mint keresztelő János volt, egy egész prófétai népre és mozgalomra, amelynek a megszületését és fellépését többek között Jelenések könyve is prófétikusan bejelenti. Ne gondoljuk azt, hogy amikor Jézus ezt mondta a mennybe menetelekor, hogy nékem adatot minden hatalom és dicsőség menjen és földön, akkor Jézus Krisztus nem fog eljönni másodszor, hogy ezen a földön, ahol az erőszakosak osztanak bért és hatalmat, hogy Jézus véglegesen le nem zárja az emberi történelmet. Igen, Jézus el fog jönni másodszor. A Bibliában, ha van 200-300 kijelentés Jézus első eljöveteléről, a Bibliában van 300-400 kijelentés a második eljöveteléről. Ézsaiás próféta azt mondta, hogy sötétség borítja akkor is majd a földet és éjszaka a népeket. A földi történelem végén olyan sötétség lesz, amit csak így lehet mondani, hogy éjszaka ül meg a népeken. Az emberek, az ember tömegek nem tudva élnek és követnek dolgokat. Sötétség lesz. De Isten ebben a sötétségben világosságot akar támasztani, és ennek a világosságnak az eszköze megint csak a prófétai beszéd lesz, megint csak a Biblia lesz. Felírtam itt a táblára néhány szerzőnek a nevét, és azt, hogy mikor éltek, mert nem szeretném az előadást befejezni anélkül, hogy az egész évi sorozatunkhoz a legtöbbet idézett szerzőket ne soroljam fel már az előadásunk kezdetén, és ez egy harmadik pontja, de egy nagyon rövid záradéka a mai előadásnak, hiszen a Jelenések könyvét, és amin alapszik Jelenések könyve, a Dániel könyvét, már a korai keresztény századoktól magyarázták, és a világosság már nagyon régen kezdett felragyogni, és a mai napokhoz érve óriási világosságot mondhat az magáénak, aki a Bibliát valóban mélyen meg akarja ismerni, és a proféciák értelmezéséhez segítségül is tud hívni másokat, de csak azokat, akik valóban a proféciák összefüggéseit megértették. Az első nagy profécia magyarázó, ami európai történelmünkben, egy görögül író, egyházi tanító Hippolitosz volt. Őróla nem sokat tudunk, csak annyit, hogy a Décius féle keresztény üldözések alatt időszámításunk szerint 235-ben halt meg. Hippolitosz irányította először a kereszténység figyelmét nagy hangsúllyal Dániel és Jelenések könyvére, amelyben a Biblia prófétai beszéde, a jövőre vonatkozó prófétai beszéde, hogy Jézus hogyan fog eljönni majd hatalommal, akinek adatott minden hatalom menjen és földön, hogy ők ráirányították erre az emberek figyelmét. A középkorban Nikolaus Cusanus, aki a 15. században 1401-től 64-ig élt, az emberi történelemnek egyik legragyogóbb elméje volt Cusanus, ugye Kúza városából származott, és ugye Miklós, Kúzai Miklós, így lehetne magyarra lefordítani. Nikolaus Cusanus foglalkozott matematikával, fizikával, csillagászattal. Kopernikus és Galilei előtt a Föld helyzetével, hogy most a Föld forog, vagy pedig a Föld körül forog minden, ő már világosan bizonyságot tett a Biblia alapján, mert a Biblia soha nem tanít geocentrizmus, se heliocentrizmust, és ez a Nicolaus Cusanus profécia magyarázatokat is írt. Többek között ő vette figyelembe először, hogy Dániel könyvének 8. és 9. fejezete hogy kapcsolódik össze a Bibliának két hatalmas idői kijelentése, az 1260 évről és a 2300 évről szóló idői kijelentés. Ezt ő a 15. században figyelte meg először, abban a művében, amelynek ez a magyar címe Sejtelmek a végső napokról. Sejtelmek a végső napokról. Mert Nicolaus Cusanus, habár a középkori egyház püspöke volt, egyházi személy volt, persze úgy is, mint egyházi személy a zsinatok felsőbb rendűségét képviselte a pápai hatalom fölött, tehát azt követelte, hogy zsinatok és a Biblián alapuló rendelkezések minden földi hatalom fölé jöjjenek. Nicolaus Cusanus proféciákkal is foglalkozott, és többek között ő leplezte le a hamis konstantini adománylevelet is, amelyen az egész középkori egyház alapult, ugye az egész középkori államhatalmi berendezkedés alapult. Luther Mártonról annyit illik tudni, aki 1483-tól 1546-ig élt, hogy nem csak a reformációnak a legnagyobb hatása európai reformációnak, hiszen előtte már a valdensek, a husziták, a wiklifiták is reformációkat vezettek be, de a legismertebb, legnagyobb hatású reformációnak a megindítója volt, hanem azt is illik tudni Lutherről, hogy először a Bibliában nem vette azt észre, hogy az egész Biblia prófétai beszéd. Gyanakodott a proféciákra. Nem szerette Dániel és Jelenések könyvét. De aztán utána, amikor a Bibliát komolyan forgatta, és mint fordító mélyen megismerkedte a Bibliával, akkor kijelentette, hogy igen, a Bibliának két oszlopa, Dániel és Jelenések könyve, és Jelenések könyvéhez külön kommentárt is írt. Ugye a híres Fenevadnak, a Jelenések könyve Fenevadjának és Babilonjának, parázna asszonyának is az azonosítása, a döntő, átütő erejű azonosítása tőle származik. Aztán, hogy minden században éltek igazi mély profécia magyarázók. Magyar nyelven is megjelent Pascal Gondolatok című műve. Itt van Pascal összes műve, egy kötetben elfér. Ő is fizikus volt, matematikus volt, de a Bibliának szorgalmas kutatója. Ez a francia műveinek kiadása. Magyarul legismertebb a Gondolatok című műve, amelyben az evangéliumot és a proféciákat a legszorosabban összekapcsolta. Nagyon sokat fogunk majd idézni tőle sorozatunk keretében. Akinek megvan a Gondolatok című Pascal műnek a fordítása, nagyon ajánlom, hogy olvasgassa sorozatunkkal párhuzamosan. Pascal 1623-tól 62-ig élt, akkor, amikor azt a közösséget, amelyhez ő tartozott, ugye a janzenista közösséget, kemény egyházi üldözés érte. Ő kitartott a bibliai meggyőződése mellett. Isaac Newton, a következő személy, 1643-tól 1727-ig élt. Ugye mindannyian ismerjük a fizika tanulmányainkból, de azt már nem tudjuk, hogy, ami már kevéssé ismert, hogy Newton is profécia magyarázó volt. Érdekes, hogy az emberi történetnek a leglogikusabb legtisztábban látni akaró elméi, Cusanus is filozófus és matematikus volt, Pascal is a csoda gyerekként, ugye algebrával, matematikával, valószínűségszámítással az ő nevéhez fűződik, az elvének a föltalálása foglalkozott. Newton ugye a gravitáció elvének első nagyhatású megfogalmazója. Newton sokat foglalkozott Dániel és Jelenések könyvével, és ő tette azt a megállapítást, hogy aki Dániel könyvét nem ismeri, az egész Bibliát nem ismeri. Ez mélységesen igaz. Aztán a következő században élt William Cunningham 1776-tól 1848-ig, aki az európai történelemben a legtöbb pontos megfigyelést tette, és a legtöbb jelképet azonosította a proféciákban. Fogunk őrá is hivatkozni, tehát a múlt század elején élt, csak úgy, mint az amerikai William Miller, aki 1772-től 1849-ig élt. Ha nagy tudósokat említettünk a sorban, valószínűleg aki ismeri őt, talán Kiri a neve, hiszen egyszerű földműves ember volt. Farmer volt Észak-Amerikában, aki az 1830-as évektől fogva csoportokat szervezett a Biblia tanulmányozására, és Dániel könyvéből kiindulva felfedezte a bibliai evangélium és proféciák mély összekapcsolódását. Őről egy külön fejezet szól ebben a könyvben, tehát Ellen Gould White-nak a Korszakok nyomában című könyvében, egy amerikai reformátor címmel, és az utolsó szerző, aki már e századba is átvezet bennünket, ez az amerikai Ellen White, aki 1827-től 1915-ig élt, és aki a proféciákkal úgy foglalkozott, külön könyveket is írva erről, mint a kezembe levő Korszakok nyomában, hogy ez bárki ellenőrizheti. 1888-ban jelent meg ez a könyv, Dániel és jelenések könyveit magyarázva, azokat a könyveket, amelyek a mikorunkra is vonatkoztatják a jövendőléseiket, ebből lehet azonosítani, lehet ellenőrizni, hogy vajon 103 évvel ezelőtt jól látta-e azt, ami ma bekövetkezik. Mert hogy Dániel és jelenések könyve foglalkozik a mi történelmi időnkkel is, és milyen részletes bepillantást enged a történelmi folyamatokba, azt majd a következő előadásokon fogjuk meglátni. Ezt a névsort szeretném önöknek ajánlani, aki hozzá tud férni Luther művekhez, Pascalhoz, vagy a most idézett Ellen White-hoz, akit árulunk is, a műveit, azt ajánlom, hogy a sorozatunk keretén belül ezeket forgassa és olvassa. Most azonban befejezésül egy rövid vetítést szeretnék a témához mellékelni, hogy mindaz, amit elmondtam, az hogyan jelenik meg a képzőművészet történetében. Kérném szépen akkor a vetítést. Először szeretném az előadás elején említett ősevangéliumot illusztrálni, a Velencei Szent Márk Székesegyház mozaik sorozatáról. Ez egy ilyen körkörös teremtés mozaik. Az első emberpárnak a bűneset utáni három reakciója ezen a mozaik sorozaton van megörökítve. Nincs ilyen tudomásom szerint a képzőművészet történetében, hogy észrevette volna valaki, hogy az Istentől való elfordulás után mi az ember reakciója. Ugye az első reakció, hogy az ember elbújik Isten elől, tehát a félelem, a bűn következtében fellépő félelem érzet. Az ember érzi, hogy a rossz elválasztja Istentől, és ösztönösen idegenkedik és fél minden ember az Istentől. Ez minden emberre jellemző, aki erre a világra születik. Ez az első következménye a bűnnek, amikor felhangzik a kérdés, hogy Ádám, hol vagy? A második ábrázolásunkon azt látjuk, hogy Isten, akit hát a művész Krisztusként mutat be, ami valóban így is van, hiszen Krisztus az Ószövetségnek nyilvánvaló főszereplője is, nem csak utalásokban, proféciákban, hanem aki megjelenik nem inkarnációban, tehát nem emberi lételben, hanem epifániaként, tehát emberi formában megjelenik az embernek, Ábrahámnak, Mózesnek, Józsuénak, Dánielnek, stb. Az életében. A második reakcióra, hogy az ember maga öltöztette fel magát fügefa levél öltözékbe, ez az Isten válasza, hogy bőrruhákat ad az emberre, vagyis az emberi magabízást helyettesíti a hittel. A magunk megvédése a rosszal szemben, ez a fügefa levél öltözet felvétele. Ezzel szemben Krisztus bőrruhákat ad az első emberpára, ami az ősevangéliumban jelképezett, illetve bejelentett a kígyó sarkába mar kijelentést ábrázolja ki részletesen, hogy az ember megváltásáért, az ember hitejuttatásáért magának, őneki, Krisztusnak meg kell halnia. A bőrruha a megöletett báránynak a jelképe. Mehetünk a következő képünkre, és itt látjuk a harmadik következményét a bűnesetnek. Ádám mutat Évára, látjuk, hogy nem a legszelidebb mozdulattal, vagyis Évát okolja a bűn elkövetésért. Megjelenik az emberi világban a felelősség áthárítás, a másik ember vádolása, és ebből is szabadulni kell az embernek. A bűn három félelmetes következménye már is ott van a paradicsomban, és ezután a következő kép mutatja meg, hogy elhangzik az ősevangélium. Ez egyébként az ősevangéliumról szóló tanulmány mellett is megjelent a Jó Hírben, de nem színesben, hanem fekete-fehérben. Itt látjuk, hogy az ősevangéliumot Isten adja, ő fogalmazza meg, hogy szól a kígyóhoz, illetve aki a kígyó mögött van, ott baloldalt látjuk a kígyót, tehát Sátánt is megszólítja az ősevangéliummal Isten, amivel azt teszi nyilvánvalóvá, hogy az ember, mi emberek olyan hatalmas ellenség fogságában vagyunk, akinek a kezéből, mi a saját erőnkből nem tudunk kiszabadulni. Az ember az önzésből nem tud saját maga megszabadulni. Itt van Ádám és Éva, az első emberpár. Isten azért mondja azt, hogy ellenségeskedést szerzek bennetek a rosszal szemben, és majd eljön valaki, aki a kígyó fejére tapos, de a kígyó a sarkába mar, mert Krisztus nélkül és a Krisztus megismerése, a Krisztusban való hit és szeretet nélkül az embert nem lehet megváltoztatni, semmilyen formában sem. Isten ugyanis nem kívülről akarja megváltoztatni az embert, hanem belülről, nem külső parancsszóra, hanem az ember értelmét és keresését felhasználva, és ez az ősevangélium az egész Bibliát már tömören előlegzi, az egész megváltási tervet és az egész Krisztus szolgálatát. Ha az Ószövetségből egy verset kellene idézni arra, hogy kicsoda Jézus Krisztus az Ószövetség szerint, mindjárt a harmadik lapról idézhetnénk az ősevangéliumot, amiben Dióhéjban minden benne van Krisztus szolgálatáról, hogy ő asszony magva lesz, asszonytól fog születni, magára veszi az esendő emberi természetet, de legyőzi így is a bűnt, ez viszont az életébe kerül, a kígyó a sarkába mar. Az ősevangélium ritka feldolgozásai között, tehát a velencei San Marco, amitől most búcsút is veszünk, és megyünk a következő képünkre, Hildesheimbe, a katedrálisba belépve, a következő képen látunk egy kiállított miniatúrát, amelyen a paradicsomi bűnbeesés történetébe ágyazva egy különös ikonográfiai sajátosságra lehetünk figyelmesek. A kinagyítást kérném, ott még világosabban látjuk, hogy Ádám és Éva miután elfordult Istentől, Isten nem fordult el tőlük, megjelenik a megváltás és megjelenik a megváltó. Krisztus alakját látjuk ebben a mandula formájú kiöblösödésben a fának a koronájában. Megjelenik a megváltási tervnek a koronája és ékessége, a Jézusról szóló evangélium így hangzik el. Ez a mester a 12. században az ősevangéliumot így érzékeltette, tehát hogy az Ószövetség legkezdetibb részétől felhangzik már az evangélium, és olyan csodálatos tisztasággal, hogy ide már méltóképpen lehet egy Krisztus ábrázolást rajzolni, festeni, mert Krisztus szinte kiábrázolódik az egész Ószövetségben. Luther Márton későbbi kijelentése juthat az eszünkbe, aki azt mondta, ha kiveszed Jézust a Bibliából, így az Ószövetségből is, mondd, mi marad a Bibliából és az Ószövetségből. Ez tökéletesen igaz megállapítás. Mehetünk a következő ábrázolásainkra, és itt már Emmaus romjait látjuk, ahol az emmauszi tanítványokkal való beszélgetés elhangzott. Nézzük meg a témának a feldolgozásait. Először Hans Memling, az emmauszi tanítványok, akik megrendülve mennek a város felé, Jézus hozzájuk társul, és majd csak bent a városban leplezi le magát, középkor végi alkotás, tehát egy képmezőn két eseményt is ábrázol. Krisztus, ahogy a kenyér megszegése közben nyilvánvalóvá teszi, hogy ő kicsoda. Addig viszont a tanítványoknak gondolkozniuk kell, és el kell szenvedniük Jézusnak ezt a bíráló megjegyzését, hogy balgatagok és resszívűek, miért nem tudakozzátok a proféciákat és az írásokat. Talán nézzük ennek a képnek a kinagyítását is, illetve egy másik felvételét, itt most már világosan látjuk a szinte két részre osztott kompozíciót, itt az utazás, ott pedig a vacsora. Következő képünkön Krisztus és az emmauszi tanítványok, ami a középkor végétől a barokk korig egy hatalmas téma, a tanítványoknak a barokkos kicsavartsága és Krisztusnak az odahajlása, hát ez az, ami érzékelteti, hogy nem minden művész tudott ezzel a témával mit kezdeni. Csak a megrökönyödés és a csodálkozás fut végig ezen a két tanítványon, és hát Jézus arca és mozgása sem a legkifejezőbb, mert hiszen ő nemes hallgatásba burkolódzik, és hagyja, hogy a tanítványok maguk gondolkozzanak, és jussanak majd a végén döntésre a szavai alapján. A következő képünk azt érzékelteti, hogy az emmauszi tanítványoknak a történetét általában a kenyérszegés felől dolgozták fel. Caravaggio-nak látjuk itt egy olajfestményét a 16. század végéről, vagy a másik kép, szintén őtőle való, amikor Krisztus a vacsora közben egy bizonyos mozdulata által ismerteti fel magát. Következő kinagyításunk azt érzékelteti, hogy sokszor ezek az ábrázolások nem a Biblia megvilágítására, hanem korabeli zsánerképek alapjául szolgáltak, így például a lakomának vagy az étkezésnek, korabeli szokásoknak a bemutatására Krisztus korában ilyen ételek aligha kerültek az asztalra. Mehetünk a következő ábrázolásunkra. Pontormó, az Emmauszi vacsora, 16. század vége. Itt is eléggé messze kerülünk a témától, és azért vetítem le ezt önöknek, hogy megmutassam, hogy az egyik legszebb jézusi történettel milyen keveset tudtak kezdeni, és sajnos sokszor csak korabeli megrendelőknek az igényeit elégítették ki a téma megfestésével. Pontormó, ugye egy manierista festő. A következő képen Veronéze minden bibliai témának a megfestője, de egyben meggyengítője is. Itt is a később ismeretes szemképekről ismert Jézus kép, az a valószínűtlen tekintet és magatartás, ami Jézus kiemeli a hétköznapok valóságából, nagy mértékben segítette a máig ható Jézus kultusznak ezt az eltorzult változatát. Jézus csodáljuk és szeretjük, de csak távolról. Ezt nem én mondtam, hanem egy katolikus püspök, de nagyon igaza volt, a 20. század második felében élő keresztényekre mondta ezt, hogy igen, csodálni Jézus, de csak tisztes messzeségből. Ez sajnos a 16.-17. században vetették meg ennek az alapját. Veronéze után a következő mester, aki már szorosabbra fogja a kompozíciót, kevesebb alakot ábrázol, ez Velázquez-nek a 17.-18. század fordulójáról származó Emmauszi vacsora című festménye. Itt is azért a teátrális mozdulatok nem hiányoznak. Úgyhogy meg kell, hogy nézzük a következő képeket, amelyek már Rembrandt világába kalauzolnak bennünket. Rembrandt itt is nagyon egyszerűen és lecsupaszítva a hétköznapok valóságában ábrázolta Jézust. Ha először a képre nézünk, szinte az öt ember csoportjában alig tudjuk elkülöníteni. A fehér sárgás fény is inkább a jobboldali csoportot világítja meg. Jézusnak nem annyira ez a mozdulata, a kenyérszegés, hanem Jézusnak az egész lénye, az a szomorúság, az a nem titkolt szomorúság, hogy balgatagok és resszívűek. És az a feddés és az a bátorítás, vigasztalás is, hogy elkezdvén Mózestől elmagyarázta nekik mindazt, amik ő felőle szóltak. Látjuk itt az embereken a csodálkozás, de a gondolkodás vonásai is felfedezhetők. Talán kérném a következő kinagyítást, egészen közel megyünk a képhez. Látjuk, hogy itt egy bensőséges családi körben Jézusnak nem annyira a kenyérszegése áll csak a központban, hanem Jézus szavai és ige hirdetése is. Jézusnak az evangéliumról és a proféciákról való bizonyságtétele is. Itt ez az ember is például, aki a jobb kezét az asztalra helyezi, hogy mennyire lehet látni rajta azt a mély elgondolkozást, hogy figyel Jézus szavaira, nem annyira a kenyérre, hanem mint az alakra, a személyre figyel. És itt a háttérben levő kis, ahogy úgy szinte egy félrefordítja a fejét, és elgondolkozik azon, hogy miért is mond bennünket balgatagnak és resszívűnek. A következő képünk még közelebb visze ez a jobboldali csoportozathoz, hiszen Rembrandt nem véletlenül világítja meg őket ezzel a rá jellemző lelki fénnyel, ugye ez nem egy fizikai fényforrásból jövő fény, hanem az alakok belső megvilágosodását jelképező fény. Következő képen azt látjuk, hogy Rembrandt nem elégedett meg egyszer a téma megrajzolásával, megfestésével. Itt van egy másik változata is az Emmauszi vacsorának. Talán itt lemondott arról a holland mester, hogy túlságosan erős fénykontrasztokkal ábrázolja a jelenetet. Kevesebb alakot is fest, de látjuk jól, hogy ugyanúgy elgondolkoznak, és a Jézus szavain való tűnődés és gondolkodás hatja át az egész lényüket. Szinte mind a három alakét most egy közös körbe foglalván ezáltal Krisztus személyét. A következő képünkön látjuk, hogy Rembrandt még máskor is megfestette ezt a jelenetet. Három Emmauszi vacsorája létezik. Megint csak felháborító volt Amsterdam dúsgazdag polgárai számára, és hát a magukat vallásosnak nevező emberek számára, hogy Jézust ilyen egyszerűen, hogy úgy mondjam, ilyen gyenge lényként ábrázolva vitte vászonra Rembrandt. De ez a valóság, Jézus teljesen emberré lett, Jézus teljesen testé lett, ami Jézust kiemelte az emberi világból, az a győzelme, az erkölcsi győzelme, az Istenhez való törhetetlen ragaszkodása, ami előtt itt most látjuk, megint csak nem a maga a kenyér törés váltja ki a csodálatot, hanem Jézus szavainak a megbecsülése. A következő képünkön most már Rembrandtnak a Máté evangélistáját látjuk, amit a tavalyi első szám címoldaláról tetszenek meglátni, illetve a hátsó, jó hír hátsó lapjáról. Rembrandt mélyen átérezte azt, hogy mit jelent az evangélium és a profécia, mit jelent a kinyilatkoztatás, amely törékeny, sokszor idős emberi szerzők tollából származik, és jut el hozzánk, amögött ott van az Isten ihletés. A következő képünk a modern

0: oldalán található a reprodukció. Mit ábrázol Rembrandtnak ez az olajfestménye? Rembrandt azért is juthatott közel az evangéliumhoz és a proféciákhoz, mert a 17. századi Hollandiában egy kis vallási közösséghez vonzódott. Ezek voltak a mennoniták. Mennó van itt középen, a prédikátor, aki Rembrandt édesanyjának magyarázza a Bibliát. A feldolgozásban az a különleges, hogy bár nagyon aktív és nagyon agilis ez a prédikátor Mennó, látjuk, hogy valóban nem egy ilyen álszent jámbor valaki, hanem az életből a maga valóságát hozó személy, aki az élet hétköznapjaiban tudja becsülni az Isten szavának átalakító erejét, és aki ugyanúgy viselkedik a Biblia magyarázata közben, mint máskor, tehát akinek az életében nem hasad szét a vallás és az élet. Tehát ez nagyon, nagyon agilis és nagyon, nagyon cselekvő középpont itt a képen, de figyeljék meg, hogy az anya hova néz. Ezt örökítette meg Rembrandt, hogy bár az édesanyja idős volt, de annyira meghatotta ennek a Mennónak az ige magyarázata, hogy oldhatatlan vágyat érzett a Bibliának az olvasására, és hát van Rembrandtnak egy olajfestménye, az Anna prófétasszonyról szóló, amit majd talán később de be fogok mutatni, ahol az édesanyját már úgy ábrázolja, mint aki csak a Biblia fölé hajol. Hát a mostani sorozatnak legyen ez a mottója, hogy Jelenések könyvét úgy akarjuk elemezni és elkezdeni, hogy Jelenések könyvében szeretnénk a profétikus vonalat is biztos kézzel kitapintani, de a Biblia fölé hajolva Jelenések könyvében is az evangéliumot akarjuk meglátni, ami Mózes első könyvétől, a Biblia első iratától kezdve az utolsó könyvéig jellemző a Szentírással. Hát ez a bevezető előadás jegyében, tehát két hét múlva megkezdjük Jelenések könyve nagyon részletes szóról szóra való tanulmányozását, jelképeinek és jövendőléseinek az átvételét. A beszélgetésünket megtartjuk, köszönöm szépen a figyelmet!
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

És egyáltalán ugye azért kellett ezeket a kihallgatásokat megvalósítani, mert ugye a zsidók vádolták Pált, és mindegyik meghallgatásnak a lényege a 25. fejezet 7. versében foglalható egybe. A 25. fejezet 7. verse, ami a következőt mondja apostolok cselekedetében, mikor pedig az megjelent, körülállták a zsidók, kik alámentek Jeruzsálemből, sok és súlyos vádat hozván fel Pál ellen, melyeket nem bírtak bebizonyítani. Ez volt tulajdonképpen a lényeg. Nem bírták ezeket a vádakat bebizonyítani, Pált nagyon sok mindennel vádolták, ő pedig a hitéről tett rendszeresen bizonyságot ezeken a fórumokon, ezeken az alkalmakon, mind a helytartók előtt, mind pedig az összegyűlt főpapok, népvezetői, farizeusok, a magas tanács, a legkülönbözőbb fórumok előtt. És itt szeretnék egy tanulságot levonni, és szeretném megjegyezni azt, hogy ezek a kihallgatások, ha áttekintettük ugye ezeket az elmúlt alkalommal, illetve amikor olvassuk a Bibliában, azt látjuk, hogy ezeken a kihallgatásokon érdemi tárgyalás nem történik. Nem történik érdemi tárgyalás. A zsidók mindenfélével vádolják Pál apostolt, az ő hitéről tesz tanúságot, sokszor egy zűrzavar keletkezik, egymásnak esnek az őt vádolói. A legkülönbözőbb helyzetekkel találkoztunk ugye az előző fejezetekben. Mi volt tulajdonképpen ennek alapján Festusnak és Félixnek is a véleménye? Vajon átláttak-e a helyzeten? Mert igazából túl sok információt nem kaptak, ugye? Hallották Pál bizonyságtevését, de igazából egy olyan fajta tárgyalás, amit annak nevezhetünk, az igazából nem történt. De mégis azt lehet mondani, hogy mind Festus, mind Félix átlátta a helyzetet, hogy féltékenységből, irítségből, gyűlöletből adták az ő kezébe Pált, és meg akarják ölni, és látták, rájöttek arra, hogy semmilyen eszköztől nem riadnak vissza, hogy valóban Pálnak az életét elvegyék, megöljék Pált. Ez teljesen nyilvánvalóvá vált mindannyiuk előtt, és tulajdonképpen itt szeretném azt megjegyezni, visszatekintve az előző fejezetekre, hogy az a vak gyűlölet, ami Pál iránt volt bennük, elárulta azt, hogy az Isten lelke nem vezeti őket. Nem vezeti őket. Mert az az ember, aki a másik embert gyűlöli a más hitbeli meggyőződése miatt. Mert ugye az volt a különbség, hogy Pál elfogadta Jézust, mint messiást, ők nem fogadták el. Pál elfogadta azt, hogy a pogányoknak is van megváltás, a farizeusok, a zsidó nép általában nem fogadta el. Tehát akiben a más vallási meggyőződés miatt gyűlölet ébred az iránt, aki nem ugyanúgy gondolkodik, mint ő. Aki képes bosszút állni, képes vádaskodni, képes hazudni, képes akár gyilkosságra is vetemedni, abban az emberben nem lehet az Istennek lelke. És ezek az emberek, Festus és Félix, ugye különösen Félix nagyon gonosz helytartó volt, de elnézést, hogy ezt így mondom, meg volt a magukhoz való eszük. Átláttak a helyzeten, hogy Pál semmi halálra méltó dolgot nem követett el, semmi olyasmit nem cselekedett, amiért halálbüntetés járt. És olvastuk ugye a múltkor a leírásban, hogy a Festus előtti kihallgatás azzal végződött, hogy Festus megkérdezte Pált, hogy most akkor Jeruzsálembe akar menni ítélettételre, vagy pedig mi az ő véleménye, hogy dönt. És erre Pál azt mondta, hogy nem szolgáltatja ki magát a saját nemzetének, ő a császárra appellál, mert tudta, hogy a saját népe között nem számíthat védelemre, megértésre, és ezért inkább a pogányokhoz fordult, a császárra appellált, hogy ők ítélkezzenek ügyében. És ezek után Festus ugye akkor elhatározta, hogy igen, akkor császárhoz küldi, majd Rómába fogja felküldeni. És azt olvassuk az igében, és itt szeretnék bekapcsolódni a történetbe, hogy néhány nap múlva Agrippa király az ő testvérével, Bernikével érkezett Cézáreába, és Festus megragadta az alkalmat, a lehetőséget, hogy beszéljen Agrippa királlyal a fogoly Pál ügyéről.
És Agrippa király előtt Festus felvázolta a történéseket, hogy Pált a kezébe adták, ugye azaz már Félix-től megkapta őt, mint foglyot, és ő is meghallgatta a vádakat, amit felhoztak Pál ellen, de egyértelműen a következőt nyilatkoztatja ki, és olvassuk ezt az igét szóról szóra, a 25. fejezet 18. versétől Festus így nyilatkozik, a helytartó így nyilatkozik Agrippa király előtt, hogy ki ellen, mikor vádlói előálltak, semmi bűnt sem hoztak fel azok közül, amiket én sejtettem. Tehát semmilyen olyan bűnt nem tudtak rábizonyítani, ami köztörvényes bűn lenne, vagy a népnek a felbújtása, vagy a fennálló társadalmi rendnek megdöntésére irányuló kísérlet. Semmi ilyen bűnnel vádolni nem tudták. És utána azt mondja, hogy hanem valami vitás kérdések voltak ő vele az ő tulajdon babonaságuk felől, és bizonyos megholt Jézus felől, kiről Pál azt állította, hogy él. Én pedig bizonytalanságban lévén az e felől való vitára nézve kérdém, vajon akar-e Jeruzsálembe menni, és ott ítéltetni meg ezek felől. És utána elmondja, hogy Pál azt választotta, hogy igen, akkor ő a császárra appellál, és római ítélő székére bízza az ügyét. Szeretném itt megjegyezni, hogy ki is volt ez az Agrippa király, aki ugye itt megjelent, akinek Festus beszámolt a történésekről. Ez második Heródes Agrippa volt, aki első Heródes Agrippának volt a fia, és őt pedig Apostolok cselekedete 12. fejezetéből ismerjük, aki Jakabot kivégeztette, tehát az a bizonyos Heródes Agrippa volt. Ennek a fia volt ez a második Heródes Agrippa, akiről itt szó van, a testvére Bernike, illetve Félixnek a felesége is az ő testvérük volt, Drusilla, akiről már a korábbi fejezetekben olvastunk. És ő a zsidó hitvallásnak az ismerője volt, jól ismerte az ószövetségi proféciákat, tehát abszolút jártas és ismeretes volt a zsidók tanításában, a Bibliát is ismerte, az ószövetségi proféciákat. És ezek után, amikor Festus felvázolja ezelőtt a király előtt, Agrippa király előtt a helyzetet, akkor utána Agrippa azt mondja, hogy igen, ő is szeretne ezzel az emberrel beszélni. Felkeltette az érdeklődését, hogy tulajdonképpen ki is lehet ez az ember, aki körül ekkora zűrzavar van, aki a végén nem a saját népe elé akar menni ítélettételre, hanem a császárra appellál. És Festus azt mondja, hogy jó, rendben van, másnapra összehívja a gyűlést, ahova Pált is ugye előhozzák, és akkor majd Agrippa király is megismerheti személyesen ezt az embert, és hallhat a hitéről. Így olvasom ezek után a 25. fejezet 24-től 27-ig terjedő verseket, másnapra összehívják a gyűlést, megjelenik Agrippa, megjelenik az ő testvére Berniké, az ezredesek, és azt írja a Biblia, hogy a városnak a fő-fő polgárai megjelennek. És ezek után Festus megnyitja a gyűlést Agrippa királyhoz fordulva, így szól, és mondta Festus: Agrippa király és ti férfiak mindnyájan, kik velünk egybe itt vagytok, látjátok őt kifelől, a zsidóknak egész sokasága megkeresett engem mind Jeruzsálemben, mind itt, azt kiáltva, hogy nem kell néki tovább élnie. Én pedig, ám bár megértém, hogy semmi halálra méltó dolgot nem cselekedett, de mivel éppen ő maga appellált Augustusra, elvégeztem, hogy elküldöm őt. Kifelől nem tudok valami bizonyosat írni az én uramnak, ezért hoztam őt előtökbe, és kiváltképpen te elődbe, Agrippa király, hogy a kihallgatás megtörténtével tudjak mit írni. Mert esztelen dolognak látszik nékem, hogy aki foglyot küld, az ellene való vádakat is meg ne jelentse. Ugye Festus is nehéz helyzetben volt, mert igazából nem derült ki, hogy mi volt az az oka, miért neki a császára kellett appellálni a Pálnak, és ezért azt mondja, hogy ezen a gyűlésen talán nyilván ki fognak derülni olyan dolgok, amiket majd meg fog tudni írni a császárnak, Augustusnak, mert mennyire furcsa, hogy küld egy foglyot, de nem tudja a vádakat igazából pontosan megfogalmazni és leírni. És így kezdődött el az Agrippa király előtt való kihallgatása, meghallgatása Pálnak. És nézzük meg ezek után a 26. fejezet első versét. A 26. fejezet első versét így olvasom. Agrippa pedig mondta Pálnak: megengedtetik néked, hogy szólj a magad mentségére. Akkor Pál kinyújtván kezét védő beszédet tartott. Szólj a magad mentségére.
Vajon mit fog elmondani Pál? Mivel fogja magát mentegetni? Mentegetni fogja egyáltalán magát? Mit fog mondani Pál? Vajon mit gondolunk, mindjárt majd olvasni fogjuk az igét, de mit gondolunk Pál, mivel kezdi az ő úgynevezett védőbeszédét? Vajon mivel kezdheti? 2 évig fogságban van Pál, és ezek után előhozzák, és Agrippa király előtt bizonyságot tehet, tehát védőbeszédet tarthat. Vajon mire fogja ezt a beszédet felhasználni, és hogy kezdi ezt az egész beszédet? Nézzük meg a 2. és a 3. verset, 26. fejezet 2. és 3. versében a következőt olvassuk. Agrippa király, boldognak tartom magamat, hogy mindazok felől, amikkel a zsidóktól vádoltatom, te előtted fogok védekezni e mai napon. Itt álljunk meg, de talán olvasom még a 3. is, mivel te nagyon jól ismered a zsidók minden szokását és vitás kérdését, azért kérlek, hallgass meg engem türelmesen. Amire szeretném a figyelmet irányítani, hogy így kezdi, hogy Agrippa király, boldognak tartom magam, hogy mindazok felől, amikkel vádoltatom, most előtted tehetek bizonyságot. Micsoda hatalmas hit volt ebben az emberben, és micsoda lelkület volt benne. Ebből az egyetlen egy beköszönő mondatból mit látunk, hogy ezt az embert nem törte meg a 2 évi fogság. Ez az ember nem lett egy magába forduló, önmagát sajnáló ember. Ez az ember nem veszítette el a hitét Istenben, hogy akit ő szolgál ennyi éven keresztül, ilyen küzdelmek, fáradtságos szolgálat által, most engedi, hogy ő börtönben legyen, 2 évig ott sínylődik a börtönben. Ez az ember nem tört meg. Ez az ember boldognak tartotta magát, hogy most egy olyan helyzet adódott, hogy Agrippa király előtt beszélhet az ő hitéről. Boldog volt. Hány ember ebben az életben, aki soha nem kerül fogságba, akinek látszólag mindene megvan, nem tartja magát boldognak. Miért? Mert nem ismerte meg Jézust. Nincs igaz hite, és ezért nem is ismeri meg az igaz boldogságot, az igaz örömet. Pál a fogoly, az előző évtizedekben a nyomorúságokat átélt fogoly, aki nem fogolyként, hanem ugye aki szabadon, de hirdette az evangéliumot, milyen nyomorúságok között, most 2 évig fogoly, ez az ember boldog. És olyan érdekes visszatekinteni, tekintsünk vissza a 20. fejezetre apostolok cselekedetében, amikor Pál összefoglalja egy biblia versben, hogy mit tart az ő élete fő küldetésének, akkor nézzük meg, hogy fogalmazza ezt meg. Azt mondja a 20. fejezet 24. versében, hogy semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Mi volt az ő küldetése, mi volt az ő életének a fő célja? Nem az, hogy a saját életét mentse, önmagával foglalkozzon, azt mondja, még az élete sem drága neki. Csak az a fontos a számára, hogy azt a szolgálatot, amelyet Jézustól vett, hogy az evangélium üzenetét meg tudja osztani emberekkel, ezt a szolgálatot be tudja tölteni, és ezt a szolgálatot örömmel végzi. És 2 évig fogságban van, de újból lehetőség nyílik az ő számára a bizonyságtevésre, és ezért azt mondja, hogy boldognak tartom magam, hogy most előtted beszélhetek mindenről. Olyan érdekes, idáig, ha jutunk apostolok cselekedetében, ugye folyamatosan tekintjük át ezt a bibliai könyvet, erről szól az egész sorozatunk, és lapozzunk vissza a 9. fejezethez, a 15. vershez, amikor Pált megszólítja a damaszkuszi úton Jézus Krisztus. Megszólítja, és utána, amikor beszél vele, utána Ananiással is beszél, akit elküld Pálhoz üzenettel, és nézzük meg, hogy Ananiásnak mit jelent ki Jézus Krisztus Pállal kapcsolatban. A következőt mondja. Mondta pedig néki az Úr, mármint Ananiásnak, eredj el, tehát menj el Pálhoz, mert ő nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok, és Izrael fiai előtt.
Ugye azt látok idáig, hogy a pogányok között hordozta az evangéliumot, hordozta Jézus nevét, tehát bizonyságot tett a pogányok sokaságának, és a prófécia teljesül, mert most király előtt is bizonyságot tesz az evangéliumról. Micsoda csodálatos lehetőség. Az Isten, aki minden rosszból jót tud előhozni. Mert nem az Isten akarata volt az, hogy Pál fogságba kerüljön. Ha a jeruzsálemi gyülekezetnek a vezetői nem adják ezt a rossz tanácsot Pálnak, ezt a nem az Isten lelkétől vetetett tanácsot, hogy ő menjen föl a templomba és tisztuljon meg, akkor Pál nem kerül fogságba. De az Isten nem hárította el ennek a rossz lépésnek a következményeit, nem tett csodát, hogy az események sorozatát feltartóztassa. De ugyanakkor mit tett? Ebben a nehéz helyzetben is a rosszból jót hozott elő. Az ő műve javára fordította ezeket az eseményeket is. Így volt alkalom, lehetőség ezt a királyt is megszólítani, helytartók előtt bizonyságot tenni, királyok előtt bizonyságot tenni. Erre volt lehetősége Pálnak itt a fogsága idején. És szeretnék egy másik igét is olvasni, Jézusnak egy kijelentését, egy bátorító kijelentését, amit bizonyára Pál is nagyon jól ismert, Lukács evangéliuma 21. fejezetében, és ezért sem volt többek között csüggett Pál. Így olvassuk Lukács evangéliuma 21. fejezet 12-től a 15-ig terjedő versekben. Azt mondja Jézus: de mindezeknek előtte kezeiteket reátok vetik, és üldöznek titeket, adván a gyülekezetek elé, és tömlöcökbe, és királyok, és helytartók elé visznek az én nevemért. Teljesedett Pál életében? Teljesedett. És mit mond? De ebből néktek lesz tanúbizonyságotok. Mit jelent ez, hogy ebből néktek lesz tanúbizonyságotok? Mit jelent? Ugye azt jelenti, hogy a ti számotokra a bizonyságtevésnek az arany alkalmai fognak ezáltal megnyílni, amik nem nyílnának meg akkor, ha ti nem kerültök fogságba, vagy nem kerültök ilyen helyzetbe. Tehát az Isten a sátán ártó szándékát is jóra fordítja. És mit mond? Azt mondja, hogy tökéljétek el azért a ti szívetekben, hogy nem gondoskodtok előre, hogy mit feleljetek védelmetekre, mert én adok néktek szájat és bölcsességet, melynek ellene nem szólhatnak, sem ellene nem állhatnak mindazok, akik magukat ellenetekbe vetik. Ez történt Pállal is. Ez történt. Nem tudták megcáfolni soha, amit mondott. Amit tettek, az maximum az volt, hogy hazug vádakat mondtak rá, amivel nagyon sokszor maguk is belezavarodtak, meg összevesztek egymással az ő vádolói, ez volt a maximum, amit el tudtak érni. De az Isten olyan bölcsességet adott az ő szolgájának, Pálnak, hogy annak a beszédnek nem tudtak ellene állni, nem tudtak ellene mondani. És valóban ebből bizonyságtevési alkalom és lehetőség származott, amit Pál értékelt, és boldognak tartotta magát, hogy Isten őt, a korábban üldöző farizeust felhasználja arra, hogy az ő üzenetének a hordozója legyen. És ezek után Pál újból elbeszéli ennek a lehetőségnek a kapcsán a kínálkozó lehetőséget, arra használja fel, nem hogy magát mentegesse, hanem elmondja újból a megtérése történetét. És elmondja azt, hogy hogy lett ebből a csökönyös, hitetlen emberből, aki csökönyösen ragaszkodott az ő hitetlenségében ahhoz, hogy ő nem fogadja el Jézust, ebből a hitetlen emberből hogy vált hívő emberré, aki az életét is felteszi azért, hogy a Jézus Krisztusról szóló evangéliumot hirdesse. Ezt a fordulatot meséli, mondja el. Mondja el olyan szavakkal, amik valóban mi látni fogjuk, mélyen érintik a hallgatóságnak a szívét. Így kezdi a 4. és 5. versben, a 26. fejezet 4. és 5. versében, elmondja azt, hogy ő az ő ifjúságától fogva, tehát olvasom szóról szóra, az én ifjúságomtól fogva való életemet, tehát mely kezdetétől az én népem között Jeruzsálemben folyt le, tudják a zsidók mindnyájan, kik tudják rólam elejétől fogva, ha bizonyságot akarnak tenni, hogy én a mi vallásunknak legszigorúbb felekezete szerint éltem, mint farizeus.
Igen, elmondja, hogy ő honnan indult, milyen vallási felfogás jellemezte őt, ugye farizeus volt. Egy másik helyen azt írja, hogy szer felett ragaszkodott az ő atyai hagyományaiért, tehát buzgó hívő volt, de nem fogadta el Jézus Krisztust. Hitetlen volt, ő sem hit abban, hogy Jézus a megígért messiás. És most ezek után szeretnék olvasni ebből a fejezetből 4 verset, a 6. és a 7. verset, valamint a 22. és a 23. verset egybe fogjuk venni, mert egybe tartoznak ezek az igék, és nézzük meg, hogy Pál beszédének az egyik legfőbb részét mi képezte. Ezek után így olvasom a 6. és 7. verset. Most is az Istentől, ami atyáinknak tett ígéret reménységéért állok itt ítélet alatt, melyre a mi 12 nemzetségünk éjjel és nappal buzgón szolgálva reményli, hogy eljut, mely reménységért vádoltatom Agrippa király a zsidóktól. Itt álljunk meg. Hogy mondanánk egy szóval, hogy miért vádoltatott Pál? Mit mond el ebben a néhány, ebben a 2 versben? Mit mond el? Miért vádoltatik ő a zsidóktól? Mit jelent az, amikor azt mondja, hogy a mi atyáinktól, tehát az Istentől, ami atyáinknak tett ígéret reménységért állok itt? Mi ez az Istentől az atyáknak tett reménység ígérete? Mi volt ez? A megváltás, a messiás, ugye? Az eljövendő messiás. És nézzük meg, hogy folytatja tovább a 7. versben, itt olvassuk. Melyre, ami 12 nemzetségünk éjjel és nappal buzgón szolgálva reméli, hogy eljut. Mit jelent ez? Mutatták be reggel és este az áldozatokat, folyamatosan mutatták be, aki, azaz, amik, kire mutattak előre? Jézus Krisztusra. Az egész zsidó nép várta a messiást. Az Isten ígérete volt, hogy szabadítót fog küldeni. És azt mondja Pál, hogy én e felől a reménység felől vádoltatom. Én ezért állok itt előttetek. És olvassuk el ezek után a 22. és 23. verset, amire majd még visszatérünk. Azt olvassuk, ezt mondja utána majd később a beszédének a vége felé, hogy de Istentől segítséget vévén mind a mai napig állok, bizonyságot tevén mind kicsinyeknek, mind nagyoknak, semmit sem mondván azokon kívül, amikről mind a próféták megmondották, mint Mózes, hogy befognak teljesedni, hogy a Krisztusnak szenvedni kell, hogy mint a halottak feltámadásából első, világosságot fog hirdetni a népnek és a pogányoknak. Megint szeretnék megállni, és szeretnék egy kérdést feltenni. Szerintünk honnan győződött Mike Pál arról, honnan vált ez megingathatatlan hitté bizonyossága az ő számára, hogy Jézus, akivel a damaszkuszi úton találkozott, ő a megígért messiás. Honnan tudta? Honnan tudta Pál? Az egyértelmű volt, hogy csodálatos volt a damaszkuszi úti esemény, ugye? Ő találkozott ott Jézussal. Találkozott valakivel, ugye, aki megjelentette neki az élete titkát, nyilvánvaló, hogy isteni személy. De honnan tudta Pál azt, hogy ez a valaki, ez a Jézus, ez az Ószövetségben megígért messiás? Honnan tudta? Honnan tudta, hogy ez az a valaki, akit az összes, mind a 12 nemzetség, az egész zsidó nemzet várva vár? Egyetlen egy dologból, hogy az Ószövetségben az eljövendő messiásról proféciák sokasága beszélt. És ezek a proféciák az eljövendő messiás egész életét szinte felvázolták. És Pál mit látott? Mire döbbent rá? Hogy ezek a proféciák Jézus életében szóról szóra teljesedtek. Tehát Pál az ószövetségi proféciák teljesedésében, Jézus életében látva a teljesedésüket, eljutott arra a hitre és megbizonyosodásra, hogy Jézus az Ószövetségben megígért messiás. És nézzük meg, mit mond itt ebben, amit itt látunk az igében, a 22-23-ban. Mit mond? Azt mondja, hogy én bizonyságot teszek mind kicsinyeknek, mind nagyoknak, és semmit sem mondván azonkon kívül, amikről mind a proféták megmondották,
mind Mózes, hogy be fognak teljesedni. Azt mondja Pál, hogy én semmi másról nem beszélek. Én fölhozom az ószövetségi proféciákat, és megmutatom, hogy ez történelmi tény, hogy Jézus életében ez így teljesedett, hiszen Jézus szinte közöttük élt, abban a generációban, abban a nemzetségben élt. Pál erre mutatott rá Jézus életéből, a teljesedő proféciákra. És itt szeretnék olvasni egy igét apostolok cselekedetéből ugyancsak. Pál apostollal kapcsolatban ezt az igét is már olvastuk korábban. A 17. fejezet 11. verse a következőt mondja. A béreabeliekről, a béreabeli gyülekezetről, a hívőkről ezt mondja a Szentírás, ezt jegyzi fel, hogy ezek nemesebb lelkűek voltak a Tesszalonika belieknél, úgy, mint akik bevették az igét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, ha úgy vannak-e ezek. Erről már akkor is volt szó, de erről az ígéről most is muszáj ennek az összefüggésnek kapcsán szólnunk, hogy mit mond ez az ige szakasz? Hogy a béreabeliek naponta olvasták és kutatták az írásokat, hogyha úgy vannak-e azok, ahogy Pál prédikálja. Mi látszik ebből az igéből is? Hogy Pál semmi más nem prédikált azon kívül, ami az Ószövetségben meg volt írva a proféciákat. És ők utána néztek, hogy tényleg így van megírva. És amikor látták, hogy így van megírva, és utána látták ennek a teljesedését, be tudták azonosítani Jézus életében, ők is hitre jutottak. Vagy nézzük Lukács evangéliumából ezt az ige szakaszt. Én ezt az ige szakaszt most nem olvasnám el, egy hosszabb ige szakasz ez, csak azok kedvéért, akik jegyzetelnek, említem meg a 24. fejezetből a 17-től a 27-ig terjedő verseket, ezeket most nem olvassuk el szóról szóra, csak ott annak a történetnek az a lényege, hogy Jézus halála és feltámadása után két tanítvány, az úgynevezett két emmósi tanítvány megy hazafelé, és csüggettek, mert Jézus meghalt, utána valami olyan hírek kerültek elő, hogy Jézus sírja üres, de Jézussal állítólag még találkoztak is, de semmi bizonyosat nem tudnak felőle, és mennek haza, beszélgetnek mindenről, és Jézus hozzájuk csatlakozik, de nem ismerteti meg magát velük, ugye? És Jézus kérdezi tőlük, hogy miért ilyen szomorúak. És akkor ők elmondják, hogy azért, mert mi azt hittük, hogy ez a bizonyos Jézus lesz a világ megváltója, és mégis most már harmadnapja van, hogy őt megölték. És ekkor Jézus mit kezdett el az emmósi tanítványokkal? Kezdte felnyitogatni a szemüket, milyen módon? Hogy Mózestől kezdve a prófétákon keresztül végig azt mutatta meg nekik, hogy mik voltak ő felőle megjövendőlve. És amikor ezt megértették, hitre jutottak. Igen, Jézus is ezt tette, hogy az ószövetségi proféciákra hivatkozott, amik megjövendölték, hogy a Messiásnak így, ilyen módon kell majd eljönnie, megszületnie, végezni a szolgálatát, és így kell majd szenvedve meghalnia. És én ezek után itt szeretnék egy kis rövid áttekintést adni, és távolról nem a teljesség igényével, hanem az ószövetségi proféciáknak csak egy kis töredékét szeretném megmutatni, és megnézve a teljesedésüket, hogy valóban az ószövetségi nép, azaz a zsidó nép is, mennyire pontosan tudhatott mindent az eljövendő Messiásnak a személyéről, az ő lényéről, az eseményekről, amelyek majd bekövetkeznek vele kapcsolatban, és mennyire ott volt, kézenfekvő volt számukra, hogy felismerhetik belőle Jézust, azonosítani tudják, hogy ki a világ megváltója. Szeretném az első ószövetségi proféciát idézni. Hadd kérdezzem meg, hogy mi az első ószövetségi profécia Jézusról? Így van. Mózes első könyve, 3. fejezetének a 15. verse. Az első messiási profécia. Még az Éden kertjében vagyunk, még csak éppen, hogy bekövetkezik a bűneset, de az első messiási profécia már adatott az embernek. Hogy szól ez a profécia? Mózes első könyve, 3. fejezet, 15. versében. És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között,
a te magod között és az ő magva között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Ezt az igét nem tárgyaljuk most ki minden részletében, hatalmas, mély mondani valójú ige, de ez az ige azt mondja, ugye Sátánhoz fordulva mondja ezt az igét az Úr, és azt mondja, hogy te közted és az asszony magva között majd ellenségeskedést szerzek, tehát ebben a proféciában már előre kijelent jelentve, hogy a világ megváltója asszonytól fog születni. Asszonytól fog születni. Mi lett kijelentve? Hogy a kísértő fejére fog taposni, le fogja győzni Sátánt, de a Sátán, a kígyó mit fog tenni a megváltóval? A sarkába mar. És mit jelent ez? Akinek a sarkába mar a kígyó, az meghal. Mindjárt Mózes első könyvében egy ilyen tömör kinyilatkoztatást látunk Jézus Krisztusról. Mit olvasunk? Pál is Mózestől kezdte a proféciákat, Jézus is Mózestől kezdte a proféciákat az emmósi tanítványok elé tárni, mindazokat a proféciák, amelyek róla irat, azokról a proféciákról szólt, amelyek róla szóltak, és az ő életébe teljesedtek be. Nézzünk egy másik proféciát, Ézsaiás könyve 9. fejezet 6. verséből. Ézsaiás könyve 9. fejezet 6. verse a következőt mondja: mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk. Tehát itt is elmondja, gyermekként fog megszületni, fiúként, kisgyermekként születik meg. És az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének. Elmondja, egyértelműen elmondja. Nézzünk ezek után néhány proféciát, hadd olvassunk így el, mert annyira szép ezt végig gondolni, hogy mi mindent mondhatott el Pál a király előtt és Agrippa király előtt. Milyen módon bizonyította, hogy Jézus a megígért messiás. Olvasunk egy másik proféciát is Ézsaiás könyve 7. fejezetéből. Ézsaiás könyve 7. fejezetéből olvassuk el a 14. verset. Ézsaiás könyve, 7. fejezet, 14. verse. Tehát Ézsaiás könyve, 7. fejezet, 14. verse ezt mondja. Ezért ádjelt nékünk az Úr maga. Imé a szűz fogan méhében, és szül fiat, és nevezi azt Immanuelnek. Sok száz évvel Jézus születése előtt. Mit olvasunk? Az Úr ad jelt néktek, jelet ad. Olyan jelet, ami egyértelmű, ami olyan bizonyíték, hogy Istentől jövő jel lesz. Ő jelet ad néktek, és mi lesz ez a jel? A szűz fogan méhében, és szül fiat, és nevezi azt Immanuelnek. Nem döbbenetes? Ennyire előre elmondja még ezt a részletet is előre a Szentírás. Ez Isten kinyilatkoztatja. Nézzük meg ennek a teljesedését, Máté evangéliuma, ugye első fejezet, 18. versét olvasom először, azt olvassuk az igében. A Jézus Krisztus születése pedig így volt. Mária, az ő anyja eljegyeztetett Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Szentlélektől. A 21. vers. Szül pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. És a 22-23. vers, mindez pedig azért lőn, és figyeljük, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szólt, imé a szűz fogan méhében, és szül fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezi, ami azt jelenti, velünk az Isten. Meg is jegyzi az írás, azért történik minden így az isteni gondviselés révén, hogy teljesedjen, amit előre a proféták megmondtak Jézusról. Nézzünk egy másik ószövetségi proféciát is, Mikeás könyve 5. fejezetének a 2. versét. Mikeás könyve 5. fejezetének a 2. verse elmondja azt, olvassuk el talán az igét, és utána látni fogjuk. Nézzük meg, mit mond el. De te Efratának Betleheme. Betlehem. Miről ismerős ez? Ott születik Jézus. Előre elmondja a profécia, sok száz évvel előtte. Te Efratának Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között, belőled származik nékem, aki uralkodó Izraelen, akinek származása elejétől fogva
öröktől fogva van. Most ezt az igét nem olvassuk már, csak szóban mondom el, de azt hiszem ismerjük az evangélium leírását, amikor megszületik Jézus, és Heródes királynak ugye a tudomására jut mindez, akkor hivatja ugye az írástudókat, akik a Bibliában jártasak, ugye az írástudókat, és mit kérdez meg tőlük? Hogy hol kell megszületnie, ugye, a Messiásnak, és mit mond? Mit mondanak? Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Nem döbbenetes? A hely megvan adva, hogy hol fog megszületni, és ők tudták, hogy Betlehemben kell megszületni Jézusnak. Nézzünk egy másik proféciát Jézusnak a szolgálatáról, Ézsaiás könyve 11. fejezetéről, mert nem csak a születés körülményeit mondja el a profécia előre, hanem Jézus szolgálatáról is beszél. Így olvasom Ézsaiás könyve 11. fejezetéből az első 5 verset. És származik egy veszőszál Isai törzsökéből, és gyökereiből egy virágszál nevekedik. Ki volt Isai? Dávid édesapja. És azt is elmondja, hogy ebből a családból fog majd származni az eljövendő megváltó. És utána így olvasom, akin az Úrnak lelke megnyugszik, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Álljunk meg! Látták ezt teljesedni Jézus életében, ezt a Biblia verset, hogy akin az Úrnak lelke megnyugszik? Hol és mikor? Jézus keresztségekor nyilvánvalóvá vált, hogy a lélek galambképében, de megnyugodott Jézuson. És az értelemnek, bölcsességnek, tanácsnak, hatalomnak lelke volt Jézussal. És utána azt olvassuk, és gyönyörködik az Úrnak félelmében. Idáig gyönyörködik az Úr félelmében. Mit jelent az Úr félelmében járni? Ugye a bűnt gyűlölni, és az Isten akaratát, az Isten iránti mélységes szeretetből megvalósítani. Jézus egész életét nem ez jellemezte? Mindig azt mondta, hogy az az én eledelem, hogy cselekedjem annak akaratát, aki engem elküldött. Ez a legfontosabb az én életemben. A bűnt gyűlölte, az igazságot szerette. Valóban az Isten félelem látszott az ő egész magatartásán. És utána próbáljuk beazonosítani a következő igéket. És nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik. Volt ilyen Jézus életében? Hogy nem a szemeinek látása szerint ítélt, és nem a füleinek hallása szerint bíráskodott? Mondjunk egyet. A paráznasszony például, ugye a házasságtörő asszony, akit odavisznek Jézus elé, pontosan látja a szívét, és nem a látszat szerint ítél, hanem igaz ítélettel ítél. És utána azt mondja, hogy igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett, mert megveri a földet szájának veszélyével, és ajkai lehével megöli a hitetlent. Derekának övedzője az igazság lesz, és veséinek övedzője a hűség. Csodálatos leírás Jézusról, ami szóról szóra teljesedik az ő életében. Nézzünk meg Ézsaiásnál egy másik igét, Ézsaiás könyve 61. fejezet első versét. A következőt olvassuk, Ézsaiás könyve 61. fejezet első versében. Az Úristen lelke van én rajtam, azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak. Elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást. Ez hányszor szerepel az erre az igére való hivatkozás az Új Szövetségben? Hányszor? Látjuk, hogy Jézus, amikor ugye bemegy a zsinagógába, Názáretbe, ahol felneveltetett, ugye ezt az igét olvassa fel, és mit mond? Ma teljesedett a ti hallásotokra, ugye ez az ige. Jézus egész életé erről szólt, elküldetett, hogy bekösse a megtört szívűeket, a foglyoknak szabadulást hozzon, a megkötözötteknek megoldást. Igen, Jézus maga azonosította, hogy ez a profécia az ő hallásukra teljesedik. De volt ennek az igének egy másik jelentősége is. Ez az igevers, ez az ószövetségi profécia Jézusról, hogy Jézusnak ez lesz a küldetése, valakinek az életében egy döntő megbizonyosodást eredményezett. És ki volt ez?
Keresztelő János, Keresztelő János. Lukács evangélium a 7. fejezetét, ezt olvassuk el. Lukács evangélium a 7. fejezet, 13-tól terjedő versei. Lukács evangéliuma 7. fejezet 17-től terjedő verseiben, 17-től a következőt olvassuk. Lukács evangéliuma 7. fejezet 17-től terjedő verseket így olvassuk. És kiment ő felőle, mármint Jézus felől, e hír az egész Júdeába és a körülötte való minden tartományba. És Jánosnak mindezeket elmondták a tanítványai, és János az ő tanítványai közül kettőt előszólítván elküldte Jézushoz mondván: te vagy az, aki eljövendő, vagy mást várjunk? Tehát Keresztelő János börtönbe kerül, és amikor hall Jézusnak a csodálatos cselekedeteiről, és hogy emberek tódulnak Jézushoz, akkor elbizonytalanodik a börtönben, hogy tényleg Jézus az igazi messiás? Ha igen, akkor őt miért nem szabadítja ki? Elbizonytalanodott Jézus messiási küldetésében. És nézzük meg utána. Mikor azért azok a férfiak hozzámentek, mondának: Keresztelő János küldött minket te hozzád, mondván, te vagy-e az, aki eljövendő, vagy mást várjunk? És Jézus nem azonnal válaszol. Jézus nem azt mondja, azt várnánk, hogy azt mondaná, hogy igen, én vagyok. De Jézus nem ezt mondja. Hagyja ott őket állni, nem azonnal válaszol. És azt mondja, hogy azon órában pedig sokakat gyógyított meg betegségekből, csapásokból, tisztátalan lelkektől, és sok vaknak adta vissza szeme világát. És mikor látták ezt a János küldött tanítványai, akkor így olvassuk. És felelvén Jézus mondta néki: elmenvén mondjátok meg Jánosnak, amiket láttatok és hallottatok, hogy a vakok szemeik világát veszik, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek az evangélium prédikáltatik, és boldog valaki én bennem, meg nem botránkozik. És Jánosnak ez elég volt. A profécia teljesedik Jézus életében. Jézus ezt a szolgálatot végzi. Igen, ő a megígért messiás. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy Jézus életének a legnagyobb bizonysága, a messiási voltának a bizonysága, nem maga a puszta élete, ahogy ő végigélte, noha hatalmas bizonyság volt ez is, hanem az, hogy mindez az Ószövetségben pontosan előre meg volt jövendőlve, és így teljesedett Jézus életében. Jézus haláláról is a proféciák szóltak előre, hogy a megváltónak, a messiásnak meg kell halni. Olvassunk ebből is néhány igét, először Ézsaiás könyve 50. fejezetéből, Ézsaiás könyve 50. fejezetéből. Olvassunk egy Biblia verset, a 6. verset. Ézsaiás könyve 50. fejezet 6. verse a következőt mondja: hátamat odaadám a verőknek, és orcámat a szaggatóknak. Képemet nem fedeztem be a gyalázás és köbdösés előtt. Nem olvassuk most föl az evangéliumokat, de Jézussal mit tettek az ő hátával? Mit tettek? Ugye megkorbácsolták, megostorozták Jézust. Azt mondja, hátamat odaadám a verőknek, és orcámat a szaggatóknak. Képemet nem fedeztem be a gyalázás és köbdösés előtt. Jézussal ezt cselekedték. Nézzük meg az 53. fejezetet Ézsaiás könyve 7. versében. Kínosztatott, pedig alázatos volt. Ne feledjük el, 8-900 évvel Jézus előtt íródtak le ezek a jövendőlések. Kínosztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírők előtt. És száját nem nyitotta meg. Jézus hogy élte végig a borzalmakat, a szenvedés borzalmait? Hogy élte át Jézus? Száját nem nyitotta meg. A Péteri levélben olvasunk erről, hogy aki szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, aki szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Igen, teljesedett szórul-szóra az életében a profécia. Nézzünk meg egy másik proféciát a 22. Zsoltárból. A 22. Zsoltár 8 és 9. verse. A 22. Zsoltár 8 és 9. verse. Ezt mondja Jézus szenvedéseiről: akik engem látnak, mind csúfolkodnak rajtam, félre húzzák ajkaikat és hajtogatják fejüket. Az Úrra bízta magát, mentse meg őt, szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne.
teljesedett ez Jézus életében? Nézzük meg, mi történik a kereszten. Máté evangélium a 27. fejezet 43. verse. El tudnám kívülről is mondani, de azért olvassuk el, hogy lássuk, hogy az ige szóról szóra teljesedik. 43. vers ezt mondja, 27. fejezet 43. verse. Bízott az Istenben, tehát ugye akik arra mentek, ezt mondták, bízott az Istenben, mentse meg most őt, ha akarja, mert ezt mondta, Isten fia vagyok. Ugye szóról szóra teljesednek a róla szóló kijelentések. A 22. Zsoltár 19. verse a következőt mondja, egy apró részletet előre elmond. Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek. Nem döbbenetes? Ezt a részletet is előre kijelenti a prófécia. Mit mond János evangélium a 19. fejezet? János evangélium a 19. fejezet, azt olvassuk itt a 23-tól a 24-ig terjedő versekben. Mondták azért egymásnak, mármint az ő ruháiról, Jézus ruháiról, ugye ott a római katonák, ezt ne hasogassuk el, hanem vessünk sorsot reá, kié legyen. És most figyeljük, mit mond az írás, hogy beteljesedjék az írás, amely ezt mondja, megosztoztak ruháimon, és a köntösömre sorsot vetettek. A vitézek tehát ezt művelték. Vagy még két igét nézzünk meg a Zsoltárok könyvéből, és nézzük meg ezt befejezésként, a proféciák soraként befejezésként, a 69. Zsoltárban, a 69. ez a Zsoltár szintén egy messiási jövendőlés, egy messiási Zsoltár, így olvassuk, sőt, ételemben mérget adnak, és szomjúságomban ecettel itatnak engem. Ennek most már el sem olvassuk az új szövetségi megfelelőjét, mert tudjuk, hogy szóról szóra így teljesedett. Vagy ugyanitt ebben a fejezetben, a 69. Zsoltár 21. versében azt mondja ez az ige, a gyalázat megtörte szívemet, és beteggé lettem. Várok vala részvétre, de hiába. Vígasztalókra, de nem találék. Jézust hányan vígasztalták, hányan voltak mellette? Azt mondja Dániel, amikor megjövendöli, 4-500 évvel Jézus halála előtt megjövendöli a messiásnak a halálát, akkor azt mondja, hogy kiírtatik a messiás, és senkije sem lesz. Mennyire teljesedett Jézus életéből, mindenki elhagyja őt. És Jézus a kereszten hogy kiállt föl? Én Istenem, miért hagytál el engemet? Még az atya is elfordult tőle. És az is ki volt jelentve az ószövetségi proféciákban, hogy mindezek mikor fognak bekövetkezni. Az ószövetségi proféciák azt is elmondták időre, évszámra pontosan, hogy Jézusnak időszámításunk szerint 27-ben kell megjelennie, akkor kell elkezdeni a tanítói szolgálatát, és azt is megadja, hogy 30-ban lesz az ő kereszt halála. Mindent megad előre a Szentírás az ószövetségi proféciákban. Sőt, azt is elmondja, hogy Jézus majd fel fog támadni. Igen, és Pál ezekről tett bizonyságot hatalmas erővel Agrippa király előtt is, és az egész egybe gyűlt sokaság előtt hatalmas erővel bizonyította, hogy a proféciák Jézus életében teljesedtek. Ő a megígért messiás. És amikor idáig jut el az ószövetségi proféciák fejtegetésében, hogy Jézus meghal, az eljövendő messiásnak kereszthalált kell halni, meg kell halni, de utána fel fog támadni, mert a proféciák ezt mondják róla, akkor nézzük meg apostolok cselekedete 26. fejezetéhez lapozzunk vissza a kihallgatáshoz, az Agrippa király előtti kihallgatáshoz. Pál fölkiált és ezt mondja. Apostolok cselekedete 26. fejezet 8. vers. Micsoda! Hihetetlen dolognak tetszik néktek, hogy Isten halottakat támaszt fel. Hogy azt mondja, hát nyilván meghökkentek ezen, hogy hát ugye Pál azt mondja, hogy ez a Jézus, aki meghalt, most él. Azt mondja, hogy micsoda hihetetlen dolog, hogyha az Isten akarja, föltámaszthatja a halottakat. És utána elmondja, amit most nem olvasunk, otthoni olvasásra ajánlanám, hogy olvassuk el az egész fejezetet.
újból elmondja a megtérése történetét. Azt mondja, hogy én se hittem korábban, hogy ez létezne, hogy Jézus feltámad, de amikor mentem a damaszkuszi úton, és elmondja, hogy mit tapasztalt, mit látott, kiállította meg őt, kiszólította meg őt, és hogy fordult az ő hitetlensége élő hitté Jézus Krisztusban. És ezek után, amikor elmondja, újból bizonyságot tesz az ő megtérése történetéről, akkor a 16. verset így olvassuk tovább, az apostolok cselekedete 26. fejezet 16. versét. Azt mondja, elmondja ott az egybegyűlt embereknek, a királynak, a helytartónak, az ezredeseknek, a főfőpolgároknak, elmondja mindenkinek, hogy ezek után Jézus a következőt mondta neki. De kelj fel, és állj lábaidra! Mert azért jelentem meg néked, hogy téged szolgává és bizonysággá rendeljelek, úgy azokban, amiket láttál, mint azokban, amikre nézve meg fogok néked jelenni. Mit mondott el itt Jézus Pálnak? Elmondja, hogy állj fel, ugye leesett a földre Pál. Azt mondja, állj fel, én téged szolgává és bizonysággá rendeltelek. És mit mond? Úgy azokban, amiket láttál és hallottál, tehát amit most megtapasztaltál itt a damaszkuszi úton, ezekről neked bizonyságot kell tenni mindenki előtt, de nem csak ezekről, hanem azokról, amikre nézve meg fogok neked jelenni. Tehát előre elmondja, hogy kijelentéseket, hatalmas súlyú igei kijelentéseket fog személyesen kapni majd Jézus Krisztustól. Nyilván erről is beszélt Pál, és hadd kérdezzem meg, van ennek igei bizonysága, hogy Pálnak megjelent többször az Úr Jézus? Van ennek bizonysága, vagy nincs? Mert itt ebben azt olvassuk, Jézus azt mondja neki, hogy amit láttál most és hallottál, és amire nézve meg fogunk neked jelenni. Van. Olvassunk el ezzel kapcsolatban is egy-két igét. Először a Galata levélből, Pál apostolnak a Galata beliekhez írott leveléből nézzük meg, mit mond Pál. Azt mondja, az első fejezet 11-12. Versében, tudtoktokra adom pedig, atyám fiai, hogy az az evangélium, melyet én hirdettem, nem ember szerint való. Mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által. Mit mond? Az evangéliumot ő kijelentés útján kapta Jézus Krisztustól. Vagy egy másikat csak kívülről idéznék. Pál a korintusiaknak azt írja, hogy én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen megáldoztatott, vette a kenyeret, megtörte és hálákat adott. Beszél az utolsó vacsoráról, de mit mond? Én az Úrtól vettem. Pál nem volt ott az utolsó vacsorán. Jézus ezt is kijelentette neki. Egyet szeretnék kérdezni, emlékszünk rá, hogy mikor volt az utolsó alkalom Pál életében a kihallgatást megelőzően, hogy Jézus megjelent neki, és valamilyen kijelentést tett? Mikor volt? Az utolsó alkalom ezt megelőzően. Mikor? Ezt megelőzően még, az Agrippa királyi kihallgatás előtt, a 23. fejezethez lapozunk vissza apostolok cselekedetében. Itt az elfogatása után, amikor elfogják Pált, és ugye börtönbe kerül, azt olvastuk a 23. fejezet 11. versében, hogy a következő éjszakán pedig mellé állván néki az Úr. Azt mondta, bízzál Pál. És ugye elmondja, hogy majd Rómában is bizonyságot kell tenned, ahogy Jeruzsálemben is bizonyságot tettél rólam. Gondoljuk végig, Jézus itt a tömlöcben is megjelenik Pál apostolnak. És gondoljuk el, hogy Pál milyen erővel tehetett mindenről bizonyságot. Igen, őt az Úr erre hívta. Ő neki többször megjelent Jézus. Ő nem kitalálja, amit mond, hanem a saját szeta és a saját

osztályrészt nyerjenek az én bennem való hitáltal. Ez volt Pál küldetése, hogy az emberek, akik Jézus nélkül, megváltás nélkül csak sötétségben, Sátán hatalmában vannak, azok által, az igék által, amelyeket Jézus rábízott, amiket ő hallott, látott és megtapasztalt Jézus életéből, ő ezek által a sötétségben élő embereknek világosságot hozzon, hogy az Isten hatalmához térjenek a Sátán fogságából, hogy a bűneiknek bocsánatát verjék Jézus Krisztus áldozata által, és ezáltal mit jelent az, hogy a megszenteltek között osztályrészt nyerjenek? Mit jelent ez, hogy a megszenteltek között osztályrészt nyerjenek? Mit jelent ez? Igen? És hogy a végén üdvözüljenek, ugye, hogy megszentelt életet éljenek, és utána ezek után pedig az osztályrészüket, a megszenteltek osztályrészét, ugye az örök életet elnyerjék. Pál elmondta, hogy Jézus ezt az üzenetet bízta rá. És el tudjuk képzelni, hogy Pál milyen mélységes szeretettel, és milyen kérlelően kínálta ezt fel Agrippa királynak, és az ott egybegyűlt egész sokaságnak, hogy Jézus értük is meghalt. Nekik is van lehetőségük a bűneik rendezésére. Milyen életet élhettek, mennyi bűnt halmoztak az életükben. És Pál kérlelte őket, hogy a megváltás értük is történt, forduljanak Jézus felé, és igényeljék azt, ami értük is történt, a megváltást a saját életükben. És nézzük meg, ezek után olyan szépen szól Pál a 19. versben, miután elmondja mindezeket a hatalmas igazságokat, és hogy az Isten mit bízott rá. Utána ennyit mond a 19. versben, azért Agrippa király, nem voltam engedetlen a mennyei látás iránt. Agrippa király, én nem voltam engedetlen a mennyei látás iránt. Micsoda erővel szólította meg őt a Szentlélek. Ugye Jézus milyen erővel hatott ő rá? Azt mondta, hogy ő ennek nem tudott ellene állni. Nem tudott nemet mondani ennek. Nem volt engedetlen a mennyei látásnak. Ezzel előkészíti, amit a fejezet végén majd olvasni fogunk, de szinte felhívja a figyelmet, hogy vigyázz, ember vigyázz, amikor az Isten így kijelenti magát, amikor ilyen erővel tesz bizonyságot az igazságról, ne mondj nemet, én nem voltam engedetlen ez iránt, a mennyei látás iránt, az Isten kérlelő szeretete iránt. És utána így olvassuk, hanem először a Damaszkusz belieknek és a Jeruzsálem belieknek, majd Júdeának egész tartományában és a pogányoknak hirdettem, hogy bánják meg bűneiket és térjenek meg az Istenhez, a megtéréshez méltó cselekedeteket cselekedvém. Igen, elmondja, és utána olvassuk azokat az igéket, amelyeket már az elején is olvastunk. Elmondta, ismét elmondja, hogy ő a proféciákra hivatkozott, amik Jézusról megirattak, hogy Krisztusnak így kell szenvedni, és azért, hogy nekik is az üdvösség lehetőségét fel tudja kínálni. És ezek után egy fordulat következik be. Így olvassuk a történetnek a végét. Pál elmondja ezt a hatalmas bizonyságtevést, és utána a 26. fejezetben, a 24-től 29-ig terjedő versekben nézzük meg, hogy mi volt erre a reakció. Így olvasom. Mikor pedig ő ezeket mondta a maga mentségére, Festus nagy fennszóval mondta, bolond vagy te, Pál, a sok tudomány téged őrültségbe visz. Felkiált Festus, és azt mondja, hogy bolond vagy te, Pál, a sok tudomány őrültségbe visz. Elismeri, hogy nagyon mély és komoly tudomány birtokos a Pál. Ugye elismeri, de bolondnak nevezi. Nézzük meg, Pál ezen megsértődik? Megsértődik, hogy őt bolondnak nevezik? Azt mondja, ő pedig mondta, nem vagyok bolond, nemes Festus, hanem igaz és józan beszédeket szólok. Milyen szép, nem vitatkozik, nem sértődik meg, hanem azt mondja, hogy nem vagyok bolond, hanem igaz és józan beszédeket szólok. Milyen szép ez, igaz beszédeket szólok, és józan, igaz. Milyen, mire utalít, hogy igaz? Magad hallottad, láttad, hogy az ószövetségi proféciákban megvan írva. Lehetetlen előre valakinek kitalálni ezeket, akár 1000 évvel, vagy 800, vagy 900, vagy 500 évvel ezelőtt, és lásd meg, így teljesedett Jézus életében. Igaz beszédek ezek, és józan beszédek.
És ezek után nézzük meg, a királyhoz fordul. Azt mondja, hogy mert tud ezekről a király, ugye? Mert a proféciák ismerője volt, ugye a zsidó hit ismerője volt Agrippa. Mert tud ezekről a király, kihez bátorságosan is szólok, mert éppen nem gondolom, hogy ezek közül ő előtte bármi is ismeretlen volna, mert nem valami zugolyában lett dolog ez. És most figyeljük a 27-től terjedő versekben. Megszólítja Agrippa királyt, micsoda erővel a Szentlélek által. Azt mondja, hiszel-e Agrippa király a profétáknak? Nem azt mondja, hogy hiszel nekem, amit én elmondtam. Hiszel-e Agrippa király a prófétáknak? Nem én mondom, olvastam, láttad, hallottad, ismered. Hiszed-e a prófétáknak? És mit mond? Tudom, hogy hiszel. Tudom, hogy hiszel. És erre Agrippa mit mond? Agrippa pedig mondta Pálnak, majdnem ráveszel engem, hogy keresztényé legyek. Mi van ebben a válaszában Agrippának? Hogy majdnem ráveszel engem, hogy keresztényé legyek. Érzi, hogy igaza van. Ez nem egy gúnyoros megjegyzés, amikor azt mondja, hogy majdnem ráveszel engem, hogy keresztényé legyek, hanem úgy el tudjuk képzelni a jelenetet, képzeljük el, hogy Pál hatalmas erővel tesz bizonyságot Jézusról, Jézus szenvedéseiről, a proféciákról, a kérlelő szeretet hangján szólítja meg őket, hogy felébredhetett a lelkiismerete Agrippa királynak, és amikor így megszólítja őt, hogy hiszel, tudom, hogy hiszel a profétáknak, akkor megfeledkezik Agrippa, hogy mennyien vannak ott, ott vannak a főfő emberek, az ezredesek, mindenki, hanem szinte önkéntelenül válaszolja, kibudjam belőle, hogy majdnem ráveszel engem, hogy keresztényé legyek. Közel volt, egy apró lépés választotta előtt attól, hogy igent mondjon ennek a hatalmas erejű meghívásnak, amit Pálon keresztül a Szentlélek tolmácsolt ő felé. És Pál erre mit válaszol? Pál pedig mondta, kívánnám Istentől, hogy nem csak majdnem, tehát ne csak majdnem légy keresztény, hanem teljesen. Tehát ne csak majdnem, hanem nagyon is, ne csak te, hanem mindazok is, akik ma engem hallgatnak. Lennétek olyanok is, aminő én is vagyok. De mit tesz hozzá? E bilincsektől megválva. Tehát ne azt kívánja, hogy foglyok legyenek, ugye, ők is, hanem azt kívánja, hogy legyenek ők is keresztények, és ők is annyi örömöt találjanak Jézusban, a megváltóban, a messiásban, amennyi örömet ő talált. Ezt kívánja Pál nekik. És utána azt olvassuk, a történet végét már nem olvassuk fel, hogy amikor ezeket mondta Pál, akkor felkelt a király is, ugye felkeltek, és ezzel az ülést, a meghallgatást bezártnak tekintették. És azt olvassuk, hogy amikor mentek el, olyan érdekes, azt mondja, hogy egymással beszélgettek, talán olvassuk is el azért a 30-tól a 32-ig terjedő verseket, és mikor a 26. fejezet 30-tól 32-ig, és mikor ő ezeket mondta, felkelt a király, és a tisztartó, és Bernike, és akik vele együtt ültek, és visszavonultokban beszélgettek egymással mondván. Itt álljunk meg egy pillanatra, ugye el tudjuk képzelni, hogy ez a beszélgetés miről szólt, mennyire érinthette őket, és beszélgettek, ki kívánkozott belőlük az, ami úgy felébredt bennük ezután, az alkalom után, és azt mondták, semmi halálra vagy fogságra méltó dolgot nem cselekszik ez az ember. Agrippa pedig mondta Festusnak, ezt az embert szabadon lehetett volna bocsátani, ha a császárra nem appellált volna. Igen, így végződött ez a kihallgatás Agrippa király előtt. És befejezésül egyetlen egy kérdést szeretnék feltenni, hogy vajon mitől volt ilyen erő ebben a beszédében Pál apostolnak? Mitől volt erő egyáltalán az ő beszédeiben? Ebben a beszédében is miért volt ilyen erő? Emlékszünk, amikor Félix előtt tett bizonyságot? Mit mondott Félix? Most eredj el, de amikor majd alkalmatosságom lesz, magamhoz hívlak téged. Megérintette az ő szívét is, megrendítette, amit Pál mondott. Ennek a beszédnek itt Agrippa előtt is miért volt ilyen hatalmas ereje? Hitből beszélt, mélységes hit hatott át a szavait. Mögötte ott volt az életének a tanúságtétele. Nem csak beszélt, élte is azt, amit hitt. De azon kívül miért volt még ilyen erő ebben a bizonyságtevésben? Figyeljük meg, hogy ő nem vádaskodott.
Nem kezdte magát megnyitegetni, nem kezdte azt bebizonyítani, hogy amivel vádolják, az ezért nem jó, azért nem jó. Nem kezdte azt elmondani, hogy a másiknak a hittétele miért nem igaz. Udvarias volt, tisztelettudó volt, de nem foglalkozott ezekkel. Ő egy dologgal foglalkozott, hogy építsen. Az igazság magvát vetette az emberek szívébe, és ennek van ereje. Nem szállt vitába, nem vitatkozott, hanem építette az Isten országát az emberek szívébe, és az igének, Jézusnak hatalma van emberi szíveket megérinteni. Ha valaki leáll vitatkozni, hogy te ezt mondtad, és nem úgy mondtad, és gondolj mele, hogy mennyire nevetséges, amit mondasz, mert ez se így van, nem tette. Ő beszélt az igazságról tűzzel, hittel, Isten iránti mélységes, elkötelezett szeretettel. És ennek volt ilyen hatalmas hatása. Egyszer hallottam egy kijelentést, és ez nagyon-nagyon tetszett nekem. Valaki egyszer azt mondta, hogy ha valakivel az ígét meg akarjuk értetni, és azt szeretnénk, hogy valaki elfogadja Jézus Krisztust, akkor soha nem szabad rombolni, hanem csak is építeni kell. És azt a példát hallottam, hogy azt kell tennünk, hogy ha van egy ember, aki egy kunyhóban lakik, egy kis szegényes kunyhóban, akkor ne menjek oda, és ne kezdjem lerombolni az ő kunyhóját, darabokra szedni, hanem kezdjek el építeni egy palotát. És ha én felépítettem a palotát, akkor ő vágyódni fog arra, hogy bemenjen abba a palotába. És Pál ezt tette. Nem kezdte el nevetségessé tenni a zsidókat. Nem kezdte el visszájára fordítani azt, amivel ők vádolták őt. Nem ment bele ilyen jellegű vitatkozásba, ilyen dolgokba nem ment bele. Hanem ő erővel, hatalommal tett bizonyságot az igazságról. Igaz, józan beszédeket szólván. És ennek volt ereje, épített, bemutatta azt a palotát, azt a kívánatos palotát, ami Jézus áldozatával mindannyiunké lehet, a megváltást, a bűnök bocsánatának a lehetőségét, a benne való megszentelt élet lehetőségét, az örök élet lehetőségét kínálta fel, és ez tett ilyen hatást Agrippára is, hogy majdnem keresztény lett, majdnem elfogadta Jézust. És ez volt Pál életének, szolgálatának és eredményességének a titka. Köszönöm szépen a figyelmet!

Kedves testvérek, kedves gyülekezet, ma a mai ige hirdetésünk alapigéjéül nyissuk ki a Bibliánkat Lukács evangéliuma 8. fejezeténél, és ott a 15. verset szeretném olvasni, egy példázatának a legutolsó mondata. Ha jól emlékszem, talán a legutolsó mondata ez Jézusnak. Lukács evangéliuma 8. fejezetének a 15. verse. Jézus a magvetőrel mondott példázatának a végén így foglalja össze annak a talajnak a jellemzőit, amelyet jó talajnak nevez Jézus, vagy jó földnek, vagyis azt az emberi szívet, amely értően befogadja az Isten igéjét, az evangéliumot, ahogy a következő szavakkal. Amelyik pedig a jó földbe esett, ezek azok, akik a hallott igét tiszta és jó szívvel megtartják, és gyümölcsöt teremnek béketűréssel. Akiknél az ige jó földbe hull, mondja Jézus, akik úgy hallgatják az igét, hogy az javukat tudja szolgálni, azokra jellemző az, hogy tiszta és jó szívvel megtartják, és gyümölcsöt teremnek béketűréssel. Ja, mindegyik jelző nagyon értékes, ami fülünk számára is. Ugye tiszta és jó szív, amit Jézus mond, amely ahhoz kell, hogy az ige magva igazán kihajtson és szárba szökkenjen, és gyümölcsöt teremjen, de hozzáteszi Jézus béketűréssel. Vagyis, hogy egy folyamat eredménye az, hogy az ige gyümölcsöt terem, és egyre több és több gyümölcsöt tud teremni. Ja, mi is sokszor gondolkodunk az életünkön, a mai szombatiskola különösen alkalmas volt elsősorban azoknak, akik már túl vannak a keresztségen, hogy elgondolkodjanak azon, hogy az ige, a tanítása, ami a bűnfeletti győzelmes életről szól, az mennyire tudott erőre kapni az életükben, mennyire tudott átformálni életeket, mennyire tudta a mi szívünket is megragadni, és a mi szívünkben is hatalommá lenni ugyanaz az isteni lélek, amely Krisztus győzelemre segítette. Gondolom, ti is, mikor otthon átolvastátok, gondolkodtatok azon, hogy igen, mi az, amit az én életemben Isten győzelemre tudott vinni, hogy tapasztaltam meg azt, hogy az életem megváltozását eredményezte az Isten ismeret, nem csak az ismereteim megváltozását eredményezte, hanem az életemét is. És akik körülöttem élnek, azok is azt láthatják, hogy nem csak korral jár a változás, hanem a hittel jár elsősorban az életem megváltozása. Nem csak ahogy én is idősödöm, és hát most már akarom, nem akarom, belátóbb kell legyek, ezért jobban vigyázok a tetteimre, a szavaimra, hanem hogy a hitből fakad az, hogy meg tud változtatni az Isten engem bizonyos dolgokban. Azt mondja Jézus, hogy amely jó földbe hull, és ott tiszta és jó szív, az jó föld, az tiszta és jó szív, ugye erről Ellen White a Krisztus példázataiban nagyon szépen és érthetően ír, hogy milyen ez a szív, ott gyümölcsöt fog teremni, és mégpedig béketűréssel. Vagyis ahhoz, hogy Isten igéje eredményt hozhasson az életünkben, ahhoz tiszta és jó szívre van szükség, megfelelően értő szívre van szükség, de kitartásra is van szükség. Az, hogy gyümölcsöt teremjen a mi javunkra, a mi életünk átformálását illetően, ahhoz egy állandóan fenntartott őszintességre, szomjúságra, vágyakozásra. Szombatiskán mondta valaki, hogy Istenben való gyönyörködésre, Istenben való örömre van szükségünk, és ez így igaz. Hogy formálhasson bennünket, és gyümölcstermővé tegyen úgy, hogy az életünkben kibontakozik a Krisztus természete. Ez egy nagyon kívánatos dolog, és nagyon kedves dolog mindannyiunk számára, úgy gondolom. És nagyon kedves különösen azoknak, akik ennek a gyümölcseit tapasztalják körülöttünk. De én arra a gyümölcsre szeretném most tenni a hangsúlyt, amiről lehet, hogy tudunk, meg fontosnak tartjuk, de mégis még kevésbé, vagy szintén kevésbé látjuk az eredményét, vagy kevésbé törekszünk eredményekre, amiről éppen a testvérgyűlés lesz, meg amiért elmegy az énekkarotok ma
Sopronba, a szolgálat gyümölcse, az evangelizáció gyümölcse, az ige hirdetésének a gyümölcse, hogy továbbadjuk, hogy közvetítői vagyunk, csatornái vagyunk az Isten kegyelmének, az Isten szeretetének az emberek felé. Gondolom, ti is ugyanúgy, mint én, bármelyikünk hasonlóan érzi a szívében ennek a fontosságát, és az életünkben mindegyikünknek olyan központi szerepe van annak, hogy továbbadni az evangéliumot az embereknek, megismertetni őket. Csak hát sokszor a figyelmünket elragadja sok tennivaló, ami életünkkel való bőséges foglalkozás, elragadják a kudarcok, a csalódás, az eredménytelenség, a lassú gyarapodás, lassú előrejutás. És Jézus talán ezért is teszi hozzá azt, hogy az igazán jó földre jellemző, az igazán tiszta és őszinte szívre jellemző a béketűrés is. Jellemző a befogadás készsége, de jellemző az is, hogy türelemmel munkálkodik együtt az Istennel. Mind a szíve megváltoztatása, mind mások szolgálatán. Ugye? Türelemmel várva, hogy az Isten eredményt munkáljon, eredményt hozhasson. Mi talán egy kicsit jobban fókuszálunk arra, hogy igyekezzünk már jobb emberek lenni, egy kicsit jobban törődünk azzal, hogy tudnánk magunkat rendbe hozni, aztán több-kevesebb eredménnyel, ugye, eredményről számolhatunk be, és kevésbé motivál bennünket, vagy mozdít meg bennünket hogy szolgálni az evangéliummal tovább. De lehet, hogy éppen a saját kudarcaink és az önmagunkkal vívott harcunk, vagy kudarcai, vagy a magunkkal való elégedetlenség is egy kicsit bénítólag hat ránk, hogy hát hogyan. Vagy éppen alkatunkból következik, hogy nem vagyunk olyan kezdeményező típusok, olyan közvetlenek. Végig tudunk utazni Budapesttől Sanghajig a vonaton úgy, hogy senkit meg nem szólítunk. Persze, hogyha magyarok is ülnek benne, hogy olyan alkat valaki, hogy egy kicsit zárkózottabb, elbújósabb. Sok minden akad el lehet, de Jézus olyan szépen fogalmaz, azt mondja, hogy gyümölcsöt teremni ebben a világban béketűréssel, hogy kitartással, és emlékezzetek, Ellen White-tól biztos olvastátok ti is több könyvét, amik az evangelizációról szólnak, ahogy Ellen White arról ír, hogy egy keresztény ember elkötelezett arra, hogy formálja ilyen értelemben is az életét, hogy nevelje magát, hogy a tehetsége több legyen arra, hogy az emberek felé közvetíteni tudja az evangéliumot. Hogy ne bénítsa le a saját tehetetlensége, ne bénítsa le a félénksége, a szókincs hiánya, a bátortalanság, vagy ugyanazt mondtam, bocsánat. Szóval sok-sok dolog, ne bénítson le bennünket, ne akadályozom meg, hanem igenis legyen törekvő, tetrekész ember, egy Isten evangéliumát ismerő ember, az igét ismerő ember, a Krisztust ismerő ember. Türelmes, odaadó, kitartó szolgálatra hív bennünket Jézus, és indít bennünket, mondhatnám, fel is szólít bennünket, mikor azt mondja, hogy menjetek el széles a világra. És hirdessétek az evangéliumot, menjetek el az emberekhez, és hirdessétek az evangéliumot. Adjátok tovább, legyetek közvetítői. Ugye Jézus nem arra hívott, hogy találjunk egy közösséget, vagy nem azt szeretné elérni az életünkben, hogy végre valahogy elbotorkálunk az ő segítségével egy gyülekezeti közösséghez, egy gyülekezeti házhoz, és aztán azt magunkra csukjuk, és ott mindig igyekszünk szentek lenni, egyébként meg aztán éljük a magunk életét ebben a világban, ahol néhány alapvető jelszó, ugye, ami meghatározza az emberek gondolkodását és magatartását. Jézus szava, ahogy mondja, hogy legyen, hogy béketűréssel munkálkodjon az Istenfélő ember, a keresztény ember, hogy eszünkbe is juthatja az egyik jelszót. Ez az egyetlen bogár pont engem talált meg. Ez így szokott lenni. Moly lepke. Mit juttat eszünkbe a mai világ jelszavai közül ez, hogy Jézus azt mondja, béketűréssel, kitartással. A világ ma hogy gondolkodik? Azonnal kell minden, nem? Most és azonnal. Most és nekem. Hogy mindent meg tudjak egyből venni, ilyen izgatott a világ, mindent meg akar szerezni, mindent meg akarnak szereztetni az emberekkel, és ha már megvan valami, még a következő is kell, és még több kell. Emlékszem, Gyökösi Endrének olvastam egy könyvébe,
az irigységről. Ilyen érdekes megállapítást tett. Azt mondja, az irigység az nem arról szól, hogy nekem nincs, a másiknak van, ezért megkívánom, hanem ha nekem van, akkor is irigylem a másiktól. Hogy neki van. Az irigység egy ilyen nagyon mély rákfenéje az emberi természetnek. Hogy még több és még több. De ráadásul azonnal. Ugye úgy pörget bennünket a világ, hogy most és azonnal. És Jézus azt mondja, egy keresztény istenféle ember tudja, mik a céljai, és arra kitartóan törekszik, hogy azokat el is érje, megvalósítsa. Odaadóan, oda szánva magát munkálkodik, fáradozik azért, hogy célba jusson. Az ilyen tanítvány számíthat gyümölcsre. Szóval az egyik, ez a másik jelszó, az, hogy élj magadnak. Ugye? És ez a jelszó különösen ütközik, vagy ellentétben áll Jézus szavával, hogy menj és szolgálj a másiknak. A másik javát keresd, a másikra nézve gondolkodj, töprjenk, törekedj, fáradozz, élj a javára. Ez a világ azt mondja, élj magadnak. Fogadj el mindent, szerezd meg mindent, ragadj meg mindent, minden lehetőséget, és most és azonnal élvezeteket, javakat. A kereszténység pont az ellenkező irányba indít el bennünket. Pont az ellenkező dolgokra szólít fel, vagy magatartásra szólít fel bennünket. Hogy menjünk és tegyünk az embertársainkért. Ne feledkezzünk meg róluk, ne felejtsük el őket. Fáradozzunk értük. Én úgy gondolom, hogy ezeket nagyon fontos megjegyeznünk, mert ránk is, minket is veszélyeztet az, hogy ránk telepszik ez a gondolat. A dolgok sürgetése, sokassága közepette, a kudarcaink közepette, az alkati adottságaink közepette, hogy hát nincs nekem arra időm, tehetségem, erőm, stb. És ráhagyjuk bizonyos evangélizátorokra, bizonyos más emberekre, vagy a gyülekezeti tagokra. Nem igaz. Nem igaz. Jézus azt mondta, menjetek el széles a világra, és hirdessétek az evangéliumot. Vagyis a keresztényeknek feladatuk van ebben a világban. Az Istent ismerő, Istent szeretetét befogadó, becsülő embernek feladata van ebben a világban. Feladata van a másik emberrel. És ugye hajlamosak vagyunk esetleg arra is gondolni, hogy elmenni szélesebb világra, az azt jelenti, hogy hát akiknek adatik erre tehetség, meg lehetőség, azok elmennek más városokba, elmennek más országokba, más kontinensekre, és prédikálják az evangéliumot. És elfelejtjük, hogy a világ ott is az a világ, ahol én élek. Nem? Hogy menjetek el szélesebb világra, az lehet, hogy nem jelent többet, mint átmenni a szomszéd házába, vagy átmenni a másik utcába, vagy elmenni a város másik kerületébe. Lehet, hogy nem jelent többet. Úgy gondoljuk, mikor Jézusnak ezt a szavát halljuk, hogy ez bizonyára valami nagy volumenű akciókat jelent, és nagy beruházásokat, és nagy tevékenységeket, és nagy megmozdulásokat jelent, elmenni széles a világra. Közben nekünk meg kell találnunk a feladatainkat a közvetlen környezetünkben. Ugye, néha elnézek gyülekezeteket, ugye most már jó párban jártam én is, és elnézem a testvéreket, ahol lassan elfogynak, ugye 25 éve nézem már majdnem a gyülekezeteket, és van, ahol fogynak el, és ugye elgondolkodom, hogy hol vannak a testvéreknek a gyermekei, az unokái, a szomszédai, a barátai, a munkatársai, hogy egyiknek sincs közülük itt senki. Hogy lehet ez? Mi hogyan visszük el az evangéliumot? Hova akarjuk elvinni? És ezt én megértem, mert én nekem is megvannak ezen a területen a tapasztalataim, hogy nem fogott lenni minden szomszédunk velünk együtt a gyülekezetben, nem fogott lenni minden rokonunk, nem fogott lenni minden gyermekünk, nem fogott lenni minden munkatársunk. De hogy vannak gyülekezetek, ahol ez azt jelenti, hogy nulla eredmény, hogy sem gyermek, sem rokon, sem barát, sem munkatárs, sem más, hogy elfogynak, hogy vajon mennyire volt ott tehetsége a testvéreknek arra, hogy az evangéliumot továbbadják. Vajon mennyire tanulták meg az evangéliumi hirdetésnek a tudományát. Vajon mennyire szorgalmazták, mennyire jól tették, mit adtak át.
A héten voltam egy értekezleten, és ott egy szlovák igehirdető tartott előadásokat, és úgy emlékszem, hát ez egy ilyen sztori jellegű dolog, nem tudom, és nem is szeretném az egészet elmesélni, csak úgy, hogy bemutatta azt, ugye angolul beszél, de szlovák, aki magyar gyülekezetekben is szolgált, és tud magyarul, és azt mondja, emlékszik azokra az időkre, amikor a falvakban, városokban annyit tudtak az adventistákról, hogy kell mondani azt, hogy nem, hogy don't malac, valami ilyesmi, hogy malacot nem lehet enni. Szóval ezt akarta magyarázni nekünk, hogy ez sem lehet, az sem lehet, hogy ilyen negatív tudást szereztek csupán rólunk, amik számukra ijesztő volt. És elmenni szélese világra, ezt talán kevésbé érti az ember a közvetlen környezetére, vagy kevésbé tudja gyakorolni. És persze nem egyszer, nem is könnyű megszólaltatni az evangéliumot, nem könnyű álhatatosan kitartan fáradozni a családtagjainkért, a munkahelyi helyen a munkatársokért. Sokszor a gúnyolódás, a viccelődés tárgya a hitünk, akár a személyünk is. De én úgy gondolom, hogy Jézus szava és Jézus példája nem egyszer, ahogyan általa meggyógyított, például a vakok, a gadarénusok meggyógyításán, és ahogy visszaküldi őket, hogy csak maradjatok ott, és mondjátok el azt, amit az Isten tett veletek. Ezek olyan bátorítók arra, hogy nem szabad feladni a közvetlen evangélium hirdetés szolgálatát. Nem szabad feladni. Nem szabad intézményesnek tekinteni. Nem szabad egy nagy személyekhez kötni, vagy prédikátorokhoz kötni. Ez mindannyiunknak szóló szava Jézusnak, hogy menjetek el széles a világra, vagyis menjetek. És ahol környezetetekben az a világ, ahol ti éltek, ott, ahogy lehetőség adatik, szolgáljatok az evangéliummal. Ne hallgassátok el, ne bizonytalanodjatok el, ne adjátok fel. És amikor tervezünk, akkor jó dolog, hogy közöset tervezünk. Jó dolog, hogy összefogással megpróbálunk erőfeszítéseket tenni. Jó dolog egymást támogatva szolgálni, és sokszor észre se vesszük egymáson, hogy milyen bátortalanok vagyunk, és milyen bizonytalanok, hogy egymás buzgalmából hogy nyerünk mi is erőt és bátorítást. De amikor hazamegyünk, gondolkodjunk azon is, hogy a személyes, egy személyes evangelizáció mi. És hogyan végzem, mit teszek, kiket, hogy veszem sorba az embereket, kikért imádkozom, kiket hordozok. Nap mint nap az imáimban, kiknek viszek könyvet, ezt-azt, hogyan próbálok segíteni. Jó, ezt is mérjük fel, ezen is gondolkodjunk. Nem szabad kihagyni, nem szabad kihagyni. A közösbe egy darabig részt veszünk, aztán abból is kikopunk, és akkor mi marad? Hogy követjük Jézusnak ezt a szavát, hogy elmenvén széles a világra, hirdessétek az evangéliumot. Szóval kicsit gondolkodjunk azon, hogy eleget teszünk-e a környezetünkben élőkért. Hogy eleget tudunk-e tenni értük. Eleget tettünk-e értük. Meséltem már nektek, amikor a Debrecenben a misszióvezető, már pár éve ott voltam, és beszélgettünk, egy missziós tanácskozásunk volt, és folytak ott evangelizációk, Rezinger János jött nekünk, úri sorunk volt, ugye ő eljött, megtartotta, mi mint egy jó szervezőiroda, leszerveztük az egészet, kivittük a könyveket, eladtuk, amit megvettek, aztán hazapakoltunk szépen. Nagy fáradtság volt, mert egyre inkább unták a testvérek is az évek során, de olyan jól működtünk, mint rendezvényiroda. És aztán úgy beszélgettünk egy alkalmon, és kérdeztem, elmondtam egy-két gondolatomat a misszióval kapcsolatban, azt is, hogy én ezt a hozzáállásunk, vagy a részvételünket így bizonyos szempontból kevésnek találom, és hogy szeretném kérdezni, hogy kik vagytok, akiknek már vannak barátai, vagy ismerettséggel, meg kik vagytok, akik, hogy meg úgy adtam ötleteket, és emlékszem, hogy ezt mondtam, hogy gondolom, ti is van néhány ember, akiért rendszeresen imádkoztok, tavasztól őszig, nem, ősztől tavaszig, rendszeresen imádkoztok, és hordozzátok őket, és megpróbáltok, és így rám néz a misszióvezető, és azt mondja,
Hát én erre eddig még nem is gondoltam. Aztán én elmegyek, beülök, tényleg ő volt az egyik, egyébként a 10 testvérből, aki jelen volt, 8-an végigbeszélgették az előadást az előtérbe, kint. Ketten bennültek, az egyik azért, mert muszáj volt a hangosítást követnie, másik meg ő volt, mert nagyon érdekelt az előadás, és tanulni akart. Ez jó, jó hozzáállás, de ott rájött, hogy nem elég. És hogy rám kérdez, hogy rám csodálkozik, hogy hát ő erre még nem is gondolt. Na, hát utána olyan szépen fordult a hozzáállása, és tényleg az egyik legbuzgóbb munkásunká vált. De úgy gondolkodjunk ezen. Pál apostolnak emlékeztek, a római levél elején így kezdő, hogy én minden embernek köteles vagyok. Minden ember felé elkötelezett vagyok az evangéliumban. Ha valakivel kapcsolatba kerülhetek, csak egyszerűen az életem bonyolítása vagy fenntartása úgy során, vagy még inkább úgy, vagyis úgy is, hogy én a kötelezettségemet úgy élem meg, hogy elmegyek, kimozdulok, erőfeszítéseket teszek, áldozatot vállalok, gondolkodom rajta, imádkozom, és anyagilag áldozok rá, hogy megkeressek embereket, hogy elvigyem hozzák az evangéliumot, mert ők nem fognak ide bekopogni. Nem fognak rátalálni a neten, mérföldcsónakra feltétlen az összes több százezer ember, aki a környéken él, és akikből néhány százat el tudtok érni. Hanem nekünk kell elmenni, megkeresni. Minden egyház halála az, hogy magukra csukják a templomajtót, és aztán ott miséznek, vagy istentiszteleteket tartanak, és aztán azt mondják, hogy de hát mindenki előtt nyitva az ajtó, aki akar, bejöhet. Hát miért nem jönnek az emberek? Hát mert a bűnös világban élnek, mert a bűn szeretik. Hát mi mit szerettünk valamikor, ugye? Nem Jézus szerettük, mit szerettünk? Elmenvén széles a világra, mondja Jézus. És Pál olyan megragadó, ahogy ezt megfogalmazza, én minden embernek köteles vagyok. Róma 1.14. Hogy én nekem úgy érzem, hogy az a feladatom, hogy mindenkinek valami módon bizonyságát adjam az Isten iránta való szeretetének, az Isten igazságának, az Isten ígéreteinek, az evangéliumnak és a hatalmas ígéretnek, hogy egy örökkévaló élet minden ember számára el van készítve, hogy Isten ajándéka az örök élet az ember számára. Hogyha belegondolunk, ha megpróbáljuk úgy elképzelni ezt, hogy ha nálunk van a kincs, az, amivel az éhezőket táplálni lehet, akkor nem természetes az, hogy nekünk azt vinni kell és felszolgálni? Hogyha ránk bízta Isten a kincseit, akkor mi megtehetjük azt, hogy beraktározzuk, és jól lelakatoljuk, és akik éheznek, azok végül éhen halnak. Emlékeztek arra a képre, amit Ellen White a hajóútról ír, hogy nagy rakott, hogy egy kontinensen, valahogy így emlékszem rá, egy kontinensen hallanak hírt, az ott élő emberek hírt hallanak arról, hogy messze egy másik kontinensen éhínség van, és teleraknak egy hajót élelmiszerrel, segélycsomagokkal, és elindulnak az óceánon át. Ezt írja az adventizmusról Ellen White. És elindulnak az óceánon át, és megállnak egy szigetnél, egy kicsit kikötni, és aztán ott maradnak, és felélik, amit vittek. És szépen a maguk javára felélik, és nem jutnak soha el az éhezőkhöz. Olyan megragadó kép, és olyan fájdalmas, hogy Ellen White leírja, hogy talán beleragad ebbe a mi népünk, vagy beleragadunk mi magunk is egy ilyen folyamatban, hogy értjük mi a felszólítását Jézusnak, értjük, de valahogy nem készítjük fel a szívünket. Az a tiszta és jó szív, az valahogy abból valami mégis hiányzik. Valahogy a jó föld nincs eléggé megművelve, megmunkálva. Ilyen gyümölcsöt nem tud érlelni, nem tud teremni. Ugye figyelmeztet erre az ige is, és ez a történet. Pál apostol azt írja az efézusi levélben, vagy nem, azt mondja az efézusiaknak, írja az Apcsel 20, 20. fejezetében, hogy amikor éveket eltöltve Efézusból elutazik és búcsúzik el, akkor így köszön el a vénektől, hogy én minden ember vérétől tiszta vagyok. És ez nem azt jelenti, ugye ezt tudjuk, mit jelent.
inkább csak azzal foglalkozunk, ami direktbe érdemes gondolkodni, hogy azt jelenti, hogy ő akivel tehette, beszélt az evangéliumról. Akiért csak tehetett, azért annak utána ment. Valamit annak utána ment. A 19. fejezetben azt olvassuk, hogy vetekedett a zsidókkal, hogy házanként és nyilvánosan prédikálta az evangéliumot, hogy törődött az emberek sorsával. Hogy nem tudományként vitte csupán, és nem csak előadó termekbe szolgált az evangéliumban, hanem lélektől lélekig, szívtől szívig, élettől életig vitte. És erre mindannyiunknak van lehetősége. Mindannyiunknak adott hozzá képességet az Isten. Már csak azért is, mert Jézus ezt is mindenkire érvényesen mondja, hogy elmenvén széles a világra, tanítsátok az embereket, hirdessétek az evangéliumot, tanítsátok meg ezekre az ismeretekre őket. Mert hát Jézus azt mondja, hogy a hívő egyház és a hívő ember jelképe a világosság. Ugye a gyertya, hogy világítson az ember. Világítson nyilván a jellemével, de világítson a cselekedeteivel. Világítson azzal, hogy világosságot visz, hogy elmegy és prédikál, tanít az embereknek. Továbbadja, elmondja, megosztja velük az evangéliumot. Mindig találunk rászorulót, mindig találunk olyat, akinek egy-két vigasztaló szó, vagy egy jó könyv, vagy egy hasznos cselekedet, egy fontos dolog elvégzése javára lesz. Mindig találunk ilyeneket, és keressük, legyen nyitott rá a szívünk. Kitartásunk ehhez is legyen. Tiszta és jó szívvel törekszünk arra, hogy embereket az evangéliummal vigasztaljunk. Embereket az Isten létezésével vigasztaljunk, szeretetével vigasztaljunk. Olvassuk el most a kicsit tovább lapozva a Lukács evangéliumából a 16. fejezetből, azt a példázatot, amit én egyszer nagyon régen hallottam egy igehirdetésben, és se előtte, se utána, ez a nagyon régen, ez Győrhöz kötődik, és Remény Attilához, a hamis sáfár példázata. Emlékszel, Attila, amikor ezt tartottad? Ez volt vagy 15-17 éve. A hamis sáfár példázata. Nem szeretném az egészet felolvasni, és az minden tanulságát levonni, inkább majd csak a vége felé. Ugye arról szól, hogy van egy úr, akinek van egy sáfára, akire rábízza minden vagyonát, és ő gazdálkodik azzal, de kiderül a turpissága, hogy a maga zsebére dolgozik. És el akarja számoltatni az úr. És mikor megtudja ezt, akkor gyorsan, mert tudja, hogy úgyis ki fog derülni, lebukik, és el fogják küldeni, hogy ne földön futóvá váljon, kitalál egy nagyon egyszerű dolgot. Elmegy az úrnak a üzlettársaihoz, és megegyezik velük, hogy csökkenthetnek a tartozásuk összegén, amivel az úrnak tartoznak, ő még rá tudja vezetni a főkönyvre, vagy nem tudom mire, és ők is jól járnak, és ha majd ő földön futó lesz, akkor nyilván abból a kimentett részből, abból majd ő is valamennyikét kap. Ugye ez a hamis sáfár példázata. Erről szól, hogy egy ember rájön arra, hogy mi szolgálja a saját érdekét. Hát egy önző embernek előbb-utóbb rá kell jönnie arra, hogy mi szolgálja a saját érdekét, ugye? Ha már ehhez sincs elég eszünk, akkor elég nagy bajban vagyunk ebben az életben. Ő rájön és megoldja a problémáját. És Jézus, mikor ezt elmondja, akkor azt olvassuk a 8. versben végül, és dicséri az Úr a hamis sáfárt, hogy eszesen cselekedett, mert a világosságnak fiai eszesebbek a világosságnak fiainál, a világnak fiai eszesebbek a világosságnak fiainál a maguk nemében. Ugye a saját eszek járása szerint, a saját érdekükben eszesebbek. De kikkel hasonlítja a világ fiait össze Jézus? A világosság fiaival, vagyis a Krisztus tanítványaival, az Isten gyermekeivel. Azt mondja, maguk nemében eszesebbek, jobban tudják, mi szolgálja a saját javukat. Jobban tudják, hogy mi az, ami a saját érdekükre való. És aztán Jézus így folytatja, én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból,
hogy mikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba. Mert aki a kevesen hű, a sokon is hű az. És aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha azért a hamis mammonon hívek nem voltatok, kibízná reátok az igazi kincset. És aki, ha a másin hívek nem voltatok, kiadja oda nektek, ami a tiétek. Nem olvasom tovább. Ez így folytatja Jézus, hogy egy felhívással, hogy azért mondom nektek, ti is szerezzetek barátokat a hamis mammonból, hogy amikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba. Mit akar mondani Jézus? Ugye nyilván ő nem fog arra bátorítani senkit, hogy a világot szeresse. Ugye nem arra bátorít bennünket, hogy a világgal kössünk barátságot, hogy elegyedjünk mi is a világban élők szórakozásába, élvezeteibe. Nem azt mondja Jézus, hogy szeressük meg a világot, hanem szerezzünk barátokat a hamis mammonban élők közül. Szerezzünk barátokat. Azt sosem mondta, hogy barátságtannak legyünk azokkal, akik még nem ismerik őt. Ugye? Nem mondja, hogy barátságtalan. Azt mondja, sőt, inkább törekedjünk barátságra velük. Törekedjünk, hogy barátaikká legyünk, hogy valami módon, ahogy ő is tette, beült Máté házába, a tivornyázók közé, elment a kánai mennyegzőre, megcsúfolták azzal, hogy a paráznáknak, meg a bűnösöknek a barátja, hogy olyan módon tudott barátkozni Jézus közöttük, barátkozni velük, hogy egész közel került hozzájuk, és közben nem ő alacsonyodott le hozzájuk, hanem őket emelte fel a tanításaink keresztül. Ugye, milyen nagy tehetség ez, milyen áldott tehetség ez, nem? Hogy nem bepiszkolódni a koszos helyen, hanem inkább a koszos helyet is megtisztítani. Ugye? Felébreszteni ott a környezetében élőkben a vágyat a jobb után. Ráébreszteni a sötétségben ülőket arra, hogy van világosság. Ráébreszteni őket arra, hogy lehetnének jobb emberek. Van lehetőségük nekik is. Milyen jól kell ehhez az evangéliumot képviselni. Milyen szeretettel kell ragaszkodni azokhoz, akik piszkosak, akik sötétben ülnek, akik a szórakozásoknak élnek. Milyen szeretettel kell rájuk gondolni, akik az alkohol rabjai, akik a ösztöneik rabjai, és ki tudja minek. Ugye, akik körülöttünk élnek. Hazudnak, lopnak, csalnak, rendetlenek, elutasítóak, gorombák, káromkodnak. És mi nem valami szent aurát kerítünk magunk köré, és aztán lepattannak rólunk, hanem inkább őket is próbáljuk bevonni abba a szentségbe, amit rajtunk keresztül az Isten ki tud árasztani. Azt mondja Jézus, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból. Azt mondja Jézus, rendben van, hogy törekszünk arra, hogy azt mondja az ige, hogy nekünk fontos feladatunk, hogy törekedjünk az életünk megtisztítására. Arra, hogy az életünk szent és tökéletes legyen. Ma erről tanultunk, nem kis hangsúllyal. Hogy az életünket megtisztítsuk a bűneinktől. Ez az egyik gyümölcs, de a másik az, hogy barátokat szerezve sokakkal együtt megyünk az Isten országába. Sokak jutnak el az Isten országa ismeretére általunk, és talán közülük az Isten országába is többen. Ez is gyümölcs a keresztény Istenfül embernek. Aki nem tanul meg szolgálni, aki nem vezet másokat Krisztushoz, aki nem tud így az Isten dicsőségére élni, annak jóval kevesebb az esélye az Isten országába jutáshoz, miközben igyekezett is, mert megszentelődés sincs igazán evangéliumi szolgálat nélkül. Persze szolgálat sincs eredményes szent élet nélkül, ahogy Jézusra is jellemző volt. Lássuk ezt így együtt. Jézus azt mondja, hogy szerezzetek barátokat magatoknak a hamis mammonból. Nem azt mondja, legyünk megalkuvók, de ne is legyünk barátságtalanok. Ne kirekesztő, meg magunkat berekesztő módon gondolkodjunk, hanem érintkezzünk a világban élő embertársainkkal. Mert aki a kevesen hű, az lesz a sokon is hű. Azt mondja Jézus, aki megtanulta, hogyan kell fáradozni ezen a világon,
emberekért, az fog tudni fáradozni a mennyben is a többi teremtményért. Az fog tudni az Istennel együtt működni, együtt munkálkodni majd a világegyetemben, az örökké valóságban mindenki javára. Ezt az elvet itt kell megtanulnunk, ezt itt kell magunkévá tennünk. Az Isten szeretetéből következő szolgálatkészséget itt kell természetünké tenni, vagy jellemünké tenni. Itt kell a megmentés, az odaadás, a fáradozás szolgálatát magunkévá tenni. Aki kevesen hű, az sokon is hű. Egy nagyon nagy alapelve ez a Bibliának. Ugye sok ilyen rövid, egy mondatos alapelvet fogalmaz meg Jézus is, és a Szentírás több helyen. Ez az egyik, és csodálatos, hogy aki kevesen hű, az sokon is hű. És bizony, aki a kevesen hamis marad, az a sokon is hamis marad. Aki nem tanulja meg, hogy szolgálni embertársaink, az nem fog tudni másut is szolgálni. Már jobb körülmények között sem, úgymond, szolgálni. Azt mondja Jézus, hogy aki itt nem sajátította el, nem értette meg, hogy a saját javát is ezzel szolgálja, ahogy az a hamis sáfár, hogy másokkal törődik, az hiába kerülne jobb körülmények közé, ott már nem fogja tudni megtanulni. Ott már nem fogja. Szeretnék olvasni a példázat magyarázatával kapcsolatban. A Krisztus példázati könyvben egy rövid leírás van, javaslom, ha hazamentek, olvassátok el. Van egy nagyon szép bemutatása, hogy hogyan is értsük ezt a hűséget. Azt írja, a példázat elmondása után Krisztus így szólt. E világnak fiai eszesebbek a világosság fiainál a maguk nemében. Azaz a világ dolgaiban jártas emberek bölcsebben és megfontoltabban szolgálják saját érdekeiket, mint a magukat Isten gyermekeinek vallók, Isten művét. Így volt ez Krisztus korában, és így van ez ma is. Megfigyelhetjük ezt sok olyan ember életében, aki magát kereszténynek mondja. Az Úr képességekkel áldotta meg őket, hatalmat és hatáskört adott nekik. Pénzt bízott rájuk, hogy munkatársai legyenek a megváltás szent munkájában. Isten minden ajándékát az emberiség áldására, a szenvedés és a nyomor enyhítésére kell felhasználni. Táplálnunk kell az éhezőt, felruháznunk a mezítelent, gondoskodnunk az özvegyről, árváról, segítenünk a lesújtottakon, elnyomottakon. Isten nem akarta, hogy a világot elárassza a nyomor. Nem akarta, hogy az egyik ember bőségben és fényüzésben éljen, miközben mások kenyérért sírnak. Az élet szükségleteket meghaladó javakat Isten azért bízta az emberre, hogy jót tegyen, és az emberiség áldására éljen. Az Úr ezt mondja, adjátok el, amitek van, és adjatok alamizsnát. Legyetek szíves adakozók, közlők. Mikor lakomát készítesz, hívd a szegényeket, a csonkákat és sántákat, vakokat. Megnyisd a gonoszság bilincseit, az igának köteleit megold, és szabadon bocsásd az elnyomottakat. Elmenvén a széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Ezeket az Úr parancsolja. Vajon végzik-e ezt a munkát a magukat kereszténynek vallók széles tömegei? Ó jaj, hányan használják Isten ajándékait saját céljaikra? Hányan halmoznak házat házra, telket telekre? Hányan költik pénzüket élvezetre, vágyaik kielégítésére? Mértéktelen drága házakra, bútorokra, ruhákra? Embertársaik pedig nyomorral, bűnnel, betegséggel, halállal viaskodnak. Az emberek meglopják Istent, mert javuk önző felhasználásával. Megfosztják az Urat attól a dicsőségtől, amely az emberi szenvedés enyhítésekor és lelkek megmentésekor visszasugározna rá. Milyen megrendítő és szép szavak, és megszólító szavak. Értsük meg Jézus felhívását, és ne a terhét, hanem a lehetőséget fogadjuk el ennek, hogy lehetséges barátkozni a mammonban élőkkel. Szükséges a javukra és a mi javunkra barátkoznunk a mammonban élőkkel, hogy az Isten velünk lesz, velünk akar lenni, ott lesz, és segít, és tanácsol, és ad akár mértéken felül, azon felül, amennyi nekem van. Ha ott több a szükség, mint amennyit én tudok adni, akkor majd ő kipótolja és megadja. Higgyük el, nézzétek meg az evangéliumban az apostolokat.
hát miük volt, mit mondott Péter, vagy János, hogy aranyunk, ezüstünk nincs, de az Úr nevében mondjuk kelj fel, és jár, és járt. Higgyük el, hogy az Isten együtt fog velünk munkálkodni, és megtörténnek azok a csodák, amik megtörténtek az apostoli korban. Megelégítetnek azok az éhezők, akik a akiknek senki nem adna, ha nem hívő emberek keresnék meg őket. És többet fogunk a kezünkből kiadni, és a szánkon többet fogunk megszólaltatni, mint amennyivel gondoljuk, hogy bírunk. Mert az Isten majd felettébb megelégít. Nem erről szól az 5000 meg a 4000 megvendégelése? Olvassuk el a Jézus életében, már nem akartam felolvasni, az adjatok nekik ti enni példázatot, történetet. Ugye Jézus miért szólította fel a tanítványokat? És nem tudták elhinni, hogy rajtuk keresztül ennyi éhezőt, vagy ennyi éhes embert meg lehet elégíteni. Milyen nehéz nekünk is elhinni. Mindig hívnánk gyorsan egy jó prédikátort, aki jól, meg úgy tudjuk, jól tud beszélni, mindig hívnánk egy gazdag embert, aki telefonon, hogy figyelj, itt a szükség kellene. Vállaljuk fel a körülményeket, környezetünkben élőket, és vállaljuk fel a körülményeket, és buzgón hívjuk segítségül az Istent, és az Isten az ő dicsőségét meg fogja mutatni a szolgálatunkban. Amen. Szerető Istenünk, jó Atyánk, köszönjük, hogy megszólíthatunk most is az ige szavai után, és

távolabb lévőkbe között is, Urunk. Igaz életet élni, bocsásd meg a mi bűneinket, amikkel megbotránkoztattunk embereket, miközben a te nevedre hivatkoztunk. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy megszentelt néped lehessünk tényleg, akik nem hiába éneklik, hogy várnak téged, és kebledre szeretnének borulni. Könyörgünk, hogy újítsd meg életünket te benned, és újítsd meg szolgálatunkat is a lélek által, és tégy bennünket alkalmassá az evangélium hirdetésére. Urunk, várjuk a késői esőt, amikor, mint az apostolok, mi is olyan bizonysággal hirdetjük, olyan erővel Krisztust, ahogy ezt ők tették, és láthatjuk az emberek szabadulását, gyógyulását, boldogságát és üdvösségét. Urunk, kérünk téged, hogy készíts fel bennünket a késői esőre, és segíts majd azt is betöltenünk. Köszönjük neked, hogy meghallgatsz az Úr Jézus nevéért. Amen.

Szeretettel köszöntelek benneteket ezen az ünnepélyes alkalmon, és szeretném, ha megnyitátok velem együtt az igét, a 116. Zsoltárt fogjuk együtt olvasni. A 116. Zsoltárból fogok idézni, a 8. verstől olvasom. Tehát a 116. Zsoltárt olvasom, bocsánat, a 7. verstől. Így szól az ige. Térj meg, én lelkem, a te nyugalmadba, mert az Úr jól tett veled. Minthogy megszabadítottad lelkemet a haláltól, és szemeimet a könnyhullatástól, és lábamat az eséstől, az Úr orcája előtt fogok járni az élőknek földén. Hittem, azért szóltam, noha igen megalázott valék. Csüggedezésemben ezt mondtam, minden ember hazug. Mivel fizessek az Úrnak minden hozzám való jó téteményéért? A szabadulásért való poharat felemelem, és az Úr nevét hívom segítségül. Az Úr iránt való fogadásaimat megadom az ő egész népe előtt. Azért szeretem nagyon ezt a Zsoltárt, mert ugye nem az elejétől olvastam, 19 vers az egész, de ez a Zsoltár, ami ezzel a felkiáltással kezdődik, hogy szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát. Meg sem nevezi a szerzőjét, csak annyit rögtön így belekiált a levegőbe, hogy szeretem az Urat. Szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezésemet. Testvéreim, el tudjuk mondani azt, hogy azért szeretjük az Urat, mert meghallgat minket? A meghallgatás nem azt jelenti, hogy meghallgatta, bólintott, és aztán nem történik semmi. Amikor az Úr meghallgat minket, akkor történik valami, nem? Azt mondja, hogy most már megnyugodhatok. Innen indul a 7. vers, ugye, ugrottam egyet. Lelkem, nyugodj meg most már. Most már megnyugodhatok. Térj meg a te nyugalmadba. Térj vissza a te nyugalmadba, mert az Úr jót tett veled. Mi ez a jó, amit az Úr tett veled? Fel tudod idézni azt a jót, amit az Úr tett veled? Azért szeretem nagyon a Zsoltárokat, mert sokszor nem tudom eldönteni, hogy most ki beszél. A Zsoltár író, vagy az Úr Jézus. Igazából tudjátok, hogy Krisztus lelke szól. De tudjátok, a Zsoltár írók, amikor írják ezeket az énekeket, sokszor olyan mélyen belehelyezkednek a Mesiás helyébe, hogy néha tényleg azt érzed, hogy mintha ez Jézus életének egy jelenete lenne. Nézzétek csak, ki az, akit Sátán minden módon el akart csüggeszteni, és végül minden ember elhagyta? Ki volt az, aki mégis azt mondja, hogy az Úr orcája előtt fogok járni az élők földjén? Hát nem Jézus ez? Ugye? Tudjátok, nem olyan rég olvastam végig Zsoltárok könyvét, így elejétől végéig, és direkt azzal azt a szempontot próbáltam meglátni, hogy hol beszél a Zsoltárok könyve a Mesiásról. És tudjátok, mire jutottam? Mindegyik Zsoltár a Mesiásról beszél. Szoktuk mondani, hogy vannak mesiási Zsoltárok, ugye a második Zsoltár, meg aztán a 110., meg a 22., 23., stb. Arra jutottam, hogy mindegyik a Mesiásról beszél. Mindegyik. Miért? Mert ezek az emberek, akik ezeket a Zsoltárokat írták, olyan közel érezték magukhoz az Úr Jézust, az Isten fiát, hogy valami bepillantást adott nekik az ő életébe, hol az ő szenvedéseibe, hol az ő megdicsőülésébe. És a Zsoltáros azt mondja, hogy az Úr orcája előtt fogok járni az élők földjét, persze, hát élsz, nem? Hát azért írod ezt az éneket. Nem, ez Jézus tapasztalata. Képzeljétek el, hogy a kereszt árnyékában ezt kiáltja, hogy az Úr orcája előtt fogok járni. Képzeljétek el, hogy a kereszt árnyékában ezt kiáltja, hogy szeretem az Urat, mert meghallgatja az én esedezésemet. Igen, Jézus tudta, hitte, hogy az Atya meghallgatja őt, amikor a Gecsemáné kertjében ott volt. Azt kérte, hogy múljék el tőlem az a pohár, de inkább a te akaratod legyen meg. És az Úr meghallgatta őt. Adta jelét annak, hogy meghallgatta őt? Ja, nem igen. Jó, persze egy ponton jön angyal, hogy erősítse őt, hogy miért, hogy kibírja, mert nem most kell meghalnia, hanem pár órával később. Felkiált az Istenhez, hogy én Istenem, miért hagytál engem, de utána a következő kiáltást tudjátok mi. Elvégeztetett, beteljesedett. Mondja ezt a teljes sötétben. Szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezésem szavát. De ami a legjobban megragadta a figyelmemet, azt mondja, mivel fizessek az Úrnak. Hát nem tudom, próbáltatok már az Úrnak fizetni? Ugye vannak vallások, amelyek erre épülnek, hogy megpróbáljuk megfizetni az Úr jótéteményeit. Ezt előre mondom, hogy nem működik. Ugye? Azaz Istennek egyetlen egy dolgot tudsz adni. Mi az az egy dolog, amit tudsz neki adni?
Nem mintha gazdagabbá tennéd ezzel, de mégis a szívedet. De persze előbb kell az új szív, hogy aztán egy jó szívet tudj neki adni, igaz? Nem, én úgy olvasom, hogy a bűnös szívedet tudod neki odaadni, mert hogy nem tudsz mást hozni neki. És képzeljétek el, ő azt értékeli. Azt a szívet, ami benned van, azt a nagy kődarabot, azt vidd oda neki. Mivel fizessek az Úrnak? Költői kérdés. A válasz az, hogy a szíveddel. De itt mégis azt mondja a Zsoltár író, hogy felemelem a poharat. Hát akkor ezek szerint a Zsoltáros, ugye mivel Ószövetségről beszélünk, azzal akarja megfizetni az Urat, hogy hoz áldozatot. Ennek tudjuk, hogy a Mózes 4. könyve 15. fejezetéből elolvashatjuk, ez itt egy italáldozat lesz. Tényleg? Tehát a Zsoltáros italáldozattal akar fizetni az Istennek. Nem. Amikor megkérdezi, hogy mivel fizessek, ő maga is tudja a választ, hogy nem tud mivel fizetni. Csak hálát tud adni. Ez a szabadulás pohara, ez nem az, hogy én adtam valamit az Úrnak, és itt felemelem előtte az italáldozatomat. Nem. Az italáldozat jelentése ugyanaz, mint amit itt olvasol. A szabadulás pohara. Tudjátok, hogy ez a szabadulás szó, ez micsoda héberül? Nagyon ismerősen fog hangzani. Szabadulás. Hogy van héberül? Ki az, aki tudja? Je. Su. A. Yeshua. Ismerős a szó? Ugye? Yeshua. Ugyanaz a szógyök, mint Yeshua, a szabadító, akit köznyelven úgy szoktunk hívni, hogy Jézus. Így van. Ha elkezditek Jézus nevét keresgélni az Ószövetségben, állandóan beleakadtuk ebbe a Yeshua szóba. Yeshua, Yehoshua, Yasha, stb. Nagyon sok formában fordul elő, most a nyelvtanban nem megyünk bele, a lényeg, hogy a szabadulás pohárát, amikor felemeli, gondoljátok, nem is innen indulok, hanem onnan, amikor azt mondja az angyal, hogy nevezd annak nevét Jézusnak, Jézsuának, a szabadítónak. Valahányszor onnantól kezdve Mária hallotta az Ószövetség bármelyik zsoltárát, onnantól, hogy az angyal meglátogatta és mondta neki, hogy ez lesz a szabadítónak a neve, ez lesz a Mesiás földi neve, hogy Jézsua, vagyis Jézus, mindig a fülébe csengett, amikor József először meghallotta ezt, ugye a nevelőapa, neki is mindig ez csengett ezen túl a fülébe, és tudjátok, a tanítványok, akikkel 3,5 évet ott volt, utána valahányszor meghallották az Ószövetség írásait, mindig Jézus személye jutott eszükbe. És azt szeretném, valahányszor kinyitod az Ószövetséget, és azt olvasod, szabadulás, szabadítás, szabadság, akkor egy valaki jusson eszedbe. A szabadságról, a második, aki eszünkbe juthat, lehet Petőfi Sándor, jó? De az első az legyen Jézus, jó? Az igazi szabadságharcos Jézus. A neve is ezt mondja. Ő Jézsua, a szabadító. És elkezdtem rákeresgélni, hogy hol szerepel az ígében még ez a szabadulás szó. Ugyanebben a formában. Csak ez a forma, hogy szabadulás 77-szer fordul elő, és 3 különleges dolgot szeretnék nektek idézni, az első 3 előfordulást. Kezdem a 2. és 3. Nem meglepő módon Mózes 2. könyve 14. és 15. fejezetében találjátok. Azt írja nekünk, tudjátok mi ez a 2 fejezet, ugye? Mózes 2. könyve 14-15. Mik ezek a fejezetek? Az egyiptomi szabadulás, így van, így van. Azt mondja, Mózes azt mondta a népnek, mondja 14-13-ban, ne féljetek, és megálljatok, nézzétek. Nézzétek az Úr szabadítását, amelyet ma cselekszik veletek. Mert amely egyiptombelieket ma láttok, azokat soha többé nem látjátok. Ó, tehát amikor a Szentírás elmagyarázza nekem azt, hogy mit jelent ez a szabadulás, akkor éppen a Vöröstenger partján állok, látom az egyiptomi sereget, közeledik hozzám. És azt mondja, hogy figyeld meg, hogy hogyan szabadít meg téged az Úr. Látod az ellenséget? Nem fogod látni többi. És tudjátok, a következő előfordulás az már a 15. fejezet, és erről meg tudjuk, hogy 2 Mózes 15, Jelenések 15, ugye? A hála ének, Mózes éneke. Jelenések könyvében már Mózes és a bárány éneke. Azt mondja, erősségem az Úr, és énekem, szabadítommá lőtt nékem. Ez az én Istenem, őt dicsérem, atyáinknak Istene, őt magasztalom. A következő fejezetben, a következő előfordulás az már a hála ének. Itt már megtörtént a szabadítás. És tudjátok, mi az első előfordulás? Ezen fog kirázott a ideg. Ez Mózes első könyve 49.
amikor Jákob a botjára támaszkodva még jövendől a fiai felől a halála előtt. És azt mondja, Dán, kígyó lesz az úton. Szarvas kígyó az ösvényen, amely a ló körmébe harap, s lovagja hanyatt esik. Szabadításodra várok, Uram. Nyilván Jákob szerette a fiát, beismerte a jellemét. És Dánnak nagyon-nagyon erősen megtérésre volt szüksége. És amikor a kígyóról kezd beszélni, gyakorlatilag mit kell, hogy kimondjon a saját fia felől? Fiam, olyan tulajdonságaid vannak, mint annak a bizonyos régi kígyónak. Az Istennek van megoldása a régi kígyóra. Igaz? Micsoda? A szabadulás. Lehet, hogy jön a kígyó, lehet, hogy megmart. Testvéreim, azért vagyunk itt úrvacsorán. Mert minket is megmart, engem is megmart a kígyó, szerintem titeket is. Mentünk az úton, és belénk harapott. Sugott, és engedtünk neki. Kezünkbe adta a gyümölcsöt. Hozhatnám az összes képet, amit most itt szombatiskolán is beszéltünk. Mindannyian azért vagyunk itt, mert szükségünk van erre a szabadításodra. Mindannyian elmondhatjuk, és ez az első előfordulás a Bibliában. Szabadításodra várok, Uram. És amikor azt mondod, hogy szabadításodra várok, Uram, akkor az Úr azt mondja, maradj veszteg, és majd meglátod, hogy hogyan szabadít meg téged. És amikor megszabadított, te is elmondhatod, hogy ő az én szabadítóm. Ezért van az, hogy a Zsoltáros ezt mondja, felemelem a szabadítás, a szabadulásért való poharat, és az Úr nevét hívom segítségül. Az Úr iránt való fogadásaimat megadom az ő egész nép előtt. Testvéreim, tettünk már fogadást vala az Úrnak? Azt hiszem, hogy éppen a szabadulásunk napja volt a fogadásunk napja. Vagyis amikor keresztségi fogadalmat tettünk, igaz? Amikor átadtuk az életünket neki. Van egy néhány ilyen pont az ember életében, amikor fogadást tesz. Ugye? A keresztség, a házasság, az, amikor valaki elkötelezi magát valami mellett, a szavát adja. Jézus mire adta a szavát? Mire adta a szavát? Tudjátok, nem egyszer előfordul messiási proféciákban és messiási zsoltárokban, hogy megadom az én fogadásaimat. Mire adta szavát Jézus? Hogy? Nagyon jó, így van. Hogy azt mondtad, véghez viszi a megváltást. Így van. Ezért szoktuk olvasni, hogy nem fordultam hátra. Ugye? Nem fordultam vissza. A hátamat odaadtam a verőknek. Nem fordultam vissza. Jézus fogadalmat tett, és tudjátok, azért szeretem nagyon ezt a Zsoltárt, és itt fogom lezárni. Azért szeretem nagyon ezt a Zsoltárt, mert szükségem van arra a nyugalomra, amit itt a 7. vers mond. Szükségem van arra a szabadításra, amit a 8. vers mond a haláltól és a könnyhullatástól. Bízom ebben az ígéretben, amit a 9. vers mond, hogy örök életet ad nekem a szabadító. Szükségem van erre a hitre, amiről a 10. vers beszél, hogy akkor is hisz, amikor éppen lent van a legmélyén, igen megalázott állapotában. Szükségem van az Úr biztatására akkor, amikor elcsüggedek, mondja a 11. vers, és azt találom, hogy egyetlen emberben sem bízhatok. És tudod, én is felteszem a kérdést, hogy mivel fizessek, és tudom a választ. Adjad, fiam, a te szívedet nekem. Ennyi. Az én atyám nekem ennyit mond. Neked mit mond? Mivel szeretnél fizetni az Úrnak? Nem tudsz mivel fizetni. A szabadulásért való pohár már nála van, és tudod mit? Azon az éjszakán felemelte azt a poharat, és azt mondta, hogy ígyatok ebből mindnyájan. Ez volt a szabadulás pohara. Hisztek a szabadulásban? Milyen szabadulásban hisztek? Abban a szabadulásban, hogy kijöttünk Egyiptomtól, és már a Vöröstengerig eljutottunk, aztán lehet, hogy jön az egyiptomi sereg. Vagy abban a szabadulásban hiszel, ami átvisz a Vöröstengeren, és az ellenség mögötted pusztul. Abban a szabadulásban, ami aztán végigvisz a pusztán és bevisz Kánaánba. Hiszel a teljes szabadulásban? Egy idézettel hagy zárjam le. Igazából hárommal, megengeditek? Nagyon szeretem ezeket. Ugyanarról szól mind a három. Krisztus kegyelme, miközben megbocsát, meg is tisztít, és alkalmassá tesz a menny szentségére, írja egyik helyen.
Másik helyen a gondolatok a hegyi beszédről ezt olvasom. Isten megbocsátása nem pusztán egy bírósági jogi aktus, amellyel a büntetés alól felment. Ő nem csak megbocsátja a bűnt, hanem meg is akar szabadítani tőle. A megbocsátás túláradó szeretete átalakítja a szívet. Testvéreim, milyen fajta szabadságra vágyunk? Eljutunk a Vöröstengerig, és elmondhatjuk, hogy kijöttünk Egyiptomból, mögötted van a sereg, visszavisz. Át kell menned teljesen a Vöröstengeren. De az a jó hírem, hogy a Vöröstenger az nem átúszni kell, jó? Tehát vannak, akik a szabadságot úgy képzelik el, hogy kijövök Egyiptomból, és most úszni kell egy nagyot. Értitek, hogy mire gondolok, ugye? Nem. A szabadulás arról szól, hogy egy isteni hatalom, egy meg nem fogható hatalom, egy nem emberi hatalom kinyitja előtted a Vöröstengert. A szabadulás arról szól, hogy Krisztus belép az életedbe, és természetfeletti módon szabadít meg. Olyan mértékben, amire addig talán nem gondoltál. Harmadik, utolsó idézet. Krisztus vallása több, mint bűnbocsánat. Krisztus vallása elveszi a bűneinket, és a helyüket betölti a Szentlélek kegyelmi ajándékával. Krisztus vallása mennyei világosság, öröm Istenben, énünktől megüresített szív, és Krisztus állandó jelenlétének áldása. Akinek a szívében Krisztus az Úr, ott tisztaság van, ott nincs bűn, ott az evangélium programja a maga dicsőségében, teljességében és tökéletességben megvalósult. A megváltó elfogadásával tökéletes béke, tökéletes szeretet, tökéletes biztonság érzet jár együtt. Krisztus jellemének szépsége és jó illata megmutatkozik az ember életében, és tanúsítja, hogy Isten valóban elküldte fiát megváltóként a világnak. Testvéreim, ma felemeljük a szabadulás poharát, és azt kívánom nektek, hogy ez ne csak egy szertartás legyen. Azt kívánom nektek, hogy az Úr beszéljen a szívünkhöz, és éljük át nap mint nap azt a teljes szabadulást, amire ez a pohár utal. Azt a szabadulást, amit nem adhat meg ember, nem adhatnak meg különböző módszerek, egyedül Krisztus vére adhat meg. Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. A szabadulásért való poharat felemelem. Amen.

Szeretettel köszöntelek benneteket. Azt a címet adtuk a délelőttnek, vagy az első iskola. És ha megkérdezném tőletek, hogy Izrael számára, Izrael mint nép számára, melyik volt a legelső iskola? A legelső tantárgy, a legelső tankönyv, a legelső tanmenet. Akkor mit mondanátok? És ez most egy komoly kérdés. Izrael mint nép. Tehát nem Izrael, mint Jákob, stb., hanem amikor már népről beszélünk. Akkor nyilván melyik könyvnél nyitjuk ki a Bibliát? Mózes második könyvénél, igen. És mi volt ez az első iskola? Jó, akkor nyissuk ki együtt az igét, jó? Mózes visszaérkezik egy 40 éves kőkemény képzésről. Nem a fáraó udvarában lévő 40 éves kőkemény képzésről beszélek, hanem amikor 40 éven keresztül a még keményebb képzést kapta, tudnék megtanul türelmesnek lenni a pusztában. Ahogy Zoli bácsi mondta egyszer a Birka Egyetemen. Visszaérkezik a pusztából, visszaérkezik Midian földjéről, és meghirdeti, hogy az Úr most fog kiszabadítani titeket. És Izrael örömmel fogadja, első körben örömmel fogadják. Aztán jön a 9 csapás, Izrael között is már bizonytalanság van, de mielőtt eljön a 10. csapás, elkezdődik az iskola. Az Úr tanítani szeretne valamit az ő népének. És most felolvasom nektek az alapigét a 12. fejezetből, ki is lesz vetítve majd a 3. verstől olvasok, egészen a 13. versig, egy picikét lehet, hogy kivonatosan, meglátjuk. Így szól Isten igéje. Szóljatok Izrael egész gyülekezetének mondván, e hónapnak 10-én mindenki vegyen magának egy bárányt, atyának háza szerint, házanként egy bárányt. Hogyha a háznép kevés a bárányhoz, akkor a házhoz közel való szomszédjával együtt vegyen, kiki, annak száma szerint kiki ételéhez képest számítsatok bárányt. A bárány épp, hím, esztendős legyen. A juhok vagy a kecskék közül vegyétek. Legyen nálatok őrizetig a hónap 14. napjáig, és ölje meg Izrael községének egész gyülekezete, szó szerint nem este, hanem a két este között, valamikor a nap folyamán, még az este előtt. És vegyetek a vérből, és azokban a házakban, ahol megeszik, hincsenek az ajtó félre és a szemöldök fára. A húst pedig egyék meg azon az éjjel, tűzön sütve, kovásztalan kenyérrel, keserű füvekkel egyék meg azt. Ne egyetek abból nyersen, vagy vízben főtten, hanem tűzön sütve, fejét lábszáraival, belsejével együtt, és ne hagyjatok belőle reggelig. Vagy ami megmarad belőle reggel, azt tűzzel égessétek meg. És ilyen módon egyétek meg derekaitok, felövezve saruitok, lábaitokon, pálcáitok, kezetekben, és nagy sietséggel egyétek, mert az Úr páskája ez, az Úr elkerülő áldozata ez. Mert által megyek Egyiptom földjén ezen az éjszakán, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, az embertől kezdve a baromig, az Egyiptom és Egyiptom minden istene felett ítéletet tartok, én, az Úr. És a vér jelül lesz nektek a házakon, amelyekben ti lesztek, és meglátom a vért, és elmegyek mellettetek, és nem lesz rajtatok csapás veszedelmetekre, amikor megverem Egyiptom földjét. Testvéreim, a következő években, sőt mondhatjuk, hogy 4 évtizedben az Úr folyamatosan, hasonló módon oktatást adott Izraelnek. Egészen részletekbe menően elmondta, hogy ilyen áldozatot hozzatok, úgy vigyétek, így ez történjen a leprással, a meggyógyul, ez történjen, hogyha a házban penészt láttok, ez történjen a vörös tehénnek, a hamvával, a megtisztulás, stb. Mózes törvénye tele van különböző ceremóniákkal, különböző áldozatokkal, amelyekről az új szövetség alapján tudjuk, hogy mind-mind szimbólumok, mind előre mutatnak valamire. Mire mutatnak előre? Mire mutat előre minden áldozat? Krisztusra. Persze, ez egy nagyon egyszerű kérdés, ugye? De ez volt a legelső. Ez volt a legelső, mint nép számára. Izrael népe itt kap először egy részletesen kifejtett áldozatot. Most gondolhattok arra, hogy igen, már Ábel is tudta, hogy bárányt kell vinni, és már Ábrahám is tudta, hogy a Mória hegyén hogy kell áldozni. De itt jönnek a részletek, itt jön az iskola. Nézzétek, mint egy tankönyv. Látjátok, minden részletbe belemegy, és tele van szimbólumokkal. Mit jelent mindez?
Mit jelent az, hogy esztendős hím bárány? Zárójelben, hogy mondjam nektek, nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek köztetek. Néhányan tudjátok, hogy volt az elmúlt egy hónapban le kellett mondanom egy-két szolgálatot, és hangom sem volt, tehát most örülök, hogy egyáltalán meg tudok szólalni. De ha már megszólalok, akkor szeretnék Krisztusról beszélni. Nézzétek végig velem együtt ezeket a szimbólumokat, és gondoljatok Krisztusra. Mit mond nekünk a páska bárány leülése? Ezek a részletek mit mondanak Krisztusról? Esztendős hím bárány. Mit jelent? Ki a bárány? Krisztus. Miért bárány? Mert szelíd. Miért esztendős? Mert egészséges ereje teljében lévő. Mit jelent, hogy 4 napig őrizet alatt legyen a házban? Miért kellett odavinni 4 napig a házba? A gyermekeinknek, amikor ezt meséltem, a kislányom azt mondta, hogy hú, úgy kipróbálná ezt a páska bárányt. Mondom, tudod, hogy mit jelent a páska bárány? Ugye a húsvétról beszélgettünk a héten nyilván elég sokat. Nem egyszerűen kimész és a birkák közül behozol egy kis bárányt, hanem 4 napra a családdal együtt lakik bent. És elmondtam Klárának, hogy figyelj, ez egy esztendős kis bárány, egy kedves bárány. Ugye szelíd bárány, és ott lakik bent velünk a házba. Képzeld el, hogy itt alszik az ágyad mellett 3 éjszakát. És a negyedik napon megöljük. Én ölöm meg. Én vagyok a családfő. És aztán mindannyian megesszük. Egy kicsit hátrébb lépett, és azt mondta, hogy nem biztos, hogy így kipróbálná. Mit jelent az, hogy 4 napig őrizet alatt a házban? Azt mondja, az övéi közé jött. Krisztus az övéi közé jött, együtt lakott velünk. Meg kellett ölni a 2 este között. Nem este, hanem a 2 este közt, mert Jézus, mire eljött az este, már meghalt. És a sírban pihent. Húsvétkor meghalt. A sírba helyezték. Tűzben kellett megsütni. Miért tűzben? Miért nem jó főzve? Szértjük, hogy miért nem jó nyersen, de miért nem jó főzve? Miért tűzben? Nagyon erős a meleg ide bent, ugye? Vagy messze vagytok tőlem, nem hallatszik annyira. Miért tűzben? Mi a tűz a Bibliában? Jézus átment a tűzön. Ne rémüljetek meg a tűztől, mondja Péter apostol, amely megpróbáltatás véget támadt. Testvéreim, Jézus tüzes próbákon ment át. Úgy közeledett hozzád, úgy jött hozzád, hogy átért minden tüzet, mindent, ami fájdalom. Erről beszélek iskolában.

Ez volt az első iskola. A vért az ajtó félfára kellett kenni. A családfőnek kellett oda kenni, és van egy nagyon érdekes cikke Ellen White-nak, a Revient Herában megtaláljátok, sajnos csak angol nyelven van meg. Remélem, hamarosan sikerül lefordítanom, és közé teszem a gyülekezet levelező listáján. 1895. május 21-én ír erről. 1895. május 21-i cikkében ezt írja, egy történetet idéz fel. Igazából azt mondja, hogy ez egy legenda, de nagyon jó illusztráció. Volt egy beteg kislány, aki a család elsőszülöttje volt. Mint elsőszülött kislány egy lányos házban. És nem tudott aludni azon az éjszakán. És másra sem tudott gondolni, csak arra, hogy ha eljön az éjfél, akkor a pusztító végigmegy Egyiptom földjén. És újra azt kérdezte édesapjától, hogy megettük a páska bárány, de a vér ott van. És az apja mindannyiszor megnyitotta, igen, a vér izsóppal oda lett kenve az ajtófélre. És a kislány csak nem tudott megnyugodni. Biztos, hogy ott van a vér? Igen, biztos. Végül azt mondta, már éjfél közeledett, és nem tudott elaludni, azt mondja, apám, megnézhetem, kérlek, vegyél az öletbe, és vigyél ki, és hagyd nézzem meg az ajtót. És az apa mondta, hogy jó, mindjárt hozlak. És előbb az apa lépett ki, és kinézett a ház ajtaján. És nem volt ott a vér. Miért? Mert az apa azzal nyugtatta a kislányát, hogy szóltam ennek és ennek, hogy majd oda keni. Megbízható emberek. Megbízható, ugye a háztartásban még voltak szolgák, még voltak mások rajta kívül. Szóltam, hogy kenjék oda, nyugodj meg. És amikor kilépett az ajtón, azt látta, hogy nincs ott a vér. Azt írja, hogy az apa sokkot kap, visszarohan a házba, veszi az izsópot, veszi a vért, közeledik az éjfél, gyorsan oda keni. Tehát ölbe veszi a kislányát, és kiviszi, és azt mondja, látod, itt a vér. És tudjátok, hogy folytatódik ez a cikk? Nem csak a történet miatt idézi fel ezt a lemvájt. Az apa megbízható szolgákra bízta a vér felkenését. Az apa megbízható barátaira, szolgáira, bárkire, családtagokra bízta a vér felkenését. Testvéreim, akik szülők vagytok, vagy vagyunk, vannak ilyen megbízható szolgáink? Vannak ilyen megbízható emberek? Így folytatódik ez a cikk, és hagyj idézzek belőle. Ráhelyezik-e a szülők Isten jelét családjukra a próbaidő és kiváltsága napjaiban? Vajon sok apa és anya nem teszi-e felelősségét mások kezébe? Nem gondolják-e sokan közülünk, hogy a lelkész viselje a terhet, és nézzen utána, hogy gyermekeik megtértek-e? Rajtuk van-e Isten pecsétje? Ők maguk nem korlátozzák gyermekeik vágyait rámutatva, hogy így szól az Úr. Sokan azt feltételezik, hogy a szombatiskola hatása mindenre elengedő lesz, hogy a szombatiskolai tanító majd nevelésével Krisztushoz vezeti gyermekeit. Apák és anyák mások kezébe helyezik a felelősséget. Így veszélyesen elhanyagolják saját otthonukat. Tudjátok, úgy éreztem magam, mint ez az apuka, amikor ezt olvastam, mint ez az apuka, aki meglátja, hogy nincs ott a vér. Nagyon szeretek a gyermekeimmel Bibliát olvasni, de megmondom őszintén, hogy sokkal többre van szükség. Szeretném a gyermekeimet tényleg oda vezetni Krisztushoz, és tudjátok, a páskának ez a legnagyobb tanítása. A húsvétnak nem a nyuszi, meg a tojás a legnagyobb tanítása. Meg a locsolás, meg a pálinka. A húsvétnak az a tanítása, hogy Krisztus meghalt érted, az ártatlan bárány meghalt érted, és ezt neked el kell mondanod, és tovább kell adnod a felnövő generációnak. Mózes már akkor elmondja, már a következő fejezetben elmondja, a 13. fejezetben, nézzétek meg a 12. és 14. verset. Csak a következő fejezet, még elhangzott a páskabárányról szóló oktatás, és még nem történt meg a 14. fejezetben a kivonulás, a kettő között. Figyeljétek meg, mit mond az oktatásról Mózes. 13. fejezet 12-14. Az Úrnak ajánlt fel mindazt, ami az ő anyjának méhét megnyitja, még az állataidnak elsőszülöttjeit is. Az embereknek is minden elsőszülöttjét megvásd a te fiaid közül. 14. vers. És ha egyszer a te fiad megkérdez, és azt mondja, micsoda ez? Ha egyszer jön a fiad, és azt mondja, micsoda a húsvét, micsoda a páska bárány? Mit jelent az, hogy Krisztus meghalt? Mi ez az egész? Akkor mondd neki, hatalmas kézzel hozott ki minket az Úr Egyiptomból, a szolgaság, a rabszolgaság házából. És tudjátok, a továbbiakban nagyon sok

sokszor olvasom ezt a Bibliában. Ha a te fiad megkérdez, micsoda ez? Mózes 5. könyvében azt olvasom, ha a te fiad megkérdez ezután, mire valók-e bizonyságtételek, rendelések, amelyeket az Úr, a mi Istenünk parancsolt? Vagy Józsué könyvében, ha majd ezt kérdezik a te fiaitok, mire valók ezek az emlékkövek? Testvéreim, szülőket kérdezem, kaptatok már ilyen kérdést? Kaptatok már ilyen kérdést, hogy végül is miért járunk gyülekezetbe, miért imádkozunk, miért térdelünk le az imádkozáshoz, különben is miért éneklünk, miért van a kórus, miért van ez az egész? Miért végzünk vallásos tevékenységeket? Ezek voltak a fiatalok kérdései 3500 évvel ezelőtt is. Erre készíti fel Mózest. Azt mondja, a fiad azt fogja majd kérdezni. Mik ezek az emlékkövek? Mi ez a páska bárány? Mik ezek a törvények? Jön a kedvencem. Ez nagyon adventista. És mondta Izsák, apám, ím hol van a fa, ím hol a tűz. Mi a kérdés? De hol van az égő áldozatra való bárány? Atyám, minden megvan, a tűz, a fa, a Mória hegye, az oltár, a gyülekezet, a szombatiskola, az adománygyűjtés, az ima ének. De hol van a bárány? Hol van Krisztus? Testvéreim, hogyha nincsenek kielégítő válaszaink, hogyha a vallásos tevékenységünk nem egy személyes istenismeretből fakad, ha Jézus nem személyes megváltónk, ő és én, mi ketten, majd ez lesz a záróige is, egy picit az még odébb van, akkor minden vallási tevékenységünk a gyermekeink számára botránkozás lesznek. Ezt most megismétlem. Ha Krisztus nem személyes megváltód, minden vallási tevékenységed botránkozás. Így folytatódik a cikk, Izrael fiai azért hagyták el Jahvét, az Urat, mert a felnövekvő nemzedék nem részesült oktatásban. Miről? Miről? Nézzétek. Arról, hogy elődeik hogyan szabadultak meg Egyiptomból Jézus Krisztus keze által. Testvéreim, előbb a szabadulás, és utána jött a törvényadás. Nem fordítva. Ha megfordítod, elveszted a következő generációt. Elődeik hogyan szabadultak meg Egyiptomból Jézus Krisztus keze által. Hányszor idézi a Biblia azt, hogy az Úr hatalmas kézzel, kinyújtott karral megmentette az ő népét. Fel tudjátok idézni? Keressetek rá a Bibliában. Hányszor írja, hogy hatalmas kézzel. Zsoltárokban megtaláljátok. Nehémiás könyvében megtaláljátok. Mindig, amikor Izrael történetében valamilyen reformáció volt, mindig erre emlékeztek vissza. Emlékeztek, hogy hogyan szabadított meg minket? Izrael fiai azért hagyták el Jahvét, mert a felnövekvő nemzedék nem részesült oktatásban arról, hogy elődeik hogyan szabadultak meg Egyiptomból Jézus Krisztus hatalmas keze által. Atyáik nem ismételték el nekik Izrael pusztai vándorlása során a mindvégig tapasztalt isteni gondviselés történetét. El tudod mondani a szabadulásod történetét. El tudod mondani az életed tapasztalatait. Testvérem, a gyermekeimről meg tudom mondani, hogy a legnagyobb hatással az van rájuk, amikor személyessé tudok tenni valamit. Felolvasunk egy ige szakaszt, és utána elmondjuk, hogy hogyan tapasztaltuk meg. Vagy felolvasunk egy ige szakaszt, és azt mondjuk, hogy ezt így és így szeretnék, hogyha ez még csak jövő idő, akkor is olvasd nekik, és mondd, ezt és ezt szeretném megtapasztalni. Így és így szeretnék Krisztussal kézen fogva járni, így és így szeretném megtapasztalni azt, hogy ő hatalmas kézzel, kinyújtott karral megszabadít engem. A feleségemmel az utóbbi időben nagyon sokat beszélgettünk az adventista oktatásról, ugye szakdolgozatát írja, és mindig, amikor talál valamit, akkor hozza, és azt mondja, nézd, mit találtam. Ugye rengeteg szakirodalmat olvas. Szóval sokat beszélgettünk adventista oktatásról, én meg az utóbbi időben nagyon sokat tanulok tőle. És elém tett egy tankönyvet éppen tegnap előtt, valahogy így a napokban, tegnap előtt. Sőt, nem is ezt a tankönyvet mondom, egy másik tankönyvet, hogy mondjak. Egy néhány héttel ezelőtt a kezembe akadt egy 9-es magyar nyelvkönyv. Be is fotóztam. Én csak újságírként olvastam azt, hogy Magyarországon most már akkreditált katolikus szemléletű tankönyvek vannak, amit egy iskola választhat, hogy abból tanít, vagy nem, és van a rokonságomban valaki, aki pont 9-es, egy nagyon erős gimnáziumban jár, nem katolikus gimnáziumban, de egy nagyon erős gimnázium, és nézem a Magyar Nyelv és Kommunikáció tankönyv,
De van írva a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tankönyve. Mondom, tessék, kinyitom, és nagyon jó, mert kommunikációban mindig bibliai példák vannak. Hát majd, hogy nem megörültem, nézd már, minden egyes lecke végén bibliai illusztráció, csak hát ugye katolikus szemléletű illusztráció. Tehát úgy kezdődik, hogy a Biblia erről azt mondja, és ezt a bibliai szakaszt a Szent Misén ekkor és ekkor szoktuk felolvasni. És tudjátok, hogy megfordult bennem, hogy nincs világnézet nélküli oktatás. Aztán jött egy néhány nappal ezelőtt a feleségem talált egy tankönyvet, képzeljétek, egy amerikai tankönyv, olvasókönyv harmadikosoknak. Hát nyilván angol nyelvű az olvasmányok, a Bibliából vannak, illetve bibliai parafrázisok, hogy a gyermekek nyelvéhez legyen igazítva, valamint olvasmányos részletek az advent történetből. Ez meg egy adventista tankönyv, csak ugye ez angolul van, ez nincs magyarul. Magyarországon elfogadott tankönyvek a püspöki konferenciáltal kiadott tankönyvek, és nekünk vannak tankönyveink. Testvérem, egy néhány éve most már tevékenykedek itt ebben a kis iskolánkban. És nem tudok úgy tanítani történelmet, hogy ne legyen ott benne a Biblia. Elválaszthatatlan. Kinyitjuk az ötödikes töri tankönyvet, és ott van benne, hogy és jöttek a babiloniak, és téglát csináltak. Á, nyissuk csak ki a, mit mond, Bábel tornyánál, gyertek, vessünk téglát, égessük ki. Jól ott van, és megmutatom a gyerekeknek. Vagy ott van a hetedikes tankönyvben, hogy elkezdődött az első világháborúval, elkezdődött a gépi háborúkora. Tudjátok, hogy Ellen White 11 néhány évvel korábban ezt leírja? A tankönyvből felolvasom nekik, hogy az első világháborúval elkezdődött a gépi háborúkora. Ellen White-nál meg azt olvasjuk, az 1890-es években írja le, hogy hamarosan feltalálók a találékonyságukat, a zsenialitásukat olyan gépek feltalálására fogják alkalmazni, amelyek a lehető legnagyobb pusztítást végzik. Olvassuk a Bibliában azt, hogy béke, biztonság. Aztán olvassuk azt is, hogy ha azt mondják béke, biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön. 10 millió ember meghal az első világháborúban, megalapítják a Népszövetséget. Miért? Hogy garantálják a békebiztonságot, és aztán jött egy 50 milliós második világháború. És aztán ki tudja, mi követte még. Találtam egy harmadik tankönyvet is. 1975. Világnézetünk alapjai. Ki az, aki már hallott róla? Jó beleolvasni. Marxista. Ugye? A marxizmus győzelmét fejezi ki. Testvéreim, nincs világnézet nélküli oktatás. Nincs olyan, hogy elküldöm a gyermekemet egy iskolába, és én adom a világnézetet. Az oktatás világnézetet ad. Bebizonyítsam. A kedvenc költőm gyermekkoromban Petőfi volt. Hát igazából tőle tanultam annó szókincset, tehát hogy tőle tanul az ember beszélni, mert annyira jó szókincse van, és olyan ritmusa van, és olyan dalloma van. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, ismerős? Még zöldel a nyárfa az ablak előtt, de látod amottan a téli világot, ugye szinte énekel. Van benne világnézet? Ismeritek a verset? Válaszoljatok, van benne világnézeti tanítás? Olvasom tovább. Ugrok egyet. Petőfi a halálára készül. Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt, fejfámra sötét lobogó lakaszt. Vagy folytatódik. Én feljövök érte a síri világból, az éj közepén, s oda leviszem azt. Van ebben világnézet? Van benne világnézet. Van. Búzsdi ledékeiden húsznak romvára megállék. Van benne világnézet? Van, persze, hasalkos gyarapics. Ki mondja? Egy rémalak. Egy rémalak mondja. Ugyanaz a rémalak, aki Jób könyvében megjelenik, és azt mondja, ó, hogy lehetne az ember igaz az Isten előtt. Testvéreim, szellemekkel beszélget. Nincs világnézet nélküli oktatás. Óriási szükség van az adventista oktatásra. Tudjátok, az oktatás jó, a matek jó, mert mérnök lehetsz, de megmérheted-e az Isten kegyelmét? Sokat olvastam Petőfit, kaptam szókincset. De vajon a kincsünk nem a mennyben van? Az oktatás az életre készít. Az adventista oktatás, a Krisztusváró oktatás az örök életre. Van különbség a kettő közt? Igen, van. Számokban is kifejezhető a 70-80 esztendő, annak is nagy része nyomorúság, ugye ez az élet. Itt. És van az az oktatás, ami arra készít, hogy itt ugye a 70-80 esztendő, nagyobb része nyomorúság, na de ami ott vár. Na de ami ott vár. Sőt, hagyd mondjak még jobbat. Jézus azt mondja, azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Nem csak ott,
már itt. Azt mondja, egyétek a húsvéti bárányt. Keserű füvekkel egyétek, zárójel a keserű fű salátát jelent. Nem ehetetlen mérgező füveket jelentett, csak az Isten éreztetni akarta, tanítani akarta az ő népét, megmutatni nekik, hogy mit jelent számára ez az áldozat. Megenni azt jelenti, hogy a részeddé lesz. Végtelen szeretetében és kegyelmében az Isten kigondolta a megváltás tervét. Tudjátok, hol írja ezt Ellen White? Az oktatás, vagyis a nevelés című könyv kezdetén, a legelején. Kigondolta a megváltás tervét, és próbaidőt adott az embernek, nézzétek a nevelés célját, hogy helyreállítsa benne az ő képmását, hogy eljusson arra a tökéletességre, amelyre teremtette, hogy előmozdítsa, és itt jön az adventista oktatás három oszlopa, hogy előmozdítsa testi, szellemi, azaz mentális, értelmi és lelki fejlődését. Mi ez a három pont? Test, értelem, lélek. És felemelje, és felismerje teremtésének eredeti célját. Ez volt a megváltás műve, ez a nevelés és az élet igazi célja. Izrael számára minden a páskával kezdődött. Az Úr meg akarta nekik mutatni a megváltás tervét, és azon az éjszakán, figyeljetek, azon az éjszakán minden elsőszülött a bőrén érezhette. Mit jelent az, hogy a pusztító nem bejön, hanem elkerüli a házat, elkerül. Ugye angolul úgy mondjuk, hogy pass, meg pass over, így hívják a páskát. És ez a héber Pesach szóból van. Elpasszol, ugye? Ma már azt mondjuk, hogy elpasszolni egy kicsit más jelent, azt jelenti elkerülni. Nem megy be a házba, nem pusztít, nem öli meg az elsőszülött fiamat, meg engem is, mert ugye én is elsőszülött vagyok a családban, mint fiú. Amikor reggel ezek az elsőszülöttek felkeltek, ha ugyan, nem keltek fel reggel, szerintem nem aludtak éjjel egyrészt, másrészt ugye készülniük kellett. De amikor elindultak hajnalban, éjfél után valamikor, amikor egész Egyiptom területén üvöltés volt, és ők elindultak reggel, mi volt ezeknek az elsőszülötteknek az első gondolata, hogy elkezdtek menetelni a Vörös-tenger felé? Az, hogy élek. Az, hogy túléltem. Az, hogy nem vesztem oda. Persze jó sokáig tartott a tapasztalat. Ugye, odaérek a Vörös-tenger, ez megint azon pánikolnak, hogy jaj, elveszünk. Milyen szerencsétlen az ember. Nem baj, az Úr tovább tanítja őket, és még tovább tanítja őket, és még tovább. Testvéreim, van egy hírem. Ez a történet a Bibliában megismétlődik. Ez a történet a Bibliában megismétlődik. Megint jön a pusztító angyal. Tudjátok, hogy hol? Csak ezúttal nem egy, hanem öt. És nem Egyiptomban, hanem Jeruzsálemben. Tudjátok-e, melyik ez az ige szakasz? Ez az ige szakasz nekünk szól, akik itt vagyunk. Itt vagyunk a történelem végén. Ezékiel könyve 9. fejezetében olvassátok. Lapozzátok fel, kérlek, és vegyük nagyon-nagyon komolyan, amit itt olvasunk. Ezékiel könyve 9. fejezetében megismétlődik az egyiptomi történet, csak nem Egyiptomban, hanem Jeruzsálemben. Ezékiel könyve 9. fejezet első versétől kezdve így olvasom. Ezékiel könyve 9. fejezet. És kiáltott füleimben nagy szóval mondván, hozzátok el a városra meglátogatásatokat. A meglátogatás a bosszúállásnak a szinonimája, igazából a héberben ugyanaz az Istennél. Vagyis a büntetésnek, inkább így mondom. Büntetni, meglátogatni ugyanazt. Az Isten nem úgy büntet, hogy de most már elszakadt a célra, megbüntetlek, hanem meglátogat, visszatér, és megnézi, hogy mi van nálad. Megnézi, hogy éltél a kegyelemmel, amit adott neked. Megnézi, hogy éltél a páska várannyal, ami érted halt meg. Kinek kezében legyen az ő vesztőeszköze, és hat férfi jött fel a felső kapu útjáról, amely éjszakra néz. Mindegyiknek kezében zúzóeszköze, és egy férfi köztük gyolcsba volt öltözve. Íróeszköz volt derekán. És bementek, és megálltak az érc oltár mellett. Mi az érc oltár? A kereszt. Az érc oltár a keresztet jelképezi. Megálltak az ércoltár mellett, és az Isten dicsősége elvonult a kérubokról, és szólt a gyorsban öltözött férfiúnak, és azt mondta, menj át a város közepén, Jeruzsálem közepén. Miért mondja, hogy város közepe, Jeruzsálem közepe? Hogy véletlenül se tévezd el. Jeruzsálemről van szó, az Isten egyházáról van szó, rólunk van szó.
Jegyezz egy jegyet a férfiak homlokára, akik sóhajtanak, nyögnek mindazokért az utálatosságokért, amelyeket abban cselekedtek. És utána jönnek a pusztítók, és mindenkit elpusztítanak, aki nincs ott a jel. Testvéreim, azt mondja, vénet fiatalt, asszonyt, embert, ne kíméljetek senkit. Nézzétek csak, nem arról van szó, hogy csak a férfiak menekülnek meg. Ez itt egy jelképe, szimbolikus beszéd. Mondjátok meg nekem, az Efézusi Levél 4. fejezete alapján mit jelent az, hogy a férfiak menekülnek meg? Nem nemekről van szó. Egy szimbólumról van szó. Mit mond Pál apostol az Efézusi Levél 4. fejezetében? Még mindnyájan felnövünk a érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Testvéreim, tudjátok, hogy kik nyerik el Isten pecsétjét? Akik teljesen felöltözték Krisztust, akik elfogadták a kegyelmet, és hagyták, hogy a kegyelem az átalakító munkát elvégezze a szívükön. Krisztus nem fog téged átalakítani az akaratod ellenére, mert ő a szabadság istene. Ez a profécia rólunk szól, nekünk szól. Figyeljétek meg, hogy kik maradnak meg, akiknek fáj a bűn. Akikben az a lelkület van, mint amit Jóbról mond a Biblia, istenfélő bűngyűlő, mint akiben az a lelkület van, mint Józsefben. Hogyan is követhetném el ezt az aljasságot, mondja József, felkiált és elmenekül a helyszínről. Vagy ott van Jézus, a legtökéletesebb példa. Azt mondja a farizeusoknak. Minden farizeizmus nélkül mondja a farizeusoknak. Kicsoda vádol engem közületek bűnnel. Ugye? Jézus ezt elmondhatta. És azt mondja nekünk, öltözzétek fel Krisztust. Testvéreim, visszatérve az oktatásra, és a húsvétra, és a páska bárányra, nem bízhatjuk a gyermekeinket, sőt önmagunkat sem megbízható szolgákra. És most így állok előttetek, mint aki az igét hirdetem, mint aki endően a gyülekezetben felelősséget töltök be. Mint aki gyülekezeti vén vagyok, mint aki az igét hirdetem nektek, és tanítom a szombatiskolát, és elmondhatom, hogy mi mindent teszünk együtt, és hogyan szeretném köztetek az igét felemelni, nem bízhatjátok magatokat rám. Ezt mondja. Tanuljuk együtt az igét, ott vagyok, hogy segítsek, ott vagytok nekem, hogy segítsetek nekem. De végső soron ketten maradtok. Te és Krisztus. Krisztus és te. Nevelni csak személyes példával lehet, a meggyőződést átadni csak személyes meggyőződéssel lehet. A személyes Isten ismeretet tényleg nem pótolja semmi. A személyes igeolvasást, ahogyan Krisztust keresed és megtalálod az igében, azt nem lehet kiváltani semmivel. Krisztus csak személyes megváltó lehet. Nézzétek meg ezt az igét, és ez a záró ige. És itt fejezzük be, és utána szeretnék időt adni nektek, hogy ezen gondolkodjatok. Számoljatok meg, ebben az igében hány személy van. A Galata levél 2. fejezet 20. versével fejezem be. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Amen. Szerető atyánk, mennyei Istenünk, úgy hajtottunk térdet most előtted, mint akiknek óriási szükségük van a te kegyelmedre. Óriási szükségünk van a páska bárányra, arra a bárányra, akiről a világnak most meg kellene emlékezni, de akit pont ezen a napon annyira elfelejt. Atyán, kérünk téged, ne engedd, hogy ez a világ és ennek az életnek a gondjai annyira leterheljenek minket, hogy szem elől tévesszük mindazt, amit te tartogatsz nekünk az örök életben, aminek a cseppjeit már most élvezhetjük, hiszen az örök életnek már most birtokosai vagyunk. A te országod polgárai vagyunk. Szeretnénk örülni és élni a polgárjogunk adta kiváltságokkal. Köszönjük, atyánk, a próbaidőt, a kiváltság idejét, a kegyelem időt. Köszönjük neked azt, hogy
Krisztus vére minden bűnünket képes lemosni, és szeretnénk most feltekinteni őrá, mint tökéletes áldozatra, mint hibátlan és szeplőtlen bárányra. Szeretnénk beiratkozni a te iskoládba, és megtanulni mindazt, amit te be akarsz nekünk mutatni a megváltásról, hogy az eljusson egészen a szívünkig, hogy a szívünkig hatoljon a te szereteted üzenete. Atyánk, áld meg a mi gyermekeinket, áld meg a felnövekvő generációt. Kérünk, tedd személyessé számunkra a vallást, hogy ne egy vallás, mint köntös legyen az, hanem egy igazi élet, életfelfogás, életszemlélet. Hogy ne pusztán szokások legyenek a vallásunk, hanem bármi, amit teszünk, mindenben a te tanításod tükröződjön vissza, és az, hogy Krisztus személyes megváltó számunkra. Áld meg a gyermekeinket, és szeretnénk a te bocsánatodat kérni, hogy annyi botránkozást okoztunk nekik. Fordítsd meg ezt a történetet, hogy az üdvösségüket munkálhassuk, hogy ne hátráltassuk őket, amikor hozzád akarnak jönni, hanem engedjük hozzád a mi gyermekeinket. Fiad az Úr Jézus nevében. Amen.

Kedves gyülekezet, ha a ma délelőtti igehirdetésnek címet adnánk, akkor ezt a címet adhatnánk: a kereszténység egyedülálló tanításai. Vagyis azt szeretnénk számba venni, hogy melyek azok a tanításai a kereszténységnek, amelyet egyetlen más világvallásban sem találunk, amelyek egészen egyedülállóak. De szeretnék arra is rámutatni, hogy miért beszélünk erről. Mi Európában élünk, úgy szokták mondani, hogy ez keresztény kultúrterület. De mégis tény az, hogy rengeteg embernek fogalma sincs róla, mi az, hogy kereszténység. Ha úgy beszélgettek emberekkel, és ha mondjuk ez nem tapintatlan, vagy nem kellemetlen, fiatalok a fiataltársaikkal, vagy felnőttek szintén a barátaik, ismerősei között, akik úgy nincsenek közelebbi ismeretségben Istennel, Bibliával, megkérdeznénk, mi a kereszténység lényege? Nem kapnánk rá csak nagyon bizonytalan válaszokat. Pontos és teljes válasz csak a legritkábban. Pascal nagyon találóan írta azt, hogy valamikor a keresztények fontosnak tartották mind a keresztséget, mind a tanítást. Ugye komolyan vették Jézus szavát, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet, és azután kereszteljétek meg őket. És akkor tudták, hogy mi az, hogy a kereszténység. Aztán így folytatja, később már csak a keresztséget tartották fontosnak, bevezették a gyermekkeresztséget. Nagy részt elmaradt a tanítás, és akkor leír egy ilyen nagyon tömör mondatot, azt mondja, manapság keresztények sokasága a vallása felől való vaskos tudatlanságban vénül meg. Ugye ezt rákérdezni egy ilyen népszámláláskor, ott a kérdőjében, milyen vallású, beírja az ember, hogy keresztény. De rákérdezni, hogy milyennek a vallásnak a lényege, meg nem tudná mondani. És olyan elszomorító, hogy itt Európában is számos ember fordul keleti vallások felé, amelyekben van igazságkeresés, de össze nem lehet hasonlítani a kereszténységgel. Vannak nekem kedves barátaim, Krisna tudatú hívők. A vallásszabadsági küzdelmekben ismertük egymást, és némelyek annyira őszinték, olyan tényleg komolyan gondolkodók, és egyszer meghívtak egy ilyen új év ünnepségükre, és az ünnepség keretében egyszer csak behoztak ilyen kis Isten szobrokat, és az egyik számomra legszimpatikusabb és legértelmesebb közöttük úgy azt mondja, hát ezek a mi isteneink. Nekem úgy elszorult a szívem. Itt vagyunk a 21. század elején Európában. Ez az úgynevezett keresztény kultúrterületen. És emberek repedezett kutakban keresik az élő vizet, és ezért nem ők a hibásak, hanem ez a szomorú, hogy a kereszténységnek nincs megfelelő képviselete sem tanításban, sem a gyakorlati élet bemutatásában. És van nekünk még egy nagyon komoly okunk arra, hogy egy ilyen összegező áttekintést tegyünk ma délelőtt, ugyanis tudjuk, hogy mi az advent mozgalom küldetése. Nem az, hogy szaporítsa a felekezetek számát, mert arra igazán nincs szükség, hanem ahogy a Bibliában olvassuk, azt a feladatot bízta rá Jóisten, és ennek kell felfejlődnie a közeljövőben, és beteljesednie, hogy az örökké való evangélium hirdettessék, ahogy Jézus mondta, az egész földön minden népnek, mert addig nem jöhet el a vég. Vagy ahogy Jézus mondta a nagy profétikus beszédében, Isten országának ez az evangéliuma, vagyis a hiteles evangélium, a Jézus által tanított evangélium kell, hogy terjedjen. És megkérdezem, hogy ha most mi ránk kérdeznénk ránk, hogy mit tartalmaz az örökké való evangélium, mit kell átadni a körülöttünk lévő embereknek? Tudnunk rá pontos választ adni? Mi az, amit a Biblia megkülönböztetve így mond, Isten országának ez az evangélium, a hiteles evangélium, melyek ennek a fő tanításai, melyek azok a leglényegesebb dolgok, amelyeket sehol máshol nem találunk? Az az érzésem, hogy mi se vagyunk igazán a feladatunk tudatában. Bennünk sem él olyan világosan és egyértelműen, mint ahogy kellene, hogy mi az örökkévaló evangélium, mi az örökkévaló jó hír, mi a kereszténységnek a lényegi tanítása. És én abban bízom, hogy ha most ezt így nagyon röviden és összegezve áttekintjük, talán jobban fölforrósítja a szívünket arra, hogy ezeket a hatalmas dolgokat nem tarthatjuk magunkban. Nekünk alkalmassá kell válnunk jellemünkben, magatartásunkban, és abban is, hogy képesek legyünk ezt a különböző gondolkozású embereknek továbbadni,
hogy megfogalmazni tudjuk, hogy tapintattal és szeretettel továbbadni tudjuk, mert emberek mit sem sejtenek ezekről. Akkor már rá is térek a lényegre, de még a bevezetés egy utolsó mozzanataként szeretnék két rövid idézetet felolvasni Pascaltól, amelyek nagyon tanulságosak. Ő nagyon körülnézett a különböző vallások világában, és sokszor tesz összehasonlítást köztük és a kereszténység között. És az egyik helyen például ezt írja. Temérdek vallást látok a világ különböző országaiban, és minden időkben, de egyikük sem mondhat magáénak olyan erkölcsöt, amely kedvemre való, sem olyan benső bizonyítékokat, amelyek végleg meggyőznének. Sem az egyik, sem a másik nem rendelkezik az igazság elegendő jegyével, sem bármi olyasmivel, ami szükségszerűen döntő, ezért az értelem nem állhat az egyik oldalára sem. Milyen kifejezéseket használt Pascal? Mit keresett ő a különböző vallásokban? Azt mondta, olyan erkölcsöt, amely kedvemre való, amivel a lelkiismeretem egyet ért. Aztán így mondta, olyan benső bizonyítékokat, amelyek végleg meggyőznek. Aztán azt mondta, hogy kereste az igazság elegendő jegyét ezekben a vallásokban. És megállapította, hogy nem találta meg. És aztán a következőket is mondja, így olvasom, meg kell vallani, hogy a keresztény vallásban van valami meglepő, mert maga beleszületett vetik ellene. Egyáltalán nem. Emiatt inkább megmakacsolom magam, attól tartva, hogy az elfogultság tévútra vezet. De annak ellenére, hogy beleszülettem, mégiscsak így gondolkodom. Vagyis azt mondja Pascal, hogy ő szemrét tartott a különböző vallások felett, és nem talált olyan dolgot, amelyek végleg meggyőznék. Egyikbe se találta az igazság elegendő jegyét, de összehasonlítva azt mondja, hogy a kereszténységben van valami meglepő. És állítja azt, hogy ezt nem azért mondja, mert beleszületett, azt mondja, ezért inkább nagyon kritikus volt, és nagyon odafigyelt magára, nehogy az elfogultság tévútra vezesse. De mégiscsak az lett az eredmény, hogy egyedül a keresztény vallásban van valami meglepő, amivel sehol másút nem találkozunk. Tehát úgy is mondhatnám, hogy ez a vezérfonala a ma délelőtti áttekintésünknek, hogy mi az, ami a kereszténységben meglepő, egészen meglepő, és amivel másút nem találkozunk. Elsőként említeném maga a Biblia. Maga az, amit a kereszténység a kinyilatkoztatása a Bibliáról vall. Nagyon könnyű helyzetben vagyunk, mert épp erről tanulunk az első negyed évben, és nem sokat kell magyaráznom. De valaki ellene vethetné, hogy ugyan mi ebben a meglepő, hiszen hát más vallásoknak is vannak szent könyveik, és ők is tévedhetetlennek vallják ezeket a szent könyveket. Hát például a Védákat nem tartják a hinduizmusban abszolút szent könyvnek, úgy hívják, hogy sruti irodalom, hallott irodalom, majdnem úgy, mint a keresztények Istentől sugalmazott irodalom. És ott van a Mahabharata eposznak a híres részlete, a Bhagavad Gita, hát ezt pedig azt vallják, hogy Visnu Isten Krisnaként közvetlen kinyilatkoztatást ad, erről szól ez a részlet, és az Isten te beszéde. Úgy szokták összehasonlítani, hogy a hinduizmusban olyan a Bhagavad Gita, mint a hegyi beszéd a keresztényeknek. Akkor ott van a buddhizmus. A buddhizmusban Buddha beszédei, tanításai. Nekik is van egy szent könyvük, az úgynevezett Páli Kánon, azért hívják így, mert páli nyelven íródott. Ők is roppant tiszteletben tartják ezt, és komolyan veszik. És ott van az iszlám, amelynek a szent könyve a Korán, azt vallják, hogy égből leesett könyv, tévedhetetlen biztos. Hát akkor miért meglepő az, hogy a kereszténységnek is van egy szent könyve, a Biblia, amit Isten beszédének tart, és tévedhetetlennek. Megmondom röviden, és mindannyiunkban tudatosuljon. Az, hogy a Biblia a kereszténységben ez nem egy szimpla állítás, hanem a kereszténységben ehhez hozzáfűződik egy alapos kifejtése annak, hogy az Isten gondolata hogy jutott el emberekhez, és összehasonlíthatjuk a többi vallás szent könyvével nagyon egyszerűen, és nagy különbségeket fedezünk föl. Például a Védák évszázadokon át szájhagyomány útján maradt fönn. Honnét tudott te azt, hogy még ha feltételezed is, hogy eredetileg isteni kinyilatkoztatásból ered,
hogy ami évszázadokon át csak szájhagyományban létezett, és utóbb írták le, hogy az valóban az Isten beszéde. Ha a buddhizmus szentíratát nézzük, Buddha időszámításunk előtt 500 körül élt, 480-ban halt meg időszámításunk előtt, és csak az időszámításunk utáni első században foglalták írásba Buddha beszédeit. Úgyhogy úgy is szólnak benne a különböző mesterek, hogy úgy hallottam. Mindenki hallotta, vette a szájhagyomány láncolata alapján. Ami meg a Koránt illeti, Muhammed állította, hogy ő hozzá közvetlen Isten szólt, de egymaga hallotta ezt a kinyilatkoztatást, és ő maga nem tudott írni, olvasni. Csak a halála után jegyezte le az író deákja, és még a halála utáni második kalifa idején véglegesítették a Koránnak a szövegét. Tehát nincs semmi biztosítékod arra, hogy ez tévedésmentesen az Isten beszéde. Hasonlítsuk össze a kereszténységgel. Itt nem egy tanú mondja, hogy Isten szólt hozzájuk, hanem 1600 éven keresztül egy sereg. És teljesen megegyező a tanúságtételük, hogy Isten milyen rendkívüli körülmények között, és megfontolta, milyen módon szólt hozzájuk, hogy ők tényleg meg tudják jegyezni, és pontosan továbbadni Isten üzenetét. És a tanúságtételüknek a tartalma között is, hogy nagyon nagy terjedelmű azért a Biblia úgy együtt, és 1600 éven át keletkezett, és sok és különböző szerző mégis egyetlen tartalmi ellentmondást nem tudsz felfedezni. Én ezt szoktam tanúsítani, mert egész fiatalon kezdtem először Biblia köröket vezetni, és többnyire fiatalok között, és hát még az előző politikai rendszerben rengeteg könyv is jelent meg, hogy ellentmondások a Bibliában, meg mindenütt ezt súlykolták iskolákban. Hát én meg nem tudom mondani, hogy engem hány kérdéssel bombáztak életemben, hogy na ugye ez ellentmondás a Bibliában, na erre létezik-e válasz. És főleg kezdőkoromban azért én sokszor mondtam azt, hogy nem tudom, de mondtam, hogy utána nézek, és bizony utána is néztem. És mindig arra az eredményre jutottam, hogy nincs valóságos ellentmondás, csak egy icipicit kell jobban megnézni, és inkább fényes egység az, ami kijön a dologból. Tehát, hogy így mondjam, egyetlen egyszer sem tudtam tetten érni a Bibliában, egyetlen ellentmondás sem. És ha ezeket a dolgokat így végig gondoljuk, persze én ezt csak nagyon röviden mondtam, akkor azt mondhatjuk, hogy ha az összes világvallást egybevetem, csak egyetlennek van olyan kinyilatkoztatástana, ahol te racionális értelemmel követheted, akkor is, ha maradnak bizonyos titkok, szükségszerűen maradnak titkok és csodák, de mégis józan értelemmel végig tudod követni, hogy igen, itt van annak realitása, hogy Isten szólt emberekhez, és azt emberek pontosan lejegyezték, és a mai napig megőriztetett, és te emberi nyelven tényleg az Isten beszédét veszed a kezedbe. Rögtön folytatnám is. Egy második dolog, összesen 7 pontban szeretném röviden összefoglalni, a második dolog, ami a kereszténység egyedülálló tanítása, ez a Biblia teremtéstana. Minden világvallás foglalkozik azzal, hogy honnét ered a világ. Valamit vallanak a világ és az élet és az ember keletkezéséről, de ez többnyire arról szól, hogy valamiből lett valami. Például mondjuk egy világtojás volt mindennek a kezdete, különböző mitoszok, különböző dolgokat mondanak, de a kereszténység valami fantasztikusat mond. Azt mondja, hogy egyetlen teremtő Istentől van minden, aki a semmiből teremt, akinek nem volt és nincs szüksége előzőleg meglévő anyagra, sem előzőleg meglévő természeti törvényekre. Ezeket ő nem formálja és rendezi, nem a valamiből alakít valamit, hanem aki a semmiből bármit tud teremteni, és még az is döbbenetes, amit a Biblia mond, hogy Isten, mi a titka annak, hogy az Istennek ilyen abszolút teremtő hatalma van. Nézzük meg a Bibliában, ahányszor a Biblia az Isten teremtéséről beszél, az ő végére mehetetlen bölcsességéről beszél. Tehát 21. század elején ez nekünk nagyon sokat kell, hogy mondjon, hogy bölcsességgel és értelemmel teremteni. Ma mi nagyon sok mindent látunk, hogy mindent lehet bölcsességgel és értelemmel, de hogy az összes emberi bölcsesség, az tulajdonképpen abból származik, hogy így kikapizsgáljuk, felfedezzük mindazt a bölcsességet, ami benne van az Isten teremtett világában. És a Biblia egyszerűen azt mondja nekünk, hogy van valaki, akinek lenne az értelme,

fenn is tartja. Szüntelen tevékenységgel, szüntelen figyelemmel fenn is tartja. Az ő állandó munkálkodása és fenntartó kegyelme következménye, hogy van létezés, és van élet, és nincsenek kozmikus katasztrófák, és a mi földünk még soha nem ütközött össze egyetlen égitesttel, hogy porrá és semmibé legyen. Ha valaki egyszer belenéz a kicsit a csillagvilágba, tudja, hogy ott micsoda eszméletlen energiák, fölfoghatatlan energiák mozognak és működnek, és balesetmentesen működik ez a hatalmas univerzum, és ami földünk is fennmaradt mind a mai napig, mert az Isten ezt az egészet fenntartja, és ellenőrzése alatt tartja, és a figyelmének a tárgya. De már lépjünk is tovább. A harmadik meglepő dolog a kereszténységben az Isten kép, amit az Istenről mond. Melyek a különösen meglepő dolgok? Ilyen Isten képpel egyetlen más vallásban sem találkozunk. Hát az egyik mindjárt az, amiről beszéltünk, hogy az Isten munkálkodik. Ugye Jézus így mondta, az én atyám mindez ideig munkálkodik, mondjuk mai szóval dolgozik, és én is dolgozom. Ugye dolgozó Isten. Ilyet egyetlen vallás sem képzelt el. A Biblia pedig egy állandóan dolgozó Istenről beszél. Vagy amilyen más kifejezést használsz, mondja, egy szüntelen szolgáló Isten, aki állandóan szolgál a teremtményeinek, akinek ez nem megalázó, akinek ebben van a nagysága, hogy állandóan fáradozik, állandóan dolgozik és szolgál a teremtményeinek. A másik meglepő dolog Istennel kapcsolatban, hogy úgy mutatja be, hogy Isten a szeretet, ami nem egy ellágyuló érzelmet kell gondolni, hanem azt egy hallatlanul intelligens erkölcsiséget, de azt is, hogy Isten egy érző lény, egy abszolút érzékeny és érző lény, ugye, egy hallatlanul intelligens, egy abszolút érző és érzékeny lény. A Bibliában például ilyet olvasunk, Izraelről mondja az Úr, de nyilván minden időre, minden emberre vonatkozik. Szó szerint így kimondja, minden szenvedésüket ő is szenvedte az ókori időkben. Ugye, melyik vallás gondol arra, hogy Isten szenvedni tud? Az Istenek fölötte állnak az embereknek, örök boldogságban élnek valahol az éterben, a különböző elképzelések fölött, de hogy az Isten egy annyira együttérző lény, hogy együtt szenved a teremtményével, ha szenved, kinek van ilyen Isten képe? A közelmúltban olvastam a 78. Zsoltárban egy igét, és nagyon elgondolkoztatott, mert korábban nem is figyeltem fel rá. Izraelről beszél, Izrael pusztai vándorlásáról, és akkor azt mondja Istenről, hogy Izrael hányszor keserítette őt a pusztába, hányszor illették őt fájdalommal a kietlenben. Kedves gyülekezet, melyikünk gondol arra, hogy én az Istent keseríthetem, én az Istent fájdalommal illethetem, az én helytelenségem, az én bűneimmel, az én zúgulódásommal. Tehát az Isten, mi hajlamosak vagyunk, hogy tárgyiasítani. Ugyan nem imádunk kőszobrokat, de majdnem egy olyan merev lénynek képzeljük az Istent, akit semmi nem érint. A Biblia pedig Istenről úgy beszélt, hogy őt lehet keseríteni, őt lehet fájdalommal illetni. És természetesen az örömünkkel is örül. Isten egy végtelenül intelligens és egy abszolút érző lény, érzékenyebb minden lénynél, aki a Földön létezik. És még egy csodálatos dolog, hogy a Biblia azt mondja, hogy Istennek a legkisebb a teremtményei között épp olyan fontos, mint a nagyobb. Nincs különbség. Én számomra az egyik legkedvesebb részlet a Bibliában a juhok és kecskék szétválasztásának a példázata, amiben Jézus azt mondja, amit megtettetek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, annyi, mintha velem tettétek meg, vagy annyi, mintha velem nem tettétek volna meg. Azért vegyük csak észre magunkat, mi sokszor már egy embert legalábbis úgy mellékesnek tekintünk, vagy nagyjából értéktelennek tekintünk. Az Isten pedig minden egyes értelemmel felruházott, boldogságra vágyó emberi lényről így beszél, egy az én legkisebb atyám fiai közül. Ugye Jézus azt is átérzi, és arra is odafigyel. Ez egy döbbenetes Istenkép. Ilyennel máshol nem találkozunk. De már megint lépjünk egyel tovább. A negyedik meglepő dolog a kereszténységben, amit minden rossz és a szenvedés okáról mond. Ezzel se találkozunk sehol máshol. Először is teljesen elkülöníti Istentől. Azt mondja, hogy Isten egy igen jó világot teremtett, és nem úgy van az, hogy a rossz, a szenvedés az elkerülhetetlen, és az hozzátartozik az élethez. Hanem így mondja, ugye mindenki ismeri az igét,

egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenki vétkezett. Egyszer beszélgettem az alkoholbetegek klubjában, ami alkoholizmusból kifelé küzdő emberekkel. Hát annyit állították nekem, hogy olyan nincs, hogy fény árnyék nélkül. Nagyon unalmas lehet az a világ, ahol nincs rossz. Egyszerűen nem is volt fantáziájuk, vagy elképzelésük ahhoz, hogy hát szóval ez nem így van. És ha igenis csodálatos lenne, ha minden rossz, minden szenvedés kivonva az Isten csodálatos teremtéséből, és így volt ez kezdetben, és így lesz újra az újjáteremtett földön. És a Biblia azt is megmondja, hogy mi a rossznak a lényege. Én böcsülettel átlapoztam a keresztény modern teológiai műveket, meg a régebbieket is, nem azt mondom, hogy mindet, de gondolom lényegileg azért ismerem, hogy mit tartalmaznak, és nem találtam egy normális meghatározását annak, hogy mi a bűn. Én nagyon meglepődtem rajta, hogy a Bibliában oly világos a bűnnek a meghatározása, de elolvasod a különböző úgynevezett rendszeres teológiai műveket, a legvegyesebb és a legkülönbözőbb dolgokat találgatják, és azt, amit pedig a Biblia oly egyszerűen mond, hogy a bűn az törvény, és ez a törvény egy szóval meghatározható, sehol nem találod. Édesanyám mesélte, hogy mikor ő hittanral járt kislány korában, reformátusok voltak, és akkor a református tiszteletes úr, aki a hittan tanította, így okította a gyerekeket. Azt mondta, mikor az ember lejött a fáról, akkor jött az Isten, és erre is, arra is rámutatott, és azt mondta, ez bűn, ez bűn, ez bűn. Ugye? Tehát tulajdonképpen mit tanultak ezek a gyerekek? Ugye már akkor is sokan keverték az evolúciós elméletet a bibliai teremtéstannal, tehát eleve úgy kezdte, hogy mikor az ember lejött a fáról, utána pedig a bűnről azt mondta, hogy hát ez egy olyan önkényes tabu rendszer, mert hát az Isten, amire jónak rátta, azt mondta, hogy ez bűn, vagyis egy jó néhány tilalomfát úgy önkényesen felállított, és ettől fogva ez a bűn. A Biblia pedig mély világosan mondja nekünk, ezt a kifejezést használja a bűn törvénye, és a bűn törvénye az az én középpontuság. És azt mondja, erre az egy szemléletre, gondolkozásmódra és gyakorlatra minden rossz és szenvedés visszavezethető. Sehol ilyen meghatározással a világvallásokban nem találkozunk, és ha megerőlteti az ember a gondolkodását, akkor bizony rájön, hogy igaz, hogy a szeretet lényege a másokért élés, és ez a boldogság törvénye is. Az önzés, az én középpontuság pedig abból levezethető minden rossz és szenvedés, ami az egyéni és a közösségi emberi életet sújtja. Hadd idézzem ismét Pascalt, így állapította meg. Egyetlen más vallás sem figyelmeztetett rá, hogy az önszeretet bűn. És arra sem, hogy ebben születtünk, hogy kötelesek vagyunk ellene szegülni, és egynek sem volt rá gondja, hogy megadja nekünk a gyógyítás eszközeit. És akkor lépjünk az ötödik pontra. A Bibliában, illetve a kereszténységben az ötödik meglepő tanítás, amit a rossz, a szenvedés kiküszöböléséről mond, hogy mi a gyógyszere, mi a szabadításnak az útja. A Biblia azt mondja, hogy az ember annyira megkötözött a rosszban, a bűnben, mert benne van a genetikai törvény, a szokás törvénye megerősíti, és az én középpontuság még egy nagy vaksággal is jár, egy értelmi vaksággal is. Ez egy olyan hármas fogság, amiből senki se tud egyedül kimenekülni. De az Isten megoldása a következő. Nagyon leegyszerűsítve mondom, és az életben nekünk nagyon sokszor van szükségünkre, nagyon leegyszerűsítve mondjuk, hogy mi az Istennek a megoldása. Mintha az Isten így szólna hozzánk, áthágtad az élet törvényét, mert az én középpontuság az olyan, mint egy vírus, amely elindul az útján, és végül az egész teremtettség és minden élet lerombolásához vezet. És Isten azt mondja, hogy az ő világában a bűnnek nincs joga élni, mert az egy pusztító hatalom. Mert nem azért, mert az Istennek nem tetszik, hanem annak a törvénye magában hordja a pusztítást, a rombolást. És ezért a bűnnek nincs joga élni. És Isten azt mondja az embernek, hogy a bűnödet nem hagyhat, nem nézhetem el, mert az végül mindent elpusztít, és mindent tönkretesz. De látok benned valami megmenthetőséget, mert látom azt, hogy az ember lelkében még világosság támadhat,
és megértheti, hogy mi a bűn és mi az igazság, és megértheti, hogy a bűn nem Istentől származik, és fölfoghatja, hogy az Isten rajta segíteni akar, és az Isten még megbocsátani is kész. Azt mondja, de hogy mivel látom ezt a megmenthetőséget benned, segíteni szeretnék rajtad, de úgy nem tudok segíteni, hogy elnézem a bűnödet, hogy a bűnödet büntetlenül hagyom, vagy hagyom virulni és fejlődni tovább, mert annak természete, hogy burjánzik és sokasodik. Csak egyféleképpen tudok segíteni rajtad, a bűnödet megbüntetem teljes szigorúságával, de nem rajtad, hanem önmagamon. Helyetted én viselem el. És ha te ebben hiszel, ha te ezt a helyettestést elfogadod, ha ezt te igényled a magad számára, akkor te ingyen kegyelemből bűnbocsánatot kapsz. Nem fantasztikus dolog ez? Tud ember ilyet kitalálni, hogy a mindenható Isten, a teremtő Isten, ő viseli el, az Atya és a Fiú együtt. Az Isten szenvedi el az ember bűnének az isteni jogrendszeri jogos büntetését, azért, hogy az ember ingyen kegyelmet kapjon, és egyben a gondolkodásában és a lelki világában is megváltozik valami. Én nagyon-nagyon szeretek egy rövid kis tömör meghatározást Ézsaiás könyve 53. fejezetében. Azt hiszem, hogy a helyettes áldozat eszméjét sehol tömörebben és pontosabban az írás meg nem fogalmazza. De mielőtt ezt idézném, még azt is megemlítem, hogy az áldozat eszméje minden világvallásban létezik. Ez is érdekes. Valahol az emberek érzik azt, hogy valami szakadék van, valamilyen természetfeletti világ is az ember között, és valahogy nem jól vannak a dolgok, és próbálnák áldozattal áthidalni ezt a szakadékot, vagy javítani a helyzeten, és bizonyára az eredeti egyetemes ősvallásból is veszik az áldozat eszméjét, de mindenütt eltorzultan szerepel. Ugyanis minden vallás azt vallja, hogy az embernek kell áldozatokat adni az Istennek. A kereszténységben fordítva van. Isten ad áldozatot az emberért, és az ember ingyen kegyelmet kap ennek alapján. Ezzel a meglepő gondolattal egy vallásban sem találkozunk a kereszténységen kívül. Az embernek nem kell se vezekelni, se áldozatot hozni, semmit. Az Isten ad áldozatot, mert az ember egy tehetetlen, elveszett lény, aki nem tud magán segíteni. És a könyörületében az Isten ad áldozatot az emberért, az ember pedig ingyen kegyelmet és bűnbocsánatot kap. Ez egy meglepő, teljesen meglepő és egyedülálló dolog. És idézem azt az igét, amit mondtam Ézsaiás könyve 53. fejezetének az 5. verséből, így mondja, ezt mondja a megváltó Krisztusról. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Fontolgassuk csak egy kicsit. Békességünknek büntetése rajta van, hogy nekünk békességünk legyen Istennel, hogy nekünk békességünk legyen önmagunkban, hogy megszabaduljunk a pusztító bűntől, amely elválaszt Istentől, amely konfliktus teremt bennünk. A büntetést ő viseli el. A büntetés az övé, a békesség a miénk. És így folytatja, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Övé a sebek, miénk a gyógyulás. És még az is benne van, hogy nem csak, hogy Isten elengedi a mi büntetésünket, és bűnbocsánatot kapunk, hanem még ki is gyógyít az én középpontú gondolkozásunkból. És meggyógyul az egész gondolkozásunk, és az egész lényünk az ő sebei által. Megkérdezem, nem csodálatos ez a tömör összefoglalás? Megnéztem a héber szövegben, és szó szerint így van ilyen tömören. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Ez a kereszténység egyedülálló eszméje és tanítása arról, hogy hogyan lehet a megrögzött gondolkodásmódokba és berögzött önzésből kigyógyítani az embert, az Istennek a végtelen áldozatával, az Istennek a felfoghatatlan szeretetével lehet, az ellentétével lehet ezt a megrögzött nyomorúságot gyógyítani az emberben. És lépjünk is tovább a 6. egyedülálló tanításra. 6. egyedülálló tanítás, amit a Biblia a halál állapotáról mond. Nincs olyan világvallás, amely a halál kérdésével ne foglalkoznék. Hát nyilván az embernek a legnagyobb gondja, minden világvallás mond valamit a halálról, de olyat, amit a kereszténység, egyik sem. A kereszténység ugyanis azt mondja, hogy a halál, amivel meghalunk,
az egyrészt a bűnnek a következménye, egyrészt keserű dolog, de másrészt kegyelem is. Mert az Isten nem megsemmisít minket a bűn miatt, mert ezt a vírust kipusztítani kellene, ez lenne a dolognak a legegyszerűbb megoldása, hogy bennünk megfogan a bűn, és az Isten megsemmisít, a bűn zsoldja a halál. De az Isten nem ezt teszi, hanem az a halál, amivel meghalunk, az még csak egy felfüggesztése az életjoga örök elvételének, a megsemmisítésnek, csak egy öntudatlan alvás, amit az ember fájdalommentesen és öntudatlanul él át, és lezajlik az utolsó ítélet, ami rendkívül fontos, egy hallatlan igazságszolgáltatás, amelyben születnek felmentő és kárhoztató ítéletek egyaránt, és azután van a feltámadás, ahogy Jézus mondta, vagy az élet feltámadására, vagy a kárhozat feltámadására. Sehol a kereszténységen kívül nem találkozunk azzal az eszmével, hogy a halál egy öntudatlan, fájdalommentes aluvás, se nem megsemmisülés, se nem azonnali tudatos továbbélés, se egyik, se másik, hanem egy öntudatlan állapot, egy kivonás, hogy így mondjam, az életből, a forgalomból, egy felfüggesztése a második halálítéletének. Egyik vallás sem kapcsolja össze a halálról szóló tanítást az utolsó ítélet tanításával oly szorosan, mint a kereszténység. És egyik sem hangsúlyozza azt, hogy az utolsó ítélet ez nem egyszerűen egy katasztrófa, hanem az utolsó ítélet mindennek egy döbbenetes helyretétel, egy fantasztikus igazságszolgáltatás. Ugye gondoljunk csak arra, hogy Prédikátor könyve mit mond, hogy Isten minden cselekedetet ítéletre előhoz, minden titkos dologgal együtt, akár jó, akár gonosz legyen az. Én ezzel mindig úgy megrendülök. Azt mondom, sok mindenben csodálom az Isten, de egy ilyen igazságszolgáltatást véghez vinni, hogy minden ember minden cselekedetét kezdettől fogva ítéletre előhozni, minden titkos dologgal együtt, akár jó, akár gonosz, nem csak a gonosz, de a jót is. Mert Jézus azt mondta, valaki csak egy pohár vizet ad tanítvány nevében, nem vesztheti el a jutalmát. És az Isten véghez viszi ezt a fantasztikus munkát. És mi ne rémülettel gondoljunk az utolsó ítéletre, hanem mint egy csodálatos, mindent kiegyenlítő, mindent helyretevő isteni igazságszolgáltatásra. Lehetnek szörnyű egyetlenségek, gyalázatos dolgok itt a földi életben, a jók szenvednek, a gonoszok virulnak, minden lehet, de egyszer eljön mindennek a helyretétele és a kiértékelése. És az Isten a jót is előhozza. És születnek felmentő ítéletek az utolsó ítéletben. És ugyancsak egyedül a kereszténységben létezik a feltámadás eszméje, hogy személyiség azonosságában, testben, lélekben, megismerhetően, mert még valamiképpen az egyéni test is az egyéniséghez tartozik. Testben, lélekben, személyiség azonosságával feltámadás, és pedig vagy az élet feltámadására, vagy a kárhozat feltámadására, vagy úgy, hogy valaki megkapja az örök élet jogát, vagy úgy, hogy örökre is teljesen elveszti az élet jogát. Ez egy olyan egyedülálló tanítás, amivel sehol, de sehol a kereszténységen kívül nem találkozunk. Jön a hetedik meglepő tanítás, és ez a hetedik meglepő tanítás arra vonatkozik, hogy mi a végső üdvösség. Mi a végső üdvösség? Nagyon különböző dolgokat gondolnak emberek róla. És én nem fogom most részletezni. Csodálatos az, hogy az ember színről színre láthatja Istent, hogy élvezheti a bűntelen mennyei lények, az angyalok és mások társaságát. Csodálatos dolog az, hogy a bűntelen, a bűnből megváltott és immár bűntelenné vált igaz emberek közösségét élvezhet. Ezek mind csodálatos dolgok. De a Biblia még valamivel kiegészíti a képet, és ez a végső üdvösségről szóló bibliai tanítás nagyon fontos része. Tudnélik azt mondja, hogy a megváltottak végső otthona az újjáteremtett föld lesz. Hogy a Krisztus megváltása nem csak arra terjed ki, hogy az egyes embert először az elméjében, a lelki világában helyreállítja és meggyógyítja, aztán egy újjáteremtett testet is ad neki a feltámadáskor, örök életet ajándékoz neki, hanem még az ember eltékozolt örökségét, az elpusztított, tönkretett földet is visszaadja neki újjáteremtett állapotában. Milyen csodálatos ez a bibliai tanítás. Ugye az önzés az egy pusztító, romboló hatalom. Az ember ezzel tönkreteszi a földet. A Biblia azt olvassa, hogy ez az ég és ez a föld elmúlik,
Végül az Isten kénytelen lesz úgy megsemmisíteni, ahogy a Biblia mondja, hogy az elemek fölbomlanak és ropogva megégnek, és az Istennek egészen újat kell teremteni, új földet, egy új eget, új értsd, az egész környezetét, még a légkörét is, vagy talán a naprendszert is, mindenestől ezt az egészet újra kell teremtenie. És mit fog ezzel csinálni? Odaadja a megváltott embereknek örökségül. Milyen szépségesek a Bibliában ezek a kijelentések, amikor Jézus azt mondja az előbb idézett juhok és kecskék példázatában, hogy majd mikor ő visszatér, azt fogja mondani az üdvözülőknek, a jobb keze felől állóknak, gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Amikor valaki örököl valamit, ez azt jelenti, hogy átadnak neki valamit, teljesen átadnak. És ugye, hogy volt kezdetben, amikor Isten megteremtette ezt a világot igen jónak, akkor azt mondta az embereknek, most uralkodjatok az ég madarain, a tenger halain, így olvassuk az ígében, mindent átadott az embernek, mindent lábai alá vetett. Az ember ezt addig viszi, hogy végül a földet, mint egy fertőzött, mindenestől fertőzött és tönkretett bolygót meg kell semmisíteni, és újat kell helyette teremteni. Van egy nagyon érdekes kifejezés Ézsaiás könyvében, azt mondja az Úr, hogy újonnan plántáljam az eget és a földet. Olyan érdekes kifejezés, mikor egy palánta tönkre megy, akkor ki kell szedned, és újat kell helyette tenned, újra kell plántálnod. És a Biblia ezt a kifejezést alkalmazza a földnek. Istennek újra kell plántálni az egész földet. Az ember úgy tönkreteszi a bűnnel. De amikor újra plántálja, és újjáteremti az egészet, akkor mit fog tenni? Odaadja örökségül a megváltott embereknek. Visszaállítja azt, ami volt kezdetben. Ezért mondta Jézus, ez az egyik leggyönyörűbb mondás, és nem is először fogalmazta meg Jézus, hanem már idézte a 37. Zsoltárban, ami különben egy szépséges Zsoltár, mindenkinek ajánlom otthon elolvasni. Ebből idézte Jézus ezt, boldogok a szelidek, akik öröklik, mert ők öröklik a földet. Én nekem az jut eszem, hogy mikor ezt az igét kimondod, el kell mosolyodnod, nem? Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Mert a szelidek azt mondják, ezek az élhetetlenek, ezek nem mennek semmire ezen a földön, ezeknek jut a legkevesebb a föld javaiból. Jézus pedig azt mondta, a szelidek öröklik a földet. Az ő szavával állítja, a szelidek fogják örökölni ezt a világot. És hogy milyen tökéletes az Isten megváltási terve, nem? Ott visszaállítja azt, ami volt, amikor ő igen jónak megteremtett. A bűn minden nyomát eltünteti. Addig nem fejezi be a megváltás munkáját, míg ez nem kész. Ahogy az ige mondja, új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben végre igazság lakozik, abszolút igazság lakozik. És az Isten addig nem hagyja abba az ő hosszú évezredeken át folytatott munkáját, küzdelmét az ember megváltásáért, míg ez vissza nem áll. És azt kell mondanom, hogy ez még csak nem is ugyanaz az állapot lesz, ami kezdetben volt, hanem annál több, annál csodálatosabb. Mert mi emberek leszünk végre érettek. Mert azok az emberek, akiket Isten megvált, akik átélték itt a földi élet küzdelmét, akik utána kijárják a millennium alatt azt a bizonyos 1000 éves iskolát, és megértik, hogy az Isten ítéletei igazságosak, igazak, és mikor minden nyilvánvalóvá lesz előttük, csak a fejüket tudják ezelőtt meghajtani, és akik megértenek mindent végig tanulmányoznak, ami itt zajlott évezredeken át, azok olyan fejlődést érnek el lelkileg, szellemileg, hogy azok tudnak egy értékes, egy bűnnel kikezdhetetlen emberi közösséget újrakezdeni, egy emberi történelmet újrakezdeni. Tehát ez a kereszténység egyedülálló tanítása. Csak nagyon röviden sorolom, csak azért, hogy úgy jegyezzük meg, szinte az ujjunkon vehetjük végig, most csak tételszerűen mondom. A kinyilatkoztatás tana a Bibliának, hogy jut az Isten beszéde hozzánk emberekhez. És ez egy racionális, értelmes magyarázattal elmondja. 2. Hogy az Isten a semmiből teremtett, a végére mehetetlen bölcsességével, a szavával, az akaratával, és azt fenn is tartja. 3. A minden rossznak az Isten kép, hogy milyen Istenünk van, milyen lényű. 4. Minden rossznak és a szenvedésnek az eredete, a törvénye, hogy egyetlen alapelvre vezethető vissza minden, egy gonosz vírus az oka mindennek, és ezt néven lehet nevezni. Az 5. Hogy milyennek a gyógyszere, az egyedülálló isteni megoldás. 6. Mi a halál?
és mi a feltámadás, és a csodálatos utolsó ítélet, amely a kettő között van, amely mindent helyre tesz, és minden kiértékel tökéletes Isten igazságossággal. És az utolsó, a megváltás kiteljesedése az újjáteremtett földdel, és az azon indított új emberi társadalommal. Szeretném, hogyha valahol átéreznénk azt, hogy itt vannak körülöttünk emberek, akik az élő vízkútforrása helyett repedezett kutakban keresik a megoldást, mert a kereszténység nem képviseli az evangéliumot. És ránk van bízva, hogy az örökkévaló evangéliumot képviseljük. De nekünk ezért kellene szüntelen imádkozni, ezért kellene tanulni, ezért kellene, különösen a fiataloknak mondom, nagyon-nagyon alapos ismereteket szerezni, nem csak a Bibliáról, de ismerjük meg a körülöttünk lévő világ gondolkodásmódját, igenis ismerjük meg a többi világvallásokat is. Csináljuk meg ugyanazt, amit Pascal. Ellenőrizzük le, hogy ő helyesen mondta neki a végeredményt. Legyünk felkészültek arra. Tudjuk ezt igazi szeretettel, igazi bölcsességgel, igazi tapintattal, és tiszta megfogalmazással is, és egy tiszta élettel is képviselni, hogy ez az összes súlyos emberi probléma egyetlen megoldása, de annak tökéletes megoldása. Próbáljuk végiggondolni, kerek ez az egész? Hiányzik valami? Van itt valami emberi probléma, aminek a megoldása nincs itt? Ebben minden benne van. És ezt a kincset tovább kell adnunk. A Jóisten buzdítsa fel a szívünket arra, hogy mi nem élhetünk ilyen tétlenül, hogy elérdegeljük az életet. Nem köthetnek le bennünket olyan kis hétköznapi bagatell dolgok, hogy rettenetesen fontos legyen, hogy hogy működik egy telefon, vagy egy új telefon, bocsánat, a hasonlatért, vagy mit tudom én, vagy hogy öltözködjem, vagy egyebek, mikor itt életekről van szó, itt embermentésről van szó, itt látjuk az egész civilizáció iszonyatos válságát. Majd délután pont arról fogok beszélni, hogy milyen nagy dráma bontakozik ki az emberi történelem végén a bibliai proféciák szerint. Hát ezen a háttéren nem lehetünk tétlenek. Minden ideg szálunkkal erre kell koncentrálnunk, és mindent rostálnunk, hogy mire fordítom az időmet, mi köti le az érdeklődésemet. Mert nekünk ezt az örökkévaló evangéliumot kell az embereknek továbbadni, ami körülbelül olyan ismeretlen majdnem, mint mikor a görög-római világban elindultak az apostolok az evangéliumot hirdetni. A Jóisten ébreszte föl bennünk a felelősségtudatot, a szeretetet, és alakítsa át az egész élet szemléletünket és életgyakorlatunkat ennek megfelelően. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és szeretnénk bocsánatot kérni tőled azért, hogy mi annyi közönnyel viszonyulunk sokszor a nagy kincshez, amely itt van előttünk, itt van a kezünkben, a kezünk ügyében, és hogy olyan közönösek vagyunk a boldogtalan ember tömegek iránt, akik annyi repedezett kútban keresik az élő vizet. Urunk, érezzük, milyen felkészületlenük vagyunk arra, hogy az örökkévaló evangéliumot képviseljük, de tanúságtevőid legyünk. Kérünk, Urunk, buzdítsd fel szívünket, és adj nekünk vágyat arra, hogy mi tényleg a jó hír, az örömhír hordozói lehessünk az emberek között. Add, hogy felfedezzük, hogy mi szép, mi fontos hivatás ez, hogy örömhírt közvetítsünk embereknek. Add, Urunk, hogy mindnyájan érzékeljük, hogy az egész emberi civilizáció egy borzalmas összeomlás küszöbén van. Ezt rengeteg ember látja, érzi, sejti, rettegi, és mi pedig tudjuk, hogy te újonnan fogod plántálni az eget és a földet, tudunk a te végső szabadító közbelépésedről, és a sok gyötrő kérdésre ismerjük a választ a te ígédből. És mégis semmiségek kötik le az időnket, az erőnket, és nincs teljes szívünk és teljes erőnk ebben a szolgálatban, hogy örömhírt mondjunk, hogy életeket mentsünk, örök életre, emberi életeket, egyedülálló emberi személyiségeket, akik soha többé nem ismétlődnek, és hogy mindenkinek az elveszése olyan végtelen veszteség. Urunk, kérünk téged, hogy serkensd a mi gondolkozásunkat, és add, hogy,
hogy mindig egyszerűen és tisztán bennünk éljen az evangélium, és azt hitelesen tudjuk továbbadni másoknak is. Jézus nevéért kérünk, hallgasd meg imánkat, és szereteteddel, békességeddel bocsáss el mindannyiunkat. Amen.

Kedves gyülekezet, a mai délelőtti Isten tiszteletünk elején is a gyermekek figyelmét kérném először. Vagytok, emeljétek fel a kezeteket. Hányan? Gyerekek, szoktatok-e imádkozni, hadd kérdezzem meg először? Szoktatok? Reggel? Este? Van úgy, hogy nem a lefekvés miatt, vagy nem az étkezés miatt, hanem egyébként is esetleg imádkoztok? Fordult már elő ilyesmi? Volt már ilyen? Azt mondta nekem a kisfiam múlt héten, nagyon megijesztett, ismeritek többen, azt mondta, hogy apa, én nem tudok imádkozni. Azért ijedtem meg ettől, mert hát jól tudom, hogy ugye 6 éves elmúlt, és hogy magának is rendszeresen imádkozik, bemegy, főleg mikor valami differencia van közöttünk, akkor mindig mondom, hogy na fiam, akkor most menj be a szobádba, és győzd le magad, kérj a jó Istentől ehhez erőt. Bemegy a szobába általában, hosszabb, rövidebb idő után kijön, hogy jó, nehéz volt, de valahogy most már úgy érzem, most már menni fog. Ez mindig a győzelem jele. És azt mondja nekem a múlt héten, hogy apa, én nem tudok imádkozni. Mondom, fiam, hát te tudtál imádkozni. Hogy felejtettél el imádkozni? Azt mondja, és még jobban megijesztett, amikor folytatta, azt mondja, múltkor, amikor a gyülekezetben voltam, hallottam, hogy a felnőttek milyen hosszan és szép, olyan, én nem értem, milyen szavakkal imádkoznak, de olyan szépen, de nem értem. Hát egy kicsit megnyugodtam, meg még nyugtalanabbá váltam, hogy mi felnőttek hogyan tudjuk elvenni a gyerekek kedvét az imádkozástól, ugye erről azért érdemes elgondolkodnunk. De újra elővettem azt a kis orosz írótól származó kis imádságot, amit szerintem gyerekek jó lenne együtt megtanulnunk most. Nagyon egyszerű, 2 mondatból áll az imádság, figyeljétek meg, tanuljátok meg, és azt is kérdezném majd, hogy szerintetek mit jelentenek ennek az imának a sorai, ez a 2 sor. Így hangzik, hogy kavics vagyok, kalács legyek, add meg Uram, ámen. Na, meg tudjuk tanulni együtt? Mondjátok velem, kavics vagyok, kalács legyek, add meg Uram, ámen. Hosszú ez az imádság, gyerekek? Értitek ezt az imádságot? Nos, értitek? Miről szól ez az imádság? Mit jelent az, hogy kavics vagyok? Kemény. Milyen az, amikor mi kemények vagyunk? Mérgesek például, aztán? Tessék? Dacosak vagyunk. Igen, amikor a mi szeretetlenségünk keményé tesz bennünket. Na most mit mond az imádságunk? Kavics vagyok. Odafordulunk a Jóistenhez, és azt mondjuk, hogy most megint nem tudom legyőzni magam, jó atyám. Kavics vagyok, de kalács legyek. Milyen a kalács, gyerekek? Puha, ez az első, ami eszünkbe jut, ugye? Aztán, a friss főleg, aztán még. Milyen, amikor kisül? Az orrunk után megtaláljuk a konyhát, ugye? Kívánatos, összefut a nyál a szánkban. Amikor az a szeretet van bennünk, hogy azt mondják a barátaink, a társaink, hogy de jó veled játszani, de jó veled beszélgetni, kedves felnőttek, de jó veled együtt lenni, együtt tenni bármit, legyünk együtt, találkozzunk. Kavics vagyok, kalács legyek, hogy fejeződött be az imádságunk? Add meg, Uram, ámen. Itt van a kérés, ugye? Az ember belátja azt, hogy ilyen nem szeretnék maradni, ilyen szeretnék lenni. Segíts ebben, add meg, Uram. Amen. Na, még egy imát tanultunk, bár én azt mondom, hogy a saját szavakkal elmondott imádság mindennél fontosabb, de akár kicsiknek, akár nagyoknak ez az ima segít arra gondolni, hogy ne legyünk kavicsok, és hogyha azok vagyunk, akkor mi a megoldás, gyerekek? Mi a megoldás, amikor kavicsok vagyunk? Mi a megoldás? Kérni, imádkozni, kérni, kalács legyek. Nem tudok magamtól megpuhulni. Mennyit kell sütni a kavicsot, hogy kalács legyen belőle, gyerekek? Mennyit kell gyúrni liszttel, vízzel? Áztattatok már kavicsot, hogy megpuhuljon? Kezdjetek el áztatni egy kavicsot, jó? Házi feladat, ma este egy pohár vízbe, egy kavicsot tegyetek bele. Mitől fog megpuhulni? Csak a Jóisten csodája, segítsége, tudja a mi kavics szívünket kaláccsá tenni. Úgy legyen, tegye azzá miénket is. Amen. Kedves gyülekezet, ahogy a gyermekek
nek szóló ige hirdetésre figyeltek a felnőttek, úgy persze a gyermekek is figyelhetnek a felnőtteknek szóló ige hirdetésre is. Lapozzuk fel a Galata beliekhez írott levelünket, egyébként is sokat forgatjuk ezt a könyvet mostanában ugye a Biblia tanulmányozásunk miatt, és a második fejezet 20. versét keressük meg. Nem olyan régen ezt az ige szakaszt is ugye áttekintettük, és régi új örökbecsű igénk ez az apostol szavaiból, ahogy írásban is nekünk fennmaradt. Mai napon is erről gondolkodnánk, és régi új kérdésekkel és küzdelmekkel és tanulással foglalkoznánk. Mire tanít bennünket ez az igevers? A Galata beliekhez írott levél második fejezet 20. versét olvasom. Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Néhány évente mindig előveszem újra és újra ezt az igét, és ehhez kapcsolódó gondolatokat is, mert azt tapasztalom, hogy vannak bizonyos alapkérdések és küzdelmek az életünkben, ami egész életünkben elkísér bennünket. Krisztussal együtt megfeszítettem. Amikor az ember ezt nem mondhatja ki, olyankor tulajdonképpen nem igazán keresztény. Olyankor nem igazán keresztény. Krisztussal együtt megfeszítetni, ugye valami olyasmit jelent, ahogy folytatja is az apostol, hogy élek pedig többé nem én. Nem az én akaratom, nem az én vágyam, nem az én nagy terveim, hanem az érvényesül, amit az Isten akar velem kezdeni. És elsősorban nem abban mutatkozik ez meg, hogy most akkor jobbra menjek, balra menjek, nem az üzleti döntésekben, a család jövőjét meghatározó döntéshelyzetekben, nem erről van szó. Élek pedig többé nem én. Valahol a lelkemben megy végbe egy változás, egy nagyon mély változás, ami ha végbe megy, ha engedjük, hogy végbe menjen, ha kérjük, hogy végbe menjen, akkor megtörténik a csoda. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Milyen, amikor én élek? Milyen, amikor az én gondolataim, az én akaratom, az én óhajaim, indulataim érvényesülnek? Milyen ez? Mint a kavics, ugye? Kiverni, ki lehet vele mások fogait, de jól akatni másokat nem lehet vele. Ez vagyok én, Krisztus nélkül. Ez vagyok én minden ige ismeretemmel, Krisztus nélkül. Ez vagyok én minden vallásos szokásommal, amit ugyanabból az örökbecsű igéből olvastam, tanultam, és igyekszem megtenni, Krisztus nélkül. Ezért mondja az apostol ezt a mondatot, ezt a gondolatot, Krisztussal együtt megfeszítettem. Úgy mondhatnánk ezt, hogy veszíts szem elől önmagad. Veszíts szem elől önmagad. Ne azzal foglalkozz, hogy most te, hogy most veled, hogy most nekem, hogy most van ennél nagyobb csapás az ember gondolkodása számára? Őszintén tegyük fel magunknak a kérdést, szeretünk egy olyan emberrel együtt tölteni órákat, aki folyamatosan síránkozik, folyamatosan nyavajog, és amikor én ilyen vagyok, vajon örömet szerzek a környezetemnek? Amikor dühösködök, amikor indulatoskodom, amikor ugyanaz a probléma, hogy valahol nem tudok kilépni a magam bőréből, valahogy abból, ugye, ahogy a magyar mondás, hogy abból a kutyából csak nem akar szalonna lenni, hanem csak kutya marad. Szóval amikor az ember az, amit örökölt természetében, az, amit látott mintáiban, az, amit összehordott még magának nyomorúságos döntéseivel, és az életét tovább bontotta lefele, és itt van az ember önmagában, magára maradva. És az apostol arra hív bennünket, hogy ez a megváltozott élet az ott indul, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És hogy mit jelent Krisztus élete bennem, mit jelent megérteni Krisztust, tegyük fel magunknak a kérdést, hogy értjük-e azokat a mondatokat, hogy amely életet pedig most testben élek. Tehát itt maradtam még ebben a világban, itt folytatódnak a hónapjaim, az esztendeim, de Isten fiában való hitben élem. Én magamban már nem bízom. Még a jó döntéseim miatti önbizalmamat is kész vagyok félretenni. Ha jót döntöttem, az Isten kegyelme volt. A rossz meg egyértelmű, hogy Isten kegyelme, hogy mégis szóba áll velem, és megtűr, és elfogad. Testvéreim, a Krisztussal való járás azért egy nagyon nehéz út, mert az első lépésben
azt a fajta, úgy mondjuk, hogy emberi önbizalmat először is teljesen le akarja bennünk bontani az Isten. Egyébként lehet okunk az önbizalomra. Egyébként lehet, hogy másokhoz képest én tényleg nem szúrtam el úgy az életemet. Vagy azért, na hát tegyük egymás mellé, hogy ki meddig jutott ő, ez, az, amaz a családban, és azért tényleg valamit. Elértem. De mihelyt az ember magára marad az eredményeivel, kavics. Rögtön kavics. Rögtön kemény, rögtön önigazult, rögtön büszke, és ezt persze tökéletesen tudja leplezni. Tökéletesen tudja. Csak belül. Arra hív bennünket az apostol, arra a tapasztalatra, arra a megtérésre, ami az életünk folyamán újra és újra. Jó esetben napról napra megtörténik, amikor minden nap Krisztust kérjük és fogadjuk magunk mellé. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én. Tegyük fel úgy a kérdést, és mondjuk azt, hogy az a kulcs kérdése ennek a gondolatmenetnek a mi számunkra, hogy meghalt-e már az énünk? Mi diktál nekem? Mi diktál nekem? Ugye a Bibliában ez a kifejezés, hogy én, ez a bizonyos kóros nagyra növekedett, magában bízó, magára, akár jó dolgában, rossz dolgában, nyomorúságában, önmagát sajnáló, eredményei miatt önmagát magasztaló ember. Ez az Isten nélkül tragikusan elveszett emberi állapot. Délután szeretnék egy rövid vetítést mutatni nektek, akik tudnak maradni. Ma már a tudomány is foglalkozik azzal, hogy milyen nyomorult az ember lelki világa. Egy nagyon érdekes vetítés a tudomány és a Biblia összefüggésében. Mik vagyunk mi emberek önmagunkban? Erre délután visszatérünk. De az apostol többre hív bennünket. Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amikor az ember ezen a gondolatmeneten elindul, és hát a Biblia gondolata, tehát érdemes rajta elindulni, hiszen az Isten üzeni számunkra, akkor kétség kívül eljutunk odáig, hogy a boldogságunk és a békességünk mind múlik ezek szerint tehát. Mind múlik? Mind múlik? Azon, hogy X testvér hogy néz rám? Azon, hogy elismernek-e, hátba veregetnek-e, megölelgetnek-e? Azon, hogy kívülről a körülmények mennyire támogatják, építik fel az én egómat? Ezen múlik? Azon múlik, hogy Krisztus beköltözik-e, és ő épít-e fel engem. A Gondolatok a hegyi beszédről című könyvben van egy kulcsmondat, ebben a kiadásban, mondom az oldalszámot, a 29. oldalon, csak az önszeretet ronthatja meg békénket. Én ezen olyan sokszor el szoktam gondolkodni. Csak is az önszeretet ronthatja meg békénket. Szoktam ezen vitatkozni is a jó Istennel. Jó Istenem, azért nem mondd már, hogy csak is az önszeretet. Hát most igazán nem arról van szó, hogy önmagamat szeretem, de hát mennyi okom van a békétlenségre? Hát mennyi okom van a békétlenségre? Hát mutass egy embert, aki ilyen és ilyen körülmények között békességgel él. Hát azért már hadd legyek néha egy kicsit békétlen. És azt tapasztalom, hogy a jó Isten erre mindig, mintha azt mondaná, üzenné, valahogyan mindig igyekszik a tudomásunkra hozni, hogy majd ha kicsit kiengedsz magadból, majd ha kicsit ezt a görcsös önigazolásodat félreteszed, akkor rájössz arra, hogy az igazi béke belülről fakad, és ezért elsősorban te vagy a felelős, rajtad múlik. Ne fogd másra, ne keresd másban az okát, vagy a bűnbakot, hogy te neked miért nincsen békét, te miért nem vagy boldog ember. Az Isten olyan békét és olyan boldogságot akar adni az embernek, ami sem a körülményektől, sem az embertársainktól, sem az egészségi állapotunktól, semmitől nem függ. Mert belülről fakad, mert szívöröm és szívbéke. Így akar bennünket felépíteni. Mikor az ember aztán megadja magát némi perlekedés után a jó Istennek, akkor eszébe jut az az Efézus ige vers, hogy az Isten célja tulajdonképpen az, harmadik fejezetben olvassuk, hogy hatalmasan megerősödjetek a belső emberben. Olyan szép ez a kifejezés. Mit akar az Isten elérni a mi életünkben? Hogy olyan tartásunk legyen. Nem fennhordja az órát tartás, hanem olyan békességgel élni tudó ember tartásunk legyen, ami valóban kikezdhetetlen a környezete részéről. Valóban kikezdhetetlen az események, amik őt érik, azoknak az eseményeknek a szemszögéből. És az ember nem adja a békéjét, mert Isten segítségével meg tudja őrizni a békéjét. És ezután térnék rá a második gondolatunkra, ami igazából a gerincét adja a gondolatmenetünknek, hogy egy kicsit tükörbe nézzünk, és azért mondom én is, mert nyomorúságos önértékelési zavaraimmal küszködve az életem egy bizonyos időszakában,
Ez a Galata levél második fejezet, ez engem alapvetően helyre tett és fejbe kólintott. Én nem tudom, hogy ti mivel küzdötök az életben, én nem magamról akarok prédikálni, hanem az igéről, de azt gondolom, az igében az a nyomorult ember is benne van. Én magam, vagy esetleg vagytok néhányan társaim ebben a küzdelemben, aki minden áron valahogy meg akarja tudni már, és visszajelzéseket akar kapni az életből, hogy na de ki vagyok én, és mennyit érek. Na de szeretetre méltó azért vagyok, szeretnek azért engem, becsülnek azért engem. Azért odafigyelnek rám, azért meghallgatják a véleményemet. Én gondolkodtam ezen, hogy vajon az ember életében mikor kísértés ez, melyik időszakában nagy kísértés. Szerintetek mi erről a véleményetek? Mikor nagy kísértés az, hogy az ember az önértékelését valahogy felépítse önmagának? Fiatalkorban nagy kísértés? Nagy kísértés? Fiatalok szerint is nagy kísértés fiatalkorban, hogy mennyit érek? Nagy kísértés? Szerintem az egyik legalapvetőbb kérdés, nem? Az embernek pörög az esze, igyekszik letenni a teljesítményeket, elérni dolgokat, és folyamatosan várna azokra a visszacsatolásokra, hogy jó vagy, jó csinálod, ez az, gyerünk. És ha ezek nincsenek, vagy ezek helyett támadások érik, vagy esetleg nem engedik, ugye mondja a fiatal, hogy érvényesülni, meg hát most már mi jönnénk, majd mi megmutatjuk. Ugye fiatalon az ember tele van ilyen bizonyítási vágyal, nem? Munkahelyen, családban, gyülekezetben. Tele van ilyennel az ember. Keresztségem után is úgy voltam, hogy hú, de langyos ez a gyülekezet. Hát, miért nincs itt misszió? Miért nincs itt imaóra? Na kérem szépen, hát gyerünk, hát kapjuk össze magunkat. Volt valami nagy lelkesedés, valami nagy jó szándékú, de emberi lelkesedés ebben. Így van a fiatal? Kell egy pár évtized, mire ezt kialudjuk, nem? És esetleg nem velünk idősödnek meg ezek a beteljesületlenségek. De hadd kérdezzem meg, hogy ott van ez később is az ember életében ez a probléma? Mikor beszélgetek idős meglett emberekkel, nem feltétlenül úgy értem, hogy öreg, idős, már tapasztalt emberekkel is. Valamire csak odafigyelnek a szavaikból a családban, és akkor én beszélgetek velük, és mondják, hogy hát tudod, azért csak jó az öreg a háznál, de hát nem ismerik el, az én véleményemre már nem kíváncsiak. Rám már itt nincs olyan nagy szükség. És akkor folytathatnánk a listát ezekből a gondolatokból, nem? És van ebben azért sokszor békétlenség. Van ebben azért sokszor olyan nyugtalanság az emberben, hogy hát már észre se vesznek, már jaj, múltkor is ezt mondták, fú, de fáj ez a tüske itt az oldalamban. És ugye érzékenyebbé is válik az ember. Még fiatal korában arra érzékeny, hogy hát itt vagyok daliásan, erővel, ésszel, mindennel, hát ide a pályát nekem, ugye, hát jövök, én megmutatom. Amíg az ember ezen a földön él, szinte korától függetlenül egy nagy kérdés, Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és békém van, és örömem van, és nyugalmam van. Három gondolatot engedjetek meg, amit aztán röviden végig tekintenénk. Ha Krisztussal együtt megfeszítettem, és én ezt írtam ide magamnak, amikor nagyon lázongtam annak idején, és megmondom őszintén, azóta is előveszem újra és újra ezt a mondatot, hogy most, Jancsi, te most Krisztusban vagy? Meg szoktam kérdezni magam. Ha Krisztussal együtt megfeszítettem, nem fáj a mellőzés, nem sért a támadás, és nem hiányzik az elismerés. Nekem csak ennyi bajom volt az élettel 20 éves koromban. Csak ennyi. De ha Krisztussal együtt megfeszítettem, nem fáj a mellőzés. Könnyű dolog a mellőzöttség? Költői kérdések, ugye? Ne kérdezzek butaságokat. Nem fáj a mellőzés. Ha Krisztussal együtt megfeszítettem, nem sért a támadás. Hány támadás ért bennünket az elmúlt héten? Személyiségünkben, önértékelésünkben. Megkérdőjeleztek dolgokat. Rossznak ítéltek dolgokat. Hogy fogadtuk? Nem sért a támadás, és nem hiányzik az elismerés. Ugye a visszajelzéseknek olyan alapkategóriáiról van szó, mellőzöttség, megtámadottság, vagy az elismerés, ami járna, de nem kapom meg, hiszen meg is dolgoztam érte, egyértelmű is. Mást a semmiért hogy jutalmaznak engem, meg ezért se vesznek. A családban is, nem? Nem olyan jól sikerült ez a leves, most kiteszem az asztalra, hogy szinte várom, hogy dicsérjék már, hát vegyétek már észre, hogy most arra vágyom, hogy ugye, szóval, hogy férfiak, nők, ez nemtelen ez a kérdés.
de ha Krisztussal együtt megfeszítettem. Testvérem, hadd tegyem fel a kérdést. Elhisszük, hogy a békétlenségeink és a nyomorúságaink 95%-a az életben ennek a három kérdésnek a rossz kezeléséből fakad. És szükségünk van Krisztusra. Mert ha Krisztussal együtt megfeszítettem, nézzük az elsőt. Nem fáj a mellőzés. Elkezdtem ezen gondolkodni, hogy az ember, amikor mellőzik, és hát úgy állnak hozzá, hogy igazából újra és újra azt érzékeli, hogy itt olyan nagy szükség azért nincsen rád, akár ez a munkahelyen is megtörténik, a családban is csak úgy másodvonalbeli véleményvezér vagyok, és hát úgy megkérdeznek, de nem igazán számít az, hogy mit mondok, akkor az emberben ilyen érzések uralkodnak el, hogy haszontalanságérzés, kisebbrendűségi érzés. Ismeretlenek? Haszontalanságérzés, kisebbrendűségi érzés. Amikor az ember azzal találkozik, hogy mellőzik, akkor azt mondja, hogy nekem ott lenne a helyem, és nem vesznek észre, ez csak fiatal korában, középkoruként, meg csak idős korában kísérti az embert. Ez csak az egész életünkben. Ugye elgondolkodtam bibliai példákon olyan emberek életén, akiknél ez megvalósult, és tudtak vagy nem tudtak vele mit kezdeni. Az első példa rögtön egy nagyon tehetséges ember volt, Saul király. Ugye az ő példát sokszor szoktuk idézni, talán ismeritek is, hogy melyikre gondolok. Hazajönnek a győztes csatából, ez a bizonyos Góliát elleni ütközet, és az asszonyok hát nem eléggé megfontoltan és tapintattal, de azért szerkesztenek egy dalt, és azzal fogadják a győztes sereget a kapuban. Mit énekelnek az asszonyok? Legyőzte Saul az ő ezerét. Idáig szép a dal. De a második strófa, micsoda? És Dávid az ő tízezerét. Az életben ez úgy szokott zajlani, hogy azért te sem voltál rossz, ugye? Ami azt jelenti, hogy pocsék voltál, sokkal jobban is csinálhattad volna, de azért te sem voltál rossz. Hogyan hatott ez a királyra? Hogyan hatott ez a királyra? Elkezdett benne rágni, ugye? Már nem tudott örülni a győzelemnek. Döbbenetes dolog egyébként, hogy a mellőzöttség kiöli nem csak az együttérzést, de az együttörülést is. Olyan károkozó, ami lebontja az ember békéjét, lebontja az ember egészséges jellemvilágát, személyiségét. Nagyon elgondolkodtató ez, hogy az egész Saul-Dávid konfliktusnak az alapja egy rosszul megírt dalocska volt tulajdonképpen. Illetve az, hogy ezt Saul nem tanulta meg Isten segítségével a helyén kezelni ezt a problémát. Fognak még bennünket érni az életben mellőzések? Fognak? Fogunk még ilyen dalokat hallani? Ilyen kedves, figyelmetlen. Ez nem volt egy szándékosság. De az ördög nagyon jól tudja, hogy kell belecseppenteni a fülünkbe azt, hogy te nem érsz sokat. Te nem vagy annyira fontos. Van, aki ezt nálad sokkal jobban csinálja, legjobb lenne, ideje lenne félrehúzódni, és félreállni, és felejtsd el, hogy te fontos vagy. Bárkinek is. Testvéreim, ezek ördögi mérgek. Ezek ördögi mérgek. A fiatalt is megkísértik, és az időset is megkísértik. És mindenkor a korunkhoz és a helyzetünkhöz szabva igyekszik beadagolni nekünk az ördög. De ha Krisztussal együtt megfeszítettem, akkor nem fáj a mellőzés. Akkor nem teszem függővé a boldogságomat, a békességemet attól, hogy szólítanak-e rögtön, vagy csak később jutok az eszükbe. Gondoljunk itt ugye, olyan helyzetre is a tanítványok életében, hogy Jézus Krisztus felmegy a megdicsőülés hegyére, és hány tanítványt visz magával? Csak hármat, ugye? Mikor lejön, mit talál lent? Egy ördöngős nem tudnak meggyógyítani a többiek. Mi a hitetlenségüknek az oka? Nagyon tanulságos a Jézus élete című könyvben is elolvasni ott a magyarázatot. Az állandó rivalizálás közöttük. És amikor Jézus kiválaszt hármat, a másik kilencnek mindig alapot ad arra, az ő természete, nem Jézus, hogy elkezdjen azon gondolkodni, hogy miért pont ők, tudnék róla is rosszat mondani, és őt vitte el. A másik három pedig persze rögtön fényezheti magát, hogy na hát azért Jézus tudja, hogy kikkel kell együtt dolgoznia. A szűk tanácsban már csak mi vagyunk benne. És az emberek bontják és építik magukat emberi téglákkal. És boldogtalanok. És békétlenek. És nem ér célba az üdvösség műve az életükben.
És ezek az emberek közben lehet, hogy ismerik a Biblia hitigasságait. Lehet, hogy ismerik a Biblia jövendőléseit. Lehet, hogy várják Jézus Krisztust. De ebben a küzdelemben alul maradnak, és az előzőekben felsoroltak önmagukban semmire nem elegek. Ha a harcnak ezen a frontján nem születik győzelem, akkor a másik fronton, annál a békés tárgyalóasztalos fronton, hogy akkor mi az igazság elméletben, stb., az nem fogja elvinni az embert a győzelemig. Ez volt a tanítványuk esete, de van jó példa is, Elizeus példája. Azért szeretem azt a példát, mert ott pont a generációs probléma megoldásáról van szó, hogy amikor Illés elhívja Elizeust maga mellé szolgálatra, akkor mi Elizeus feladata? Csak annyi, hogy vizet öntött az ő mestere Illés kezeire. És elképzelem magam, mint Elizeust, vagy elképzeltjük magunkat, mint Elizeust, hogy hát, ha már beálltam ebbe a proféta iskolába, hát azért már tudok én többet, mint locsolni, nem? Hát akkor azért már valami rendes feladatot, már egy komoly evangelizációt vagy gyülekezetet bízzanak már ugyan rám. Hát azért... És Elizeus így gondolkodik? Nincsen benne ez a fiatalos hevesség. Hanem azt mondja, hogy ez az út. Fel kell készülni, az alázatot tanulni, úgyis egész életünkben kell. És még akkor is sokszor esünk. Elizeus tudja, hogy akinek Istennel közössége van, az nem unatkozik, és nem érzi magát haszontalannak. Függetlenül attól, hogy komolyabb feladatra nem hívják, nem szólítják be, soha nem érzi magát haszontalannak, mert közvetlenül a mennyei munkaadóval van kapcsolatban. Közvetlenül onnan kapja az erőt, a vigasztalást, az útmutatást, megvannak neki a feladatai. Ha Krisztussal együtt megfeszítettem, nem fáj a mellőzés. Következő pontra lépjünk, nem sért a támadás. Nem tudom, hogy hogyan szoktuk a támadást elviselni. A támadásnak nagyon sokféle formája van az ördög részéről, pár ezer éve néhány milliárd emberen kísérletezik, ezért nálunk már komoly tudásanyaggal jön. Nem szabad őt lebecsülni. A támadásnak mindig egyetlen egy célja van, az ember önérzetét felébressze. Tehát, hogy így mondjam, az ördög módszerei primitívek és egyszerűek, mint az egész gondolkodásmódja. De Isten nélkül reménytelen az állapotunk vele szemben. Reménytelen. Krisztussal együtt megfeszítettem, nem sért a támadás, ha viszont Krisztussal együtt nem feszítettem meg, akkor állandóan ilyen gondolatok járnak az eszembe, családi viták, biztos azért mondja, mert, ugye, ezek az állandó kételyek, meg már megint, meg soha, meg állandóan sértődünk. Állandóan tele van a lelkünk karcokkal, és emiatt folyamatosan békétlenek vagyunk. És az az érdekes, hogy a sértettség az egy olyan állapot, és ezért nagyon ravasz, mert lehet jogos a sértettség. Lehet jogos a sértettség? Azt gondolom, az igazán fonák támadás az, amikor igazam van, és joggal felháborodhatnék, és megsértődhetnék azon. Mit akar az ördög ilyenkor? Nem azt, hogy az igazunkat adjuk fel, csak a békénket elvegye. Mert ha békénket elvette, abból már egy egész sor rossz érzelem származik, egy hangulat, és egy egész sor rossz döntés származik majd abból. Viszont válaszok, rossz megoldások emberi kapcsolatainkban. Tehát ő még egyszer mondom, egy primitív lény, aki a mennyei lázadás óta folyamatosan épül lefele, és torzul el a jelleme, de akivel szemben Krisztus nélkül szembeszállni esélytelen. Főleg azért, mert örökletesen bennünk van, nem csak a mellőzöttségre, de a sértettségre való hajlam is. Örökletesen bennünk van. Szóval Krisztussal együtt megfeszítetni mit jelent? Érdekes Péter esetét megvizsgálni, hogy amikor Péternek Jézus azt mondta, hogy te elárulsz engem, akkor Péter megsértődött, ugye? Valaki kétségbe vonja a szándékunk őszinteségét például. Meg lehet ezen sértődni? Fú, ezen lehet aztán igazán, nem? Máskor nem is fogok vele olyan dolgokról beszélni, mert kétségbe vonta azt is. Hát én azt tényleg úgy gondolom. Emlékezünk, hogy Péter hogy megsértődött Jézusra? Jézus élete című könyv 581. oldalán érdemes elolvasni azt, hogy Péter sértődött emberré vált, és az a döbbenetes, azt írja ott a szerző, hogy ezért még önbizalmát.

Jézus közeli eljövetelének a várása. Azt mondja az ördög, hogy köszönöm, te ezekben mindben így maradj meg, csak mindig sértődj meg, amikor bántanak. Ha pedig jogtalanul bántanak, nagyon sértődj meg. De az összes többit higgyed, még prédikálj is, még misszió munkát is végez. Járd körbe a világot, és legyél az Isten eszköze, meg az enyém. Meg az enyém. Nem akarom az ördög munkáját reklámozni, nem az ő szavait akarom sokat idézni, mert az apostol szavai világosak. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Erre van elhívásunk. Ennek érdekében történt meg az ige második része, hogy meghalt értem, szeretett engem, és önmagát adta érettem. Ilyen szeretetet embertársunktól soha nem fogunk kapni. Feleségünktől, férjünktől, családtagunktól soha nem fogunk kapni. Ő is csak egy küzdő ember a harcmezőn. Ő annyi szeretetet tud adni, tiszta szeretetet, nem csak érzelgőséget, tiszta szeretetet, amennyit ő maga is kap ettől a Krisztustól, aki érte is meghalt. De amikor ez a Krisztus bennünket szeret, az a Krisztus, aki önmagát adta érettem, akkor én már nem fogok önmagammal foglalkozni. Nem fogom a mellőzöttségemet vagy a sértettségemet ápolni magamban. Olyan megdöbbentő egyébként, hogy az ember így végigvesz bibliai példákat, hogy hogyan estek el, hogyan viselték el nehezen a sértettséget emberek, hogyan élték meg ezt az élményt az életükben úgy, hogy gyakorlatilag az életük és a jellemük ráment. Nem kevesebbel fizettek, mint a lelki békéjükkel és a jellemükkel fizettek. Ez nagyon nagy ár. Ez nagyon nagy ár. A legnagyobb ár, ez maga az üdvösség. De azért ott vannak gyönyörű példák is. Jézus Krisztus például. Jézus Krisztus. Emlékezünk János evangélium a 8. fejezetében, mit mondtak neki a zsidók egy vita helyzetben? Ez egy ilyen nagyon... Szóval így vitatkozni, akkor vitatkozik az ember, amikor kifogy az érvekből, és marad az, hogy most a másikat úgy felbosszantom, hogy őt is kibillentsem. Ez egy nagyon tisztességtelen vitamódszer, ugye? Ez egy nagyon tisztességtelen. Azt mondták Jézusnak, hogy hát mi azért, szóval kellemetlen erről beszélni, de mi például nem paráznaságból születtünk. Hát tudjuk képzelni, hogy ez Jézusnak hogyan hathatott mondjuk az ő emberi természetének? Azt se tudjuk, ki volt az apád, ugye? Azért egy vita helyzetben, nem? Vita helyzetben. Ugye ezt szoktuk mondani, hogy hát ha a szüleinket szidják, legalábbis magyar ember büszke erre, hát azt aztán végképp, akkor aztán megyek a falnak is, meg de egyébként tényleg nem sok értelme van ezeknek az elégtételeknek, de azért, szóval amikor Jézus ilyenkor megállhatott, és arra gondoltott, hogy értetek, jöttem erre a földre. Hát ez most egyébként egy Isten káromlás, mert hát a mennyei atyától származott, ugye, de szeretlek benneteket. Feltámasztom a halottakat, meggyógyítom a betegeket, ti is tudjátok, hogy igazam van. De Jézus felvette a kesztyűt. Felvehette volna? Komolyan gondoljuk azt, hogy Jézus hozzánk hasonló emberi természetben jött erre a világra? Komolyan gondoljuk? Komolyan gondoljuk, hogy őt azok a sértések érték a mindennapjaiban, amik bennünket érnek? A családban, a munkahelyen, az utcán, a szomszédságban, a környezetünkben, a gyülekezetben. Ugye itt is rendesen faragjuk egymást azért sokszor, már nem itt helyileg, csak úgy, mint hívők. De Jézus meghallotta az ilyen mondatokat? Meghallotta? Reagált rá? No, nagyon szép Jézus életében. Hát vehetnénk itt végig egészen a megfeszítéséig, nem? Nem csak, hogy nem reagált rá, de olyan válaszokat adott rá a szeretetével, a lényével. Hogy nem voltak érvek tovább. Hogy ő nem állt szóba olyasmivel, ami tudta, hogy eltérítheti attól a tervtől, amit az Atya adott az ő életének. Testvéreim, kedves gyülekezet, mindannyiunk életének van egy atyai terve. Van egy megváltási terv. Nem kérek szóbeli választ, de az Isten minden ember számára készített egy jó tervet. Alapvető tanítása ez a Bibliának. Nem kötelező ezen járni, tehát végig ne ijedjünk meg tőle, de van egy terv, ugye? Nem kell kibontani a borítékot és elolvasni, és az Isten napról napra vezet, és valahogyan részesévé tesz minket ennek a tervnek. De amikor helyet adunk a sértettségnek, eltérünk ettől a tervtől.
Mi még a tervhez nagy vonalaiban

hűségesek vagyunk, várjuk továbbra is Jézust, ugye? Továbbra is járunk a gyülekezetbe. De azt, hogy akkor az Ica, a Józsi, a Pali, a Gizi, hogy akkor ott azt mondta nekem. Megbocsátok, de nem felejtek. Ezen a ponton az Isten megváltási terve még ugyan megvan az ember életére nézve, de a megváltási műve az ember életében fel lett függesztve. Fel lett függesztve. Ugyanis ezen a ponton, amit az Isten egyik oldalon épít a jellembe, ezen a ponton az egész bomlik. Ezen a ponton, ha ezt az ember nem tanulja meg odavinni Isten el, és azt mondani, hogy igazam is lehet, de akkor is ez így nem mehet tovább. Amikor világi irodalomban olvastam, akkor is ugye elgondolkodtam egyébként, engedjetek meg csak néhány kívülálló gondolatot. A sztoikus filozófusok hozzám nagyon közel álltak egy időben, és Epiktétosznak a kis kézi könyvecskéjében néhány gondolatot be is jelöltem magamnak, hogy például, hogyha rosszat mondanak rólunk, akkor mondjuk azt, hogy bizonyára nem ismeri a többi hibámat, mert különben nem csak ezeket mondta volna. Ugye, tehát ez egy ilyen tipikusan ilyen gondolat, hogy az ember üsse el valahogy, tehát valahogy álljon hozzá máshogyan, igyekezzen ezt félre tenni, lesöpörni valahogyan. De van neki egy nagyon szép másik mondata is, azt mondja, amikor valaki megjegyzi rólad, hogy semmit sem tudsz, és ez nem bosszant téged, akkor tudhatod, hogy már a bölcsesség kezdeténél vagy. Ez egy nagyon szép mondat. Egyébként a Biblia teljesen rokon gondolatokat mond ezzel, ugye? Amikor valaki megjegyzi rólad, azért ez nem egyszerű, ugye? Most képzeljük-e 30, 40, 50, 60 évesen egy családot, egy céget, vagy ki tudja, mit az ember felépített. És valaki oda jön, hogy figyelj már, hát ki vagy te? Ki vagy te? És akkor az ember azt mondja, hogy hát... te ki vagy, vagy szóval valahogyan próbálna valahogyan visszavágni, vagy valami csalafintát mondani erre, hogy de nem ez a kérdés, Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én. Nem védem magam. Van, aki védjen engem. Miért tart itt ez az ember, hogy engem ellenségnek tart? Mit tehetek azért az emberért, hogy meggyőzzem arról, hogy nekünk nem rivalizálnunk kell egymással? Ezek a krisztusi gondolatok, ugye, ahogyan ő mindig a farizeusokhoz viszonyult. Amikor valaki megjegyzi rólad, hogy te semmit nem tudsz, és ez már téged egyáltalán nem bosszant, akkor már a bölcsesség kezdeténél vagy. Nagyon igaz ez a gondolat, és Jézus életében is folyamatosan újra és újra ezt láthatjuk. Ahogyan beszélget, ahogyan szól az ellenségei, ez a kihallgatásai során, ugye a híres párbeszéd, amikor arcul csapják, és szeretettel visszakérdez, elgondolkodtatja az ellenfelét. Testvéreim, én valahogy úgy foglalnám össze ezt a gondolatot, és aztán lépünk az utolsó, a harmadikra, hogy inkább úgy álljunk a minket ért támadásokhoz. Tehát inkább úgy álljunk a minket ért támadásokhoz, hogyha van valami igazság alapja, ha van valami igazság alapja, akkor köszönjük meg az Istennek. Mert ha az igazságot a barátunk mondja, akkor nem tekintjük barátunknak, ugye, amikor szemünkbe mondja az igazságot a tévedésünkkel kapcsolatban. Ha az igazságot az ellenségünk mondja, akkor meg megsértődünk. Na, így nem lehet személyiséget, jellemet építeni. Tehát először is mondjuk azt, hogy aki velem nem egyenes, és ha olyan barátokat tartunk számon a listán, akik mindig mindenben simogatnak, szeretnek, vigasztalnak, egyetértenek, jaj, neked a legnehezebb, jaj, hát az az undok, anyós, após, szomszéd, rokon, nagybácsi, már megint ilyen volt, hát én ezt nem is tudnám elviselni. Ezek nem barátok. Ezek nem barátok, nem testvérek. Ha igaz a támadás, ha van benne igazság, sőt így mondom, mert ha már döntően nem igaz, akkor már kiszoktuk pipálni, hogy a többivel meg nem foglalkozom. Ha ilyen ember mondja, akkor az sem érdekel, ami igaz volt benne, mert rossz szándékból mondja. Jó magatartás. Én azt gondolom, hogy a hívő ember abban különbözik korábbi önmagától, hogy minden együtt munkálkodik az életében a jóra, mert az Isten szereti. És mindenből üzemanyagot tud alakítani magának, hogy most így mondja. Mindenből. Nincsenek vert helyzetei, mert Krisztusban dolgozza fel az élete eseményeit. Nem csak a külső tragédiákat, de a sértettséget is például. És ha igaz, akkor megköszöni az Istennek, és azt mondja, hogy mindenből tanulni akarok. Ha nem igaz egy támadás, akkor pedig miért bosszankodok? Miért bosszankodok? Hát ha nem igaz, akkor van ezen mit aggódnom, hogyha nem volt igaz, amit mondtak, nem? Jézus Krisztus életében ez az atyára támaszkodás olyan világos, olyan egyértelmű volt. Annyira őt kell látnunk magunk előtt életében és kereszthalálában, ha győzni akarunk.
ha győzni akarunk. Megvan a győzelem. Megvásárolta és megmutatta. Nekünk akarja adni. Döntésre vár. Döntésre vár. Az első vagy a sokadik döntésre vár. Attól függ, hogy állunk a vele való szövetségben. Krisztussal együtt megfeszítettem, és itt jön az utolsó gondolat, mert nem fáj a mellőzés, nem sért a támadás, és a harmadik, nem hiányzik az elismerés. Hiányzik az elismerés? Hiányzik az elismerés? Sokaknak ez a szeretet nyelve, ugye? Tehát nagyon jó a visszajelzés, mert akkor legalább tudom, hogy hol tartok. Bizonyos értelemben igaz, az lelki fejlődésünk visszajelzője az, hogy mennyire óhajtjuk az emberek elismerését. Jézus Krisztus azt mondta, hogy én emberektől dicsőséget nem nyerek. Ugye? Pál apostol azt mondta, hogy ha én emberek elismerésére vágynék, bizonyára Krisztus szolgája nem volnék. Engem más fűt, engem más szorongat, engem más hajt előre, és nem az, hogy okleveleket, érmeket, vagy elismerő szavakat, hosszú leveleket olvassanak fel, amiben dicsérnek. Testvérem, hadd kérdezzelek meg benneteket, fiatal és idős korában egyaránt kérdés ez az ember számára? Küzdelem? Fiatalon azért, korosabban azért, ugye? És a fiatal haragudhat az idősre, hogy ahelyett, hogy megerősíteni az egészséges önértékelésemben elismerő szavakkal, ehelyett, és sértődés és visszafejlődés lesz belőle. Az idős pedig azt mondja, hogy mert ha tisztelne, mert ha azért úgy viselkedne velem, mert ha azért mind a kettőnek igaza van, de melyik halad így előre? Melyik halad így előre Krisztusban? Lelki fejlődésünk visszajelzője, hogy mennyire fontos számunkra. Egy prédikátor mondta ezt a kedves történetet, hogy szokás volt a gyülekezetben, hogy mindig véleményezték az ige hirdetést, és ő is lejött a szószékről, és rögtön jöttek az emberek, hogy jaj, olyan jó volt, olyan mély volt, lelki volt, rögtön jöttek ezek a visszajelzések. És akkor ő sokat gondolkodott, hogy mit mondjon, és aztán rájött, hogy mindig azt mondja, hogy elkéstetek a dicsérettel, az ördög már az ámen után megdicsért rögtön engem. Ugye, tehát ez egy olyan érdekes gondolat volt, hogy hát most hogyan mondja meg nekik, hogy neki erre nincs szüksége, ugye? Az ördög már az ámen után megdicsért, elkéstetek, köszönöm. Olyan kedves volt ez a mondat, de az ember azért csak észreveszi magán, nem? Csak észreveszi magán. Pátriárkák és proféták című könyv 453. oldaláról írtam ki magamnak egy mondatot, ami nagyon elgondolkodtatott. Nincsen Istennek olyan áldása vagy próbája, melyet a sátán ne akarna és tudna felhasználni a lélek megkísértéseire és elvesztésére, ha csak a legkisebb alkalmat szolgáltatjuk. A mondat hogy kezdődött? Nincsen Istennek olyan áldása vagy próbája. Az áldások legalább akkora kísértések az ember számára, a győzelmek az eredmények, legalább akkora kísértések. Ne felejtsük, hogy az ördög miért bukott el a mennyben. Ne felejtsük el, hogy mi hajtotta őt előrébb. Az a fajta elismertség, ami az Istennek járna csak ki igazán. És amikor olvassuk ezeket az igéket, a János Evangélium 5. fejezetében Jézustól, hogy emberektől dicsőséget nem nyerek, vagy azt, hogy mi módon hihettek ti, akik egymástól keresitek a dicsőséget, azt mondja, hogy egyenesen az Istenbe való kapaszkodásunkat és az erőnk forrását oldhatja ki, hogyha nekünk hiányzik az, hogy de, miért nem mondták, miért nem köszönték, miért nem jeleztek vissza. Jézus Krisztus példája tehát teljesen egyértelmű, és amikor mi keressük őt, és keressük azt a boldog, békességes életet, amit az igéből tanít nekünk, akkor a Korintusi első levél első fejezetének a 23. 24. verseit olvasom zárásképpen. Azt mondja ott az apostol, mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet. Mint megfeszítettet. A zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot. Ám de maguknak, a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcsességét. Nekünk erre a hatalomra, erre a bölcsességre van szükségünk, hogy a küzdelmeinkben győztesek legyünk és ne vesztesek. Mert a Krisztussal együtt megfeszítettem, nem fáj a mellőzés, nem sért a támadás, és nem hiányzik az elismerés. A jó Atya vezessen bennünket kivétel nélkül ilyen győzelmekre. Amen. Az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk te hozzád, hiszen máshogyan hogyan is jönnénk, sértődékeny, mellőzött, beteg lelkű teremtményeid vagyunk a bűnösök óta is. Nem találjuk az orvosságot, akárhogy is építjük magunkat fel. Tőled kérjük az erőt, a segítséget, és
Az imát ragadnánk meg most is, mint lehetőséget arra, hogy kérjük, taníts minket arra, hogy mit jelent Krisztust befogadni. Fordíts szembe minket majd a hétköznapokban is a Te igéd által a sértettségünkkel, a mellőzöttségünkkel, mindazzal, amit az önérzet igyekszik bennünk kiváltani, hogy igazi békénk lehessen végre, édesatyánk. Nem könnyű ez a harc, és ahányszor már megpróbáltunk győzni, az elesések mindig olyan fájdalmasak voltak, és emberi erővel olyan lehetetlennek is tűnik a győzelem, de nem Te veled. Köszönjük, hogy Krisztus meghalt értünk. Köszönjük, hogy ő nem magával foglalkozott, hanem önmagát adta érettünk. Köszönjük, hogy ezt a szeretetet a Te igédben világosan adod nekünk, add, hogy táplálékunk legyen, add, hogy ízlelgessük, hogy gondolkodjunk erről, és sok-sok apró döntéssel, sok-sok őszinte imával, felfohászkodással tegyük le, és újra és újra tegyük le, ha kell percről percre a mi emberi önérzetünket a Te kezedbe, hogy helyette hit növekedhessen fel. Kérjük, maradjál velünk, és nem csak kérjük, hanem megköszönjük, hogy Te meg is ígérted, hogy Krisztus nevében velünk leszel, atyánk, aki gondoskodsz, aki magadat akarod kiformálni a mi lényünkben, a mi jellemünkben is, aki boldognak és békességesnek akarsz látni bennünket. Hálásak vagyunk ezért, köszönjük a szombatnap nyugalmát, köszönjük a gyülekezetet, az együtt éneklést, köszönjük az igét. Köszönjük, hogy Te velünk vagy még ebben a szomorú világban, és minden napon a világ végezetéig, Jézus Krisztus által. Amen.

0: A Bibliának az egyik legrészletesebb és az egyik legszebb élettörténetét fogjuk nyomon követni, és bevezetésül szeretnék két véleményt idézni erről. Voltaire nevét mindannyian hallottuk, és tudjuk azt, hogy ő nem volt a Bibliának éppen mélységesen mély hívő olvasója, de Voltaire a 18. században azt a nyilatkozatot tette, így szól szó szerint, hogy ha a József történetét csak mint irodalmi művet elbeszélést tekintenénk is, az ókor legértékesebb irodalmi öröksége lenne a mi számunkra. Ennyit fedezett fel tehát a 18. században Voltaire. A másik vélemény pedig a Koráné. A Korán 12. szúrája, amely felidézi József történetét, nyilván az Ószövetség alapján ezzel kezdődik, a legszebb történetet fogjuk elmesélni. Tehát az iszlám szent könyve, a Korán is így tekint vissza erre a történetre, hogy a legszebb történetet fogjuk elmesélni. Hát ha megtetszenek hallgatni, én is ehhez hozzátennék egy véleményt. Hogyan fogjunk bele József és testvérei történetének az értelmezésébe? Milyen címet adhatnánk a mai előadásnak? Én ezt a címet adnám: József és testvéreinek a története, avagy mi a legnagyobb dolog ezen a világon. Ezzel nem csak úgy fel akarnám ébreszteni az érdeklődésüket valami bombasztikus nagy kifejezéssel, megtetszenek látni majd az előadás során, hogy itt valóban azt fogjuk meglátni, hogy mi a legértékesebb, mi a legnagyobb dolog ezen a világon. Mert József története, amely fordulatokban bővelkedik, amely minden részletében ontja az erkölcsi tanításokat, a végső összegzésében erre a kérdésre ad majd feleletet nekünk. Mi a legnagyobb dolog, mi a legértékesebb dolog ezen a világon? Ennyi bevezetés után mindjárt fogjunk is bele a történetünkbe, amelyet most folytatok, hiszen az elmúlt alkalommal Jákobról volt szó. Jákobnak 12 fiúgyermeke született 4 anyától, és a 12 fiúgyermek között nagyon sok egyenetlenség volt, ahogy ez várható is egy ilyen családban. 4 anyától született különböző felfogású gyerekek voltak. A történetünk Mózes első könyve 37. fejezetében azzal kezdődik, amikor József betölti a 17. életévét. Elmondja itt a Biblia, hogy Jákob, aki nagyon szereti Józsefet, az utolsó előtti fiúgyermeke, utána már csak Benyámin látja meg a napvilágot, akinek a szülésébe a szeretett felesége Rákel bele is hal. Szóval Józsefet nagyon szereti Jákob, és ki akarja mutatni ezt a határtalan nagy szeretetét a fia iránt, és cifra ruhát készített neki. De az ókori világban ez egy fejedelmi ajándék volt, egy színes szőtesből szőtt ruha, egy cifra ruha, és ezzel tünteti ki Jákob Józsefet. Ez bizony hiba volt. Mint hogy hiba azóta is a gyermeknevelésben túlságosan részrehajlónak lenni, vagy legalábbis nagyon kimutatni a rokonszenvünket az egyik gyerek iránt. És Jákobnak ezt azért sem lett volna szabad megengednie magának, mert tudhatta jól, hogy a bátyai milyen lelkületűek. Kemény, durva, önző emberek voltak József bátyai, aki meg is irigyelték ezért a cifra ruháért, és amikor József pár héttel később az álmairól is kezdett mesélni nekik, hogy ő milyen álmokat látott, hát ez végképp olaj volt a tűzre. Hogy látott kévéket a mezőn, és azok a kévék meghajoltak az ő kévéje előtt. Vagy hogy látott József álmában napot, holdat, csillagokat, ahogy körbeálltak, és tisztességet téve szintén meghajoltak ő előtte. Hát a bátyai ezt alig tudták elviselni, ahogy József otthon elmondta az álmait, mert nyilván a családban a testvérei és az édesapja előtt mondta el ezeket. Mózes első könyve 37. fejezetében csak egyetlen egy verset hadd idézzek fel, ez a 4. vers. Ez így hangzik: mikor pedig látták az ő bátyai, hogy az atyjuk minden testvére között őt szereti a legjobban, meggyűlölték Józsefet, és egy jó szót sem bírtak hozzá szólani. Idáig fajultak a dolgok, hogy a testvérek tehát annyira meggyűlölték Józsefet, hogy egy jó szót sem bírtak hozzá szólani, sőt ennél többet is tettek, egyszerűen otthagyták a szülői házat. Kibírhatatlan volt nekik Józsefnek a jelenléte. Figyeljünk jól, hogy nem annyira a cifra ruha miatt, meg az álmok miatt, hanem az előadás sorozatunk harmadik alkalmával is önök elő idéztem a Bibliának egy lényeges tanítását, Amikor János apostol fölteszi a kérdést a Kain Ábel történettel kapcsolatban, nyúltam idehez a János első levele, 3. fejezet 12. verséhez. Felteszi János a kérdést, hogy miért gyűlöli meg az egyik ember a másikat? Miért nem szerette Kain Ábelt? És ezt a választ adja, mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, az Ábelei pedig igazak. Nos hát ugyanezért gyűlölték meg Józsefet is a testvérbátyai, mert József más ember volt. József egyenes, becsületes, tisztességes ember volt. A bátyai pedig önző, énközpontú emberek voltak. És ezért nem csak, hogy meggyűlölték, de annyira meggyűlölték, hogy otthagyták az apai házat is. Elmentek hosszú-hosszú kilométerekre, hogy a nyájukat legeltessék, egészen más helyen, mint ahol az apjuk táborozott. Mutatom ezen a térképünkön, amelyen Palesztinát láthatjuk, ugye nyugaton a földközi tenger, keleten a Jordán szegélyezi ezt a vidéket, és Palesztina déli részén, Hebronban, itt van ez a térképen, Hebronban állomásozott Jákob az egész családjával, itt őrizték a nyájat, itt keresték meg a kenyerüket. Nos hát a bátyak annyira megharagudtak Józsefre, hogy észak felé vették az útjukat, és Síkemig elmentek, ami, ha megnézzük a térképünkön, legalább egy 80-90 kilométer, sőt, még azon túl is Dótán felé vették az útjukat, ami már meghaladja a 100 kilométert. Nem akármilyen gyűlölet, nem közönséges harag volt ez, kegyetlen emberek voltak József bátyai, otthagyták az apjukat is, és az egész családi tűzhelyet is. És ekkor Jákob elkövette a másik hibát. Jákob szerette ezeket a gyerekeket is, féltette őket is, és mivel sok ideig már nem hallott hírt felőlük, útnak eresztette Józsefet, menjen el, keresse fel a bátyjait, és hozzon hírt felőlük. Ez hiba volt, ez óvatlanság volt, ez elővigyázatlanság volt, és tetejébe még ugyanabba a cifraruhába küldte el Józsefet, mint amely cifraruha kiváltotta a bátyjaknak az ellenségeskedését. Elgondolhatjuk itt a jelenetet Dótán környékén, ezen a fensíkos részen, hogy a testvérek már messziről felfigyeltek Józsefre, látták, hogy jön valaki abban a gyűlölt színes ruhában, egyből kész volt a terv, öljük meg a gyereket, 3 testvérnevet fogok említeni, az első név Simeoné, tőle indult ki a testvérgyilkosságnak a terve. Ahogy József közeledett, rá is vetették magukat, leráncigálták a színes ruhát, és már-már odáig fajult a dolog, hogy az életét kiontják, de akkor a legidősebb fiú, és itt van a másik név, akit meg kell jegyezni, Rúben, azt mondta, hogy ne öljük meg az öcsénket. Ne tapadjon vér a kezünkhöz. Dobjuk be az öcsénket egy kútba, itt tele volt ez a vidék kiszáradt kutakkal, ugye a pásztorok a nyájaiknak ásták ezeket a kutakat, és amikor továbbálltak ezek kiszáradtak, ott maradtak. Egy jó mély kutba dobjuk bele Józsefet, és majd elvégzi az idő a maga működését, meghal anélkül is, hogy mi ölnénk meg. Kedves hallgatók, nem akarom azt részletezni és magyarázni, hogy Simeon terve az milyen terv volt. Megölni bárkit is, irigység miatt, harag miatt, és főleg az öcsénket. Szóval ez nem kíván magyarázatot, hogy emögött miféle gonoszság lappangott. De a Rúben magatartása már egy kis szemrevételezést kíván. Nem véletlenül írt 3 fejezetet Thomas Mann Rubenről a József és testvérei című regényében, hogy 1933 és 43 között írta Thomas Mann ezt a tetralógiáját, tehát a 4 részből álló regényét, és ezt a 3 fejezetet ezt mindenkinek tudnám ajánlani, mert Thomas Mann itt nagyon jól megragadta Ruben alakját, és hogy miben is sántikált ez a Ruben, vajon miben? Rúben úgy gondolkozott, hogy ő együtt üvölt a farkasokkal. Ő is kiáltott, hogy levele, húzzátok le róla a színes ruhát, öljük meg, de közben azért üvölt, hogy odébb taszigálja a testvéreit, és mentse az öccse életét. Thomas Mann ezt nagyon remekül adja elő. Rúben egy jellegzetes emberi magatartást testesít meg. Egy 20. századi embernek nem kell sokat beszélni erről a magatartásról, és nem véletlen, hogy Thomas Mann olyan jól meg tudta ezt írni, mert a 20. században ez egy jellegzetes gondolkodási forma. Hogy együtt üvölteni a farkasokkal, egy követ fújni a gonoszokkal, hogy majd közben valami jót tudjak tenni. Majd én megmentem. Én belépek ide, tagja leszek ilyen és ilyen szervezetnek, amelyről tudom esetleg, hogy nem jó. De hát ott én azért leszek tag, hogy majd mentsem a menthetőt, és tegyem a jót mások érdekében. Ugyanis Ruben elgondolása a következő volt. A testvérei előtt meg akarta őrizni azt, hogy ő is tulajdonképpen kívánja Józsefnek a halálát, dobjuk be a kútba, de Ruben úgy okoskodott, hogy ha majd leszáll az est, és a testvérek odébb állnak, akkor ő visszalopakodik ahhoz a kúthoz, kihúzza Józsefet, és szépen hazaviszi az édesapjának. Ruben tehát valóban egy jó terv érdekében mondott rosszat. De most vessük fel a kérdést, hogy mi a Biblia véleménye arról, hogy valaki a jó terv, a jó cél érdekében rosszat enged meg magának. A híres nagy kérdés, hogy a jó cél szentesíti a rossz eszközt. A Biblia egyértelműleg nemmel válaszol. A Biblia szerint az lett volna a helyes, hogyha Ruben a legidősebb fivér nyíltan József védelmére kell. Nem pedig ilyen a jobb kézzel fogom meg a bal fület alapon, okoskodással, majd én valahogyan megmentem az öcsém helyzetét. Tudnélik, Ruben egy valamivel nem tudott már számolni. Hogy mit hoznak a körülmények. Hogy valóban az est leszállt. Valóban közeledett az éjszaka, de közeledtek mások is ehhez a vidékhez. Itt mutatom a másik térképen, hogy Palesztína, szinte ez a kis terület, ez átvonulási terepe volt két nagy világbirodalom kereskedőinek, Babilóniának és Egyiptomnak. A karaván utak és a kereskedelmi útvonalak keletről nyugatra és nyugatról keletre itt mentek keresztül. És azzal Ruben már nem tudott számolni, ő azt már előre nem tudta kiszámítani, hogy érkezik egy médiánitákból és ismálitákból álló karaván, akik gyűlölt ellenségei voltak egyébként Jákob leszármazottainak, tehát a zsidóknak, ugye, mert Ábrahámnak a nem törvényes feleségétől, a Hágártól született Ismael leszármazottai voltak, akik gyűlölték Jákob utódait, és ezeknek az embereknek, és itt jön a harmadik név, Júda, azt mondja Júda a testvéreknek, hát ezeknek az embereknek adjuk el az öcsénket. Miért ölnénk meg? Miért hagynánk a kútban? Így is azért vér tapad a kezünkhöz. Hát adjuk el nekik, aztán majd lesz, ami lesz az öcsénkkel, de életben marad. Na hát ezt nem tudta kiszámolni Ruben. Hogy amikor ő visszalopakodik a kúthoz, amikor ének idején megy oda a kúthoz, hogy majd kihúzza Józsefet, akkor ő már egy üres kutat fogott találni. Thomas Mann nagyon megrázóan írja le ezt a jelenetet. Ruben megy oda a kúthoz, jajong, kiáltozik, hogy hol van az öcsém, nem akar hinni a szemének, mert olyan jól kitervelte ő ezt a mentő akciót. És amikor megy a testvéreihez, és számon kéri rajtuk az öcsüket, akkor a testvérei hidegvérrel ezt mondják, talán nem csak meg akartad menteni, miben mesterkedtél? Hogy mit mondunk az apánknak? Ez nem kérdés. Bemártjuk a cifraruhát egy kecskegödője vérébe, és azt mondjuk majd az édesapánknak, hogy útközben találtuk ezt a ruhadarabot, talán vadállat szaggatta széjjel a fiadat. És Ruben hiába jajong, Ruben hiába toporzékol, és mondom ezt, Thomas már nagyon szépen írja le, hogy Ruben egy külön kioktatást tart a testvéreinek, hogy testvéreim, hát elgondoljátok ti, hogy az apánk erre mit fog tenni? Hát az apánk ebbe belehal. Hát Józsefet szerette a legjobban, és most ti odaállítotok majd elé egy ruhadarabbal, amin ott van a vér, hát az apánk ezt nem éli túl. De a testvérek ezt megteszik. Józsefet eladták a karavánnak, a karaván viszi őt Egyiptom felé, testvérek hazamennek, és színlelik, megjátszák azt, hogy ők valóban találtak egy ruhadarabot az úton. Elképzelhetjük az emberi fájdalmat, az emberi szenvedést, ha egy kicsit úgy fölidézzük magunk előtt a történetet, mekkora lehetett ez Jákobban. Hogy jajongott, hogy sírhatott Jákob, hogy elveszítette a legszeretettebb fiát 17 éves korában. Ez a történetünknek az első mozzanata, és jeleztem is a táblán sárga színnel ezt az első mozzanatot, hogy tulajdonképpen József az eladás által, és itt van a második dolog, sokkal mélyebbre kerül, mint a kút feneke, mert Egyiptomba kerül rabszolgának. Az ókorban a rabszolgát nem tekintették embernek, ez a teljes elsüllyedéssel volt azonos. Időszámításunk előtt a 17. század elején játszódik ez a történet, a Bibliában nagyon szabott, pontos az időrend. Ezt nagyon kevesen ismerik. A Bibliában vannak idői kijelentések, és ezek alapján tudjuk rekonstruálni az időrendet. Ezek szerint József időszámításunk előtt 1700-ban született. 17 éves korában adják el, tehát ez 1683. És most itt tartunk a második mozzanatnál, hogy József Egyiptomba kerül, és ott eladják a midiániták és az ismáliták egy magasrangú embernek, a fáraó tisztjeinek, a vezetőjének, Potifárnak. De már is érzékeltettem a táblán, hogy József életeit Potifár házában fölfelé ível. A harmadik mozzanata ugyanis életének az, hogy egy idő után Potifár megkedveli ezt a héber rabszolgát, mert látja, hogy becsületes, látja, hogy tisztességes, rá lehet bízni dolgokat. Rábízza tehát az egész majorságát, az egész háztartását. Józsefet megteszi aféle felügyelőnek a háza fölött. József élete úgy látszik, mintha most egy kicsit megoldódnék. Ugyanolyan helyzetbe ugyan nem kerül, mint amilyenben otthon volt, na de rabszolgaságban, mégis viszonylagos szabadságban és jólétben élni. Azt mondhatjuk, hogy ez a harmadik pont, valóban ide fel kellett rajzolnom, hogy József élete, minthogyha most felfelé ívelne. Csak hogy most jön Józsefnek a második megpróbáltatása. A második megpróbáltatás pedig micsoda, hogy Potifár felesége szemet vett a csinos fiatalemberre, és nem titkolja előtte az érzelmeit, arra akarja rábírni, hogy házasságot törjön, hogy megbecstelenítse a férjével való házasságát, tehát hogy József ővele háljon. Így mondja a Biblia, szó szerint idézve Potifárnénak a kívánságát. És kedves hallgatók, olyan megdöbbentő ez a fordulat is a történetünkben, hogy egy ember, amikor becsületes és tisztességes, és amikor nehéz körülmények között is megőrzi a becsületességét és tisztességességét, akkor újabb bajok jönnek, újabb nehézségek. Mert József nem hajlandó erre. József tudja, hogy mi a házasság. József az édesapjától, Jákobtól hallotta a bibliai történeteket. Tudta, hogy Isten miért teremtette a férfit a nőnek, az egyet az egynek. József tudja azt, hogy mánná téve az ember soha nem lehet boldog. Házasságot törve, feldúlva egy másik ember házasságát, így az ember soha nem lehet a szó igazi értelmében boldog. Tehát József elutasítja Potifárné állandóan megújuló kéréseit. Tehát ha van egy kis lélektan érzékünk, akkor kitalálhatjuk, hogy mi következik ezután. A sértett önérzetű asszony most bosszúra készül, hogy őt visszautasította egy héber rabszolga, ezt meg kell torolnia. József egyszer bent van a házban, újra előáll a kívánságával Potifárné, és amikor József sarkon fordul, akkor letépi a felső ruháját, és azt, mint egy bűnjelet állítja majd a hazatérő férj elé, hogy József akart vele erőszakoskodni. Megint egy döbbenetes fordulat. Mi lesz itt Józseffel? Hát az ókori világban, aki egy rabszolga erőszakoskodni akarta az urának a feleségével, az menthetetlenül a halál fogja volt. Megérkezik Potifár, és vajon hogyan fog ítélni? Mert ha ő hisz a feleségének, hogy a József akart a feleségével erőszakoskodni, akkor lenyakasztatja Józsefet. Figyeljük meg, hogy a Biblia elmondja, hogy Isten a legnehezebb körülményekben is hogyan visel gondot azokról az emberekről, akik becsületesek és tisztességesek. Figyeljük meg, hogy Pál apostol hatalmas kijelentése, ami a Bibliának egyik legnagyobb kijelentése. Ezt mondja Pál a Római Levél 8. fejezetében, a 28. versben, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Így is lehetne mondani, akik az igazságot szeretik, akik a jót szeretik, akik a becsületességet szeretik, azoknak minden javukra van. Minden, még a rossz is. Mert megérkezik Potifár, a felesége előadja ezt a mesét neki, hogy ez a héber rabszolga akart vele erőszakoskodni, de Potifár hisz is, de inkább nem is hisz a feleségének. Józsefet nem öleti meg. Józsefet börtönbe vetteti, és az, hogy börtönbe vettette, ez jelzi azt, hogy nem hitt a feleségének, mert ha hitelt adott volna a szavainak, akkor menten halálbüntetés szabott volna ki rá. Így azonban egy köztes megoldást választott Potifár. Ugye a feleségét nem szégyeníthette meg a ház népe előtt, hogy azt mondja, hogy a feleségem milyen család és mennyire szavahihetetlen. Józsefet el kellett ítélnie, de Józsefet csak börtönbüntetésre ítélte. Ám itt még mélyebbre rajzoltam a negyedik pontot, József a börtönben, mert ha úgy vesszük, azért ez az élettörténetének a legsúlyosabb és a legmélyebb pontja volt, és mindjárt megmondom, hogy miért. Távol a családjától, idegen földön. És börtönben, méghozzá olyan börtönbüntetést tölt le József, amelyben ismét kedvességet talált a börtönparancsnok előtt. Kedvességet talált két főrangú ember előtt, akinek megjelentette az álmait. De amikor az egyik főrangú ember fölkerült a fáraó udvarába, két esztendeig elfelejtkezett Józsefről. Két esztendeig elfelejtkezett arról, hogy József fölszabadító erővel megmondta neki az álmai értelmét. Elfelejtkezett arról, hogy József hogyan könyörgött nála a börtön mélyén. Hadd olvassam fel ezt a könyörgést Mózes első könyve 40. fejezetéből, a 14. és 15. versből. Ezt mondta József a fáraó főpohárnokának. Csak hogy azután, miután fölkerülsz majd innen a börtönből a fáraó udvarába, megemlékezzél rólam, mikor néked jól lesz dolgod, és cselekedjél, kérlek, irgalmasságot velem. Emlékezzél meg rólam a fáraó előtt, és szabadíts meg engem a házból. Mert lopva hoztak el engem a héberek földjéről, és itt sem cselekedtem semmit, hogy tömlöcbe vessenek. Megindító ez a kérés. Szintúgy jajong, szintúgy sír József. Fiatalon mennyit kellett kiállnom? Ha megnézzük az idői diagramot, akkor leolvashatjuk róla, hogy József 11 évig volt Potifár házában, és 2 évig a börtönben, tehát József ebben az időben már igencsak egy 30. éve felé tartó fiatalember. Azért gondoljuk magunkat az ő bőrébe. Az ember 17 évesen az embert eladják, tulajdon testvérei. Rabszolgának kerül, 11 évig becsületesen dolgozik, és akkor egy asszony csalárdsága miatt a börtönbe kell jutnia, és közel már a 30. évéhez itt van semmivel a kezében. De vajon semmivel a kezében? Meg fogjuk látni a következőkben, hogy Józsefnek ugyan külsőképpen semmije nem volt, de belül annál inkább gazdag volt. De mielőtt rátérnék a történetünknek a gyors fordulatára, mert a Biblia szerint ez egy nagyon nagy törvényszerűség az életben, hogy Isten hagy megpróbáltatásokba jutni embereket. Igaz, hívő embereket nagyon nagy megpróbáltatásokba is enged belejutni. Ott van egy Jób könyve a Bibliában, hogy Isten mit nem megengedett Jób számára, milyen megpróbáltatásokat. De a megpróbáltatások mélyén, amikor már emberek előtt elsötétül a látóhatár, és azt mondják, hogy hát itt semmi jó nem várható, Istennek gyakori cselekvése, mondja a Biblia, hogy a 24. órában cselekszik. Hogy Isten akkor veszi kézbe az eseményeket, amikor emberileg már lehetetlenné válik a helyzet. És itt is igazolódik az, amit említettem, akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik. Ha kitartanak, ha hűségesek, a 24. órában felvirrad a hajnaluk, jön a szabadítás. Lépjünk tehát tovább, és nézzük most József életének 5. mozzanatát. Vajon mit rejt magában ez a mozzanat? 2 év után, miután József már 2 évig sínlődik teljesen ártatlanul a börtönben, a fáraó álmot lát. 2 álma van a fáraónak, az előadás legvégén fogok egyébként pár szóban megemlékezni ezekről a bizonyos álmokról József történetében. Most szeretném elmondani, mert nagyon szemléletes volt ez az álom, hogy a fáraó álmában a Nílus partján állt. És látta, hogy a Nílusból kijön 7 kövér tehén. És a 7 kövér tehenet követi 7 sovány, ebben még semmi rendkívüli nem volt, de a 7 sovány tehén ezután felemésztette, szóval megette a 7 kövéret. Ez már rendkívüli volt. Épp fordítva lehetne várni, hogy a 7 kövérbe fér bele a 7 sovány, De ezzel ellentétben a hét sovány tehén falta fel a hét kövéret. A fáraó fölébred, mint akkor, amikor az ember általában feszítő és hát izgalmas álmot lát, de aztán újra visszaaludt, és újra látott egy álmot. Hét telt gabonafejet látott maga előtt, aztán hét soványat, és ez a hét sovány ösztövér gabonafej emésztette fel a hét kövéret. Akkor a fáraó felébredt, hívatta a bölcseket, írástudókat, nem tudták megfejteni az álmok értelmét, pedig az álmok ugye párhuzamosak voltak, mint egy a második álom megerősítette az elsőt, nem tudták megfejteni. Ekkor jutott eszébe a fáraó főpohárnokának, hogy ő a börtönben együtt volt egy héber emberrel, aki az Isten ihletésére, isteni erővel meg tudta jelenteni az ő álmát is. Hát, ha most a fáraó álmát is meg tudja fejteni. Józsefet kihozzák a börtönből, megjelenik a fáraó előtt, és valóban az Isten segítségét kérve József elmondja a fáraónak, hogy azért látott két álmot, mert Isten meg akarta őt erősíteni abban, hogy ami álmot látott, az igaz, az bizonyos, az be fog következni. Megerősítette a második álom az elsőt. És az álmok értelme pedig a következő. Hét bő esztendő jön majd Egyiptom földjére, amikor tele lesznek a magtárak, csűrök, annyi lesz a termés. Gondoskodni kell tehát a termésnek a betakarításáról, mert a hét bő esztendő után kezdetét veszi hét ínséges, hét szűk esztendő, amikor az embereknek enniük kell, gabona kell, élelem kell, tehát jól kézbe kell venni az ország vezetését, irányítását, mert a hét bő esztendő ideje alatt kell raktározni termést a hét szűk esztendőre. Hogy ezt József elmondja a fáraónak, ő azonnal átlátja a dolognak a valóságát, le is húzza a gyűrűjét a kezéről, Józsefet megbízza, hogy kormányzó legyen, hogy személyesen vezesse ezeket a betakarítási munkálatokat, építessen magtárokat, csűröket, az állami földekről is ugye intézkedés történik. Ezt a Biblia nagyon valóságosan és történelmhűen írja le, és azután valóban a hét bő esztendő letelte után, 1670 ez az időpont, a hét bő esztendő letelte után kezdetüket veszik a szűk esztendők, és a ínség, a gabonahiány második évébe járunk már, 1661, amikor megjelennek József testvére is Egyiptomban. Mert ez a bizonyos éhínség nem csak Egyiptomot sújtotta, hanem az akkori lakott földterületet is, tehát Kánaán földjére, Palesztina földjére is kiterjedt. És Jákob, aki itt élt ugye a fiúgyerekekkel, nem volt mit enniük. Gabona után kellett nézniük. Jákob tehát útnak ereszti a 10 fiúgyereket, a legkisebbet Benyámint nem engedi. Azt mondja Jákob, Józsefet elveszítettem, Benyámin elveszítését nem élném túl. Benyámint nem engedem, de ti induljatok útnak, és hozzatok gabonát Egyiptomból. Nos hát, most történik meg az a találkozás, amelyről Józsefet Isten álomformájában már értesítette. Itt ez a hatodik mozzanat, és ez nem egyszerűen csak a mozzanat az előadásnak, hanem szinte bekeretezhetünk. Itt ez a hatodik mozzanat az József élettörténetének ez a csúcsa és végső mozzanata, amelyet nagyon részletesen szemügyre kell vennünk. Mert amit önöknek ígértem, hogy József története miről fog tanítani, hogy mi a legnagyobb dolog az életben, azt most fogjuk meglátni. Miért? Mert a testvérek megjelennek József előtt, ők nem ismerik fel Józsefet, hogy miért? Ezért szoktam így firkálni a táblára, hogy lássuk, be is satíroztam, 22 év telt el. József itt 1683-ban 17 éves, és időszámításunk előtt 1661-ben 22 év után most már 39 éves. 22 év telt el, a testvérek nem ismerik fel Józsefet, más a hajviselete, a ruházata, fiatal fiúból érett férfi lett, de József felismeri a testvéreit. József tudja, kikről van szó. És kedves hallgatók, most jön a nagy kérdés. Mit tesz József? Mit tesz József? Mit teszünk mi emberek,
1: Ha velünk szemben valamikor valaki gonoszságot követett el, meg akart volna ölni, kút mélyére dobott, eladott, mit tesz a természetes ember, ha később fordul a kocka, változik a helyzet, és ő van hatalmon, mit tesz azokkal, akiknek egyszer a kezében volt? A természetes ember, az önző ember, a világra született, de meg nem változott ember, biztos, hogy azon gondolkodnék, hogy hogy fizesse vissza a testvéreinek azt, amit vele elkövettek. Hogy torolja meg a testvérein a hajdani gaztettet? Kedves hallgatók, József nem ezt teszi. Mert József, mint minden igaz ember, akiről a Biblia hírt ad, hogy igaz ember volt, József tudja azt a nagy törvényt, amit önöknek már olyan sokat idéztem, de annyiszor fogok idézni, míg mindenki úgy meg nem marad, nem csak az elmében, hanem a szívében is ez a nagy törvény, amelyet Pál apostol a Római Levél 12. fejezetében így mond ki. Ne te győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Ne te győzettessél meg a gonosztól. Veled rosszat tettek? Ne tégy rosszat a másikkal. Mert ezzel sem te nem jársz jól, sem a másik nem, meg az ügy sem jár jól. Ne te győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Mit tesz ezután József? Kedves hallgatók, ezt úgy föl szoktam tenni a kérdést, főleg fiatalok előtt, iskolákban, amikor beszélek erről, hogy mondom a fiataloknak, gyerekek, mit tennétek ti most József helyében? Akkor nagyon ösztönösen és nagyon szépen, ugye a gyerekek nem nagyon válaszolják azt, hogy visszafizetnénk, meg megtorolnánk, ugye ezt érzik, hogy ez egy alacsony rendű emberi dolog, hogy visszafizetni, megtorolni, bosszút állni, ez egy alacsony rendű emberi érzés. Mások azt szokták mondani, hogy én nem adnék neki gabonát. Még egy jobb fokozat, azt szoktam mondani, hogy én adnék nekik gabonát, de feltárnám előttük a valóságot. Azért a szemükre hánynám azt, adnék nekik gabonát, de azért a tudomásukra hoznám, hogy micsoda iszonyatos dolg volt, amit velem elkövettek. És amikor így meghallgatom a gyerekeket, és mondom, hogy gyerekek, akkor most nincs jobb megoldás? Én József történetéről úgy szeretnék beszélni, hogy mi a legjobb dolog az életben, mi a legértékesebb dolog az életben. Általában csend szokta fogadni ezt a kérdést. Kedves hallgatók, József nemhogy csak nem torolta meg a testvéreit, nem csak, hogy adott gabonát, de itt mutatkozik meg, hogy ki volt József, és a Biblia szerint ki az igazán ember. József segíteni akart a testvéreinek, nem csak gabonával, hanem segíteni akart nekik főképp azzal, hogy megváltozzanak. Hogy jobb emberek legyenek. Gabonát könnyű volt neki adnia. Magas úr volt, kormányzó, annyi gabonát adott, amennyit csak akart. De kedves hallgatók, ha József nem lett volna olyan ember, amilyennek láttuk, akkor József soha nem tudta volna megtenni azt, amiről most fogunk beszélni, hogy hogyan tudta József ezeket a testvéreket, hogyan lehetett József eszköz abban az isteni tervben, hogy a testvérek megjobbuljanak. Nagy kérdés ez az emberi életben, hogy hogyan lehet egy embert megváltoztatni, megjobbítani, nemesebb életvitelre késztetni. Nyilvánvaló, hogy ezt erőszakkal nem lehet. Ha József azt tette volna, hogy ad neki gabonát, és utána fölfedi magát előttük, hogy hát én vagyok ám József, ezzel semmi jót nem csinált volna. A világon semmi jót, mert lehet, hogy félelemből a testvérek meghunyászkodtak volna. De azon túl semmi döntő változás nem következett volna be tartósan az életükben. A Biblia szerint tartós, lényeges változás akkor következik be az életünkben, ha mi magunk döbbenünk rá a dolgokra. Ha mi magunk ismerjük fel a rosszat, amit elkövettünk, ha mi magunk érzünk megbánást minden külső kényszertől mentesen, ha mi magunk kérünk bocsánatot, ez indíthat el egy embert a megjobbulásnak az útján. Erőszakkal megváltoztatni embert nem lehet. Bűnfelismerést, bűnbánatot kicsikarni egy emberből nem lehet, és veszélyes dolog. Mert ismétlem, lehet, hogy az az ember pillanatokig mondjuk megbánást gyakorol. De utána aztán mi lesz? Józsefnek tehát egyetlen egy keskeny ösvénye maradt. Igaz erre Jézus Krisztus híres mondás, az a keskeny út, hogy Józsefnek nem szabadott felismertetnie magát, És Józsefnek kellett, hogy adjon gabonát, de ugyanakkor erkölcsi kérdések elé kellett, hogy állítsa a testvéreit. Nem az volt a legnagyobb dolog József részéről, hogy gabonát adott nekik. Az volt a nagy dolog, hogy foglalkozott a testvérei lelkével és szívével. Sorozatos erkölcsi kérdéseket állított eléjük, mégpedig úgy, hogy ezt ők észre ne vegyék, és saját maguk mélyedjenek bele a múltjukba, saját maguk ismerjék fel azt a bűnt Rút bűnnek, és bánják meg. Hogyan érte el ezt József? Mindnyájukat szeretném kérni, hogy a Bibliának ezeket a fejezeteit olvassák majd el otthon. Én ezt nem tudom felolvasni, csak elmondom egész vázlatosan, jelzésszerűen. Mózes első könyve 37. fejezetétől az 50-ig tart József élettörténete, 13 fejezet. Ez pár óra alatt el lehet olvasni. Az életnek a nagy ajándéka, ha ezt valaki figyelmesen és tüzetesen elolvassa. József előtt megjelenik a tíz testvér, meghajolnak előtte gabonáért. És József azt mondja, honnan jöttetek? Kezdi József föltenni az erkölcsi kérdéseket. Honnan jöttetek? Hát rögtön neki Kánaánból. Igen, Kánaánból. És hányan vagytok testvérek? 12-en felelik. 12-en? Miért csak 10 vagytok itt? Mondják a testvérek, hogy hát a legkisebbik öcsünket, Benyámint, az apánk otthon marasztotta, mert féltette. A másik testvérünk pedig nincsen meg. Érdekes kifejezés, ugye nincsen meg. De már ennyit mondanak, nincsen meg. Azt mondja erre József, nem hiszem el ezt nektek. 12 fiú testvér. Hát ilyen csak a mesébe van. Nem gabonáért jöttetek ti, hanem meg akarjátok kémleszágot. Ugye eléggé zivataros időszakok voltak ezek, a Hikszosz fáraó kora ez, amikor a Hikszoszok kiűzték az egyiptomi fáraókat, és mintegy 150 évig nem egyiptomi fáraók ültek Egyiptom trónján, hanem Hikszosz fáraók, majd beszélek róluk is. Tehát a történelmi körülmények elég zavarosak voltak, elég feszült volt a helyzet. József tehát, hogy ezt mondta nekik, hogy kémek vagytok, ez nem tetszett, olyan légből kapott kijelentés. De a testvérek

Mi nem maradhatunk itt, mi ezt nem tehetjük, ha ti ezt nem teszitek, akkor börtönbe zárattak mindannyiótokat. 3 napig börtönbe záratja őket József. Miért? Egy kicsit éljék át ők is, mint amit József átélt a kútfenekén, meg a rabszolgaságban Egyiptomban. Eltetszenek gondolni, hogy a 3 nap alatt a börtönben miről beszéltek a testvérek. El lehet gondolni, hogy végig pörgették az életüket visszafelé. Az elmúlt 22 évet biztos, hogy erről sokat beszéltek. Miért hagyta őket csak 3 napig a börtönben József? Mert József tudta jól azt, hogy itt az idős apával nem lehet játszani. Mert hogyha túl hosszú ideig kell várni a Jákobnak, hogy a fiai hazaérkezzenek, talán megsínli ezt az egészsége és a türelme. Kihozatja őket 3 nap után a börtönből, és azt mondja nekik József, jól van, rendben van, egy ember marad itt túszként, de az itt marad. Símeont választja ki, aki a tervelője volt a gyilkosságnak. A többi 9 menjen haza, de elvárneteket a legkisebbik fivéretekkel, mert akkor ez a testvéretek sem mehet haza. És még egy valamit tesz József, hogy a gabonáknak a zsákjába visszacsempészteti a pénzt, amit hoztak a testvérek a gabonáért. Gondolják meg, hogy mennyit tanakodtak egymás között ezek a testvérek. A Biblia erről nem szól, a Biblia nem regény. A Biblia lényegi dolgokat mondja el. De ugye ezt el lehet gondolni, hogy mennek haza a testvérek, mi mindenről kezdenek ott beszélni, miféle különös dolgok történnek velünk, és otthon Jákobnak is elő kell, hogy adják a történetet, és Jákob akkor azt mondja, nem, Benyámint nem engedem el. Csak hogy Jákobnál is erősebb szükség, ugye az éhség, pár hónap alatt kifogy a gabona, és Jákob útra kell bocsátani a Benyámint is. Elmennek tehát a testvérek újra Egyiptomba, hogy gabonát kérjenek, és József folytatja tovább a próbáinak a sorozatát. Megvendégeli a testvéreket. Leülteti őket egy nagy asztalhoz, mindenki elé tálakat rakat, felszolgáltatja az ételt, és Benyámin elé 5-szörös adagot tétet. Miért? Nézi azt, hogy a testvérek vajon irigyek-e? Őrá irigykedtek egy cifra ruha miatt, egy tárgy miatt irigyek voltak, és ezért akarták őt megölni. Most megnézi, hogy Benyáminra irigykednek-e, ugyanarra a Rákheltől született gyerekre, mint akitől ő is született. És látja, hogy a testvérek már nem irigykednek. Látja, hogy a testvérek megrettenve beszélnek egymás között, és érződik rajtuk az, hogy ezek a testvérek, hogy kezdenek alakulni. Az a kőszív, az a kemény, durva szív kezd átalakulni, kezdenek gondolkodni, kezdenek szembesülni dolgokkal, és latra vetni dolgokat. Kedves hallgatók, nem említettem a történet során, csak most említem. József bemegy a szobájába és sír. Milyen sírás ez? Jézus Krisztus azt mondja a hegyi beszédben, így kezdi a hegyi beszédet a boldog mondásokkal, így kezdi, hogy boldogok a szegények, a lelki szegények, mert övék a mennyek országa, szóval akik beismerik a maguk szegénységüket, hogy mennyire kevés az ember önmagában. És a második boldog mondás micsoda ezután? Boldogok, akik sírnak, mert majd megvigasztaltatnak. A sírás a Bibliában a szó igazi értelmében vagy a bűneink fölött sírást jelenti, vagy a más emberek miatti részvétet és együttérzést jelenti. József együtt érez a testvéreivel. Szóval József nem csak úgy állítja próba elé a testvéreit, hogy most próbák elé állítom őket, aztán majd mi lesz belőle, most én leckésztetem őket. Ne hitessenek ezt elgondolni. Többször is mondja a Biblia, hogy József sírt, de elvonult, hogy ne lássák a testvérei, mert a nyilván gyanút fogtak volna. József együtt érzett a testvéreivel. József nem csak a hideg ész alapján akarta a testvéreit megváltoztatni. József szíve is benne volt ebben. Kedves hallgatók, ez a legnagyobb dolog az emberi életben. Erre mutat rá József története. A legnagyobb dolog az emberi életben eszköznek lenni más emberek megváltozásában. A legnagyobb dolog az emberi életben hozzásegíteni embereket, akik önzőek voltak, durvák, faragatlanok, kegyetlenek, akár a gyilkosságig elmenően durvák. Hozzásegíteni ezeket az embereket, hogy megváltozzanak, hogy a gondolkodásmódjuk átalakuljon, hogy a szívük, lelkük kicserélődjék. Hadd kérdezzem meg önöktől, valóban ez a legnagyobb dolog az emberi életben?

Nagy dolog volt gabonát adni, nagy dolog a testi szükségleteket kielégíteni. Nagyon szép dolog az az emberi életben, hogy emberek jótékonyak, hogy emberek segíteni akarnak mások ínségén, ruhával, pénzzel, élelemmel. Ez nagyon nagy dolog, ezt én nem akarom lebecsülni. De van ennél egy mérhetetlenül nagyobb dolog is. Amikor emberekkel együtt érezni a nyomorúságukban. Amikor emberekről megismerni, hogy hol vannak, és hozzásegíteni őket ahhoz, de tapintatosan, finoman, nem kényszerítve őket, hogy azok az emberek felismerjék a rosszat, amit elkövettek, megbánják, szembeforduljanak önmagukkal. Ez a legnagyobb dolog az emberi életben. És amikor ezek a testvérek kiállják az utolsó próbát is, mert az utolsó próba a legnagyobb, hogy a testvéreket elengedi József, de Benyámin zsákjába csempészteti az ezüst poharát, és amikor a testvérek mennek már megkönnyebbülve haza, hogy jaj, most már ennyi mindent átéltünk, most már hazamehetünk, visszük a gabonát, visszük Símeont, hazavisszük Benyámint, mindannyian hazafelé tartunk, akkor katonák dübörgése hallatszik, jönnek lovakon, megállítják őket, hogy miért loptátok meg a mi urunkat. Miért loptátok meg a fáraó kormányzóját? Hát az ezüst poharát valamelyikőtök elemelte. Égre, földre esküdöznek, hogy ők nem tolvajok. Hát bontsátok ki csak a zsákokat. És megtalálják Benyámin zsákjában. Megtalálják Benyámin zsákjában az ezüst poharat. És figyeljünk rá, hogy a testvérek most nem tanakodnak. Nem Benyámira hárítják a felelősséget. Nem kutatják, keresik, hogy most hogy, miért történt volna ez, hanem a testvérek azt mondják, hogy Benyámint mi egyedül vissza nem engedjük. Ha Benyáminnak itt kell maradni, mi is itt maradunk vele. Ha őt követeli ez a bizonyos kormányzója a fáraónak, akkor mi is itt maradunk vele, és követjük őt. És amikor visszahívják őket József elé, és kedves hallgatók, most olvasom fel a jelenetünknek, az egész történetünknek a csúcspontját, amiről látjuk, hogy a testvérek valóban megváltoztak. Nem ebben, abban, alapvetően gyökeresen megváltoztak. A történetünk csúcspontja Mózes első könyve 44. fejezetének a 16. verse. Visszahivatják a testvéreket József elé. József keményen szól hozzájuk, hogy akkor fogjaim vagytok, mert loptatok tőlem. És akkor előáll egy testvér, Júda. Az a Júda, aki tulajdonképpen eladatta Józsefet a Midiának. Midianitáknak és Ismálitáknak. És kedves hallgatók, mielőtt felolvasnám azt, hogy Júda mit mond, hogy érzékeltessem a jelenetnek a súlyát és a jelentőségét, hadd vessek fel önöknek egy kérdést. A testvéreken azt látjuk, hogy a testvérek eljutottak a bűn felismerésig és az igazi bűnbánatig. De az ember ki előtt bánja meg, ki előtt könnyebb megbánnia igazán a rosszat, amit elkövet. Ki előtt mondjuk meg könnyebben azt a hibát, azt a vétket, amit elkövettük? Egy hozzánk közel álló embernek, mondjuk otthon a családban, apánknak, anyánknak, testvérünknek, barátunknak, akikről feltételezzük, hogy jó akarattal állnak hozzánk, hogy nem fognak bennünket ítélgetni, kárhoztatni, vádolni azért a rosszért, amit elkövettünk. Egy ilyen ember előtt mondjuk el könnyebben a hibáinkat, vagy egy olyan ember előtt, aki ismeretlen nekünk, akitől semmi megértés nem várhatunk. Aki talán közömbösen, közönösen néz erre, és majd jól meg fog ítélni azért, hogy mi mit követtünk el. Hát azt hiszem, szónoki a kérdés, mindannyian az első esetre válaszolunk, hogy csak könnyebb azelőtt elmondani az egyik hibámat vagy botlásomat, akiről feltételezhetem, hogy megértő lesz, és hogy nem fogja a szájára venni az esetet, és nem fog országvilág előtt engem befeketíteni, hanem segít, hogy én valóban szakítsak azzal a hibával, amit elkövettem. De kedves hallgatók, itt nem ez az első eset áll fenn. A testvérek nem tudják, hogy ki előtt vannak. A testvérek nem Jákob előtt beszélnek a vétkükről, hanem a testvérek ott állnak az idegen egyiptomi kormányzó előtt. És az idegennek vélt egyiptomi kormányzó előtt Júda a következőt mondja. És mondta Júda, mit mondhatunk az én uramnak? Mit szóljunk
És mivel igazoljuk magunkat? Isten büntetése utolérte szolgáidat. Íme mi az én Uram szolgái vagyunk, mind mi, mind az, akinek kezében a pohár találtatott. Júda ezt mondja, nem tudjuk magunkat mentegetni. Nem tudjuk magunkat fehérre mosni. Nem tudom miért, már bizonyára egy régebbi dolog következtében az Isten büntetése utolérte szolgáidat. Mit mondjunk neked, mivel mentegessük magunkat? Mi nem tudunk és nem is akarunk hazudni. Mi az életben elkövettünk egy förtelmes gonoszságot, és amiatt ér bennünket ez a veszedelem. Ez Júda képes kimondani egy akkor még számukra vad idegen ember előtt. Ez az igazi megbánás. Amikor ha valaki felismeri a rosszat és megbánja, akkor azt mindenki előtt elmondja, mert ő azt nem akarja rejtegetni. Nem azért mondja el, hogy a rosszat hallják az emberek, hanem azért mondja el, hogy lássák az emberek, hogy ő nem akarja titkolni, leplezni azt a rosszat. Sorozatunk keretében fogunk még hallani egy ilyen esetről, amikor Dávid király egy borzalmas gonoszságot elkövetve ország világ előtt bevallotta a vétkét, megalázta magát, és megírta az emberek okulására az 51. zsoltárát. Kedves hallgatók, ezután már József nem tudta magát tűrtőztetni. Mert József látta, hogy a testvérek valóban megváltoztak. A gondolkodásuk, a szívük belül átalakult. Lehet, hogy a magatartásuk vagy a külső cselekedeteik még nem mutatták annyira ezt a változást. De mennyire más beszéd ez, mint amit 22 évvel ezelőtt mondtak. Mit mondjunk az én Uramnak? Mivel mentegessük magunkat? Isten büntetése utolérte a te szolgáidat. József ezután már nem tudta magában visszafojtani a sírást, és az sem, hogy felismertesse magát. És akkor elmondta a testvéreinek, hogy én vagyok József, akit ti eladtatok, én vagyok József, aki ellen annyi rosszat gondoltatok tenni, de az Isten, aki mindvégig nyomon követte az életemet és megsegített, a rosszat is jóra fordította. Nagy kifejezés ez a Bibliában. Mózes első könyve 50. fejezetében olvassuk ezt a kifejezést, és fel is tüntettem a kísérő füzetünkben, hogy hányszor és hányszor előfordul ez a Bibliában. Átfordítás. Milyen kis és olyan játékos kifejezés, átfordítás. Megy lefelé József története, a kútba, Egyiptomba, börtön mélyére. Istennek mennyiből állt átfordítani? Csak egy álmot adott, csak egy kis éhínség a földkerekségen, és Isten egyik pillanatról a másikra átfordította az események irányát. De kinek az életét fordítja át az Isten? A Biblia szerint azért, akik az Isten szeretik, azoknak minden javukra válik. Akik hűségesek a lelkiismeretükhöz, akik hűségesek a hitükhöz, a meggyőződésükhöz, a becsületességükhöz. Józsefet az Isten meg tudta segíteni. Józseffel együtt volt az Isten, ahogy mondja az egyik zsoltár, ami visszatekint erre a történetre, mert József mindig az egyenes úton járt. És így József élettörténetének nem csak az a tanulsága, hogy egy ember, ha az Isten szereti, minden a javára válik. És hogyan tudott annyi sok nehézség után eljutni egy célhoz, hanem József élettörténetének itt van a nagy tanulsága, hogy József segíteni is tudott a testvéreinek a jobbra fordításában. Ez a döntő. Ezért az egyik legnagyobb történet a Bibliában. Ezért előlegezi meg az evangéliumokat, Jézus Krisztus életét is. Mert Jézus Krisztus sem azért jött a földre, hogy gyógyítson, hogy embereknek kenyeret adjon, bár ezt is megtette. Hanem Jézus azért jött a földre, hogy embereknek a megjobbulásában segítkezzék. Hogy az ember megváltozásának a törvényszerűségeit megismertesse az emberrel. És ezért lehet egy előkép történet, a József története, az evangéliumok előképe és Jézus életének az előképe. Mert a Biblia szerint a legnagyobb dolog nem az, hogy gabonát adott. Vagy nem az a legnagyobb dolog, hogy csodát tett és kenyeret adott az embereknek. Nem a testi javak a legnagyobb dolgok. Nem a testi szükségleteinktől szenvedünk mi leginkább ezen a földi életen. Hanem attól szenvedünk mi leginkább, hogy az önzés,
az én központuság keseríti meg a mindennapjainkat. A harag, a cívódás, a gyűlölködés, a hiúság rakásra, mindazok a vétkek, amelyek az én központuságból következnek. Az a nagy gyógyító az emberi életben, aki lelki orvos tud lenni. Az a nagy gyógyító, aki az emberek testi szükségletein kívül leginkább a lelki szükségleteket tudja kielégíteni. És József élettörténete ezért csodálatos, mert ezt látjuk, hogy József erejéből nem csak arra futotta, hogy ő tiszta és igaz maradjon, hanem József erejéből, József hitéből arra is futotta, hogy ne éljen vissza a hatalommal itt a hatalom csúcsára fölkerülve, hanem a hatalmát arra fordítsa, hogy a testvérei megváltozásában legyen segítőtárs. És a történetünk befejezését én három rövid gondolattal szeretném még lezárni, mint egy epilógusként. József története. Azt mondja róla a Korán is, hogy a legszebb történet. Voltaire is azt mondja, hogy az ókor legbecsesebb öröksége. Én is arra igyekeztem fölhívni az önök figyelmét, hogy a legnagyobb dolog és a legértékesebb dolog mi az életben, erről beszél József története. Igen, ám csak az utolsó két évszázadban, a 18. század végétől a mai napig nagyon sok ember úgy tekinti ezt a József történetet, hogy ez nagyon szép erkölcsi tanítás. Na de kérem, hogy ez meg is történt. Hát nem egy kicsit mitosz ez az egész. Ugye Thomas Mann is e felé hajlott, ez mitosz. Nem meseszerű ez az egész dolog, hogy valaki héber rabszolga létére ott lesz a fáró második embereként Egyiptom vezető emberei között. Hát hogyan is hihetnénk mi ezt el? Meg aztán az álmok. Ez a hat álom, hát ez olyan meseszerűvé teszi az egész történetet. A befejező pár megjegyzést ezekre a kérdésekre szeretném szánni, és röviden szeretnék ezekre válaszokat adni. Először is az álmokról szeretnék megemlékezni. Valaki mondhatja azt, hogy a történetben sok az álom. Valaki mondhatja azt, mint Thomas Mann, aki freudista álomfejtéssel fejti meg a fáró álmait. Ezt lehet mondani. Csak ha valaki elolvassa a Bibliát, azt mondom, hogy mégse lehet mondani. Mert a Biblia nem csak ezekről az álmokról tud, amelyeket József álmodott, fáró, a főpohárnok, fősütőmester, hanem a Biblia nagyon árnyaltan, nagyon részletesen beszél az álmokról. A Bibliából a következő tűnik ki. Prédikátor könyvében olvashatunk a mindennapi álmokról. Ez az első csoport. Azt mondja bölcs Salamon, hogy álom szokott következni a sok foglalatosságból. És ezekben az álmokban a hiába valóság is sok. Hát ez teli találat ez a két mondat. Mindannyian álmodunk sokszor az életben. Miért? Mert túlhajtottuk magunkat, nem pihentük ki magunkat, a tudatunk dolgozik, és a tudat falára vetíti össze-vissza az agyván a különböző emlékképeket. A Biblia tud ezekről az álmokról is, hogy álom szokott következni a sok foglalatosságból, és az álomban a hiába valóság is sok. Ugye milyen döbbenetes megfogalmazás, hiába valóságokkal vannak telezsúfolva ezek az álmok. Jobb ezeket elfelejteni, jobb, hogyha reggel fölébredünk, már nem is emlékezünk, hogy mi kínzott bennünket, ugye? Ki elől futottunk meg, milyen meredélyek nyíltak meg, meg egy szempillantás, és vége lett volna az életünknek. Különböző tücsök, bogár, borzalma az álmaink. De ezen felül a Biblia tud még az álmoknak a második csoportjáról is, amelyet Jób könyve 33. fejezetében intő álmoknak nevez. Az intő álmok már nem ilyen biológiai, fiziológiai, agyi álmok, hanem már Istennek a tanácsai, üzenetei az ember számára. Jób könyve 33. fejezet olyan szépen mondja ezt el, amikor az emberek otthon lefekszenek, mondja Jób, és elszenderülnek, kicsit kikapcsolódnak, kicsit nyugodtabbak az emberek, akkor szokta őket Isten meginteni a megintetés pecsétjével. Mert akkor az ember jobban felfog dolgokat, visszaemlékezik, felülbírálja magát. És akkor az ember kap egy ilyen jellegzetes intő álmot. Például Dániel könyvében van ilyen, a 4. fejezet egy ilyen intő álmát mondja Nabukodonozor királynak. De a Biblia tud még egy harmadik álom típusról is. Hétköznapi álom, intő álom és profétikus álom. A Mózes 4. könyve 12. fejezete azt mondja,
Maga az Isten szólal meg, és ezt mondja, aki az én prófétám, álomban és látomásban szólok azzal. Isten felhasználja az ember nyugalmi helyzetét, és amikor az ember elszenderül, elalszik, akkor nagyon világos, nagyon szemléletes álmokat, látomásokat ad az embernek, és ezáltal ért meg az ember valamit az életben. Tehát valaki mondhatja azt, hogy nem ért egyet a Bibliával, vagy nem hisz a Bibliának, de azt nem mondhatja senki sem, hogy a Biblia nem differenciál, nem különböztet meg. És a Biblia szerint vannak hétköznapi álmok, intő álmok és profétikus álmok, és ezeket az álmokat, amelyeket a történetben felidéztem, ezeket nyilván Isten adta. Ezek profétikus álmok voltak. Ki adott volna más 17 éves korában valakinek egy olyan álmot, amivel a 22 évvel későbbi eseményt megjövendölte volna, jövendől és profécia csak Istentől eredhet. Ezek profétikus álmok voltak. Ennyit az álomról, hogy ezt senki ne tartsa meseszerűnek, mitikusnak, legendás dolognak. A Biblia ezekről beszél bőségesen. A másik, hogy József hogyan juthatott el a hat szinte a csúcsára. Felrajzoltam a táblára József történet. Ugye József 1700-ban születik, és ez a történelmi időszak, amikor József élt, ez az úgynevezett Hikszosz kor volt. Hogy mi ez a Hikszosz kor? Hikszosz fáraók özönlötték el Egyiptomot. Leigázták az egyiptomiakat, és mintegy 150 évig Hikszoszok irányították az országot. Ha valaki elkezdi olvasni a József történetét, és ilyen kifejezésekbe botlik például, hogy háromszor mondja a történet, hogy Potifár egyiptomi volt. Potifár egyiptomi volt. Potifár egyiptomi ember volt. Hát miért mondja olyan sokszor? Mert a Hikszosz korszakban nem volt magától értetődő, hogy született egyiptomiak megőrizhették a tisztségüket. Potifár kivétel volt. József azért lehetett olyan magas polcán a hatalomnak, mert a Hikszoszok nem voltak ellenséges viszonyban a zsidókkal. Mind a két nép állattartó nép volt. Ugye az egyiptomiak gyűlölték az ilyen állattartással foglalkozó népeket, ők inkább földműves kultúrát honosítottak meg az országukban. De a Hikszoszok nem gyűlölték a zsidókat. És ez ad magyarázatot arra, hogy amikor a Hikszoszokat kiűzték az egyiptomiak, tehát időszámításunk előtt 1580-ban, akkor miért nehezedett meg a zsidó népnek a sorsa, mert visszajöttek az egyiptomi fáraók, és József ugye betelepíthette a családját Gósen földjére, tehát Egyiptom deltájában, Nílus delta keleti részébe, és az egyiptomi fáraó kegyetlen acsarkodással tekintettek a zsidókra, és a következő alkalommal ezért kell itt folytatnunk majd a történetet, hogy ugyan miért adtak ki olyan kegyetlen rendelkezéseket, hogy a fiú gyermekeket is öljék meg, ugye Mózes idejében. Erről a Hikszosz korról bárki olvashat, mert egy külön fejezet szól erről az időszakról, Kálkosi Lászlónak a Réfiai című könyvében. Ezek a Hikszoszok vagy Hükszoszok, ugye pásztor fejedelem, ez magyarul pásztor fejedelmek voltak, nomád nép, egyszerűen rázúdultak Egyiptomnak a keleti határaira, amelyek nem voltak megerősítve, és lesöpörték az egyiptomiakat. 150 évig Hikszosz kultúra volt Egyiptomban, és ekkor játszódik a József történet. Mennyire bele van ágyazva a történelembe? Én nem azt mondanám, hogy mennyire meseszerű, meg mennyire irodalmi mű ez, hanem azt mondanám, hogy igen, ez egy magasrendű elbeszélés és alkotás, de ez annyira bele van ágyazva a történelembe, hogy a történelemnek bármely próbáját elbírja. És kedves hallgatók, a harmadik, az utolsó ellenvetés, amit szoktak tenni a történetünkkel szemben, és ezzel is zárnám az előadást, a következő. Nagyon sokan azt mondják, hogy hát József útját azért nem lehet követni. Hát ennyire tisztának maradni az életben? Ennyire erkölcsösnek és becsületesnek? És a mai világban, ugye ez egy gyakori szófordulat ma emberek, a mai világban ilyen embernek lenni. Kedves hallgatók, József története azt mondja el, hogy a legnehezebb körülmények között is megőrizheti az ember tisztán az ő útját és a magatartását. A 119. Zsoltár fel is teszi a kérdést. Hogyan őrizheti meg az ifjú az ő útját? Nyilván igazságban, erkölcsben, becsületben. És így folytatja, hogyan őrizheti meg az ifjú az ő útját?
ha nem a te beszédednek megtartása által. József hívő ember volt. Józsefről most az előadás végén ezt nagyon nyomatékosan el kell mondanom. József nem a saját erejéből őrizte meg magát, olyannak, amilyennek láttuk. Józsefnek állandó összeköttetése volt Istennel hit és imádság által. József azt mutatja meg, hogy hitáltal győzni lehet a legkeservesebb külső körülményeken is. A József történet tehát egy nagyon nagy bibliai témát is megcsendít, a hit által való győzelemnek, a hit által való megigazulásnak a nagy bibliai tanítását, amelyről a következőkben még sokat fogok szólni.

Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Először a gyermekekhez fogok szólni, ahogy szokásunk ez, úgyhogy gyertek az első sorba. Mindenki kap egy képet tőlem, aki szuper. Tudjátok, hogy amikor itt vagyok, akkor mindig valamilyen élőlényről szoktam nektek beszélni. Múlt alkalommal emlékeztek, miről beszéltem? A borsó szemecskéről beszéltem, így van. A mai napon egy állatot választottam, ez nagyobb, mint egy borsó szem. És hát nem tudom, hogy... Te tudod, na? Igen? Hát a verébnél picit nagyobb, de nem a veréb lesz. Az mindjárt a kép majd segít nektek. Szerintem a képről se fogjátok fölismerni, de aki fölismeri, az... Tessék. Akinek testvére is van, és nincs itt véletlenül, a testvérenek is vihet, hogyha akar, majd ide teszem, és akkor innen lehet vinni plusz darabot. Na, a képről valaki fölismeri? Nem? Igen? Nem kolibri, de mérete az hasonló. Szerintem ez még a felnőtteknek is gondot jelent. Na? Igen? Hát, tessék, nem galamb, micsoda? Nem. Hát akkor egy új madárfajt fogok most veletek megismertetni. Ez a madár az aranylile. Aranylile, így hívják. Aranylile. Hát nem csodálkozom, hogy nem találkoztok vele itt Magyarországon, mert Alaszkában él. Nagyon-nagyon hideg helyen. És azért választottam őt a mai napon, mert emlékeztek, mindig próbálom belétek súlykolni azt, hogy az iskolában mit tanítanak? Azt tanítják, hogy minden a véletlenből állt elő, az egyszerűbbből lett a bonyolultabb, a majmok őseiből lettek a majmok, meg az emberek. Azt tanítják, hogy a növényekből lettek valahogy az állatok. Szóval sok mindent tanítanak, amit nekünk mindig meg kell tanulni. Ugye? És hogy egy ősbolgóból keletkezett minden, így van, ezt tanítják. Már látom, te is olvasod a földrajz, meg a biológia könyveket. Azt nekünk mindig nagyon pontosan meg kell tanulni. És ha minket felszólítanak, vagy felelni kell, vagy dolgozatot kell írni, akkor azt ötösre kell mindig megtenni. Nem, ötösre. Ja, hogyha, bocsánat, múltkor beszéltünk, hogyha német iskolába jártunk, akkor egyesre. Tehát a legjobbra, a leges legjobbra kell írni, vagy pedig felelni. Erre mindenki emlékszik. És a másik felére emlékeztek, hogy viszont mi az igazság? Tényleg a véletlenből jött minden létre? Nem. Ha nem? Az Isten teremtett. Tehát csak az Bibliát ki kell nyitni, az első lapon ott van, Isten szólt és lett. Mondta, hogy legyenek madarak, és lettek madarak. Na de miért őt választottam? Mert ő is, bár nem tud beszélni, mégis Isten teremtő hatalmáról beszél. Képzeljétek el, hogy ez a picike kis állat, ez körülbelül 20 deka, 20 deka a súlya, ez a picike kis állat, mikor megszületik, akkor... Mikor 2 hónapos, akkor a szülei elrepülnek Alaszkából Hawaii-ra, elmennek nyaralni. Hawaii egy nagyon jó kis sziget, nagyon meleg van ott, jók a körülmények, a szülei ott hagyják őket, de úgy hagyják ott, hogy ott a fészekben, a kis mélyedésben van mindenféle jó kis táplálék, meg növények, úgyhogy melegben vannak és tudnak enni. Annyira sok ételük van, hogy körülbelül 2 hónap alatt olyan, mintha felhíználak, hogyha valaki mondjuk én 80 kiló vagyok, felhíznék 80 kilóról 250 kilóra. Gondoljátok el, csak esznek, csak esznek, csak esznek, csak esznek. Körülbelül 130 grammas súlyuk, és felhízlálják magukat az utolsó hónapban 70 grammot esznek. Képzeld el, hogy 80 kiló, és mint 40 kilót felszednék meg magamra egy hónap alatt. Te is nem tudom, hány kiló lehetsz, 30 kiló, és akkor 45 kiló lennél egy hónap alatt. 20, nem, hát 30, 20. Így van. Tehát nagyon-nagyon gyorsan felhízlalja magát, de mit gondoltok, miért hízlalja fel magát ilyen gyorsan? Mire kell neki a zsír? Igen? Nehogy megfagyjon, arra is, hogy melegíti őt, igen, aztán? Te még óvodába jársz, úgyhogy neked ezt még nem kell tudni, de akkor figyelj, és akkor te is megjegyzed. Azért hízdalalja föl magát, mert a zsír, ami a testében van, az neki a repüléshez az üzemanyag. A szülei elrepültek, és néhány hónappal később a fiókák is már olyan erősek, hogy elindulnak a szülők után. Az nagyszerű, én is voltam valamikor 4 éves, de már nagyon régen volt. Na képzeld, de 4 évesen is meg lehet érteni, hogy ez a kis madárka, az aranylile, ami a kezetekben is van, elindul, és 4 éjszaka és 3 napon keresztül megállás nélkül repül. 88 órát repül, gondoljátok el. Észak-Alaszkából le a Hawaii-szigetekig, végig az óceán fölött. Nem szállnak le, mert nem is tudnak leszállni, 4200-4500 kilométernyi víz fölött mennek. Megállás nélkül.
valaki egyszer megszámolta, 205, ezt a felnőtteknek mondom, 250 ezer száncsapást csinálnak, 250 000. Olyan, mint hogyha 3 napon keresztül nem is aludnál, csak állandóan fekvőtámaszt nyomnál. Gondold, ez a kis állat végig tudja csinálni. És mire a végére érkezik, addigra visszafogy, elfogy a zsír, 3 nap és 4 éjszaka alatt visszafogja magát a 150-130 gram közötti súlyára. Gondoljátok el. De van még egy érdekesség. Hogy lehet az, hogy nem téved el? Hiszen ő nem a szüleivel ment, igen? Bizony. A Jóisten beletette azt az ösztönt, a tájékozódásnak az ösztönét, a vándorlás ösztönét, amit nem tudott a szüleitől megtanulni. A Jóisten beletette a pici agyába, hogy hova kell menni. És gondold el, vihar van, köd van, szél van, 3 nap és 4 éjjel repülnek, és soha nem tévednek el. A végére már olyan soványak, hogyha eltévesztenék az útirányt, csak 50 kilométerrel, nem pont Hawaii szigetére érkeznek, Hawaii környékén nincsenek szigetek, más szigetek, mint 100 km-es körzetben csak víz van. Ha rosszul lőné be magát, hogy merre kell menni, akkor belehullana a tengerbe és elpusztul. De mindegyik megérkezik. Gondoljátok el. Csodálatos? Ez lehet véletlen? Ez nem lehet véletlen. Aztán van még egy érdekesség. Képzeld el, hogyha egyedül repülne, ha csak egyedül repülne, akkor hiába hízlalja föl magát, menne, repülne, de nem érkezne meg havig, mert elfogyna a zsír és beesne a tengerbe. Mert annyi zsír nincs rajta, ami egyedül elég lenne. 2 szabályt tudnia kell, pedig senki nem beszélt vele. Az első szabály, soha ne repülj egyedül. Ezt ők tudják. A második szabály, mindig V-alakba repüljetek. Tudjátok, mi repülnek V-alakba? Mert így kisebb a légellenállás, ezért nem kell annyi energiát használni, és elég lesz a zsír, ami van. Honnan tudják ezek a kicsinke kis állatok, hogy együtt kell repülni, V-alakba kell repülni, Hawaii szigetekre kell repülni, előtte hízlalniuk kell magukat? Ez nem lehet a véletlen. Ez csak a Jóisten teremtette. Fel is olvasom nektek mindjárt a Biblia első lapjaiból. Otthon is keressétek meg. Így olvasom. Erről beszél az aranylila nekünk. És mondta Isten, pesdüljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől, és madarak repdezzenek a föld felett, és az ég mennyezetének színén. És megáldotta azokat Isten mondva, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a tenger vizeit, a madár is sokasodjék a földön. Hát így számol be Mózes nekünk arról. A biológiai könyvek is mondanak valamit, azt meg kell tanulni, felelni kell belőle, de az igazság a Bibliában van. Mehetek a helyetekre. Kedves gyülekezet, a mai alkalomra egy jól ismert igeszakaszt választottam ki mindnyájunk okulására. Jézusnak egy nagyon szorgalmas napját választottam ki. Ez mind a 3 szinoptikus evangéliumban megtalálható, Máténál is, Márknál is és Lukásnál is. Annyit tudunk, hogy Jézus csak éppen most ért vissza a tó, a Genezáreti tó másik partjáról. Ott tudjuk, hogy a híres eset történt, jöttek az ördöngősök, és az ördöngősöket, vagy lehet így mondani megszállottakat, pszichiátriai betegeket, a legsúlyosabbakat meggyógyította, és azok a megszálló szellemek, azok az ördögök, a bukott angyalok pedig a disznó nyájba kerültek, azok pedig be a tengerbe, és a tenger széthordta őket. Ez volt a legnagyobb evangélium hirdetési lehetőség ott. Utána visszatért a partra, és óriási tömeg fogadta őt. Ezt olvashatjuk Máté evangéliuma 9. fejezetében. És amikor visszatért, körülyesereg lettek az emberek, betegek, bajban lévők, és gyógyította őket, vigasztalta őket, tanította őket egész napon keresztül. El tudjátok gondolni azt, hogy valaki most jön egy utazásból, nem tudom, mi milyen vagyunk, hogyha valamikor utazunk néhány órát, utána esetleg kifáradunk. Kiszállunk a gépből, vagy kiszállunk a vonatból, vagy ő kiszállt a hajóból, és mindjárt körbevette őt a sok betegséggel, szenvedéssel, nyomorúsággal küzdő ember. És nem mondta azt, hogy nekem pihenésre van szükségem, hanem önmagáról eltekintve azt mondta, azért jöttem, hogy szolgáljak. Ilyen Istenünk van. És ő gyógyított, tanított, vigasztalt, épített mindenkinek azt, amire szüksége van. És így olvasom a 9. fejezet 9. versétől, és mikor Jézus onnét tovább ment, látott egy embert ülni a vámszedő helyen, akinek Máté volt a neve, és mondta neki,
Köves engem, és az felkelve követte őt. Ő az első szereplő, akire fel akarom hívni a figyelmet a mai napon. Jézus pontosan tudta, hogy a látszat alapján nem lehet ítélni. Ez az embert, Mátét, mindenki megvetette, a kortársai és a többi zsidó. Ugye olyan foglalkozása volt, hogy a rómaiaknak szedte a saját népétől az adópénzt, úgyhogy eladta magát a rómaiaknak, hogy a szabad így fogalmazni, adószedőképpen, de Jézus, a mi Istenünk, a szíveket vizsgálja. Ő pontosan tudta, hogy neki meg kell keresnie Mátét, oda kell menni hozzá, és azt mondani, kelj fel, kövess engem, mert a szívében ezeket a gondolatokat forgatja. Jézus a szíveket ismeri, a te szívedet is ismeri, meg az én szívemet is ismeri. És pontosan a szívemhez beszél, ahogyan a te szívedhez, meg Máté szívéhez is. De ez csak az első szereplő. Ugye Mátéval elindultak, kövess engem, és letelepedtek Máté házában. És hogyan olvassuk tovább? És lőn, amikor ők letelepedtek a házban, íme sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival az asztalhoz. Ez a második pont csak a bevezetésben. Jézus a legközelebb van hozzánk. Nem tudom, ugye könnyen tudunk azonosulni akár a vámszedővel, akár a vámszedő barátaival, akár az itt felsorolt sok bűnös emberrel. Mi úgy érezzük, hogy mi egy vagyunk közülük. Nem vagyunk semmivel se jobbak. Semmivel se tisztábbak, semmivel se igazabbak. Mi is érezzük azt, hogy Jézusra van szükségünk. És ezek az emberek bementek Máté házába, és letelepedtek az asztal köré, és együtt ettek a megváltóval. És a megváltó nem mondta azt, hogy én csak Mátéért jöttem. Ő annyira jó, hogy ő válaszol az én hívásomra, és a tanítványom lesz, és az egész életét nekem szenteli, hanem örvendezett azon, hogy mindenki körülötte volt. Leültek, és kérdezték őt, hallgatták őt, néha pedig nyilván próbálták sarokba szőtani. De már túl vagyunk egy nehéz tengeri utazáson, túl vagyunk gyógyításokon, a többi embernek a támogatásán, és most végre leül Máté házában, hogy egyen és megerősödjön, és akkor is mit kell tennie? Akkor is körülötte van a tömeg, és csak szívják a vérét, ha szabad így fogalmaznom. Nekünk van ilyen tapasztalatunk néha, hogy az emberek csak kapni akarnak tőlünk? Csak akkor hívnak fel, hogyha kell valami? Csak akkor találnak meg bennünket, hogyha segítségre van szükségük? Bizonyára nekünk is van ilyen tapasztalatunk. Jézusnak ez minden napos tapasztalata volt. A mi példaképünk azt mondja, igen, hogyha hozzád jönnek, akkor ez egy alkalom, hogy közel kerülj hozzájuk. Egy alkalom, hogy megnyerd őket az örök élet számára. Megnyerd őket az Isten számára. Aztán beszédbe elegyedik a farizeusokkal, illetve János tanítványival, ebben most nem akarok belemenni. És amikor ezeket mondta nekik, íme egy főember eljött, leborult előtte mondván, az én lányom éppen most halt meg, pontosabban haldoklik, de gyere, vesd rá kezedet és meggyógyul. Jairus ez a főember. Jairus ez a zsinagóga vezető, elképzelhetjük, hogy ő melyik oldalon állt abban a kérdésben, hogy Jézus messiása vagy nem messiás, megváltó vagy nem megváltó. Jairus egy elég büszke ember volt, azért is választották őt ugye vezetőnek. Oda megy Jézushoz, mert ő is szükségben van. És annak ellenére, hogy farizeusok vannak ott, kérdezik őt, támadják őt, Jairus minden büszkeséget félretéve oda megy Jézushoz, és leborul a lábainál. És felkelt Jézus, és követte őt a tanítványaival együtt. Azt akarom ezzel mondani, kedves testvéreim, nem ez lesz a főszereplő a mai napon, csak már a bevezetésben is szeretném hangsúlyozni, lehetsz te ördöngős, lehetsz te a tömeg, amelyik gyógyulni akar, épülni akar, lehetsz te vámszedő, csaló, hazug, lehetsz te akár az, aki ott az asztal körül ül, és csak figyeli Jézust, hogy mit mond, és mi lesz, vagy lehetsz vezető, Jézus mindannyiunknak azt mondja, gyertek közel hozzám. Azt akarom, hogy halljátok az én hangomat. Azt akarom, hogy közvetlen közelségbe kerüljetek velem. Mert én vagyok egyedül, aki meg tud menteni. És felkelvén Jézus követte Jairuszt a tanítványaival együtt. Nézzétek meg, nem tett föl semmilyen kérdést. Nem szabott semmilyen feltételt. Nem mondta, hogy az a feltétel, hogy. Hanem amikor jött hozzá Jairus a kéréssel, amikor Máténak a szívében csak megfogalmazódott a gondolat, hogy vajon nem ez a messiás, milyen jó lenne, hogyha az életem megváltozna. Jézus azonnal reagált a ki nem mondott kérdésre.
És amikor jött Jairus és kimondta a kérést, Jézus azonnal felkelt. Nem gondolt arra, hogy ő fáradt, nem gondolt arra, hogy éhes, nem gondolt arra, hogy most éppen fel akart üdülni, éppen kicsit energiát akart kapni. Ilyen a mi példaképünk. Önfeláldozó. Mindent odad. És nem csak úgy adod a mindent, hogy a földön egy szegény ácsmester fiaként, hanem ott hagyta a mennyet. Ott, ahol ő király volt. Levette a királyi palástját, ha szabad így mondanom, levette az isteni formáját. Azt olvassuk, amikor Isten formájában volt, amikor egyenlő volt formában és természetben Istennel, akkor nem tekintette ezt ragadománynak, amihez ragaszkodni kell, hanem levette az isteni formát, és az isteni forma helyett szolgai formát vett fel. Egyetlen egy napot nézünk, és azt látjuk, hogy Jézus, mint szolga, egyszerű, szegény ácsmester, egész nap a többiekért él. Önmagát háttérbe szorítja, és csak azt figyeli, hol segíthet, hol tehet valamit. Mikor tehet valamit azért, hogy a szívhez közel kerüljön. Ott hagyta a mennyet, hogy szolga legyen. Ott hagyta a mennyet, hogy bemutassa nekünk, hogy nekünk milyennek kell lenni. A múlt héten is beleestem abba a csapdába, én nagyon szeretem a kisebbi köcsémet, és másfél órán keresztül beszélgettünk. És a végén arra jutottam, hogy megint benne vagyok a csapdában, megint arról beszélgetünk, hogy a hitünknek milyen különbözőségei vannak. És ezzel nem lehet megnyerni egy másik embert. Lehetetlen. Arra gondoltam, megint micsoda butaságot csináltál. Nem azt kérdezte tőle, hogy miben segíthetnék neked, vagy miért hívtál föl, hogyan tudnánk ezt vagy azt vagy azt tenni, hanem elkezdtünk beszélgetni, és beleestem a csapdába. És akkor megéreztük, hogy megint, mert azért intelligensek vagyunk, mondtuk, hogy megint beleestünk ebbe, most kicsit tartsunk szünetet, ne beszélgessünk egy darabig, és hogyha szükségünk lesz egymásra, akkor segítsünk egymásnak. Nem lehet embereket megmenteni prédikálással. Nem lehet embereket megmenteni hittételeknek a ragozásával. Lehetetlen. Embereket csak úgy lehet megmenteni, hogy át kell kelni a tengeren, és oda kell menni ahhoz az emberhez, Mátéhoz, akiről úgy látszik, hogy semmiféle reményünk nincs, hogy valaha örök életet kapjon. Kedves testvérem, hány olyan emberhez mentél oda, akiről azt gondoltad, hogy na ő biztos nem lesz az örök életben? Oda mentél emberekhez? Oda mentél rábízva Istenre, hogy vajon mi van az ő szívében? Nekünk ezt kell tennünk. Hányszor tetted azt, hogyha zörgettek, ha szóltak, hogy a segítség kell, akkor letéve a fára, csak azt mondom, elmegyek és segítek neki. Azért, hogy közelebb kerüljek hozzá. Azért, mert Jézus értem is eljött, és engem is szolgált. És most jön a történetünk főszereplője, és íme egy asszony, aki 12 év óta vérfolyásban szenvedett, hozzájárulván hátulról érintette az ő ruhájának szegélyét, mert ezt mondta vala magában, ha csak ruháját érintem is meggyógyulok. Jézus pedig megfordulván és rátekintvén mondta, bízzál lányom, a te hited megtartott téged, és meggyógyult az asszony abban az órában. Máté csak nagyon röviden írja le ezt a történetet. Lukács az orvos, Lukács evangéliuma 8. fejezetében, az én Bibliában a 81. oldalon így írja le. És egy asszony, 8. fejezet, 43. vers, és egy asszony, aki vérfolyásban volt 12 éve, és bár minden vagyonát az orvosokra költötte, senki meg nem tudta gyógyítani. Ez az asszony ugyan abban a helyzetben van, mint amilyen helyzetben a bűnös ember van. A 12 év akár szimbolikus is lehet. 12 törzs, 12 év, 12 kém, lehetne még ragozni. A lényeg az, az ember bizonyos ideig, vagy egész életében betegségben van, a bűnbetegségben van, a bűn rabszolgaságában van. 12 éve szenved, egész életében szenved, és mindent megpróbál, hogy valahogy meggyógyuljon. Lefordítom, mindent megpróbál, hogy a szívében lakozó boldogság keresésre választ találjon. Minden emberben ott van a boldogság keresésének az igénye, a vágya. Mindegyikben.
Nincsen kivétel. Onnan tudom ezt, hogy azt mondja a Biblia első lapjain, Isten ellenségeskedés szerzek közötted, az asszony magva és a te magvad között, mondta sátánnak. Azt mondta, nem engedem, hogy az embert olyan rabszolgaságban tartsad, hogy ne is tudja, hogy van egy jobb élet. A szívünkben a vágy, hogy szeressenek bennünket, hogy boldogok legyünk, hogy az életünk értelmet jeljen, az Istentől van. Isten így hív bennünket. Nincs kivétel. Nincs kivétel. Akár pogány valaki, akár hívő valaki, akár Afrikában él, akár Ázsiában él, akár keresztény vallást követ, akár más vallásokat követ, univerzális. Isten a szíven keresztül kérleli, valamit ajándékozni akarok neked. Kedves testvérem, te ezt a vágyat a szívben tapasztaltad már? Kérdezted már magadtól, hogyan tudnék boldogabb lenni? Hogyan tudna az életem megváltozni? Hogyan nyerne az életem végre értelmet? Tudom, hogy megkérdezted magadtól, mert Isten mondja ezt. Istentől van, így szólongat bennünket. Így szólongat bennünket. És ez az asszony, aki vérfolyásos volt, Lukács önkritikus orvos volt, de azt mondta, minden vagyonát az orvosokra költötte. Emberileg, amit csak lehetett, megpróbált, és nem sikerült. Márk azt írja az 5. fejezetben, nem kell kikeresni, minden vagyonát elköltötte, és nemhogy javult volna, hanem egyre rosszabbul lett. Ez a történet egy szimbolikus történet. Ha mi keresztény voltunkra rossz helyen keressük a boldogságot, ha keresztény voltunkra a magunk erejéből akarunk meggyógyulni, akkor az állapotunk nemhogy stagnálni fog, egy helyben fog állni, hanem egyre romlani fog. Amikor az ember nem találja meg Istent, akkor egyre mélyebbre és egyre mélyebbre kerül. Biztos ti is ismertek olyan idős embereket, sajnálatra méltóakat, akik végül is, hogy is mondjam, sündisznókká váltak. Nem lehet hozzájuk érni, mindig szúrnak, állandóan rossz kedvük van, csak kritizálnak, ami körülöttük van, mindent elrontanak, mindenkinek a jó kedvét leviszik. Mire? Miért van ez? Mert hogyha az ember nem fejlődik, akkor állandóan romlik és romlik és romlik addig, amíg végképp be nem záródik. Kedves testvéreim, meg akarom a vészhalangot kondítani. Senki se legyen abban a hamis illúzióban, hogy én itt vagyok, keresztény vagyok, nagyon rossz nem történhet velem. Nem. Ha valaki nem fejlődik, ha valaki nem Jézust keresi és Jézust megtalálja, akkor le fog teljesen zülleni, akár testi, akár lelki, akár mind a két értelemben. Nem engedi az ellenség, hogy megőriz valamit. Teljes romlásba akar taszítani. És egy asszony, aki vérfolyásban volt 12 esztendőtől fogva, írja Lukács, és bár minden vagyonát az orvosokra költötte, senki nem tudta meggyógyítani. És az asszony egyszer csak meghallotta a környezetében, hogy van egy falusi tanító, van egy vidéki, egy galileai tanító, aki gyógyít. Akihez betegek mennek és meggyógyulnak. Akiről úgy hallatszott, azt beszélik, hogy halottat támasztott fel. Jézusról hallott ez az asszony, és ebben a pillanatban a szívében egy remény ébred. Az a remény ébred a szívében, valaki talán rajtam is tud segíteni. Az, hogy valaki megtalálja Istent, vagy nem találja meg Istent, azon múlik, hogy az Isten által a szívbe küldött sugarakat megbecsüljük, vagy nem. Amikor az Isten megszólít téged a lelkiismereten keresztül, valamilyen családi történésen keresztül, valamilyen tragédiából való kilábaláson keresztül, betegségből való meggyógyuláson keresztül, bármin, minden embernek más, ahogy megszólítja. Amikor megszólít téged, akkor a kérdés az, hogy a vérfolyásos asszonyhoz hasonlóan közelebb akarsz-e kerülni Jézushoz, vagy sem. Közelebb akarsz-e kerülni Jézushoz, vagy sem. Meg akarod őt ismerni, vagy sem. Akarod-e, hogy teljes mértékben meggyógyítson téged? Nem tudom, közületek
közülünk hányan keltek volna útra? Beteg vagy, 12 év óta egyre gyengébb és egyre gyengébb, szimbolikus értelemben egyre reménytelenül megkötözve a rossz szokásokban. Egyre reménytelenebbül megkötözve egy rossz kapcsolatban. Egyre reménytelenebbül megkötözve szenvedélybetegségben, türelmetlenségben, a bűnben. Ez az asszony 12 éve volt benne, ahogyan te és én. Ahogyan te és én, ahogy magunkra tekintünk, hogy beszélünk a feleségünkkel, a férjünkkel, a gyerekünkkel, a barátunkkal, az osztálytársunkkal, a munkatársunkkal, a környezetünkkel. És azt mondod magadnak, megkeresztelkedtem 1 éve, 5 éve, 10 éve, 20 éve, ki tudja mióta, és semmi változás nincsen bennem. Továbbra is vérfolyásos vagyok. Ez az állapotunk. Ennek az asszonynak a története rólunk szól. És itt van a kérdés. Vajon vérfolyásosan, bűnbetegen, teljesen legyengülve képesek vagyunk-e a hit egyszerűségével azt mondani, elmegyek Jézushoz? Ez a kérdés. Ez a kérdés. Ez a kérdés, hogy vajon Jézusról hallva azt mondom, így ahogy vagyok, elmegyek hozzá, és ő segíteni fog abban, hogy ne függjek a tévétől. Ő segíteni fog abban, hogy ne függjek az internettől. Segíteni fog abban, hogy türelmes legyek. Segíteni fog abban, hogy ne legyek hirtelen haragú, önző, irigy, féltékeny, és még lehet sorolni. Erről szól ez a történet. Ez a történet arról szól, hogy vajon én veszem-e ugyanazt a hitet, ami a vérfolyásos asszonyban volt, és elindulok-e Jézushoz. Mi is mondhattuk volna azt, ilyen állapotban nem mehetek Jézushoz, teljesen beteg vagyok. Mi is mondhattuk volna azt, ilyen betegen nem mehetek oda, mert semmi remény, hogy meggyógyítson, ahhoz túl beteg vagyok, ahhoz túl önfejű vagyok, ahhoz túl önző vagyok, hogy meggyógyítson. De a vérfolyásos asszony nem így gondolkodott. Azt mondta, elmegyek. Elmegyek, és kiöntöm neki a szívem. Elmondom, hogy nekem senki nem tudott segíteni, hogy menthetetlen vagyok. Kedves testvéreim, tudtok azonosulni ezzel az asszonnyal? Tudjuk ezzel az asszonnyal mondani azt együtt? Teljesen menthetetlen vagyok. Nem tudok magamon segíteni. Napról napra, hónapról hónapról, évről évre azt látom, nem tudok magamon segíteni. Erről szól a Máté története, a Jairus története, az ördöngősök története, a vérfolyásos asszony története. Arról szól, egyedül egyetlen egy segítség van a te életedben. Az pedig az, találkozni Jézussal személy szerint. Elmenni Jézushoz, és egyszerűen elmondani neki, beteg vagyok. Beteg vagyok, és senki nem tud segíteni rajtam. Ezt az egyszerűséget olyan nehéz felfogni sok embernek. Sokan azért olvassák a Bibliát, hogy nézik, hogy hogy lehetne gyönyörű elméletet összeállítani belőle. Hogy lehetne a proféciákat, a hitáltali megigazulást, nem tudom, a törvényeket, a 10 parancsolat, a szentélytanács, stb. Hogyan lehetne minél szebben elmondani? Öcsémnek hogyan tudnám elmondani? Nézd meg! A proféciák sora itt van. Közben pedig csak annyi van, hogy Jézushoz kéne menni mindenkinek. Személy szerint. És a vérfolyásos asszony története azért beszél a lelkünkre, mert ahogy közeledik Jézushoz, mit látunk? Hogy ott vannak körülötte a későbbi apostolok, ott van mellette Jairus, ott van mellette Máté a vámszedő, ott vannak mellette a kíváncsiskodók, és az asszony közel akar férkőzni ahhoz, aki a szívében elindította azt a vágyat, hogy találkozzon vele. El tudjátok ezt képzelni, hogy Jézus ismeri ezt az asszonyt. A szívéhez szól, azt mondja, gyere és sírd.

ennek eszköze, miért olyan nagy jelentőségű az, hogy Dániel ott maradt Círus első esztendejéig. Mi történt Círus első esztendejében? Lapozzuk föl a Krónika második könyve 36. fejezet, az utolsó fejezet lesz, Krónika második könyve, és olvassuk az utolsó verseket ebből a csodálatos leírásból. Krónika könyve 36. fejezet, 22. és 23. vers. Így olvasom. És Círus, Perzsa király első esztendejében, hogy kezdtem az olvasást? És Círus, Perzsa király első esztendejében. Meddig maradt ott Dániel? Círus, Perzsa király első esztendejéig. Így van? Hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás szája által mondott beszéde, az Úr felindította Círus, Perzsa király lelkét, és ő kihirdettette az ő egész birodalmában élőszóval és írásban is mondván. Így szól Círus, a Perzsa király. Az Úr, a mennynek Istene e föld minden országait nékem adta. És ő parancsolta meg nékem, hogy építsek néki házat Jeruzsálemben, amely Júdában van. Valaki azért ti köztetek az ő népe közül való, legyen vele az Úr az ő Istene, és menjen fel. Ismerhette fiatal korában Círus a mindenható Istent? Minden bizonnyal nem. Igen erősen bálványimádó volt az az egész környék, sajnos olyannyira, hogy még maga Júdea, az Úr népe is beleveszett ebbe a bálványimádó borzalomba. Ahelyett, hogy az Úr népe fennen ragyogtatta volna az Isten szolgálatának a szépségét, maga is követni kezdte a körülöttük lévő népek gyalázatosságait. Azonban az Úristen gondoskodott valakiről, aki Círus Perzsa király első esztendejéig ott maradhatott az udvarban. És ez Dániel volt. Círus nyilatkozatából azt olvashatjuk, hogy a mindenható Isten megparancsolta nekem, hogy építsek néki házat. Testvéreim, micsoda egy mondat ez egy királytól, hogy egy idegen Isten, akit ő eddig nem ismert, megparancsolja neki, hogy építsen néki házat. Lapozzatok át velem Ésaiás próféta könyve 44. és 45. fejezetéhez. Mielőtt a fejezetből az ide való, vagy ide vonatkozó igéket felolvasnám, feltenném nektek a kérdést, hogy Ésaiás próféta mikor végezte a szolgálatát. Dániel kora előtt, akkortájt, vagy után? Tessék, jóval előtte hangzik Ginának a válasza. Mennyivel előtte? Melyik királynak az idejében halt meg Dániel? Mit tudunk a hagyományokból, a zsidó hagyományokból? Igen. Ha jól tudjuk, Manasse király idején halt meg, Manasse király 42 évig uralkodott Júda földjén, és a királyról azt mondja az ige, hogy olyan véres kezű volt, hogy megtöltötte minden felől vérrel Jeruzsálemet. Nem részletezem most, hogy halt meg Ésaiás, elég fájdalmas, szörnyű módon tette ezt a király. Dániel próféta legkevesebb 130-140 évvel korábban írta le a következő igéket, amelyeket most felolvasunk. Így olvasom a 26. verstől. Aki szolgálja beszédét beteljesíti, és véghez viszi követei tanácsát, aki így szól Jeruzsálemnek, lakjanak benne, és Júda városainak megépítessenek, és romjait felállatom. Ki ezt mondja a mélységnek, száradj ki,
és kiapasztom folyóvizeidet.

ki Círusznak ezt mondja, pásztorom, ki véghez viszi minden akaratomat, és ezt mondja Jeruzsálemnek, megépítessék, és a templomnak alapja vettessék. Majd olvasom a 45. fejezetet. Így szól az Úr felkentjéhez, Círushoz, akinek jobb kezét megfogtam, hogy meghódoltassak előtte népeket, és a királyok derekának övét megoldjam. Ő előtte megnyissam az ajtókat, és a kapuk be ne zároltassanak. Én megyek előtted, és az egyenetleneket megegyenesítem, az ércajtókat összetöröm, és leütöm a vaszárakat. Néked adom a sötétségnek kincseit, és a rejtek helyek gazdagságait, hogy megtudjad, hogy én vagyok az Úr, aki téged neveden hívtalak, Izrael Istene. Az én szolgámért, Jákobért, és elválasztott Izraelemért neveden hívtalak el, szeretettel szólítottalak, noha nem ismertél. Kedves gyülekezet, azt mondtuk, hogy több mint egy 100 évvel előbb jegyezte le Ésaiás próféta ezeket a szavakat. Hát ha mondjuk 120 évet visszaszámolunk, és azt olvasnánk, hogy mondjuk Csókási Pali mondjuk 1887-ből vagy 88-ból egy könyvben, hogy Csókási Pali, neked ezt és ezt kell tenned 2008-ban. Elég megdöbbentő leírat lenne? Elképednénk erősen. És gondoljátok meg, mikor Círusz, a perzsa király, azt olvassa az Úr könyvében, hogy egy Isten, és az Istennek ez a prófétája 100 évvel az ő születése és uralkodásának kezdete előtt leírta a nevét, és a mindenható Isten felkérte arra, hogy ő építsen házat az Istennek Júdában, Jeruzsálemben. És ha elolvassuk újra a 2 Krónika 36-ot, lapozatok oda, kérlek vissza. Círusz a következőt mondja, Kettő Krónika 36-22-23. A mennynek Istene e föld minden országát nékem adta. Emlékeztek Ésaiásnál, miket olvasunk? Hogy előtte a királyok övét megoldjam, összetörjem az ércajtókat, hogy az ajtók előtte be ne zároltassanak. Erre hivatkozik Círusz a rendeletében. És azt mondja, hogy ő megparancsolta nékem, hogy építsek néki házat Jeruzsálemben, mely Judeában van. Azt olvassuk, ha esetleg lehetőségetek adja Ellen Gould White Proféták és Királyok című könyvében, hogy a királyt mélységesen megrendítette és meghatotta, amikor olvasta a nevét és a rávonatkozó isteni utasítást, és elhatározta, hogy a mindenható Isten akaratának eleget tesz. Ki volt ott, aki megmutathatta Círusznak Ésaiás könyvét? Ha? Gondoljátok meg! Ott volt Círusz király uralkodásának az első évéig. Azt olvassuk Dániel proféta könyve 9. fejezetében, hogy Dániel nagy olvasója és tanulmányozója volt az írásoknak. Azt olvassuk róla, hogy Dániel megfigyelte a könyvekben az esztendők számát, hogy mikor kell lejárnia a fogságnak. És gondoljátok meg, milyen döbbenetes lehetett számára, amikor látta, hogy az a király, akiről az Úr beszéde szólott, éppen a szükséges időben elfoglalja Babilont. Döbbenetes. És Dánielt a mindenható Isten alkalmassá tette arra, hogy az ő kezében ilyen nagy eszköz lehessen, hogy egy ilyen hatalmas uralkodónak a kezébe adhassa Ésaiás próféta könyve szavait, hogy az beteljesíthesse az Úr beszédét. Mire volt szükség Dánielék részéről fiatalkorukban ahhoz, hogy ilyen komolyan az Úr eszközei lehessenek? Mire volt szükség? Eltökélten ragaszkodniuk kellett az Isten törvényének a megőrzéséhez.
Tehettek volna másképpen, de az Úristen nem tudta volna így felhasználni őket, mint most. Kedves gyülekezet, azt kell mondjuk, hogy ma is olyan profétikus időben élünk, amikor az Isten nagy dolgokat kíván cselekedni. A mindenható Isten ma is ilyen embereket keres, akik ilyen sziklaszilárdan és eltökélten ragaszkodnak az ő szavához és beszédéhez, hogy megállhassa őket, és a világ világosságává tehessen bennünket. Gyerekek, látjátok, ti is kicsik vagytok még gyerekek, de a Jóisten ilyen hatalmas dolgokra tehet benneteket képessé. Úgy, hogyha ragaszkodtok az Isten törvényéhez, és eltökélitek szívetekben, hogy nem fertőztetitek meg magatokat. Én azt kívánom mindnyájunknak, hogy az Isten tegyen bennünket ilyen eszközeivé, de segítsen meg bennünket, hogy már most elkezdhessünk ilyen eltökélt szilárdsággal az ő törvényében járni. Amen. Mindenhatóunk Isten, mennyei Atyánk, nagyon köszönjük ezt az igei tanulságot, amit ma nyújtottál. Urunk, kérünk, segíts bennünket, hogy mi is ilyen eltökélt szívűek legyünk. Urunk, olvassuk a Te igédben, hogy a Te utolsó időbeli néped legfőbb tulajdonsága az álhatatosság lesz. Kérünk, add nekünk ezt a jellemtulajdonságot. Légy velünk is Dánielhez és társaihoz hasonlóan. Segíts meg minket, hogy a Te világosságot fényed általunk mindenhová beragyoghasson. Hozz nehéz helyzeteket, hogy abból szabadulni lehessen a Te erőd által. Urunk, kérünk, legyen rajtunk a Te lelked kettős mértéke. Add, hogy az emberek lássák a Te irántad való elkötelezettségünket, buzgalmunkat a Te ügyed iránt, és ez megragadja szívüket. Áld meg ebben az értelemben egész közösségünket. Köszönjük, hogy meghallgatod fiad nevében imádságunkat.

Mindenkit szeretettel köszöntök. 4 héttel ezelőtt kezdtük el ezt a tavaszi sorozatunkat, és 4 héttel ezelőtt a lelkiismeretről volt szó, 2 héttel ezelőtt az indulatosság legyőzéséről, ma pedig a végső életcélok kérdéséről lesz szó. Azt hiszem, hogy ez is közérdeklődéssel számot tartható téma, mert ma nagyon sok probléma van azzal, hogy miért is élnek az emberek. Nemrég hallottam valakitől, és ez elég szomorú volt, hogy azt mondta, hogy hát ő csak azért él, hogy a hivatása szerint itt a Földön a legmagasabb csúcsra eljusson a szakmájában, amit választott egyszer. A gyerekeit szárnyra tudja bocsátani, de aztán ő azt kéri magának, hogy fájdalommentesen tudjon távozni erről az életről. Ne legyen sok szenvedéssel együtt járó betegsége, és aztán, hát itt élünk pár évtizedet, lejár az idő, akkor távozzunk emelt fővel, és magunk után hagyva a jó emléket, és az, hogy a gyermekeink majd folytassák tovább azt, amit mi becsülettel elkezdtünk. Nehezen tesz fel ilyenkor az ember kérdéseket, például azt, hogy hát csak ennyi lenne az élet. Csak pár évtized, és akkor utána emelt fővel távozni, és akkor vége mindennek. Ugye a mai emberek az életről, vagy még inkább az örök életről különböző hát keleti technikákból értesülnek inkább sem, mint a Szentírásból. Valahogy a Szentírásnak az örök életre vonatkozó tanítása az valami olyan ködben és homályban van. Emberek talán ezzel nem is akarnak foglalkozni. Úgy vannak vele, mint a Paul Valéry, a francia költő, aki azt mondta, hogy feltámadásról és örök életről beszélni, ez már túl sok. Ezt már az emberek nem akarják elfogadni. De hogy intonáljam a mai témánkat, a 39. Zsoltárból szeretnék felolvasni egy részletet, Dávid Zsoltára, amelyből ezt a részt olvasnám fel, 39. Zsoltár 5. versétől, egyébként Brahms a német Requiemnek a 2. tételét erre írta, 39. Zsoltár 5. versétől így olvashatjuk, jelentsd meg, Uram, az én végemet, és napjaim mértékét mennyi az. Hadd tudjam, hogy milyen mulandó vagyok. Íme tenyérnyivé tetted napjaimat, és az én életem te előtted, mint a semmi. Bizony merő hiába valóság minden ember, akárhogyan áll is. Bizony árnyékként jár az ember, bizony csak hiába szorgalmatoskodik, rakásra gyűjt, de nem tudja, kitakarítja be azokat. Most azért mit reméljek, ó Uram? Te benned van bizodalmam. Ments ki engem minden álnokságomból. Azért olvastam fel ezt a Zsoltárt, hogy mindannyian érezzük, hogy mióta ember él a Földön, illetve egészen pontosan mióta a Földünkre bejött egy félelmetes ellenség, és ez a bűn, és a bűnnek a zsoldja a halál. Mióta az emberi életre így kell rátekintenünk, hogy van pár évtized, azóta az emberek felteszik ezt a kérdést, hogy jelentsd meg, Uram, az én végemet, és napjaim mértékét mennyi az. Hát miért élek egyáltalán? Miért élek akkor, hogyha egyszer el kell hagynom ezt a földet és a szeretteimet? Miért élek, hogyha majd meghalok? Hadd tudjam meg, hogy milyen mulandó vagyok. Íme tenyérnyivé tetted napjaimat, és az én életem te előtted, mint a semmi. Bizony merő hiába valóság minden ember, akárhogyan áll is. Bizony árnyékként jár az ember. Ugye nagyon szívszorító kijelentések ezek. Képzeljük oda a Biblia egyik másik mondatát, a Római Levél 6. fejezet 23. verséből, amely azt mondja, hogy a bűn zsoldja a halál. Mi nem erre vagyunk teremtve, nem kellene nekünk meghalnunk, Isten nem ezért teremtett bennünket. Az életben a nagy ellenség, a halálnál is nagyobb ellenség az, ami a halált előidézi. A halál oka, a rossz, a bűn. És ezért Dávid, aki 3000 évvel ezelőtt élt, nagyon világosan tudta, hogy amikor Istenhez fordul és kéri őt, hogy Istenem, mondd meg, hogy miért vagyok, és hát olyan semmi az ember élet. Hát jönnek-mennek az emberi nemzedékek, egyik jön, másik megy. Már Homérosz is azt írja az Iliászban, hogy olyan az emberek élete, mint a falevelek, ugye a falevél is lehull minden évben, és ott az avaron gyűlik a sok levél. De Dávid nagyon világosan mondja ezután, hogy
Hát nem megoldás az, amit itt az emberek mondanak, hogy dolgozzunk, meg neveljük fel a gyermekeinket, meg hagyjunk magunk után szép emléket. Hát ez nem megoldás, hát ez messze van a megoldástól. Szóval bizony hiába szorgalmas az ember, rakásra gyűjt, de nem tudja, kitakarítja be azokat. Hát ez nem lehet egy végső életcél, hogy most dolgozzam, és akkor majd a gyerekeim ki tudja, hogy mit tesznek majd a vagyonnal, vagy az örökséggel. Nem is biztos, hogy jó, hogy emberek nagy örökséget hagynak a gyermekeikre, mert elrontják a gyermekeiket. Hát ez nem megoldás, ez nem lehet az ember végső életcélja. Hadd tegyem hozzá, hogy a Szentírás közli velünk, hogy különböző célok vannak az életben. Cél az is, hogy dolgozzunk. Cél az is, hogy családot neveljünk. Cél az is, hogy a gyermekeink becsületesek legyenek. Az első Timóteus levél 5. fejezet 8. versét érdemes ezzel kapcsolatban megjegyezni, 1 Timóteus 5:8, amely azt mondja, hogy az az asszony, aki esetleg magát hívőnek vagy vallásosnak mondja, de a házanépét elhanyagolja, nem visel gondot a házanépére, az rosszabb a hitetlennél, és a hitet megtagadta. Tehát a Biblia tud ilyen célokról, hogy igen, hát dolgozni kell, családot fenntartani, gyermekeink pályáját egyengetni, megalapozni, igen, de nem ezek a végső célok. Ezek az életben nagyon tisztességes célok, de a végső cél az nem ez. Hát mi akkor a végső cél? Mi az ember végső célja? Tudjuk jól, hogy amikor Madács is írta az ember tragédiát, és szembe kerül a legszomorúbb jelenetekben, ugye már a falansztertől, aztán az űri jelenetben, aztán az eszkimó jelenetben ezekkel a kérdésekkel, akkor ő is felteszi a kérdést, hogy a cél voltaképp mi is. Ugye az ember tragédiájának a leghíresebb sorai, ezért választottam ki ezeket a sorokat a kisvers nagymesterekbe, az ember tragédiájából én ezt vettem be, és ezt elemzem, amikor Madás fölteszi a kérdést, hogy a cél voltaképp mi is. A cél megszűnte a dicső csatának. A cél halál, az élet küzdelem, és az ember célja-e küzdés maga. Madás így tudott válaszolni. Azt mondja, hogy a halál az mindent elrekeszt. A halálon túl nincs cél, csak a halálig vannak célok. És mi az ember célját? Küzdeni. Maga a küzdés a cél. Olyan végső cél nincs az életben, hanem küzdjünk azért, hogy megőrizzük az emberségünket, küzdjünk azért, hogy az embereknek javára váljunk, és főleg a szeretteinknek. Nem szívszorító, hogy erre a megoldásra jut már a tragédia vége felé járva Ádám. Úgyhogy valóban én azokkal tartok együtt, akik azt mondják, hogy az ember tragédiája híres utolsó sora tulajdonképpen olyan nesze semmi fog meg jól, mert azt már előtte Lucifer is sugalta Ádámnak, meg maga Ádám mondja ki ezeket a szavakat, hogy az ember célja a küzdés maga. Amikor az Úr megjelenik és azt mondja, hogy mondottam ember küzdés, bízva bízzál, tulajdonképp csak azt ismerti el, ami már előtte sokkal jobban elhangzott. Nem tud hozzátenni semmit sem. De szerencsére a Biblia nem az ember tragédiája. Vagy az ember tragédiája nem a Biblia. Mert tessenek megfigyelni, hogy ez a Zsoltár hogy folytatódik. Még egyszer olvasom. Azt mondja, jelentsd meg, Uram, az én végemet és napjaim mértékét, mennyi az. Hadd tudjam, hogy milyen mulandó vagyok. Íme tenyérnyivé tetted napjaimat, és az én életem te előtted, mint a semmi. Bizony merő hiába valóság minden ember, akárhogyan áll is. Bizony árnyékként jár az ember, bizony csak hiába szorgalmatoskodik, rakásra gyűjt, de nem tudja, kitakarítja be azokat. És most jön a folytatás. Most azért mit reméljek, ó Uram? Te benned van bizodalmam. Ments ki engem minden álnokságomból. Kedves hallgatók, ez az élet végső célja. A Biblia szerint ez az élet végső célja. Mi az élet végső célja? Most azért mit reméljek, ó Uram? Te benned van bizodalmam. Az az élet végső célja, hogy Istentől várhatjuk azt, hogy ő megmondja, hogy miért is élünk. Ő megmondja azt, hogy a legnagyobb ellenséget, a halált hogy lehet legyőzni. Mert alapvető kérdés ennél a témánál, hogy halállal együtt nincs boldogság, és nincsenek úgynevezett szép és üdvös végső célok. Itt az embernek nem kisebb dologra kell törekednie, mint arra, hogy van-e legyőzése a halálnak, vagy nincs. Meg kell adnunk magunkat a halálnak, vagy nem. Azért mondja, most azért mit reméljek, Uram?
te benned van bizodalmam, és megadja a halál legyőzésének is a módszerét, az, hogy ments ki engem minden álnokságomból. Igen, ha egy szóval kellene, egy mondattal kellene válaszolnom a kérdésén, ezt válaszolnám. A Biblia szerint az életünk végső célja, hogy valaki mentsen ki bennünket az álnokságainkból, méghozzá minden álnokságunkból, amire mi rájövünk, és bennünket olyan emberré formáljon ez a valaki, az Isten, hogy nekünk jogunk lehessen az élet fájához, jogunk lehessen az örök élethez. A Biblia szerint az ember életnek a legvégső célja, hogy élhessünk, hogy örökké élhessünk, hogy ne kelljen magunkat megadni a sok szenvedés után a legnagyobb szenvedéssel együtt járó elköltözésnek, a halálnak, hanem lehessen reménységünk, hogyha mi a földi életben felvettük a küzdelmet a rosszal szemben, hogyha valóban a mi álnokságainkból az Isten segítségével ki akartunk jönni, mert így mondta a Zsoltár, hogy ments ki engem minden álnokságomból. Nem azt mondja, hogy adj erőt, hogy én megtisztítsam magamat, nem azt mondja, hogy adj erőt, hogy én jobb legyek, a magunk erejéből nem tudunk jobb lenni. De a Biblia szerint az élet végső célja az, hogy az Isten segítségével, az Isten közreműködésével, ami embereknél lehetetlen, az Istennel együtt lehetséges, elérhessük azt, hogy méltóvá váljunk az örök életre, vagyis ne maradjon meg bennünk írmagja se az önzésnek. Ne maradjon meg a szívünkben, a gondolkodásunkban, ahogy az elmúlt előadáson említettem önöknek, irigység, sértődés, harag, gyűlölet, hálátlanság, szeretetlenség, egy új fa legyen. Ugye a múltkor említettem önöknek, hogy van egy fa az életben, ez az önzés fája, amelynek gyökere az irigység, sarjadéka, a sértődés, aztán jön a harag, a gyűlölet, a tiszteletlenség, a szeretetlenség, hanem egy új életet nyerhessünk itt ezen a földön, amit a Biblia így nevez, hogy az az ember, aki örökké akar élni, annak itt a földön meg kell halnia. Aki örökké akar élni, itt a földön élő állapotában meg kell halnia. Meg kell halnia a bűnnek, meg kell halnia a gonoszságnak, meg kell halnia az önzésnek. És Jézus azt mondta, hogy ez lehetséges, hogy már itt a földi életben akkora változáson menjen át az életünk, hogy tulajdonképpen egy más életben járjunk, és ez a más élet fog majd folytatódni akkor, amiután, ha egy ember meghal, amiután lezáródik a történelem, eljön Jézus, akkor megszerzi neki az üdvösségnek a koronáját, az örök életnek a valóságát. Ezért imádkozott Jézus Krisztus híres főpapi imájában, amelyet János Evangélium a 17. fejezetében olvashatunk, ezért imádkozott Jézus azért, hogy a mennyei atyához, hogy az emberek megismerjék az egyedül igaz Istent, és akit elküldött a Jézus Krisztust. János Evangélium a 17. fejezet 3. versének ez a híres kijelentése, hogy az emberek megismerjék az Istent, és akit elküldött a Jézus Krisztust. A Biblia szerint Isten megismerése nélkül az ember sötétségben és reménytelenségben van. Szóval akkor az emberek csak azt látják maguk előtt, hogy igen, élek itt pár évtizedet, aztán el kell köszönnöm, meg kell halnom, itt kell hagynom a földi életet. Talán elmondtam már itt ebben a körben is, de számomra nagyon nyomasztó élmény volt, körülbelül 13-14 évvel ezelőtt Kalocsán jártam, és arra kértek az ottani pedagógusok, hogy tartsak előadást arról, hogy Arany Jánosnak egy a haláról szóló versét hogyan lehet elemezni a gyerekeknek. Ez a vers a magyar irodalomnak egy rendkívüli nagy verse, az a címe, hogy Kertben. Tavasz van, és a költő metszegeti a fákat, gyümölcsfáim között bíbelek, mondja. És egyszerre csak a tavaszi sarjadás, a tavaszi újjáéledés, hát erői, hangjai között halott ének csap a fülébe, tudnék, a szomszédban valaki meghalt, a férj, az özvegy feleségének most átsolja a koporsót. És ez indítja el a verset, ez indítja el az egész gondolkodás folyamatát, és hát erre kértek meg, hogy ezt a hatalmas verset, Arany János Kertben című versét elemezzem, hogy lehet ezt a diákoknak átadni az irodalom órákon. Az elemzés elején megkérdeztem a tanárokat, hogy először tisztázzuk azt, hogy miért is van halál. Miért is van halál? Feltettem a kérdést, és a 60-70 pedagógus, aki ott ült, síri csendben kezdett ezen gondolkodni, mint hogyha akkor hallották volna először ezt a kérdést.
Persze hát ezt az ember gyerekkorától hallja valamilyen formában, nem emlékszünk vissza. Én például nagyon éles emlékeim vannak, hogy amikor már idősödőek voltak a szüleim, és hát úgy lefeküdtek délután ünnepnapokon pihenni, és én is ott voltam a kis ágyba, és kinéztem, hogy a szüleim most pihenik ki a fáradalmaikat, és ugye elgondoltam, hogy mi lenne, hogyha az egyik apám vagy anyám mondjuk nem lélegeznék, és hogy én itt maradnék árván. Valami nagy szomorúság szorította össze a kis gyermeknek a szívét. Már gyermekkorunktól fogva jelzéseket kapunk erre, hogy hát gondoljuk végig, hogy miért is van ez az életben. Ugye a pedagógusok síri csendben hallgattak, aztán bátortalanul nyújtották föl a kezüket, és az egyik azt mondta, hogy hát ahol fény van, ott árnyéknak is kell lenni. Hát ha születünk, akkor meg kell halnunk. Ez a világ rendje. Mondom, hát ez rend. Hát ez rend, hát nem azért születünk, hogy éljünk. Hát azért születünk, hogy meg kelljen halni. Másik valaki azt mondta, hogy hát nem is férnénk el olyan sokan ezen a világon, hogyha nem halnának meg az emberek. Hát annyi milliárd ember nem férne el. Ez nem lenne mit enni annyi sok embernek. Akkor kénytelen voltam elmondani, hogy most ugye vagyunk, most már 6 milliárdon, akkor, amikor ez történt, 5,5 milliárd ember élt a Földön. Mondtam, hogy a legújabb felmérések szerint több mint 20 milliárd embernek van mit ennie, lenne mit ennie a Földön. Bár bejelentették most is az elmúlt héten, hogy Afrikában 1,5 millió ember van az éhhalál szélén. De a legnehezebb problémának nem azt tüntették fel, hogy nincs mit enni, hanem az a legnehezebb probléma, hogy ha már eljuttatják oda a táplálékot, akkor hogyan nem fogják ott ellopni, meg hogyan nem fognak ott majd üzletelni vele. Nem a táplálék a nagy probléma, a bűn a nagy probléma, az önzés a nagy probléma. Mások is jelentkeztek, azt mondták, hogy hát ennek így kell lennie, hát át kell adnunk a helyünket a fiatalabb nemzedékeknek, hogy is néznek ki azt, hogy itt szakállas öreg, több száz éves bácsikák, meg nénikék éljenek. Szóval mondtak ilyen magyarázatokat. Be is vettem ebbe a kis füzetbe, amit most írtam főiskolások számára, az a cím, hogy kis eszmetörténet, ezzel kezdem ezt az áttekintést, hogy milyen megdöbbentő, hogy a 20. század végén az úgynevezett keresztény kultúrában ilyen válaszokat adnak erre a kérdésre, hogy sokan vagyunk, vagy el kell menni, vagy ahol a fény van, ott az árnyék is van. Senki, de senki nem mondta azt, hogy azért kell meghalni, mert probléma van az életünkkel, mert befogadtuk a halált előidéző nagy ellenséget, a bűnt, az önzést, ezt senki nem mondta. Róma 6.23 sem akkor, most is megszoktam egyébként kérdezni, amikor járom az országot különböző körökben, hogy valóban miért van halál? Róma 6.23 soha nem hangzik el. Róma 6.23 mondja ezt, hogy a bűn zsoldja a halál. A bűn ezzel fizet, az önzés ezzel fizet. Azt hiszük az életben, hogy ha magunknak sokat gyűjtünk, akkor többünk lesz. De hát ezzel sértjük meg a törvényt, az erkölcsi törvényt, és nem nekünk lesz többünk, hanem elhasználjuk ezzel az életet, és vége szakad az életünknek. Ezért mondja a Szentírás, hogy a végső élet cél az, hogy az ember felvegye itt a küzdelmet a rosszal, hogy az Isten segítségével legyőzze a rosszat. Azt, amit itt mond itt a Zsoltár ilyen nagyon egyszerűen, hogy most azért mit reméljek, Úram, te benned van bizodalmam, ments ki engem minden álnokságomból. Kedves hallgatók, a Biblia tehát ezt tanítja, hogy a legvégső életcél a halál legyőzése. A legvégső életcél az örök élet elnyerése. Hogy lehet erre eljutni? Ha a legnagyobb ellenségünk a bűn és a rossz, akkor hogy lehet erre eljutni? Biblia fokról fokra elénk tárja ennek a módját. Hogy lehet ehhez a legvégső életcélhoz eljutni? Hát az első dolog az, hogy először is nekünk valami ismerettel kell rendelkeznünk a nagy ellenségről, hogy védekezni tudjunk ellene. Valami ismeretünk kell, hogy legyen a rosszról, a bűnről. De hogy van az embernek ismerete a rosszról? Hiszen minden ember a gyerekkorától fogva, hogy mondja a népi mondás is, hogy mindenkinek maga felé hajlik a keze, vagy az ága, minden szentnek maga felé hajlik a keze. Mi emberek belesétálunk rossz dolgokba, és szinte azt vesszük észre az emberi életünkben, hogy nem is ezek a rossz dolgok a legnagyobb ellenségünk, hanem az, ami utána következik, hogy mentegetjük magunkat, megmagyarázzuk a rossz dolgokat. Tehát az önigazolás. Az önigazolás.
Sokszor úgy vesszük észre, hogy emberek súlyos nagy bűnöket elkövetnek, de ha utána föleszmélnek és szembefordulnak magukkal, megváltozhat az életük. Mások meg nem követnek el olyan nagy bűnöket, hanem úgynevezett apró cseprő vétkek tarkítják az életüket, de ragaszkodnak ezekhez, ragaszkodnak a maguk kis irigykedéseihez, hiúságaihoz, fösvénységéhez, büszkeségéhez, lobbanékonyságához. Tehát az első nagy dolog, ami a végső életcél felé vezet, hogy nekünk ismeretünknek kell lenni arról, hogy mi is az, hogy rossz, mi is az, hogy bűn, mi is az, ami a mi életünknek az elvesztését eredményezi. Ki fog bennünket fölvilágosítani a rosszról? Ki fogja nekünk megmondani, hogy mi az, hogy bűn? Pál apostol azt mondja a Római Levél 3. fejezet 20. versében, hogy ha nem jönne segítségünkre egy eszköz, amivel Isten bennünket megközelít, akkor soha, de soha igazán nem láthatnánk, mi az, hogy rossz meg bűn. Ez a híres vers a Bibliában így hangzik, a bűn ismerete a törvény által van. Római Levél 3. fejezet 20.-21. verseiben beszél erről Pál apostol, és azt mondja, hogy a bűn ismerete a törvény által van. Tehát nekünk meg kell ismernünk az élet törvényeit, hogy ahhoz képest meglássuk, hogy mi az, hogy bűn. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ha nem lenne szentírás, ha nem lenne az Isten törvénye kinyilatkoztatva előttünk, akkor mindenki jobbra-balra magyarázgathatná, hogy hát ő nem is annyira bűnös, ő neki nincsenek olyan nagy bűnei, vétkei, de mivel van szentírás, innen indul el az ember folyamat, hogy elérhessük ezt a végső célt. A szentírás először rá akar vezetni a bűn ismeretére. A bűnnek az elvi, eszmei ismeretére. Ez az első dolog, amit nekünk igényelnünk kell, amit nekünk fel kell ismernünk, hogy a végső életcélhoz eljussunk. Ha idáig nem jutunk el, olyanok vagyunk, mint hogy egy hasonlatot mondanék, mint hogyha egy nagy ellenség járna a házunkban, de mi nem akarjuk megtudni, hogy ki ez az ellenség, ami észrevétlenül fogyasztja, apasztja a házunknak a javait és tartalékait. Nekünk föltétlenül meg kell tudnunk azt, hogy mi az, hogy rossz, mi az, hogy bűn. Mondom, a nehézséget nem csak az növeli, hogy mi rosszat elkövető emberek vagyunk, hanem a nehézséget az is növeli, hogy mi állandóan igazoljuk a rosszat. Jézus egyszer elmondott Máté evangélium a 21. fejezete szerint egy egyszerű példázatot. Csodálatos dolog, hogy Jézus egy rövid történetbe az egész emberiséget bele tudta foglalni. Ez a példázat a két fiú példázata. Olyan rövid, hogyha elolvassuk, akkor nem is veszük észre, hogy vége van, összesen két mondat a példázat. Azt mondja Jézus, hogy volt egyszer egy apa, akinek volt két fia. És azt mondta az egyik fiúnak, hogy fiam, menj ki a szőlőmbe dolgozni. A fiú azt mondta, hogy kimegyek dolgozni, de végül is nem ment ki dolgozni. A másik fiának is ezt mondta az apa, hogy fiam, menj ki a szőlőmbe dolgozni, az azt mondta, hogy nem megyek ki, de végül is aztán meggondolta magát, és kiment dolgozni. Hadd tegyem fel önöknek a kérdést, hogy ebben a példázatban tényleg benne van az egész emberiség. Ma is mind a 6 milliárd ember hiánytalanul. Döbbenetes, benne van. Mert az emberek két részre oszthatók. Az egyik embertípus az, aki jót akar tenni, segíteni akar magán és másokon, de aztán ebbe az életbe belefárad, és végül is nem tudja elérni a végső célját, nem tudja elérni azt, hogy az Istennel együttműködjön, hogy a szőlő az Isten munkaterülete, hogy az Istennel együttműködjön, és az Istennel együtt dolgozzon. Ezek az úgynevezett vallásos emberek, akik nem tagadják Isten létezését, valamilyen formában ezt elfogadják, de az életben nem igazán törekszenek megismerni azt, hogy Istennel hogyan lehet együttműködni, és Isten segítségével hogyan lehet legyőzni a rosszat. Nagyon sok ember annyira tartja a vallást, hogy ő külső dolgoknak megfelel, eljár templomokba, gyülekezetekbe, de az, hogy az élet hétköznapjaiban hogy lehet legyőzni a rosszat, és hogy lehet Isten oldalán küzdeni, ez szinte mint egy fogalom sem ismert előttük. Kit jelképez a másik fiú? A másik fiú azt az emberréteget jelképezi, aki azt mondja, hogy nem akarok én Istenről hallani, én nem akarok vallásos lenni, vagy én ilyen utat nem akarok választani, hagyjanak engem békén, majd én úgy élek, ahogy én tudok élni, tanulok, megszerzem a kenyeremet, bizonyos életcélok előttem vannak, ezeket el akarom érni, meg akarom valósítani.
De közben ez az ember, hogy felnövekszik, elkezd gondolkodni, és elkezd azon gondolkodni, hogy hát azért mi is az élet célja és értelme, és az Isten, aki minden embert keres a Szentlélek által, meg tudja közelíteni ennek az embernek a szívét, és az ember, aki azt mondta először, hogy ő nem kíváncsi az Istenre, nem akar az Istennel együttműködni, végül is valamilyen módon megváltoztatja az álláspontját, és az Isten mellé áll, és az életének a legfontosabb célja ez lesz, amit itt a Zsoltárban is olvastam, hogy te benned van bizodalmam, és ments ki engem minden álnokságomból. Igen, kétféle embertípus van. Az egyik, aki azt mondja, hogy igen, és az igenjéből aztán nem lesz, és a másik embertípus, aki azt mondja, hogy nem, de a nemjét megváltoztatja az Istennek érte való küzdelme, és a nemből fokozatosan igen lesz. Ha eltetszenek olvasni a példázatot, Jézus nagyon érdekesen zárta le a példázatot. Nem azt mondta Jézus a példázat végén, hogy melyik cselekedett helyesen, mert egyik se cselekedett helyesen. Az egyik azért nem cselekedett helyesen, mert bár igen mondott, miért nem ment el. A másik meg azért nem cselekedett helyesen, mert eleve miért mondott nemet, noha utána elment. Mennyire pontos, mennyire világos a Szentírás fogalmazása. Jézus nem azt mondta, hogy melyik ember cselekedett helyesen. Jézus azt kérdezte a példázat végén, hogy végül is melyik teljesítette az Atya akaratát. Hát nyilván a második. Máté Evangélium a 21. fejezet. Tehát végül is a második teljesítette az Atyának az akaratát, vagyis először nemet mondott, de utána aztán elment. Vagyis visszatérve az alapkérdésre, és ez az első dolog, amit a végső életcélhoz nekünk tudatosítanunk kell, hogy nekünk jó és rossz között ismeretre van szükségünk. Az az ember, akinek nincs ismerete a jó és rossz közötti különbségről, aki nem is, az nem fogja azután felismerni a rosszat az életében, nem tud küzdeni a rosszal szemben, nem tudja azt mondani, amit itt a Zsoltár mond, hogy ments ki engem minden álnokságomból. Tehát az első dolog, most szeretném felépíteni azt, hogy ugye az előadásunk cím, hogy mi a végső életcél. Szeretném felépíteni azt, hogy a végső életcélhoz hogyan jutunk el. Az első dolog, amit komolyan kell vennünk, hogy nekünk tiszta ismeretre van szükségünk, biztos tudásra van szükségünk, bizonyosságra van szükségünk, jó és rossz közötti különbségtevésre van szükségünk. A bűn ismerete a törvény által van, mondja a Szentírás. Itt siet Isten a mi segítségünkre. Isten, aki adta a 10 parancsolatot, adta a 10 parancsolat részletezését, ez tulajdonképpen az egész Biblia. Isten, aki adta a Bibliát, azért adta, hogy mi emberek ne tévelyegjünk itt a földön, ne jobbra és balra csapódjunk. Mond ilyesmit Ézsaiás könyv, hogy az emberek csak tapogatják a falat a sötétben. Nagyon modern megfogalmazás, de tényleg így van, hogy az emberek tapogatják a falat a sötétben, és egyik faltól a másikig, mint a legyek vagy a lepkék, és az egész élet ezzel telik el, hogy sötétben való tapogatózás és ide-oda csapódás. A Biblia azt mondja, hogy nekünk először is tiszta, világos meggyőződésre, bizonyosságra, ismeretre van szükségünk. Hogy? És mi van a második dolog? Hogy mi a konkrét életünkben felismerjük a rosszat, felismerjük a veszélyt, felismerjük a bűnt, hogy ne mentegessük a rosszat, hanem feketén-fehéren világosan lássuk azt, hogy a legnagyobb ellenség itt van bent az életünkben. Tehát említettem önöknek, hogy meggyőződésem, hogy az utóbbi 2 évszázadban egy olyan szellemirányzat terjedt szét a világon, ami félelmetes szellemirányzat. Én magam úgy nevezem ezt, hogy a determinizmus szellemirányzata. Az emberek nem tudják már, hogy mentsék azt a sok rosszat, ami a világon van. Azt mondják, hogy determináltak vagyunk. Hát ugye a genetikával például. Tehát már előre meg van írva a sorsunk könyve, ahogy két sejt találkozik, és létrejön a kis embrió és a kis csecsemő. Mások meg azt mondják, hogy hát talán nem ennyire mélyen, de amikor a világra születünk, és amilyen nevelést kapunk, amilyen iskolába járatnak, hát ez teljesen már előre lehet látni, hogy kiből mi lesz. A Biblia ezt nem írja alá, a Biblia nem hirdeti a determináltság életszemléletét. A Biblia azt mondja, hogy igen, vannak az életben nagyon kemény megkötöttségek, de az Isten mindenkinek olyan belső embert épített az életébe, amely szabad döntésre, szabad választásra képes. Igen, nagyon kemény és szorító világban élünk. Ez tény, ezt nincs mit tagadni. A bibliai jövendőlések is beszélnek arról, hogy a Föld lassanként betelik erőszakossággal.
Ugye, tehát ha a Biblia kimond ilyesmit, hogy az ember szíve minden alkotása szüntelen csak gonosz, például Mózes első könyve 6. fejezetében, hogy megsokasul az ember gonoszsága és a föld betelt erőszakoskodással. Épp a tegnapi egyik újságban olvastam, hogy a nagyon civilizált Európában ma minden nap, minden ötödik nő támadásnak, erőszaknak van kitéve. Vagy az utcán, vagy a munkahelyén, vagy otthon, hogy megveri a férje, vagy méltatlanul bánik vele az élettársa. Ugye a családok is felbomoltak, az élettársi együttélés azért nem az, mint a házasság. Ott az egyik neki megy a másiknak, és úgy gondolja, hogy majd holnap kibékülünk. Nem félelmetes dolog, hogy minden ötödik nő. Kezdtem is számolgatni, hogy a mi családunkban is, ugye mi öten vagyunk a családban, és hát három hölgy van, és ketten a kisfiammal vagyunk férfiak, és úgy végig számoltam, hogy például a kislányaimat hogyan támadták meg az elmúlt időben, amikor jöttek este későn haza, esetleg sötétbe jöttek haza, és úgy az ember szíve elszól, hogy micsoda félelmetes világban vagyunk. De azt mondja a Szentírás, hogy ennek ellenére az Isten gondot visel minden egyes emberre, és minden egyes embernek meg akarja adni azt a lehetőséget, hogy felismerje a rosszat, és ne sorakozzon be az erőszakoskodók közé, ne sorakozzon be az önzéstsel hivalkodó emberek közé. Tehát mi a második? Az első dolog a bűn ismerete. A második dolog a bűn felismerése. Hogy felismerjük az életben, az életünkben a rosszat. A harmadik dolog, hogy ezzel a bűnnel szembe tudjunk fordulni. Ez az, amit így mondott Dávid, hogy ments ki engem minden álnokságomból. Ezt a harmadik dolgot így nevezhetném, az igazi megbánás. Az igazi megbánás. A legvégső életcélhoz ezek a fokozatok vezetnek. Bűnismeret, bűnfelismerés, bűnbánat, megbánás. Jézus olyan megdöbbentő erővel ábrázolt ezt a példázataiban, hogy mit jelent a bűnnek a megbánása. Ugye a gonosz szolga példázatában Jézus elmondta, hogy minden egyes ember nagyon könnyen juthatna megbánásra. Miért? Mert csak annyit kellene meggondolnia, hogy neki mennyit bocsátott meg az Isten, neki hány sok rossz dolgát nézte el már az Isten, és adott neki lehetőséget az újrakezdésre, és az embernek olyan nagy lehetőségei lennének arra, hogy azt mondja, hogy bocsánat, hogy ezt nem jól tettem. Én vagyok a legnagyobb akadály annak, hogy a végső célomat, a végső életcélomat elérjem. Tékozzó fiú példázatában is mondta Jézus, hogy hát egy ember, aki mennél lejjebb és lejjebb süllyed, hát mikor fogja már felismerni, hogy rossz az élete, hogy szembe kell fordulni az addigi elhatározásaival. Tehát Jézus ezt a példázataiban nagyon kidomborított, hogy Isten a bűnismerettel, a bűnfelismeréssel kikövezi annak az útját, hogy az ember mondjon nemet a rosszra, az ember mondjon nemet az életpusztító valóságra, és akkor mi a negyedik lépés? Hogy az Isten megbocsáthat az embernek, az igazi megbánással az Isten megbocsáthat az embernek, és ez a megbocsátás tudja az embert átalakítani, az embernek új reménységet tud adni, hogy nem kell cipelnem az elmúlt terheket, a sok-sok rosszat, amit elkövettem. Tehát az Isten belülről akarja átalakítani az embert, és belül akar neki adni reménységet és erőt a küzdelemhez, hogy meg tudja az ember vívni azt a küzdelmet, ami majd a végső életcélhoz vezet. És akkor mi az ötödik mozzanat? Tehát az első a bűnismeret, a második a bűnfelismerés, a harmadik a megbánás, a negyedik a megbocsátás, és az ötödik mozzanat, hogy miután valaki érzi azt, hogy mit jelent megbocsátottnak lenni, mit jelent az Isten kegyelmében részesülni, akkor igényelje a maga számára az Isten erejét, hogy azzal együtt tudjon küzdeni az életben, aki neki valóban erőt is tud adni a küzdelemhez. Tehát az ötödik dolog, olyan életszemléletre kell eljutnunk, hogy igen, ez az élet küzdelem, az egész életünk küzdelem, de ebben a küzdelemben velünk van az, aki segíteni tud a győzelemre, és ez a valaki az Isten. A Bibliának az egyik leghatalmasabb mondata a Máté 19:26. Ez a Máté 19:26, amiben Jézus a gazdag ifjú távozása után ezt mondta, ami embereknél lehetetlen, az Istennel együtt lehetséges.
ami embereknél lehetetlen. Embereknél lehetetlen az, hogy megszabaduljon az ember a saját erejéből, a bűneiből. Embereknél lehetetlen az, hogy örök életre jussunk. Ez csak az Isten tudja megtenni, hogy erőt ad nekünk a küzdelmekhez, megszabadít a bűneinkből, és hogy ő tudja, milyen módon adja vissza majd az embernek az életét, és részesíti azt az embert az örök életben, aki megtanult itt a földön küzdeni. Ha a küzdelemről van szó, akkor talán a Bibliának az egyik legtöbbet küzdő emberének a szép vallomását idézhetnénk, a 2. Timóteusi levél 4. fejezetéből a 7. és 8. verseket. 2. Timóteusi levél 4. fejezetéből a 7. és 8. verseket. Pál apostol római börtönéből írott számvetése ez, kevéssel a halála előtt, amikor azt mondja, ama nemes harcot megharcoltam. Hogy visszatekint az életére, azt mondja, hogy igen, nemes harc volt az életem. Láttam, hogy mi a jó és a rossz. Döntöttem a jó mellett, felismertem ezáltal az életemben a rosszat. Szembefordultam a rosszal. Igényeltem az Isten segítségét. Megtanított az Isten engem küzdeni. Ama nemes harcot megharcoltam. Sokszor halljuk ezt, hogy hát ki ad olyan világmagyarázatot, és ki ad egy olyan életvitelt, hát amiben kevesebb a küzdelem és kevesebb a harc. Én csak mindenkit óvni tudnék az ilyen filozófiától és életviteltől. A Biblia legalábbis arra tanít bennünket, hogy a küzdelmet vállalni kell, és a nagy probléma az életünkben nem az, hogy küzdelmekkel tarkított az életünk, hanem a nagy most nemes küzdelem,

Nagyon elterjedt az, hogy az embereknek azt az illúziót kínálják fel, hogy éljél könnyedén. Éljél úgy, hogy hát ne érezd a küzdelmet, és ne érezd a harcot. Akik ilyet ígérgetnek az embereknek, azt hiszem a világ legnagyobb csalói és legnagyobb szemfényvesztői. Itt a Földön mindannyiunkra küzdelem és harc vár. Nem az a különbség, hogy lenne olyan emberi élet, ahol nincs küzdelem. Ott van a különbség, hogy van-e szép küzdelem, nemes küzdelem. Ez a nagy kérdés. Vagy pedig az élet csak egy ilyen tehetetlen taposómalom, csak egy ilyen küszködés, csak egy olyan dolog, amiről Jézus azt mondta a Máté evangélium a 11. fejezet 28. versétől, amivel bele lehet fáradni, és bele lehet rokkanni, amikor Jézus azt mondta, hogy jöjjetek hozzám, kik megfáradtatok és megterheltettetek. Szóval a nemtelen harc, a csúnya küzdelem az, amiben az ember belefárad, amiben az ember megterhelődik, és nem látja már a célt, nem látja már a végső célt. Pál apostol azt mondja, ama nemes harcot megharcoltam. Futásomat elvégeztem. Milyen gyönyörű kifejezés ez is, hogy az élet nem egyszerűen csak egy nemes harc, hanem egy megfeszített küzdelem az élet. Futásomat, nem azt mondja, hogy a lépéseimet vagy gyaloglásomat, a futásomat elvégeztem. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Ugye nem egyszerűen az, hogy nem vett el tőle senki a hitét, hanem az, hogy a hite mindig növekedett, mindig erősödött, mindig mélyebben látta az életet, mindig több emberen tudott segíteni, mindig többhöz tudott az Isten erőt adni neki. Jézus olyan szépen mondta János evangélium a 10. fejezetében, hogy ő miért is jött el erre a világra. Jézus nem azt mondta, hogy ő azért jött el erre a világra, hogy nekünk könnyű életet adjon. Jézus azt mondta, hogy ő azért jött el erre a világra, és azért adta az életét is az emberiségért, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Miben bővölködjünk? Anyagi dolgokra értette ezt elsősorban Jézus, hogy legyen nagy házunk, lakásunk, vagy anyagi javaink, vagy bővölködjünk esetleg valami másban? Vajon mire értett? Olyan szép ez a kifejezés, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Én azt hiszem, hogy egy ilyen úton járó ember, akiről itt beszélek, Dávid Zsoltárából kiindulva, egy valamiben akar nagyon bővölködni. A segítőjével tapasztalt közös küzdelem tapasztalataiban. Az Istennel szerzett tapasztalatokban bővölködni. Jézus azt mondta, hogy ő azért jött el, hogy megmutassa, hogy hány és hány helyzetben tud az embernek segítséget nyújtani. Hogy nemes legyen a harcunk, hogy szép legyen a küzdelmünk. Tapasztalatokat szerezhetünk, hogy legyőzhetjük az indulatainkat, legyőzhetjük az ösztöneinket, legyőzhetjük a külső világnak a különböző kísértéseit, csábításait, és ezáltal érezzük, hogy az ember mire képes. Ugye Pascal mondja a gondolataiban, hogy az ember végtelenül felülmúlhatja az embert, csak az emberek nem akarnak többek lenni. Az Isten segítségével az ember végtelenül felülmúlhatja az embert. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, és végezetül eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megáld nékem az Úr, az igaz bíró, de nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő eljövetelét. Nem tudom, hogy tetszenek érezni, hogy Pál mennyire a végső célról beszél. Mennyire azt mondja, ez a végső cél reális. Engem most lefejeznek, ugye ez 66-67-ben írta, 67-ben halt mártírhalált Néró császársága idején Pált lefejezték. Igen, közel vagyok a halálhoz, de nem vagyok szomorú, nem vagyok kétségbe esett. El van téve az igazság koronája. Maga az Isten fog majd szólítani engemet. Úgy, ahogy Jobb mondta 4000 évvel ezelőtt, amikor azt mondta, hogy én tudom, hogy a megváltóm él, és utoljára porom felett megáll. Hogy majd elporladok, eltemetnek. Marék por lesz belőlem, de az Isten majd megáll, és majd szólítani fog. És hát ő tudja, az Isten tudja, hogy hogyan fog majd feltámasztani, visszaadja majd az életet, és eltétetik az élet koronája. Kedves hallgatók, hogy mondtam az előadás elején, ma nagyon sok keresztény azt mondja, hogy feltámadás, ez túl sok, ezt nem hiszem. Pascal gondolatai, amelyet majd most fognak ötödször kiadni Magyarországon pár
héten belül jelenik meg, és fölhívnám mindenki figyelmét, aki nem tud

tudta beszerezni, majd figyelje a könyvesboltokban, egy szegedi kiadó adja ki, több ötödik kiadás már 20 év alatt. Pascal írja a gondolataiban, hogy micsoda dőreség, hogy az emberek nem hisznek a feltámadásban, mert a feltámadáshoz még hit se kell. Tulajdonképpen még vallásos hit se kell, csak egy józan gondolkodás kell. Azt mondja Pascal, hogy a következő meggondolást ajánlom. Mindenki hisz abban, hogy ha a szomszédban egy gyermek megszületett, most egy új élet jött a világra, egy eddig nem volt, most ettől a pillanattól lett egy kis csecsemő, átmegyünk, gratulálunk, megcsodáljuk. Azt mondja, ezt mindenki hisz ebben. Nem kell az embereknek elhitetni, hogy most jött egy kis emberpalánta. Miért? Mert azt mondja, szinte minden nap látjuk. A szokás által el tudjuk fogadni, hogy élet keletkezik a Földön, gyermek születik a világra. Pedig hát nem láttuk se hírét, se hamvát előtte, most jött a világra. Hát egy olyan ember, mondja Pascal, aki már egyszer élt, hát az Istennek nem könnyebb őt megteremteni, mint mondjuk az Istennek a dolga volt, hogy a semmiből világot és embert teremtsen. Azt mondja, azért, mert ezt nem szoktuk meg, mert eddig még senki nem támad föl. Ezért mi kétségbe vonjuk a feltámadást, holott egy ember születése nagyobb csoda, mint a feltámadás, de azt nem vonjuk kétségbe, mert azt megszoktuk. Szóval a megszokás megléte miatt az egyiket elfogadjuk, a megszokás hiánya miatt a másikat elvetjük, holott sokkal egyszerűbb lenne elfogadni, sokkal könnyedebb lenne belátni, hogy már egy egyszer élt embernek Isten könnyedén visszaadhatja az életet. Igen, Pál apostol azt mondta, hogy ő meg van győződve erről. Így mondja például egy másik helyén, ugyanennek a levelének, a második Timóteus levélnek a második fejezetében, hogy én meg vagyok győződve arról, hogy Krisztus az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni a manapra. Én meg vagyok győződve, én bizonyos vagyok ebben. Ez nem hit vagy, nem hiszékenység kérdés. Én meg vagyok győződve, hogy ő, Jézus Krisztus, az én nála letett kincsemet meg fogja őrizni a manapra. Mit jelent ez az én nála letett kincsem? Amivé váltam az életben. Ahogy megszabadultam a rossztól. Ahogy megszabadultam a gonoszságtól, az álnokságtól. Ahogy más ember kezdtem lenni, kezdtem hasonlítani Istenre, kezdtem visszaszerezni az Isten képűségemet az Isten segítségével, és Isten akkor majd vissza fogja adni az életet. Olyan szinten fogja visszaadni az életet, amilyen szintre én eljutottam az életemben. Pontosan ott fogok feltámadni, ahol lehunytam a szememet, ahol elveszítettem az öntudatomat, és a közbülső időt még a 2000 évvel ezelőtt haltam meg, akkor sem érzékelem, az a következő pillanat lesz a számomra. Itt fejeztem be az életemet, ilyen szintig jutottam el a lelki növekedésben, Krisztus visszaadja az életet, és ott folytatom az életemet, de már egy tökéletes testben, egy fáradékonyságnak, rossznak, bűnnek, ki nem tett, soha többé ki nem tett testben, itt fogom folytatni az életemet. Mondják, hogy ha valaki a végső életcélnak az üdvösséget tünteti fel, hát ez egy önzés. Mert ő élni akar, és ő minden áron örökké akar élni. Sokszor éri keresztény embereket ilyen vádolások, hogy hát ők ugye ezt a síralomvölgyet semminek se tartják, ezt a földi életet, és ők élni szeretnének egy örök életben. De Pál apostol nem önzésből mondja, hogy én élni szeretnék, hanem mit mond? Hogy nem csak én fogok feltámadni, hanem mindazok, akik vágyva várták az ő eljövetelét. Akik vártak, hogy mondja a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, egy alapokkal bíró várost. Akiknek fájt ez a sok rossz, ami itt a földön volt, akik igaz életre, nemes életre pályáztak és törekedtek, azoknak vissza fogja mindadni, nem csak nekem, hanem velem együtt mindazoknak, akik vágyva várják az ő eljövetelét. Kedves hallgatók, a mai előadáson szeretném önöknek azt is bemutatni, és ezért egy kicsit hosszabb vetítést válogattam össze, hogy mennyire hittek ebben a művészek is, mióta világ a világ, mióta megőrzik számunkra a műalkotásokat. Szeretném önöknek bemutatni azt, hogy olyan műveket szeretnék bemutatni, amelyekben ott van az, hogy kristálytisztán, világosan volt képük a végső életcélról. De annak az okáról is, hogy miért nem nyerjük el itt a Földön, mi az, hogy bűn,
Mi az, hogy bűnismeret, bűnfelismerés, megbánás, megbocsátás, küzdelem, és aztán eltétetik az életnek koronája, melyet nem csak nekem, hanem mindazoknak megad a bíró, akik vágya várják az ő eljövetelét. Szeretném, hogyha most egy kicsit több időt töltenénk ezekkel az alkotásokkal. Az utolsó előadásunk is van. Nyilván erről a témáról kimerítően beszélni csak sorozat jellegűen lehet. Itt hívnám fel a figyelmet, hogy a Benczúr utcában folyik ilyen sorozatunk, a Jézus Krisztus és sorozat. A jogi karon most érkezünk el a legdöntőbb témához, Pál apostol halála okaihoz és az egész apostolok cselekedete végéhez. Ezt mindenkinek ajánlom, innen elvehető ingyenesen a budapesti sorozatoknak a programja. És hát nem utolsó sorban már a nyárra tekintve, bár most elég lehangoló, csúnya idő van, de a nyárra tekintve ajánlom a bibliatáborokat is, ezt a programot is ingyenesen el lehet venni. Tekintettek az életre és az örök életre azok a művészek, akiknek körülbelül egy a 800 éves folyamatát, műveik 800 éves sorozatát szeretném most levetíteni. Valóban, ahogy az első képünk mondja, a német felirás, ahogy a Biblia is kezdődik, hogy a kezdetben az Isten teremtette. Vissza kell mennünk a kezdethez, és nem azért, hogy fárasszuk itt önmagunkat azzal, hogy Ádámhoz és Évához visszamegyünk, hanem azért, mert világosan látnunk kell az Isten eredeti teremtői szándékát, hogy lássuk, hogy mi honnan tértünk el, de lássuk azt is, hogy az Isten hogy akar visszavezetni ahhoz, amit ő eredetileg elgondolt az emberrel. Az első képünk Franciaországból való, a Chartres katedrálisból. Ez a dombormű nagyon szépen mutatja meg azt, hogy a teremtő Krisztus volt, és amikor az első embert, Ádámot megteremtette, akkor önmaga képére és hasonlatosságára teremtette meg, és úgy teremtette meg, hogy meg akart vele osztani mindent, ami az övé. Isten nem azért teremtett bennünket embereket, hogy hatalmaskodjék rajtunk, még kevésbé, hogy zsarnokoskodjék rajtunk. Nagyon sok ember ezt így képzeli el. Isten azért fogott hozzá a teremtés művéhez, és azért volt a teremtés közvetlen kivitelezője maga Jézus, így itt látjuk a keresztet és a glóriát, ahogy a középkorban ábrázolták és azonosították Krisztust. Tehát Krisztus azért teremtett, mert meg akarta osztani az életnek az örömét, a boldogságát az emberrel. Ugyanerről a katedrálisról a másik dombormű, hogy ahogy megteremti az embert, megáldja a kezével. Tehát ugyanez a Krisztus megáldja a kezével Ádámot, és azt mondja, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, hajtsátok uralmatok alá, és éljetek hozzám méltóan. Tehát Isten szabadnak teremtette az embert, hogy az ember a maga fejlődésével megközelítse az Istennek a létteljességét. Ezért mondja a 82. Zsoltár, hogy Istenek vagytok ti, a felségesnek fiai mindannyian. A régi művészek, ez például egy 800 éves Kárpit, a gerónai fali Kárpit, a teremtés jelenetei körben-körben vannak itt, középpontba Krisztust állítja, csak nagyítsuk ki ezt a Krisztus ábrázolást. Krisztus fölemeli a jobb kezét, és a bal kezével pedig könyvet tart elénk, vagyis Isten gondoskodott arról, hogy úgy mondjam, nem ide a világba vetett bennünket, nem ide dobott bennünket, mint a 20. századi egzisztencialisták hirdetik, hogy az ember világba vetett lény, hanem az Isten törvényt adott a létezésre. Az Isten elébünk tárta az élet alaptörvényeit. Sajnos az ember ettől tért el. Akkor, amikor már az emberiség eltért az Isten alapvető törvényeitől, az Isten várt évszázadokon keresztül, de egyszer csak kiválaszt egy népet, nagy néppé teszi őket Gósen földjén, itt a Nílus keleti deltájában, kihozza a rabszolgaságból, és elvezeti őket a sínai félsziget déli részére. Ilyen mostoha körülmények között vezeti ezt a népet, hogy most egy egész néppel megértesse az élet célját. Bevezeti őket ebbe a hatalmas völgybe, ahol óriási hegycsúcsok emelkednek, most itt a Katalin kolostor áll mai formájában, és innen, ahogy ránézzünk a Katalin hegyre és a Mózes hegyére,
Mózest azt kéri az Isten, hogy induljon el ezen az úton, menjen föl hozzám, akkor lépcsők nem voltak, csak azóta vájták ezeket a lépcsőket a Sínai hegyre, és hogy fölér ezen a hegyen, 2200 méter magas ez a hegy, akkor vegye át majd az Istentől itt a hegy tetején a 10 parancsolat kőtábláit, és mutassa meg az emberiségnek. Ezen a hatalmas hegyen, ez egy másik oldalra, a tengerpart felül egy döbbenetes felvétel ez, mint egy látjuk a síkságot, az emberi küzdelmek színhelyét, látjuk az eget, és közben az Isten felhív ide egy embert, mondom, kb. 2200 méter magas, azóta nevezik Mózes hegyének, és átadja a 10 parancsolatot, hogy az ember világosan láss, hogy mi a jó és rossz közötti különbség, hogy ismeretünk legyen a rosszról, ismeretünk legyen a szeretetről, de ismeretünk legyen a rosszról is. Mózes átveszi a kőtáblákat, és az emberiség feketén-fehéren teljesen világosan láthatja, hogy ki az Isten, és mit jelent az Istentől eltávolodni, aminek a következménye a bűn, és a bűn következménye a halál. Isten nem teremtett halált, de Isten, amikor bemutatja a törvényt, akkor a törvényen rávezet bennünket arra, hogy vagy nekünk kellene meghalnunk a sok törvényszegésünk miatt, vagy egy valaki, de egy különös valaki, ő az Isten szenvedi el helyettünk a bűn végső következményét. Ezzel akarja az embert felrázni az Isten, hogy ne csak bűnismerete legyen, hanem az ember felismerje is a bűnt, és megbánja is a bűnt. Aki látja ezt, hogy az életben hányszor szegjük meg a törvényeket, a magunk számára is jó és helyes törvényeket, és látjuk azt, hogy ha lenne erkölcsi gondolkodásunk, mint hogy nincs sajnos a bűnben, akkor minekünk kellene egyszer s mindenkorra meghalnunk, de az Isten szeretetből magára vállalta a bűnök bűnhetetését, hogy az embert ezáltal állítsa meg a bűnözésben, ezáltal gondolkoztassa el. Krisztus ezért jött el a világra, és Krisztus ezért adta az életét. Krisztus, amikor eljött a világra, először is egy tökéletes életet mutatott be, mégpedig úgy, hogy nem isteni hatalommal jött el, tehát ő nem hatalommal mutatott be tökéletes életet, hanem őnek is küzdenie kellett. Rembrandtnak a New Yorki Metropolitan Múzeumban látható Krisztus című olajfestményén nagyon világosan látjuk, hogy igen, Jézus 30 évig készült a küldetésére, tulajdonképpen fizikai munkával, az emberek közösségében, látva és halva mindazt a sok rosszat, ami az emberi világban ott van, és mégis Jézus mindig ragaszkodott az igazsághoz, az Isten törvényéhez, meg tudta őrizni a tisztaságot. Milyen tiszta lény, ugye a homlok, az arccsont, a finoman megvilágított részei az arcnak, a hallatlan nagy nyitottság és közvetlenség és szeretet, de az a tiszta elfűség, ami rajta van ezen az emberi szavakkal szinte kifejezhetetlen arcon, hogy Jézus megmutatta azt, hogy mi az igazi emberi élet példája, mi az a jellemszint, ami örök életre méltó, ami ennél mindannyian válhatunk. Rembrandt összesen 6 Krisztus portrét festett az életében, nekem 2 van meg színes felvételen, ez a második, az előbbi New Yorkban van, ez Németországban van, egy müncheni múzeumban, másfelé tekint Jézus, de ugyanaz az egyszerű ácsmester gyermeke, aki az édesanyjától fel kellett, hogy vegye az örökségét, és neki is önmagával is küzdeni kellett, a világgal is meg kellett küzdenie. Ugyanazok a finom sárgából fehérbe menő színárnyalatok, és az egésznek egy nagyon meghitt, ugye a barna alig megy át a sötét, fekete, illetve a vörös felé, szinte az egész képet a földnek a színárnyalatai, a barna színárnyalatok uralják, és bár jól tudjuk, hogy Jézus lehetetlen megfesteni, de úgy gondolom, hogy Rembrandt a legközelebb jutott ahhoz, hogy igen, az embernek a végső élet célja, ha örök életre akarunk eljutni, hogy olyanok legyünk, mint Krisztus, hogy a lényünk, az egyéniségünk, a személyiségünk, abban két dolog mindig találkozzék, a szeretet és az igazság. Ha
ha még inkább kinagyítjuk ezt a képet, még közelebb megyünk ehhez az archoz, akint el szoktam mondani, bár nincs róla felvételem, ha megfordítanánk ezt a festményt, mindegyik festmény hátoldalára Rembrandt egy jelzetet írt, János 1.14. A János 1.14-ben pedig ez van, János evangélium első fejezet 14. versében. Ő teljes volt kegyelemmel és igazsággal. A végtelen nagy nyitottság és érzékenység, és a te problémád érdekel engem, mert jó, hogy vagy ember. Mindegyik ember testvéremnek tekintem, mondja a zsidókhoz írt levél második fejezetében Pál apostol Jézusról. Ő nem szégyel bennünket testvéreinek nevezni. Ő nem azt mondja, hogy miért vagy ilyen és miért élsz. Egy 20. századi gondolkodó azt mondja, hogy ma az emberek tulajdonképpen azt fejezik ki inkább a másik emberrel szemben, hogy mi a csodának is vagy te a világon. Annyira eldurvult az élet, hogy az emberek, ha nem mondják ki is ezt a mondatot, lényegileg a magatartásuk ilyen a másik emberrel szemben, hogy minek vagy te itt, minek zavarsz engem a céljaim elérésében, mennyire más ez a Jézussal, szinte koldulja a másik ember figyelmét és szeretetét, szinte kitárulkozik arra, hogy igen, jó, hogy vagy, és én segítelek téged ahhoz, hogy olyan legyél, amilyen én vagyok az Isten. Ezért nagyszerű, hogy Rembrandt festette ezeket a képeket, hogyan is tudta megfesteni, csak egy közbülső zárójel. Sokszor mutatom ezt a képet, Rembrandt édesanyját ábrázolja, szintén Rembrandt olajfestménye, és egy mennonita prédikátort, aki az édesanyját nem önmagára, meg az egyházára akarja a figyelmét irányítani, hanem ez a kéz, ami itt van a képnek szinte a közepén, mutat a Szentírásra. Hát azért adta nekünk a Szentírást az Isten, a Szentírás az Isten beszéde. Hát te szeretnél kapcsolatba kerülni az Istennel? Igen, lehet kapcsolatba kerülni, semmi misztika nincs ebben, olvasd a beszédeit. Amikor Istent hallod, ezáltal kapcsolatba kerülsz az Istennel. Mert az Isten annyira szerette az embert, hogy az életét adta érte. Emes mesternek a kálváriája egészen különleges a festészet történetében, mert ilyen Krisztus arcot sehol nem látunk. Hogy Krisztus ezt a borzalmas szenvedést vállalta, az atyától való távolságot, az én Istenem, miért hagytál el engemet távolságát, csak hogy az ember rádöbbenjen, hogy ez a bűn, ilyen a bűn, a bűn ezzé teszi az embert. Csak velünk lassan végez a bűn, mi csak folyamatosan csúnyulunk el, és aztán halunk meg, de Jézust az Isten fiát, akire rászakadt a bűn, aki magára vállalta a bűnöket, hát nézzünk rá erre az arcra, illetve azt szoktam mondani, hogy nem kívánunk ránézni, mert annyira csúf és visszataszító. De a bűn ezt teszi. Azt mondja Pál apostol a 2. Korintus levél 5. fejezetében, hogy Jézust az Isten bűnné tette mi érettünk. A bűn ezt teszi az emberből, ilyenné változtatja az embert. És Jézus ezt átélte. Jézus ezt vállalta. Hogyha mi föltekintünk erre a keresztfára, akkor gondolkozzunk el azon, hogy ki is az az Isten, aki ilyen nyomorúságot és ilyen szenvedést képes volt elvállalni, és az atyától is eltávolodva az emberért érzett szeretetében meghozni ezt az áldozatot. Egy magyar festő elment a Közel-Keletre, mert vonzották a bibliai tájak. Csontváry képeit mindannyian felismerjük a színkezelésről, a romokról, az életnek az apró parányi mozzanatairól, itt egy ember a férjével, állatok vannak itt is tevék vannak, olyan diszkréten vonultatja fel az életet, a múltat is, a természet is ott van a képein. Csontváry biztos, hogy nem csak a látványt, hanem látomásos festő lévén valami víziót is rávitt a képeire. Ez a Csontváry elment Jeruzsálembe is, Jeruzsálem tornyait, tetőit is megfestette. Itt is érezzük szinte az atmoszférát, a levegőt, a színeknek a csodálatos összhatását. Életcél kérdése. Ez biztos, hogy sokat kell néznünk ezt a képet, amit már önöknek is bemutattam, a fohászkodó üdvözítő feketén-fehéren. Kinagyítjuk majd az egyes részeit, mert amiről ma én az előadásban beszéltem, Csontváryt egy képvászonra fölvitte. Itt van a 10 parancsolatot tartó Mózes
a bűn ismerete a törvény által van. Ezért festi oda Csontváry, nem azért, mert ne tudta volna, hogy Mózes 1500 évvel Jézus előtt élt. De Csontváry nem egy látványt fest csak, ez valóban egy látomás, ez egy bizonyos fajta prédikáció is annak, aki a képet nézi. Hát Mózes azért kapta a kőtáblákat az Istentől, hogy az Isten megmutassa az embernek, hogy mi az igaz élet. Amit el lehet érni ezen a földön, és ennek jutalmaként nyeri el az ember az örök életet. Emberi erőből nem lehet teljesíteni a 10 parancsolatot. A 10 parancsolathoz az ég erejére van szükség, ezért festi meg Csontváry is itt a gyönyörű szép kék ég, ez legközelebb Mózest és a 10 parancsolatot. De amikor Jézus eljött a világra, Jézus az ég, a menny küldötte, azért festi meg ezzel a két ruhával, a vörössel és a fehérrel, a szeretet és az igazság színével. Jézus egyesítette magában a jellem tökéletességét, a szeretetet és az igazságot. Jézusnak még a szemén és a száján is ezt látjuk, a tiszta, megalkuvásmentes tekintet, de a kérlelő száj. Jézus az igazságot hirdette metsző tisztaságában. De ez az igazság nem metszett, hanem gyógyított, mert szeretettel hirdette az igazságot. Egyesült benne az igazság és a szeretet. És olyan megdöbbentő, hogy emberek milyen életcélokat dédelgetnek magukban. Csontváry ezzel az alig egy tucatnyi figurával ábrázolja. Hát ezzel kezdtem az előadást, még egyszer hadd utaljak vissza rá. Nagyon sok ember azt mondja, hogy hát élünk itt pár évtizedet, aztán meghalunk, legfeljebb szenvedésmentesen halljunk meg, úgy szép, így szeretném megrendelni számomra a véget. Méltatlankodnak az emberek, hogy Jézus örök életet akar, hogy azt mondja, hogy eljuthattok az örök életre. Az emberek azt mondják, hogy nem hiszünk az örök életben, nem törődünk az örök élettel. Most nekünk itt kell, mint a fiókák, amikor nyitják a szájukat, mert egyrészt méltatlankodás van itt a szájban, másrészt meg sokat gondolkoztam, hogy Csontváry miért festett, meg tényleg minden egyes ember itt a méltatlankodók hada, hogy mint a fiókák, amikor nyitják a szájukat, hát nekünk ételital kell. Az emberek úgy gondolják, hogy hát ez az élet nagy célja, hogy kényelmesen éljünk. Nagyon sok ember ezt tartja ma is életcélnak, a Bibliában is benne van ez, hogy sok ember azt mondja, hogy hát tedd magadat kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél, akiknek Istenük a hasuk, mondja a Szentírás, Istenük a hasuk. Ezért nagy dolog az életben a megelégedés, az Istenfélelem megelégedéssel. Az emberiség nagy része sajnos hallani nem akar az életről, csak fogyasztja az életet. Egyébként az élet csodálatos titkaira, törvényszerűségeire nem kíváncsi, csak apasztja, fogyasztja az életet. Ezek azok a fiúk, akik azt mondják, hogy nem. De itt vannak a két fiú példázatából azok, akik azt mondják, hogy igen, járnak a templomba, vallást gyakorolnak, stáció előtt is megállnak, itt van a három Kálvária keresztje, és ezek az emberek úgy tűnik, hogy hát ők jó helyen vannak, és itt vannak a templomban. De hogyha megint az egész képet magunk előtt látjuk, és most már színesben, akkor világos előttünk, hogy Csontváry is miről beszélt. Amiről ma este én is szerettem volna beszélni. Nem elég élni, küzdeni, fáradozni, családunkat ellátni, anyagiakra szert tenni, de nem elég egyszerűen csak valamiben hinni és vallást gyakorolni. Az életben személyes meggyőződésre van szükség. Csak ennek a két embernek van itt ezen a képen személyes meggyőződése. Csak ők törekszenek erre, akik azt kérdezik, hogy miért kellett ennek a tiszta lénynek, miért kellett meghalnia, miért kellett így eltemetni Józsefnek és Nikodémusnak, és azok az emberek, akik gyászolják Krisztust, azok gyászolják a rossz életüket, azok meg akarnak halni a bűnnek. Azok az életükben gyászruhát akarnak ölteni, mert itt a földi életben akarnak meghalni, két gyászruhába öltözött ember van itt a bűnnek. És ha valakit meghal a bűnnek, akkor növekszik ki az életéből egy új élet.
ezek a csodálatos csontvári cédrusok, ugye ezek a gyönyörű nagy fák, ugye az egész képen, ha megtetszenek nézni, vigasztaló jelenség Mózes, vigasztaló jelenség, bár szomorú Jézus, mert senki nincs itt körülötte, és szinte kérleli az embereket, és senki nem kíváncsi rá, egyszer így futnak el előle, másszor úgy, de a harmadik vigasztaló jelenség ez a két ember, akik sem erre nem mennek, sem erre nem mennek, akik itt vannak, akiket személyesen érdekel Krisztus élete, áldozata, ők számíthatnak arra, hogy új életet kapnak, és hogy ez az új élet, ez ide van begyökerezve a mennybe. Ők elérik majd az üdvösséget, az örök életet. Csontvári képe után még azért nézzünk meg néhány nagy alkotást, hiszen azt látjuk, hogy Jézus mindent megtett azért, hogy hihessünk abban, hogy van örök élet. El Greco mesteri módon ábrázolta, hogy Jézusnak, amikor volt ereje a küzdéshez, a nemes harchoz, mennyire nemtelen ez a küzdelem, amiben elalszanak a tanítványok. Mennyire nemtelen, ahogy Júdás jön az árulókkal. De a kinagyításon azt látjuk, hogy a festők különösen Péterre hívták fel a figyelmet, hogy Péter küzdeni akart, és fogadkozott Jézus mellett, és mennyire elaludt. A magyar mestert is nézzünk meg erről. Lőcsén, a lőcsei oltár képén is itt látjuk Júdást, ahogy hozza a csapatokat. Itt látjuk a küzdő Jézust, akit megerősít a menny, hogy vállalja az emberért a küzdelmet, és itt van a három tanítvány, egyik erre dől, másik arra, de talán nézzük meg ezt a jobb oldalit még inkább kinagyítva, mert itt van Péter. Hát sokszor ez az emberi élet. Alszunk. Közben hősködés, fogadkozás. Hát úgy alszik ez a Péter, már idős ember, mint egy csecsemő. A lelki összefogottság hiánya. A nemes harc, a nemes küzdelem hiánya. Mennyire más, amit Jézus adni akar az embernek, a küzdelemhez. Giottónak ez a festménye, a Júdás csókja, nagyítsuk ki csak ezt a részletet. Ilyen az ember. Elalszik, vagy elsötétül. Nagyon sötét ez a szem. És ezt akarja adni az Isten, világos látás, tiszta, átható tekintet, ismeret, felismerés, megbánás, és aki a megbocsátást elnyeli az Istentől, erőt kap a küzdelméhez Krisztustól. Giotto után azért még egy mester, hogy egy kicsit északabbra is jöjjünk, Van Dyck, ugyanazt akarja ábrázolni, kinagyítom itt ezt a kockát, Jézus ugyanezt akarja adni minden egyes embernek. Itt az emberek önmagukból kivetkőznek. Itt az emberek a rövid lejáratú célt látják. Valakit elfogni, itt van már a hurkot, vetjük a nyaka köré, már rátesszük a vállára a kezünket. Júdás, az elsötétült Júdás jön csók jelére elárulni a mester. De a legsötétebb helyzetekben is győz a szeretet. Hogy milyen nagy a jellem értéke, a legnagyobb sötétségben is győz a szeretet. Ezért marad majd meg egyedül a szeretet, és azok, akik követték Krisztust ebben a szeretetben, jutnak el az örök életre. Ezért adta Jézus az életét, hogy emberek eljuthassanak az örök életre. Ezért vállalta Jézus ezt a halált, ezt a borzalmat, hogy mi emberek visszaborzadjunk a rossztól. És hogy igaz küzdelemmel törekedjünk a jóra. Igen, ez meggondolás kérdése. Mária és János apostol beszélget itt Lukasz Kranachnak a gyönyörű olajfestményén, és ők is érzékelik, hogy itt van négy ember bal oldalon, és itt van egy. Ez az egy, aki mindenkit meg tud menteni, ha megértjük őt, és hogyha követjük őt. Az ember végső élet célja az örök élet, és ehhez az örök élethez adta Jézus az életét, és adta ugyanazt az igét, mint az ő élete volt, ez a Szentírás. És ha választanom kellene, Dürer keresztlevételét választanám, mint a legszebb mű arról, hogy egy ember ezt hogy tudja megérteni.
Krisztust most emelik le a keresztről. János a tanítvány nagyon szomorú. Arimatei József segédkezik. Az asszonyok is itt vannak körben középütt Máriával. Itt van még egy ifjú is hoz egy óriási szelencét, de az egész csoportozat középpontja mégsem a halott Jézus, mégsem ezek a személyek, hanem itt van a középpont. Nikodémus. Nikodémus megérti, hogy mit is jelent Krisztus áldozata és a megváltás. Nikodémus most születik újjá. Ha még közelebb megyünk, ezt a csodálatos képet, amit itt is levetítettem már, nagyon sokat kell néznünk. Benne is van Szabó Attilának az Ószövetség, a Jézus élete és tanításai című könyvében. Én is fölhelyeztem a bibliai olvasókönyv című kis kötetre, amely 15 történetet tartalmaz, mert valami nagyon nagyszerű, nagyon nagy művészetet is sejtek ebben, de nagyon nagy lelket és hitet is, hogy Nikodémusnak most nyílik ki a szeme. Ez ugyanolyan szem, mint előbb Giottónál láttuk a Jézus szemét. Ez a szem egy idős embernek tulajdonképpen egy gyermeki tekintete. És ez a száj egy idős embernek egy gyermeki hálára nyíló szája. Ez az ember most kapta meg az élete értelmét, idős korában. Most tért meg, most változott meg, most indul el egy új úton. Mert megértette, hogy nem az az ember élete cél, hogy nagy ember legyen, köztiszteletben álló vallásos vezető, vagy hogy gazdag ember. Hát tény, hogy gazdag ember. Látjuk a ruházatára, ügyel Dürer, hogy hogyan mintázza meg. De ez az ember a füvekhez, a felsarjadó kis növényekhez hasonlóan visszatalál az igazi, természetes élethez, az Isten által adott élethez. Előtte lehet az örök életnek a reménysége. Most fordul szembe önmagával és az eddigi életével. Most kezd ez az ember élni. És hát itt nekünk, a mi mostani sorozatunknak is be kell fejeződni, de hogy tenni szoktuk, miután lehetőség van itt a könyvek, kazetták megnézésére, megvevésére, egy 5-10 perc szünet után, ha kérdés van, eddig is nagyon jó beszélgetéseket folytattunk itt a könyvtárban, akkor nyugodtan tessenek fölvetni majd a kérdéseket. Megköszönöm a könyvtárnak, hogy lehetőséget adott ismét 2-3 előadás megtartására. Egyszerű. Egy képzőművészeti kérdésre hadd válaszoljak, hogy egy másik dologgal, nem közvetlenül most erre, a Csontváry képhez, az Élet és Tudomány ez évi 6-os számában megjelent egy rendkívül jó cikk a Sixtus kápolnának az utolsó ítéletéről. Mint tetszenek tudni, most restaurálták a japánok a Sixtus kápolnát, és fény derült néhány dologra. Például ez, hogy Michelangelo eredetileg mit festett. Mert ahány pápa jött azután, annyiszor átfestették bizonyos részeit az utolsó ítéletnek. Most, hogy levették a restaurálásra váró rétegeket, és hát az eredetit helyreállították, most végül is kiderült, hogy mit festett Michelangelo. Legalább 6-7 ponton beavatkoztak a történelem során a képbe, és ideológiai szempontból átfestették. Kiderült az is, hogy Michelangelo nagyon közel volt a Szentíráshoz és a protestáns mozgalmakhoz. Itt a cikk írója, bizonyos Szinte Gábor nevű szerző, nagyon szépen leírja, hogy kikkel állt kapcsolatban, és hát mi mindent festett úgy, ahogy most. Nem akarom az egész cikket elmondani, de a középponti részre hadd hívjam fel a figyelmet. Ugye a középponti rész az utolsó ítéleten, ahogy Krisztus megjelenik, mellette van Mária. Ugye Michelangelo megkapta a megbízást, ezt így kellett megfesteni. De Michelangelo nem hitt abban, hogy Máriának bármilyen fajta szerepe is lenne az üdvösségben és a megváltásban. Ezért Mária például oldalt néz, teljesen semleges helyzetben, és semmit nem tesz. Tehát oda kellett festenem, oda festettem, de semmi szerepet, jelentőséget nem adok neki. Jézus egyik karja fölfelé, másik karja lefelé mutat, tehát két választás van, vagy az örök élet, vagy az elveszés.
Krisztus áll teljesen a középpontban, nem úgy van, mint a középkori festményeken, hogy Mária közben jár, hogy Jézus ezt tegyed, mert nekem itt van ez az ember, ezt üdvözíteni kell. Sokszor vetítettem ezt a képet, és nekem is feltűnt, de ilyen határozottan nem mertem ezt kimondani, de most már lesz irodalmam, és azt mondom, hogy kérem, hát nem én mondom. Hát itt van, az Élet és Tudományban jelent meg. Michelangelo is tudta, amit tudott, és hitte azt, amit a Szentírás közöl, nem pedig azt, amit a korabeli hát vallási pártok igyekeztek az ecsetjére tenni. Na most ugyanezt mondhatnám Csontváriról is. Ugye Csontvárit általában úgy tartják számon, hogy hát ő az őrült magyar festő. A sok őrültünk közül az egyik. Van nem tudom, a József Attila az irodalomban, és akkor a zenében is, meg hát mindenhol van. Most én ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy van ugye az a híres hamleti mondás, hogy őrültség, de van benne rendszer. Sokszor az őrültek, már akiket őrültek tartottak ezen a világon, és sokkal jobban kimondtak dolgokat, mint az úgynevezett normális emberek. Jézus is azt mondta a Máté Evangélium a 11. fejezet 25. versétől, hogy hálát adok neked, Atyám, hogy nem a bölcseknek és értelmeseknek jelentetted ki magadat, hanem a világ nemtelenjeinek és csecsszopóinak. Értve ezen azt, hogy aki nagyon okosnak és műveltnek érzi magát, az sokszor az Isten szemében a legutolsó valaki, akinek pedig bizonyos okok miatt hát ilyen és ilyen betegségek jöttek elő az életében, nem biztos, hogy mindig őrültek voltak. Nem biztos, hogy Gogol őrült volt, vagy Dosztojevszki őrült volt. Nem biztos, hogy Hölderlin, aki az anyai szeretet tett tehetetlenné, és hát őrültségében 40 évig zártak be egy asztalos mester padlásszobájába, és a német költészet legnagyobb alakja, egész pontosan, ha jól tudom, 43 évig élt ott. Nem biztos, hogy ő őrült verseket írt, noha hát kétségkívül bizonyos szempontból az őrültséghez közel jutott. Vagy nem biztos, hogy Vörös Marti Mihály, amikor nagy fájdalmában családi tragédiákat, nemzeti tragédiákat átélve megírja a nagy őrült verseit középpontjában a Vén cigánnyal, nem biztos, hogy ő, amikor azt mondja, hogy lesz még egyszer ünnep a világon, nem biztos, hogy ez egy őrült és beszámíthatatlan sor. Ez egy nagyon igaz sor, ha ez nem lenne meg a magyar költészetben, hogy lesz még egyszer ünnep a világon, szegényebb lenne a magyar költészet. Én azt hiszem, hogy Csontváry, aki például a cédrus, például ugye a mi korunkban, a mi időnkben, tehát 20-30 évvel ezelőtt mindig a magányos cédrust láttatták velünk. De azt senki nem mondta el, hogy minek csinálta a Csontváry a magányos cédrust. Vagy a taormina romjait. Senki nem mondta el, hogy ott a színek, miért hideg ott a szín, miért meleg, miért ez az elrendezés. Szóval Csontváry azt fejezte ki ezeken a képein, magányos cédrus, mert a többieken, hogy az az ember, aki itt a földön valami jót akar, az elmagányosodik. Az emberek kivetik magukból. Az emberek szeretnek a langyos vízben röfögni, és szeretnek büszkélkedni azzal, hogy van mit enni, inni, milyen jó életet élünk, és az az ember már, aki egy kicsit gondolkodik, és nem egészen úgy él, ahogy a szomszéd, meg a sógor, meg a koma, azt már őrültnek nevezik. Szóval különös felhangjai vannak nálunk ennek, hogy őrültség. Most kiadta egy szegedi kiadó a Lombrózónak az Őrült és a Lángelmet című művét, nem tudom, itt a könyvtárban megvan-e, abban is nagyon sok igazság van, szóval nem mindig tekintsük őrülteknek azt, akik esetleg fizikailag vagy a magánéletükben valami szomorúság vagy fájdalom miatt ténylegesen is eljutottak egy bizonyos szintre, de a műveikben meglepő éles látásról tanúskodnak. Az, hogy lesz még egyszer ünnep a világon, ez a legcsodálatosabb reménység, amit a Biblia is alátámaszt. Nincs okunk azt mondani, hogy az őrült Vörös Marti őrült versora. Most, hogy Vörös Marti megőrült vagy nem őrült, hadd ne menjek bele, de hogy ez a versor igaz, hogy lesz még egyszer ünnep a világon, és hogy enélkül a magyar költészet nagyon szegény lenne, hogy nincs ilyen sorunk, ezt is igaznak tartom.
Tehát, na most ezt a csontvári képet meg még jobban elbántak vele, mint a magányos cédrussal, meg a többivel, mert ezt meg egyáltalán nem mutogatják. Ugye? Megvallom őszintén, én is csak akkor láttam, amikor hány évvel ezelőtt elhoztam ezt a jó hír számot, amelyben írtunk Csontváriról. Itt van egyébként az egész kép, és van róla egy cikk, ez 94/3, tehát 6 évvel ezelőtt volt egy csontvári kiállítás a Nemzeti Galériában. Hömpölygött a tömeg, én is elvittem a hallgatókat, és hát ugye nagyon nagyok ezek a képek, ugye a Jajcei vízesés, meg mindenütt megálltunk és beszéltünk, és ott a sarokban ott volt a fohászkodó üdvözítő. Mondjuk ekkora az egész kép. Itt kivetítve nagyobb volt, mint az eredetiben, és ott aztán az emberek megálltak. És ott kezdtem én is fölfedezni ezt a képet. Láttam már egy csontvári albumban, de ott is fekete-fehérben volt, és ott kezdtük közösen elemezni, hogy kérem, igen, itt így mennek el Krisztustól, ott úgy mennek el Krisztustól, és akik ott vannak, az a két gyászruhába öltözött tanúbizonság, egyébként Jelenése könyve 11. fejezetében beszél a Biblia erről a két szeméről, a két gyászruhába öltözött tanúbizonságról. Hát ha valakit érdekel, akkor itt van benne az elemzés is részletesebben, és itt van a kép is. Tehát ennyit szeretnék erre mondani, hogy embereket megítélni nem lehet feladatunk, hogy most Csontvári, vagy Vörösmarty, vagy József Attila őrült volt, vagy nem. Ezt a terhet én levetem magamról, mert ebben én nem vagyok illetékes. De azt tudom, hogy ezek nagy művek. És függetlenül attól, hogy most mi van a háttérben, ezek a művek már önmagukban élnek, már önmagukért kezeskednek, és ezért bátorkodom ezeket egyébként levetíteni. Ezt válaszolhatom erre a kérdésre. Elfelejtettem fölhívni a figyelmüket, viszont egy ma élő, remek, testileg, lelkileg egészsége. Tessék, van-e a mai témánkkal kapcsolatban további kérdés? És kinek a képe, vagyis szerzmű? Mondjuk, ami először eszembe jut, ez nagyon mély és őszinte kérdés. Múltkor is erről beszéltünk, ugye, ami két héttel ezelőtt, hogy Pál apostol is, amikor könyörgött Istenhez, mondjuk egy más szempontból, hogy a betegsége múljon el, akkor azért Isten azt mondta neki, hogy elég néked az én kegyelmem. Tehát úgy tűnik, mintha az isteni erő mindenre elég lenne, de ezt nem csak Pál mondja, hanem Péter is a második levele első fejezetében azt mondja, hogy Isten mindennel megajándékozott bennünket, ami az életre és a kegyességre való. Tehát azt mondja, mindennel megajándékozott bennünket. Jézus is azt mondta a samáriai asszonynak, hogy ha ismernéd az Isten ajándékát, akkor te kértél volna tőlem élő vizet. Tehát Isten részéről soha nincs hiány az erőben és a segítségben. Itt talán azért lehet ez a tapasztalatunk, mert a mi magunk részéről nem teszünk meg mindent, hogy tudnék összekapcsolódjék ez a két erő, mert ugye az Isten erő nem automatikusan jön, hanem az annak mértékében jön, ahogy mi is hát komolyan törekszünk arra, hogy igaz életet éljünk. És sokszor itt van a nagy probléma, hogy mi félszívűek vagyunk, hogy mondja a Biblia, félszívűek. Hogy a szívünk egyik részével mondjuk szeretnénk tényleg igaz életet és boldog életet élni, de a másik részével meg ragaszkodunk bizonyos szokásainkhoz, rossz tulajdonságainkhoz. Esetleg nem látjuk még annyira rossznak őket, de esetleg már látjuk, hogy rosszak, de úgy gondoljuk, hogy ezektől túl nehéz megszabadulni. És ilyen megosztottság van az emberben. Most erre a megosztottságra van egy érdekes hely a Bibliában. Így kezdődik egy levél, és ezt a levelet nagyon szeretheti az az ember, aki Jakab levelét megismerte. Azt mondja Jakab levele, hogy ha az első fejezet 5. versében, ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megadatik néki. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén, mert aki kételkedik, hasonlatos a tengerhabjához, amelyet a szél hajt, és ide és tova hány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrhoz. A két szívű, nem két színű, hanem két szívű a minden útjában állhatatlan ember. Tehát, ami rendkívül fontos az életünkben, az, hogy a megosztottságot le kell győzni a lelkünkben. Nagyon sokszor megosztott lélekkel megyünk bele az élet küzdelmeibe. Ugye elhatározzuk, hogy mi úgyis jót akarunk, meg mi jó célokért küzdünk,
De hogyha közben megengedünk egy kis haragot a másik emberrel szemben, vagy egy kis irítséges, egy kis értés, stb., akkor már ott előre borítékolható az, hogy hibát hibára fogunk halmozni. Hiába mondjuk azt, hogy mi jó ügyért, meg mint csak a munkámért, meg hogy én jót akarok, stb. De hogyha ott van a jóhoz valami méltatlanul más, rossz dolog az életünkben, amit mi eltűrünk, akkor jön a holnap után, bekerülünk bizonyos élethelyzetekbe, sajnos kudarcot fogunk vallani. Tehát én azt mondanám, hogy valóban erre kell tenni a súlypontot, ez a küzdelem, és ezért ajánlottam az utóbbi időben itt a Zsoltárok világa című kiadványt, mert a Zsoltárok azok bemutatják, hogy hogy küzdjön az ember. A Zsoltárok azok az emberi küzdelem legnagyobb dokumentumai, ahogy Jézus életében is a legnagyobb küzdelem mikor volt. A megkísértés pusztájában, a böjtés imája után, a nagy küzdelem, utána a Gecsemáné kertben szintén, amit ki tudott vívni győzelmet, az imádságával tudta kivívni, és a keresztfán is, hogy másokért imádkozott, és ahogy a 22. Zsoltárt mondta el, aminek a kezdősora az, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet. Tehát, hogyha a Bibliából a Zsoltárok könyvét lapozzuk, és minden nap mondjuk egy Zsoltárt, kitűzzük magunk el, hogy minden nap egy Zsoltárt elolvasunk. Ez 150 Zsoltár, hosszabbakat meg lehet felezni, negyedelni, harmadolni. Ez körülbelül egy olyan egyéves olvasása a Bibliának, de minden este csak egy 10-15 perc, vagy 15-20 perc, csak egy Zsoltár. Figyeljük meg, hogy hétről hétre világosabb fogalmunk lesz el, hogy mit jelent igazán küzdeni. És hogy lehet igazán erőt kapni. Egy Zsoltárból a kérdésre is konkrétan hadd adjam meg a választ, amit föltetszett tenném, a kérdést. A 105. Zsoltárnak a 4. versét szeretném felidézni, ami a következőképpen hangzik. Tehát a 105. Zsoltár 4. verse. Kívánjátok az Urat és az ő erejét, keressétek az ő orcáját szüntelen. Valaki azt mondaná, hát én kívánom az ő erejét, bárcsak nekem is olyan erőm lenne, mint Krisztusnak volt, vagy amilyen ereje Istennek van. Kívánjátok az Urat és az ő erejét, keressétek az ő orcáját szüntelen. Hát itt van a megoldás. Ha az ember keresi az Isten orcáját, tehát hogyha hallani akarja mindig az ember az Isten hangját, amikor Isten jelenlétében akar élni. Nincs ilyen tapasztalatunk az életben, hogy amikor egy gyerek jön haza, és a szülőnek úgy elmondhatja a napi minden fájdalmát, problémáját, akkor utána úgy erő támad bennem, hogy felvidul és megerősödik. De mi felnőttek is, hogyha egy jó barátunkhoz, vagy hogyha ha olyan a feleségünk vagy férjünk, hogy tényleg a legjobb barátunk és a legjobb társunk, és megosztjuk vele az örömünket, bánatunkat, és úgy akkor szinte úgy erő támad az emberbe, mert más dolog lenne távol arra gondolni, hogy nekem van egy jó feleségem, és hát biztos megért, és más dolog ővel elbeszélgetni, és egy óra után látni, hogy tényleg azonosak vagyunk a problémának a meglátásában, kezelésében, és hogy erőt adat, hogy igen, ezt így kell folytatni, ezt a küzdelmet, vagy ezzel az emberrel, vagy ezzel az üggyel. Tehát ugyanígy vagyunk Istennel is. Az Isten jelenlétébe kell helyezkedni. Aki az Isten jelenlétébe helyezkedik,

Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök ezen a rövidített jelenések könyve sorozatunkon, aminek ez a cím, hogy amiről a jelenések könyve beszél. Az első előadás azzal foglalkozott, hogy mi igazán annak a jelentősége, hogy jelenések könyve első mondata Jézus Krisztus kijelentésének mondja ezt a könyvet. Az elmúlt előadás felvétele különben itt van a kezemben, ilyen színű a sorozatunknak a felvétele, tehát ezt meg lehet vásárolni. Jézus szerzőségének a jelentősége így rövidít az első kazettánk. Most a második alkalommal ez a címünk, hogy ami az emberiségre vár, mint törvényszerű következmény, és ahogy említettem, lényegileg olyan szempontból szeretnék foglalkozni jelenések könyvével, hogy a mindenkit megdöbbentő, sőt sokkoló szeptember 11-i eseményekkel kapcsolatban jelenések könyvétől mit is várhatunk, mit is szól erről jelenések könyve. Azt előjáróban el kell, hogy mondjam, hogy a Bibliában jóslások nincsenek, ami csak egy egyszerű kifejezés, mert a Biblia jövendőléseket tartalmaz. Mi a különbség a jóslás és a jövendőlés között? A jóslás, ami most nagyon elterjedt, főleg a horoszkópokkal és különböző jósok, régi jósoknak is, mint Nostradamusnak a felszínre hozásával, az azt akarja az emberekbe sújkolni, hogy voltak a történelem során bizonyos emberek, akik rendelkeztek jós tehetséggel, és előre bizonyos eseményeket ki tudtak jelenteni, meg tudtak mondani. A Biblia szerint ilyeneket Isten nem adott. Tehát Isten nem jóslásokat adott, Isten jövendőléseket adott. A jövendőlés annyiban más, mint a jóslás, hogy a jövendőlésben mindig van egy ok-okozati viszony, mert az Isten azt is elmondta, hogy bizonyos dolgok miért követnek.

következnek be, nem csak az, hogy mi fog bekövetkezni, de ott az is benne, hogy miért következik be. Tehát ezért mondom, hogy ilyen szempontból az a Bibliából senki ne keressen első világháborúra, második világháborúra, Szovjetunióra, vagy 2001. szeptember 11-ére vonatkozó kijelentéseket, még Csernobilra vonatkozó kijelentéseket sem, mert mindig, amikor megtörténik valami világkatasztrófa, hát ugye próbálták kiolvasni Jelenések könyve 18. fejezetéből Csernobilt is, mondván, hogy ott üröm esik a földre, és hát az ukránul üröm. Na hát ilyen felszínes, vagy ilyen nagyon közvetlen kapcsolódásoknak ne higgyünk, mert a Biblia mindig folyamatokat mutat be, mindig feltárja, hogy mi az oka annak, hogy valami esemény be fog következni a jövőben. Úgyhogy amikor emberek felteszik a kérdést, hogy most 2001. szeptember 11-én, amikor ez a terrortámadás hát megtörtént az Amerikai Egyesült Államok két nagyvárosában, hogy erre a Biblia mit válaszol, akkor ehhez úgy kell, hogy hozzáfogjunk ennek a kérdésnek a megoldásához, hogy megnézzük, hogy a Bibliában vannak-e például jövendőlések a két illető államról, tehát az arab-iszlám államokról, ezek történelmi szerepéről, illetve vannak-e a Bibliában az Amerikai Egyesült Államokra vonatkozó kijelentések, proféciák. Azt kell, hogy mondjuk, hogy erre a kérdésre a reformáció korában, tehát 400-450 évvel ezelőtt, ha akkor értünk volna, a protestáns prédikátorok igennel feleltek volna, sőt, könyvek, versek is fennmaradtak arról, ahogy azonosították például a török hódítást és a töröknek az invázióját, a 16. századi magyarországi invázióját is. És még a rendszerváltás előtt jelentettünk meg ilyen kőnyomatos könyvet, hogy Jelenések könyve első és második rész, ezt éppen én írtam, hát akkor ez még számizdát volt, nem is maradt fenn ezekből sok, nekem is csak egy-egy példány. Én ezekben a kis könyvecskékben, például Jelenések könyve vonatkozó részénél fel is soroltam azokat a 16. századi emlékeinket, amelyek hát azonosították például az arab-török-iszlám hódítást. Ilyen volt például a Károlyi Gáspár két könyve, a Biblia fordítónknak a két könyv című műve. Ilyen volt Batízi András, másik református prédikátornak a meglött és meglendő dolgoknak teremtéstől fogva mindaz ítéletig való históriája, ugye az előbbi 1563-ból, ez 1544-ből, vagy például a Bornemissza Péter, hogy már egy jobban ismert szerzőt is említsek, a Végítélet közelsége című verse, amit Vörös Sándor fedezett fel az újabbkori magyar költészet számára, amelyek szó szerint beszéltek arról, így mondta Batízi András, hogy a pogány törököknek idejeket illik tudnunk, és az Antikrisztust idik megesmérnünk. Tehát ezek a prédikátorok a Dániel és a Jelenések könyvéből kiindulva azonosították a maguk történelmében például a török hódítást, és ez már egy kis bizalmat szerezhet bennünk, hogy ne úgy gondoljuk, hogy ezt most valaki kitalálja, vagy az események nyomán, hát hogy az emberek kíváncsiságát jobban felkeltse, most hát erről beszélünk. Ugye aki tényleg komolyan végig tekinti a Jelenések könyvét, az láthatja, hogy a Jelenések könyve 8. és 9. fejezetében nagyon különös, félelmetes csapásokról jövendül a Szentírás. A 8. fejezetben 4 csapás jön egymás után, mégpedig úgy, hogy megszólalnak trombitaszók, és egy-egy trombita után kerekedik ki egy-egy látomásban ez a csapás. Rendkívül gyorsan peregnek le ezek egymás után. A 9. fejezetben pedig éppen ellenkezőleg rendkívül elvontatottan, elnyújtottan két trombitaszó hangzik fel, és két csapás képei kerekednek ki előttünk. Régi profécia magyarázók, tehát mondom már 16. századtól fogva
nagyon komolyan olvasták ezeket a fejezeteket, ugye addig azért nem, mert nem került egyszerűen az emberek kezébe a Biblia nemzeti nyelveken. Tehát régi profécia magyarázók több mint 400 éve foglalkoznak ezekkel a jövendőlésekkel, és a 8. fejezetnek a 4 csapását pontosan meg lehet feleltetni a kora keresztény korban, az 5. században Európára zúduló névvándorláskori hordáknak a megjelenésével, de ezzel most nem akarok foglalkozni, csak úgy jelzem, hogy a Jelenések könyve 8. fejezetét, aki többször elolvassa, az látni fogja, hogy nagyon hirtelenszerű, gyors csapások jönnek Európa testére. Az első csapás a nyugati gót invázióval, a második csapást a vandálok feltűnésével, a harmadik csapást a hunok feltűnésével, és a 4. csapást pedig a germánokkal azonosították, és a nyugat-római birodalomnak vége is van, a 8. fejezet 12. verse ezt az időszakot lezárja, és a 8. fejezet 13. verse a következőket mondja. És láttam és hallottam az égnek közepette egy angyalt repülni, aki ezt mondta nagy szóval, jaj, jaj, jaj a föld lakosainak, a 3 angyal trombitájának többi szavai miatt, akik még trombitálni fognak. Tehát még egyszer mondanám, hogy a trombita szó a Bibliában mindig az ítéletnek a jelképe. Trombita, harsona szó, tehát ezek a fúvós hangszerek mindig az ítéletet, vagy a történelmi csapásokat jövendőlik meg, és miután lezajlik ez a 4 trombita szó és a 4 csapás, utána külön is érdemesnek tartja bejelenteni a Biblia, hogy most még hátra van 3 trombita szó, hátra van 3 csapás sorozat, és azt mondja erre, hogy jaj, jaj, jaj a föld lakosainak, a 3 angyal trombitájának többi szavai miatt, akik még trombitálni fognak. És aztán, ahogy tovább olvassuk, láthatjuk, hogy a 9. fejezetben jelentkezik az 5. trombita szó, ez egyenlő az első jajjal. Jelentkezik a 6. trombita szó, ez egyenlő a 2. jajjal, és jelentkezik a 7. trombita szó, ez egyenlő a 3. jajjal. A kora középkorban beteljesedett csapások után tovább megy a Szentírás, és azt mondja, hogy a történelemben elhúzódó hosszú csapássorozatok jönnek, és ez 3 jajjal lesz egyenlő. Fel fogom majd olvasni legalább az 5. trombita szót, hogy lássuk majd, hogy milyen jajokra lehet elkészülve az emberiség, de ezt is történetileg pontosan be lehet határolni, hogy előbb az első 4 trombita szó az 5. századot érinti. Európa kiformálódásának időszakát, tehát amikor az ázsiai népek bejönnek, és jön az első és a 2. népvándorlás. A 9. fejezettől az 5. és 6. angyal trombitálása az rendkívül hosszú, részletes látomást von maga után. Ezt pedig lehet azonosítani, és ezért mondom, hogy most erről kell, hogy beszéljek itt a kedves hallgatóknak, ezt lehet azonosítani egyáltalán az iszlám feltűnésével. Hogy az iszlám a történelemben milyen szerepet játszik, ezt a Biblia Jelenések könyve 9. fejezetében rögzíti. Tehát aki közvetlen jövendőlésekre kíváncsi a Bibliában az iszlámra vonatkozólag, ugye most is ebben a konfliktusban nagyon sok iszlám ország érdekelt, az Jelenések könyve 9. fejezetét kell, annak 21 versét részletes megfigyelés alá vonnia. Olvasnám rögtön a látomást, amelyben rendkívül egyszerű és szemléletes bibliai jelképek foglalnak helyet. Felolvasom az 5. angyal trombitálásakor, tehát az első jajnak a proféciáját. Az 5. angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag esett le az égről a földre, és adatott annak a mélység kútjának kulcsa. Megnyitotta azért a mélységnek kútját, és füst jött fel a kútból, mint egy nagy kemencének füstje, és meghomályosodott a nap és a levegőég a kút füstje miatt. A füstből pedig sáskák jöttek ki a földre, és adatott azoknak hatalom, mint hatalmuk van a föld skorpióinak. És megmondatott nékik, hogy a földnek füvét ne bántsák, és semmi zöldelőt, se semmi élőfát, hanem csak azokat az embereket, akiknek homlokukon nincsen az Istennek pecsétje. Tehát szeretném felhívni itt a figyelmet arra, hogy rendkívül egyszerű a látomás.
János apostol azt látta, hogy amikor az ötödik angyal trombitálása elkezdődött, egy hatalmas csillag hullott le a földre, és a mélység kutyának a kulcsát feloldotta, megnyitotta a mélység kutyát, és a kútból egy óriási füst kerekedett ki, olyannyira hatalmas füst, hogy meghomályosodott a nap, a levegőjég, stb., de a füstből sáskák jöttek ki a földre, tehát mint egy sáskajárás, úgy azt látta János apostol, de tudjuk jól, hogy a sáskák a növényzetet pusztítják, de ezek nem a növényzetet pusztították. Sőt, nem is értek a növényzethez, hanem az embereket kezdik el pusztítani, azokat az embereket, akiken nincs az Istennek pecsétje. Rendkívül egyszerű a látomás, csak értenünk kell a bibliai jelképeknek a nyelvén. Először is az a kérdés, hogy mit jelent a hullócsillag, másodszor is az a kérdés, hogy mit jelent a mélység, ahonnan feljön ez a hatalmas nagy füst, harmadszor is az a kérdés, hogy mit jelent az, hogy a sáska járás megkíméri a növényvilágot, de nem kíméri meg az embervilágot. Hát kezdjük az első jelképnél. A hulló csillag a Bibliának egy széltében, hosszában használt jelképe. Első előfordulási helye Ézsaiás könyve 14. fejezete, 12. verse. Egy másik híres előfordulási helye, tehát Ézsaiás 14-12, egy másik híres előfordulási helye, ha itt van nyitva a Bibliánk, éppen a Jelenések könyve 8. fejezete, ahol a 10. versben azt olvassuk, hogy amikor a harmadik angyal trombitált, leesett az égről egy nagy csillag égve, mint egy fáklya, és esett a folyóvizeknek harmad részére és a vizek forrásaira. Tehát itt már a Jelenések 8-10-ben is van nekünk egy hulló csillagunk, csak hogy az a folyóvizekre esik. Itt pedig a 9. fejezetnek a hulló csillaga, az a mélységbe esik, és a mélység kutyának a kulcsát nyitja meg, és jön ki a mélységből, ugye ez a hatalmas füst a sáskákkal. A hulló csillag a Bibliában nagyon szemléletes és nagyon markáns jelképe Ézsaiás 14. fejezetében magának Sátánnak. És a többi részeken pedig a sátáni, vagy így szoktuk mi mondani, hogy a démoni személyiségeknek. Ugye a Biblia szerint Sátán angyalfejedelem volt, és Isten tökéletesnek teremtette, csak amikor Istennel szembefordult, és amikor Krisztus szavára sem hallgatott, Jelenések könyve 12. fejezete szerint, azután lett a földünkön Sátán úr, miután befogadta az ember az emberiség, és tulajdonképpen a Jézus Krisztus halálakor, Jézus Krisztus golgotai áldozatakor történt az meg, hogy Sátánnak attól fogva nincs bejárása a mennybe, tehát a hatalma korlátozódik az egész világmindenségben csak a mi földünkre. Ez a Bibliában egy nagyon hosszú és részletes tanítás, ebben most annyira nem szeretnék belemenni. A lényeg az, hogy azért Sátánnak a jelképe ez a hulló csillag, egészen pontosan esthajnal csillag, mert az esthajnal csillag az, ami először feljön a mi féltekénken, legalábbis az égre, tehát esti időben, a Vénusz csillag, vagy esthajnal csillag, mutatta a régi pásztor társadalmakban az irányt azoknak a pásztoroknak, akik a nyájat kint tartották a mezőn. Az esthajnal csillag, vagy egyáltalán az égre először feljövő Vénusz csillag viszont kettős jelkép. Jelenések könyve 22. fejezete azt mondja, hogy én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága, ama fényes és hajnali csillag. Ez Krisztus jelképe is. Az, hogy Krisztus és Sátán milyen viszonyban van egymással, ezt egyébként egy nagyon rövid bibliai jelképből tudjuk, mert ez a jelkép hírül adja a számunkra, hogy Isten, amikor az egész világmindenséget és benne a földünket megteremtette, hogy mondja Pál a Kolossi levélbe, Krisztus által és Krisztusra nézve teremtett mindenkit. Tehát Krisztus a mérték, Krisztus a példa, Krisztus a sötét helyen világító esthajnal csillag. Sátán Krisztus helyébe kívánt állni, és azt mondta, hogy Isten nem jót teremtett, Krisztus nem alkalmas arra, hogy az emberiség számára mérték legyen. Egyáltalán a szeretet törvénye nem alkalmas arra, hogy az életet boldogan lehessen élni. Sátán azt hirdette, hogy ő az igazi csillag, ő hozzá kell tartani, ő a mérték, ő a viszonyítási pont. Tehát ilyen módon ez a kettős jelkép, az esthajnal csillag Krisztus jelképe is,
sátán jelképe is, azzal a hozzáadással, hogy mint hulló csillag most már csak sátán jelképe. Tehát a Biblia világosan tanítja, hogy Krisztus a mérték, ő a mi világmindenségünknek az esthajnal csillaga is, aki mindig a helyén van, és akihez mindent lehet viszonyítani, és akitől segítséget lehet kérnünk, de az, aki elleneszegült Istennek és Jézus Krisztusnak, és aki vereséget szenvedett ebben a küzdelemben, a sátán, és akinek a hatalma Krisztus golgotai áldozata, hiszen Krisztus az áldozatával mért csapás, döntő csapás sátánra, tehát a földünk a démonoknak a lakhelye, a hulló csillag, hogy említettem, sátánnak, és a különös démoni személyiségeknek, sőt magának a démoni jelenlétének is a színhelye. Az előző 8. fejezet 10. versében ez a bizonyos égről lehulló csillag, ami a folyóvizekre esett, ezt a régi profécia magyarázók egyértelműen azonosították Attillával, a hunok vezérével, aki szintén egy démoni személyiség, mert egy olyan nép alakulatot sikerült összefogni, és szinte az egész Európát végighódítani egy irtózatos háborúk sorozatán keresztül, ami nagyon ritkán történt meg az emberiség történelmében. Nyilván az emberiség történelmében vannak különösen démoni személyiségek. A Biblia például kiemeli itt Attillát, akit hát a néphit is Isten ostorának tartott. A Biblia nem ezt mondja, hogy Isten ostora, a Biblia azt mondja, hogy ez egy hulló csillag. De vajon ki lehet ez a hulló csillag a 9. fejezet első versében, az 5. angyal trombitálása szavaiban? Ki lehet az a démoni személyiség, akinek a fellépése a világ egy bizonyos pontján hirtelen megváltoztatja a történelmet, felszabadítja a démoni erőket? Mert a mélység is a démoni erőknek a jelképe. Tehát itt a hulló csillag a sátánnak és egy démoni személyiségnek, a mélység pedig a démoni erőknek a jelképe. Például aki olvassa az evangéliumokat, az emlékezhet rá, hogy Jézus is a mélységbe üzte a démonokat, ugye a gadarai megszállottból. Természetes dolog, ahogy Isten lakhelye a menny, ugye tőlünk hát fölfelé, a mélység pedig a démonoknak a lakhelye. Tehát ki lehet ez a történelmi személyiség, akinek a fellépése egyszer csak démoni erőket szabadít fel, és a démoni erőknek ez a jellegzetességük, hogy hódító erő lesz, és nem annyira földet, természeti világot megsemmisítő erő, hanem az embereket. Az sáska mód az embereket ölő hódító erő. Na hát, megint csak mondom, hogy nem én találom ki, és nem a 20. században találták ki, hanem profécia magyarázatok irodalmában már régen azonosították ezt a démoni személyiséget azzal a valakivel, akiről a következőt olvassuk egy magyar tudósnak a könyvében, aki tudjuk, hogy az egész életét a Kelet kutatása szánta, ez Germánusz Gyula. Germánusz Gyula a következőképpen írja le ezt a démoni személyiséget. 40 éves korában váratlanul kilép az események színpadára, és attól a perctől kezdve állandó izgalomban tartja a megriadt várost. Évek hosszú érlelődését, töprengését, akaratát és csüggedését hirtelenül cselekvésbe robbantja ki egy látomás. Mekka sziklás hegyoldalán gondolataiban elmerülve úgy érezte, hogy valaki hozzálépett és így szólt, olvas. Ilyetten válaszolta, nem tudok. Tudnék, tényleg írástudatlan volt. Arra a megjelent alak földhöz szorította és háromszor ismételte meg parancsát. Olvas urad nevében, aki alkotta, az embert vércsomóból formálta, olvas urad kiválasztott, az, aki a tollal tanított, tanította az embert arra, amit nem tudott. Mohameden irtózatos félelem vett erőt, gyenge idegzete a sok töprengés alatt összeroppant. Gondolatainak sötét árnyai most rátelepültek, és mázsányi súllyal nehezedtek a szívére. Felesége Kadica vigasztalta, és ez a vigasz egy ideig megnyugtatta, de a látomás ismétlődött. Önkívületben összeesett, harangzúgást és idegenek lépteit hallotta, félelmében kiverte a hideg veríték, le kellett takarni köpenyével. És az égi hang ismét megszólalt. Ó, te betakart, kelj fel és hirdesd az igét, uradat buzgón dicsérd, ruháidat a szennytől kimérd és a mocskot kerüld. Ne haszon fejében tégy jót, légy türelmes uradért, és ha megfújják a trombitát, bizony aznap látsz majd csodát.
És leírja tovább Germánus Gyula, úgy, hogy az arab hagyományok ezt mind a mai napig közvetítették, Mohamednek a kiválasztását. Mohamed, aki írástudatlan, több feleségű vándorkereskedő volt, és aki a 7. században élt, ő hivatkozott arra, hogy neki Isten megjelent, és őt világtörténelmi feladattal látta el, és a világtörténelmi feladat az volt, amit különben aztán a környező népek vezetőinek ő levél formájában a tudomásukra is hozott, hogy ő egy új vallást alkotott, és egy új vallás nevében szólítja egységbe az emberiséget. Az új vallást egyrészt a környező zsidóságból nyerte, a judaizmusból, másrészt az akkor már elterjedő félben levő kereszténységből, ugye 7. században vagyunk időszámításunk szerint, és az arab törzsi vallásokból, a judaizmusból és a kereszténységből egy új vallást formált. A Biblia az iszlámnak a megszületését egyértelműen egy ilyen démoni jelenségnek mutatja be. Persze ez nem új dolog, hiszen a Biblia nagyon sok vallást, sőt a vallások többségét teljes egészében démoni fogantatásúnak tartja. Például, ha valaki elolvassa az 1. Korintusi levél 10. fejezetét, ott azt mondja Pál apostol, hogy nem akarom, hogy ne ismerjétek ezeket a vallásokat, ezeket a kultuszokat. Aki a bálványoknak áldozik, az ördögöknek áldozik. 1 Korintus 10:20. Aki a bálványoknak áldozik, az ördögöknek áldozik. Tehát különböző népeknek a hiedelem és vallási világában a Biblia rámutat arra, hogy ezek tulajdonképpen démoni erők következtében jöttek létre. Ilyen például a 96. Zsoltár is az Ószövetségben, amely kimondja így szó szerint, hogy a népeknek minden istene bálvány. Tehát ami nem az Istentől jön, ami nem az Isten kinyilatkoztatásából következik, amit emberek találnak ki különböző tapasztalatokra hivatkozva, és aztán annak a vallásnak megalkotják a rendszerét, a liturgiáját, a szokásait, a hagyományait, és sokszor hadba is vezetnek vallásokat, ezt a Biblia egyértelműleg a démoni világ találmányának tartja, és ezért esik le az égről a földre, illetve a mélységet, ezért nyitja meg ez a hullócsillag. Démoni erőket szabadít fel a történelemben, olyan démoni erőket, amelyeket a fennállása során végig nyomon kísérnek a démoni jelenségek. Maga a látomás is egyébként a 9. fejezet 11. versében így fejeződik be, hogy királyukul pedig a mélység angyala volt felettük, annak neve zsidóul Abbadon, görögül pedig Apollion, azaz vesztő a neve. Tehát a démoni vallásokat, és köztük mondom, hogy a démoni vallások között az iszlámról itt beszél a Biblia részletesen, az iszlámot is egy ilyen félelmetes, mit jelent az, hogy vesztő? Az, hogy embergyilkos vallások. Tehát az egész tanrendszerükben, a fellépésükben, a fanatizmusukban, az emberekre gyakorolt hatásukban vesztő, ugye ennyit jelent Abbadon és Apollion, és itt a vesztőnél eszünkbe juthat Jézus Krisztus híres kijelentése a démonról, amit a leghíresebb, ez a János 8.44. Jézus azt mondta, hogy az ördög a hazugság atya, aki embergyilkos kezdettől fogva. Tehát ugye Sátán maga hazugságaival az embereket, az emberiség bizonyos csoportjait bele akarja vinni bizonyos dolgokba, és utána pedig hát a célja az, hogy tulajdonképpen embereket öljön, lelkileg és testileg is embereket semmisítsen meg. Az pedig, hogy a mélységből ez a hatalmas füst jön ki, és jönnek a sáskák, és ezek nem az élővilágot hát tarolják le, hanem embereket. Méghozzá azt mondja a 4. vers, hogy olyan embereket, akiknek a homlokukon nincsen az Istennek pecsétje, ez jelzi azt, hogy itt a Biblia kijelenti, hogy az iszlám és az egyáltalán ez az egész iszlám hódító vallás, ez akkor fog jönni majd Európára, nem 1000 évvel előbb, nem 1000 évvel később, pontosan abban a történelmi időszakban, amikor maga a kereszténység is súlyos eltorzuláson megy át a középkorban. És a súlyos eltorzulásnak a fenyítő ítéletét testesíti meg az iszlám, valahogy úgy, mint az Ószövetségben is Isten felhasznált pogány hatalmakat, Asszíriát, Babilóniát, hogy a választott népre, a zsidó népre, mint fenyítő ítéleteket ezeket a nemzeteket elhozza.
Ugye a profécia magyarázat irodalmából is egyértelmű, de aki ismeri a történelmet, annak is egyértelmű, hogy a 7. századtól számíthatjuk ezt az időszakot, és most a proféciánk az időszámításunk szerinti 7. századtól bevilágítja a történelmünket, hát nagyon sokáig, az időszámításunk szerinti 19. század elejéig. Ez összesen csaknem 1200 év. Lehet, hogy most itt történelemből pótolnunk kell ezt az ismeretet, de hát jobb pótolni, mint szó nélkül hagyni, hogy az iszlám tulajdonképpen a nyugati civilizációt 1200 évig fenyegette. A megszületésétől, a 7. századtól kezdve egészen addig, míg a 19. század 40-es éveinek elején az akkori legnagyobb iszlám birodalmat, az úgynevezett ottomán birodalmat, ugye a török ottomán birodalmat, a nyugati hatalmak gyámság alá nem vették, 1200 év alatt szüntelen fenyegetés és rettegés volt az iszlám megléte a nyugati civilizációra. Először az iszlám, mint tudjuk, délnyugat felől támadta meg Európát. Tehát az Afrika északi részén mentek végig ezek a Mohamed vallásától fanatizált arab törzsek, gyűltek egységbe, és átkeltek Spanyolországnál Európába, egészen Franciaországig jöttek fel, ugye a híres Poitiers-i csatát, amelyet Martel Károly vívott ellenük Európa nevében, ezt ugye Európa megnyerte, és 732-ben megállították az arab iszlám hódítást, de akkor ők létrehozták a mór kultúrát, ugye Spanyolországban, Észak-Afrikában, azóta is, hogy ezek az észak-afrikai nemzetek azóta is iszlám hitet gyakorolnak. Majd aztán óriási előrelépés volt az iszlám történetében, amikor egy addig talán nem annyira ismert néptörzs fölvette az iszlám hitet, ezek voltak a szeldzsukok és a türkök. A türköknek a leszármazottai a törökök. Tehát tulajdonképpen amikor az arabok, a szeldzsukok és a törökök egymással egyesültek, ez már a középkor későbbi évszázadaiban volt, akkor elérkezett az iszlám második inváziója, ami most már nem délnyugat felől jött, hanem délkelet felől jött. Ugye a kalifátusok idején az egész közel-keletet fennhatóságuk alá vonták, és délkelet felől betörtek a mai Törökország területére, Bizánc felé, és Bizáncon keresztül pedig a Balkánon át utat találtak Európába, és itt jön már be a magyar történelem is, hiszen Magyarországon is több mint 150 évig volt a hódoltság időszaka. Figyeljük meg, hogy ezt hogyan adja elő a Szentírás. És adatot azoknak, hogy meg ne öljék őket, hanem hogy kínosztassanak 5 hónapig. És azoknak kínzása olyan, mint a skorpió kínzás, amikor megmarja az embert. Annak okáért azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják meg azt. És kívánnának meghalni, de a halál elmegy előlük. A sáskáknak formája pedig hasonló volt a viadalhoz felkészített lovakhoz, és a fejükön mint egy aranyhoz hasonló koronák voltak, és az orcáik olyanok voltak, mint az emberek orcái, és olyan hajuk volt, mint az asszonyok haja, és fogaik olyanok voltak, mint az oroszlánoknak, és olyan mellvértjeik voltak, mint a vas mellvértek, és az ő szárnyaik zúgása olyan volt, mint a viadalra száguldó sok lovas szekerek zúgása, és skorpiókhoz hasonló farkuk volt és fullánkjuk, és a farkukban volt a hatalmuk, hogy ártsanak az embereknek 5 hónapig. Királyukul pedig a mélység angyala volt felettük, annak neve zsidul Abbadon, görögül pedig Apollion, azaz vesztő a neve. Az első jaj elmúlt, íme ezután még 2 jaj következik. Most ebből a leírásból, aminek mondom a részleteiben nem kívánok most belemélyedni, és teljesen világos, hogy ez az egész vallás egy harci vonulatot vesz. Tehát ez egy erőszakos vallás lesz. Ez egy támadó, ez egy hódító, expanzív vallás lesz. Lovakat lát maga előtt János apostol, nagyon érdekes, amiket elkap így, hát Isten ezeket, ne felejtsük el, egy nap alatt mutatja be neki az egész világ történelmet, Jelenések könyvét, egy nap leforgása alatt, pár óra leforgása alatt. Látjuk ezt a 22 fejezetet. Arra lesz például figyelmes, hogy a férfiak ülnek a lovakon, és akkor a férfiaknál pedig összefont hajat lát, tehát mint nők hajához hasonlót, ugye jellegzetes keleti hajviselet a férfiaknál. Vértek vannak, és ahogy nyomulnak előre, valami óriási, tényleg sáskajárást végeznek, de hangsúlyozom az emberek leölésében. De sokat hallunk most erről a dzsihádról, erről a szent háborúról, amire hát fölesküdnek hol itt, hol ott, muzulmán országokban.
Na hát ez is az iszlámnak az 5-6 alapvető pontja közé tartozik, hogy az iszlám vallás egyébként nagyon pozitív dolgokat vonultat fel, nem tudom én, a természet megóvásában, a gyógyvizek használatában. Magyarországon is ők hozták be a gyógyvízkultúrát Törökoppánytól ugye Budáig, de viszont az embereknek, a más vallású embereknek, a gyauroknak, az Allah tekintélyét el nem fogadó embereknek a legkíméletlenebb lemészárolásában is ugyanilyen hírük volt és maradt ugye az iszlám hadseregeknek. Tehát ahogy ezt így bemutatja, és azt mondja, hogy közben kínozzák az embereket, és amikor kimondja, hogy kínozzák, kétszer említi az 5. versben, és említi még ugye a 10. versben az 5 hónapos idői kijelentés. Ez rendkívül fontos itt a proféciában, mert aki a bibliai jövendőléseket ismeri, az tudja, hogy 5 hónap az 5x30-150 nappal azonos. A Bibliában viszont a vázlat proféciákban a napok mindig évekkel azonosak, tehát 5x3-150 nap az 150 évvel azonos. Azt mondja, hogy eközben, miközben megtámadják Európát, elérkezik egy 150 éves időszak, amikor különösen sokat kínoznak, mint a macska az egérrel játszadoznak ezekkel a meggyengült délkeleti európai országokkal, és ezt is pontosan tudjuk azonosítani az arab-iszlám hódítás következtében az első döntő csata, amit az iszlám folytat Európával szemben, ez 1299. július 27, még a napját is tudjuk, 1299. július 27, az úgynevezett báfeumi vagy nikomédiai csatának az időpontja ez. Ha lenne térképünk, mutatnánk, a mostani Törökország területén, nyugati részén van ez a Nikomédia, ami közvetlenül Bizánc előtt van, tehát itt van a Boszporusz, és itt van Bizánc, és egy 100 kilométerrel előtte van ez a Nikomédia, és idáig elérkeznek már, ebben a csatában az iszlám haderő átütő győzelmet arat az akkor még létező kelet-római császárság haderejével szemben, de 150 évig kínozzák a vidéket, míg 1299-hez számítsunk most hozzá 150 évet, tehát egyszerű matematika, 1299-hez 150 évet, 1449, amikor lényegileg megfosztják a kelet-római császárt, illetve ők kezdik kinevezni már a kelet-római császárt, 1453 ez már Bizánc eleste, 1456 már a Nándorfehérvári csata. Tehát tulajdonképpen most már a magyar történelemből is a látókörünkbe érkezik az iszlám hódítás, hiszen Európa bevétele előtt egy kis macska-egér játékot rendeznek, iszonyatos hódító taktikájuknak megfelelően, és aztán, amikor ennek vége van, és a kezükre kerül a kelet-római császárság, megnyílik az út Európába. Ugye az egész látomás jelzi, hogy az iszlám egy hatalmas történelmi évszázadokat átívelő veszély lesz, már szinte az egészet be is világítja, de a 6. trombita szó, vagyis a 2. jaj, ehhez még hozzáteszi az iszlám hódításoknak a 2. ütemét, és ezt részletezi. Úgyhogy olvasom a 13. verstől. A 6. angyal is trombitált, és hallottam egy szózatot az aranyoltárnak 4 szarvától, amely az Isten előtt van. Mondván a 6. angyalnak, akinél a trombita volt, oldd el ezt a 4 angyalt, aki a nagy folyóvíznél, az Eufrátesznél van megkötve. És eloldatott azért a 4 angyal, aki el volt készítve az órára, a napra és hónapra és esztendőre, hogy megölje az emberek harmad részét. És a lovas seregek száma 2000x10000 volt. Hallottam a számukat. És így láttam a lovakat látásban és a rajtuk ülőket, akiknek tűzből és jácintból és kénkőből való melvértjeik voltak, és a lovak feje olyan volt, mint az oroszlánok feje, és a szájukból tűz és füst és kénkő jött ki. E 3-tól öletett meg az emberek harmadrésze, a tűztől és a füsttől és a kénkőtől, mely azoknak szájából jött ki. Mert az ő hatalmuk az ő szájukban van és az ő farkukban. Mert az ő farkaik a kígyókhoz hasonlók, melyeknek fejeik vannak és azoknak ártanak.
A többi emberek pedig, akik meg nem ölettek e csapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, az arany, ezüst, érc és kő és fabálványokat, melyek nem láthatnak, sem nem hallhatnak, sem nem járhatnak, de nem tértek meg az ő gyilkosságaikból, sem az ő ördöngőségeikből, sem paráználkodásaikból, sem lopásaikból. Az utolsó két verssel azért kezdeném most az áttekintést, mert nyilvánvaló, hogy Isten miért engedte meg az egész iszlám csapást Európára. Ez az, amit mondom, a protestáns prédikátorok a 16. században már megértettek, hogy az Isten azért engedte meg ezeket a félelmetes keleti hordáknak, és nem olyan gyors beözönlését, mint a népvándorlásaim volt, hogy egy-egy évtizedig raboltak itt a vandálok, vagy a hunok, vagy mások, hanem az iszlámnak évszázados, nyugtalanító előtörését. Miért engedte ezt meg Isten? A 20. és 21. vers közé azért, mert a Európában lényegileg egy bálványimádó vallásosság volt kereszténység címén. Szóval ez a félelmetes, hogy a középkorra vonatkozó bibliai proféciák, amelyek Jelenések könyve 6. fejezetétől tartanak, itt a 9. fejezet 20.-21. verseiben mondják ki ezek a proféciák, hogy Isten azért engedte meg a török vészt, meg az egész 15., 16., 17. századi borzalmas európai történelmet, mert az emberek nem tértek meg a kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, az arany, ezüst, érc, kő és fabálványokat, melyek nem láthatnak, sem nem hallhatnak, sem nem járhatnak, és nem tértek meg. Szóval Európa felrázására és megtérésére engedte meg is Isten ezeket a csapásokat. Itt a következő fázis tehát már nem annyira az araboknak a bemutatása, hanem ez már a törököknek a bemutatása. Tulajdonképpen az 1299-es báfeumi csatát is már a törökök viszik diadalra, és első Ottmántól szokták számítani az ottomán birodalmat, ez is a 13. század második feléből kezdődik. És ugye látjuk a törököknek a jellegzetes harci színeit, ezeket a tűz, jácin, kénkő, tehát ezek a vörös, kék és egyéb más színek, és ahogy vonulnak előre, és itt is van egy idői profécia a 15. versben, de még előtte ott van a 14. versben, hogy ez a négy kalifátus az Eufrátesznél, ugye ez az Ikónium, Bagdad, Damaszkusz és a többieknek az egyesítése. Lényegileg ez a vallás mind a mai napig annak köszönheti bámulatos nagy történelmi erejét, hogy nagyon gyorsan egyesíti, egyesíteni tud törzseket és önmagán belüli csoportosulásokat is. Valami félelmetes, tényleg démoni erő van az iszlámban, ahogy az egységet és a célirányosságot végre tudja hajtani a történelemben. De elmondja itt a 15. vers, hogy az iszlám hatalma is le fog áldozni, mert a 150 év utánra mondja ezt az idői proféciát, hogy ez a hatalom el van készítve az órára, a napra, a hónapra és az esztendőre. Ez milyen idővel azonos? Ugye az esztendő a Bibliában az 360 nap, tehát ez 360 év, a hónap az 30, az 360 meg 30, az 390, a nap az 1, az 391, ugye az óra a napnak a 24. része, 360 nap van egy évben, annak a 24. része az 15 nap, tehát itt a Bibliában egy rendkívüli proféciával állunk szemben, egy 391 év és 15 napos profécia. Ilyen nincs a Bibliában. Ennek megvan az oka, hogy a Biblia itt miért használ ilyen idői kijelentést, tehát még egyszer mondom, aki utána akar számolni, hogy így adja meg a kombináció, hogy annyi életidőt mond az iszlám teljhatalmára, hogy egy esztendő, ez 360, egy hónap ez 30, tehát 390, egy nap az 391, egy óra, az egy óra ugye 24. része a napnak, átszámítva ugye a profétai napévelv szerint a 360 osztva 24-jel az 15 nap, tehát 391 év és 15 nap. Mivel a báfeumi csatának az időpontját pontosan tudjuk, ez 1299. július 27, ezt hozzáadjuk a 150 évet, amit először kétszer mondott el, mint proféciát, megkaptuk ugye az 1449-et,
és ahhoz hozzáadjuk az 1449-hez a 391 évet, tehát még egyszer, egyszerű összeadás, nem olyan ördöngösség, tehát 1449 meg 391 év és 15 nap, július 27-hez képest megkapjuk 1840. augusztus 11-ét. Mi történt 1840. augusztus 11-én? Ekkor már ugye lapok is voltak, hírlapok is voltak, tehát ezt könnyen lehet ellenőrizni. Az iszlám történetében egy végzetes esemény, amikor a török szultánnal a kairói pasa összeveszett, az egyiptomi pasa összeveszett, és a török szultán a nyugati hatalmakhoz fordult segítségért, hogy az iszlámon belüli torzsalkodást a nyugati hatalmak segítségével meg tudja oldani. A nyugati hatalmak is jó politikusok voltak, csak úgy, mint ma. Ők elérkezettnek látták az időt, hogy az oszmán-török birodalomnak véget vessenek, és segítségnyújtás címén tulajdonképp úgy avatkoztak bele ebbe az egész dologba, Poroszország, Franciaország, Anglia, tehát az európai nagyhatalmak, hogy megszüntették az iszlámon belüli feszültséget, de azzal együtt, hogy a török szultán kezéből minden hatalmat kivettek. Európai lapok már ekkor így jelezték, 1840. augusztus 11-én érkezett a nyugati delegáció keletre, és így jelezték ezt az eseményt, hogy ettől a pillanattól fogva az oszmán birodalom, a török szultánátus keletbeteg embere. Mind a mai napig rajta is maradt ez az elnevezés, hogy keletbeteg embere. A Biblia nagyon egyszerű kijelentéseket szokott alkalmazni, általában megad bizonyos időpontokat, egy hatalom kezdő időpontját, és megadja egy hatalom végső időpontját. Itt is a Biblia ebben a fejezetben így jár el. Lényegileg itt a Biblia közli velünk azt, hogy az iszlámon alapuló keleti birodalmak világtörténelmet formáló ideje lejárt. Tehát ezt nagyon komolyan kell vennünk. Még egyszer mondom, az iszlámon alapuló arab, török birodalmak világtörténelmet formáló szerepe lejárt. A világtörténelemben ezután meghatározó szerepük nincsen. Ezt csak azért mondom, mert közeledve a napjaink konfliktusához világosan kell látnunk azt, hogy az iszlám most bármennyire is erős, és bármennyire is van 1 milliárd muzulmán a világon, és óriási természeti, gazdasági értékek vannak az arab országok kezén, legfőképp ugye a kőolaj, de ezeknek az országoknak a Biblia szerint nincsen tovább világhatalmat formáló szerepük. Lehet atomfegyverük, lehet vegyi fegyverük, lehet biológiai fegyverük, sok minden lehet. Egyébként a világon minden nagyhatalom ezekkel el van látva, Kínától Brazíliáig, de ezeknek a hatalmaknak nincs világtörténelmet formáló szerepük. Talán már elmondtam a kedves hallgatóknak, hogy 1991-ben, amikor kitört az iraki-amerikai háború, nagyon sokan kérdezték tőlünk, hiszen tudták, hogy Jelenések könyvéről mi már erről sorozatot tartottunk, hogy mi lesz ennek a háborúnak a vége. Nagyon egyszerűen csak ennyit válaszoltunk, itt csak Amerika nyerhet, itt Irak semmiképp, akkor sem nyer, ha Kína mögé áll, akkor sem nyer, ha atomfegyvert akar bevetni. Egyszerűen a Biblia kimond valamit, és az teljesedik. Tehát a Bibliából én ezt tudom itt mindenkinek mondani, hogy az arab államoknak bármennyire is erős, bármennyire is démoni, állandóan jelz, hogy démoni a jellegzetessége ennek a vallásnak, világtörténelmet formáló szerepük nincsen. Helyesebb lett volna nem így hírül adni a dolgot, hogy támadás Amerika ellen, hanem ez a pontosabb megszövegezés, amit hát néhány lap közölt is, hogy terrortámadás Amerika ellen. Ez nem kelet támadása Amerika ellen, ez nem a keleti hatalmak. A keleti hatalmak agyaglábakon állnak, lényegileg a nőknek szinte 100%-a írástudatlan a körükben, a férfi lakosság nagy része az éhínség szélén tántorog, egy-két ember kezében van itt nagy hatalom, nagy pénz és sok fegyver. Ugye tudjuk jól, hogy a kábítószert cserélik be tulajdonképpen nyugati fegyverre, tehát ez a terroristáknak a gazdagság, hogy pár tonna heroinért veszik ők ezeket a nagyon modern amerikai
angol és német fegyvereket. Ugye az iraki háború során is kiderült, hogy lényegileg német és angol fegyverekkel vívták a harcukat nyugattal szemben. Nyugatnak is nagy pénz ugye fegyvereket eladni, keletnek is nagy erőt jelent, hogy ilyen arzenáljuk van, de a Biblia ezt kimondja, hogy a történelmi idejük ellenőrizhetően lejár, hogy miért napra adja ezt meg, ennek is nagy jelentősége van, hiszen az Egyesült Államokban a 19. század 20-as éveitől kifejlődő Miller mozgalom, ennek a baptista farmernek a mozgalma, a Miller mozgalom, kezdte kutatni a proféciákat, és először ez a mozgalom vette komolyan, mint mozgalom a történelmi és idői proféciákat. És ennek a mozgalomnak hatalmas megerősödésére szolgált, hogy a szemük előtt teljesedett be ez a profécia. Egyébként William Miller volt az első, tehát ennek a mozgalomnak az alapítója, aki a 150 éves és a 390 éves proféciát így egyberakta, és rámutatott arra, hogy ez a két profécia egymásba ér. És egy bizonyos John Leach nevű profécia magyarázó a 30-as évek végétől már közleményeket írt amerikai újságokba, hogy 1840 nyarán az iszlámon belül valami döntő katasztrófa fog történni. Ő azt nem tudta, hogy micsoda, de ő azt mondta, hogy Jelenések könyve 9. fejezete be fog teljesedni. Érdemes tehát a nevét megjegyezni, John Leach, John Leach volt ez a profécia magyarázó, aki rámutatott erre, és valóban a szemük láttára zajlódott ez, de egy olyan mozgalom számára, amely a Bibliának több idői proféciáját is szemügyre vette, sőt, ugye a leghosszabb idői proféciát, a 2300 éves proféciát is alkalmazta a jelenkorra, amely Dániel könyve 8. fejezetében foglal helyet. Kedves hallgatók, tehát erről kellett egy 40 percet beszélnem, sajnos ez elvitt egy sor időt, de valahogy röviden, de igazolnom kellett azt, hogy a Biblia szerint az iszlámnak ma világtörténelmet formáló szerepe nincsen. Minden, ami az iszlámmal történik, és ami úgy tűnik, mintha az iszlám itt valami nagy történelem formáló erő lenne, ez nem más, mint figyelemelterelés. A világ nagy eseményeiről, nagy folyamatairól ez egy figyelemelterelés. A világnak a sorsa nem szeptember 11-én fordult meg, a világ sorsát már többen próbálták kikövezni egy bizonyos irányba, amelyet a szeptember 11-e nagyon felgyorsít, és látni fogjuk, hogy fel fog gyorsítani, és itt következik be a másik hatalomnak a szerepe, és itt kell, hogy felvessük a kérdést, hogyha felvetettük az iszlámra vonatkoztatva a kérdést, hogy szól-e valamit a Biblia viszont az Amerikai Egyesült Államokról. Azt a megjegyzést kell, hogy tegyük itt, és itt már a bizonyítással gyorsabban végezhetünk, hogy igen. A Biblia nem minden nagy hatalomról beszél. Nem beszél mondjuk a kínaiakról, nem beszél pedig hát Kínának ezredévekre menőleg Ázsiában nagyon nagy szerepe volt, vagy nem beszél a tatárokról, a mongolokról, sok minden nagy hatalomról nem beszél. De a Biblia érzékelteti már Dániel könyvében, hogy a világ sorsának az alakulása Ázsiából átjön Európába, és Európából pedig Amerikába. Ugye ezek a nagy proféciák Dániel könyve 2. és 7. fejezetében találhatók, tehát először beszél Babilóniáról, aztán beszél Médó-Perzsiáról, aztán Görögországgal átjön már Európába, római hatalommal már teljesen Európában vagyunk. A középkor proféciákra egy fél mondattal utaltam, hogy a középkorról Jelenések könyve 6. fejezetét, második fejezetében, 6. fejezetében, 9. fejezetében olvashatunk. De a Bibliában szó van arról, hogy a középkor, a rettenetes középkori üldözések nyomán Európából invázió indul ki egy olyan földrészre, amelyet éppen ebben a korban fedeznek fel. Miért fedezték fel 1492-ben Amerikát? Hogyan fedezte fel ezt Kolumbusz? Egyáltalán miért ment arra felé? Tudjuk, hogy Indiába akart menni, meg hogyan is történt ez, hogy egy új földrészre Európa kezd lassanként kitelepülni? Egy olyan földrészre, amely csak a 19. századtól mind a mai napig több mint 150 millió európait fogadott be. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy az Egyesült Államok az tulajdonképp Európa nyúlványa.
jön a történelmünk súlypontja Ázsiából Európába, és Európából valahogy valamilyen ok folytán a történelm súlypontja át fog helyeződni, mint vezető politikai erőnek a tengeren túli országnak a szívébe, és ezt mutatja be előttünk nagyon szemléletes formában a Jelenések könyve 12. és 13. fejezete. Itt vannak az Amerika proféciák. Jelenések könyve 12. fejezete, hogy az egész fejezetet ismerni kell, azért csak nagyon vázatosan jelzem, egy óriási küzdelmet ír le. A küzdelemnek két fő szereplője van. Egyrészt sárkány, ugye ez egy jelkép a Bibliában, sátánnak egy másik jelképe a sárkány vagy óriás kígyó. Ez a görög dragon kifejezés. Ezt így fordítja a magyar Bibliánk, hogy sárkány, lényegileg óriás kígyó. Ez az óriás kígyó, ez üldözi az asszonyt, egy tiszta asszony, egy napba öltözött asszony, a másik főszereplő, ami viszont mindig a tiszta egyháznak, a tiszta kereszténységnek a jelképe. Olvasnám csak most már a bennünket lényegileg érintő 12. fejezet 15. versétől a proféciát. És bocsátott a kígyó az ő szájából az asszony után vizet, mint egy folyóvizet, hogy azt a folyóvízzel elragadtassa. De segítségül lőn a föld az asszonynak, és megnyitotta a föld az ő száját, és elnyelte a folyóvizet, melyet a sárkány az ő szájából bocsátott. Megharagudott azért a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél volt a Jézus Krisztus bizonságtétele, és állt, mármint ez a sárkány vagy óriás kígyó, a tengernek fövenyére. Melyik az a föld, amely segítségül lett az asszonynak? Melyik az a föld, amely megnyitotta a száját, és befogadja az Európában üldözött keresztényeket? Ezt is már rendkívül régen profécia magyarázók azonosították, hogy itt kezd a Biblia ráutalni arra, hogy Amerika az a föld, amely megnyitja a száját, segítségül lesz az asszonynak. Ne felejtsük el, hogy az Amerikai Egyesült Államokat európai protestánsok alapították. Itt a keleti partvidékről elindulva lényegileg a 17.-18. században az úgynevezett zarándok atyák hozták létre. Az Egyesült Államokban mind a mai napig ezért a legnagyobb ünnep a zarándok atyák ünnepe. November végén tartják, többnapos ünnep, amikor ugye az államfő is, nem tudom én, elmegy a szülőföldjére, és ott a ünnepélyesen, most ennyi maradt ebből az ünnepből, hogy a sült pulykát fölvágja. De hát a zarándok atyák ünnepe, ez egy nagyon nagy ünnep volt, hiszen Európa után Amerikába jut át az üldözött protestantizmus, Angliából, Hollandiából, Franciaországból, és Amerikában olyan államot szeretnének létrehozni, amely két dologban elüt az európai államokból, és ez sikerült is. A Amerika történelme, ez egy történelmi siker, ha úgy tetszik. Ez a két dolog sikerült. Az egyik dolog, hogy olyan államot akartak létrehozni, ahol az emberi munkáért megadják a tisztességes munkabért. Ez Európában még mind a mai napig nem sikerült, hazánkban még mindig nem sikerült, Nyugat-Európában már inkább sikerült, az is Amerika hatására. Amerika valóban mind a mai napig körülbelül 10-szeresen fizet többet ugyanazért a munkáért, amiért itt Magyarországon kereshetünk, csak a mi részünkről egy ennyi összehasonlítás. Valami elképzelhetetlen civilizáció szintet ért el az Egyesült Államok, hogy 200-300 év alatt Európa 2000 événél többet teljesített. Mert ebben az egyszerű elvből, hogy aki dolgozik, az méltó arra, hogy megkapja érte a pénzt. Hát ugye szemléltető, hogy az emberi történelemben milyen nehéz, egyszerű és jó dolgokat keresztül vinni. Amerikában ezt keresztül vitték, hogy a jó munkának megvolt az ára. A másik dolog, amit keresztül vittek, hogy ezen a földrészen senkit ne üldözzenek a hite a meggyőződése miatt. Tehát a szabadság hazája így lett Amerika. Ez a 17.-18. század, a zarándok atyák és az amerikai függetlenségi háború következtében kialakult helyzet. Ennek hatására lényegileg az Egyesült Államok két évszázad alatt túltett Európán és az egész európai civilizáción. Viszont ne felejtsük el, hogy a 18. vers ezzel fejezi be ezt a látomást, hogy sárkány megharagszik azokra, akik megőrzik Isten parancsolatait, akik Amerika földjére eltávoztak Európából, tehát az üldözött protestánsokra, és áll a tenger fövenyére, nézi azt, hogy mikor avatkozhat úgy közbe,
hogy ennek az országnak a történelmét is el tudja torzítani. Ez mondjuk egy félelmetes, egy hangtalan kép, hogy a föld segítségű lett az asszonynak, sárkány megy utána, és mint egy így mondanám, így keresztbe teszi a kezét, és nézi, hogy most ebből az államból, ami a szabadság és a munkáért való tisztességes bérezés megadásának az állama, mikor tud olyan államot formálni, ami szinte rosszabb lesz, mint az európai nemzetek. Innen Európából mentek ki, oda akartak menekülni, és szinte rosszabb lesz, mint az európai nemzetek. Ezt mondja el a következő fejezet, a 13. fejezet 11. versétől a 18. tartó szakasz, Amerika eltorzulása. Csak az első verset olvasom fel, mert tudom, hogy az időnk halad előre. A 13. fejezet 11. verse ezt mondja: azután láttam más fenevadat feljönni a földből, így is lehetne fordítani, hogy abból a földből, tudnék az a föld, ami befogadta az asszonyt, ami segítségül lett az asszonynak, fenevad abból a földből, akinek

Minden nap halljuk, nem akarom elismételni. Bárányhoz hasonló, de úgy szól, mint a sárkány. Viszont Amerika megváltozik, a szabadság hazájából a szabadosság hazája lesz, a munka szeretet hazájából a gátlástalan pénzszerzés és a vagyongyűjtés hazája lesz, és amit leír később a Biblia, majd tessenek elolvasni, és a szerző amerikai volt, aki 1888-ban ezt a könyvet írta, Ellen Gould White, leírja ebben a könyvében, hiszen már az ő korában is mutatkoztak ennek jelei a 100 évvel ezelőtt, hogy Amerika a vallási összevisszaságoknak és a vallási téveigéseknek is a hazája lesz, és marad mind a mai napig. De a két alapvető dologra figyeljünk. A szabadságból nagyon gyorsan lesz szabadosság, ha azt nem védik érzékenyen. A munkaszeretetből nagyon gyorsan lesz pénzharácsolás, ha ott megint csak a mérték nem érvényesül. És a vallások egyenlőségének a tanából nagyon gyorsan lesz tulajdonképpen a vallások diszkriminálásának a hazája, hogyha a nemzet olyan mély erkölcsi süllyedésbe süllyed, amilyent Amerika ma ismer. Nem tudom, hogy említettem-e már önöknek, engemet a szeptember 11-i tragédia után az a hír rázott meg a leginkább, hogy amerikai tévé prédikátorok miről prédikálnak. Ugye Amerikában lényegileg a tévé irányítja a nemzetet. Ott elmennek ugyan templomokba, gyülekezetekbe is az emberek, hiszen amerikai nagyvárosokban külön utcája van a gyülekezeteknek, jelezve hogy teljes törvény előtti egyenlőséget, hogy egy utcában ott van 30 meg 50 templom meg gyülekezet. De Amerikának a népe lényegileg a tévénézéshez szokott nép, és a két nagy fő evangelizátor, aki most megszólalt a terrortámadás után, az egyik Jerry Falwell, aki egy baptista prédikátor, 15 éve áll az élén az erkölcsi többség mozgalomnak, a másik pedig Pat Robertson, aki egy neoprotestáns úgynevezett evangéliumi gyülekezeti teológus és újságíró és prédikátor, és ezek ketten azt kezdték el Amerika tévénézőinek a fejébe csempészni már a szeptember 11-dik után pár nappal, hogy ők megmondják, hogy Isten miért engedett meg egy ilyen rettenetes terrortámadást. Tehát ugye erre mindenki odafigyel, két köztiszteletben álló prédikátor beszél, és ők keresetlenül arra utaltak, hogy Isten azért engedte meg Amerika ellen ezt a borzalmas támadást, mert Amerika egy óriási hibát elkövetett az elmúlt években, illetve évszázadokban, hogy külön választották az államot és az egyházat. Ugye az amerikai alkotmánynak tényleg egy sarkalatos tétele, hogy az amerikai alkotmány kimondja, hogy Isten előtt minden ember egyenlő, senkit a vallás felekezetért ne üldözzenek, és az állam végezze a maga dolgát, és az egyházak is végezzék a maguk dolgokat, de az egyik a másikba ne szóljon bele. Ők úgy magyarázták ezt, hogy Amerika azért torzult el, mert elválasztva az államot és az egyházat, lényegileg az egyházak kevés teret kaptak, és az amerikai lakosság elvallástalanodott, vagyis elerkölcstelenedett. Akkor fog Isten ránk kegyelmesen nézni, mondják ők, talán most is ezt hirdetik, hogyha egyesíteni fogjuk az államot és az egyházat. A fő célkitűzéseik ilyenek, hogy vezessék be a kötelező iskolai imát, fogadják el a 10 parancsolatot, és annak is azt a törvényét, amelyből kiderül, hogy valaki a tetteivel is a 10 parancsolat mellett áll, tehát, hogy a 4. parancsolatban a vasárnap megünneplését, mert ez fejezi ki azt, hogy valaki elfogadja Isten törvényét és Istennek a rendelkezéseit, valamint bizonyos az állami életben alapvető és egyszerű vallási törvényeket. Tehát be akarják vinni az egyházi jogot az államjogba, a vallást a politikába. Természetesen azok az emberek, akik nem gondolkoznak, vagy nem akarnak utána járni kérdéseknek, el tudom képzelni, hogy üdvrivalogva fogadják az ilyen bejelentéseket és ilyen magyarázatokat. De azok az emberek, akik gondolkoznak, akiknek van némi történelmi

0: tudatuk, hát még azok az emberek, akik mondjuk a Bibliát is olvassák, azok előtt teljesen világos kell, hogy legyen, hogy a történelemben volt már egy időszak, amikor az államot és az egyházat összeolvasztották, és ez több mint 12 évszázados nyomorúságot zúdított az emberiségre, ez volt a középkor. A középkornak azonban már régen vége, több évszázaddal a középkor után élünk, az embereknek vagy nincs történelmi tudatuk, vagy nem tudnak gondolkozni, de mondom, ezt mindenki beláthatná, hogy lényegileg a politikát és a vallást nem lehet egyesíteni, illetve hogyha egyesítik, akkor minden eddiginél sötétebb időszak következik be. A Biblia szerint olyan hosszan nem már, mint a középkorban, hiszen ennek az emberiségnek nemhogy 12 évszázada nincsen, de, és itt valamivel lehetne folytatni tovább, hogy még mennyie sincsen. Én nem bocsátkozom azonban ilyen idői kijelentésekbe, maga a Biblia sem mond idői kijelentéseket a mi korunkra, de Jézus világosan mondta, hogy a fügefáról vegyük a példát. Amikor az ága zsendül, tudjuk már, hogy közel a nyár. És ezt, hogy amikor bekövetkezik vallásnak és politikának az egybeolvasztása, ezt a Jelenések könyve 17. és 18. fejezete mondja ki, és ez a mi befejező gondolatunk, hogyha tisztáztuk a két hatalomnak a helyzetét, hogy ha úgy mondjam, mint terroristáktól sokat lehet tartani még a keleti országoktól és az arab országoktól, de világot meghatározó történelmi jelentőségük nincsen. Olyan jelentőségük lehet, hogy Amerika erre vonatkoztatva még inkább felgyorsítja a világegységnek, de a világegységet nem csak politikailag értem, hanem a világegységnek, mint politikának és vallásnak az összeszövődését. Ilyen értelemben lehet egy katalizátor szerepe a keleti országoknak, de a világ sorsának formálásában döntő politikai szerepe most egy országnak van. Egy országtól, ha úgy tetszik, lehet félni a mi korunkban, ez az Egyesült Államok, amely olyan, mint a bárány, de úgy szól, mint a sárkány. Nem mehettem bele tovább a további részeket is, hogyha otthon eltetszenek olvasni itt Jelenések 13. fejezet 12-től a 18-ig tartó verseiből, akkor láthatjuk azt, hogy már itt beszél arról az eltorzulás között, hogy össze akarják szőni a politikai és egyházi erőket, a 17. fejezet pedig bemutatja az összeszövetkezést, magát az összeszövetkezést. Amikor politikai erők és vallási erők már egymásra találtak. Ez a 17. fejezet, amely újra felveti az európai államok felelősségét, még mindig Amerika vezetésével természetesen, és ez a 18. fejezet, amely a világ végső nagy káoszba forduló, drámai összeomlását állítja elénk. A Biblia szerint ez az összefonódás ugyanis nemhogy nem old meg semmit az égvilágon, de felgyorsítja a földünk erkölcseinek a megromlását, és valami olyan félelmetes ez a Jelenések 18. fejezet, ami már a végső összeomlás, tehát ahogy itt a gazdaság, a társadalom, a kultúra, a vallásoknak az iszonyatos anarchiáját vetíti elénk, hogy talán a Bibliának legmegrázóbb fejezetei közé tartozik, majd ezzel foglalkozunk külön is. De hadd olvassam fel a 17. fejezetben magát az összefonódást. És jött egy a hét angyal közül, akinél a hét pohár volt, és szólt velem, mondván nékem, jöjj, és megmutatom néked a nagy paráznának kárhoztatását, aki a sok vízen ül. Mielőtt tovább folytatnám, hadd hívjam fel a figyelmet, hogy ez a egy angyal, aki odamegy János apostolhoz, akinél a hét pohár volt, ugye a hét pohárból tölti ki az angyalok a földi történelem legvégső csapásait. Ez egy jelképes bemutatás, hogy a földi történelmünk a hét utolsó csapással fog befejeződni, és ezt a hét utolsó csapás így jelképesre így mondja, hogy vannak fehér ruhába öltözött angyalok, aranyövvel körülövezve, hét serleg van a kezükben, és amikor kitöltik az első serleget, jön az első csapásra vonatkozó látomás, második, stb. Olyan, mint a trombita szónál volt. Első trombita szó, első ítélet csapás, ugyanez, csak ez már az emberi történelem legvégén játszódik le. És egy angyal oda megy János apostolhoz, és azt mondja, megmutatom a nagy paráznának kárhoztatását, aki a sok vízen ül, akivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegettek a föld lakosai. És lélekben elvitt engem egy pusztába, és láttam egy asszonyt ülni egy vörös fenevadon, mely teljes volt káromlásnak neveivel, melynek hét feje és 10 szarva volt. Öltözött pedig az asszony bíborba és skarlátba, és megékesítetett arannyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár volt, tele utálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával. És az ő homlokára egy név volt írva, titok, a nagy Babilon a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja. És láttam, hogy az asszony részeg volt a szentek vérétől és a Jézus bizonságtevőinek vérétől, és nagy csodálkozással csodálkoztam, mikor láttam őt. Nem is csodálom különben, hogy János apostol csodálkozott. Félelmetes kép. Ugye a sok víz mit jelent? Sok víz, itt van különben a 17. fejezet 15. verse azonosítja, a vizek, melyeket láttál, ahol a parázna ül, népek, sokasságok, nemzetek és nyelvek. Az egész világ egységben van. Az egész világon egységet hoztak létre. A sok vizen ül egy fenevad, és a fenevad hátán egy parázna asszony. A világ nemzetei egységesült állapotban. Ezt látja János apostol. Ahol egységes lett a világ gazdaságilag, társadalmilag, politikailag és vallásilag, de ezt a világot egy fenevadon ülő parázna asszony vezeti, aki paráználkodik a föld paráznáival és a föld királyaival. Ugye a magyar fordítás nem tudja ezt jól kihozni, mert amikor azt említi, hogy az 5. versben, hogy ez a nagy Babilon a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja, akkor ez a paráznáknak fordított kifejezés, ugye hát a legtöbb nyelvben van himnem és nő nem legalább, van ott semleges nem is, magyarban ugye nincs, ezt nem így kellene lefordítani, hogy paráznáknak, hanem talán így kellene lefordítani, hogy parázna lányoknak. Tehát van itt egy fő parázna, egy fő, hát így adják vissza fordítások, egy fő prostituált, akinek vannak, hogy úgy mondjam, mint a prostitúcióban is van, hát elnézést csak, hát ezt a Biblia használja, ezek undorító képek, tudom, de hát undorító a prostitúció is. Tehát van ugye egy hogy is hívják, aki a tulajdonos, tehát a bordélyház tulajdonosa, és aki aztán szerződtet oda lányokat, akikkel űzi a mesterséget, és a pénz ugye a tulajdonosnak a zsebébe vándorol. Na most azt mondja, hogy van itt a vallások között egy fő parázna vallás, de a többi vallás is paráznává vált, tudnik azáltal, hogy nem Istenhez, nem Jézus Krisztushoz ragaszkodnak, hanem a föld királyaival paráználkodnak. Tehát nagyon egyszerű kép, hogy vallások és politikának az összeszövődése. Ugye a Biblia szerint az az igazi vallás, ami a politikától semmit nem remél és semmit nem vár, de az az igazi vallás, ami az Istentől vár, az Isten szavától és az Isten parancsolataitól és annak közvetítésétől vár mindent. Tehát itt egy olyan vallási összeszövődés van, amelyben van egy főparázna, vannak alparáznák, és van a földi hatalmak, tehát politikai hatalmak. Ezeknek az összeszövődése. Ez vezeti a világot, és hát ezen János apostol megrendül, mert ne felejtsük el, hogy ő ismeri a bibliai jelképeket. Tehát ő tudja, hogy a sok víz az az egész világ, tudja, hogy a fenevad, ugye az mindig Róma jelképe, ugye Dániel könyve 7. fejezetétől kiindulva, ő is a római birodalom idején élt, és Domitianus császár üzte Pátmosz szigetéről kapta ezeket a jövendőléseket. Tudta azt, hogy a parázna asszony az mindig a hitehagyó egyház és egyházaknak a jelképe. Tehát úgy is mondhatnám, hogy ezt a nagy vallási szövetséget keresztény vallások vezetik. Ez nem az iszlám, vagy nem a buddhizmus, vagy nem törzsi vallások vezetik. Ezt a nagy vallási szövetséget keresztény vallások vezetik. Persze, aki odafigyel a vallás történetbe, semmi kivetnivalót, vagy semmi újat nem talál, mert nagyon jól tudjuk azt, hogy a világ vallások egyesítését nem az iszlámon belül találták ki, meg nem a keleti vallásokon belül találták ki, hanem 1947-ben, amikor létrejött az Egyházak Világtanácsa, kiadták az ökumenikus jelszavakat, amikor a II. Vatikáni Zsinat is ökumenikus direktóriumot fogalmazott meg, akkor már világos volt az, ami sajnos ma sok embernek nem világos, hogy mit jelent ez, hogy ökumenizmus. Ma ezt a görög eredetű szót, hogy ökumenizmus, általában az emberek a keresztény felekezetek egység törekvéseire értik. Hogy keresztény felekezetek ne marakodjanak, hanem egyezzenek meg és békében éljenek egymás mellett. Ez különben nagyon szép célkitűzés, ez mindig is igaz keresztény emberek között, bármilyen vallásban, felekezetben voltak, meg volt, hogy egy katolikus ne gyűlölje a reformátust, református az a katolikust, vagy evangélikus a nem tudom én, a metodistát, vagy a baptista, a nazarénus. Szóval ez megvolt mindig is igaz keresztények között, hogy hát miért kellene gyűlölni egy másik keresztény felekezethez tartozót. De az ökumenikus mozgalom nem azt tűzi ki célul, hogy keresztény felekezeteket egyesít, hanem a világ összes vallását egyesíteni akarja. Tehát ez nagy különbség. Az ökumenikus mozgalom kitűzi természetesen a keresztények egységét is, de kitűzi a buddhizmusnak, az iszlámnak, a vudu vallásnak, a minden vallásnak az egységét, tehát egy olyan közös nevezőt akar találni, amiben minden vallás belefér. Tehát ezt nagyon jól tudnunk, mert az Isten ezt mutatta be János apostolnak, hogy a Föld egységes állapotában, ahol van egy vezető erő, egy vezető, és hát itt kikerülhetetlen az azonosítás, egy keresztény erő itt a vezető, magát kereszténynek való erő, ami sok más magát kereszténynek való erővel az összes vallást és az összes politikai rendszert egyesíteni kívánja, és ez torkolik bele abba az utolsó hét csapásba, ami tulajdonképpen az emberi történelem lezárulásának eredményezi. Kedves hallgatók, hogyha ezt a három részt csak a mai estén, tudom, hogy egy kicsit fárasztó volt ez a mai okfejtés és levezetés, főleg azoknak, akik most hallanak először, de vigasztalásképp hadd mondjam, hogy a Jézus Krisztus apokalipszise első kötetében és a Jézus Krisztus apokalipszise második kötetében, itt van a hét levél, itt van a hét pecsét, el lehet jutni már a Jelenések könyve feléig, tehát már egy kicsit lehet megismerni Jelenések könyve felépítését és jelképeit. Ha ezt előtetszenek venni és eltetszenek olvasni, azért nem olyan nehéz dolgok ezek, csak a nehézségüket inkább az okozza, hogy erről az égvilágon sehol nem lehet hallani. Ezt belátom, szóval amikor először én is hallottam, még a 70-es évek végén olyan sok hatásba kerültem, és hát főleg a 70-es évek végén azért még nem volt egypólusú a világ, tehát akkor még azért ott volt a Szovjetunió is, és egy kicsit hitetlenkedtünk, mert akkor ugye ez a szójárás járt, hogy hát az oroszokat senki nem fogja megdönteni, hát a nagy szovjet birodalom és maga Brezsnyev elvtárs is soha nem fog meghalni, mert az örök életű, ugye mindannyian így gondoltuk, hogy az oroszokat, tehát éppen akkor vonultak be Afganisztánba, ugye 1978-79-ben, hát egy állam csak úgy bevonul az egyik helyre, akkor Nikaraguába mentek, akkor Angolába mentek, akkor beszéltek arról, hogy orosz fegyverek, illetve rakéták vannak Nyugat-Európára állítva, egy újabb hidegháborús korszak fenyegetett, éppen az afganisztáni bevonulás idején megint a két nagyhatalom között. Szóval egy olyan sok hatás volt elfogadni a Bibliából, hogy a Szovjetunió sehol nincs, mert akkor mindenütt ott volt, most már sehol nincs. Most már legfeljebb csak egy olyan parádés kocsis, hogy ott áll a Bush mellett az orosz elnök is Kínában, hogy mégis mi is a világon vagyunk, de hát lényegileg a Szovjetuniónak most már mint államalakulat sem létezik, és ezeknek az orosz tagköztársaságoknak egyáltalán talán a terrorizmushoz hasonló szerepük van, hogy mennyi uránt lopkodtak ki, vagy atomot lopkodtak ki onnan, és terjesztettek el az egész világon, de világtörténelmet meghatározó szerepe csak egy államnak van, ez az Egyesült Államok. Ez a szemünk előtt következett be az elmúlt 20 évben ez az egész folyamat. Aki odafigyelt a Bibliára, láthatta, hogy az elmúlt 20 évben a Bibliának több tucat jövendőlése beteljesedett, egypólusúvá vált a világ, egy politikai főhatalom van, felgyorsult a politikai erők egysége, felgyorsult a vallási erők egysége, és ez a szeptember 11-i támadás, amiről persze lehet, hogy a teljes igazságot csak a mennyek országában fogják megtudni azok, akik oda eljutnak, hogy ennek most mi volt a hátterében, tudták előre, jelzett a hírközlés, nem akarta politika közbeavatkozni, mit tudott, ez a titkosszolgált, ezt ugye mi bizonyára tetszenek érezni, hogy ezt nem fogják a tudomásunkra hozni. De szeptember 11-ének az volt a szerepe, hogy még tovább felgyorsítson olyan folyamatokat, amelyekre talán évtizedekig kellett volna várni, így viszont a tartós szabadság fedőnév alatt pár hónap vagy pár év alatt létre lehet hozni, hogy az egy kézbe kerülő világ úgy működjék, ahogy az az egy kéz kívánja, egy másik hatalom közreműködésével, hiszen ne tessenek elfelejteni, politikai hatalmak itte történelemben soha nem játszhattak legeslegfőbb szerepet, egyházi hatalmak nélkül. A politika az olyan, amilyen politikából az emberek kiábrándulnak, vagy félig veszik csak komolyan, de az egyházi erőknek a felvonulása minden eddiginél erőteljesebb, és a Biblia erre ráirányítja a figyelmet, hogy amikor a politikai és vallás egyesülése bekövetkezik, amikor ennek a jogi fékei kihullanak a társadalmakból, amikor valóban feloldják az állam és egyház különválasztását, és újra egyesülés megy végbe, akkor a középkorhoz hasonló igen-igen sötét időszak veszi a kezdetét akkor is, ha az emberiség történelmében ma óriási a technikai fejlődés, a műszaki fejlődés, hogy úgy mondjam, ez még inkább riasztóvá és félelmetessé teszi a helyzetet. Ahol az alapelvek tisztázatlanok, ahol emberek nem látják azt, hogy ezek az erők nem egyesülhetnek, ezeknek külön állva kell működniük, ahol ez a két erő egyesül, ott nagyon sok megtévesztő látszat el akarja hitetni az emberiséggel, hogy most valami újabb aranykor köszöntött be, ahogy vallások már előre is jelezték, hogy ez a harmadik évezred, ez más lesz, mint az elmúlt évezred, vagy az elmúlt két évezred. Igen, egy félelmetes, szédítő csalás, ami az emberiséget kézbe akarja keríteni, és emögött a démoni erőknek hol közvetlen, hol meg közvetett munkája áll. Vagyis én azt szeretném önöknek mondani, hogy ha valaki ezeket elolvassa és végig gondolja ezeket a bibliai proféciákat, akkor nem nyilatkozhat úgy, hogy van egy világos fél ez Amerika, van egy sötét fél ez a Kelet vagy az iszlám országok. Itt egyelőre sötét felek felvonulása zajlik. Hol van a világos fél? Hol van Isten újja itt a történelemben? Hol van az, hogy Isten mit készít elő, meg egyáltalán Isten miért engedi ezt az egész, hogy embereket becsapjanak, szédítsenek, tönkretegyenek közvetetten vagy közvetlenül? Hát két hét múlva ezzel fogunk foglalkozni, vagyis Jelenések könyvével kapcsolatban azt a kérdést vesszük fel, hogy kiket vallott egyházainak Jézus Krisztus a kereszténység történelmében, és ezekkel az egyházakkal mit akart, és ma is mit akar véghez vinni. Mert ahogy említettem önöknek, tehát szeptember 11-én egy gongütés zajlott le, amelyben a sötétség erőinek a felvonulása gyorsult fel, amelynek következtében Amerika teljes jogot formál majd a világ minden döntő folyamatának irányítására, és amely akkor lesz majd a legfélelmetesebb, ha nem csak a politikát fogja érinteni, hanem a vallást is. Tehát mondom, ez most elkezdődött valami, most jó odafigyelni, hogy ez hogyan folytatódik, de a kérdés továbbra is fennmaradt, hogy ez a sötét erők felvonulása, az egyik 19, másik 1 hiány 20. Ennek lejárt a világtörténelmi szerepe, de kétségtelenül ott van egy félelmet keltő terrorista szerepe. Ennek meg most vált nyilvánvalóvá, hogy az ő kezébe került a világ, ez még csak a sötétség erőinek a felvonulása. Hol van Isten? Miért várakozik Isten? Mit akar Isten tenni? Hol van az Isten útja? Hol lehet erre rátalálni? És egyáltalán itt a nagy elvi és történeti kérdések, meg a mi magunk egyszerű hétköznapi világa, hogy kapcsolódik össze, mert hát önök is nézték a televízióban a közvetítéseket, ez olyan, mintha a fejünk felett történnének a dolgok, ugye? Hát ebben mi a kisujjunkkal nem tudunk belemenni. Hát itten jönnek, mennek, mondják, hogy nem tudom, hány ezer vagy százezer dolláros harci gépek, hát ezekben mi az égvilágon semmit nem szólhatunk bele. Legfeljebb az ember kimer tüntetni, vagy ezt csinál, vagy örökmécsesi út, vagy nem tudom én mi. Ugye erre azt mondják az emberek, hogy úgyis fölöttünk úgy zajlik a világ, ahogy a nagyok és a hatalmasok akarják. De ne tessenek elfelejteni, a múlt előadáson mit hangsúlyoztam, hogy kezdődik a Jelenések könyve. Ez Jézus Krisztus apokalipszise, melyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar, mondom rövidítve, boldog, aki olvassa, hallgatja és megtartja. Olvasni, hallgatni, megtart. Mit jelent az a mi részünk, hogy megtartani? Én azt hiszem, hogy azért már ez is egy bizonyos fajta kitisztázódás, hogy látjuk, hogy itt nem kell se jobbra állni, se balra állni. Jelen pillanatban a világ politikában, meg a világ folyamataiban a nagyon látványos jobb és bal nincsen. Most egyértelmű bal van. Most minden bal. De hol a jobb? meg hova kell állni, meg hol, tényleg hol fog az Isten ütközőpontot képezni, és hol fog az Isten majd úgy a történelembe avatkozni, hogy világossá akarja tenni, hogy ki az, aki hozzáragaszkodik, és ki az, akinek a politika, a vallás és az egyházi tantételek képezik a mértékét. Tehát Isten fog döntésre hívni, és mindenkit döntésre fog hívni, mert Jézus Krisztus második eljövetel előtt tényleg mindenkiről ki kell, hogy derüljön, hogy most tényleg Istent akarja követni az az ember, vagy pedig nem Istent akarja követni. Ez mindenki számára is látványosan ki fog derülni. Úgyhogy most az előadás sorozatot tehát ezzel fogjuk folytatni, hogy miután ezt tisztáztuk, a következő lépésünk az, hogy hol van itt az Isten útja. Egyáltalán Jelenések könyve hogyan mutatja be az Isten útját, és mit jelent ez a mi gyakorlati életünkben is megtartani az Isten útját. Szóval valóban boldog, aki olvassa, hallgatja és megtartja a prófétálás beszédeit. Ha bármi nem volt érthető, vagy gyorsan át kellett szaladnom egy-egy összefüggésen, vagy másmi, amit nem ejtettem szóba, természetesen az előadás után bárki visszakérdezhet. Köszönöm szépen a figyelmet, tartunk egy 10 perc szünetet, és utána, akinek kérdése van, nyugodtan kérdezzen vissza.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Kedves gyülekezet, Isten tiszteletünkön keressünk meg egy igeszakaszt a Bibliánkban. Pál apostolnak egyik leveléből szeretnék idézni, a Kolossé beliekhez írt levél 3. fejezetéből. Lapozzunk Bibliánkban Pál apostol Kolossé beliekhez írt levele 3. fejezetéhez, és a 12. verstől olvasom az igét a 14. versig. Pál levele a Kolossé beliekhez 3. fejezet 12. versétől így olvasom. Öltözzétek fel azért, mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést. Elszenvedvén egymást, és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, miként a Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek fel a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. Kedves gyerekek, először benneteket szeretnélek kérdezni. Itt azt olvashattuk a Bibliában, biztosan figyeltetek, hogy öltözzünk fel olyan dolgokat, hogy szeretet, meg szelídség, meg jóság, hogy ezeket öltözzük fel. Azt szeretném tőletek kérdezni, hogy a ruhánkat miért szoktuk felvenni? Miért kell a ruhánkkal felöltözködnünk? Miért van erre szükség? Ki tudná ezt megmondani? Miért van szükség a ruhánkra? Miért kell felöltözni a ruhánkat? Mit gondoltok? Biztosan tudjátok, úgyhogy bátran mondjátok, miért kell felöltöznünk a ruhába? No, nagyon ügyes vagy, hogy meg ne fázzunk, így van. A ruha kisebb mértékben véd talán a hőség ellen is, de leginkább a hideg ellen. Ne fázzunk. Aztán, miért kell még felöltöznünk? Szerintetek úgy vagyunk szebbek, hogyha nem öltözünk fel, vagy úgy vagyunk szebbek, ha felöltözünk? No, ugye aranyosak vagytok, főleg ezt a legkisebbektől szoktuk hallani, amikor kiállnak, és azt mondják, hogy nézd, milyen szép ruhám van. Ugye? Nagyon szépen fel vagytok most is öltözve. Szebbek vagyunk így felöltözve, mint anélkül. Mit gondoltok az apostol, miért azt mondja, hogy öltözzünk fel a szeretetbe? Miért nem azt mondja, hogy öltözzünk fel a ruhánkba? Miért? Ez már egy picit lehet, hogy nehezebb kérdés. Gyerekek, azért mondja az apostol, hogy öltözzük fel a szeretetet, meg a jóságot, mert a mi lelkünket is fel kell öltöztetni, nem csak a testünket. És tudjátok miért? Mert a mi lelkünk is fázik, hogyha nem tudunk szeretni. Akkor az is fázik. Akkor az is védtelen. Akkor az is könnyen megsérül. És ugyanakkor a lelkünk is szebb, ha fel van öltöztetve valamivel. Az engedelmességgel, a jósággal, az alázatossággal. Szebb az ilyen lelkű ember, mint aki ebbe nem öltözött fel. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Ennyit szerettem volna hozzátok szólni. Kedves gyülekezet, ahogy telik az életünk, és telik az idő felettünk, és úgy személyesen, mint közösségileg is egyre több kikéretésben van részünk, és egyre több támadás is ér bennünket. Én úgy azt élem meg, hogy egyre nagyobb felelősség az igével kiállni elétek, és kiállni emberek elé, hogy miről is szóljunk, vagy hogy is szólaltassuk meg az igét, mi lehet az idejében való eledel. Ugye ez egy bibliai fogalom, hogy idejében kéne eledelt adnunk egymásnak.
És amit mi úgy közösségileg, egyénileg is, különösen az elmúlt hetekben, hónapokban úgy átélünk, hordozunk, és küzdünk együtt, ennek hátterén helyezte az Isten a szívemre ezt az ige szakaszt, amit felolvastunk, és én erről szeretnék veletek együtt gondolkodni. Nagyon-nagyon bátorító ez a megszólítás, ahogy bennünket ebben az ige szakaszban megszólít az apostol által az Isten. De vajon megértjük-e mi azt igazán, és értékeljük-e ennek a jelentőségét, hogy bennünket így szólít meg az Isten? Istennek választottai, szentek és szeretettek. Vajon felfogjuk-e mi ezt, hogy ez mit jelent? Megértjük-e mi ezt? Ez egy hatalmas dolog. Bennünket az Isten a szeretetével választott ki a világból, és szentségre hívott el. És ahogy a szeretete, ha nem eredménytelen az életünkben, és azt becsülni tudjuk, és az bennünket más emberekké tud formálni, akkor fejlődni is tudunk ebben a szentségben, ebben a kiválasztottságban. Azonban itt találhatunk egy felsorolást, mint egy felszólítást, hogy mi mindent kell felöltöznünk ahhoz, hogy mi tényleg választottak legyünk. Hogy választottak maradjunk, hogy abban mi fejlődni, növekedni tudjunk. Azon a háttéren, hogy mi Isten választottai lettünk, szentek és szeretettek, mi az, amit soha nem szabad nekünk szem elől téveszteni, mi a cél, mitől vagyunk mi igazán kiválasztott és szent emberek. Úgy kínálná magát ez a felsorolás, hogy öltözzétek fel a könyörületességes szívet, a jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést, elszenvedvén egymásnak, egymást megbocsátván kölcsönösen egymásnak. Tehát ez a felsorolás úgy kínálná magát, hogy milyen jó lenne ezt úgy együtt átgondolni, kevés is lenne ezt elmélyíteni igazán egy Isten tisztelet keretében, de úgy kínálná magát, hiszen az Isten országa ettől szép és ettől vonzó, hogy abban ez van. A világban ez nincs, de az Isten országában ez van. Én mégsem szeretném ezt most elemezni. Mégsem szeretnék ezekről a felsorolásnak, ezekről a jelen vonásairól szólni, és azért nem tenném, mert ha mi ismerjük Krisztust, ismerjük az ő életét, erejét, és lelkének munkálkodását a saját életünkben, akkor ezt úgy is tudjuk, hogy mit jelent. A Tesszalonikai levélben azt mondja Pál, titeket maga az Isten tanított meg arra, hogy egymást szeressétek. Nem kell erről sokat szólni. Tehát ha ismerjük Krisztust, akkor ezt tudjuk, hogy mit jelent. Ha nem ismerjük, akkor meghallgathatunk most egy 101. ige hirdetést arról, vagy lehet, hogy 125-et, hogy ez mit jelent. Amit egyébként már sokszor meghallgattunk, és meg is értettünk, hogy mit jelent. És most meghallgatjuk újból, és mi lesz abból? Csupán beszédből nem lehet szeretetben élni. Csupán beszédből nem lehet megtanulni a szeretetet. Csupán sokszori elmondásából nem lehet megtanulni az alázatosságot és a szelídséget. Olyat mond a Szentírás itt ebben az alapigében, hogy ahogy Jézus megbocsátott neked, ezt tedd mással. Ez nem kell magyarázat, ehhez ennek a tapasztalata kell. Utána azt mondja, hogy öltöz fel. Öltöz fel valami olyasmit, ami nem a tiéd. De ki felkínálták neked, és a tiéd lehet. És felveheted. Tehát nem az újbóli elmondásától függ ez, hogy szemléljük a szeretetet, és milyen szép, milyen jó, aztán csak éppen lehet, hogy nem sikerül követni. Testvéreim, én inkább arról szeretnék szólni, hogy mi hol tartunk úgy ehhez képest,
És hogyha távolságban vagyunk ehhez képest, akkor az miért van? És szeretnék azokra a veszélyekre és problémákra rámutatni, hogyha távol érezzük magunkat az igének a felsorolásától, ez önmagában nem baj. Akkor van baj, hogyha keresünk az életünkben és a vallásosságunkban olyan pótlékokat, amelyek megnyugtatnak bennünket, hogy nincs nagy baj. Miközben ez az ige olyan célt tár elénk, és olyan tükröt tart elénk, amiben leginkább meg kell magunkat nézni. Vannak a mindenféle vallásosságban, ezért a kereszténységben is, az emberi természet csalárdságából fakadóan olyan pótlékok, amelyek képesek a legfontosabb dolgoknak is a helyébe állni. És lehetséges, hogy az ember azokat annyira fontosnak tartja, hogy közben észre sem veszi, hogy a lényeg hiányzik, de nagyon hiányzik. Visszatérni, hogy tényleg mi

kérdésnek valahol a gondolatmenete még inkább el tudjon mélyülni. Létezik a kereszténységnek az a külsőségekben megjelenő és a külsőségekben kiteljesedni akaró szokásvallása, amit az emberek mindentől fontosabbnak tartanak. És mivel mindenek felett ez a fontos, ezért ezt csiszolgatják, ezt fényezgetik, ezt építgetik, mert ez a fontos. Ha ez a lényeg, akkor nyilván ezt kell csinálni, erre kell ügyelni. És lehet, hogy néha belenéz az ember az igének a tükrébe, és megállapítja, hogy ez nincs meg ő benne, de talál helyette valami mást, ami viszont megvan. Ami szép épületekben, szép szokásokban, szép liturgiában, és sok minden dologban megjelenik, amire azt mondja az ember, hogy szép, és ez érték, és én ettől vagyok az, aki. De közben nincs meg a lényeg, amiről a Szentírás beszél. Hasonló veszélyként tapasztaljuk azt, hogy ugyanilyen az élményvallás, amiben az emberek abban szeretnék megragadni azt, hogy ők az Isten emberei, hogy ők mindig örülnek, mindig újongnak, mindig forr körülöttük a levegő, mindig történik valami, és mindig valami nagy dolgot, valami nagy élményt élnek át, és azt mondják, hogy ebből minél több van az életben, annál biztosabb, hogy jó úton járunk. És lehet, hogy ez az alapigé, amit felsoroltunk, ez már nem annyira cél. Ez már nem annyira fontos. Abban fejlődjünk, ami fontos. Az ember mindig abban fog fejlődni, és mert azért küzd, amit fontosnak tart. Szeretném azonban, hogyha inkább magunknál maradnánk, azoknál a veszélyeknél, veszélyes pótlékoknál, amelyek inkább a mi közösségünkben jelenhetnek meg. Mert vannak ilyen veszélyek. Tehát vannak olyan veszélyek, amelyek, így mondja itt az ige, hogy lezártuk a felolvasott részt, hogy mindeneknek fölébe öltözzétek fel a szeretetet, mint amely a tökéletességnek a kötele. Tehát azt mondja, hogy a tökéletesség útján mi úgy tudunk haladni, és a tökéletességet végső célként úgy tudjuk kitűzni, és azt elérni, hogyha minden mindenekben a szeretet lesz, és mi ezért küzdünk, ezért harcolunk. Szeretnék három olyan dolgot említeni, amit én úgy tapasztaltam a közösségünkben, akár a magam életében, vagy itt Miskolcon, vagy az egész közösségünkben, hogy kicsit, tehát hogy el tud csúszni ennek a hangsúlya, és az ember annyira küzd más dolgokért, mint hogyha az lenne a tökéletesség, és nem a szeretet. Lehet, hogy ti többet is tudnátok mondani, ha most beszélgetésé formálnánk ezt a további gondolkodást. Én engedjétek meg, hogy három dolgot említsek. Kisebb mértékben, de találkoztam a közösségünkben azzal a gondolkodással, azzal a felfogással és az ebből fakadó törekvéssel, ami azt fejezi ki, lehet, hogy ez szavakban nem, de valahol mégis a magatartás ezt mutatja, hogy az a keresztény ember, aki mind többet munkálkodik és szolgál. És ha többet szolgál, akkor jobb keresztény lesz. Ha még többet, akkor még jobb. És mivel az ember ebben gondolkodik, ezért sokat szolgál. És lehet, hogy közben úgy szolgál, hogy olyan tempóval és olyan fordulatszámon működik, hogy közben olyan sebeket ejt másokban, amelyeknek egy élet kell, hogy meggyógyuljon és kiheverjék. Aztán lehet, hogy közben észre sem veszi, hogy a sok szolgálatával dicsekszik is. Lehet, hogy észre sem veszi, de néha esetleg panaszkodik is, hogy mennyi minden ő rá hárul. És aztán el is marasztalja azokat az embereket, akik nem annyit szolgálnak, mint ő. És mivel a szolgálatnak a mértékében és mennyiségében látja a kereszténységnek a minőségét és a szintjét, elfelejti azt, hogy van egy ettől fontosabb cél. Ez pedig a szeretetnek a betöltése. És mivel ez az alapige, amit kimond, hogy öltözzünk fel, mi mindent öltözzünk fel, ami leginkább az emberi kapcsolatainkban mérhető le, és nem a teljesítményünkben, mivel ez hiányzik,

ez nem is lesz cél, de az ember nem érzi magát rosszul, mert ő mást tűzött ki célul, ő másban látja, hogy a tökéletességben fejlődjék. Testvéreim, az alapigét betöltő ember, akinek az a mindenek feletti célja, hogy felöltözze a jóságot, a szelídséget, a hosszú tűrést, az az ember biztos, hogy szolgálni is fog az Istennek. A maga helyén, a maga mértéke szerint, örömmel. Az az ember fog szolgálni. A legfontosabb dolog ez lesz számára, és nem a mennyiség emberi mércével mérve. Ennyit szeretnék az első nagy útvesztőről szólni. A másodikat abban szeretném megfogalmazni, hogy kialakult a közösségünkben egy olyan szemlélet, és ez megint lehet, hogy nem kimondással jelentkezik, de valahol mégis tetten érthető, hogy az a jó keresztény és az az eredményes életet élő keresztény, aki erővel és világossággal hirdeti az igét. És minél nagyobb erővel hirdeti, annál jobb. Minél világosabban tudja magyarázni, annál jobb. Tehát akkor ezt kell csinálni. Ez a legfontosabb. Erővel és világossággal hirdessük az igét. Próbáltam azon elgondolkodni, hogy feltettem magamnak a kérdést, kire szoktunk mi igazán felnézni a közösségünkben? A szelídre? Az alázatosra? A magát megalázó emberre? Ki előttünk a nagy? Mert Jézus beszélt ám arról, hogy az ő országában ki a nagy. Arra szoktunk felnézni, azt szoktuk csodálni, aki úgy bocsát meg másoknak, aki, ahogy neki megbocsátott az Isten, aki felöltözi a jóságot, meg a szelídséget, meg a hosszú tűrést. Ezt csodáljuk? Vagy azt csodáljuk inkább, hogy hogyan tud az ember minél világosabban és minél nagyobb erővel szólni a maga hitéről? Én az utóbbit inkább tapasztalom a közösségben, hogy azt csodáljuk. Az a nagy dolog. Az a jó keresztény és az a nagyság. Mit mond erről az Isten? Olvasni szeretnék a Tapasztalatok és Látomások című könyv 2300 nap vége című fejezetéből. Ezután láttam Jézust a nagy főpapot az atya előtt állni. Azok, akik Jézussal együtt felemelkedtek hitben a szentek szentjébe, követték őt, és így imádkoztak. Atyánk, add nékünk lelkedet. Erre Jézus kiárasztotta rájuk a szent lelket. Jézus lehelletében világosság, hatalom, sok szeretet, öröm és békesség volt. Most ama csapat felé fordultam, amely leborultan a királyi szék előtt állt, és még mindig nem tudták, hogy Jézus elhagyta őket. Úgy látszott, mintha Sátán lett volna a királyi szék mellett, és megkísérelte Isten művét munkálni. Láttam, amint feltekintenek a trónhoz, és így imádkoznak. Atyánk, add nékünk lelkedet. Sátán erre rájuk árasztotta szentségtelen befolyását, leheletében sok világosság és erő volt, de hiányzott belőle a mindent megédesítő szeretet, az öröm és a békesség. Sátán célja az volt, hogy téveítsen, visszatartson és megcsalja Isten gyermekeit. Elég-e a világosság és az erő az életünkben és a bizonyságtevésünkben és a prédikálásunkban? Nagyon fontos, hogy ott legyen. Hiszen amikor Jézus kiárasztotta a lehelletét testvérünk látomása alapján, akkor abban ott volt a világosság és az erő. Igen. Az Isten világossággal és erővel küldött el bennünket a világba. De valami különbség volt. Sátán lehelletében is volt világosság és erő, de szeretet nem volt. Jézus lehellete és Jézus lelke ettől több, hogy a világosság és az erő mellett, ezen túl, szeretet, öröm és békesség is található. Testvéreim, mi a legfontosabb
ebben a megközelítésben is. Hát ha különbséget vizsgáljuk, akkor azt, hogy szeretet nélkül semmi vagyok. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, de szeretet nincs bennem, semmi vagyok. És ezt a semmit nekünk nagyon komolyan a szívünkre kell venni. Feleségem nemrégen újságolta otthon, hogy néhányan megkérdeztétek őt, hogy én hogy viselkedem otthon. Én örülök, hogy megkérdeztétek, és őt arra bátorítom, hogy beszéljen őszintén, hogy hogy viselkedem otthon. Kérdezzétek meg máskor is. Mert én úgy gondolom, hogy mindannyian attól vagyunk keresztények, amilyenek otthon vagyunk. És hogyha a feleségem őszinte, én hiszem, hogy őszinte lesz mindig, és hogyha azt mondja, hogy én otthon ilyen vagyok, meg olyan, és bántom őt, és egrecírozom őt, és kemény vagyok, és durva, akkor engem ide ne engedjetek fel, jó? Tehát én szeretném ezt kérni tőletek. Mert ha mégis felengedtek, akkor mi lesz abból? Akkor lehet, hogy lesz világosság, meg erő, de nem lesz más. És akkor azzal mit kezdünk, és akkor mit viszünk el magunkkal? Szeretnék a harmadik dologról is szólni. Egy harmadik tévedés, ami igen-igen kísért és veszélyeztet bennünket, és valahol könnyen céltévesztünk, ami abban fogalmazódik meg, vagy legalábbis a törekvésben, ha szavakban nem is, hogy az a jó keresztény, aki elvekben teológiailag tiszta és helyes dolgokat vall. Nem biztos, hogy követ is, de ha már vallja, akkor az már jó. És én erre szeretném a hangsúlyt tenni, mert a teológiai tisztaság és az elvekhez való hűség, ez egy nagyon fontos dolog a Bibliában. De kevés az, hogy valljuk. És én sokszor azt tapasztalom, mintha úgy megelégednénk azzal, hogy hát milyen jó, hogy nekünk adta az Úr ezt a világosságot. Nagyon fontos ez, de megengedhetjük-e azt, hogy ez mindenné váljon, és megengedhetjük-e azt magunknak, hogy ezzel úgy megelégedjünk. Nem egy olyan nyilatkozatot hallottam közösségünk részéről, saját körben is, meg hivatalosat is, meg mindenfélét, hogy igaz, hogy a mi közösségünkben sok a baj, de legalább az elvek tiszták. Legalább az eszmék a helyükön vannak. És ennél az ember úgy kifújja magát, és azt mondja, hogy azért ez jó. És elég is, testvéreim, elég is, mert én úgy gondolom, hogy nem. Megelégedhetünk-e azzal, hogy rólunk is azt mondja Jézus, hogy amit mondanak, megtegyétek, de a cselekedeteiket azt már ne kövessétek, mert az baj lesz. Én nem elégszem meg ezzel. Én nem szeretnék ezzel megelégedni. Én azt szeretném, hogyha Jézus azt tudná ránk mondani, hogy szentek és szeretettek az Isten választottai, akik fel tudják ezt magukra ölteni, a könyörületes szívet, a jóságosságot, a szelídséget, az alázatosságot, a hosszú tűrést. Nagyon nagy törvény a lelki életben is, hogy bizonyos dolgoknak a túlhangsúlyozása az más dolgokat a háttérbe szorít. És ez nem azt jelenti, hogy túlhangsúlyozom, hogy nem fontos. Hanem az azt jelenti a túlhangsúlyozás ebben az értelemben, hogy azt nagyon mondom, és a másik részét pedig nem biztos, hogy annyira fontossá teszem. Nagyon vakká válhatunk mi, és könnyen eltűnhet a lényeg, amiről itt az apostol ír, mitől vagyunk mi az Isten emberei. Mitől vagyunk választottak, szentek, szeretettek. Nagyon könnyen válhat a tiszta eszmeiség a bűnök takarójává. Amikor az embert olyan szinten nyugtatja meg a helyes elvek követése, hogy közben nem látja azt, hogy bánik a testvérével, hogy bánik a családjával, a gyermekeivel, sorolhatnám. Pedig a Biblia azt mondja, hogy ettől vagy keresztény. Hogy bánsz a testvéreddel, a szomszédoddal, a gyermekeiddel, a társaddal, stb. Stb. Ettől. És lehet, hogy te vallasz szép és nagy elveket, de attól nem leszel jobb. Hát az, hogy te kimondasz valamit a szádon, attól nem leszel jobb ember. Hogy jobb ember lettél-e, az Isten azt megnézi a cselekedeteidben. Megnézi az életed gyümölcseiben. Ez a fajta gondolkodás nagyon könnyen eljut oda, hogy nem tűr meg másságot, mert az elvi tisztaság az olyan
szintre emeltetik, hogy a legkisebb mértékben sem jelenhet meg abban, hogy valaki esetleg másképp gondolkodjék, és nagyon könnyen eltévesztjük valaminek a határát. Ez nekem is küzdelem, de úgy látom, hogy sokunknak. A Bibliában van mind a kettőre példa, és a bizonyságtételben is, hogy a kereszténység, a testvériség együtt gondolkodásának van egy olyan szakasza, ahol kötelező együtt gondolkodni. És van egy olyan szakasza, ahol meg kötelező egymást elhordozni, ahol nem biztos, hogy egyformán látunk. Van ilyen az igében is, és van ilyen a bizonyságtételekben is. Na most, ha a kettő elválasztó pontja valamerre elcsúszik, akkor az nagyon nagy károkat tud okozni. Ha mindenek fölé helyezzük az elvi és a látásbeli eszmei tisztaságot, akkor nagyon könnyen megjelenik bennünk, észesen vesszük, hogy a másként gondolkodó ellenségképbe kerül. Vagy ha ezt nem is vállalom, vagy nem is mondom ki, de ugyanakkor mégis valahol éreztetem a másik emberrel, hogy hát nem helyes, hogy így gondolkodsz. Az a tapasztalatom, hogy mindezt az emberek érzékelhetik rajtam, érezhetik a környezetemben, de nem biztos, hogy én látom. Én érzékelhetem a másik emberen, de lehet, hogy ő nem látja. Mert abban a biztonságban van, hogy ő helyesen lát, és helyesen gondolkodik. Nála van az igazság. Eleken voltam 2 hétig, csodálatos volt ez a 2 hét, és nagyon köszönöm a kedves érdeklődéseteket és az imáitokat is. Áldást adott az Isten, és megerősödést, gyógyulást a meglévő bajokban, de hát attól sokkal többet is adott azokon a pontokon is, amire nem számítottam. Az Isten mindig többet ad, mint amit mi kérünk, vagy elgondolunk. És amiért még én hálás vagyok az eleki létért, hogy valami csodálatos közös munkát tapasztaltam ott. Erről testvéreim is többen beszámoltatok, akik jártatok eleken, hogy ott miért nagyon jó az a munka. És nekem azért nagyon szép példa az eleki munkálkodás valahol a közösségünk egészére nézve, gyülekezeti szinten, különböző részterületekre nézve, mert eleken úgy tudnak emberek együtt munkálkodni, hogy alapvető dolgokban, nagyon nagy dolgokban nem látnak egyformán. Lehet, hogy olyan dolgokban, amire máshol azt mondják, hogy ez elvtelenség, hogy megalkuszol. Hát miért nem tisztázzátok ki, és miért nem próbáljátok egymásnak megmagyarázni, hogy hát legalább egyformán csinálnátok. Testvéreim, ők nem élezik azt ki, hogy az egyik még beszél a tejtermékekről, a másik meg nem beszél a tejtermékekről. Az egyik orvos ezt mondja, a másik orvos ezt nem élezik ki. Tudjátok miért? Mert ha kiéleznék, akkor tönkre menne a munka. És megéri mindent kiélezni, hogy tönkre menjen a munka? És van áldás eleken. Tehát meg lehet nézni. Menjetek el és nézzétek meg. Van áldás. Ezt meg kell tanulni. Hogy együtt munkálkodni úgy lehet, hogy egymást el is hordozzuk, el is szenvedjük a másságával, a különbségével együtt. Testvéreim, miért is említettem én ezeket a példákat? Azért, mert a felolvasott ige szakasz hátterén ne engedjük, hogy ezek miatt megcsáljon bennünket az ellenség, hanem ez legyen a legfőbb cél, hogy mi ettől vagyunk az Istennek választottai, szentek és szeretettek. Az Istennek az a szándéka, és hadd olvassak most fel újból egy bizonyságtételt a Krisztus példázatai című könyvből. Krisztus sóvárogva várja, hogy képmása megmutatkozzék az egyházában. Amikor Jézus népe tökéletesen visszatükrözi majd urának a jellemét, ő el fog jönni, hogy magához vegye őket. Testvérem, a jellem az nem elvekből áll. A jellem az a szeretet gyakorlati betöltéséből áll. Én legalábbis ezt tanulom az igéből. És azt mondja, hogy amikor az Isten egyháza ide eljut, akkor Jézus visszatér, hogy magához vegye őket. És én szeretném azt megfogalmazni, hogyha a mi közösségünk
egész országos viszonylatban, de itt Miskolcon is, és azon belül személy szerint mi beszeretnénk tölteni azt a küldetést, amire az Isten bennünket elhívott, akkor mi nekünk el kell döntenünk valamit. Akkor el kell döntenünk, hogy elége az, hogy mi eszmei tisztaságunkkal úgymond kiemelkedünk a kereszténységből, ezt sokan elmondják rólunk, tehát nem tömjénezés, tehát hogy mi ezzel megelégszünk, vagy pedig fontosak az életünk gyümölcsei, és fontosak az egymással való kapcsolatunkban a szeretetnek a betöltése, így, ahogy az igéről beszél. Ezt el kell dönteni, mert küldetést betölteni csak így lehet. A közösségünk annyira fontosnak vallotta az elveket, hogy 36 év alatt ennyien vagyunk, amennyien. És én nem az elvekről szeretnék szólni, és nem ezek ellen, csak valami másról is. Ezt el kell döntsük, mert a jövőben szeretnénk többet tenni az Úrért, szeretnénk eredményesebben munkálkodni. Ki nem fejezhető kincseket bízott ránk Krisztus, és nekünk ezt képviselnünk kell. Hogyan válhat valóra az alapigének a felhívása, hogy öltözzük fel, mint Isten választottai, könyörületességet, jóságot, stb. Stb. Én annyit szeretnék erre mondani, hogy szemlélés által, döntés által, hogy mi tényleg lássuk a célt, hogy kik akarunk lenni, és nagyon komoly könyörgés által. A 13. vers végén találhattuk azt a gondolatot, hogy aképpen bocsássunk meg egymásnak, amiképpen a Krisztus megbocsát nékünk. Na erre mondtam én azt, hogy ezt nem lehet könyvekből kiolvasni. Ezt nem lehet. Mindenki, amilyen szinten az életében megismerte Krisztus megbocsátó szeretetét, annyiban van fogalma arról, hogy mi a megbocsátó szeretet. Ezt csak ebből lehet megtudni. És testvérem, ha ezt megismertük, akkor azt mondja, hogy ilyenek legyünk egymással. Milyen Jézus megbocsátó szeretet? Ti életetekben milyen? Engem nagyon megszégyenít, és engem nagyon megráz, hogy hozzám az Isten milyen. Én nem lehetek más másokhoz. Mert ezt tanultam, és ezt kaptam. És utána pedig a 12. vers elejére hivatkoznék még vissza is, a 14. vers elejére, ahol azt mondja, hogy öltözzétek fel. Először felsorolja, hogy mi mindent, és utána pedig a szeretetet, mint ami a tökéletességnek kötele, vagyis összetartja az egész jellemkérdést, azt mondja, hogy öltözzétek fel. Hát testvérem, azt kell felöltöznünk, ami nem a miénk. Hát ahogy a gyerekekkel is beszélgettünk, hát a ruhát, gyerekek, amit felvesztek, azt is úgy kaptátok. Mi is kaptunk valamit Krisztustól, és nekünk ezt fel kell öltözni. És milyen szeretetről beszélt Jézus, amikor azt mondta, hogy úgy szeressétek egymást, hogy én benneteket. És erről aztán a világ majd megismeri, hogy ti kik vagytok. A Bibliában ennek nagyon nagy hangsúlya van, mert azt mondja az ige, hogy mi látványossága lettünk a világnak, úgy angyaloknak, mint embereknek. Figyelnek bennünket az angyalok is, és az emberek is. Hogy itt vannak ezek az emberek, akik beszélnek az Istenről, meg az Isten szeretetéről, de mi látszik ebből az életükben? A másik ige azt mondja az Efézusi levélben, hogy megismertessék most a mennybéli fejdelemségekkel és hatalmasságokkal az egyház által az Isten sokféle bölcsessége. Ez mit jelent? Testvéreim, ez azt jelenti, hogy amikor a mennyei lények látják az életünket, és annak a csodáját tapasztalják, hogy ezek az emberek, akik eltékozolták mindenüket, és éltek, jártak a maguk útján, a Krisztus kegyelme és szeretete hogy fűzte őket önmagához és egymáshoz is. Hát ez egy csoda. Hát ezen csodálkozni, ámulni kell, és dicsérni érte az Istent. És Jézus arról beszélt, hogy a Földön is ez van, a világban is ez van, hogy ez az, amiről megismeri a világ, hogy mi Krisztuséi vagyunk. Testvéreim, hadd kérdezek benneteket, ha erről ismeri meg a világ, nem erre kéne törekedni leginkább? Mert én nem ezt látom, hogy erre törekednénk legjobban. Én nem ezt látom. Én ezt látom, amiket itt felsoroltam, hogy
Mi minden van a tökéletesség, meg a nagyság, meg a biztonság, meg amivel mi mutathatjuk magunkat. Hát ha azt mondja Jézus, hogy erről, akkor arra kellene törekedni. Akkor az a legfőbb dolog, az mindenek feletti dolog. És Jézus szeretete milyen? Jézus szeretete kezdeményező szeretet. Ezt nagyon jól megtanultam, mert a házassági felkészítésben ezt a férfiaknak el szoktuk mondani. Tudnélik azt mondja az ige, hogy úgy szeressétek a feleségeteket, mint Krisztus az egyházat. Hát el kell mondani, miért Jézus hogy szeret? Kezdeményező szeretet. Van-e bennünk, testvéreim? Kezdeményező szeretet. Azt mondja az ige a hegyi beszédben, ha megemlékezel róla az Isten előtt, hogy atyád fiának van valami panasza ellened, menj el és el szoktunk menni? Azt mondja, én menjek el. Ő panaszkodik, valami miatt megnehezedett a szíve, azt mondja, hogy menjek el, kezdeményezd. Munkáld a békességet. Amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben legyetek. Kövessétek a szentséget, a békességet, amely nélkül senki nem látja meg az Istent, mondja a zsidó levél. Tesszük ezt, kezdeményező szeretet. Aztán Jézus szeretete, mi a második jellemző? Feltétel nélkül való. Tudunk így szeretni? Feltétel nélkül. Lehet, hogy a másik ember nagyon más, mint én, másképp gondolkodik, most másképp beszél, de én azt nem fogom vele éreztetni a jövőben, hogy hát egy picit most már azért nem olyan szoros a dolog. Jézus ilyet velünk soha nem éreztett. Úgy fogad el, ahogy vagyunk. Ez lehet ebből a szeretetből tanulni és meríteni. És Jézus szeretete harmadik pontban pedig önfeláldozó szeretet. Jézus önmagát odaadta azért, hogy mi ne vesszünk el. Jézus elhordozott értünk mindent, a kárhozatnak minden kínját, minden szenvedését, hogy mi ne vesszünk el, hogy nekünk életünk legyen, hogy mi ne tűnjünk el a semmibe. Mi készek vagyunk-e egymást szeretni? Áldozathozatallal is. Testvéreim, azzal szeretném lezárni ezt a közös gondolkodást, hogy picit arra a gondolatra visszatérni, hogy választanunk kell. Nyilván ezt minden nap meg kell tennünk, hogy felöltözöm, vagy nem öltözöm. Ez mindennapi dolog. De alapvetően az említett félrecsúszások pontján is ki kell mondanunk valamit az ige szerint, hogy az ige hogy állítja nem egymással szembe, hanem egymás mellé az elvi tisztaságot, a szorgalmat, és ugyanakkor hogyan állítja emellé a legfőbb célt, hogy szeretetben, Krisztus jellemében tudjunk fejlődni és tudjunk növekedni. Ne reméljünk biztonságot semmi másban, semmi pótlékban, semmi részletkérdésben, hanem a lényeg legyen az, ami nekünk a legfontosabb. Isten adjon ebben nekünk kegyelmet, hogy ez a választás, ez bátor legyen és biztos legyen, és ezáltal a mi közösségünk és a mi gyülekezetünk be tudja tölteni azt a küldetést, amit az Isten rábízott. Adjon ehhez kegyelmet, megtartást mindannyiunknak az Úr. Amen.

Mindenkit köszöntök szeretettel a mai szombatunkon és az Isten tisztelt alkalmán. Kedves gyerekek, először hozzátok szeretnék szólni. Kereslek benneteket, hogy hol vagytok. Tudnátok-e olyan embereket mondani a Bibliából, akik nagyon fiatalok voltak, és szolgálták az Istent, és bizonyságot tettek az Istenről? Tudnátok-e ilyen embereket sorolni? Tehát fiatal embereket, akik szerették az Istent, és szolgálták is. Jut eszetekbe valaki? Nagyon bátran jelentkezzetek, mert biztos vagyok benne, hogy tudjátok erre a választ. Van a Bibliában több ilyen ember, tehát fiatal volt, és nagyon komoly szolgálja az Istennek. Tessék, kezeket kérek. Hát én reméltem, hogy nem nekem kell elmondanom. Aztán a gyerekistentisztelet sokszor olyan, hogy aztán végül is elmondja az igehirdető. De ha jut eszetekbe mégis, akkor bátran szóljatok. Tehát fiatal emberek, segítek, jó? Gondoljatok Józsefre és Dánielre, akik nagyon fiatalon tettek bizonyságot az ő urukról, a mi Istenünkről, és aztán ezekből hát államférfiak is lettek, ezzel szorosan összefüggésben. Na, aztán jut eszetekbe még más. Gondoljatok a három héber ifjúra, akik fiatalon kiálltak az Istenért, és tőle nem tágítottak, hanem vállalták ugye a megpróbáltatást is. Aztán gondoljatok egy Jósiás királyra, akiről azt olvassuk, hogy már 16 éves korában nagyon komolyan kereste az Istent. És nagyon komolyan oda szánta magát az Istennek. Aztán jut eszetekbe még más. Gondoljatok egy Izsákra, aki fiatalon milyen engedelmes volt édesapjának, Ábrahámnak. Abban a nagyon nehéznek tűnő kérésnek a teljesítésében, amit az Isten kért Ábrahámtól. És milyen engedelmes volt. Tehát ezek a fiatalok nagyon komolyan bizonyságot tudtak tenni az Istenről, de én egy olyan kislányról szeretnék nektek szólni, aki hát a legkisebbekhez talán az összes bibliai hithős fiatal közül talán korban leginkább hozzátok közel áll. Az a bizonyos kislány, akit elhurcoltak a szíriai csapatok, és aztán Naámánnak, a szíriai király parancsnokának, illetve a sereg főparancsnokának a szolgálatába került. Biztosan hallottatok már róla, és tanultatok róla, hogy ennek a kislánynak mi volt a szép az életében, a bizonyságtevésében. Emlékeztek erre, hogy mit olvasunk róla a Bibliában? Mit csinált ez a kislány? Emlékeztek-e? Ugye, amikor ott töltötte a fogságnak a napjait, és meghallotta, hogy Naámán beteg, akkor mit csinált ez a kislány? Nem tudjuk, hány éves lehetett, lehet, hogy csak 8 vagy 10. És azt mondta, hogy ha az én uram tudna Izrael prófétájáról, akkor megtalálná a gyógyulás útját, mert általa biztos, hogy gyógyulás lesz. Nézzétek meg, hogy ez a kislány nem félt attól, hogy hát én kicsi gyermek vagyok, és hát a felnőtteknek megvannak a nagy és fontos dolgaik, szempontjaik, hát egy gyerek úgyse fogja majd megmondani itt a helyes megoldást, hanem az ő hite szerint, mert neki nagyon komoly hite volt. Bátran megvallotta az Istent, és azt mondta, hogy biztos, hogy nála gyógyulás lesz. Gondoljatok arra is, hogy ez a kislány nem háborodott fel azon, hogy én engem itt szolgálatban tartanak, szolgaságban vagyok, akkor én nem segítek ezen az emberen. Mert ez az ember gonosz volt velem, és elhurcoltak engem ide, és még sokakat rajtam kívül, hát akkor oldja meg maga a problémáját. Hanem ez a kislány, ugye a gonoszt jóval győzte meg, szerette az Istent, szerette az embereket,
És amikor hallott arról, hogy ez ember halálos beteg, akkor azt mondta, hogy én segítek. És én ezzel tudok segíteni. Hogyha ő tudna Izrael prófétájáról, akkor biztos, hogy meggyógyulna, ha megismerné őt. Gyerekek, tanuljuk meg ebből, hogy az, hogy mi az Istennek szolgálhatunk, és embereken segíthetünk, ez nem kor kérdése. Ezt nem a tapasztalt, élettapasztalattal bíró emberek tudják, meg nem a hitben, csupán a hitben régóta jártas emberek tudják, hogy Istent megdicsőítsék, és embereknek javára legyenek, hanem ezt már kicsi korban és fiatal korban megtehetitek, megtehetjük, hogyha bátran, ahogy mi bízunk az Istenben, azt mi elmondjuk, azt mi vállaljuk az emberek előtt. Ha mi tudjuk azt, hogy ahogy bennünket szeret az Isten, őket is szereti, és rajtuk is segíteni tud. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Ez most nem sikerült ilyen párbeszédes formára, de majd legközelebb bízunk abban, hogy sikerül olyan kérdéseket feltenni, amire tudjátok a választ. Kedves gyülekezet, szeretném olvasni a mostani ige tanulmányunknak az alapigéjét János evangéliuma első fejezetéből. János evangéliuma első fejezetéből szeretném olvasni a 35. verstől a 47. versig terjedő ige szakaszt. Olvasom tehát az igét János evangéliuma első fejezetéből. 35. verstől így szól. Másnap ismét ott állt János és kettő az ő tanítványai közül. És ránézvén Jézusra, mint ott járt, mondta, íme az Istennek báránya. És hallotta őt a két tanítvány, amit szólt, és követték Jézust. Jézus pedig hátra fordult, és látta, hogy követik azok, és mondta nékik, mit kerestek? Azok pedig mondták néki, rabbi, ami megmagyarázva azt teszi, mester, hol laksz? Mondta nekik, jöjjetek és lássátok meg. Elmentek, és meglátták Jézus, hol lakik, és nála maradtak azon a napon, volt pedig körülbelül 10 óra. A kettő közül, akik Jánostól ezt hallatták, és őt követték, András volt az egyik, a Simon Péter testvére. Találkozott ez először a maga testvérével Simonnal, tehát András találkozott Simonnal, és mondta néki, megtaláltuk a messiást, ami megmagyarázva azt teszi a Krisztust. És vezet Jézus pedig rá.

Nátanael, Názáretből támadhat-e valami jó? Mondta néki Filip, gyere és lásd meg. Testvéreim, a Krisztus által felépített tanítványság, tehát a krisztusi tanítványságnak egyáltalán a megszületése, a felépülése, annak a terjedése és a gyarapodása, a felolvasott ige szerint, ige szakasz szerint azt látjuk, hogy egy nagyon fontos alapszabályt és törvényszerűséget mindenképp kell, hogy tartalmazzon, ez pedig én egy kifejezéssel szeretném meghatározni, ez a személyesség. Tehát azt látjuk ebben az ige szakaszban, hogy amikor Keresztelő Jánosnak a két tanítvány, ugye miután János bemutatja Jézust, hogy ő a megígért, ő az Istennek a bárány, és az a két tanítvány megy Jézushoz, és szeretné őt megismerni, akkor megkérdezik tőle, hogy Jézus, hol laksz? Nem azonnal valamiféle tanításbeli dolgokat próbálnak helyre rakni, hanem érdeklődnek Jézus személye felől. És Jézus azt mondja, hogy gyertek és nézzétek meg, és ott maradnak nála egy darabig, és kialakul egy személyes kapcsolat. Amikor azt olvassuk a későbbiekben, hogy András elmondja Péternek, hogy te megtaláltuk a Messiást, aki felől az ószövetségi jövendőlések szóltak, gyere és ismerd meg őt. Itt is arról van szó, hogy egy ember vezet egy embert Jézushoz. És talán a későbbiekben pedig azt láttuk, hogy amikor Filip Nátanaelnek elmondja, hogy megtaláltuk a Messiást, és Nátanael kétkedve azt mondja, hogy hát Názáretből, szóval vajmi kevésbé hiszem, hogy proféta származna, különösen nem a Messiás, hiszen Názáret egy nagyon hírhet hely volt, és hát onnan nem származhat jó. Akkor csak ennyit mond neki Filip, hogy gyere és nézd meg. És testvéreim, ezekből a példákból én azt szeretném hangsúlyozni, és a mostani igehirdetésben is egy kicsit veletek erről gondolkodni, hogy ugye itt mindegyik esetben ember vezette az embert Jézushoz. Tehát a személyes megszólítás, hogy valakinek az érdeklődése meglegyen, felkeljen Krisztus iránt és az ő megismerése iránt, ebben valami emberi közbenjárás és emberi szolgálat valósult meg. Mind a három esetben. A személyesség fontosságáról szeretnék szólni, és nyilván az alapigéhez hasonló példákat találhatunk máshol is a Bibliában, ahol ez a személyesség hangsúlyt nyer. Azt láthatjuk például a samáriai asszony, amikor megismerte Jézust, akkor elment, és azt mondta az embereknek, hogy én találtam valamit, és gyertek, és nézzétek meg. Amikor a gadarai ördöngösöket Jézus meggyógyította, akkor magát Jézust a Gadara vidéke nem fogadta be, hanem elküldte, de azok az emberek, a gyógyult emberek elvégezték munkájukat személyes szolgálatuk által, mert amit Jézustól nem tudtak még elfogadni az ott lakók, a gyógyult emberektől idővel elfogadták, és így ők is eljutottak arra a vágyra, hogy jó lenne Jézust megismerni. Olvassuk a jeruzsálemi gyülekezetről, akik nem istentiszteleti helyen jöttek össze, ekkor már pünkösd után több ezren éltek Jeruzsálemben, hanem házaknál jöttek össze, nem tudjuk mennyien, 10-20-30-an, nyilván nem nagy létszámban. És ezek a közösségek is úgy gyarapodtak, tehát nem úgy, hogy meghirdetünk egy evangelizációt. Pál apostolt megbízzuk, mert jól prédikál, eljönnek a tömegek, és őt hallják, és hitre jutnak. Nem így gyarapodott a jeruzsálemi közösség. Hanem úgy, hogy az abban lévő emberek, amikor az összejöveteleken áldást kaptak egymáson keresztül is, és gyarapodtak a hitben, a szeretetben, amerre ők jártak, kapcsolatuk volt, embereket megismertek,
akkor ezeknek az embereknek el tudták

azt mondani, hogy nekük van valamiük, amivel régen nem rendelkeztek, és olyan jó lenne, hogy ezt a valamit ők is megismernék. És személyes kapcsolatok útján terjedt az evangélium, és ezáltal az emberek, ugye így mondja a Biblia, hogy naponta gyarapította az Úr megtérőkkel a jeruzsálemi gyülekezetet. Naponta. Pál apostolról azt olvashatjuk a Cselekedetek könyve 20. fejezetében, amikor az efézusi vénektől búcsúzik, akkor visszaemlékezik a náluk töltött szolgálatára, és azt mondja, hogy nem vonogattam magam, hogy tanítsalak titeket nyilvánosan és házanként. Olyan sokszor elcsodálkozom én ezen, illetve nem csodálkozom, mert én is szeretem a házaknál való tanítást, de hogy Pál apostol, a nagy Pál, így fáradozott és így munkálkodott, hogy emberekkel a személyes kapcsolat útján emberekkel előrébb jutni hitben, és elment hozzájuk, megnyitotta az igét, tanította őket, készséges volt erre. És végül és nem utolsó sorban szeretném említeni a római levél első fejezetét, ahol Pál azt mondja, hogy ő nem szégyelli az Istennek, a Krisztusnak evangéliumát, mert tudja azt, hogy ez nem fogja őt megszégyeníteni, mert Istennek hatalma rejlik a Jézus szeretetéről szóló evangéliumban, mert Isten igazsága jelenteti ki abból, és itt szeretnék hangsúlyt tenni, hitből hitbe. Tehát ezzel Pál elmondja azt, leírja a római gyülekezetnek saját tapasztalatát is, mint törvényszerűséget, hogy a legeredményesebb lélekmentés és evangelizálás a személyes munka. Hitből hitbe terjedhet az evangélium. Mert az az ember beszélhet, azt nem mondom, hogy hitet átad, mert hitet nem lehet átadni. De az az ember tudja másokban felkelteni a Krisztus ismerete utáni sóvárgást és éhséget, aki ismeri Krisztust. Aki tudja, hogy ez milyen örömmel jár. Tudja, hogy ennek milyen ajándékai, milyen gazdagsága van. És testvéreim, hogyha az ige megerősíti a felsorolt példákkal a történelem minden idejére nézve a személyes evangelizáció fontosságát, akkor ezt hadd mélyítse el korunknak, világunknak a mai helyzete. Mert ha valamikor egyre hangsúlyosabb és még hangsúlyosabb a személyes munka, az a mai világ, a mai napjaink, amiben mi élünk. Egy nagyon személytelen és egyre inkább elszemélytelenedő világ az, amiben mi élünk, és az emberek szinte úgy, tehát itt a globalizációs törekvéseknek a hátterén az emberek egyre inkább beleolvadnak egy arctalan tömegbe, egyre kevésbé szeretnék vállalni önmagukat, meg a maguk másságát, és sokkal inkább azokat az összejöveteleket szeretik, a karneválokat, a fesztiválokat, ahol kiderül, hogy mindenkinek ugyanaz az igénye magunkat jól érezni. Valahogy túl kell vészelni az életnek sokféle baját, és egyre nehezebb az embereket elérni, mert én emlékszem, 10-15 évvel ezelőtt még lehetett házról házra könyveket árusítani, vagy némahírnök munkát csinálni, ma már nagyon nehéz, mert az emberek bezárkóznak. Ma az embereket annyira bibliaismeret, vagy az evangélium nem érdekli, mert azt mondják az emberek, hogy az interneten keresztül tulajdonképpen leülök az asztalhoz, és mindent el tudok érni. Minden információ tulajdonképpen bejön az ember otthonába, és azt tapasztaltuk, hogy a régi evangelizációban mondjuk 20-25 évvel ezelőtt az emberek jobban, de inkább még régebben jobban eljöttek egy előadás sorozatra mondjuk magáért, a témájáért. Hát ez különösen így volt mondjuk Ellen White idejében. Eljöttek az emberek. Később azt láttuk, hogy az emberek inkább már csak tekintélyekre jönnek el, tehát hogyha olyan valaki szól, akinek van valami titulusa, vagy egy olyan szinten képzett, akitől biztos, hogy kapnak valamit. És testvéreim, én ma már azt látom, hogy az emberek se ezért, se azért nem jönnek el mondjuk egy bibliai eladásra, hanem egy valamiért jönnek el, mert te hívtál. Azért megyek el, mert te hívtál. A barátom elhívott,
aki hozzám közel áll, akivel jó kapcsolatban vagyok, ő miatt elmegyek. Egyébként nem mennék el. Akár ki beszél, meg akár miről beszél. Tehát ezt látjuk ebben az idő, ahogy telik. És sajnos sokszor kellett azt, lehet, hogy erre mások előbb rájöttek közösségünkbe, de sokszor kellett azt tapasztalnunk, hogy amikor mondjuk bedobáljuk a meghívókat az emberek postaládájába, és mondjuk Miskolcon minden házba jut meghívó, nem fognak az emberek jobban eljönni, mintha csak személyesen hívtunk meg embereket egy bizonyos alkalomra. Tehát ezt tapasztaljuk. Ma már olyan, hogy elmegyünk egy ismeretlen városba, falura, olyan értelemben ismeretlen, hogy bennünket azt se tudják, ki vagy. Én oda megyek, és azt mondják, hogy én vagyok a lelkész, és azt se tudják, ki vagyok. Nem fognak eljönni. Tehát az emberek nem érdeklődnek azután, akit nem is ismernek. Tehát a mai világban a személyesség, a személyes ismeret, a bizalomnak a háttere, hogy én tudom, hogy hova megyek, meg mire számíthatok, ez elengedhetetlenül fontos, mert egyébként az embereket nem lehet megszólítani. És olyan jó lenne, testvéreim, hogyha egyfelől az ige példái is, de a tapasztalatok is bátorítanának bennünket, hogy mi ebben is nagyon össze kell fogjunk, hogy ezt a személyességet el tudjuk vinni a világba, oda tudjuk vinni az emberek közé, hogy a munkánk az tényleg eredményes legyen, és hogyha erőfeszítéseket is igényel, időt, ötletességet, de ahhoz, hogy az embereket el tudjuk érni, hogy mi nem mondjunk le arról, hogy amit az Isten ránk bízott, azt vinnünk kell, szóval azt akkor ilyen úton és ilyen vállalás mellett is be tudjuk tölteni. Nagyon sok az akadály a saját életünkben is. Én, hogy gondolkodtam ezeken a dolgokon otthon, az jutott eszembe, hogy a saját megszentelődésünkre való törekvésünkön túl semmit nem támad annyira az ellenség ma, mint azt, hogy a szolgálatunkat, a küldetésünket ne töltsük be. Mindegy mi miatt, mindegy milyen akadályokkal tart vissza, de ezt ne töltsük be. Tehát ezt ne végezzük el. Én azt látom, hogy az ellenség leginkább itt, ezen a ponton támaszt akadályokat és nehézségeket. Sorolhatnánk az élet gondjai, amire Jézus azt mondta, hogy ne nehezedjék meg a szívünk miatta. Az érdektelenségnek a terhe, hogy az embereknek hiába mondom, az embereknél hiába próbálkozom. Nincs eredménye, nem érdekli őket, nem hallgatnak meg. Aztán a családi és a gyülekezeti konfliktusok, hogy túl sok a baj, valami tisztázottabb és valami békességesebb, ígéretesebb háttér kellene ahhoz, ahová mi embereket hívhatnánk, ahol az emberek megtalálhatnák az Istent. Amikor azt fogalmazom meg, hogy én nem vagyok rá alkalmas, van, aki alkalmas erre, és más pedig nem. Ha azt mondom, hogy most éppen nem vagyok olyan lelki állapotban, majd máskor könnyebb lesz. Tehát most csak néhányat sorolok fel, rengeteg és rengeteg akadály van, és testvérek, eltelik az életünk, eltelnek az évek, az évtizedek, és mi kaptunk egy feladatot. És nagyon jó, hogy együtt vagyunk, és jó a testvériség, örülünk egymásnak, de valamit az Isten számon fog tőlünk kérni, hogy hogyan, mi módon vittük el az emberek közé azt, amit ránk bízott. És nyilván, ha feltesszük a kérdést, költői lehet, hogy mindez, amit én felsoroltam, vagy akár ezeken túli dolgok is visszatarthatnak bennünket? Megengedhető ez? Amikor egy Pál apostol azt olvashatjuk, hogy harcok belül, harcok kívül, hogy kaptam a zsidóktól, hogy itt ezért, ott azért, mindenütt háborúság, minden forrongás, de megyek és végeznem kell ezt a munkát. Engem ez nem tarthat vissza, engem ez nem akadályozhat meg. Azt írta Pál egy helyen, hogy én nem tehetem azt, hogy ne hirdessem az evangéliumot. Nem tehetem.
Nyilván itt nem az motiválta Pál, hogy egyszer majd számon kérnek, és akkor nagyon félek, mert nem tudok elszámolni, hanem őt belülről Krisztus szeretete szorongatta. És ő ezért szerette az embereket. És azt mondta, hogy én nem akarom, hogy az emberek elvesztenek körülöttem. Én azért gondoltam ezt, hogy erről kicsit gondolkodjam veletek ezen az alkalmon, mert nem csak olyan értelemben van ennek aktualitás, hogy haladunk előre, és egyre személytelenebb lesz a világ, hanem olyan értelemben is aktuális ez, hogy most az év hátralévő hónapjaira újból szeretnénk programokat és különféle evangelizációs lehetőségeket hirdetni. Szeretnénk tartani egészségnapot, szeretnénk csütörtök délután az ide bejáró embereknek is különböző témában tartani alkalmakat, hangversenyt, bibliakört, talán egy bibliakiállítást is sikerül. Tehát most nem sorolom, sok minden van. De testvérek, én azt látom, hogy kiplakátolhatjuk a sétáló utcát végig. Bedobálhatjuk a meghívót az összes postaládába. Nem fognak az emberek jobban eljönni, egyikre se. Mert az emberek személyes kapcsolat útján nyílnak meg már a mai világban bármire is. És ezért van erre szükség mindannyiunkra. És mindannyiunknak a kapcsolatteremtő és kapcsolatépítő odaszánására, hogy az emberek, aki egyszer így fogalmazott egy testvérünk, hogy az embereket oda kell szeretgetni Krisztushoz, oda kell szeretgetni a gyülekezethez, a közösséghez. Mert ez csak így működik. Olyat is hallhatunk, hogy vannak emberek, akik eljárnak egy bibliai sorozatra nagyon sokáig, éveken át. De a gyülekezetbe nem jutnak el. De amikor kialakul egy személyes kapcsolat, akkor már eljön a gyülekezetbe. Tehát nagyon érdekes dolog ez, hogy valahol ennek a személyességnek, ugye azt látjuk a múltban is, meg tehát amire ma is szükség van, hogy valami olyan ereje van, ez a hitből hitbe terjedése az evangéliumnak, amit nem lehet. Tehát sokszor én úgy érzem, testvérek, és magamról beszélek, hogy keresem a kisebb ellenállást. Tehát az ember lehet, hogy fel se ismeri magában, de keresi az egyszerűbb utakat. Ha nem egyszerűbb beszórni az egész várost meghívóval, sokkal egyszerűbb, mint erőfeszítéseket tenni és kapcsolatokat építeni, emberek bizalmát megnyerni. Ez elég időigényes, nem? Meg hát sok veszőtséggel jár, de mégis a legszebb feladat és szolgálat. Én kérlek benneteket, hogy fogjunk össze ebben, mert ezek a megtervezett programok csak úgy lehetnek eredményesek, hogyha a személyes ismeretség útján hívunk embereket. De a záráshoz közeledve hadd osszak meg veletek néhány gondolatot arra vonatkozóan, hogy nem csak az eredmény miatt szükséges ennek a szolgálatnak a betöltése. Van egy másik fontos szempont is. Hadd osszak meg veletek egy bizonyságtételt, amit hát egészen más dolog kapcsán találtam meg, és úgy nagyon mélyen elgondolkodtatott. Azt olvasom Ellen White testvérünk egyik bizonyságtétel kötetéből, amiben az Isten bennünket részesít, tovább kell azt adnunk. Ha a keresztény örvendezni akar az élet világosságának, akkor jobban kell törekednie, hogy másokat is eljuttasson az igazság ismeretére. Az jellemezze az életét, hogy megfeszíti erejét, és áldozatokat hoz, hogy így jót tegyen másokkal, és akkor majd nem hallunk panaszt a lelki örömök hiánya miatt. Testvéreim, ez egy nagyon érdekes gondolat, ami arról beszél, hogy nem egyszerűen azért kell szolgálni, mert az Isten ezt ránk bízta, és akkor majd hogy fogunk ezzel elszámolni, hanem azt mondja a bizonyságtétel, hogyha mi örömtelenek vagyunk, akkor azért vagyunk örömtelenek, ha panaszkodunk, ha elégedetlenek vagyunk, mert nem szolgálunk. És ha mi erőfeszítést hozunk, és gyakoroljuk magunkat abban, amire Krisztus példát adott, hogy emberekért élünk, akkor azt mondja, hogy a legörömteljesebb emberek mi leszünk a Földön. Nem érdekes gondolat? Még egy
mondatot hadd olvassak, szintén innen. Ha Krisztussal és a szent angyalokkal fárdozunk együtt, akkor olyan örömben lesz részünk, amit semmi mással el nem érhetünk. Hát testvérek, vizsgáljuk meg egy kicsit erről az oldalról is, hogy milyen az örömünk, milyen a békességünk, milyen a megelégedettségünk, mennyi panasszal traktáljuk egymást. Mi ennek az oka? Körülmények az okai? Vagy hogy a másik ember ilyen? Vagy a testvérem rosszul nézett rám? Vagy nem sikerült a kresszvizsgám? Ez az oka? Testvéreim, nem ez az oka. Amit Ellen White testvérünk mond, hogy csak önszeretetünk ronthatja meg békességünket, amikor mi szolgálni nem tudunk, akkor nincs öröm. Bizonyságtételek szólnak erről. És hogy miért van ez így, vagy egyáltalán ez a törvényszerűség, ez miért áll biztosan így, hadd olvassak egy másik helyről Krisztus példázatai. Azt mondja, hogy a mások szolgálatára szentelt élettel az ember közösségbe jut Krisztussal. A mások szolgálatára szentelt élettel az ember közösségre jut Krisztussal. A szolgálat törvénye kapocsá lesz, mely összeköti az embert Istennel és embertársaival. Itt az erő titka. Én úgy gondolom, hogy tapasztaljuk azt az életünkben, hogy ha az Isten feladatot bíz ránk, és embereket bíz ránk, akkor ha felelősséget bíz ránk, akkor van miért imádkozni, nem? Van miért imádkozni szolgálat előtt, mert átélem az alkalmatlanságomat, és van miért hálát adnom a szolgálat után, mert az Isten fel tudott engem használni az ő művében. Nagyon nagy ajándék. És a kettő között pedig öröm van. Mert Jézus azt mondta, hogy az én igám gyönyörűséges, és az én terhem az könnyű. Testvéreim, én azzal szeretném zárni ezt a mai igehirdetést, hogy én nagyon szeretlek benneteket, és szeretem a testvériséget. Nekem nagyon sok örömöt ad a szolgálat, amit más semmi nem ad az életben. Én is sok mindent kipróbáltam már, de ebben különösen a személyes kapcsolatok azok, amik örömmel töltenek el. És igaz, hogy leginkább ezt teszi próbára a türelmemet, meg a kitartásomat, meg az úgy időigényes dolog, de ez a legnagyobb kincs. Az a legnagyobb kincs, hogy láthatjuk emberek életének a megváltozását, láthatjuk azt, hogy emberi szívek Krisztus felé fordulnak, és láthatjuk azt, hogy emberek bizalmukkal ajándékozzák meg a megváltót, de bennünket is, akik ebben közre tudunk működni. Ez egy nagyon nagy ajándék. Ennek csodálatos átalakító ereje és hatalma van a saját jellemünkre, életünkre nézve, és én ugyanakkor azt látom így a közösségünkben is, hogy a meglévő válságokban is, ami mindannyiunknak iszonyatosan nagy teher, fájdalom és keserűség. De ezen túlhaladni, és mégis a hitünkből ki nem mozdítatni, hanem tovább haladni, azoknak tud az Isten segíteni, akik ebben a helyzetben is végzik a szolgálatukat. Akik ebben a helyzetben is örömöt tudnak meríteni abból, hogy Krisztussal járva emberekért tudnak munkálkodni. Szóval ennek olyan megtartó ereje van, nyilván Jézusnak van megtartó ereje, de Jézus ezáltal, a szolgálatban való forgolódás által tudja közölni velünk önmagát és az ő erejét. És én szívből kívánom, hogy mind a két szempont erősítsen bennünket a személyes szolgálat elvégzésére. Az a szempont, hogy másokat csak így érhetünk el, ha ott keressük meg őket, ahol vannak. És ugyanakkor úgy gondolom nem önzés, hogyha azt is megfogalmazzuk, hogy nekünk magunknak erőnk legyen és örömünk legyen. Ezért is végezzük, mert Jézus ezt is elrejtette,
és ezen a csatornán ezt is szeretné adni. Ne sajnáljunk semmit odaadni ennek a végzéséért, és én kívánom, hogy a személyes erőfeszítéseink, illetve a közösségi útkeresések is tényleg azt az eredmény gyümölcsöt hozhassák, hogy emberekre rátalálunk, és emberek megismerhetik az Isten kegyelmét Krisztus által. Adjon ebben gazdag tapasztalatokat és örömöt az Isten, szívből kívánom mindannyiunknak. Amen.

Mindenkit szeretettel köszöntök a Látók szóljatok sorozatunkban, illetve időszerű proféták és proféciák című sorozatunk második alkalmán. Két héttel ezelőtt a Mitől különleges a profétai beszéd címmel került sor előadásra. A mai alkalommal egy viszonylag szinte ismeretlen profétát szeretnék önöknek bemutatni, a korát, magának a profétának a személyét, de legfőképpen az üzenetét, amely időszerűbb, mint valaha. Ez Mikeás. Mikeásról annyit tudunk, hogy Móresetből származik, egy nagyon kis helység, ez Izraelben kisincs írva a térképemen. Az időpont, amikor ő fellépett, hogy olvassuk könyve első fejezete első versében, Jótám, Akház és Ezékiás király országlása volt. Ez időszámításunk előtt 740 és 700 közötti időszak. Könnyen megjegyezhető, a zsidó nép életében egy válságos időszak. Ebben a korban már 200 éve ketté szakadt az ország, tehát ugye 930-ban az északi ország része és a déli ország része. De ebben az időszakban, amelyben Mikeás működött, nem csak a ketté szakadt országgal járó nyomorúságok köszöntöttek Izrael népére, hanem a zsidó nép első nagy történelmi deportálása, mai szóval mondom, amikor 720-ban az asszírok, az akkori világbirodalom az északi országrész lakosait elvitték, kitelepítették az országból, és helyükbe egy vegyülékes népesség telepedett be. Így jött létre Samária tartomány, amely Jézus koráig kihatóan, tehát előre 800 évre tekintek most, egy ilyen vegyülékes népességet eredményezett. Egyébként Mikeás a déli országrész profétája volt, de a vidék profétája. Nem volt jeruzsálemi, nem volt a fővárosból való. Szokták is őt nevezni a vidék profétájának, mert ha eltetszenek olvasni a könyvét, tel is teli van helységnevekkel. Nagyon jól ismerte az egész országot, nem csak a déli országrészt, az északit is. Mintha én most azt mondanám, hogy éppen Sarkadról ez a hírem van, vagy Nagyatádról, vagy Kőszegről, vagy az ország legkülönbözőbb kisvárosaiból, falvaiból hozom önöknek a híreket. Körülbelül így hivatkozik Mikeás különböző helységekre és az ott megtörtént eseményekre. Maga Mikeás könyve két lapból áll, tehát ennyi az egész, amit itt mutatok a kezemben, két lap. Nagyon szeretném, a kedves hallgatók elolvasnák ezt a két lapot, mert mégis könyv, tehát nem ez a cím, hogy Mikeás két lapja, hanem ez könyv. És ebből a könyvből én a mai előadásra egy tört részt tudok csak kiemelni, öt lényeges szempontot szeretnék önöknek a figyelmükbe ajánlani. Természetesen egy egész sorozatot is lehetne tartani Mikeás könyvéről, mint ahogy ennek a magyarázó kis könyvecskének is ez a szempontja, hogy egy kis elmélyedés, egy kis magyarázat, aki hétről hétre szeretné olvasni Mikeás könyvét, egészen a mélységekig hatolva. Az első kérdésünk az, hogy mi váltotta ki ezt a lehetetlen társadalmi állapotot, hogy a zsidó nép ilyen mélyre süllyedt, és Istennek meg kellett engednie ezt a fogságba vitelt az északi országrész Asszíria beli fogságát. Rögtön olvasnám az igehelyeket, amelyeket az első pontnál fel is sorakoztattam, csak még egy rövid közbevetés, hogy Mikeás könyve mondjuk nek a szerkezetét egy kicsit, hogy megkönnyítsem az otthoni olvasást. Mikeás könyve nem úgy épül fel, mint mondjuk Jónás könyve, hogy egy történetet elejétől a végéig elmond, vagy nem úgy épül fel, mint Aggeus proféta könyve, hogy a profétai beszédeket az időbeli egymás utánjában közli, hanem Mikeás könyvében, hogy úgy mondjam, egy ilyen tengerhullámzáshoz hasonlítható a szerkezet, ahol felmerülnek problémák, újabb kérdések jönnek, a válaszok, az isteni megvilágítás, ígéret és feddés, tehát az egész könyv egy hét fejezetből álló hatalmas rapszódiához hasonlít inkább. Mondom, a tenger egymás követő hullámait látjuk magunk előtt, és így veti fel a nagy kérdéseket Mikeás, és így oldódnak is meg ezek a nagy kérdések. Nos hát, vessük fel akkor az első kérdést, hogy hogyan jutott a nép ilyen állapotba. Kinek köszönhetően torzult el ennyire a zsidó népnek az élete? Szeretném mindjárt felolvasni a könyvnek a legelső verseit. Első fejezet, hogy látjuk a táblánkon, első két versét. Az Úr igéje, mely lőn a Móreseti Mikeáshoz, Jótám, Akház és Ezékiásnak, Júda királyainak idejében, amelyet látott Samária és Jeruzsálem felől.
Halljátok meg minden népek, figyelmez föld és annak teljessége, és az Úristen legyen bizonyság ellenetek, az Úr az ő szent templomából. Érdekes a prófétai könyv kezdete, mert rögtön láthatjuk, hogy amit Mikiás elmond majd a zsidóknak, az vonatkozik majd, hogyan is mondja, minden népre, és a földre is annak teljességére. Jellegzetes kettős profécia Mikiás könyve, beteljesedett a zsidó nép életében ezelőtt 2700 évvel, de beteljesedett sokszor már a történelemben, és legfőképpen a mi korunkban látjuk ezeknek a jövendőléseknek a kiszélesedését, beteljesedését. Miért állt elő olyan helyzet Izrael népe történetében, most már hozzátársítom, miért áll elő ilyen helyzet a föld történelmében, amelyben mi élünk? A harmadik fejezet első három versét idézem. És mondtam én, halljátok kérlek Jákob fejedelmei és Izrael házának vezérei, nem a ti tisztetek tudni az ítéletet? Ti, akik gyűlölitek a jót és kedvelitek a gonoszt, akik levonszátok róluk bőrüket és csontjaikról az ő húsukat, akik megeszik az én népemnek húsát, és lenyúzzák róluk bőrüket, és összetörik csontjaikat, és feldarabolják, akárcsak a fazékba, és mint a húst a tálba. Ugye mi természetesen használjuk ezeket a kifejezéseket, hogy népnyúzó vagy népnyúzó hatalom, de még a mai korban is, amikor hozzászoktattak bennünket a népnyúzáshoz, és a politikai vezető rétegek esztelen világkormányzásához, még a mi időnkben is azért olyan megrendítően hat ez, ahogy mondja a próféta, hogy egy társadalomnak az eltorzulása elsősorban a politikai vezető rétegen múlik. A politikai vezető réteg, amely lehúzza az emberekről a bőrt, de mondom, megrendítően még hozzáteszi, hogy összetörik az emberek csontját, és feldarabolják az embereket, mint valami állatokat, és bedobják a kondérba, hogy ott főzzék meg őket. Ugye maga ez a hasonlat, maga ez a kifejezés rendkívül megdöbbentő, ami alapján azt mondhatjuk, hogy tényleg Mikiás rátapint arra, ami az egész történelmnek a nagy botránya, hogy a történelmünkben a vezető, a hatalmon levő rétegek tulajdonképpen csak azért tartják a népet és a nagy tömegeket, hogy zsarnokoskodjanak fölöttük, és messze menően kiszipolyozzák őket. Ez nem a kisemberek lázadása mondatja velünk, ugye, akik olvassuk itt a 20. század végén Mikiás könyvét, a Biblia nagyon sokszor beszél erről, hogy az embereket nem veszik ember számba. Az emberekkel úgy játszanak, mintha tárgyak lennének. Egyszerűen aki hatalmat, vagyont, befolyást szerzett a társadalomban, aki kezébe ragadta egy országnak a vezetését, egyszerűen gátlástalan a kiváltságainak az érvényesítésében. Néhány évvel ezelőtt mondta nekem egy ország szerte ismert könyvvizsgáló, aki azt mondta nekem, hogy azt mondja, ne csodálkozz, hogy Magyarországon ez van, ami van. Magyarország különösen is híres arról, hogy aki hatalomra kerül, rögtön lopni kezd, és iszonyatosan kihasználja ezt, hogy most az ő kezében van a hatalom. De nézd, az egész világon így van. Ma a világ ilyen. Hogy ilyen volt-e, látjuk Mikiás könyvében, hogy részleteiben ilyen volt, néha ilyen volt, kicsiben bekövetkeztek már ezek az események, de hogy nagyban ezek szétáradjanak az egész világra, innen a hasonlóság Mikiás könyve és a mikorunk között. Felvethető a kérdés, és Mikiás is felveti a kérdés, hogy Isten hogyan áll hozzá ehhez a világkormányzáshoz, az embereknek, a vezető rétegeknek az iszonyatos hatalmi túlkapásaihoz. Mikiás könyvében olvassuk azt a könyvben többször is, hogy az Isten, amikor letekint erre az egész földi drámára, amit előttünk zajlik, Isten nem hagyja jóvá a hamis fontot, a hamis mértéket. Ez Mózes könyvében, Példabeszédek könyvében, és itt Mikiás könyvében is ismétlődő hasonlat, hogy Istennél utálatos a kettős font. Utálatos az, hogy valaki magának többet kér, és azért, mert előnyökhöz jutott, ezt messze menően kiaknázza, és utálatos az, hogy másoknak szinte
a maradékból is alig juttat, és ezért olyan állapotok állnak elő, amelyek az ember számára félelmetes helyzetet teremtenek, tehát Isten ezt sokáig nem fogja tűrni, nem is tűrte, hiszen, ahogy említettem, 720-ban az északi országrész fogságba is ment. Szeretném még idézni ezzel kapcsolatban, hogy amikor Mikeás megszólaltatja ezt a kritikáját, nyilvánvalóan a jeruzsálemi vezető réteg, politikai vezető réteg mellett, rögtön hozzátársít még egy rétegről szóló prédikáció sorozatot. Először a második fejezetből olvasnám a 11. verset, ez így szól. Ha valamely szélházi és csalárd így hazudoznék, prédikálok néked borról és részegítő italról, az volna-e népnek prófétája? Olvasom a 3. fejezet 5. versét. Így szól az Úr a proféták ellen, akik elámítják az én népemet, akik, ha van mit rágniuk, békességet hirdetnek, az ellen pedig, aki nem vet valamit szájukba, hadat indítanak. Döbbenetes élességgel és közvetlenséggel szólítja meg itt Mikeás a politikai vezető réteggel együttműködő papi, egyházi vezető réteget. A történelemben nagyon sokszor megesett ez, mind a mai napig, sőt a mai korunkban teljesedik ez is ki, hogy a politikai hatalmak kapva kapnak az egyházi vezetőknek a támogatása után. Kik ezek az egyházi vezetők? Azt mondja, szélháziak, csalárdok hazudoznak, akik arról prédikálnak, hogy az embereknek kell egy kis bor, egy kis bódító itala, a vallás, mint bódítás. Ugye, még mielőtt valaki rám sütné a bélyeget, hogy Marx mondta a vallást a nép ópiumának, és hogy előveszem ezt a régi kifejezést, mielőtt még mondom rám sütni ezt valaki, hadd mondjam, hogy Marx előtt 2600 évvel ezelőtt ezt a proféták képviselték ezt az igazságot, hogy a vallási vezetők, akik a koncból akarnak részesedni. Azt mondja, akik, ha van mit rágniuk, békességet hirdetnek. Tehát pénz, hatalom. Ugyanaz fűti őket, mint a politikai vezető réteget, csak előnyösebb helyzetben vannak, mint a politikai vezető réteg, mert őrájuk jobban hallgatnak. Nem véletlenül mondta Jézus is a kihallgatásai közben egy ízben Pilátusnak, hogy nagyobb a bűne annak, aki engem a te kezeidbe adott. Nagyobb a kajafások bűne, mint a Pilátusok bűne. Nem véletlenül mondta Luther Márton is, gondolom, hogy akik régen járnak már az előadás sorozatokra, akár kívülről meg is jegyezhették ezt, Luthernek egy nagy mondás, amit nagyon sokszor szoktam idézni, ami körülbelül így hangzik, hogy az egyházi vezetők legkisebb visszaélése. Nagyobb a politikai vezetők legnagyobb visszaélésénél. Mert a politikai vezetőkre csak ideig, óráig hallgatnak az emberek, a tömegek. De az egyházi vezetőkre tartósan hallgatnak, hiszen az egyházak, a vallások hatalmas tekintét képviselnek az emberi társadalmakban. Még akkor is, amikor sokszor az emberek lázadtak a vallás ellen. Nézzék meg a 18. század végén a franciák például mennyire lázadtak az akkori egyházi rend ellen. Voltaire híres mondása, hogy tapossátok el a gyalázatost. Pár évtizeddel azután Napóleon bezáratja a templomokat, mondván, hogy nem kell a népámítás, nem kell a babona, majd az ész istennőjét imádjuk, hogy a felvilágosodás ezt meghirdette, és ugyanaz a Napóleon egy évtizeden belül megköti a konkordátumot Rómával, és harangzúgások közepett bevonul a Notre-Dame-ba, és császárrá koronázza magát a pápa jelenlétében. Igen, az egész emberi történelmnek egy vérfagyasztó jelenete ez, ahogy a politikai hatalmak és az egyházi hatalmak összekapcsolódnak, és ebből aztán egy olyan iszonyatos állapot jön létre, ami létrejött Mikeás korában, ami létrejött nálunk a középkorban, és ami létrejön itt a szemünk előtt egy új középkorban, amelyben az egész világon látjuk a vallásoknak és az egyházaknak a hihetetlen aktivitását, hihetetlen mozgásba jövését, természetesen az Istentől származó vallás, a krisztusi vallás, az igazságon és szereteten alapuló vallás nem ismeri a politikát, és nem ismeri a politikai erőkkel való együttműködést. Mikeás nagyon világosan rámutatott a hamis prófétáknak a tevékenységére, akik, ha van mit rágniuk,
akkor azok mellé állnak, akik őket megfizetik, mondhatnám így, hogy lefizetik, akiknek békességet hirdetnek, akik pedig nem így viselkednek, akik nem vetnek szájukba semmit, azok ellen hadat indítanak. Elbolondítók, ámítók és az emberi nem ellenségei. Igen, de ezután látjuk azt, hogy amikor a fejétől bűzlik a hal esete létrejön, tehát amikor egy társadalomban a vezető rétegek így viselkednek és ilyen erkölcsöt szórnak szerte szét, akkor láthatjuk azt, hogy tulajdonképpen a tömegek is nagyon gyorsan átveszik ezt a lelkületet. Hiszen ne túlozzunk, nem a politikusok meg egyházi vezetők tesznek tönkre százezreket és milliókat, ehhez azoknak a beleegyezése is szükséges. Jeremiás mondja ki majd ezt a döntő proféciát, Jeremiás könyve 5. fejezetében olvassuk, hogy a proféták hamisan profétálnak, a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, és az én népem így szereti. De mit cselekszenek majd utoljára? Tehát azért ehhez kellenek tömegek is, hogy az emberek szeressék ezt a felemás felfogást és erkölcsiséget, hogy ezek az erők így és így gondolják a társadalmakat vezetni. Olvasok ezzel kapcsolatban is pár verset Mikeás könyve 6. fejezetében, amelyben a következő mondatokat lehet olvasni. Tehát Mikeás könyvében a következőket lehet ezzel kapcsolatban olvasni. A könyvnek a 6. fejezet 11. versében, amelyet már idéztem is, ezt mondja az Isten, hogy vajon jóvá hagyom-e a hamis mértéket és a zsákba rejtett csalárt fontokat, mert a gazdagok megtöltöztek köztük ragadománnyal, lakosai pedig hazugságot szólnak, és nyelvük csalárd az ő szájukban. És ezzel kapcsolatban még idéznék egy részt, amelyben Mikás a következőket mondja, hogy tulajdonképpen az erkölcsi elfajulás olyan nagy, hogy a 2. fejezet 1. versétől a következőt olvassuk. Jaj azoknak, akik hamisságot gondolnak, akik ágyas házukban gonoszságot cselekszenek, és végrehajtják azt, mihelyt megvirrad, mert hatalmuk van hozzá. Megkívánják a mezőket és elrabolják, és a házakat is elszedik, és nyomorgatják a gazdát és az ő házanépét, az embert és az ő örökségét. Tehát mai szóval ezt így mondhatnám önöknek, hogy a társadalmat vezető politikai és vallási rétegeknek a magatartása ürügyül szolgál arra, hogy az emberek is féktelenkedjenek, és az emberi féktelenkedés egy társadalomban mindig két lehetséges utat medret válj ki magának. Azt hiszem, hogy Mikeás korában is ez volt az alternatíva, és a mi korunkban is. Én ezt két csúnya idegen szóval, de az idegen szavak nagyon elterjedtek, így nevezném, hogy akkor is, meg ma is a társadalmakban tulajdonképpen két lehetséges életeszményt állítanak az emberek elé. Vagy egy agresszív életeszményt, vagy egy depresszív életeszményt. Vagy azt sugallják az embereknek, hogy na emberek, gyerünk dolgozni, meg törtetni, meg előkeríteni a pénzt, meg a hatalmat, meg a befolyást, érvényesülni kell, erről szól ez a világ. Ugye magának ennek a két fogalomnak a feltalálója, hogy úgy mondjam, Freud volt a századunk elején, aki azt mondta, hogy a társadalomban kétféle embertípus van. Van az agresszív embertípus, aki erőszakkal akár, de mindent el akar érni és érvényesíteni akarja a befolyását. És van a visszahúzódó embertípus, aki inkább elviseli a kárt, ugye a depresszív, és innen jön a depresszió kifejezés is. Én úgy gondolom, hogy egyik sem valami rózsás alternatíva számunkra, emberek számára. Törtetni, erőszakoskodni, azért magunknak mindig többet nyújtani és jobban kikaparni a gesztenyét, mint ezt elismerni másoknál, nem valami emberhez méltó felfogás. A másik se, hogy megnyomorodottnak lenni, esetleg visszahúzódni családba, egyedüllétbe, egy kis szigetbe, élni úgy, ahogy lehet élni, viszonylagos, tisztes középszerrel, vagy akár szegénységgel is, aztán meghalni, és majd talán a gyerekeinknek vagy unokáinknak jobb lesz, szóval ez sem valami lélekemelő vagy lelket melegítő alternatíva. Azért említem ezt önöknek, mert szeretnék rámutatni arra, hogy Mikeás, aki ugyanolyan korban élt, mint mi,
Mondom azzal a különbséggel, hogy ő egy kis nép között látta ezeket az állapotokat, mi meg az egész világra kiterjedően látjuk most ezt a vagy agresszió, vagy depresszió alternatívát. Mikeás, és ezt írtam föl a harmadik pontban, egy igazi és emberhez méltó megoldást tud javasolni. Mikeás az, aki segítségünkre jön, akinek a könyvét azért nagyon kell ismernünk, mert szinte úgy érezzük, hogy a tegnapi meg a mai újságok se tudnának frissebben tájékoztatni a mai helyzetről. Mikeás könyve nagyon a dolgok mélyére tapint, és figyeljék meg, egy viszonylag hosszabb részt olvasok fel, amelyben a próféta elmondja, hogy hova vezet ez az egyszerre agresszív és egyszerre depresszív világállapot, és amikor ezt elmondja, félelmetes lesz a leírása, konkrét, gyakorlati dolgokat sorol fel, mondom, ez olybá tűnik majd nekünk, mint a tegnap itt történt volna meg ebben a városban vagy országban, és utána lesz egy hirtelen váltás, és a próféta bemutatja, hogy mi az, ami emberhez illő. Mert ismét mondom, sem az agresszió, sem az erőszakoskodás, de sem az, hogy bennünket tapossanak el, egyik sem az emberhez illő. De akkor van ebben a világban harmadik választás? Olvasom Mikeás könyve 7. fejezet 2. versétől. Elveszette földről a kegyes, az istenfélő, és igaz sincs az emberek között. Minnyájan vér után ólálkodnak, kiki hálóval vadászhatja fiát. Gonoszságra készek a kezek, hogy jól vigyék véghez. A fejedelem követelődzik, fejedelem mindig politikus, így lehet átfordítani, mondjuk a politikus követelődzik, a bíró fizetésre vár, a főember is maga mondja el lelke kívánságát, és összeszövik azt. Aki jó közöttük olyan, mint a tüske, az igaz olyan, mint a tövisbokor. A te őrállóidnak napja, a te megítélésed eljött, most következik el az ő zűrzavaruk. Ne higgyetek a barátnak, ne bízzatok a tanácsadóban. Az öletben ülő előtt is zárd be szádnak ajtaját. Mert a fiú bolondnak tartja atyát, a leány anyja ellen támad, a menny az ő napára, az embernek saját háznépe, az ellensége. Félelmetes világállapot. Amikor annyira elterjed a gonoszság, az erőszak, illetve ez a aki bírja marja életfelfogás, minnyájan vér után ólálkodnak, tehát egyik ember hasznot húz a másikból, vér után ólálkodnak, a Bibliában nem csak annyit jelent, hogy valaki meg akarja ölni a másik embert, vér után ólálkodnak, ez tágabb értelemben annyit jelent, hogy az egyik ember a másik megkárosításán keresztül gazdagodik meg, vagy lesz előnyösebb helyzetben. Kiki hálóval vadásza az atyafiát. Ember embernek lesz az ellenség, és emberek áldás gyűlölettel tekintenek egymásra, mert a sok érdek ellentétbe állítja őket. Gonoszságra készek a kezek, hogy jól vigyék véghez. Aztán elmondja újra, politikusok, bírák, stb. Megdöbbentő a 4. vers. Elkövetkezhet egy olyan világ, hogy aki jó a világban, aki tisztességes, aki becsületes, az olyan, mint a tüske, és olyan, mint a tövisbokor. Szóval böki a többiek oldalát. Elviselhetetlen, hogy miért jó egy ember. Hát hogy merészel jónak lenni? Hát a világnak a törvénye az, hogy hát egy kicsit romlottak legyünk. Egy kicsit gonoszak legyünk. Egy kicsit agresszívek legyünk. Hát ez méltó az élethez, hát az élet erről szól, hát ez a jámbor fajta. Ez, aki visszahúzódik. Ez, aki nem vág vissza. Ez, aki két könyökkel nem törtet előre. Hát hogy mer ez ilyen lenni? Félelmetes világállapot, majd Jeremiás ezt így mondja, hogy a déli országrész profétája majd több mint 120 évvel ezután, hogy a társadalom úgy tartja a gonoszságát, mint a kút a hideg vizet. Ha jártak faluhelyen, és megkóstoltak kútvizet, mélyből jövő kútvizet, és rekkenő hőség volt nyáron, az reggel, délben, este ugyanaz, megtartott lent a nem tudom, 10-20 méteres mélyben. Szóval a gonoszság is elér egy bizonyos szintet, és nem tudnak már az emberek felmelegedni. Az emberek megkeményednek. Ugyanezt mondja a Jézus Máté evangélium a 24. fejezet 12. verse szerint, hogy amikor a földünkön majd a gonoszság megsokasodik, erőszakos cselekmények a világra rázúdulnak, a szeretet sokakban meghidegül. Ez a meghidegülés, hogy ahogy a kút tartja a hideg vizet, olyan lesz a társadalomban a gonoszság,
Ezt Mikeás így fejezi ki egy másik hasonlattal, hogy a jó közöttük olyan, mint a tüske, az igaz olyan, mint a tövisbokor. Szóval ne higgyetek a barátnak. A Biblia szerint azért jó az óvatosság. Máté evangélium a 10. fejezet 18. versében mit is mond Jézus? Óvakodjatok az emberektől. Az a Jézus, aki azt mondta, hogy menjetek az emberek közé, titeket, mint juhokat küldelek a farkasok közé, a kereszténység lényege a világba vetettség, a kovász, a só, a kis mag, amely megkeleszti azt a társadalmi réteget, körülményt, és a keresztények menjenek, és az embereket ismertessék meg az Istennel, igen, de a hogyanra vigyázzunk. A hogyanra vigyázzunk. Kell a szükséges óvatosság. Jézus is mondta, hogy ne hányjátok gyöngyeiteket sertések elé. Azt mondja Mikás is, hogy ne higgyetek a barátnak. Ne bízzatok a tanácsadóban, az öletben ülő előtti zárba szádnak ajtaját, és mondja tovább, hogy a családokban óriási megoszlások lesznek, nemzedéki problémák. Azt mondják majd gyerekek, unokák, ó, az a bolond apa meg nagyapa, hát az még tisztességgel, becsülettel akarta keresni a pénzt, vagy még egyáltalán ismert ilyen régi módi monarchia előtti felfogást, tehát nem erről szól az élet. Szóval mondom, hogy félelmetesen időszerű, egyszerre eszmeileg is nagyon érzékeny pontokat éri, de gyakorlatilag is, ami képeket felvillant Mikás, szinte úgy érezzük, hogy Mikás itt van és a mi korunkról beszél, de önöknek a 7. versét olvastam fel ezt a részletet. De én. Most következik a váltás. Nem sorakozom be sem az agresszív emberek közé, nem sorakozom be sem a depresszív emberek közé, sem erőszakos ember nem szeretnék lenni, se depressziós ember nem szeretnék lenni. Hadd mondjam egész nyersen újra és újra ezeket a kifejezéseket, de hát erről hangos a mai világunk, de én az Úrra nézek. De én az Úrra nézek. Várom az én szabadításom Istenét. Meghallgat engem az én Istenem. Ne örüljén ellenségem, elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. Az Úr haragját hordozom, mert vétkeztem ellene, mindaddig, ameddig leperli peremet és meghozza ítéletemet, kivisz engem a világosságra, meglátom az ő igazságát. Ez a három versor Mikeás könyvének egyik legmegrendítőbb és legelérzékenyítőbb részlete. Miért? Több szempontból is. Egyrészt a próféta bevallja, hogy ő is ebben a világban él, őt is ilyen problémák veszik körül, őnek is hibái, vétkei, bűnei vannak. Ő is egy eleső ember. Szóval elestem. Nem más ember. A proféták nem mondták azt, hogy mi jobb emberek vagyunk nálatok. Nem nézték le a proféták a tömegeket. Azok a sztoikusok voltak, akik lenézték a tömegeket. Az akadémikusok voltak az ókori görög világban, lenézték a tömegeket. A proféták mindig együtt éreztek az emberekkel. És Mikás is bevallja, hogy igen, én is az életben itt csetlek, botlok. Én nem azért vagyok proféta, mert bűntelen ember vagyok. Hanem én azért lehetek proféta, mert én az Úrra nézek. Nekem a mértékem az Isten szava, az Isten beszéde, az Isten törvénye. Én az Istentől várom a megoldást. Várom az én szabadításom Istenét. Ha nehéz helyzetbe kerülök, nem vágom ki magamat hazugsággal, csalással, erőszakoskodással. Várok. Ha ebből hátrányom van, akkor is várok. Én az Istenhez szeretnék hasonlítani, aki a képére és hasonlatosságára teremtett engemet. Én ember szeretnék lenni az embertelenségben is. Én várom az Istent. Én hiszem, hogy meghallgat engem az én Istenem. Én fohászkodom az Istenhez, könyörgök az Istenhez. Én tudom, hogy az Úr haragját hordozom. Tudom, hogy én is vétkes vagyok. Nekem is a bűneim méltó büntetése, a halál, a végleges elveszés lenne. De én hiszek abban, hogy akit ellen vétkeztem, ő leperli peremet és meghozza ítéletemet. A nagy per gondolata Mikeásnál. Jeremiás síralmaiban, Zakariásnál, ezeknél az ószövetségi profétáknál jön elő, hogy Isten perbe száll a gonosszal, sátánnal, és az emberre nézve majd meghozza az ítéletet, hogy igen, ez az ember elesett, ez az ember is bűnös, de mi ennek a résznek az egyik legnagyobb kifejezése, a 8. vers. Elestem ugyan, de felkelek. Na hát ez a profétai magatartás, ez a hívő magatartás. Ha elestem, jól lehet, elestem.

annak fölhívom a figyelmét, hogy ehhez a leíráshoz a könyvben egy döbbenetesen nagy, egyszerű, rövid igevers kapcsolódik, és ez a 6. fejezet 8. verse. Mikeás fogalmilag is kimondja, hogy mit jelent a 3. út. Még egyszer mondom, mit jelent az, hogy sem nem agresszív élet, sem nem törtető, másokkal rosszat tevő, magamnak mindig jót kívánó élet, de sem nem egy megnyomorított élet. Mit jelent az igazi hívő élet, amihez az Isten erőt ad, ami az Isten világosság, ami, hogyha elesem is, de az Isten, ha fölemel, ebben a világosságban járhatok. Ezt a 6. fejezet 8. versét van jó többször elmondani, talán kívülről is elmondani, hogy megjelentette az Úr te néked. Hogy mi legyen jó, és mit kíván az Úr te tőled. 3 dolgot kíván az Isten, és 3 dologhoz ad nagyon sok erőt az Isten annak, aki a 3. úton akar járni. Az első, A. Cselekedd az igazságot. A B. Szeressed az irgalmasságot. A C. Alázatosan járja te Isteneddel. Ebben a 3 mondatban, ebben a 3 tömör kijelentésben benne van az igazi alternatíva. Benne van, hogy mitől igazán emberi élet az emberi élet, mitől igazán hívő egy embernek az élete. Első, cselekedjük az igazságot. Ne csak szeressük, ne csak hallgassunk róla. Most ugye hát itt mi beszélünk a Bibliáról, milyen jó Bibliáról lehet már beszélni, milyen szép dolgok vannak a Bibliában. Hazamegyünk, és elkezdünk kiabálni, csapkodni, és folytatjuk ott az életünket, ahol abba hagytuk. Elmennek az emberek templomokba, gyülekezetekbe, ott is sok szép jót hallanak, már ahol persze, aztán hazamennek, és folytatják ugyanott az életüket, ahol abba hagyták. Hát Mikeás nem azt mondja, hogy szeresd az igazságot. Nem azt mondja, hogy szirógattasd egy kicsit a füledet az igazsággal, mert hát néha napján jó az igazságról is hallgatni, de hát azért ugyan olyan jó azért hazug embernek lenni, és a belevaló gyereknek lenni, aki legázolja a másikat. Nem, Mikeás azt mondja, hogy cselekedd az igazságot. A Biblia szerint az igazság rendkívül egyszerű. Az eszmei igazság is. János 17:17. A Biblia legnagyobb mondata. János 17:17. A te igéd igazság. Az igazságra nézve kaptunk mértéket, kaptunk egy biztos mérőműszert. Amit az Isten mond, a Biblia, ami a kezünkben van, igen, ez 100% igazság. Ebben nem fogunk csalódni, hogyha utána járunk az egyes kijelentéseinek. De nem csak eszmei igazságban van részünk, hiszen a Biblia sem azért íródott, hogy filozófia legyen számunkra, vagy nagy eszmék halmaza. A Biblia azért íródott, hogy a hétköznapok gyakorlatában mi igazságos emberek legyünk, mert az Isten előtt utálatos a kétféle font. Amit magamnak kérek, azt adjam a másik embernek. Mielőtt tennék valamit a másik emberrel, gondoljam el, hogy nekem hogy esnék az, amit én tenni készülök a másikkal. Cselekedd az igazságot. Nagyon egyszerű dolog. A lelkiismeret törvénye, az Isten törvénye mind-mind az életnek a gyakorlati igazságára nevel bennünket. Nagyon könnyű az igazságot cselekedni. Ha valaki nem akarja az igazságot cselekedni, mit is mondott erről Krisztus Máté evangéliuma 13. fejezetében? Szemüket behunják, fülüket bedugják, az emberek elnémítják magukat, mindenféle érzékszervüket betömködik, megkövérítik a szívüket. Jó nagy beképzeltség, büszkeség, jól megnőjön a szív, hogy semmi másra ne tudjon aztán az ember gondolni, csak önmagára. Tehát, hogyha az ember így lehetetlenné teszi magát, így el tudja hallgattatni az igazságot. De kérem szépen, hát mennyire nehéz dolog, ezt ne tegyük, ezt ne tömködjük be a szemünket, a fülünket. Az életben azért kaptuk ezeket az érzékszerveket, hogy használjuk ezeket, nyissuk ki, és éljünk úgy, ahogy megkívánjuk egyébként másoktól, hogy velünk viselkedjenek. Ezt alkalmazzuk magunkra. Az első lépésünk ne a másik ember legyen, az első lépésünk önmagunkhoz vezessen. Cselekedjük az igazságot. Na és hogyha velünk rosszat tesznek, és állandóan rosszat tesznek, és mi cselekesszük az igazságot, de kihasználnak bennünket emberek, hallom, sok ember mindig mondja, ugyan kedves tanár úr, hát így élni. Mondta a kedves fiatal ember is nekem, hogy lelkiismeret szerint élni luxus. Hát ne vacakoljon már, hogy ilyet mond nekem, hogy lelkiismeret szerint élni. Kedves hallgatók, erre is van az Istennek egy válasza. Az Isten azt mondja, hogy aki cselekszi az igazságot, és vele nem cselekszik,

0: tesznek igazságot. Neki rosszat tesznek. Valóban az emberek hajlamosak kihasználni a jó embereket. Ez igaz, hát ezt én cáfoljam, dehogy cáfolom. Hát ez így van. Próbálj jó lenni, próbálj igaz lenni, rád telepednek az emberek, és innen-onnan kiszipolyozni akarnak, és tönkre akarnak tenni, mert hát ez a jó bárgyú embertől sok bőrt le lehet húzni. De akkor is, ha mi cselekedszük az igazságot, és velünk nem azt teszik az emberek, amit mi teszünk velük, és amit elvárhatnánk, most jön a második felhívás. Szeressed az irgalmasságot. Szeressed a megbocsátást. Szeresd ezt a gyenge emberi nemet. Hogy mondja József Attila? Ezt az emberi nemet, ha teheted, nevesd meg. Különben nagyon megvetni való az emberi nem. Utálatos az emberiség, mi magunkat is beleértve. Túl sok minden szeretni való az emberiségen, azt hiszem nincsen. Ha most megszólalhatna egy marslakó, ha lenne, vagy valami távoli világnak a lakója, aki belenézne itt a dolgokba, mint a Lösszás híres regényében, a Sánta ördögben, ugye a földön túli lény, aki leemeli az emberi házaknak a tetét, és belenéz, mit csinálnak az emberek? Kint még olyan szépen beszéltek az utcán, bent már üvöltöznek a feleségükkel, és verik a gyereküket. Az emberi nemen túl sok gyönyörűsége az embernek nem lehet, de szeressük. Szeressünk nagy lelkűnek lenni, szeressünk megbocsátani, hogyha látjuk már, hogy mi magunk se állhatunk ki a sorból, mi nekünk is, hogy mondja Ézsaiás első fejezete, a mi életünk is tele van, minden fej beteg, minden szív erőtelen, csupa dagadás és kelevény az egész ember, és nincs, aki gyógyítsa, nincs, aki lágyítsa. Tele vagyunk testi-lelki betegségekkel, érzékenységgel, sértődékenységgel. Az emlékezetünk tárolja a rosszat, a jót kihullajtja. Hát milyenek vagyunk mi emberek, mondják. Az ember valami iszonyatos lényé változott a bűn következtében. Így mondja Zakariás prófét, hogy üszök. Az ember egy szénné égett üszök, egy fadarab, ami majdhogy nem már teljesen elhamvadt és szénné égett, de az Isten nyúl az ember után, az Isten irgalmas. Az Isten azt mondja, hogy tűzből kikapott üszök az ember a szememben, de én utána mentem a tűzbe. Én az életemet adtam azért, hogy ki lehessen ezt az embert venni a tűzből. Jézus eljött ebbe a pokoli emberi világba, és ő szerette az irgalmasságot. Ő róla jövendőlt Mikeás is, aki azt mondta, hogy szeressed az irgalmasságot. A könyve is így fejeződik be, hogy kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét, nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Gyönyörködik az irgalmasságban az Isten. Igen, az Istentől meg lehet tanulni azt, hogy nagy lelkűek legyünk, megbocsátásra készségesek legyünk. Ez valódi alternatíva, az agresszív ember nem tud megbocsátani, a depresszív ember se tud megbocsátani. Senki ember nem tud megbocsátani, csak az Istent megismerő ember. Aki az Istent megismerte, aki az Isten áldozatát végig gondolta, hogy az Isten kikért jött le ebbe a világba, és mit tett meg az Isten, az az ember tud igazán megbocsátani. Az nem azt mondja, hogy nekem most mit mondott a másik ember. Nem olyan, mint a Dosztojevszkij feljegyzések az Egérjukból hőse, hogy valaki meglökte őt a Nyevszkij prospekten, aztán hónapokig azzal foglalkozik, hogy hogy lökhetné vissza. De méltóképpen, hogy észrevegye az az ezredes vagy kicsoda a katona, mert csak így lökni vissza, hát az semmi ott a nagy tumultusban, hogy úgy visszalökni, hogy guruljon ki az utcára, hát az már aztán valami. Kedves hallgatók, hatalmas kijelentések ezek, mondom, talán túlzás nélkül, hogy Mikeás könyvéről egy egész évi sorozatot tartatnánk, de van itt még egy szép pontunk is. Az az ember, aki cselekszi az igazságot, szereti az irgalmasságot, vigyázzon, el ne bízza magát. Ne mondja azt, hogy ő milyen jó ember, nehogy a saját érdemének tartsa. Hány és hány peckessen sétáló vallásos ember van, aki régi világban, főleg a mai világban kihúzza magát, hogy ő a vallásos. Hát ő tartozik egy egyházhoz. Ő jár az Isten tiszteletekre. Sőt, hát ő nem ateista. Főleg nem bolsevik. Még kevésbé liberális. Hát ő a vallásos. Ő az egyháznak a hű tagja. Hallottak valamit valamikor is az alázatról. Tudják azt, hogy az ember életében nincs ilyen, hogy érdem. Magyarországnak különböző vidékei vannak. Vas megyében sok időt töltöttem el. Vas megyei embereket látom ma is a szemem előtt, hogy jönnek hozzám, hogy kedves tanár úr, tényleg nincs érdem. Milyen szó nincs a Bibliában, hogy érdem? Mondom, nincs. Tessék megmondani, hogy az embernek milyen érdeme van, azon kívül, hogy rosszat tud tenni. Milyen érdeme van az embernek? A Bibliában az van, hogy mit van, amit ne kaptál volna. Mit van, amit ne kaptál volna. Ha megkaptad, a jót kaptad, akkor miért dicsekszel vele? Korintusi első levél, 4. fejezet, 7. vers. Hát ha kapjuk a jót, ha elfogadjuk a jót, mert hogyha mi cselekesszük az igazságot, szeretjük az irgalmasságot, akkor egy kicsit megízleltük azt, hogy milyen az élet. Így mondja Pál apostol a zsidókhoz írt levél 6. fejezetében, megízleltétek a jövendő világok erőit. Az örök élet előíze, szeretve élni, szeretettel élni és szeretve élni. Azt mondja Ellen Gould White, az itt kapható egyik szerző, hogy a keresztény embert két dolog kell, hogy jellemezze. Az, hogy szeret, de az is, hogy ő szeretetre méltó. Nem csak az, hogy ő szeret, hanem ő úgy szeret, hogy ő szeretetre méltó lesz a többi ember előtt. Hogy lehet valaki szeretetre méltó a másik ember előtt, vagy tömegek előtt, aki nagyképű, aki büszke, aki érdemekre hivatkozik? Hát ezért illeszt ide a próféta, cselekedd az igazságot, szeressed az irgalmasságot, és alázatosan járj a te Isteneddel. Kedves hallgatók, erre kicsoda alkalmatos. Mikeás könyve szerint a zsidó nép messze járt már ettől a céltól. Besorakoztak az agresszív útra, vagy a depresszív útra. A mai világ merre felé halad? A mai világban 2% ember kezében van a pénz, 20% ember kezében van a világ, őket mondjuk, elnézést kérek, őket nevezem agresszívnak. A világ 80%-a pedig jár a lerongyolódás, a szegénység, a testi-lelki kiszipolyozás útján. A világban van ez így, nem Magyarországról beszélek, Magyarországon minden rendben van, csak hát kitekintünk a világra, és mondom, hogy a világban van 20% és van 80%. Tehát senki meg ne gyanúsítson azzal, hogy holmi nemzetgyalázó kifejezéseket hall itt Budapest központjában a jogi karon. A magyarságról csak a legszebbeket mondjuk el, főleg még azt is, amit derék honfitársaim elmondanak, hogy Jézus is magyar volt, vagy ha nem, akkor legalább pártus. Zsidó semmiképp nem lehetett, mert a zsidó a világ legrosszabb nációja, és az a föltételezés, hogy Jézus zsidó volt, és esetleg Mária az édesanyja zsidó volt, már ez is vakmerőség. Tehát maradjunk annyiban, hogy itt semmi baj nincsen, a baj a világban van, de hogyha igazi magyarok vagyunk, azért a világgal is foglalkoznunk kell. Kedves hallgatók, itt jön a 4. pontunk. Mikás megszólaltatja a prófétáknak azt a nagy tanítását, de egyébként majd Ézsaiás fog megszólaltatni, hogy ugyan nagy tömegek nem állnak a harmadik út mögött. A nagy tömegek a depresszió mögött állnak, kisebb tömegek erőhián az agresszió mögött állnak, nagy tömegek nem állnak a harmadik út mögött. Sőt, tetszenek tudni, hogy a Biblia milyen szakszót használ azokra, akik a harmadik út mögött állnak. Nem azt akarom mondani, hogy a vakarék. Hát azt mondja a Biblia, a maradék. A maradék. Az emberiség maradéka. Az emberiség maradéka, aki nem adja át magát az erőszakos gondolkodásnak, de nem adja át magát a lemondó gondolkozásnak sem. Erről a maradékról szólnak a legszebb kijelentések, és hogy ennek a maradéknak mi az útja, ebben a kis füzetben erről egy külön fejezet szól. Én ezt nem mondom el. Azért nem mondom el önöknek részletesen, mert nem tudom, hogy akik itt velem szemben ülnek most ténylegesen az agresszió mellett vannak, vagy a depresszió mellett vannak, és csak most hallják meg azt az utat, amit sajnos én is csak nagyon későn hallottam meg, hogy mit jelent az, hogy az Úrra nézni. Nagyon remélem, hogy átgondoljuk ezt, és a három útnak a lehetséges változatait, irányulását, következményeit mindannyian azért átgondoljuk, hogy hova vezetnek ezek az utak. Ugye az út az olyan természetű dolog, hogy az valóban vezet. Nagyon sokszor az agresszió útja szép és gyönyörű, csak a vége halálra menő út. Akkor meg mit ér az eleje, ami nagyon szép, amikor a vége a halálnál lyukat ki? A másik út is esetleg bizonyos dolgokat kínál az embernek, de az is egy semmibe vesző út. Hát csak egyetlen egy dolgot hadd olvassak fel, mind a két igehelyre nem jut időnk, de az 5. fejezetből hadd olvassam fel a maradékra vonatkozó egyik legszebb kijelentést, amit így olvasok, tehát az 5. fejezet 7. versétől. Ezt mondja Mikeás. És a Jákobnak maradéka olyan lesz a sok nép között, mint az Úrtól való harmat, mint a zápor a fűnek, mely nem emberben reménykedik, és nem bízik embernek fiaiban. És a Jákob maradéka a pogányok ugye mindig a bibliafordításban népek, nemzetek, ugye töröljük ezt a szót, hogy pogányok, mert rettenetesen félrevezető, a Biblia nem pogányozza embereket. A pogányok, ez a héberben és a görögben is egyszerűen annyit jelent, hogy népek, nemzetek. És a Jákob maradéka a népek között, a nemzetek között, a sok nép között olyan lesz, mint oroszlán az erdei vadak között, mint az oroszlán kölyök a juhoknak nyája között, amely ha betör, tipor és tép, és nincs, aki tőle megszabadítson. Döbbenetes két hasonlat ez. Az először azt mondja, hogy az Úrtól való maradék olyan, mint a harmat, zápor a fűnek, tehát nyilván ezek a szelíd emberek, de ugyanakkor hozzátársítja azt is, hogy a maradék az olyan erős lesz, mint az oroszlán. Nos hát, azt hiszem, hogy ez a két jellemvonás az igazi emberekben mindig egyesült, és főleg Krisztus életében egyesült, a szeretet és a határozottság. A gyengédség és a következetesség. Amit megtanulhatunk a prófétáktól, de amit maradéktanul elsajátítani, csak Krisztustól lehet. Hogy lehet egyszerre szelídnek, szeretetteljesnek és szeretetre méltónak lenni, de közben határozottnak, következetesnek, és az elveinkből jottányit nem engedőnek? Hogy lehet ez? Kedves hallgatók, ez az, amiről mondtam, hogy nem beszélhetek önöknek részletesen. Ez a Biblia titka. Aki olvassa a Bibliát, aki ezt el akarja sajátítani a Bibliából, ezt megtanulhatja. Én erre képtelen vagyok önöknek elmondani. A Biblia olvasása, a Bibliának a kutatása azonban elvezet bennünket odáig, hogy igen, látni kezdjük azt az embereszményt, amire az Isten teremtett bennünket, amire Jézus, amikor eljött, megvalósította ezt az embereszményt. Ez az embereszmény pedig a következő. Kérném azt a piros jó hírt, hogy talán fel is olvasom. Köszönöm szépen. Erről az embereszményről olvassuk a következő megjegyzést, a Jézusi emberről, aminél szebbet nem találtam sem a világkultúrában, sem a világirodalomban, hogy Krisztus ki volt. Ez az embereszmény mit jelent? A Jó Hír 98/24-es számának a hátlapjára tettem nagy betűvel kiszedve Ellen Gould White-nak 1902-es leírását, hogy számára ki volt Krisztus. Krisztus a saját életében megvalósította isteni tanításait. Buzgósága sosem tette szenvedélyessé. Álhatatos volt, de nem csökönyös. Jótékony, de nem gyenge. Gyengéd és együttérző, de érzelgősség nélkül. Valóban társas lény volt. Egyúttal helyesen tartózkodó, nem adott alkalmat illetlen bizalmaskodásra. Mértékletessége sosem vezette vakbuzgóságra vagy szigorúságra, nem szabta magát a világhoz, de nem volt közömbös a legegyszerűbb ember szükséglete iránt sem. Éberen figyelte mindenki szükségletét. Nem órákat, nem napokat, az egész életet el lehet tölteni e fölött a sorok fölötti gondolkodással. Igen, ez a maradék embereszmény. Sajnos nem az emberiség nagy tömegei állnak el mögé, az embereszmény mögé. Azért is olyan a világunk. Ha a világunk boldog lenne azért, mert sok az agresszív és még több a depresszív ember, akkor boldog világot látnánk magunk körül, de nem boldog világot látunk magunk körül. Boldog világ ezen az életben, ebben az életben csak azoknak a szívében van, csak azoknak a lelkében van, akik Krisztus szerint élnek, vagyis a világ útvesztője és a szív paradicsoma. Ez a jelszó. Comenius megírta már a 17. században, a világ útvesztője, egyik lehetőség, agresszív-depresszív útvesztő, vagy a szív paradicsoma, a szív, amely a Biblia szerint az elme, a gondolkodás, a megváltozott belső élet, aki ezt az embereszményt befogadja, aki szereti Krisztust, az Krisztusi életre fog átalakulni. És ezért talán nem megdöbbentő önök számára, hogy az előadás befejezése kiről fog szólni, Mikás könyvének nagy proféciái kiről szólnak Krisztusról. Mikás könyvében van két olyan profécia, két olyan jövendőlés, amit ha igazán megismernének zsidó emberek, vagy ha igazán megismernének ateista emberek, csak egy 10-15 percet áldoznának erre a két kijelentésre, azt hiszem, hogy Agrippa királlyal együtt elmondhatnák egy híres bibliai szereplő, majdnem ráveszel, hogy keresztényé legyek. Miért? Mert Mikeás, ahogy említettem önöknek, több mint 700 évvel élt Krisztus születése előtt. És Mikeás könyvében van egy nagy jelentőségű jövendőlés, mindjárt felolvasom az 5. fejezetben Krisztus első eljöveteléről, nevezetesen arról, hogy Krisztus Betlehembe fog megszületni, hogy Krisztust nádpálcával fogják ütlegelni, hogy Krisztust nem fogják elfogadni, de akik elfogadják, azoknak vezetőjük lesz a harmadik út, és Krisztus, aki egyszerre ember, egyszerre Isten is, emberfia, Istenfia, kettős természetben jön a világra. Ne botránkozzanak meg azon emberek, hogy Krisztus Istenné tette magát, ezt egy ószövetségi zsidó próféta előre közölte, hogy ugyan Betlehembe fog megszületni, mint akárhány kisgyerek, de származása öröktől fogva, elejétől fogva van. Tehát Jézus megszületik, mint kisgyermek, földi anyától, emberfiaként, de származása öröktől fogva, elejétől fogva van. Aki megszületik Betlehemben, azelőtt már élt, ő már Istenként élt a mennyben az Atyával és a Szentlélekkel. Krisztus az Isten fia öröktől fogva önmagában Isten. Így szól a profécia. 5. fejezet első versétől. Seregelj hát egybe seregek leánya, ostrommal támadt ellenünk, pálcával verik majd arcul Izrael bíráját. De te Efrátának Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között, belőled származik nékem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Azért odaadja őket, míg a szülő szül, de az ő atyafianak maradékai visszatérnek Izrael fiaihoz, és megáll, és legeltet az Úrnak erejével, az Úrnak az ő Istenének fenséges nevével, és bátorsággal lakoznak, mert íme felmagasztaltatik a földnek határáig, és ő a mi békességünk. Döbbenetes a profécia lezárása, és ő a mi békességünk. Innen vette egyébként Dante az isteni színjáték egyik leghíresebb kijelentését, la sua voluntate e nostra pace, az ő akarata, a mi békénk, ő a mi békességünk. Mit is mond ez a profécia? Most is, kedves hallgatók, túlzás nélkül állítom, hogy erről a proféciáról egy külön előadás sem lenne elég. Csak részleteket tudok önöknek kiemelni. Ez a profécia elmondja tehát, hogy Jézus a kis efrátai vagy Júda beli Betlehembe látja meg a napvilágot. Ez egy döbbenetes profécia, hiszen Isten látta előre, hogy ez a házaspár názáreti lesz. Mária és József. De Isten azt is látta előre, hogy Augustus a római császár kiad majd egy népesség összeírási rendeletet. Isten azt is látta, hogy Cirénius lesz a szíriai helytartó, azt is látta, hogy mind a ketten Dávid családjából származnak, és aki Dávid családjából származik, annak Betlehembe kellett elmenni, hogy összeírják. Látta mindezt az Isten, és az események előtt több mint 700 évvel, kérném szépen 700 évvel, nem egy sztár meteorológus, hogy holnap utánra, nem egy nagy nevű futurológus, aki azt mondják a japánok, hogy 30 év után már nem lesz itt élet a Földön. Persze a japánok azt is megmondták, hogy a Gellért hegy is a Dunába fog esni. Nem mint a japánok, nem mint az amerikaiak. Az amerikaiak azt mondják, hogy 50 év múlva nem lesz itt élet a Földön, az emberiség kipusztítja magát. Nem. Isten 700 évvel előre megmondta, hogy az emberiség megváltója Betlehembe fog megszületni. Most újra kiadták Pascal gondolatait. Mindenkinek ajánlottam régen és most is, hogy szerezze be ezt a könyvet, a Biblia után az első sorba állítható könyv. Azt mondja Pascal, hogy mindegyik vallás azt mondja, hogy ő az igaz. Mindegyik még tetejébe fenyegeti a hitetleneket, hogy ha nem hozzám tartozol, elkárhozol. Azt mondja, ilyen alapon nem hiszek bennük, mert ha vallás igaz van, a 100 közül csak egy az igaz. többi 99 nem igaz, még akkor sem, ha teli szájjal hirdeti, hogy igaz. Azt mondja Pascal, de melyik az az egy a 100 közül? Pascal gondolataiban találkoznak ószövetségi proféták jövendőléseinek magyarázataival. Dániel 9. fejezete 490 éves jövendőlése magyarázatával. Pascal gondolataiban találkoznak a megoldással, hogy én annak a vallásnak hiszek, amely ellenőrizhető. Nekem az az igazi vallás, hogy mondja meg mondjon ki Mikeás valamit, és 700 évre rá beteljesedik, vagy nem teljesedik be. Ha nem teljesedik be, akkor ez nem igazi vallás. Pascal, a Bibliában beteljesedett jövendőlések vannak. Tetszenek tudni a Koránból mutatni beteljesedett jövendőléseket? Talán a szent szanszkrit írásokban, vagy az Upanishadokban, vagy a Védákban? Itt járt a Dalai Láma, miért nem kérdezték meg tőle? Annyi mindenről beszélgetnek ugye egymás között ezek a nagy emberek. Hát esetleg van valami Tibet bölcsességeiben, ami 700 évre előre megmondott valamit? Nagyon igaz az, hogyha ezt valóban zsidó emberek, vagy ateista emberek, mondom, ezt a 10-15 percet ezzel töltenék, hogy hát hogyan mondhatta ezt meg előre ember? Ki volt ez a Mikeás? Hát ez a Mikeás valami különleges ember volt. És a többi próféta, körülbelül 200 jövendőlést mondtak a próféták Jézusról. És amikor jöttek a napkeleti bölcsek, Máté evangélium a második fejezete szerint, vezette őket a csillag Jeruzsálemig. Megálltak ott, bementek Heródeshez. Heródes hívatta a papokat, az írástudókat. Hát persze, hogy tudták, hogy hol születik meg a megváltó. Hozták Mikeás könyvét, mondták a napkeleti bölcseknek, Betlehemben, mert így jövendőlt a móreseti Mikeás. Még zárójelben hagyj jegyezzem meg, hogy Dániel könyve 9. fejezetét is ismerték ezek a zsidó vallási vezetők, hiszen nem mondták azt a bölcseknek, hogy mondjuk menjetek haza, majd mondjuk 20 év múlva születik meg a messiást, vagy 30 év múlva. A Bibliában Dániel könyve 9. fejezete az időről is rendelkezett, Mikeás könyve 5. fejezet 2. verse a helyről is rendelkezett, hát akkor miért nem fogadták el Jézust? És amikor Jézust meg akarták kövezni, hogy Istenné teszi magát, hát ott mondja a Mikeás, hogy igen, születik, de származása öröktől fogva, elejétől fogva van. Hát akkor miért akarták megkövezni Jézust, ha a saját prófétájuk szerint a megváltó egyszerre emberfia és egyszerre Istenfia? És amikor őt valóban pálcával verték, amikor Jézust ütlegelték, mint egy közönséges gonosztevőt, persze nem tudták, de tették, amit a profécia előre közölt. Mi kell az emberiségnek, mennyi bizonyíték? De most ne menjünk messze, most tényleg ne az emberiségért érezzünk elkötelezettséget, hanem csupán saját magunkért. Kedves hallgatók, önöknek mennyi kell, mennyi bizonyíték kell ahhoz, hogy azt mondhassák jó lélekkel, hogy hisznek az Isten szavának, és a Bibliát nem közönséges írománynak tartják. Mennyi kell ehhez? Mennyi csillagot kell lehozni az égről az ember számára? Jézus első eljöveteléről több mint 200 csillag, második eljöveteléről szintén több mint 200 csillag. A Biblia ellenőrizhető, nem vajákos könyv, nem babona, nem valami vallási maszlag, ahogy mondták a 18. században. A Biblia nyomon követhető, ellenőrizhető, történetileg, régészetileg, erkölcsileg, mindenféle szempontból kiszolgáltatja magát az ellenőrzésnek. A zsidók azonban nem fogadták el Jézust. Hát az is benne van Mikeás könyvében, de nem az 5., hanem már az előző 3. fejezetben, hogy mi lesz ennek a következménye. Megint egy pillanatkép profécia. Ez a kettő pillanatkép profécia, tehát egy pillanatra rávilágít egy jelenségre, rávilágít arra, hogy Betlehem. Rávilágít arra, hogy születik, de származása öröktől fog, elejétől fog lesz. Rávilágít arra, hogy nem fogadják el, de Izraelen a mindenkori hívő emberek elfogadják, és ő nekik vezérük lesz. Rávilágít arra, hogy igen, ő amikor eljön, akkor pálcával, nádpálcával megverdesik, mint egy gonosztevőt. 4 pillanatkép profécia. De van itt egy 5. pillanatkép profécia, és a 3. fejezetben, főleg a 12. versben, azért ti miattatok mezővé szántatik a Sion, és kőhalommá lesz Jeruzsálem, a templom hegye pedig erdős hegyé. Kedves hallgatók, ez a profécia mikor teljesedett? Tudjuk jól azt, hogy Jézus is beszélt arról itt Jeruzsálemből, kijöve, ugye a templomból kijöve az olajfák hegyére, tanítványok nem tudtak hova lenni a csodálkozásra, hogy azt mondta Jézus a gyönyörű szép jeruzsálemi templomra, itt kőkövön nem marad, míg le nem romboltatik. Máté evangélium a 24. fejezetében olvashatjuk ezt. Egy emberöltővel később kitört a római zsidó háború 66-70 között. Jeruzsálemi templomot lerombolták, felgyújtották. De a profécia akkor még nem teljesedett. Hogy is mondja egész pontosan? Ti miattatok, emiatt a vallási gondolkodás, a szemforgató, a külsődleges, a farizeusi vallási gondolkodás, amit az Isten hagy a történelme, de soha nem igazolt az Isten. Igen, ti juttattátok oda a népeteket, ti politikusok, ti hamis proféták, ti papok, ti bírák, akik fizetésre vártok. Igen, ti lesztek majd évszázadokig a népnek a vezetői. Isten hagy benneteket. Majd számon kér az ítéletben. De már a földi történelemben bekövetkezik, hogy mezővé szántatik a Sion, kőhalommá lesz Jeruzsálem, a templom hegye pedig erdős hegyé. Ez 70-ben sem teljesedett be. Beteljesedett 132-135 között. A barkokba lázadás idején. A zsidó népnek nem a 70-es lerombolás volt tulajdonképpen a legnagyobb, Krisztus elvetése utáni kataklizmája. Újra és újra forrongtak és lázadoztak a rómaiakkal szemben, és barkokba, akit mi most valami játékról vagy szerencsejátékról ismerjük csak a nevét, vezetésével, ez a zsidó nemzeti ős volt abban az időben, fölkelés szítottak ezt a rómaiak, leverték 135-ben, egy 3 éves kemény ádáz, ilyen polgárháborúval tarkított fölkelés volt, és akkor a rómaiak azt csinálták Jeruzsálemmel, mint hogy mi is tanultuk, amit csináltak Kartágóval. Fölszántották. Sóval hintették be. Ne legyen itt élet. Elia Capitolina, ez az új nevet adták Jeruzsálemnek. Ne is emlékezzen senki a régi nevére. És a Sion kezdte fölverni a gaz, és erdős hegy lett. Évszázadokig. Aztán jöttek a muzulmánok, bekebelezték, és a vetítésen megmutatom, most már gazt, erdős hegyet, kőhalmot nem tudok mutatni, de mi állott a Salamoni, a Zorobábeli templom helyén, az Omár mecset, a szikladóm, és mellette Dániel könyve ugyanazon 9. fejezetének jövendőlése, hogy Jeruzsálemben soha béke nem lesz. Ezt mondtam 15 éve is, akik itt voltak, 10 éve is, 5 éve is. Nem most mondom, hogy Yasser Arafat és stb. Nem most mondom. A 4000 éves gyűlölködés az arabok és a zsidók között soha nem fog nyugvó pontra érni. Egy nép, amely elvetette az emberiség legnagyobb ajándékát, elvetette a messiást, látni fogja következményét annak, hogyha elvetik valahonnan az Istent. Ha az Istenek azt mondják, hogy köszönjük szépen, nem kérünk belőled, és az Isten távozik, az Isten távozásával milyen világállapotok állnak elő. Ahonnan távozik az Isten, ott a terepet a démoni világ szállja meg. A világon van néhány démoni gócpont, erre nézve Mikás könyve 3. fejezete mellett, Dániel 9. fejezetében azt olvassuk, elhatároztatott itt a pusztulás. És minden a pusztítóra szakad, és mint egy özönvíz által folyik itt a háború, ameddig ez a vidék áll, a történelemben itt béke soha nem lesz. Kedves hallgatók, amikor önök beültek ide, elgondolták volna, hogy két lapon mi minden van? Tessenek olvasni Mikeás könyvét, mert én csak a hámréteget érintettem meg. Mikeás könyvének a mélységei azok előtt tárulnak fel, akik olvassák, és akik ebből a könyvből még sok mindent kiolvasnak önmaguk életére nézve. Egy társadalom, egy ország életére nézve, elmondhatjuk mi is Arany Jánossal, hogy Isten legyen irgalmas a mi országunkhoz is, mert rossz időket élünk, rossz csillagok járnak, de kiolvasható az egész emberiség állapota, mert ne felejtsük el, hogy Mikeás könyvében még ezeken kívül, a pillanatkép proféciákon kívül, amelyek Jézus első eljöveteléről szólnak, ha otthon elolvassák önök, Jézus második eljöveteléről szóló pillanatkép proféciákra is. Talán a vetítés előtt hadd szólaltassak meg egy ilyet, első fejezet, harmadik verse. Mert íme kijön az Úr az ő helyéről, leszáll és lépdel a földnek magaslatain, és szétmállanak alatta a hegyek, a völgyek pedig szétszakadoznak, mint a viasz a tűz előtt, mint a meredekről leszakadó vizek. A Jákob vétkéért lesz mindez, és az Izrael házának bűnei miatt. Igen, az Isten eljövetele, Krisztus második eljövetele, egy új vonás a bibliai profétikus irodalomban nem csak a világ gonosz állapota miatt következik be, nem csak a lehetetlen természeti állapotok miatt szükséges, hogy Jézus eljöjjön, hanem a mindenkori hívőnép, tehát nem a látszatvallásosságról beszélek, nem a hazug, hamis, profétai, papi kereszténységről beszélek, hanem még a hívőnép is olyan, hogy a Jákob vétkért lesz mindez, és az Izrael házának bűnei miatt. De hagyunk a következő előadásra is valamit, mert ahol most félbeszakítom a folytatásos történetet, két hét múlva Habakuk könyvével itt fogom folytatni, ahol most abbahagytam. Most pedig nézzük meg a könyvünkkel kapcsolatos feldolgozásokat. Salamon idejében volt a legnagyobb a zsidók országa, mint nálunk magyaroknál Nagy Lajos király idejében. Aztán 930-ban, amikor Salamon meghalt, az ország rögtön ketté is osztott, és kialakult ez az északi-déli országrész helyzet. És a következő ábrázolásunkon látjuk, hogy mind a két országrész, de főleg az északi bálványimádásba süllyedt. A fő bálványa Baál isten volt, ez egy föníciai esőisten, olyan, mint a görögöknél Zeus. Következő képünkön is egy Baál ábrázolást látunk. Ezeket a régészek ásója vetette a felszínre Palesztina földjéről, hiszen, hogy tudjuk, az utóbbi 100 évben elindultak, és főleg a századunk 60-as éveiben nagy erővel folytatódtak a palesztinai ásatások, főleg az angol Caitlin Kenyon asszony vezetésével. Következő képünkön is egy domborműerről, a Baáról, aki ugyan nem villámot tartotta a jobb kezében, mint egyszerűen lát, mint Zeus ábrázolásokon szokás, hanem valami ostort vagy botot. Hát ezek az istenek ilyen termékenység istenek voltak. A zsidóknak az elvitele Asszíriába, tehát Mikás idején történt az asszír fogságban való elvitele, ez egy Ninivéből származó dombormű, asszír harcos, ahogy zsidó foglyokat kísér. Az asszír időből nagyon sok ábrázolásunk maradt fenn, hogy ezek a népek is oroszlánhoz hasonlították saját magukat. A Biblia az oroszlán jelképet végestelen végig használja Mikeásnál, Dánielnél is, a csattanó jelenések könyve 5. fejezete, ahol a két oroszlán jelképet társítja, Isten szemében nem az az oroszlán, akinek nagy hatalma van, tehát világi erők, hanem az, akinek nagy szeretete van, akinek nagy igazságosság érzése van. Az emberi világban ugye az oroszlán a legerősebb állat, ugyanebből a korból kerültek elő ezek az oroszlán horror jelenetek, ugye, hogy embereket ölnek meg az oroszlánok. Az Isten szemében az az erős, aki kitart a szeretet és az igazságosság mellett. Aztán jön a babiloni birodalom, majd a következő alkalommal Habakuk könyvével kapcsolatban foglalkozunk ezzel. A következő képünk egy érdekes alagút vízzel, forrásvízzel együtt, a Siloah forrása, Siloam alagút. Ezékiás király, a harmadik király, akinek idejében működött ugye Mikeás, a déli országrész királya, nagy reformer király. Ugye a déli országrész azért megőrizte az igaz istenhitet, főleg két nagy reformer király, Ezékiás, majd később Jósiás által. Az ő idejére tehető Ezékiás idejére Jeruzsálemnek a kiépítése, a termálvizeknek a kiaknázás, ugye Jézus korában már ott van a Betesda forrás, ott van a Siloam tava. Tehát ugye tudjuk, hogy Rómában több mint 1000 fürdő volt, de azok mesterséges fürdők voltak, Jeruzsálemben természetes hévizek voltak, mint egyébként Budapest is a hévizek városa. Ez az a templom, amelynek a helye erdős hegyé lett, ez az a templom, amit leromboltak, egy makett a jeruzsálemi templomról. amelynek tudjuk, hogy több része volt később, ugye a több mint 300 méteres hosszúságú salamoni oszlopcsarnok, királyi oszlopcsarnok vette körül a két udvart, a második udvarban tőlünk jobbra volt a szentély, a pitvar után a szentély és a szentek szentje. Ez elpusztult 70-ben és 132-135 között maga a hegy is. Ki az, aki jövendölt Jézus betlehemi születéséről, és ezt a betlehemi születést, illetve ennek az előzményeit Máté mellett melyik evangélista közölte velünk a legrészletesebben? El Gréco olajfestményén Lukács, jobb kezében ugye ott az íróeszköz, és látjuk a kinyitott könyv jobb oldalán, ha ilyen ábrázolást tetszenek látni, hogy az anya Mária és kezében a kisgyermek Jézussal, ez mindig Lukács evangélistát azonosítja, aki mindennek utána járt a születéstörténetnek is, bár ő ugye nem volt tanítvány, görög orvos volt, aki azonban utána járt Jézus életének, és sok mindent feljegyzett, ami kimaradt Mátétól és Márktól is. Néhány képzőművészeti ábrázolás a teljesség igénye nélkül csak felvillantáskép. Raffaello Santinak az ábrázolása a 16. század erejéről olajfestmény, ahogy az idősebb baloldali Zakariás felesége Erzsébet köszönti a jobboldali fiatalabb Máriát, Jézus édesanyját. Mind a ketten áldott állapotban vannak, egyik a baloldali Keresztelő Jánosnak lesz majd az édesanyja, háttérben már ott a jelent a Jordánnal, baloldalt. A jobboldali pedig Jézus Krisztusé, az emberiség megváltójáé. A 16. századi ábrázolás után egy 17. század is, hogy egy északi mestert is megnézzünk, a holland Rembrandtnak csodálatos egyszerűségű és gyengéd ábrázolása. Baloldalt, hogy Zakariás kijön, idős ember már egy fiúcska vállára támaszkodik, feleségesen fiatal, aki időskora ellenére várja Keresztelő Jánost. A fiatal rokon Mária fölkeresi őt Júdea hegyei között. Ez az ábrázolás típusa a vizitáció. A vizitáció annyit jelent, hogy meglátogatás. Festők százai festettek e fajta képeket, csak most két jelentősebbet mutattam be. A második nagy típus Jézus születése, Hans Memling 15. századi ábrázolásán. Jól látható, hogy József sokkal idősebb volt, második házassága lehetett valószínűleg ez, Mária sokkal fiatalabb. A háttérben jól kivehető az ökör és a szamár, Ézsajás könyve első fejezetéből vannak itt. Az ökör ismeri gazdáját, a szamár a vemhének jászlát, csak az én népem nem ismeri az Istent. Említettem önöknek az előadáson, hogy mi az ökröknél és a szamaraknál nyomorultabbak vagyunk. Ezek a középkori festők ezt akarták kifejezni. Egyik kedvenc festőm Georges de Latour, 17. századi francia mester, a színeit a vöröstől a feketéig terjesztő kis sávban keverte ki, terjedő sávban keverte ki. Az asszonyok, ugye a pásztorok és pásztorok felesége, az idős József, menjünk közelebb a kép középpontjához, itt még jövendőlés formájában, jobb oldalt Jézus, de bal oldalt itt a kis bárány, íme az Istennek ama báránya, mondja itt Georges de Latour ezen a képen is. A bárány ráeszmél, hogy eljött az emberiség megváltója, aki a harmadik utat közli. A reneszánsz idején persze teljesen más felfogásban, eltávolodva nagyon a Bibliától ábrázolják a jelenetet, de hát ez az olasz és az északi festészet között ez a különbség végig tartós is marad, a reformáció is jól jelzi a határokat és a szakadékokat, mind a mai napig egyébként. A déli művészet visszatérni látszik néhány pillanat erejéig a biblikus szellemiséghez. Ribérának, a vezető spanyol barokk festőnek valóban gyönyörű, szép Jézus születése ábrázolása. A spanyol parasztemberek élete vonul fel ezen a képen, baloldalt, ugye itt József nem annyira idős, Mária komolysága is egy hívő embernek az elmélyültségét tükrözés, jobb oldalt ugye a két pásztor, illetve egy feleség, és az egyszerű jászol, tehát a 17. századi spanyol festészet néhány képviselőjében, talán az északi művészethez húz közelebb. Következő képünkön láthatjuk Rembrandt harmadik típus harmadik ábrázolási téma, bemutatás a templomban. Jézus ugye 8. napra körülmetélik, aztán bemutatják Jeruzsálemben. Simeon veszi a kezébe, háttérben Anna próféta asszony, baloldalt a nevelőapa és az édesanya. A megrökönyödés Mária arcán abból származik, hogy Simeon éppen most hozza tudomására, amit a Mikási jövendőlésben is olvastunk, hogy bizony nem csak megszületik a messiás, de arcul is verik. A te szívedet éles tőr járja át, mondja most majd Simeon. Rembrandt utolsó olajfestménye, ma a Stockholmi Nacionál Múzeum dísze, ahogy Simeon megköszöni Istennek, hogy beteljesedett a jövendőlés, amiről Mikás szólt, kezében a megváltó, háttérben Anna, aki szintén várta az ígéretek teljesedését, ketten a jeruzsálemi templomban imádkoztak, és a lélek megnyitotta a szemüket, és azonosították ezt a kis pólyás gyermeket nyilvánvalóan a Szentlélek vezetésével. Talán egy kis kinagyítást is hadd nézzünk, mert Rembrandt, amikor megfestette ezt a képet, nem tudta befejezni, tudnilik meghalt. Rembrandtnak a legutolsó festménye ez, gyönyörű festmény. A sárgának, a barnának elképesztően finom, változatos árnyalati a fehérig elmenőleg ott a homlokon, a kicsit az orr jobb oldalán, a galléron megcsillanva egy idős ember, akinek hetei, hónapjai vannak hátra, nem sokára meghal, de ezt várta, hogy világosságul legyen a pogányoknak és dicsőségére Izraelnek az, aki megszületik. Az igazán hív emberek tudták az Ószövetségben is, hogy nacionalista vallás nincsen. Ha jön a megváltó, nem csak Izrael megváltója, hanem az egész világ megváltója. Ennyit a Morbus Hungaricusról. A következő negyedik képünk, az angyal megjelenik az alvó Józsefnek, és felkelti őt a két fáradt ember, egyszerű emberek. Betlehemben, egy pajtában, egy istálóban. Igen, mert Heródes is ismerte a Mikási proféciát, a papok is ismerték, mindent ismernek mind a mai napokig az egyházi vezetők is. Ne gondoljuk azt, hogy tudatlan kis tejfeles szájú gyermekek. Mindent ismernek, csak éppen engedelmeskedni nem akarnak annak, amit az Isten mond. Ők, ezek az egyszerű emberek engedelmeskednek, látják ezt a szegények és örülnek. Küldi is Isten őket Egyiptomba, nehogy lemészárolják gyermeküket. Rembrandtnak megint csak nagyon híres, talán Berlinben látható olajfestménye, nézzék meg ezt a baloldali Józsefet. Hát igen, ilyenek az egyszerű emberek. Nem agresszív emberek, ezt talán rá van írva, de nem is depresszív emberek, hívő emberek. Most pihenik ki az egész utazás fáradalmát, az élet nyomorúságát. Mária is szinte eldől, ott van a kis pólyás baba a kezében. Jön a mennyből az angyal, és figyelmezteti őket arra, hogy távozzanak, mert Heródes is jön a porosztóival. Következő képünkön, ugye Magyarországon minden képet vitatnak, pár héttel ezelőtt vitatták a Murillónak a Bűnbánó Magdolnáját, most újabb vitatás készül a Szépművészeti Múzeum egyik dísze, Rembrandtnak, az alvó Józsefnek megjelenik az angyal, most azt akarják mondani, hogy ez nem Rembrandt. Se baj, ha nem Rembrandt, akkor Rembrandthoz hasonló nagy mű. Persze én avatatlan vagyok, nem vagyok művészettörténész, mégis ezt a képet rendkívüli módon szeretem, mert egy kicsit a közelebb megyünk, akkor láthatjuk, hogy ez a harán kompozíció is fönt a mennyei világnak az erőteljes, határozott beavatkozás, és József az egész élet törődöttsége, a fizikai munka, a kiszolgáltatottság. Igen, ezekről az emberekről is igaz Mikás jövendől is, hogy lenyúzzák a bőrt róluk, összeaprítják és kondérba megfőzik az embereket a világ hatalmasai, de ártani nem tudnak nekik. A lelküket nem tudják elpusztítani. A testüket meggyötörhetik a világ társadalmai, politikai rendszerei, egyik 19, másik egy hián 20, erőteljesen meggyötörnek bennünket, de aki a harmadik utat választja, az mindig föl tud állni. Itt is föláll. Rembrandt olajfestménye, föláll József és megy. Erőt kap. Az éjszakából kibontakozva ez a három ember, hogy egymásra van utalva, egy szabályos háromszögbe komponálta Rembrandt, Mária, a kis ded Jézus és
1: József arcát, mindegyik más felé néz, de mégis együtt vannak. Mária a férjére néz, a férje a sötét távolba néz, a gyermek talán itt előre, balra, kifelé néz, mindegyik más felé néz. Persze más az életkor, más a nem, más a lelki berendezkedés, mégis a hit összetartó ereje, az engedelmesség összetartó ereje, aki elesik is, de felemelkedik és engedelmeskedik Isten kérésének. Eközben Magyarországon, megint ajánlom a magyarkodóknak, ilyen műveket festenek, látjuk, lezongorázható a különbség, persze a mi hungaristáink számára, mi javunkra, az előbbi Rembrandt és az esztergomi Biblia Pauperum között nem kell mutatnom a különbséget. Magyarországon sajnos a Bibliát nem adták az emberek kezébe, máig is nagyon nagy harc az, hogy a Bibliát eljutassuk az emberekhez. Az iskolai oktatásban is alig van benne, nem is képezik rá a tanárokat. A középkorban mit csinált a fönnálló politikai rend? Hát rajzoljatok néhány metszetet, jól színezzétek be, aztán majd az emberek leolvassák róla azt, amit le akarnak olvasni. Így jöttek létre a Biblia Pauperumok, ezek közül az esztergomi Biblia Pauperumból való ez a részlet, menekülés Egyiptomba. Aztán ez a téma egészen a 20. századig, a szürrealizmus, a kubizmus festőig terjed, mehetünk is tovább a következő témánkra. Jézus, aki megszületett Betlehemben, felnevelkedett Názáretben. Názáret képét látjuk. Egyszerű családban, Józsefnek, az ácsnak a családjában, Murillónak, a vitatott bűnbánó Magdolnát szerző Murillónak az ábrázolása. Ezt látta Jézus, Betlehem környéki hegyek, mezők, itt telt az élete, míg fellépett, míg Izrael bírája lett, míg arcul nem verdesték őt, nagyra becsülték az én fiamat, mondja majd Zakariás próféta. Mehetünk tovább. És befejezésül hadd hívjam fel a figyelmüket, hogy Mikeás Ézsaiás kortársa. Ézsaiás prófétával azért nem foglalkozom, mert most kis prófétákkal foglalkozunk, egy-két-három lapot szerzőkkel. Hát ugye Jeremiás és főleg Ézsaiás könyve már 50-60 oldalra tehető. Szeretném, hogyha a kedves hallgatóink most legalább ezeket az egy-két oldalakat, jövő héten például két hét múlva Habakuk, összesen egy lap lesz két oldal. Kedves hallgatóink ezeket elolvasnák. Michelangelo freskója egyébként a római Sixtinából. És befejezésül, ahogy említettem önöknek, az erdős hegyen, a fölszántott Sion hegyén, aztán a 8. évszázad környékén a muzulmánok felépítették a maguk szent mecsetét, a Szikla dómot, az Omár mecsetet. Pár héttel ezelőtt is hallottuk, hogy milyen vérengzések színhelye volt ez a vidék. Egyébként nagyon szép ez a muzulmán építészet. Menjünk egy kicsit közelebb a falhoz. Ilyen mozaik, kirakásos, színes, szép és nagyon arányos, ízléses, elrendezésű ablakok, illetve bérletek ezek, amiket látunk, Jeruzsálem sorsa megpecsételődött. És hogy pecsételődött meg, még 132-135 előtt, 605-597-586 háromszor is Jeremiás siratja Jeruzsálemet. Azért illesztettem ezt a Rembrandt festményt a vetítés végére, mert Jeruzsálem összes ostromát, összes lerombolását, Sedékiás idején, Titus idején, Barkokba idején, talán összefoglalja ez a gyönyörű szép Rembrandt olajfestmény. Hátulról, mint a láva ömlik előre a tűz, mindent fölperzsel a városban. Jeremiás 40 évig figyelmeztette a város lakosait, hogy változzanak meg. Bal oldalával egy könyvre dől. Nincs kinagyításom most, de a könyvön ez a szó által lehet látni is, hogy ott betűk vannak a könyvnek az oldalán, Bibel, a Biblia. A Biblia szavaival, az előző proféták, Ézsaiás, Mikeás, Habakuk szavaival szólt Jeremiás is, aki a 70 éves fogságot előre közölte, nem hallgattak rá. De a profétában nem volt gúny, nem volt kárörvendés, együttérzés volt. Együtt sírt a népével, együttérzett a népével. Ezek voltak a proféták, és ez a mindenkori prófétai keresztény népnek a jellemvonása is. Köszönöm szépen a figyelmet a kérdésekre, tehát egy hét múlva a Benczur utcában kerülhet sor. Köszönöm a figyelmet, és viszont...

Elnézést a késésért, néhányan jelezték, hogy szeretnének jönni, részt venni, de késni fognak, rájuk vártam. Én magamnak is elég késős vagyok, úgyhogy jól esik, hogyha én kapom a kegyelmet, ilyenkor vissza tudjuk másnak is adni. Azért, hogy praktikusabb legyen a dolog, én itt fogok helyet foglalni, hogy mindenki lássa, itt tetszenek látni tőlem? Jó. Néhány mondatot csak előjáróban, hogy miről is szól ez a mai előadás. Amint tetszenek látni, a címe az a gyógyítás különböző szintjei. Volt itt ez az egész sorozat, egy 8 alapelv sorozattal kezdődött tavaly télen. Ez most zanzásítva majd bemutatásra kerül, azért azt tessenek észben tartani, hogy itt két előadás volt majdnem másfél óra, tehát nagyon sokat lehetett ezekről a témákról mondani, ezek most szükségszerűen nagyon-nagyon röviden fognak bemutatásra kerülni csak. Tehát a gyógyítás különböző szintjei a téma, és mindezt természetesen a betegségek szempontjából fogjuk megközelíteni, hiszen gyógyításra, gyógyulásra a betegségektől van szükségünk. A betegségek okai, hogyha valaki egészségügyben, gyógyászatban, természetgyógyászatban dolgozik, akkor előbb-utóbb mindenki valamilyen véleményt és egy tapasztalatot össze fog magának foglalni, megfogalmazandó azt, hogy honnan is származnak a betegségek, mik eredeztetik őket. Most az én tapasztalataim szerint és másokkal való egyeztetés után ez a következő négy, amit én megfogalmaztam volna. A belső szennyeződés és a mérgeződés az első számú kiváltók a betegségeinknek. Hiányos táplálkozás a második, genetika a harmadik, és a negyedik pedig az elmeállapotunk. Ezekről is szólnék néhány szót. A belső szennyeződés alatt mit is értünk, vagy a mérgeződés alatt? Hát Miskolcon van ez az egész sorozat, az előadás, és az emberek többsége most már városokban él, nem csak itt Magyarországon, hanem Európában és Amerikában is. Városokra pedig nem éppen a legtisztább levegő, nem éppen a legtisztább víz és táplálék ellátása jellemző. Biztosak vagyunk abban, hogy ez a levegő, ez a víz, az a táplálék, amit mi fogyasztunk, ez teljesen tiszta. Ennek éppenséggel az ellenkezőjéről lehetünk meggyőződve, hiszen minden tudományos bizonyíték azt mutatja, hogy mindegyik közeg, amelyet a testünkbe eresztünk, hiszen ezek mind a testünkbe érkeznek majd, ezek egyre szennyezettebbek, és sajnos a sejtjeink ezekből fognak felépülni. Nem várhatjuk el, hogy teljesen tiszta sejteket és testet kapjunk, amikor maga az alapanyag, az építőanyag az szennyezett. Tetszik látni itt a különbséget a két kép között. Manapság sajnos az emberek legtöbbje nem a saját kertjéből táplálkozik, hanem kész árut vesz. Ezek az áruk pedig a legnagyobb többségben mesterségesek, vagy pedig már a végletekig finomítottak, azaz a bennük levő tápanyag nagyon-nagyon hiányos. Az ember már jó részt szinte ebetűkből álló sejtekből áll össze. A jobb oldalon az egy ideális dolog lenne, amit szeretnénk, hogy mindenki el tudjon érni, és mindenki belássa ennek a szükségességét. Sajnos nem tartunk itt, és valószínűleg nem is fogunk soha, hogy ez mindenki életében megvalósulhasson. A hiányos táplálkozás nem feltétlenül azt jelenti, amire rögtön asszociálunk, hiszen itt a legfejlettebb világban, Európában, Amerikában minden táplálék bőségesen a rendelkezésünkre áll. Csak ugyan a világnak legnagyobb része, tehát kétharmada a fejlődő világ országai, azok a szó szerinti hiányos étkezést szenvedik el. Mi viszont egy olyan jellegét ennek, ahol táplálkozás élettanulag hiányos a táplálékunk. Tehát tudjuk azt, hogy a földjeink egyre inkább kimerülőben vannak tápanyagot tekintve, nem vigyázunk úgy sem a földjeinkre, sem az ételünk termesztésére, mint ahogy kellene, ezért életfontosságú anyagok hiányzanak, vagy csökkent mennyiségben vannak benne a táplálékainkban. Megint csak jön a kérdés, hogy akkor, ha hiányosak a táplálékaink, ha csökkent táplálkozás élettanulag a jellegük, akkor hogyan várhatjuk el, hogy egészségesek legyenek a belőlük keletkező, épülő aminosavak, fehérjék, sejtjeink és maga az egész szervezetünk? Így aztán elképzelhető ez a faramúci helyzet, amit itt kérdésképpen tettem fel, hogy túl sokat eszünk, és közben mégis hiányos a táplálkozásunk, mégis alultápláltak vagyunk. Ez azt jelenti, hogyha konkrétabban ki kell mondani, hogy mindannyiunkban van valamilyen fajta hiány. Ez jelentkezhet betegségekben, fertőzés, járványra való
érzékenységünkben, krónikus fáradtságban és bizonyos szerveinknek az alulműködésében. Következő okként a genetikát írnám fel. Van, aki szinte mindent ennek a rovására ír, ezt nem tartom helyesnek, hiszen a genetika, ahogy majd azt hiszem, hogy 2 hét múlva lesz majd a következő előadásunk pontosan erről, majd meglátjuk, hogy egészen másfajta szerepet játszik, mint amit eddig nekünk tanítottak. Nyilvánvalóan szerepe van, és leírni nem lehet. Van egy ilyen mondás, hogy minden lánc olyan erős, mint amilyen a leggyengébb lánceme, ugye? Elképzelhető az, hogy az emberek születésekor minden szervünk egyforma erős, vagy vannak esetleg gyengébb, sérültebb genetikailag, vagy születés alatt sérültebb szerveink? A legtöbb embernél ez a helyzet áll fenn, és ilyenkor 2 kérdés merül föl. Az egyik, hogy vajon melyik szerveinkbe fognak a kívülről beérkezett mérgek távozni, amelyeket a szervezetünk nem tud kilökni. Nyilvánvalóan a leggyengébb szerveinkbe, és hova mennek a tápanyagok, azok pedig az erősebbekbe, hiszen azok jobban fogják igényelni, és jobban fogják tudni elvenni azt, amire nekik szükségük van. Ez azt jelenti, hogy ez a dikotómia, ez a helyzet, ez tovább fog fokozódni, és így áll elő majd az a helyzet, hogy a leggyengébb szerveink fogják végül is a halálunkat okozni. Ezzel sokan tisztában is vannak, hiszen tudják, hogy családi örökségként hoznak egy, úgymond egy szívbetegséget, tüdőbetegséget, cukorbetegséget, stb. És ezért tudják, van olyan ismerősöm, akinek a nagyapja 42 éves korában halt meg, az apja 41 éves korában, és amikor 40 éves korában egy lépcsőn kellett felszaladnia, és a mellkaszorító érzés jött, akkor azt hitte, hogy ő is vége van, mert itt van az ideje. Csak erre ő kapott egy ilyen kegyelmi figyelmeztetést az élettől, neki ez egy figyelmeztetés volt, ami után megváltoztatott bizonyos dolgot, és el tudta kerülni, és most már 85 éves, és nem sújtott ez a családi átok. Tehát a leggyengébb szervünk, hogyha okozza a halálunkat, akkor nyilvánvalóan, ha tudatosan éljük az életünket, ezeket a szerveket lehet erősíteni ezáltal az életünk minőségét, és az életünk hosszát meg lehet javítani. Tehát erősíteni kell a szívünket, májunkat, a tüdőnket, az emésztőrendszert, az immunrendszert és bármit, amiről tudomásunk van. Negyedik okként az elmeállapotunkat írnám oda, hiszen én mikor egészségügyet tanulmányoztam, akkor nekünk úgy tanították, hogy az ember az egy pszichoszomatikus rendszer. Ez azt jelenti, hogy az elme hatással van a testre, a fizikai anyagra, és fordítva. Ezt valószínűleg mindannyian tapasztaltuk már az életünkben, és van rengeteg példa, amikor én kórházban is dolgoztam sok éven keresztül, és óriási különbségeket lehetett észrevenni hasonló betegségben szenvedő betegek között, abban a tekintetben, hogy ki tekintett optimistán a kifejlet elé, és ki tekintett pesszimistán mindenről lemondva. Rákos betegek, illetve, tehát ők a legjellemzőbbek, de krónikus, terminális betegségekben szenvedőknél lehet legjobban észrevenni azt, hogy a le nem kezelt negatív érzelmeik, ami lehet hosszú éveken, évtizedeken tartó vádaskodás, haragtartás, gyűlölet, viszály, a meg nem bocsátani tudás, ez leginkább őket károsítja. Az ő szervezetükben él, úgymond ez az érzelem, a másik lehet, hogy semmit nem tud róla, és a saját magunk életét, érzelmét tudjuk megrövidíteni, megkárosítani. Tehát, hogyha a betegségeknek vannak ilyen törvényei, akkor elképzelhetője az, hogy az egészségnek, az egészségességnek is vannak törvényei. Úgy gondolom, hogy ez a helyzet, és most ezekbe tekintenék be egy picikét. Az egészségnek a törvényei, azok ezek az alapelvekben összegződnek, amikről majd beszélni fogunk, tehát ezt lehetne egészségvédő és helyreállító életmód alapelveknek nevezni. És ezek azért legjobbak, legegyszerűbbek, mert bárhol, bárki számára elérhetőek, és használhatóak. Tehát meg lehet fogalmazni azt, hogy az egészség, vagyis nem egyszerűen a betegségnek a hiánya, hanem egy ennél sokkal optimálisabb helyzetről beszélünk, egy igazi optimális életről, tehát az egészség és a gyógyulás a jó életszokások szilárd fundamentumára kell, hogy épüljön. Tehát ez az alap, amire az egészségünknek a házát tudjuk építeni. És ennek az alapnak minden pillére elengedhetetlen, tehát mind a 8, amiről beszélünk, biztos, hogy valaki fogja találni úgy, hogy az egyik fontosabb, mint a másik, vagy nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon. Mégis mindegyik elengedhetetlenül fontos. Ha ezek közül bármelyik hiányzik, akkor ez egy nagyon
kulcsfontosságú kijelentés, lehetne vele vitatkozni, de úgy gondolom, hogy alá tudom támasztani, az élet megáll, vagy pedig már nem éri meg élni, olyan életminőség csökkenést fogunk tapasztalni. Így aztán ezek az egészség fenntartására és megőrzésére szolgáló megelőző eszközök, tehát preventív eszközök, de ugyanúgy a gyógyhatások is jelentkezik, hogyha betegség van. Ezekről beszéltünk, aki részt vett, látok egy-két ismerős arcot, a részt vett vagy a Perecesi, vagy a Gárdonyi sorozatban, azok már ismerősek lesznek ebben a témában, de vannak ismeretlen arcok is, tehát el kell, hogy mondjam őket. Ezeket nagyon érdekes sorrendben, egy ilyen akronimában vannak rakva. Az angol kezdő szavak adnak ki majd egy új szót, illetve két szót, egy kifejezést. Tehát nézzük végig őket. Nutrition, azaz táplálkozás az egyik alap. Exercise, mozgás, testmozgás a következő. Water, víz, vízivás, illetve a víznek az alkalmazása. Sunshine, azaz napfény. Temperance, mértékletesség, önmegtartóztatás. Air, főleg, hogyha tiszta, azaz tiszta levegő. Rest, pihenés, nyugalom. És trust, hit vagy bizalom lehet így fordítani. És hogyha megtetszenek nézni, akkor az első betűiket összeolvasva felülről lefelé, new start, ez az angol kifejezés, ami kijön. Tehát ez azt jelenti, hogy új kezdet. Ez nagyon érzékletesnek és fontosnak találom azért, mert hogyha valaki ezeket az alapelveket tudatosan és folyamatosan, következetesen elkezdi alkalmazni az életében, akkor az életében egy új fejezet, egy új kezdet jöhet létre. Az előző betegségeket, az előző optimálisnál kevésbé ideális állapotot el lehet felejteni, hiszen életminőséget, éveket és életet nyerhetünk általuk. Ezekre az alapelvekre több kórház, szanatórium épül, és ezért most egy picikét ezekbe bele is nézünk. Még egy-két mondat. A betegség általában a szokásainknak az eredménye, hogyha ez így igaz. Hiszen látható, hogy ezek közül bizony nagyon sokat tudunk befolyásolni azzal, hogy hogyan alkalmazunk őket az életünkbe, tehát lehet szokásról beszélni. És ha ez így igaz, akkor ki lehet jelenteni, hogy a betegség a szokásaink eredménye döntő többségben, méghozzá ahhoz képest, hogy mennyire vagyunk engedelmesek, vagy éppen engedetlenek az egészség törvényeivel szemben. És amikor helyreállítjuk ezeket a helyes szokásokat, vagy éppen megteremtjük az életünkben, ha eddig nem voltak, akkor nem csak a tüneteket kezeljük, hiszen erre nagyon sok minden képes, hanem a betegségnek a kiváltó okait, és ez pedig a legfontosabb különbség. Még egy nagyon fontos dolog, amikor ezekről beszélünk, teljesen egyértelmű, hogy ezeket az elveket mindenki használja több-kevesebb, valamilyen mértékben. Amiről mi beszélünk az az, hogy ezeket hogyan tudjuk idealizálni, optimalizálni az életünkben, tehát hogyan tudjuk megkeresni és megtalálni azokat a szokásokat, amelyekkel ezeknek a pilléreknek mindegyike ideális szintre fog érkezni az életünkben. Vajon melyikkel kezdhetjük, melyik alapelvel? Tehát ezt felülről látjuk Los Angeles-t, amelyik a világnak a smog fővárosa. Láthatjuk, hogy a völgyben hogy megtelepszik a sötétbarnás köd, füst, ezt felülről, hogyha a repülővel érkezik valaki, akkor ezt nagyon érdekes jelenség. Ez gyakran úgy is ott lehet, hogy a benne levő emberek már nem is vesznek róla tudomást. Ez nem jelenti azt, hogy a testük, a sejtjék nem fogják észrevenni, és nem károsulnak majd általa. Tehát most igazából nagyon részletezni nem fogom ezt az alapelvet. Amit szeretnék az, hogy a legfontosabb alapelv, amit ezzel kapcsolatban tudunk, itt is megint 30-40 percet lehetne erről beszélni, az emberek legnagyobb része nem lélegzik helyesen. Hogy miért? Annak több oka is lehet. Ha egy újszülöttet megnézünk, akkor akár hason fekszik, akár háton, láthatjuk, hogy ő nem törődik a küllemével, nem törődik azzal, hogy mit gondolnak róla az emberek, ő bizony a hasán keresztül lélegzik. Nem baj, hogy egy kicsit kidudorodik, hogy nem a koszkohas látszik, hanem az a lényeg, hogy ez az optimális. Ők hasi légzést használnak, aminek az a lényege, hogy a hasüreget és a mellkast elválasztó vastkos izom, a rekeszizom dolgozik.
Tehát nem a mellkasunkkal és a borda közti izmainkkal emeljük meg a mellkasunkat, ahogy most már férfiak és nők gyakran teszik ezt, hiszen szűkek a ruháink, a legjobb formánkat kell mutatni az embertársaink felé, és hogyha a hasunk kidudorodik, az akár van rajta hájréteg, akár nem, nem a legszebb dolog. Nekünk erre oda kell figyelni tudatosan, és hát ezzel egy nagyon rossz szokást veszünk föl. Sajnos ez már gyerekkorunkban iskola rendszer alatt elkezdődik, hiszen az iskolapad sem ebből a szempontból lett tervezve, hogy a légzésnek és a testtartásnak a legjobban segítsen. Ilyenkor, hogyha engedjük, hogy a hasfal mozogjon, sokkal több energiát is meg tudunk takarítani, és plusz levegőhöz fogunk tudni jutni. Ezt legérdekesebben akkor tudtam megfigyelni, amikor nyaki bénult emberekkel beszéltem, tehát egy C4-es bénulás, amikor már nem mozog nekik a T8-10-től lefelé, akkor ő nekik muszáj a borda közti izmok segítségével lélegezni. És elmondják nekem, amikor például hosszabban kell beszélniük, hogy nagyon hamar kifáradnak ahhoz képest, ahogy előtte volt, pusztán a beszéddel. Mert az alhasi légzés, a rekeszizom segítségével történő légzés sokkal hatékonyabban kreál, teremt egy ilyen vákumot, amely be fogja vinni a levegőt a tüdőnkbe, mint hogyha nekünk erre tudatosan oda kéne figyelnünk. Arról nem is beszélve, hogy... Ja, bocsánat, még egy kép ide tartozik. Arról nem is beszélve, hogy a legtöbb ember felületesen, épp ezért szinte kapkodva, és nagyon gyakran, túl gyakran lélegzik. Az egyik legérdekesebb példa ennek szemléltetésére, ugye amikor volt az előadás, akkor azt hiszem, hogy ötfajta légzést is bemutattam, amit lehet az életünkben alkalmazni, testi vagy lelki frissítésre, tehát kávé helyett detoxikáló és különböző légzésformák vannak. Az egyik legérdekesebb, amit egy Yuchi Pines nevű intézetből tanultunk, amit vérnyomás csökkentésre lehet nagyon-nagyon hatékonyan használni, az egy 4-7-9-es számon alapuló belélegzési rendszer. Ez azt jelenti, hogy 4 másodperc alatt lélegzünk be méghozzá jó mélyet. Ezután 7 másodpercig visszatartjuk a lélegzetet, és utána 9 másodperc alatt, tehát nagyon lassan kilélegezzük ezt. Ha összeadjuk ezeket a számokat, 4, 7 és 9, mennyit kapunk? 20-at, így van. Tehát ez azt jelenti, hogy 1 perc alatt hányat lélegzünk? 3-at, így van. Tehát ez egy nagyon-nagyon lassú légzés, lehet hívni lassú vagy mély légzési technikának is. Az emberek nem mindegyikénél, de döntő többségénél, ez például, ha 2-3 percig csináljuk, 5-10 értéket a vérnyomásból le tud vinni, de volt olyan, akinek mondjuk az 5. percnél kezdett hatni, viszont a 10. perc már 20-25 értéket levitt a vérnyomásából. Nem is ez lenne a legfontosabb, ez egy nagyon fontos fegyver a vérnyomás elleni küzdelemben, a magas vérnyomás elleni küzdelemben, hanem az, hogyha... Tehát ezt fegyverként tudjuk ilyen esetekben használni. A legfontosabb az lenne, hogyha megtanulnánk természetesebben lélegezni, és ezt tennénk szokásunká. Tehát, hogyha akadályozva van az oxigén a testbe érkezéskor, akkor ennek különböző következményei lehetnek, majd nézzük ezt is. Mi az, ami akadályozza? Tehát beszéltünk a tartásról, a felületes légzésről. Étkezési szokásaink is befolyásolhatják. Hiszen a magas zsírbevitel, illetve a magas trigliceridek a vérben, ezek mind az oxigén felvételi képességet is befolyásolják. Nyilván a magas koleszterin szint, a dohányzás is fogja ezt befolyásolni. És van a légszennyezés, az élet vagy a munka a füstös környezetben, amit sajnos nem tudunk annyira befolyásolni, de az első részében levő felsorolt dolgokat igen. Hogyha ez a helyzet, akkor mi az, amit tudunk tenni ezek ellen? A legegyszerűbb dolgok, illetve hát a legtöbb ember számára a legegyszerűbbek azok, hogyha levegőszűrést alkalmazunk a munkahelyen vagy az otthonunkban, illetve a tartást tudjuk javítani. Persze szokásként ezt is nehezebb már, mintha időnként csak felkapjuk rá a fejünket. A többit azért írtam egy kicsikét külön, mert azokat az emberek már nehezebbnek tartják, hiszen ott már hosszabb ideig kell tevőlegesen tenni valamit, tehát szokássá kell tenni azt, hogy több időt töltsünk kint a környezetben. Nem dohányozni, nagyon sok ember tartja nehéznek vagy lehetetlennek ezt. Koleszterint csökkenteni és a mozgást jobban alkalmazni az életünkben. Következő alapelv a napsütés, amint lehet látni, napfény. tulajdonképpen ezzel kellett volna kezdeni még a levegő helyett, hiszen az életünk
Már néhány perc után megszűnik, hogyha nincsen levegő, de a napsütés a napfény nélkül ki sem alakult volna. Nem véletlenül imádták istenként a napot az ősi civilizációnkban. Itt van az egyik legősibb példája, nem ő a legősibb, ahonnan tudjuk, hogy napimádó civilizáció volt, de ez az egyik legősibb fennmaradt dokumentum a maga konkrétan nap himnuszról, ahol Eknaton fáraó már leírja, hogy anya öltől kezdve miket tesz értünk a napfény. Érdekes, hogy Hippokratész, ugye az időszámításunk előtt 4. században élt görög orvos, már kötelezővé tette az őnála orvosi tanulmányokat folytatóknak azt, hogy ismerjék meg az évszakokat és az évszakok alatti fizikai, testi történéseket és a külvilágban való történéseket, mert hogy már szerinte ezek a fizikai és mentális egészségre is hatással voltak. A melankóliát az hogyan mondanánk ma modern nyelven? Depresszió, így van, így van. Szerinte a szabadban végzett testmozgás az a depressziónak a gyógyszere. Ezt nagyon sok embernél most is lehetne alkalmazni, mert ahelyett, hogy bent szunnyogunk a sötétben, és hallgatjuk ugyanazt a zenét, vagy számot, vagy kikapcsoljuk a telefont és a lámpát, ez bizony nehéz nagyon duzzogónak és depressziósnak lenni kint a napfényben, a friss levegőn. A helioterápia szintén már említésre kerül ennél a fáraónál, akit említettünk az előbb. Hérodotosz megemlíti az ő történelmi könyvében a Peluziumi csatát, ahol a perzsák és az egyiptomiak ütköztek meg, és ő néhány évtizeddel ezután meglátogatta a csatának a színhelyét, és leírja, hogy az egyiptomiaknak a koponyája, ugye a két hadseregnek a halottai el voltak különítve, az egyiptomi koponyákat szinte nagyobb kődarabbal sem lehetett betörni, míg a perzsákét egy kisebb kavicsal alig érintése is már be tudta szakítani. Ő és sokan mások ezt annak tulajdonították, hogy az egyiptomiaknak kopasza volt borotválva a fejük, és állandó napsütésen voltak, míg a perzsák, ők védekeztek a hőség ellen, ilyen kis filc sapkákat, kalapkákat hordtak, és ezáltal náluk a kopasság is gyakoribb volt, illetve lehetett látni, hogy a csontjaikra is már hatással volt. A középkori feljegyzések szerint is például ugye szűk kis sikátorok voltak, még nem figyeltek oda ennyire, arról nem is beszél, hogy a higiénia is hagyott némi kívánivalót maga után, de feljegyezték már akkor is, hogy ugyanabból az utcából, a napos oldal házaiból jóval ritkábban vittek el pestis alatt is hullákat, halottakat, mint az árnyékos oldalból. Modern kísérletek is megmutathatják, ezt látjuk a Peti csészét, ahol a napos részen nem látjuk a baktériumtelepeket, míg az árnyékos részen igen. Illetve legújabb kutatások még a diftériát is hozzápróbálják a napfolt tevékenység aktivitásához csatolni. Tulajdonképpen az 1800-as évek vége felé volt már az, ahol elkezdték konkrétabban tudományos alapon kutatni napfénynek a hatásait. Itt látható is, hogy Dr. Sun, azaz napfény doktor úr van a bőröngyére írva. Igazából, tehát ez is egy hosszabb előadás lenne, Oscar Bernhard volt az első, akit meg kellene említenünk. Ő egy háborúban egyetlen egy beteget sem veszített, pedig ugye voltak csonkolásos sebek, és kint a sárban mindenféle szennyeződés bejutott még a nyílt sebekbe, és nem veszített el egyetlen beteget sem üszkösödés vagy tetanusz miatt, és ugye odaírtam zárójelben, nem volt még akkor antibiotikum, sem szulfonamid. Nagyon-nagyon fontos. Őt fel is terjesztették orvosi Nobel-díjra, nem kapta meg. A következő orvos viszont, igen, ő egy norvég orvos, Niels Finsennek hívják, ő 1903-ban már megkapta a bőrtuberkulózis kezeléséért, és őt nevezték el a fotobiológia atyának is. Ő egyébként nagyon-nagyon beteges ember volt, pontosan ezért is adta orvosságra a fejét, mert saját magát szerette volna meggyógyítani. Ő találta ki ezt a kis szerkezetet, amivel lupuszt, tehát bőrfarkast tudott gyógyítani. Láthatjuk azt, hogy itt ezen a szerkezeten több nővér, több betegen tud egyszerre dolgozni. Itt láthatunk egy előtte-utána fényképet, tehát ezek hatalmas nagy dolgok voltak, hiszen ez egy rendkívül deformáló és örök életre nyomothagyó betegség volt. Itt pedig azt látjuk, hogy a korának egyik leghíresebb amerikai orvosa, Kellogg, mikor meglátogatta őt, elsajátította ezt a technikát, és itt pedig ő a Battle Creek-i szanatóriában alkalmazza ugyanígy a napozást az ő saját betegein, illetve ő kitalálta a saját elektromos fényszekrény berendezését a hűvösebb és sötétebb napokra.
De August Rollier volt az, egy svájci orvos, aki a leghíresebb helioterapeuta és a legnagyobb eredményeket is érte el. Őneki láthatjuk itt a Lefrény kastélyát, ahol egy szanatóriumot rendezett be. Ez a legelső klinikája, Le Chalet, itt láthatjuk, ahol a kisgyerekeket gyógyítja. Itt már mindannyian egészségesnek tűnnek, de láthatjuk azt, hogy nagyon beteg formában érkeztek hozzá. Tehát láthatjuk itt egy előrehaladott gerinc tuberkulózisban szenvedő kislányt, aki 18 hónapi napfénykezelés után már így néz ki. A kisfiúnak is rendkívül sokat javult az állapota. Ezt a hölgyet még 20 évvel később megtaláltam egy francia orvosi könyvben, ahol szintén kicsattanó egészségnek örvendett. Nem így nézett az életnek elébe, amikor elment arra a kezelésre. Nagyon-nagyon fontos az, hogy az épületek tervezésénél is bizonyos alapelvek már megmutatkoztak, hogy hogyan a legpraktikusabb építeni, hogy könnyen szellőztethető és egész nap fénydús legyen a helység. Ezeket sajnos már most mind elfeledtük, és szinte spanyolviaszként kell újra feltalálnunk. Sajnálatos dolog nagyon. Hiszen az egész életünket, itt ahogy írtam, hangulatunkat, magasságunkat, egészségünket, életerőnket befolyásolja az. Különösen fontos az abból a szempontból, hogy most kezdődik, ugye nem sokára itt lesz a kronológiai tavasz, és nagyon-nagyon fontos, hogy most ki tudunk jutni a sötét szobákból, és magunkba szívhatjuk ezt az éltető erőt. Itt még egy kis megjegyzés az, hogy bent a szobában 150-800 luxot tudunk mérni, még az északi országokban, sötétben is 1000 luxot folyamatosan tudunk mérni, egy nyári verőfényes napon pedig 100.000 luxot, tehát óriási a különbség a fényerő tekintetében. Napfénynek a hatásait nem fogom mindegyiket felsorolni, tudjuk nagyon-nagyon, hogy a D-vitamin és a koleszterin szint, a szívbetegségek és a magas vérnyomás javításában, csökkentésében óriási szerepet játszik. Nagyon fontos az, hogy a szemeinket se takarjuk el, nyilván nem azt jelenti, hogy közvetlenül a fénybe nézzünk, de szemeinken keresztül is kapjunk, mert rendkívüli hormonháztartásbeli stimulációt kapunk ezáltal. És a testmozgáshoz hasonló hatásai is vannak a napfénynek. Hát itt ugye a víz lesz a következő alapelv, ezek olyan képek, amelyeket szerintem mindannyian szeretnénk közelebbről nézegetni, de a víznek, ennek a csodálatos szernek, amely két levegő molekulából áll, ugye oxigénből és hidrogénből, és kapjuk ezt a csodálatos oldószert és hordozószert, és amivel a testünknek a legnagyobb része is felépül, tehát szoktuk mondani, hogy 60-70%-a a testünknek, ezt nyilván pontosan nem lehet tudni, másrészt pedig az életkor előhaladtával ez folyamatosan csökken sajnos, de az izmainak a 75%-a, az agyunk 70-85%-a vízből áll, sőt, még a csontjainknak, ennek a kemény szerkezetnek is 20-25%-a vízből áll, a vérnek pedig a legnagyobb része 93%-a. Ez azt jelenti, hogy ha nem kapjuk meg a szükséges vízmennyiséget a testünkbe, akkor különböző károsodásokat fogunk szenvedni, hiszen minden egyes belső folyamathoz vízre van szükség. Ha az oxigénre szükségünk van, de az oxigén is a vér által jut el a sejtekhez. Hogyha nem kering a vérünk rendesen, akkor hiába lélegzünk normálisan, sem az oxigén, hiába táplálkozunk, sem az étel, sem a gyógyszer, de a gyógynövény sem fog eljutni a sejteinkhez, ahova ugye szeretnénk, hogy eljusson. Tehát nagyon-nagyon fontos odafigyelni arra, hogy a keringésünk és az egész vízünk hidratálva legyen. Tehát írtam, hogy általános szállító és oldószer síkosítja az ízületeket, és minden egyes szervünk, sejtünk át kell, hogy itatódjon ezzel az anyaggal. Ha nem iszunk eleget, akkor ugye mondtam, hogy különböző hatásokat fogunk tapasztalni, ezt sem fogom az egészet felsorolni, de nyilvánvalóan besűrűsödik a vérünk, bár ez igazából az utolsó között van, hiszen a szervezetünk tisztában van azzal, hogy a vérellátás a legfontosabb, ezért minden egyes más folyamatból inkább elvonja a vizet, hogy a vérkeringés fel tudja tartani minél tovább. De előbb-utóbb ez is károsodni fog. Az agyunkban levő víz, a bőrünkben, a belső szervünkben levő víz, a vizeletünknek a kiválasztása mind változni fog, és maga a testfunkciónk is károsodni fognak, tehát kimerültség és különböző más tünetek lesznek. Ide felírtam a vízveszteség veszélyét, tehát 1-2%-os csökkenés már lehet látni, hogy különböző enyhébb és súlyosabb tüneteket fog okozni.
5%-a nyilván még súlyosabb, tehát lehet látni, hogy milyen tünetek vannak, és amikor a 10% elvesztéséről beszélünk, akkor ott már olyan rendkívüli tünetek fognak megjelenni, amelyek már az életfunkcióinkat és magát az életet is veszélyeztetik, ahogy tetszenek látni. Mikor és mit ígyunk? Nyilvánvalóan, hogy nagyon sok folyadék áll a rendelkezésünkre, a leginkább javolt az csak a tiszta, friss víz, miért? Nem igényel emésztést, nem izgatja a gyomrot, nincs benne kalória, tehát nincsen semmi olyasmi, ami akár ezt az első két dolgot kiváltaná. Nem zavarja meg egyáltalán a testnek a működését. Ha túl sokat viszünk be, a testünk rendkívül egyszerűen meg tudja oldani, tehát semmiféle problémát nem jelent. És nyilvánvaló, hogy korán reggel már a legjobb, hogyha elkezdjük. Én például ébredés után akár egy fél litert, litert is meg tudok inni, mielőtt a reggeli sorra kerül, hiszen ilyenkor az emésztőrendszer tisztítása, az újra szervezetnek való bekenése és a felkészítése az előtte álló napra, ez már megtörténhet. És vannak ilyen angol száz országban, ahol unciákban számolják és fontokban a testsúlyt, nálunk ugye liter van és kilogram, tehát különböző számítási módok vannak. A legegyszerűbben úgy lehetne ezt megfogalmazni, hogy annyit igyunk, hogy a vízeletünk mindig szaktalan és szintelen legyen. Amikor nem az, akkor tudjuk, hogy kicsit le vagyunk maradva a vízivással. Tehát ezért lehetne ezt a kalóriamentes csodának használni. Nem csak belülről lehet a vizet alkalmazni, hanem külsőleg is. Az egyik nagy példaképem, akitől nagyon sokat tanultam, Richard Schultz, egy amerikai természetgyógyász, és Dr. Agatha Thrash, ők nagy alkalmazói ennek az elvnek. Tehát látjuk azt, hogy a forró és a hideg víznek különböző fiziológiai, élettani hatásai vannak. Ezeket tudjuk kihasználni a testünk bizonyos területeinek a stimulálására, a vérkeringés befolyásolására, és ezáltal a gyógyulás és a betegség befolyásolására. Nagyon érdekes, amit a Richard Schulze írt, ezt felolvasnám, mert ez volt az a végső mozdulat, ami meggyőzte őt arról, hogy bármilyen tinktúrákat, cseppeket, gyógynövény kivonatokat tud rendkívül ügyesen ő előállítani, mégis a vízterápia az, amit a legnagyobb előszeretettel és eredményességgel tud használni. Ő ezt írja visszaemlékezésében. Elmentem Hot Springsbe, és egy kicsit meglepődtem, mikor idős embereket láttam a csarnokban, mind púposak voltak, és hát ott folyt a nyáluk a padlóra. Azt gondoltam magamban, hogy egy szanatóriumban vagyok, de mivel az volt kiírva, hogy eredeti fürdőkezelés, ezért bementem. Az első dolog, amit csináltak, az az volt, hogy beraktak egy forró fürdőbe, egy óriási kádba, ami tele volt ezzel a forró termálvízzel. Amíg bent voltam, megitattak velem 8 csészinyivel ebből a forró vízből. Belülről is és kívülről is majd megfőttem. 15 perc múlva felállítottak és beraktak ennek a víznek a gőzébe, és ott gőzöltek. Azután beállítottak egy szobába, ahol körülbelül 20 zuhanyrózsa volt, és elfordították a csapot, és jeges vizet irányítottak rám minden irányból. Azt hittem, hogy kiugrom a bőrömből. Azt hittem, belehalok. Azt hittem, hogy szívinfarktus fogok kapni, de nem történt semmi. Kivettek a jeges vízből, visszaraktak a forró fürdőbe, aztán hideg vízbe mártottak, aztán bevittek egy szobába, ahol a falon körben mindenhol radiátorok voltak, majd beáztattak a forró vízbe, és jeges pakolásokat raktak a testem különböző pontjaira, hogy serkentsék a keringést. 30 percnyi ilyen kezelés után betettek egy tolókocsiba, kivittek egy csarnokba, ahol csak ültem púposan, nyöszörögve, és folyt a nyálam a padlóra. Láttam az autómat az utca túloldalán. 2 órán át nem tudtam kiszállni abból a tolókocsiból és elmenni az autómig. Ekkor fedeztem fel a hidroterápia, a hideg és a forró víz erejét. Ez az, amit a régiek tudtak. Ezt tudták Németországban, a régi természetgyógyászati klinikákon. Tudták, hogy olyan változást hozhatnak a szervezetben, amit nem lehet máshogy elérni, csak a hideg és a forró víz által. Úgy éreztem magam, mintha valaki kivette volna az izmokat a testemből, és új izmokat és ízületeket tett volna be a helyükre. Úgy éreztem, mintha újjászülettem volna. Úgy éreztem, mintha 15 éves lennék. Hihetetlen volt. Nem mindegyikünknek adatik meg, hogy elmenjünk egy ilyen fürdőhelyre, és egy ilyen kezelésen részt vehessünk, de ezt az elvet otthon is tudjuk használni. Ez a könyv, amit az előbb említett Dr. Agatha Thrash írt a férjével, aminek otthoni gyógymódok a címe, és úgy tudom, hogy lehet kapni itt is. Ugye, Katika, van belőle? Van még, jó. Tehát megvan ennek már a magyar fordítása,
Ebben nagyon sok ilyen dolgot olvashatunk, tehát itt néhány dolgot mutatnék be, nyilván a forró és a hideg víz, ez, hogyha külön edényekben tárjuk, akkor otthon saját magunk is tudjuk alkalmazni, lábfürdőt tudunk venni, illetve vannak olyan dolgok, amikhez egyedül már nem vagyunk képesek, tehát hogyha lábfürdőt veszünk és bebugyoláljuk magunkat, magát a lavort is, hogy a gőz, a forróság ne a levegőbe menjen, hanem minket tápláljon, akkor ez jobban fel tudja erősíteni a hatását, de ide már segítségre is szükségünk van. Illetve vannak pakolások, mellkasra, hasra, hátra, fájós végtagokra helyezett pakolások, ahol szintén váltjuk hideggel, a hideget a meleggel. Itt szintén egy segítségre van szükségünk, egy második emberre. Nyilván meg lehet oldani a szaunában és az úgynevezett orosz gőzfürdőben, ahol a fejünk lóg ki, tehát az hűtve van így, úgymond, és az egész testünk pedig benne van. De ennek megint csak van egy olyan vonzat, hogy nem mindenki tud egy ilyen helyre elmenni. Ezt szintén meg lehet csinálni ilyen helyi, otthoni kezeléssel, tehát egy székre ülünk, ahol forró vízben van a lábunk, és alatta pedig egy ilyen kis edényben forr a víz, aminek a párája, a gőze szintén táplálja, és valamilyen fürdőszobai függönnyel, vagy ilyen gumilepedővel be vagyunk takarva, tehát csak a fejünk van kint, és ilyenkor megint csak kell egy segítő, aki időnként megitat minket, és hideg vízzel megtörli a homlokunkat, ez nagyon sokat tud segíteni ennek az elviselésében. Rendkívül sok betegséget, influenzát, felső légúti megbetegedéseket, fejfájást, migrént, női betegségeket lehet így kezelni, és bizony ennek a legdrasztikusabb változatát, a lázkeltő fürdőt, vagy egy olyat, amit a Richard Schulze-től olvastunk, azt is komolyabb halálos rákos betegségetnél lehet alkalmazni méghozzá hatékonyan. Nagyon megy az időnk, úgyhogy egy picit felgyorsítom a mozgás. Igen, sokat kell majd szűrnöm. Tehát a lényeg az az, hogy van egy ilyen nagyon csodálatos szervünk, a mozgás szervrendszere, ami egy aktív és egy passzív részből áll, az izmokból és a csontokból. A csontok azok, ez egy hihetetlenül csodálatos szerkezet. Ha belegondolunk, valakinek volt már közül, önök közül, vagy ismerőseik közül műtét, ahol be kellett ültetni egy csövet. Az egyik ausztrál ismerősöm mesélte, hogy ő egy autóbalesetben vett részt, ahol darabokra tört neki a combcsontja, és egy különleges ötvözetet ültettek be neki, egy ilyen űrtechnikai ötvözetet, és 6 hónap után az orvosa szerint a röntgenen már ennek a kopása megmutatkozott. És milyen érdekes az, hogy úgy van megalkotva a szerveink, a testünk, hogy a mi saját súlyunkat, nem 6 hónapig, 10-12 hónapig, 2-3-5 évig, hanem egész életünkben tudja cipelni, ha odafigyelünk rá, akkor gond és betegség nélkül. Itt egy térdízületet láthatunk, ahol azt látjuk, hogy csont a csontot ér. Ha nem lenne az a kis porc rész, ami úgymond kipárnázza, és a közöttük levő az ízületi, a szinoviális folyadék, akkor csont a csontot érne, recsegne, ropogna, és rendkívül módon fájna. Nagyon sok embernél ez meg is történik a valóságban, amikor elkop a porc, ez a párna réteg a csontok között, de hogyha odafigyelünk magunkra, ezek egész életünkben szolgálnak minket. Nagyon fontos mondat, az összes orvosság nem képes annyit javítani, mint a helyesen megtervezett és a helyesen végrehajtott testmozgás. A legfőbb funkcióit lehet itt olvasni, némelyike magától értetődő, némelyike egy kicsikét elvontabb gondolkodást igényel. Tehát láthatjuk azt, hogy az egyértelmű és logikus dolgokon kívül a közérzetünket javítja, hiszen endorfin olyan hormont termel, ami jó érzést, boldogságot ad nekünk, tehát a lelki feszültséget oldja, a depresszión segíthet, emésztésjavító, okosít, lehetne idézőjelben mondani, és testszobrászi funkciója is van. A napsütéshez hasonló hatásait lehet tapasztalni. Tehát azt láthatjuk, hogy ezeknek az alapelveknek némelyike bizony egymásba fonulik, és kiegészítik egymást, ezért is nagyon fontos az, hogy egyiket sem szabad kihagynunk. És hogyha ez ennyire jó, ennyire fontos, akkor miért nem sportolunk többet, miért nem mozgunk többet? Ugye a két kifogás szokott elhangzani leggyakrabban, nincs rá időm, vagy én már öreg vagyok ehhez. Igazából szerintem a harmadik az, amelyik a dolog hátrében megbúvik. Ezt most még nem mutatom meg, majd picikét később. Itt
Több embert a fő előadáson, 6 vagy 7 embernek az életéből idézek, ahol akár 50-60-70 éves korukban elkezdték a mozgást, és megjavították az életüket. Itt most erre már nem lesz időm, egyetlen egy embert emelnék ki ezek közül. Neki a naplójából idézünk, korán fekszem, korán kelek, 5.30-kor már kint kocogok, egy mérföldet futok, aztán gyors sétával ugyanezt visszafelé. 12 percbe telik lefutnom, 15 percbe visszasétálnom. Ezután következik egy kis törzsgyakorlat, kis kerti munka, aztán a piacra megyek, és utána dolgozom. Tehát lehetne mondani, hogy hát ez biztos egy szuperember, hogyha ilyenekre képes, és ki tudja, hogy mennyi edzés és mennyi gyakorlás után képes erre. Nos, ő 80 éves volt akkor, amikor ezt a naplójába leírta, és 65 éves koráig eléggé törékeny és beteges ember volt ő. Mikor a férje meghalt, és igazából nem tudott magával mit kezdeni, akkor elkezdett sétálni, és dombokat megmásznott a közelében. A dombokat majd hegyek követték, és ez egészen odáig fajult, hogy ő, ugye Kalifornia államban élve, a kontinentális Amerika legmagasabb hegyét, a Mount Whitney-t, ami 4000 méter magas, minden évben egyszer megmászta. Ezt egészen 93 vagy 97 éves koráig megtette, és nem tudom hány, tehát itt a New York Times-ban az archívumon is lehet olvasni róla. Tehát 100 éves korában halt meg, előtte néhány évvel hagyta csak abba a hegymászást. Pedig elég törékenyen kezdte az életét, elhízott volt, nagyon beteges. 91 éves korában ő lett a legidősebb nő, aki a japán Fuji hegyet is megmászta valaha, és Jerry Lewis, akiről olvasunk, ez egy republikánus kaliforniai kongresszusi képviselő volt, akit az újságírók előtt ez a hölgy kihívott, hogy nem csak nyilatkozni kell, hogy ez milyen jó dolog, hanem tessék velem együtt megmászni. És ez a képviselő ezt komolyan vette, elment 4 hónapig ment tornaterembe, ahol edzett, abba hagyta a pizza és a hamburgerevést, és még így is sokszor meg kellett állni az öreg hölgy mellett, mert kifáradt, nem bírta az utat. Őtőle származik ez az idézet, egy hegy sem volt elég magas ennek az apró óriásnak. Csillogó szemeivel és céltudatos lépteivel Whitney Nagyi megmutatta a világnak, hogy a mentális, fizikai és lelki egészség bármely életkorban elérhető. Ő könyvet is írt róla, illetve tehát mármint Hulda Krux saját maga, az Élet hegyeinek leküzdése vagy megmászása címmel, és itt a háttérben lehet látni azt a 3-as hegycsúcsot, ami ennek a hegynek, ugye ez a csúcs a legmagasabb, és miután már 10-valahányszor megmászta ezt a mellette levő csúcsot, őróla nevezték el a kongresszus javaslatára, az ő tiszteletére. Itt néhány kép következik erről az útról, ez egy októberi napon készült, hogy azért nem egy olyan sétagalop ez. Az elején még egy picikét lehet mondani, hogy ilyen kis könnyed erdei út, de a teteje azért már nem annyira az. Ugye 4000 méter magas, tehát itt a hóhatáron felül van, elég kemény néha az időjárás, és bizony nem mindig vannak nagyon szépen kiépítve ezek a turista ösvények sem. Úgyhogy ezt mászta ő meg minden évben legalább egyszer. Ez a halál előtt néhány nappal készült ez a kép, tehát 101 éves korban így meghalni szerintem optimálisabb az, mint annál, hogy valaki 70 éves korban már mások ellátására szorul, vagy nem tudja az unokáival élvezni az életét, tehát szerintem ez nagyon fontos dolog. Ez a hölgy, nem fogok róla sokat beszélni, 89 éves korában még maratoni futó volt, itt látható éppen egy verseny után. Ez a férfi úgy ért el a nyugdíjhatárt, hogy szinte béna volt és egész nap a foteljébe volt kényszerítve, majd miután a szükséges változásokat megtette az életében, 60 nap alatt 2 évvel később körbe tudta Kanadát biciklizni. 103 éves cowboy, aktív cowboyt látunk Ed Rowling személyében. Elsworth Wareham 97 éves korában még kint barkácsol, és ekkor még, amikor az interjú készült vele, havonta 20 nyílt mellkasú szívműtétet végzett. Most már abba hagyta, nem azért, mert a keze bizonytalan, hanem azért, mert az állást, a hosszú állást nem bírja már a térdeivel. Itt pedig Marge Detant látjuk, aki 104 éves korában még mindig ilyen aktív módon kezdi az életét. És Jack LaLanne, aki egy nagy példakép lehetne mindannyiunknak, ő neki a legtanulságosabb talán az élete, de most nem fogok erről beszélni. Ő még 92 éves korában is napi fél óra úszással
és másfél óra kondicionáló tornázással kezdte a napját. Itt 96 éves korában, 92 éves korában láthatjuk, nem azért, mert elesett, hanem azért, mert itt kapta meg a Hollywoodban a csillagját, a saját csillagját, és ennek tiszteletére még az ő híres, ilyen kiterjesztett karú fekvőtámaszait végzi a riportereknek. Ugye Arnold Schwarzeneggerrel voltak barátok, erről most sajnos nem tudok többet beszélni, de a választás az egyértelmű, hogy ez vagyok én, vagy ezt szeretném, hogy én legyek, vagy pedig így szeretnék kinézni, mint Jack LaLanne, akár 80 éves koromban is. Ő egyébként tavaly január 23-án halt meg, 96 éves korában. Tehát a kifogásokhoz én inkább ezt írnám, hogy túl lusta vagyok. Sajnos ez az az ok, ami megakadályoz minket a legtöbbször ennek a végzésében. Mire kell odafigyelni? Nyilvánvalóan a fokozatosság, a bemelegítés és a levezetés megtörténjen. Nem mindegy, hogy melyik mozgást kezdjük el. Ha olyan mozgást választunk, amit szeretünk, akkor jobban meg fog maradni, mint hogyha olyat választunk, amiről tudjuk, hogy nagyon hatékony, de éppenséggel egyik porcikánk sem kívánja. Nagyon hamar frusztrálni fog minket, és hamarabba fogjuk hagyni. Nyilvánvalóan megfelelő ruházat fontossága. Ha többen vagyunk, akkor élvezetesebb, mindent jobb szinte többesben csinálni. És a vízpótlásra is oda kell figyelnünk. Pihenés és az alvás. Ezekről már most nagyon keveset fogok tudni beszélni. Ez sajnos egy olyan pont, ahol a legtöbb emberhez hasonlóan én magam is vétek az alapelvek ellen, mert hogyha határidős munka van, vagy sok a munka, akkor ehhez nyúlunk legszívesebben, és ebből vesszük el az időt. Holott, most erről nem is beszélek igazából, holott elengedhetetlen, mert azt hiszük, hogy úgy vagyunk hatékonyak, hogyha most ebből elveszünk egy picit, holott éppen, ha kipihennénk, és hatékonyabban tudnánk dolgozni, akkor lehetnénk eredményesebbek. Ugye felmerül a kérdés, hogy ez mi nagyon jól hangzik, ez a jelszó, de ki engedheti meg magának? A kérdés inkább az, hogy ki nem engedheti meg magának, mert az alvásunk minősége közvetlen hatással van az ébren töltött óráink, elmeállapotunk, eszünk gyorsasága, produktivitásunk, érzelmegyesújunk, kreativitásunk, vitalitásunk minőségére, és még a testsúlyunkra is. Tehát ezek mind igen-igen egymásba fonódó elvek és hatások. És ki lehet jelenteni, hogy nincs egyetlen más olyan aktivitás sem, nyilván idézőjelbe tettem az aktivitást, amely olyan sok jót adhatna ilyen kis erőfeszítéssel, mint a pihenés. Egy idézetet szeretnék felolvasni, aki a Bibliát olvasó, Istenben hívő ember, annak nagyon érdemes megfontolnia ezt. Én magamnak is sokszor eszembe idézem, hogy nem mindig az én igyekezetem a legfontosabb, és a pihenés is oda kell figyelni. Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha ő nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Hiába néktek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret tennetek. A konklúzió a legfontosabb, szerelmesének álmában áld eleget. És ha azt tapasztaljuk, hogy odafigyelünk erre, akkor nem kell majd választanunk az egészség és a termelékenység között, mert egyszerre megkaphatjuk mind a kettőt. A pihenési ciklusoknál érdemes megemlíteni, hogy a napi pihenőre szükségünk van, a heti pihenő, ez egy nagyon tanulságos történet lenne, hogyha most bele tudnánk menni, illetve az éves vagy féléves pihenő, a szabadságok kérdése, és szintén még egy bibliai alapelv, a 7 vagy az 50 éves pihenő, tehát ahol még a földnek és a földnek, és az állatoknak, a teherviselő állatoknak is pihenőt rendelt az Isten. Ilyenre mostanában nincsen példa, hiszen mi magunkat is agyon gyötörjük a munkával és a sok munkával. Mértékletesség, hát ez elég csúnya szó a mai világban. Mértékletességnek a fogalma is eltorzult egy kicsit, úgy érzem, hiszen azt mondják, hogy ha keveset veszünk és okosan csináljuk, akkor mindenből lehet egy kicsikét, ugye, egy kicsit ésszel mindenből. De mi az a mérték? Hiszen mindannyiunknak más lenne a mértéke. Én azt mondom, hogy nekem jóval több ételre, vagy jóval több édességre van szükségem, mert az az én mértékem. Az igazi mértékletesség azonban nem ezt jelenti, mert nem csak a betegségnek, hanem a test optimális működésének is vannak szabályai, és a mértéket ezekhez kell alkotnunk. Ez pedig azt jelenti, hogy minden jóból kell a mértékkel vennünk, tehát a jóból a mértékkel, és abból, ami rossz vagy káros, semmit, azt teljesen el kell hagynunk.
Ez egy kicsikét szigorúban hangzik, mint az előző megfogalmazás, de a magyar közmondás is ott van zárójelben, alátámasztja ezt, jóból is megállt a sok. Tehát a népi bölcsesség is eljutott erre a következtetésre, hogy a rosszat el kell kerülnünk, és a jóból is csak ésszel szabad alkalmazzunk. Ennek során a tapintat nagyon fontos, hiszen vannak olyan területek, ahol én jóval előrébb járok, mint bárki más, és bizony más még száguldozik ott, ahol én csak vánszorgok. Tehát az, hogy hogyan közüljük, és hogyan leszünk a másiknak a lelkiismerete, hogy neked mit lenne szabad, és mit nem, ez rendkívüli megértés, bölcsesség és tapintat szükséges. Mindannyian nagyon jól látjuk a másikban a hibát, észrevesszük azt, amit a saját életünkben nem. Erre egy kiváló kis történet Dwight Moody-nak és Spurgeon-nek, tehát ez a múlt, tehát az 1800-as évek angliai és amerikai két nagy prédikátorának az életéből egy kis anekdóta. A történet úgy szól, hogy Dwight Moody, aki nagy tisztelője volt Spurgeon-nek, mikor Angliában volt, akkor meglátogatta őt, elment a házához és bekopogott. Amikor bekopogott, Spurgeon maga nyitott ajtót, és egy hatalmas vastag szivar volt a szájában. Moody megdöbbenve kérdezte, hogy hogyan tud ön az Isten embereként egy ekkora szivart szívni? Spurgeon nem volt megsértődve emiatt, de azonnal válaszolta, hogy ugyanúgy, ahogy ön az Isten embere, ilyen elhízott tud lenni. Tehát mindegyikünknek más az a terület, ahol vétünk, és más az, ahol erősek vagyunk. Nagyon-nagyon gyorsan fel lehetne sorolni, hogy miért kell bizonyos dolgokban mértékletesnek lenni és más dolgokat elkerülni. Nyilvánvalóan, hogyha a húsfogyasztásról beszélünk, akkor rengeteg hátránya lehet, csak az igényesség, vagy a teljesség igénye nélkül felsorolva néhány dolgot, illetve még más dolgoknál, a kávénál mi az, ami káros, a cigaretta, az alkohol, a teja, illetve a csokoládé, kábítószerek, serkentőszerek, ezek mind olyan dolgok, amikről tudván tudjuk, hogy károsak az egészségünkre, és nagyon sokan küszködünk ennek ellenére ezekkel, pedig ezekről külön mindről hosszú perceken lehetne beszélni. Tehát itt látjuk a betegségek okait, amit felsoroltunk, és ebből azt látjuk az első kettőt, hogyha megnézzük, akkor bizony azt kell, hogy mondjuk, hogy egyetlen alapelvet ki tudnánk nagy részt emelni ebből, méghozzá a táplálkozást, igaz? Az első kettő ehhez kapcsolódik, és itt is visszatudnánk menni a kezdet kezdetére. Ha valaki a materialista evolúcióban hisz, akkor tudja, hogy a főemlősök és az őseink milyen táplálkozást folytattak, hogyha mi a fán levő főemlősökből származunk, illetve velük van közös ősünk, akkor tudjuk, hogy a fán levő gyümölcsöket és ezeknek a termékeit, ezeket fogyasztottuk. Ha pedig az Isten teremtett minket, akkor a Biblia konkrétan megmondja, hogy mi az, amit nekünk eledelül adott. Ez teljesen vegán volt mind a két esetben. Nagyon fontos az, hogy hogyan időzítjük az étkezéseinket. Tehát a logika az diktálná, hogy várjuk meg azt, amíg az előző étkezésünknek az eredménye elhagyja a gyomrot. És a gyomornak is hagyjunk egy kis pihenőt. Tehát ez azt jelenteni, hogy 5-6 órát vagyunk az étkezések között, ami nagymértékben lecsökkenti az étkezéseknek a számát, tehát 5-6 étkezés helyett maximum 3-ra, de a legújabb tudományos tanulmányok eredményeképpen, főleg 40 év fölött már aki igazából oda akar figyelni az étkezésére és az egészségére, az napi 2 étkezésnél többet nem enged meg majd magának. Étkezések között semmilyen nas nem engedhető meg. Tehát a nasolás közé tenném az emésztést igénylő, mert kalória vagy rosttartalmú gyümölcs, leveket, gyümölcsitalokat is. Tehát édesítés és ízesítés nélküli gyógynövényteja vagy víz az, amit fogyaszthatunk étkezések között. És ahogy említettem, aki igazán oda akar figyelni, főleg aki fogyni szeretne, annak a harmadik sort kell nagyon figyelembe venni, vagy nagyon-nagyon könnyű, vagy egyáltalán semmi vacsora az, ami megengedett. Megint csak megnézhetnénk aprólékosabban, hogy mi az, amire oda kell figyelnünk. Tehát só, cukor, zsír, ezek mind olyan anyagok, amikből rendkívül sokat
a megengedetnek vagy a szükségesnek többszörösét fogyasztjuk. Ezek rendkívül koncentrált ételek. Ha megnézzük, hogy mennyi cukornádból vagy cukorrépából keletkezne mondjuk egy kiló cukor, vagy egy evőkanálnyi olajhoz hány kukoricafehérre, vagy éppen bármilyen magra van szükségünk, amiből készül, a sóból mennyit tudnánk önmagában megenni. Láthatjuk, hogy ezek rendkívül koncentrált dolgok, és a mértékletességet például rögtön ide is be tudnánk hívni segítségül. A dohány, alkohol, narkotikum szempontjából a mértékletesség azt mondaná, hogy teljesen kerüljük el, az, hogy sok ember...

mint mondjuk a világ átlag lakosságánál. Tehát van, ahol csak 5-13%-a, tehát 20%-e, van, ahol csak 3/4-e, de szerintem minden egyes százalék nagyon-nagyon sokat számít, főleg, hogyha a saját életünkről van szó, hogy mennyivel több esélyünk van arra, hogy elkerüljük bármelyik fajta rákot is. Itt látható az életkornál is, hogy azok a csoportok, akik teljesen mind a 8 alapelvet következetesen betartják, minden egyes életkori csoportban, ugye itt 87 és 89 a kaliforniai csoportjukat megvizsgálva, tehát alaposan rávernek mindegyikre, itt a férfiaknál látjuk, itt pedig a nőknél, egyedül a japán nők azok, akik egy évvel tovább élnek náluk, de minden más csoportban ők a világ elsők az életkor és az élet minőség tekintetében. És elérkeztünk az utolsó ponthoz, a 8-hoz. Ez több szempontból más, mint az előző hét. Egyrészt talán azért, mert ez átitatja mind a hetet, hogyha ez alapján éljük az életünket. Másrészt pedig ezek mind természetes dolgok voltak, amiket alkalmaztunk. Ezzel viszont átlépjük a természet felettinek a határát, hiszen a bizalom, az a New Starton, az új kezeten belül, itt a teremtőbe, az Istenbe vetett bizalom az, és tudván tudjuk azt, akik hiszünk benne, hogy ő képes minden betegség gyógyítására, és ezeket az eszközöket ő adta a mi kezünkbe, hogy alkalmazzuk. Azt még nagyon-nagyon fontos, hogy a lelki gyógyulás sokszor fontosabb a testinél. Ezt lehet, hogy amikor éppen fáj a testünk, nem így gondoljuk, de hogyha valaki hisz abban, hogy egy örök élet várhat ránk, akkor bizony a lelki gyógyulás, a lelki egészség az sokkal fontosabbnak tartandó, pusztán a testnél. Nem jelenti az, hogy a testit nem kaphatjuk meg, a testi gyógyulást, és az nem lehet a mi életünknek a része. Ugye itt főleg a korunk két lelki pestise, a stressz és a depresszió az, ahol leginkább ennek a hatását le tudjuk mérni. Itt megint csak nem fogok most bőlire eresztett előadást tartani erről a kettőről. Igazából láthatjuk azt, hogy a kifáradt mellékvese, ami a stresszhez kapcsolódik, milyen tüneteket tud produkálni, melyikünk az, amelyik egyet vagy akár többet is ezek közül nem tapasztalt meg életünknek a legnagyobb részében. Nem fogom most mindegyiket felsorolni, és nyilván ezeknek az erőssége is váltakozhat esetenként. A depresszió pedig, amit már említettünk, ez rendkívül sok embert érint, leginkább sajnos a civilizált országokban. Itt egy fontos idézetet olvasnék, a depresszió valódi lényünket rabolja el, attól foszt meg, amik igazán vagyunk. Megrabolja az agyunkat tevékenységétől, kreativitásától, teljesítő képességétől, és megfoszt bennünket az örömtől és a boldogság érzésétől. Tehát, hogyha ezektől mentes az életünk, akkor érdemes azt igazából élni? Nem hiszem. Múlt és jövő nélkül a puszta kín és a kiüresedett pillanat tengelye körül forog a lelki fájdalmában tengődő ember, írja Pilinszky János, nagyon jól megfogva a lelki fájdalomban és a depresszióban szenvedő embernek a létkörülményeit. Tehát ki lehet jelenteni, hogy a stressz és a depresszió, ha engedjük, hogy az életünkben szerepeljen, akkor fogságban vagyunk, szolgák, rabszolgák vagyunk. És akkor ezzel mit lehet kezdeni, hiszen el nem kerülhetjük, legalább életünk egy bizonyos részében biztos, hogy ezek szerepet fognak játszani. A stressz az naponta több százszor is, hiszen ennek van pozitív hatása is, meg lehet negatív is. A lényeg az, hogy minden a fejben dől el, és itt jön be a bizalom megint, hogyha én tudom azt, hogy a könyvnek, a regénynek, a kriminek mi lesz a vége, akkor tudom, hogy itt sok megpróbáltatás, sok baj érhet engem, de tudom, hogy egyszer majd minden rendbe lesz téve. Akkor ez a bizalom, ez az egész életemet befolyásolhatja majd. Ahogy Luther Márton fogalmazta, nem akadályozhatom meg azt, hogy a keselyű elrepüljön a fejem fölött, de azt meg tudom akadályozni, hogy fészket építsen a fejemre. Ezt ő ugye a bűnnel kapcsolatban írta, de ugyanígy érvényes a depresszióval kapcsolatban is, hiszen ott van egy akaratlagos gátunk, amivel megállt szabhatunk neki, hogy az életünkbe bejön, vagy ne. Itt sokak által már ismert ez a folytonosság, ahol felírom, tehát a gondolataink, megint csak ugye visszajöve a fejben dől el kérdéséhez, a gondolataink befolyásolják a cselekedeteinket, a cselekedeteinkből adódnak a szokásaink formálják a jellemünket,
és a jellemünk pedig az, ami meghatározza majd végső

soron az egész sorsunkat. Tehát akkor nem kis dolog az, hogy gondolatainkban miket engedünk meg saját magunknak, és hogy ezek pozitívak vagy negatívak-e. Az Isten bevetett bizalom, az imádkozás, ez akár világi, akár keresztény tanulmányok során is bizonyul, hogy igenis egy placebo hatása is van, és egy gyógyító hatása is van. A nagyon sokat emlegetett Ornish tanulmány, ami a legelső sorban adta hírül a világnak, hogy a szívérrendszeri betegséget lehet gyógyítani, az ő programjának is része volt az imádkozás vagy a meditáció, és ettől kezdve nagyon sokan kísérleteztek ezzel. Tehát ezt ki lehet mutatni. Ez szintén elég érdekes lenne végigvenni szépen, most csak megmutatom azt, hogy az emberi érzelmek energiaszintje, az hogyan is néz ki nagyjából. Láthatjuk, hogy pont határokat sorolnak az érzelmekhez, és 0 és 200 között rombolónak tekintjük ezt az érzelmet, illetve ennek a hatását. 200 környékén van az, ahol semleges, és 200, igazából 250 felett van az, ahol már erősítő, javító, nemesítő hatása van. És hogyha ebből a szempontból nézzük át, hogy életünkben milyen érzelmek vannak, és melyeket engedünk meg, hogy továbbra is ott lakozzanak, akkor ezáltal egy következtetést le tudunk vonni. Sajnos a szeretet, az öröm és a békesség, és ezáltal a másokért élés, vagy a megvilágosultság szintjén nagyon-nagyon kevesen vannak közülünk, bár mindannyiunknak ez lenne a célja. Tehát ez ugye évezetekkel ezelőtt is már kérdés volt. Én emlékszem rá, hogy Jézus nagyon sokszor mondja, hogy ne aggódj, ne félj, ne aggodalmaskodjatok. Mint hogyha csak, ha tudná, hogy tudta volna előre, hogy ebben a korunknak a világában hányszor, de hányszor szükségünk van egy ilyen biztatásra és megerősítésre. Ha a világban saját magammal nem tudok bízni, akkor végül is csak ez a felsőbb hatalom, ahogy említettem, a természet feletti, vagy a transzcendens az, amiben a bizalmat vethetem. Nagyon sokan csalódtunk már bizonyára barátainkban, ismerőseinkben, szüleinkben, akár társunkban, de a legnagyobb csalódás az valószínűleg az, amikor saját magunkban kell csalódni. Amikor rádöbbenünk, hogy az az én kép, amit éveken, évtizedeken keresztül formáltam saját magamról, nem állja meg a helyét, és hogy egy röpke tett, egy szólás, vagy egy valamilyen esemény ki tudja zökkenteni, össze tudja törni ezt a képet, egy őszinte ember számára ez komoly megrázkódtatás. Viszont az Istenben azt mondja, hogy ő, hogy nem lehet csalódni. Azt ígéri, hogy közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhet lelkeket. Azt ígéri, hogy ha őt hívjuk segítségül a nyomorúság idején, akkor ő megszabadít minket. És azt ígéri, hogy nem hagy minket erősebb kísértésbe esni, mint amennyit el tudunk bírni, mint amivel meg tudunk birkózni. Tehát a bizalommal zárul így a 8 alapelv, még egy William Blake idézet lenne a mások bánatáról, s ne hidd, míg szál sóhajod, hogy teremtőd nincsen ott, és ne hidd, ha könnyezel, hogy teremtőd nincs közel. Belénk oltja örömét, hogy bajunk ő zúzza szét, és míg meg nem enyhülünk, mellénk ül és sír velünk. Tehát azt kellene kijelenteni, hogy ezzel zárult az az elsődleges kör, ami a gyógyítással kapcsolatban nekünk lenne a legfontosabb, a legolcsóbb, a legveszélytelenebb és a legelérhetőbb. Tehát ezek a szanatóriumok, kórházak is ezeket az elveket alkalmazzák, és ezt nevezhetnénk, illetve ezt kell, hogy nevezzük a gyógyítás vagy a gyógyulás első szintjének. És ezek után, amik jönnek, azok mind már kevésbé, nem azt mondom, hogy kevésbé hatásosak, hanem azt mondom, hogy kevésbé kívánatosak. Kevésbé természetesek majd, ahogy látjuk a sorozatot, és igazából nem is szabadna használni őket semmiképpen sem úgy, hogy az első hiányzik. Tehát ha valaki a gyógyuláshoz szeretne hozzányúlni, akkor mindig a legelső szintéhez, a 8 alapelvhez kéne érkeznie legelőször, és ha szükség van rá, akkor menni a további szintekig. Ugye fölfelé megyünk a szinteken, de ez nem azt jelenti, hogy annál fontosabbak, vagy annál nagyobb jelentőségek, hanem azt jelenti, hogy annál kevésbé kívánatosak, hiszen az alap az, ami a leggyakrabban kell, hogy az életünkben részt vegyen. Tehát a második szintben tulajdonképpen az első szintnek a kiterjesztését láthatjuk, tehát ugyanazoknak az elveknek kicsit másként való alkalmazását. Ha megnézzük, a vízterápia, tehát
itt konkrétan olyan dolgokról és gyógyításról van szó, amit az előbb is említettünk. A masszázs, tehát kézkezelés. Ez ugye benne van a mozgás, megmozgatás, tehát a mozgásnak a része lehet. A gyógynövények. Gyógynövények pedig a táplálkozásunknak a részei, mondhatjuk, a fitoterápia, hiszen feltetjük a kérdést, hogy fokhagyma, gyömbér, bazsalikom, lenmag, torma, paprika, ezek micsodák? Ezek gyógynövények vagy táplálékok? Ugye összemosódnak a határok, nem feltétlenül lehet élesen elkülöníteni őket. Tehát a második szint az első szinttel összefüggésben van, és annak a kiterjesztése vagy másfajta módon való alkalmazása. A harmadik szint az, amikor még mindig kapcsolatban vagyunk a természettel, és egy ételben vagy egy növényben található természetes anyag koncentrátumáról, kivonatáról beszélünk. Ilyen például, csak néhány példát fogok itt írni, az L-arginin, sokak szerint csodaszer, egy aminosavról van szó, a lenmagolaj, a benne levő omega-3 és omega-6 zsírsavaknak köszönhetően szintén csodaszerként tudjuk ezt használni és alkalmazni, illetve a legtöbb vitaminkészítmény. Tehát, hogyha bemegyünk például egy gyógynövényboltba, vagy egy vitaminboltba, itthon is van most már belőle sok és nagyobbak is, Amerikában rengeteg olyan van, ahol nem tudom, tucatnyi sor van, és egy-egy sor akár 20-30 méter hosszú is lehet, tehát tonna számra és ezer számra vannak ezek a készítmények bennük. Nagyon érdekes az, hogy megfigyeltem azt, akárhányat megnéztem, hogy mindegyiknél szinte ott láttam írva, hogy ha ezt valaki használja, akkor kiegészítésképpen a folyadékbevitelt meg kell növelnie, és a táplálkozásából bizonyos dolgokat ki kell hagynia. Tehát szinte egy ilyen vegetáriánus vagy vegán étkezést ír elő, legalábbis ennek a kiegészítménynek, ennek a kiegészítő szernek a használata idejére. És akkor elmegy az ember, megveszi, két-három héten, két-három hónapon keresztül használja, és azt veszi észre, hogy javult az ízületi fájdalmam, lement a koleszterin szintem, javult a ilyen-olyan betegségem, fogytam, stb., jobban érzem magam, és akkor következtetés, igen, ez a kiegészítőszer nagyon hatékony volt, és ez hatott, és ugye nem gondolunk arra, hogy a saját tanácsát is alkalmazandó, maga az étrend is szerepet játszik, és a folyadékbevitel, stb., amit még ők ehhez feltételként szabnak. Arról nem is beszélve, főleg, hogyha a vitaminokról van szó, hadd kérdezzem meg, önök szerint melyik egészségesebb, a fehér kenyér, vagy a barna kenyér, a teljes kiölésű? Biztos? Miért? A rost miatt, csak a rost miatt. Tehát van benne rost, de van benne még sok minden más is, ugye? Tehát amikor elveszíti a korpáját a kenyér, illetve a mag, a búza, a rost, vagy bármelyik magról beszélünk, elveszíti a csíráját és a korpáját, ugye ezt nevezzük a tisztításnak, és ebből lesz a fehér liszt, akkor a vitaminoknak a 30-60%-át, a rostnak a 90-valahány százalékát, az ásványanyagoknak szintén 30-60%-át elveszítjük. Tehát nyilvánvaló, egyértelmű, hogy a barna kenyér egészségesebb. Na most, hogyha egy vitaminról beszélek, egy C-vitaminról, vagy bármilyen másról, akkor elképzelhető, hogy az eredeti terméknek, vagy az eredeti növénynek nem a 30-40%-át veszítem, hanem a 99,9%-át. Hiszen egy tized, vagy egy század, vagy egy ezred százaléknyi vitamint, ami mikrogramban tudunk mérni, fognak belőle kivonni. És az összes többit eldobjuk. Mármint ebből a tekintetből, hiszen nem alkalmazzuk. Hát akkor még a fehér kenyér ehhez képest a világ legjobb találmánya, mert ott csak a 30-60%-át dobjuk ki az ablakon. Itt egy ilyen készítménynél pedig ugye több, mint a 99%-át. Tehát miért ne használhatnánk magát a káposztát, a paprikát, az ananázt, vagy a narancsot, a citromot, vagy saját magát azt a dolgot. Nagyon sokszor véljük úgy, hogy ilyenkor tanálunk valami csodaszert. Csodaszer volt a D-vitamin, a D3 vitamin, a C-vitamin, a zabkorpa, a sárgarépalé. Tehát így, ha visszamennénk az utóbbi néhány évtizedre, 20-30 dolgot így fel tudnánk sorolni, mi volt éppen egy adott pillanatban csodaszer, amit kizárólagosan kellene használnunk, és akkor helyrehozzuk az egész életünket. Csak éppenséggel, amikor a bétakaroténról beszéltek így, végeztek vele kísérleteket, és azt találták, hogy ahelyett, hogy az a csodaszer hatását betöltötte volna, amire számítottak,
a tüdőbetegeknek a döntő többsége abszolút nem reagált a bétakarotinra, és van, akinek még rosszabb is lett. Végeztek további kísérleteket, és rájöttek, hogy a sárgarépában nem csak a bétakarotin van, hanem van mintegy 500 fajta vegyület, a karotinoidok. Tehát ehhez egymáshoz nagyon-nagyon hasonló, de mégis különböző vegyületek, és lehet, hogy ezek szinergisták, tehát egymásnak a hatását erősítik. És a sárgarépában nem csak a bétakarotin van, van benne nagyon sok minden más is. Tehát nem biztos, hogy ha egy dolgot kiemelünk és elkülönítjük, akkor a legjobbat tesszük saját magunknak. Tehát ez a harmadik szint, és a legtöbb kiegészítő ezen a szinten van, ezek a táplálkozás kiegészítők, amiket egy bioboltban kaphatunk. Tehát itt még kapcsolatban vagyunk valamennyivel a természetes világgal és a természetességgel. Tehát róla, el lehet róla mondani, hogy természetes életmódhoz vagy gyógymódhoz kapcsolódik, de már jóval kevésbé kínálatos, mint az első szint, és amit ott tapasztaltunk. Igen, hogy a koncentrátumról beszéltünk, tehát a pufferanyagok rost nélkül, és minden más hiányzik belőle, tehát igazából nem ezt kellene alkalmaznunk. A negyedik szinten olyan anyagokat találunk, amihez még talán mindig természetes, de amihez igazából az embernek nem volt kezdetben hozzáférése, és talán még most sem lenne szabad. Ezek a testünkből származó anyagok, például az inzulin és hormonok. Tehát valakinek szüksége lehet rá, hogyha például a hasnyálmirigye már nem termel több inzulint, mert teljesen elpusztult, vagy a pajzsmirigye, akkor ezeket kívülről kell bevinni. De a legtöbb embernél szó sincs ilyesmiről. A cukorbetegek döntő többsége, tehát 90%-a a kettes típushoz tartozik, ahol például van még cukor, inzulin termelés, és több inzulin van a szervezetben, mint amennyire szükség van. Arról van szó, hogy a sejtjeink érzéketlenek az ott levő inzulinra, és ezért próbáljuk egy ilyen fejbeverős, döntő nagy adagot bevinni, hogy még jobban hassunk rá. De igazából a cukorbetegek döntő többségét inzulin nélkül nagyon jól lehetne kezelni. Tehát ezekre szükség lehet, de nem biztos, hogy mindig jó hatása van annak, hogy mi ezekkel manipulálgatunk. Probiotikumok ide tartoznak, és még a nem mérgező természetes antibiotikumok, tehát penicillin vagy a nisztatin szintén ide tartozik, és minden más ilyen endogén alkalmazások, például az injekció. Ez már a negyedik szint, tehát még kevésbé kívánatos, mint az első vagy az első kettő. Elérkezünk az ötödik szintre, ahol műtétről beszélünk, hogy más ilyen nagyobb invazív, tehát behatoló testbe, behatoló eljárásokról, beavatkozásokról beszélünk. Ezeknek teljesen egyértelmű, hogy vannak nagyon-nagyon jó hatásai, hiszen hogyha valaki balesetben vesz részt, és ott összetörik a csontja, nagyon jól egybe tudjuk rakni az embert. Tehát a csodálatos dolgai vannak a modern orvostudománynak. Soha ne legyen szükségünk rá, de nagyon sok mindent meg tudnak csinálni. Levágott végtagokat vissza tudnak tenni. Viszont a legtöbb műtét, ami történik, az nem ilyen, hanem valamilyen krónikus betegség miatt kerül rá sor, és ezeket életmód változtatással, ezeknek az alapelveknek az alkalmazásával el lehetne kerülni. Aki részt vett már műtétben, ugye rajta operáltak, vagy kórházi helyszínen be tudott kerülni egy ilyen helyszínre, akkor tudja azt, hogy nagyon magasan képzett professzionális szakmabeliek vannak ott, tehát az anesteziológus, a főnövér, a különböző segédek, az orvos, főorvos, a sebész. Tehát itt rendkívül sok mindenről kell figyelni ahhoz, hogy ez a dolog hibátlanul megvalósulhasson, és a kockázatok azok pedig elég nagyok. És a hatodik szintről beszélve pedig elérkezünk az abszolút nem biológiai anyagokhoz, tehát ilyen a gyógyszereknek a többsége, hiszen úgy kezdték a gyógyszerek a karrierjeiket, hogy növényi alapanyagokból vonták ki a drogokat, a hatóanyagot. Most már a gyógyszerek döntő többsége szintetikus, azaz laboratóriumban, gyárban állítják elő, és ezeknek rendkívül sok mellékhatása van, amelyek közül sokat ismerünk, sokakkal pedig még nem vagyunk tisztában. Vannak szerek, amiket 20-30 évig alkalmazzák, mielőtt rájönnek, hogy milyen hatásaik vannak. Vannak, ahol csak a következő generáció veszi észre már, hogy az ő szülei valamit használtak, és ezért őnála például születési rendellenességek vagy bizonyos szerfiányok léphetnek fel. És vannak úgynevezett mellékhatásoktól különböző, tehát ilyen gyógyszer vagy gyógyterápiás eseménynek nevezik őket,
ahol egyszerűen mondhatjuk azt, hogy még a nem ismert és nem várt mellékhatásokkal találkoznak. Tehát a sajnálatos ebben a dologban pedig az, hogy ez a hatodik szint, ami a legkevésbé lenne kívánatos, ez az, amivel a legtöbben találkoznak az emberek, hiszen egy bizonyos életkort elérve én gyakran találkozom olyan emberekkel 60-70 év fölött, akik 10-nél több gyógyszert szednek már. Méghozzá nem ideiglenesen, hanem ők úgy tudják, hogy ezt életük hátralevő részében szednék el. Tehát ez lenne a hatodik szint, és hogy egy picikét más szempontból is átnézzük, most már csak egy 5 percemből végzünk, lesz egy más illusztráció. Tehát itt látható az, hogy a kínálat, amiből választani tudunk, az a bevett, a hagyományos, az akadémiális medicina, a gyógyászat, illetve az alternatív gyógymódok, és azért, mert valami természetgyógyászatnak nevezi magát, és bizony nagyon sok minden a természethez kötődik, még az sem biztos, hogy ott minden ajánlott, hiszen láthatjuk a választékot, hogy ezek közül nagyon sokat gyanúperrel, vagy akár komoly ellenállással tudunk szemlélni és fogadni. Tehát csak azért, mert valami természetes vagy természetesnek mondott, még mindig nem biztos, hogy az kívánatos. És ilyenkor fel kell bizonyos kérdéseket tenni, mielőtt belemegyünk ilyenekbe, hogy csak ugyanazt nyújtják, amit ígérnek, érdemes-e ezért pénzt kiadnom? Csak ugyan ez jótékony lesz, nem veszélyeztetem ezzel magamat, családtagjaimat? Összhangban áll-e a test anatómiai felépítésével és a fiziológiai folyamatokkal? Tehát az első alapelv, ugye, mint a régi, az őskorban már megfogalmaztuk, hogy ne ártsunk, ha használni nem tudunk, legalább ne ártsunk. És van-e világos, átlátható hatásmechanizmusa, vagy valami nagyon sötét, homályos dolgot magyaráznak, ami részben már szinte túlvilági és abszolút érthetetlen. Okokat kezeli-e, vagy csak a tüneteket? Az egyik legfontosabb kérdés. A tünetek kezelésével csak az időnket vesztegetjük, hiszen ha fájdalomról van szó, akkor nyilvánvalóan nagyon fontosnak tartjuk ezt, hogy az csökkenjen, de a kiváltó okokat akkor is kezelnünk kell, és a legtöbb betegségnél, tehát végül is a szívinfarktus, illetve a szívérendszeri betegségekben hal meg minden második ember. És ennek nagy részében az infarktust úgy kapják, hogy nincs egy előzetes jel, nincs egy angina, nincs egy mellkastályi fájdalom, hanem sokkal úgy szembesülnek a betegségükkel, hogy az első tünet maga már a szívinfarktus. Ezek közül sokan pedig bele is halnak az első szívinfarktusba. Tehát ők úgy halnak meg, hogy soha egyetlen esélyük nem volt tudatosan változtatni az életmódjukon, és ezáltal segíteni saját magukon. Ha az okokat kezeljük, akkor ezeket elkerülhetjük. És akkor ugyanezeket a lépcsőfokokat vagy szinteket nézzük meg így, tehát láthatjuk azt, hogy a 8 orvos vagy a 8 alapelv legyen az alap. Ez az az épület vagy a fundamentum, az alap, amire minden épül. Erre jön a második szint, ahol az első szintnek a kiegészítő alkalmazásai jönnek, tehát a masszázs, hidroterápia, gyógynövények. Harmadikként jönnek a még mindig sok helyütt a természeteshez kötődő táplálék kiegészítők, kivonatok, vitaminok, stb. Negyedikként jönnek a még biológiai anyagok, de itt már veszélyesebb területre lépünk az inzulinnal, a hormonkészítményekkel, a műtétek és a különböző invazív beavatkozások, az ötödik szint, és a tetején, de ezáltal nem a csúcsot, hanem a legnem kívánatosabb dolgot képviselve vannak a gyógyszerek, a nem biológiai anyagok. És az én tapasztalatom az ebben a munkában résztvevő, hogy aki ezeket tudatosan konzekvensen alkalmazza ezeket az alapelveket, azok megkapják az eredményt. Tehát nem mindig van teljes gyógyulás, de az eredmények azok mindig megmutatkoznak. Itt még összehasonlítjuk őket, ugye lehet látni természetesség formájában, hogy ahogy haladunk fölfelé, egyre kevésbé csökken. Hogyha az igénybevételt veszük szempontban, akkor ugyanezt fogjuk tapasztalni. Tehát legkevésbé veszi igénybe a testünket, a szerveinket az alsó rész, a fundamentum, és egyre inkább megmutatkoznak a hatásai a csúcshoz közelítve. Alkalmazás sorában láthatjuk, hogy nem csak gyógyító, hanem megelőző is az első három szint, mondjuk túlnyomó részben az első szint. Ez a többire, ahol a gyógyítást nézzük, tehát igaz lehet mindegyikre, de a megelőzés csak az első háromra jellemző.
Tehát egy műtétre már nem mondhatjuk, vagy egy gyógyszer, hogy megelőzésképpen szedem, azt már gyógyításként szokták adagolni és felírni. Itt van még egy nagyon érdekes bibliai idézet, amit én magam igen-igen tanulságosnak tartok, ezt a zsidóknak adta a kivonulást, tehát az Egyiptomból való kivonulás idejére. Egyiptomban, hogyha lenne több idő, akkor lehetne sokat beszélni arról, hogy amikor a múmiákat és az egyiptomi halottakat nézzük, szinte ugyanazok a betegségek már megfigyelhetők. Nyilván nem a köznép között, hanem a papság és a katonai politikai vezetőség sorában, akiknek az anyagi jólétte lehetővé tette az, hogy mindenhez, ami az életben jó és kívánatos, mértéktelenül hozzáférjenek. Ugyanúgy látjuk a csontitkulást, szívérendszeri betegségeknek a nyomait, a csont különböző torzulásait, betegségeit, a rákot, stb. És itt azt mondja az Isten, hogy ha te Uradnak, Istenednek szavára hűségesen hallgatsz, és azt cselekszed, ami kedves az ő személy előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem bocsátok reád a betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te Istened, a te gyógyítód. És milyen érdekes, hogy akik most is megtartják ezeket a dolgokat, hiszen a 8 alapjelv mindegyike bibliai alappal rendelkezik, akkor ezeknek az embereknek a többsége csak ugyan elkerülheti a civilizációs betegségek döntő többségét. A költség tekintetében megint csak összevethetjük ezt, és láthatjuk, hogy szintén a fundamentum az, ahol a nyerőbb dolgot látjuk, hiszen az a legolcsóbb, és ahogy megyünk egyre feljebb, egyre drágább lesz. Azért nem kellemes dolog azzal szembenézni, hogy mondjuk havi 10-20 ezer forintot kell kiadni orvosságra rendszerességgel is, előreláthatólag az egész életemben. Egy műtétnek a költsége, ha nem is érezzük meg mi magunk, de az ország megérzi, és az egészségügy, és ezeket végeredményképpen mi magunk fizetjük, akkor is, ha nem közvetlenül. Tehát egyre haladunk a csúcs közelébe, a drága felé. És ezt a tudást, amit a Bibliából és az Istentől nyertünk, ezeket ingyen vettük, és ingyen is kell továbbadnunk. A biztonság szempontjából szintén ugyanezt a következtetést kell levonnunk. Minél közelebb vagyunk az aljához, annál biztonságosabb, és ahogy haladunk a csúcs felé, egyre több a várt vagy nem várt mellékhatás és a kockázat. És itt van az Istennek az életmód programja. Tetszeni tudni olvasni, példabeszédekből idéz. Egészséges ez a te testednek és megújulás a te csontjaidnak. És elénk teszi azt, hogy válasszunk. A választási lehetőséget még az Isten is tiszteletben tartja. Ha mi másképp akarunk élni, másképp akarunk választani, akkor az is lehetséges a számunkra, de a kockázatát annak viselnünk kell. És hogyha ezeket alkalmazzuk, akkor végeredményképpen, hogy egy picikét optimistább csattanója legyen a dolognak, akkor nem csak több évet tudunk rakni az életünkben, az életünkbe, hanem több életet is tudunk az éveinkbe. Tehát itt nem csak az élet hossz növeléséről van szó, hanem az élet minőség javításáról, mert ez ugyanolyan fontos. Köszönöm szépen a figyelmet!

És szeretettel köszöntelek így együttesen is benneteket. Nyissátok ki a Bibliát a Máté evangéliumnál, akinél van. A 26. fejezetben jól ismert igét fogok felolvasni, mert ez benne van az úrvacsorai szertartásban is. Máté evangélium a 26. fejezet 26. versét olvasom. Mikor pedig ettek, vette Jézus a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és adta a tanítványoknak, és mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem. Ez egy nagyon sokszor hallott ige, ugye, ha más nem, negyedévenként biztos halljátok úrvacsora alkalmával. Nem tudom, hogy ti eltöprögtetek már rajta, hogy tulajdonképpen mit is jelent a Bibliában a kenyér szó. Mit is jelent az, hogy mikor Krisztus azt mondta, hogy vegyétek és egyétek, ez az én testem. Mely életetek megtöletik, azt tulajdonképpen mit akar Jézus ezzel kifejezés, mit akar. Egyáltalán miért szükséges számunkra, hogy vegyük azt a kenyeret? Hogy ott a kenyér, ami jelképezi Krisztusnak a testét, amire ő is utalt, de miért szükséges számunkra, mondjuk minden negyedében, hogy magunkhoz vegyük a kenyeret? Tudjátok, a maga a kenyér az a Bibliában, vagy Krisztus, ahogy ezt elmondta János, hogy a 6. fejezetében az mire is mutat. De az úrvacsorában is mire mutat a kenyér? Mit jelképez? Ugye emlékeztet Jézus halálára, nyilván, mert azt mondja, hogy az én testem életetek megtöretik. Emlékeztet, hogy ahogy haladtuk az imádságban is a bűntől való szabadulásra, a megtisztításra, és emlékeztet a maga az egész úrvacsorai szertartás is közt a kenyér is Jézus Krisztus második eljövetelére, az új földre. De azon felül még, mit is jelkép ez a kovásztalan kenyér Bibliában? Hogy? Igen, és a kenyér? És még? Mit jelent a kenyér a Bibliában? És kenyér egyenlő? Az is. Akkor lapozzátok fel János Evangélium a 6. fejezetét, és a 6. fejezetétből egy kicsit hosszabb részt fogok olvasni, mert nagyon jól kifejezi a Szentírás és maga Jézus Krisztus a szavai, hogy mit is jelent az ő teste, mit is jelent az a kenyér. Ugye a 48. verstől olvasom. A János Evangélium 6. fejezet 48. versétől. Én vagyok az életnek kenyere. A ti atyáitok a mannát ették a pusztában, és meghaltak. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy kiki egyék belőle, és meg ne haljon. Én vagyok az élő kenyér, mely a mennyből szállott alá, ha valaki eszik a kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én orok az én testem, melyet én orok a világ életéért. Egy kicsit kihagyok. Mondta azért nékik Jézus, bizony-bizony mondom nétek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztam azt az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem lakozik, és én is abban. Amiként elküldött engem az élő atya, és én az atya által élek, aként az is, aki engem eszik, él én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, nem úgy, mint a ti atyáitok ették a mannát is meghaltak, aki ezt a kenyeret eszi, él örökké. Ezeket mondta a zsinagógában, amikor tanít Kapernaumban. Sokan, akik hallják, az ő tanítványai közül mondanák, kemény beszéd ez, kihallgatja őt. Tudván pedig Jézus az ő magában, hogy emiatt zugolódnak az ő tanítványai, mondta nékik, titeket ez megbotránkoztat? Hát ha meglátjátok az embernek fiát, felszállan oda, ahol elég volt. A lélek az, ami megjelenít, a test nem használ semmit. A beszédek, melyeket én szólok nektek, lélek és élet. Azért gondoltam, hogy felolvasom mindent, mert ezek annyira összefüggő gondolatok, és látjátok, most ha rájönnénk végigelemezni, ugye nem úrvacsorán, akkor végigbeszélgethetnénk, mit jelent, nagyon sok minden van benne. De a lényeg, amit Jézus aláhúzott, a beszédek,
amelyek én szülök néktek. Na az lélek és élet. Mi a kenyér? Hogy amit én szólok néktek, a kenyér, az a lélek és az élet. Csak akkor gondoljuk végig, hogy mit is jelent az, hogy lélek és élet. Mert ez is olyan, hogy mondjam, kicsit olyan teológiai kifejezés, nem? Hát lélek és élet, most mit értsünk mi az alatt? Azt még talán értenénk, hogy élet. De milyen lélek? Ugye, mert az Isten beszéde, az ige, az maga az élet forrása. Aki nem esz az ember fiának testét, nem iszza az a vért, szóval nincs élet abban. Tehát az igével foglalkozunk, az Isten igét magunkéjel tesszük, az Isten igéhez az egész lényünket hozzászoljuk, akkor azt mondjuk, hogy élhetünk. De mit jelent, hogy lélek? És hogy megértsük, egy kicsit messzebbről indítom, mit gondoltok, a teremtés munkája az fizikai munka volt, vagy lelki munka? Ugye az Isten teremtette a bolygót, meg hát mai nap is terem, de maga a teremtés munkája az fizikai, lelki munka volt. De mégis fizikai dolgot vitt végre az Isten, nem? Azt mondja a Szentírás Istenről, az Isten az lelki vagy fizikai lény? Hogy lehet a lelki lény fizikai is? Ha lelki. Azt mondja az írás, az Isten lélek. Minden, amit az Isten véghez visz, amit a lelki lény véghez visz, az lelki dolog. Semmi nem lehet olyan, ami csak testi lenne. Az Isten úgy teremtette az egész bolygót, hogy lelki volt. Miért volt lelki? Az Isten hogyan teremtett? A beszédével. Mit mondtunk, Jézus mit mondott az ő beszédére? Az én beszédem bizony lélek és élet. Ugyanaz a szó, hogy az Krisztus maga a testére lett ige, ugyanaz a beszéd, ami minket is élet megteremtett, vagy életben tart, ugyanaz az ige, amit itt olvashatunk, az Isten az igá szólt, és meglett. És életet teremtett. Csak mondta, hogy legyen, ugye legyenek növények, legyenek állatok, és élőlények teremtek, nem? Emlékszünk, hogy mikor az Isten teremtett, akkor mi volt előtte, a teremtés előtt közvetlenül, hogyan írja a Szentírás? Hogy az Isten lelke lebegett a vizek felett. Az Isten lelke jelen volt. Ahol az Isten jelen van, az Isten beszéde jelen van, ott jelen van az Isten lelke is. A kettő tulajdonképpen elválaszthatatlan. Mi ezen a földön megtetjük azt, hogy az Isten lelkét különböztük az Isten beszédétől, akkor mondjuk azt, hogy az Isten beszéd azon semmi. Nincs benne erő. Az Isten beszédén mikor van hatalom? Ott van az Isten lelke. De az a hatalom, az mindig teremtő hatalom. Amiképpen az Isten lelke lebegett a vizek felett, és az Isten szólt, akkor meglett. Parancsolt és előállt. És ha most visszatérünk a kenyérre, akkor miért fontos nekünk táplálkozni a kenyérre? Mert amiképpen az Isten megteremtette az eget és a földet, és volt teremtő hatalma, az Isten igéje bennünk is teremthet új dolgokat. Ádámnak az Isten milyen testet formált? Lelki lény volt Ádám, vagy csak fizikai lény? Hogy van megírva? Lett Ádám, az első ember, azt mondja, élő lélekké. Itt is a lélek szó szerepel. Mikor az Isten Ádámot megteremtette, Isten azt szerette, hogy az ember lelki lény legyen. Mert az Isten is lélek. Hiába Ádámot ugye nem a szavával teremtette, azt mondja, hogy, igaz, hogy formálta az ő kezével, de hogyan kire hasonlított Ádám? Isten az ő képére és hasonlatosságára. Isten pedig lelki, az Isten lélek. Olyan érdekes kapcsolatok ezek külön, mert az Isten fizikai lény, és a fizikai lény, és a lelki lény az fizikai dolgokat produkál. Mint hogy kézzel fogható dolgokat. Az Isten, amit teremt, az valóságos dolog. Az Isten is valóságos lény. Ugye az van megírva a zsidókhoz itt levélben, hogy Jézus Krisztus az Isten az atyának valóságának a képmása. A valóságának a képmása. De mégis Isten lelki lény. És Ádámnak is az Isten ilyen testet adott. Ugye azt mondja a korintusi levélben, hogy vannak lelki testek, így mondja a korintusi levél 15. fejezetében, hogy van lelki test, és vannak földi testek. Ugye? Vagy mennyei testek. Így is mondja. Nagyon érdekesen fogalmaz, hogy vannak lelki testek, van Ádám,
Például azt mondja, Ádám lelki volt. De azt mondja, nem a lelki volt az első, hanem az érzéki. És tudjátok miért? Mert ha lelki lett volna az első, akkor nem lett volna bűn. De Ádám ugye elkövette az engedetlenség vétkét, és az érzéki lett az első, és akkor eljött a második Ádám. Akkor ő mi volt? Ugye Krisztus volt a második Ádám. Ő a mennyből jött, a mennyei testek pedig lelki testek. Magyarul lelki lény volt. Az azt jelenti, hogy mikor Ádámot az Isten megteremtett, ő egy volt az Istennel. És akkor elkövette a bűnt, akkor ketté szakadtak. Krisztus mikor eljött, akkor megint egyek lettek. Krisztus az embert és az Istent egyesítette, és valóban lelki lény volt. Zsidók miért haltak meg a pusztában? Ugye mit mond a zsidókhoz itt levélben Pál apostol? Azt mondja, hogy hitetlenség miatt nem mentek be az újfa, de engedetlenek voltak, mindig zúgolódtak. És azért nem engedelmeztek az Isten igényének. Ők nem fogadták be. Pedig a zsidók mit mondtak Jézusnak a János 6. fejezetében? Egy kicsit visszalapoztok. A 6. fejezet 31. versében azt mondták a zsidók Jézusnak, hogy a mi atyáink a mannát ették a pusztában, amit megvan írva, mennyei kenyeret adott tenniük. És Jézus erre mit válaszolt? Mondd azért nékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, ott a néktik a mennyei.